0: Gyész.
1: És mondd el, Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőmíves. A szőlőveszőt, mely nem terem, lemetszi, a gyümölcsöt megtisztítja.
0: Aztán, amit lemetszett, összeszedik és tűzre vetik. Azt mondta.
1: Azt. És én? Én mit mondtam? Mégis, emlékezzék csak.
0: Nem csak maga.
1: Hogy a lélek az első.
0: Hogy tagadja meg minden tettemet, amit korábban büszkén vállaltam, a magam Isten igazának tudatában. Hogy vonjam vissza minden szavamat. A lélek az első.
1: Az élet! Pedig azzal vádoltak, hogy mentem magát. Azt ordították, hogy halál a papra, meg hogy lopom az angolok aranyát. Nem volt éppen veszélytelen dolog.
0: Azt ígérte, tisztességes börtönbe vitet. Vesd le a csizmát, a nadrágot is, pucérra, úgy, hajolj előre, húzz szét, úgy, föl, tedd szét a lábad. A testembe keresték a titkomat, koson.
1: Addig jól bírta.
0: Férfi ruhában. De a szoknyámat lándzsával emelgették, éjjel-nappal, részegen.
1: A börtön az börtön. Az élet az első.
0: Vasban. Isten napja nélkül.
1: Csak egy kicsit kellett volna még bírnia.
0: Minden hívem tudta, hogy az a jel, amit én tettem, mit jelent. Hogy amit fölébe írnak, az nem érvényes.
1: Akkor meg mit akart? Miért kellett megtagadnia, hogy az eredeti vallomását megtagadta, ha egyszer maga meg a hívei szerint úgysem volt érvényes?
0: És az Isten terve, koson?
1: Isten terve? De ez az egész olyan valószerűtlen. Én nem is tudom. Már az sem, én ki vagyok, és...
0: Én?
1: Igen. Most meg ez a Dunois is.
0: Látta, hallotta.
1: Igen, de... És most már azt sem tudom, hogy akkor...
0: Talán csak nem rossz a lelkiismereted.
2: Nem szeretném, ha a püspök úr felfedezné a lelkiismeretét. És, hogy is mondjam, csak ideológiai térre terelne egy merőben formális és teljességgel, ismétlem, teljességgel gyakorlati kérdés.
1: Borik!
2: Az. Ismételten szeretném leszögezni, hogy bájos házi asszonyunkat, akit mélységesen tiszteltem már akkor is, hogy királyom, angliai Henrik, enéven hatodik.
0: A pisis kis Henrik.
2: Ruáni várában volt szerencsém fogolyként őrizhetni, és akit 1431-ben a fennálló hatalmi egyensúly megőrzése...
1: Erkölcsromboló téveszmének kiirtás.
2: Érdekében óhatatlanul el kellett távolítani az útból. Világos? Ez, hogy is mondjam, csak nem erkölcsi kérdés. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy ami bájos Johannánk, szent vagy boszorkány, eretnek vagy hithű, sőt, hogy szűz volt-e, vagy...
1: De kérem!
2: Bocsánat, csak elméletben. Mint ahogy, engedje meg, püspök úr, a lányt a hangjaival lettek légyen valóságos szentek, arkangyalok vagy felzaklatott képzeletének szüleményei, tevékenységének az önáltal kierőszakolt megtagadásával, és e megtagadás fondorlatos visszavonásával egyetemben, elnézést asszonyom, nem érdekelte semmi más, mint hogy a fennálló hatalmi egyensúlyt megbontsa, és pillanatilag katasztrofális egyéni helyzetét győzelemre fordítsa. Így van, madam.
0: Engedje megjegyeznem, tábornok úr. Korán sem biztos, hogy mi, hogy is mondjam csak, győzelmen ugyanazt értjük.
2: Mert ez a lány katona volt. Ízig-bérig katona. A haláláig, amivel mindenképpen számolnia kellett. Bár, meg kell mondanom, stratégiai analfabéta, mondhatnám, műkedvelő, aki teljesen szabálytalanul nyerte meg minden csatáját, amit a hívei persze csodának kiáltottak ki. Mondom, katona volt, kérem, frászt szent. S a háború az háború, abban meg lehet dögleni. A politika meg a háború folytatása...
0: Alattomosabb eszközökkel. Hallja, koson?
2: Jön. Az ember

0: Nem válogathat az eszközökben. Azt használja, ami a keze ügyébe kerül. Ha nincs jobb, papot, teológiát, egyetemet, mágiát, isteni sugallatot. Nát, Erlenit. Jó estét! Jó estét!
1: Rorik! Rorik, kedves! Hát nem vette észre, hogy minden fontos háborút a műkedvelők nyernek. Elment. Ne legyen olyan szomorú, Kosor. Most miért hallott? Semmi oka rá. Egy ilyen okos ember. Igaz, lángész sosem volt, arról nem tehette. Tudós, teológus.
2: Akinek Istenhez maga szerint semmi köze.
1: Hát van. Maga mindent tud róla, Koson, hírből, de ismerni nem ismeri őt. Persze egy valamit azért nehéz volt megbocsájtani.
2: A mágiát.
1: Ugyan? Hanem, hogy kis hián sikerült megtagadtatnia velem.
2: A képzelgéseit.
1: Isten tervét, Koson. Az életemre, a lelkemre hivatkozva. Még most sem érti. Utálom ezt a nyálkás, nyirkos, szürke világot. Ezt el nem űzi más, csak a tűz. Hát valóban nem érti. Még mindig nem. Hogy nem a mágiát nem tudom megbocsájtani. Koson, maga sose hitt a hangjaimnak. A gyanús szentjeimnek.
2: Ne vegye rossz néven, de azok a szentek, ugyan.
1: Még elképzelni se tudta, hogy kicsi-e Szent Katalin vagy nagy. Átölelte meg Gábor arkangyal térdét, kézzel illette meg. Hogy maga mekkora szamárságokat tudott kérdezni tőlem?
2: És hogy maga mekkorákat hazudott, már megbocsásson.
1: De Warwickot csak elhiszi, és Dunoit.
2: Köd.
1: És engem?
2: Köd. Köd.
1: Köd? Mi köd, Koson? Maga elhitte, hogy boszorkány vagyok. Hogy hite hagyott.
2: Johanna kedves, egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú, az előttük fekvő bizonyítékok gondos mérlegelése.
1: Tudom, nem azt kérdem. A nagy tudású egyházi férfi, aki ítéletét már megbocsásson, ismerem. Hanem, hogy maga elhitte. De az sem, hogy Isten szól a számból, ugye? Köd, köd, köd. Nézze, nem gondolja, hogy mégis kínpadra kellett volna vonatnia?
2: Hogy is ne, hogy vérrel rondítsam össze azt a szép pert, ami a bizonyított vádak gondosan faragott kövéből épült és szilárdan állt, mint egy székes egyház?
1: Akkor talán bevallottam volna, vagy nem? És akkor maga egyértelműen eldönthette volna, hogy megöljön vagy mellém álljon. És eltakarodott volna a köd a lelkéből. Mert a lélek bizonyosságra áhítozik, Koson. Világosságra.
2: Az ész viszont kiutat keres a kutyaszorítóból.
1: A szépen, gondosan faragott bizonyítékok kövei közül.
2: Lássa be, maga mellé nem állhattam. De meg sem öledhettem nyugodt lelkiismerettel.
1: Mert ki tudja, az ördög nem, az Isten nem alszik. Tehát emészenek el inkább az angolok, rohadjak meg az ő börtönükben, a maga keze tiszta. Vagy emészem el én magamat. Mert a lélek világosságra törekszik, kivált a börtön sötétjéből, még ha az a mágia világa is, amit majd ők gyújtanak meg, és én adok szabad kezet hozzá. Mit is mondott akkor? Hogy is mondta az angoloknak? Ha, uraim, örülhetnek, kész, vége.
2: Hogyne, azt csak nem úgy, hanem így. Uraim, örülhetnek, kész, vége. Mert maga mindent elmondott.
1: Én.
2: Azt hiszi, a szájába rághattam, hogy mit akarok? Azt hiszi, én szerettem az angolokat? Én ne láttam? hagytam volna szívesen az utolsó háta közepét? De amilyen makacs önfejű taknyos volt maga, tele éretten és türelmetlen politikai előítéletekkel. Azt hitte, Franciaországot csak egyféleképpen szolgálhatja valaki.
1: Isten tervéhez híven vagy?
2: Persze, üssük rá Isten pecsétjét. És az erőviszonyok? Az erőviszonyok, Johanna? Hát nem érti? Én a jövőnek akartam magát megmenteni. Élve.
1: Börtönben.
2: Az is jobb, mint a halál. Nem végleges, de maga keresztül húzta a tervemet.
1: Maga meg Istenét.
2: Istenét?
1: Legalábbis megpróbálta. Vele újat mert húzni. Az angolokkal nem. Mit gondol? Isten azért küldött engem Orleán alá vagy Remszbe, Károlykához a koronával, hogy paraszt legyek a saktábláján, hogy apró pénz legyek, ami kézről kézre jár, ami szatócsmódra, bocsásson meg, ez egy kicsit még mindig érzékenyen érint, mert vegye tudomásul, nem azért küldött, hogy hatalmat, jogot vagy tartományokat adjanak, vegyenek a bőrömön. Királyok, burgundi és déli urak, papok, egy parasztleány, egy ki tudja honnét szalajtott nagyszájú parasztleány bőrén. Akkor már inkább a mágia. Onnét nagyobbat kiállt az én számmal az Isten. Ígyunk egy teát, Koson, és ne haragudjon.
2: Ehhez a játékhoz, Johanna, a hűség nem elég.
3: Madame, a tea.
1: Mondja, miről prédikált maga a katonáknak a fronton? Az erőviszonyokról?
2: A hűségről.
1: És amikor maga hűségről prédikált, akkor mi járt a katonák fejében?
3: Tető, sár, pergőtűz, gáz, tömegsír, tábori csendő.
1: Jack, ne ilyen gorombán. Vendég.
3: A tiéd?
1: Épp azért. Tudja, Koson, Jack, ha ideges, nyers egy kicsit, és előjön a beszédhibája. Orleánnál fejbevágták a mélyeink. Mondja, emlékszik maga Jackre?
2: Sajnos nem.
1: Öregszik, Koson. Pedig Jack rögtön megismerte.
3: Én aztán meg.
1: Íjász volt, angol. Ruánban ő rakta rám, és vette le rólam a láncot, ha maga fölrendelt vagy visszaküldött. Látja? Látja a csuklómon? Itt a nyom. Mondok ám, az ilyen nehéz vas. Jack hozott vitt láncvégen, és segített a piac téren megrakni a mágiát. Mi lesz, pap? Itt vacsorázunk? Nem emlékszik? Ez is ő volt. Mert a testemben nem találta meg a titkomat. És ő volt, aki a galambot észrevette. Hmm. Igen, igen, a fehér galambot, amelyik a tűzből támadt. Azt mondják.
2: És ez a Jack itt azóta?
1: Azóta. Persze. Csak épp, hogy most másoktól őriz. Mióta a galambot meglátta.
2: Azt?
1: Kár volt piszkavassal hajkurászni a Koson.
3: Hajkurászta a galambot. Valamit mindig. Mindig.
1: Jack, mindenki. Valamit mindenki hajkurászik. Tejszínnel, Koson?
2: Köszönöm, jó.
1: Tudja, szerintem az angol teának nincsen párja. Ebben valóban utolérhetetlenek. Az illata, a zamata.
2: Igen.
1: Ezt érdemes volt tőlük eltanulnunk. Cukrot? Milyen kedves, hogy most itt ülünk együtt magával, aki szintén tanúja volt.
3: Tanúja bizony.
1: Köszönöm, Jack. Talán lásd el Monsieur Pierre-t is.
3: Már elláttam. Azt el.
1: Mert ez az egész valahogy olyan iskolás. Néha még magamnak is. Mi az, Jack? Kértem, hogy...
3: Csuhás sofőrje.
1: Monsieur Pierre.
3: Békétlenkedik. Pedig nem is bántottam, csak elkaptam a nyakát. Meg akart lépni, most meg ordít.
4: Hát mit gondol? Maga, mi? Maga féllótás kísérletet. Hát ki vagyok én, mi? Én párizsi gyerek vagyok.
1: Monsieur Pierre.
4: Vétyúk, maga azt hiszi, de lehet mászni a szobortalapzatról, ha egyszer leleplezték csak úgy. És hogy ennek a külföldi pribékének itt mindent szabad? Nem élünk a középkorban. Csak kerülje ki innét, majd megmutatom én, hogy itt demokrácia van. Szólok a rendőrségnek.
2: Jézus Mária.
4: Igen, aztán nézhetik magukat. Maga kicsoda? Maga Vilmos császár. Hogy került ide?
5: Jack, igen, a karját. Hátra.
4: Szép dolog. A szemérmes pásztorlányka. Kastélyban, gonosz tevér között, németekkel paktál, tábornokokkal. Ennek örülni fog a rendőrség.
5: Jack, igen? A nyakát.
3: A nyakát? Nem. Jó.
1: Pont száll, tábornok úr. Erre sem hiszem. Monsieur Pierre, itt valami félreértés van. Jack talán nem látta szívesen, nem kínálta vacsorával, borral.
2: Fiam, micsoda modor ez, úri hölgyel.
4: Mit tudom én, hogy valódi volt-e, vagy az is olyan kísértett bor?
2: Beteggett tőlem.
3: Most meg herciáskodik.
4: Jó, ereje az volt neki, nem mondom.
1: Szundítson egyet, Monsieur Pierre. Aludja ki a mérgét.
4: Én szeretem a valódi dolgokat.
1: Engedem, Jack. Úgy.
5: Asszonyom, ön könnyelmű.
1: Szundítson egy valódit, meglátja reggelre.
4: Reggelre? És ha álmomban ez az angol pribékje?
1: A hajaszála sem görbül, nekem hihet, Pierre. Pierre, nézzen a szemembe. Ne süssel el. A szemembe, Pierre.
4: Jó. De reggel akkor is kikérem a könyvemet. Most azonnal kikérem.
1: Pierre.
4: Ennél a püspöknél egy ilyen molyos kísértetni nem szolgálok, egy percig sem!
2: Mit gondol, kérem? Én magammal hurcolom a könyvét, Rómát, még hogy molyos kísértet.
5: Sreklik!
1: Jó éjszakát, Pierre. Szép álmokat.
4: Jó. Magát nem jelentem fel. De maga még szorul papa. Maga pedig maga. Püspök úr, vegye tudomásul, hogy hulláknak nem köszönök. Ezt mind vegyék tudomásul!
1: Ó, önök urai még nem is ismerik egymást. Engedje meg Koson, von Zahntábornok, hadosztályparancsnok, házam vendége 1914-ben.
5: Örvendek.
1: Koson tábori püspök.
2: Von Zahn? Hónapokig feküdt a hadosztálya velünk szemben. Ön itt? Ön él? Hiszen...
5: Fülbelőttem magam, úgy van. Még akkor. Szégyenemben, hogy legyőztek.
3: Meg mink. Angolok.
2: És minek köszönhetjük a rendkívül szerencsét?
5: Gyalázták Johanna asszonyt. Johanna asszony becsülete Európa közös hagyatéka.
1: A tábornok velem kifogástalanul udvarias volt, kedves Koson. És krumplihoz is mindig hozzájuttatott.
3: Ha vételeztem.
5: Az embernek legyenek eszményei. Természetesen kénytelen voltam Johanna asszony szabad mozgását korlátozni.
1: Jó lehet, mondtam, hogy ehhez az undok vakont háborúhoz én úgysem értek.
5: Mert ön asszonyom a végérvényesen elavult mozgó háború híve.
1: Mégis gondosan őriztetett, ahelyett, hogy szobrot emeltetett volna nekem. Köszönöm, von Zahn.
5: A jókor alkalmazott erély mindennél többet ér. Asszonyom, püspök úr.
1: Későre jár Koson. Már csak parázslik a tűz.
2: Későre, Johanna. Ne is rakjon már rá. Bocsánat. Ide megnyújtóztatni öreg csontjaimat. Ennyi kép.
1: Volt, mikor összegyűjjön. A fiúkat nézi?
2: Csákó, Kokárda.
1: A két fia.
2: Fia?
1: 1793-ban estek el Vatinyinél, a forradalom védelmében, osztrák kéztől.
2: És ott is vannak eltemetve?
1: Verdönnél, tömegsírban.
2: Verdönnél?
1: Ott is elestek.
2: Másodszor?
1: Harmadszor. Másodszor Párizs alatt. 871-ben. A poroszok ölték meg őket. Negyedszer. 44-ben fognak. Ó, akkor már nézze ezt is, hogy női ruhában is lásson.
2: De lóhátom. És ez a hegyes isakos fiatal íjász itt maga mellett.
1: Aki a lovat tartja? Jack! Orleánban készült.
2: Orleánban? Hiszen Jack angol.
1: Azután, hogy megégettek. Évekkel azután.
2: És addig Joanna hol volt addig?
1: Nem tudom.
2: Mit csinált?
1: Nem tudom. Olyan szürke volt az egész, olyan félmúlt. De azért az fájt, tudja, hogy Párizsban pellengére állítottak.
2: Magát? Én erről nem is tudok.
1: Ó, hát nem is tudhat már. Tudja, írtam nekik, hogy szeretnék Párizsba bevonulni, ha Károlykának lehetett, és visszaírtak, hogy ne. Aztán mégis elmentem, és pellengére állítottak a város urai, mert hogy nem az vagyok, aki vagyok, Johanna.
2: És megköbdösték, kővel dobálta?
1: Virággal, a csőcselék.
2: És magam megmondta nekik, hogy...
1: Beismertem, hogy Ál Johanna vagyok. Tudja, megértettem, hogy Károlykának fontosabb az emlékem, mint én. Most árt csak neki, hogy azt állíthassák, mégiscsak boszorkánytól kapta a koronáját. De azért fájt. Azután már nem is mentem el sehová. Elhiheti.
2: Bocsásson meg, Johanna, egy kérdést még. Mostanában már nem szoktak szólni magához a szentjei?
1: Egyre ritkábban. De tegnap igen. Gábor arkangyal.
2: És véletlenül rólam nem mondott semmit?
1: Csak azt, hogy valami fontosat kell magától megkérdeznem.
2: Megmondta, hogy mit?
1: Minek? Azt úgy is tudtam, hogy mi a dolga Rómában. Hisz a pápa messze van.
2: Johanna, hát nem tudja. Clemenceau májusban leveri a németek torkán a békét, és addig magát szentté avatják. A Tigrisnek nemzeti szent kell. Maga. Mert maga nő is, katona is, győztes is, vértanú is. És én tudom magáról a legtöbb rosszat.
1: Akkor meg minek hívják?
2: Hogy megcáfolhassanak.
1: Hisz egyszer már rehabilitáltak. Egy tekintélyes bírói testület, csupa nagytudású egyházi férfiú.
2: Lelke a tűzből felszállt a mennybe.
1: Vagy 12 éve meg boldoggá tettek.
2: A boldogságnak, Johanna, semmi köze a boldogsághoz. Az rendfokozat. Újabb háború, újabb előléptetés. Most szent lesz.
1: És mivel bizonyítják?
2: Csodákkal.
1: Nézze, Koson. Voltak éppen nem is volt az ott csoda Orleánnál. Az a csoda, hogy más meg nem tette már korábban. Vagy az, hogy a Pipogya Károlykát sikerült királlyá koronáznom. Úgy megijedt szegény, hogy nem mert nem hinni bennem. Inkább az a csoda, hogy olyan jó király lett, és végrehajtotta Isten tervét. De erről nem én tehetek. Legfeljebb, hogy előre tudtam.
2: Mint a szél fordulását Orleánnál.
1: Egy király talán nem szokott megváltozni?
2: Ritkán.
1: Ritkán?
2: Nem is ez a bizonyíték, hanem az öt csodálatos, igazolt gyógyulás.
1: Ki gyógyítottam én meg?
2: Kedvesem, maga most se járatosabb a hit kérdésében, mint annak idején. Nem maga, Isten gyógyított a maga közben járására. Soroljam? Két rák, fekélyes stádiumban, egy csont-TB.
1: Inkább azokért jártam volna közben, akiknek Jack átlőtte a nyakát. Akiket én küldtem oda. De azok meghaltak. Jack! Elúszik a szoba, egész tó van a lábad alatt.
6: Itt vannak a lovak.
1: Fogd be őket az autó elébe.
2: És lesz szíves megmondani Pierre-nek, hogy a csomagokat...
6: Annak alika... Az már a falu felé inal. Hol meg ne fájjon a feje, ez nem latrok barlangja.
1: Koson, maga járatos a Rómában, és maga tudja rólam a legtöbb rosszat. Megkérhetném valamire. Ne hagyja, hogy szenté avassanak. Nem szeretnék múlt lenni.
2: És az erőviszonyok, Johanna? Ha. Lássa be, most Isten sem mentheti meg. Lehetetlen. Lehetetlen. De egy valamit megígérek. amint az erőviszonyok úgy alakulnak, nagyon szívesen megégetem. Megint. Tegezhetlek, lányom? Nyújtsd a homlokot. Ég veled, boszork.

találkozás. Göncz Árpád hangjátékát hallották. Szereplők voltak. Johanna, Szemes Mari. Koson, Kállai Ferenc. Jack, Vajda László. Pierre, Szakácsi Sándor. Dunoa, Mécs Károly. Vorik, Tomanek Nándor. Foncán, Gellei Kornél. A hangfelvételt Kosárszky Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Mrsán János.

volt emberek, ha nincsenek is vannak még csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között titokzatos megállnak. A mély sötét vizetben némat lassú állnak. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők, mindent felejtő, mindent borba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer-egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel, kilobbant sejtcsók.

liilehtyä liilekin. Allokot oblat mulle iisoko, som virhetetlen messe siigenäät, semembe gyytömössä et selid, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekből adhírt az égfény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől, lélek. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakja.

0: az idő metszeteiben. Éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő élet.
1: Ultima realitás. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igaz. Néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Betódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a Holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam, ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák, ezek azok, amitől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen éltem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos fuvolása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte, az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás, vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik, az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világok ura.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserít. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. 20 év. Költözés.

A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, ki képbe, dalba zárják, megfesti 100 000-ek vére a szertefoszló párát.

Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink, átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene, kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk? Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő? Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések? És szemérmes irodalmát bühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész, terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés, és akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal, és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátra kedvesek. Száradjon el az agya, ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen? A szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, ez a szabadulás. Később a kénköves mocsár, dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány bízó, biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva,
Mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölni azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ideránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt. De nem, és nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön, és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, te mindenkihez másképp hűséges szeretet, te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést, te sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a téveigő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megváltó szere.

0: 开始等一眼呗。好吧，是开始。Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja. Nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzik. Aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki tőle. Tudd meg, szabad csak az, aki a neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem barangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senki. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig mindenütt, többször szirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle, szabad akar maradni mindörökre. Szabad. A megszentelt nevet, könnyelműen ingyen ajkadra nevet. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóba. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is a koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért múlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szerettél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árut. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskejét kitárva ráönt illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. De is csak gyáva rab vagy.
1: Részletet élünk.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Gönc Árpádra emlékeztünk. És jön egy kis műsorajánló, aki holnap korán kell. 7-től 8-ig műsor lesz. A Real Shit. Izgalmas témákkal. Például a börtön telefonhasználatról és ilyenekről két hetente fogjátok hallani. Keljetek korán. További a tilosozást. To understand and have me.

0: Köszöntünk benneteket, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Újra itt van a Héttérítő, és benne a Real Sheet, a börtönökkel foglalkozó műsor. Talán emlékeztek mi ránk, két héttel ezelőtt is itt voltunk, és beszéltünk arról, hogy a rabok a börtönben miért telefonálnak 80-90 forintos percdíjon most, és miért telefonáltak az elmúlt években 130 forintos telefonköltséggel. Nagyon szépen köszönjük nektek a bátorító és kellemes visszajelzéseket, amit kaptunk e-mailen, a chatfalon és máshol is a Facebook profilunkon. Köszönjük szépen a bátorítást. Szeretnénk továbbra is hasonló műsorokat csinálni. Kaptam egy e-mailt Bélától, hogy üssük, vágjuk és tegyük tönkre a büntetés végrehajtást, mert megérdemlik. Nem. Mi nem azért vagyunk, hogy őket bántsuk, hanem azért vagyunk, hogy a valóságot megmutassuk. Tehát ez a műsor arra szolgál, hogy, ahogy a neve is mondja, Real Shit, mutassuk meg, hogy mi van ott. A mai témánk sem lesz kevésbé érdekes. A börtönben történnek ugyanis jó dolgok is. Van egy különleges csoport a Váci börtönben, a nevük APAC csoport. Ez egy angol mozaik szó, Association for the Protection and Assistance of the Condemned, vagyis szövetség az elítéltek védelmére és támogatására. Ez egy vallási és filozófiai iránymutatás tulajdonképpen, és lényegében egy hitben járók alkott a közösség, akiket a börtön egy helyen szállásol el, mivel egy közös utat választottak. Vonatkoznak rájuk önként vállalt szigorú szabályok, amelyek sok esetben még szigorúbbak és keményebbek, mint a közönséges fogvatartottaknál, és vonatkoznak rájuk kedvezmények is, ami más, mint a többi fogvatartottnál. De ami a legfontosabb, az a statisztika. Az elmúlt 7 év alatt ez a csoport 10% alatti visszabukási rátát produkált, amire azért mindenképpen oda kell figyelni. Ez messze az országos átlagnak számító 50-60% alatt van. Különleges zenével is lepünk meg benneteket a műsor alatt. A mai adásban elhangzó dalok mind onnan bentről származnak, és ennek a csoportnak a kedvelt dalai. A vendégeink lesznek Csuka Tamásné, Margit néni, nyugalmazott börtönlelkész, aki több mint 20 éven át volt a börtönben a rabokkal, még ha estére hazament is, és aki a munkájával, szívével felépítette az APAC rendszert. És vendégünk lesz Boros Lajos, aki 7 éven át a kezdetektől tagja volt ennek a csoportnak, és végigkövette annak a kialakulását, a fejlődését és a győzelmét a visszabukási számadatok felett. De most vegyünk elő egy dalt, zenéjünk, és vezessük fel ezt az adást, de azt hiszem, hogy Peti, neked még van egy mondani valód még a zene előtt.
1: Így van egy felhívást szeretnék üzenni a kedves hallgatókkal, akik remélem továbbadják mindenkinek. Az agyhangot

0: És várják hölgyek jelentkezését is, mert hát ők vannak kevesebben.
1: Magyarul volt hitteseket keresünk, akik
0: így van, és 2015 júniusa utáni szabadulás szükséges, tehát ez év júniusa utáni szabadulás. Hát még frissen. Így van.
1: Tökéletes, köszönjük. Így akkor van. Zene.
0: Akkor zene, és akkor jövünk vissza.

0: Újra itt vagyunk, szerbusztok, engedjétek meg, hogy a vendégeinket újra bemutassam. Itt ül mellettem Csuka Tamásné Margit néni, volt börtönlelkész, és Boros Lajos, az APAK csoport volt tagja. Margit néni, kezi csókolom, üdvözlöm a műsorban. Szeretném megkérdezni, hogy ez az APAK csoport elsősorban a család megerősítésére jött létre. Mit kell tudnunk arról, hogy ez micsoda, és hogyan jött egyáltalán ez az ötlet?
1: Jó napot, vagy jó reggelt kívánok én is mindenkinek, köszönöm a meghívást. Hát hol kezdjem?
2: Legelején.
1: Vácra kerültünk a református gyülekezetbe, férjemmel együtt, akik mind a ketten református lelkészek voltunk, vagyunk, akkor napintap eljártunk a börtön mellett, és a 80-as években még nem lehetett bejárni, de aztán missziósként én elég sokat elkezdtem bejárni. De 2000-től 2015-ig, tehát 15 évig főállásban voltam az intézetnek a főállású börtönlelkésze. És akkor hát sok istentiszteletet

0: Bibliakört sok alkalmat tartottunk, mert hittük, hiszem, a mai napig hiszem minden börtönlelkész kollégámmal együtt, hogy a Biblia egy jó használt utasítás, és azt kapják kezébe, kezükbe a fogvatartottak, és ahhoz ragaszkodnak, hoznak bent egy pozitív, jó életdöntést az életük felől, akkor az nagyon hasznos mindenki számára. A társadalom számára is, az egyén számára is. És így aztán 2000-től az intézet főállású lelkésze voltam. És az APAK kezdete, az, ahogy mondta Tamás testvér is, 2009 májusára tehető. Úgy kezdődött, de ha akart valamit kérdezni, Peti?
1: Igen, hogy mennyire volt nehéz elfogadtatni a büntetésfélhatási intézette, hogy oda lelkészként börtönmissziót végező bejárnak az intézetbe. Nehéz folyamat volt ez elindulni?
0: Nem tartottuk igazán nehéznek, férjem, mert mikor először beléptünk a börtönbe, kicsit ilyetten körülnéztünk, aztán azt mondtuk, hogy ha az Úristen ide küldött minket, és mi szívesen jövünk ide mondani az evangéliumot, a jó hírt, akkor itt nincs nehézség. Nem, igazán nem volt probléma, úgy érzem, hogy segítséget kaptam a missziós időkben is a börtönvezetőségétől.
2: A missziós időkre utalnék vissza, Margit néni, a 80-as években, tehát abban a szocialista években már volt igény az elítéltek részéről arra, hogy valaki a lelkükkel foglalkozzon?
0: Hát akkor lett volna igény, de akkor még ez nem volt lehetséges. Hallottam annak idején így elbeszélésből, hogy amikor Jehova tanúinál Bibliát találtak, akkor fogdát kaptak érte, vagy ilyesmi, tehát akkor még más nevelési módszerek voltak a büntetésvégrehajtásban, de hiszen a büntetésvégrehajtásnak és a börtönlelkészeknek is ugyanaz a céljuk, hogy megváltoztatni, jó irányba, jó útra terelni az embereket, és ezt mi hiszük, mélyen hiszük, hogy Isten segítségével megy, és könnyebben megy. Ezért jártam be szívesen missziósként is, bár akkor csak egy héten egyszer, és nem volt könnyű, az egy órára ott összeszedték az embereket, és mondani, hogy majd jövök egy hét múlva, megbeszéljük a kérdésekre, válasz majd egy hét múlva megadom, és egész más volt, amikor 2000-ben újra alakult a börtönlelkészi szolgálat, azért mondom, hogy újra alakult, mert régen volt, aztán volt egy 50 év kényszerszünet, de utána, amikor 2000-ben, októberében elindult a börtönlelkészi szolgálat, akkor én örömmel vállalkoztam arra, hogy többet legyek bent, mint az heti 1-2 órát, hanem bizony néha 8-10 órákat is benn voltam naponta, és ott közöttük élve, ismerve, megismerve a dolgaikat. Igazán fontos volt a számomra is, hogy mondjam, hogy emberek, van egy megoldás, nem kell újra 6-szorra, meg 8-szorra is börtönbe járni. Van egy megoldás, én ismerem a szabadítót, aki az én életemben is működött, sokak életében működött, és hiszem, hogy innen is sok lelkileg szabadult ember kerül majd ki ténylegesen a társadalomba, a szabadságra.
2: És van ez a különleges csoport, ez az APAK. Hogyan jött ez, honnan került egyáltalán elő, és hogyan került ez be a magyar büntetés végrehajtásban?
0: Érdekes történet. Az akkori parancsnok úrral, az intézet vezetőjével megnéztünk. Vatai Gyula nevéhez fűződik tulajdonképpen. Leültünk és megnéztünk egy videófilmet. Az volt a címe, hogy a szeretet nem luxus. A brazíliai börtönviszonyokról szólt, és egy brazil kezdeményezésről, a Tamás már felvezette, hogy ez egy angol mozaik szó, ez az APAK, tehát a fogvatartottak érdekeinek, jogainak a védelmére alakult csoport, de kimondottan keresztény értékrend alapján alakult csoport. Egy-egy börtönt a katolikus egyház átvett, és ott enyhébb, aztán bizonyos szempontból meg sokkal szigorúbb rendszabályok.
2: Brazíliában egy egész börtön, APAK börtön?
0: Igen, most nem tudom a mai napig, hogy ez jó, hogy hangzik. Működik, de ott egy egész börtönt átvett a katolikus egyház. Sokkal több lehetőségük volt a fogvatartottaknak vallási alkalmakon részt venni, sokkal többet járhattak be missziósok a börtönbe, többet látogathatta a család is.
2: És jók voltak az adatai ezeknek a börtönöknek?
0: Igen, fantasztikus adatokat produkált. 4%-os visszaesést produkált ez a börtön.
2: Brazíliában.
0: Ahol 75 a visszaesés. Persze más börtönviszonyok vannak, ott nehéz börtönviszonyok vannak, ez a filmből akkor is kiderült, de valahogy elkezdett motoszkálni bennünk, hogy hát itt is meg kellene azért csinálni. És még sokszor én voltam a kerékkötője, azt mondtam, hogy hát biztos, hogy akik már elindultak egy jó úton, hoztak egy pozitív életdöntést, az életük felől megtértek, azokat most ki kell venni, hát akkor hogy fogják a többieket hívni megtérésre, de hát hiszen volt elég lehetőség találkozni munkahelyen, sportudvaron a többiekkel, és valóban ezt vettem észre, hogy hívogatják az embereket megtérésre, istentiszteleti alkalmakra, bibliaköri alkalmakra, keresztény filmvetítésre. Tehát megindult a hitélet, és akkor azt mondtam, hogy bizony, akik komoly életdöntést hoztak, azokat sokszor piszkálják, sokszor, ahogy Lajos szokta mondani, nem jár mindenkinek készfogás azért, hogy az megtért a börtönbe.
2: Igen, a börtönben ez azért nem olyan egyszerű.
1: Igen, ez egy enyhe sztereotípia van arról, hogy akik hosszú időt töltenek büntetés végrehajtási intézetben elítéltként, ők azért hajlamosak a vallás felé fordulni, mint menekülő út, vagy kapaszkodó út. Ami nem baj feltétlenül, csak ugye ezt nem mosjuk össze azzal, hogy van egy olyan körlet, ahol az emberek nyíltan, őszintén vállalják a hovatartozásukat, a vallásukat, és így közösségként élnek egységben.
0: Igen, igen. Volt olyan, hogy jöttek nekem panaszkodni, hogy hát kaptak egy-két fülest, egy-két borda közé hütést is, hogy na már megint Isten tiszteltem voltál, megbolondultál, itt kell, nem a börtönbe kell megtérni, stb. És akkor úgy döntöttünk, hogy kezdjük el mi is. Legyen egy olyan körlet, 5 emberrel, 1 zárkával indult 7 évvel ezelőtt, ahol esténként megtalálják a televíziónak a kikapcsoló gombját, elővesznek egy gitárt, énekelnek, imádkoznak, előkerül a Biblia, közös éneklés van, keresik az Isten akaratát az életükre nézve, és ha megtalálták, akkor igyekeznek azt szerint élni, közös bibliaolvasások, beszélgetések, és természetesen ezt az apak körlet aztán így kiszélesedett, 24 fővel, már 4 zárkával ment az évek folyamán, és bizony a társadalom kíváncsi arra, mindenki kíváncsi arra, hogy mi a haszna ennek, mi a hozadéka, és azt mondom, hogy a mai napig 42 szabadul volt erről a vallási körletről, és ebből 3-ról tudunk, aki visszaesett.
2: Hát ez egy 10%-a alatti visszabukási ráta, és azért 7 éves időtartamot már bizony vehetünk statisztikának, hiszen a magyar statisztikákat 1-2 éves gyakorlat alapján már meghozzák. A 7 év alapján azt tudjuk mondani, hogy 10% alatti a visszabukási ráta, akkor hajrá, apakos börtönöket szeretnénk, úgyhogy ezúton keressük az egyházak képviselőit, vegyenek át börtönöket, és csináljanak apak börtönöket, mint Brazíliában. Gondolom Margit nénnek is tetszene ez az ötlet.
0: Hát is ennek vannak is ilyen kezdeményezések, tehát most már az országban 4 börtönben működik ilyen apak körlet, és keresik a szabadulás útját az emberek, nem úgy, hogy a börtönből testileg szabadulni, hanem lélekben szabadulni. Egy mert ilyen... aki bent lélekben szabad, már az sokkal könnyebben reintegrálódik és reszocializálódik majd a társadalomba.
1: Mikor létrejött a körlet Vácon, akkor meg szemmel láthatóan megerősödött a vallási élet? Tehát ez hozott magával egyfajta topzódást?
0: Én azt hiszem, ugyanannyian jártak, úgyis istentiszteletre 80%-an is jártak. Persze volt irigylésre méltó pontja is ennek az apok körletnek, és ez tulajdonképpen a havi egy szombat délelőtt, amikor 4 órán át házi ételek mellett a családtagokkal, a hozzátartozókkal együtt lehettek a fogvatartottak. Ellentétben ugye a 1 vagy 2
1: egy órás vagy másfél órás
0: beszélővel, ahol még házi rétes sem lehetett.
1: És még megérinteni sem.
0: De igen, de nem is ez volt ott a lényeg, és számunkra is mindig elmondtuk, hogy itt nekünk nem az a lényeg, hiszen a 4 órából mi 2-t Istennel töltöttük.
2: Együtt a családdal.
0: Együtt a családdal, éneklés, imádság, bizonyságtételek, fölálltak, fogvatartottak, elmondták, hogy én megtértem, és az én családom is jár már gyülekezetbe, kint milyen áldott életünk lesz, együtt tudunk gyülekezetbe járni, majd olyan ima közösségek, olyan könnyes bűnvallások fakadtak ott föl, ezeket a szombat délelőtöket nem felejtem el az ottosai szívesen.
2: Azt hallottam, hogy sok elítéltnek a családtagjai is az apak beszélő hatására fordultak más útra.
0: Így van, sok ilyen visszajelzést kaptunk, hogy járnak gyülekezetbe azóta is, még talán bent van a fogvatartott, de már telefonon kérdezi a kisfiát, hogy voltatok gyülekezetbe, olvastad ma már fiam a Bibliát. Nagyon fontos dolgok ezek. Hát így jön az létre, hogy a sötét börtönből világít az evangélium, és egy fogvatartotton keresztül tér meg esetleg egy család, és a családon keresztül a környezet.
2: Azért azt mondjuk el, hogy az apak nem felekezet függő, tehát igazából meglehetősen ökumenikus az apak, mert bárkit befogad, aki Isten felé szeretne fordulni. Kik kerülhetnek oda be, és hogyan?
0: Igen, semmiképpen nem, én lehet, hogy ebből a szempontból nagyon rossz református lelkész vagyok, de én tudom, hogy Istenhez vezetgetni, imádkozni az embereket, ez az én feladatom. Ott azt se tudom igazán, hogy az emberke megvan-e keresztelve, tartozik-e valamilyen felekezethez, gyakorolja a vallását, valószínűleg nem nagyon, mert akkor nem került volna börtönbe, nem volt elég visszatartó erő, tehát ott jelentkezhet mindenki az apak körletre, aki fölvállalja nagyon komoly maguk által, önmaguk által hozott rendszabályokat, tehát jár az alkalmakra, családi kapcsolata van, és a család is felvállalja, hogy ezen a beszélőn azért együtt imádkozni, énekelni, beszélgetni kell Isten dolgairól, nem csak a család dolgairól van szó. Áldott alkalmak ezek, mondom, mai napig szívesen emlékezek vissza rájuk, és vissza is járogatok a börtönbe, azért nem maradtam el teljesen a börtönből, mert februárban nyugdíjba mentem, de azóta is szívesen, ha hívnak istentiszteletet tartani, vagy esetleg apak beszélve, szívesen visszamegyek, de most a nagyon fontos dolgunknak tartjuk, ugye Lajos testvéremmel együtt, aki szintén májusban szabadult, hogy az utógondozást meg a bűnmegelőzést. Tehát ez szorosan összefügg majd a szabadultakat után követni, megnézni, hogy van-e gyülekezetük, rendben van a családéletük, van-e munkájuk, segítik egymást.
2: Igen, borzasztóan fontos, azt hiszem az, hogy akik erről az apakörletről szabadulnak, azok általában nem a semmibe szabadulnak, mert a korábban szabadult testvéreik várják őt egy szeretett hálóval, tulajdonképpen segítéssel, és megadják nekik azokat az impulzusokat, amiket szükséges. Ez egy fantasztikus dolog, és nagyon remélem, hogy ezt maga a rendszer nem gátolja. Péter, láttam, hogy még kérdezni akart valamit Margit nénitől.
1: Hát nem Margit nénitől, hanem üdvözölni Lajost, aki eddig csendben ült a stúdióban, és kicsit fázósan, aki ennek az apakörletnek a megalakulásánál ugye jelen volt, és hány év után is Lajos májusban?
3: Hát közel 22 év, 21 év, 9 hónap volt ez az ítélet, amiről szabadultam.
1: És ez mennyi volt Istennel közösen?
3: Hát ha az Isten engedésére, akkor most karácsonykor lesz 21 éve, hogy megtértem. 94 karácsony, akkor volt találkozásom Jézus Krisztussal egy bűnvalláson keresztül, és jutottam élő hitre. Ja.
1: És egy kicsit másképp látja azért a belső szemlélő egy körletrész, vagy akár bármilyen változást az intézetben, mint aki az intézet részért képezi. Te hogy élted meg ezeket a változásokat 2009-ben, amikor egy olyan dolog történt, ami azért számotokra bizonyíték, hogy jó úton haladtok?
3: Hát én is ellene voltam, így ki is mutattam, meg úgy hangot is adtam neki, így a börtönlelkésszel szembe, vagy akár mikor a börtönparancsnokkal beszélgettem, így az apakkal kapcsolatban mondta, hogy remélem, hogy maga is föl fogja tenni a kezét, mert én is úgy voltam vele, hogy hát egy az, hogy a biztosat nehezen adja föl az ember a bizonytalanért. Nekem is volt egy viszonylag jó helyem, de azt gondolom, ez a világban is így van, hogy egy bevett út, az sokszor, pláne egy ismeretre nehezen felcserélhető, és akkor a másik pedig az volt bennem, hogy a sót azt nem igazán szerencsés dolog a sótartóba tartani, az jobb a fazékba, mert az neki a célja, és úgy voltam vele, hogy most van néhány élő hitre jutott ember, azokat miért gyűjtik össze egy helyre, és most egymást erősítgessük ott, vagy mire való ez. Aztán, mikor az egész elindult, akkor én is megláttam, hogy van ennek olyan vonzata, sőt, nem is kicsi, ami nagyon észszerű és nagyon jó.
1: A emberi ösztönzés is mondjuk egy ilyen dolog volt. Tehát azért ösztönözte az embereket.
3: Én többek közt.
2: Adjunk most a hallgatóknak egy kis időt, hogy megemészszék ezt a sok információt, és kapnak tőlünk egy dalt, aminek az a címe, hogy Bűnűző.

0: Szervusztok, újra itt vagyunk, a Riusit, és vendégünk Boros Lajos, és Margit néni volt börtönlelkész. Lajos, te végigélted az apak születését, és láttad az eredményeit. Mit gondolsz, hogy van létjogosultsága tényleg ennek a speciális csoportnak a börtönökben, hogy ez szélesedjen is?
1: Hát azt gondolom, hogy így az előbb volt róla szó, hogy a visszaesési rátáról, hogy ha valóban az a cél, hogy embereket nem csak pusztán kiszabni ebből a társadalomból azért, mert vétettek a társadalomnak a törvényei ellen, hanem valahogy visszaintegrálni őket, és segíteni, hogy hasznos tagjai legyenek ennek a társadalomnak, akkor feltétlenül van neki létjogosultsága, a számok erről beszélnek. Nem is igazán értem, hogy így, mikor benne voltam, akkor sem így az évek teltek, hogy egy ilyen visszaesési számot produkál maga a úgynevezett nem normatív csoport, hogy vannak mások, más ilyen különleges csoportok is, mondjuk egy gyógyítónevelő csoport, mondjuk egy drogprevenciós csoport, mondjuk egy átmeneti csoport, amiben most így nem menjünk bele az idő hiány, de hogy ezek is a börtönön belül egy-egy ilyen kiszabott rész, amire más normák vonatkoznak, és én megkockáztatom, hogy ugyanezek a visszaesési arányok vannak, mint a börtön többi részébe. Viszont az apak részről ez a 41 néhány emberből a három visszaesés, ez egy akkora előrelépést jelent, hogy nem is igazán értem, hogyha ezt külső szemlélővel ezért felelős emberek nézik, hogy miért van az, hogy csak 4 börtönben van. Miért nem adnak ennek nagyobb teret, ha egyszer működik, és valóban az a cél, hogy integrálják az embereket vissza a társadalomba, és egy igazi változásra. Nyilván én lehetek egy kicsit elfogult, mert meg vagyok térve Istenhez. Tehát ilyen értelembe véve. De azt gondolom, ez nem elfogultság, hanem egy józanság, hogyha én azt mondom, és én tényleg voltam a másik oldalon, mert hogy bűnözőként éltem az életemet, de ha valóban igaz az, hogy 180 fokot tud fordítani, felülről való erő, magyarul az Istennek az ereje az ember életén, hogyha az ember átadja neki az életét, és hogyha van egy táplálék, ami ott bent a börtönön belül adott, mert egy olyan közösségben van az ember, ahol nagyon-nagyon hasznosan tudja lelki értelembe eltölteni az idejét, hodaszánni az életét az Istennek, akkor miért nem adnak ennek sokkal nagyobb teret? Nem 20 emberrel, nem 30 emberrel, hanem azt mondják, hogy akkor ráadásul ez tényleg nem kerül pénzbe.
0: Akár egy apak börtönbe is lehet gondolkodni, mint hogy Brazíliában is van.
1: Persze kockázat van arra nézve, hogy vannak, akik falból, vagy csak úgy kerülnek be, hogy az érdekeket nézve, vagy próbálnak bemenni. Na, de hát ez minden...
0: odabent kiderül nagyon hamar.
1: Ez egy az, hogy kiderül, meg ez a kockázat mindenhol fennáll. De mindegy, hogy színből vagy szívből meg lehet nézni, hogy micsoda eredményeket mutat fel.
0: Igen, ez a kérdés sokszor felmerült, és odabent is felmerült, hogy akik az apakra jelentkeztek, azok nem csak úgynevezett kamuhívőke, akik az előnyökért jelentkeznek. Azt kell mondjam, hogy nem gondolnám azt, mivel ott az emberek a 24 órából 24-et együtt vannak, és nagyon nehéz eljátszani hosszú időn keresztül a hitet. Meg tudja tenni bárki, hogy vasárnap elmegy a templomba vagy a gyülekezetbe, és ott imádkozik, és eljátszik mindent, utána pedig hazamegy, és akkora füleseket ad hétközben a feleségének, hogy csak úgy zörög, és egész máshogy él, mint ahogy vasárnap beszél. De a börtönben ezt nem tudja megtenni. Minden percben együtt vannak a testvéreivel, tehát igazából nagyon nehéz színészkedni hónapokon, éveken keresztül.
2: Igen, és nekem az jutott eszembe, hogy amellett, hogy a közösséget is építi, és az embereket is építi ez a dolog, azért az apoknak célja, hogy a kinti közösségnek is adjanak. És ha jól tudom, azért évente több alkalmat töltenek más intézetekben, istentiszteletet, közösségeket tartva, és járnak ki civil rendezvényekre, és a srácok a börtönből.
3: Bent a börtönből is jártunk itt a börtönbe. Olyan hatása eredménye volt, amikor ugyanolyan ruhában megállnak ott emberek egy másik börtönből, és hívják megtérésre a szomszéd börtönnek a lakóit.
2: Ez egy elvárás is valamennyire, nem, hogyha valaki részese akar lenni az apaknak, és úgy érzi, hogy ő őszintén tud tenni ezért, akkor vállalja. magát és a rendezvényeken való szereplést is.
3: Hogyne, sőt, ez nem is elvárás, hanem ők belőlük, amivel tele van a szívük, az kicsordul, és azt szívesen mondják, hogy nekem is megváltott az életem, most békességem van, most nyugalmam van, bár van sok aggodalom bennem, de Isten segítségével könnyebben. Na és nagyon fontosnak tartom, hogy a szabadultak időnként eljárunk, meghívásoknak eleget
2: ez
3: köszönjük.
2: Ez az a kérdésem, hogy találkoznak szabadulás után, és van egy közösség szabadulás után.
3: És a találkozásoknak mindig van olyan haszna eredménye, hozadéka, hogy nem csak egymással beszélgetünk, esetleg egy ebéd erejéig elmondjuk, hogy kivel mi van, hanem megyünk szolgálatba is. Akár egy börtönbe, Váci börtönbe is voltunk így már többszörben, akár fiatalok közé. Nagyon sok ezer fiatalnak tettünk már bizonyságot arról, hogy mit hagyjanak ki az életükből ezek a fiatalok. És ez olyan hitelesen hangzik olyanok szájából, akik éveket vagy évtizedeket töltöttek börtönbe, olyan jól el tudják mondani, hogy mit hagyjanak ki az életükből.
2: Igen, az apak, ez egy... Minden jó projekthez kell egy tapasztalati szakértő, aki átélte a negatív részét.
0: Igen. Ez az apak, ez egy nagyon különleges világ, él egy legenda ezzel kapcsolatban. Számomra csak legenda, mert én nem vettem részt benne, de hallottam én egy apakról szabadult fiatalemberről, aki rossz útra készült tévedni, és hallottam egy börtönparancsnokról, egy büntetésvégrehajtási ezredesről, aki megfogta az egyik fogvatartottat, és megfogta a börtönlelkészt, és hárman elmentek ehhez a fogvatartotthoz, hogy a lelkére beszéljenek, hogy ne térjen rossz útra. Ez igaz? Ez nem csak legenda?
1: Még mielőtt erre válaszolnék, csak röviden, mert lógott az előbb a levegőbe ez a kérdés, a színből vagy szívből való dolog, hogy így idézném a Szentírás, nem be azzal megír, hogy a vasat azt vassal formálják, az ember pedig az emberrel, és hogy ha bekerül valaki egy olyan közösségbe, aki azt gondolja, hogy majd én ott ellavírozok, lehet, hogy ez neki a szándékos, lehet, hogy úgy is van ott, de hogy rossz nem ragad rá. Abba a millióbe, abba az atmoszférába, hova ő bekerül, lelkileg olyan megtapasztalásokat él át, akár az élő szóval való imádságnak a hallgatása közben, akár egy bibliai ige magyarázása közben, akár egy dicséret hallgatása közben, amit nélkül ez a világ, és egyszerűen formálja a másik embernek a belső világát, hogyha abba a közegbe van belehelyezve, és ott van. Tehát mindenféleképpen, ha csak azért kerül oda, hogy az előnyök miatt, akkor is ismerek valakinek egy énekét, akire az van írva, hogy kérek valamit, és te jobbat adsz. Tehát ő valahogy úgy megy oda, hogy majd esetleg egy rántott csirke combbal többet fogok enni, mert lekerülök a beszélőre, de ennél sokkal többet kap az Istentől.
0: És akkor térjünk csak vissza erre a legendára. Ez igaz, Lajos? Mert te berészt vettél, úgy hallottam.
1: Hát igen, persze ez ma annak idén is meg lett szellőztetve, úgyhogy újat nem mondok vele, de azért azt gondolom, hogy történnek az ember életében rendkívül dolgok. Abban a szerencsés vagy éppen áldott helyzetben vagyok, ami azt gondolom, hogy utoljára meg lehet 2000 évvel ezelőtt történt meg, de hogyha volt is ilyen történet, megmerem kockáztatni az egész földön, hogy körülbelül 5 emberrel történnek, szerintem annyival se. Utoljára talán Pál apostol élte ezt át a filippi börtönparancsnokkal. Hát a történet az volt, hogy kint voltam szabadságon, és már előtte volt róla szó, hogy az egyik testvérünk tényleg visszament a piába, és visszament a léha életbe, és egy ilyen nagyon nagy erővel, nagyon nagy alázattal tudott szolgálni az emberek felé, és a szívünkre volt helyezve, és kaptam otthon a telefont a Margitkától, hogy Lajos, elmennénk Pilisvörösvárra, mit szólna hozzá, jönne? Hát mondom, persze, mondja, hogy jön a parancsnok, hát mondom, srab vagyok, mit mondhatok, egyébként is menni akartam. És akkor a Vatai Gyulával a Margitka lejött hozzá Egerbe, beültem az autóba rabként, és ott vagy ilyen hármas volt, hogy a rab, a börtönlelkész meg a parancsnok, és lementünk az emberhez, és beszélgettünk vele, és mondtam neki egy ilyen pizzázóba, hogy ha összerakod ezt, hogy kik ülnek itt veled szembe, szerinted mi vagyunk itt? Mondtam neki, hogy az Úr Jézus jön utánad, és Isten nyújtja ki feléd embereken keresztül a kezét, mert ki akar ragadni abból az állapotból, amiben vissza vagy csúszva. Na és akkor a lényeg az egészben az, hogy akkor ott neki rendeződtek is a dolgai a feleségével, az egy máslapra tartozik, hogy utána ő más döntésre jutott. De maga a helyzetnek a rendkívülisége abból állt, hogy mikor jöttünk vissza, már este volt, és megkérdezte a Vatai, az ezredes, hogy Lajos, hol akar aludni? Margitkánál, vagy nálunk? Hát mondom, ha már így föl van dobva a labda rabként, hát persze, hogy a parancsnoknál. Elmentem, és akkor bemutatta a feleségét, a gyerekét, és ott aludtam aznap éjszaka, és ő vitt vissza Egerbe. Ez azért rendkívüli, mert azt hiszem, hogy nem mindennapos dolog, hogy valaki nem mondjuk egy egyszerű és Masszernak Őrnek a házába lép be, hanem egy parancsnoknak a
2: sikeres
1: házába.
2: Sikeres volt egyébként a mentőakció?
1: Hát pont ezt mondtam, hogy
3: akkor ott igen.
1: Akkor ott igen, és néhány hónapig igen, helyreálltak a dolgok. Tehát az embernek van egy nagyon-nagyon nagy fegyver a kezébe, amit sokszor úgy használ, mint egy 5 éves gyerek a borotvát, úgyhogy nagyon sokan megvágják vele magát, szabad akaratnak hívják, és hát ezzel a szabad akarattal rosszul élt.
0: De most komolyan most ezt egy végig hallgattam, és egyszerűen cikázik az agyamban a gondolat, hogy ebben a világon, ezen a földön, ezen a bolygón hány börtön parancsnok van, aki fogja magát, és kiballag a szabadult elítélthez, hogy a lelkére beszéljen. Vajon hány lehet?
1: Szerintem, akinek a szíve ott van az Úr Jézusnál, aznak tesznek ilyen dolgot, ami egyébként megjegyzem a világ számára bolondság, és azt mondják, hogy meg van ez őrülve. Tehát ezt valaki 2000 évvel ezelőtt úgy definiálta, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik hiszünk, azoknak az Istennek az
0: ereje. Jót tenne a magyar börtönrendszereknek a hívő parancsnok, ugye? Minden börtönnek hívő parancsnoka lenne, mint ahogy a Vatai úr is az.
2: Igen, meg a tanári diplomával rendelkező nevelők sokasága.
0: Igen, igen, de ne piszkáljuk a börtönrendszert, mert aztán rosszul fogják venni, hanem inkább mutassunk egy dalt arról, hogy miért is kerülünk börtönbe. Hát azért kerülünk börtönbe, mert szerelmesek leszünk a pénzbe.

0: visszatértünk a műsorba. Lajos, téged kérdeznének, hogy te ugye említetted, hogy 20 év fölötti ítéletet ültél le. Hogy jött el ez a pillanat, és hogyan érezted azt, hogy most egy másik úton és egy erősebb, de vékonyabb úton kell tovább haladnod?
1: Tulajdonképpen az Istenről való üzenetet hallottam a börtönnek az egyik munkahelyén, a napi cigarettaadagomat szívva, és nagyon mélyen megérintett az ott hallott úgynevezett bizonyságtételnek az a része, hogy Istent meg lehet ismerni, hogy Isten valóságos, és Istennel lehet kontaktba kerülni személyesen az embernek. És én akkor kérdeztem rá arra, hogy mi tulajdonképpen a megtérés, és hogy kell ezt tenni. És máskor is hallottam, de lepattant rólam, és akkor abban a pillanatban eljutott a tudatom, még valahogy eljutott a szívemig, és ez az Istennek a kegyelme volt, hogy van valaki, aki engem úgy szeret, ahogy vagyok. Van valaki, aki az életemnek akar adni egy új lapot, egy tiszta szívet. És nyeltem befelé a könnyeimet, és én nekem aznap éjjel volt egy úgynevezett bűnvallásom, egy mély traumám, összetörtem nagyon az Isten színe előtt, és kitettem az életemet úgy, ahogy volt. És volt egy nagyon rettenetes része ennek az egész bűnvallásnak, amikor az Isten jelenlétében megláttam igazából önmagamat, hogy ki vagyok. A kép nagyon-nagyon mélyre húzott és nagyon összetört, ebből az állapotból emelt fel az Isten, aki nem vetett a szemre semmit, és megéltem azt, hogy Krisztus vére valóban ma is tisztít, hogy Krisztus vére elég mindenre. És az a 2000 évvel meghozott áldozat nagyon személyes, és hogy az enyém is. És az idő próbálja meg így az embereknek a kapcsolatait. Elmúlt 20 éve, hogy kapcsolatban vagyok Krisztussal, és valóban az a három dolog, ami a megtérésem után bejött az életembe, a Szentírásnak az olvasása, a közösségbe való járás, és az imádság, ez azóta se kopott meg bennem, hanem napról napra megújít ebben engemet az Isten. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy rám talált abban a nagy mélységben, ahol az életemet éltem, és nagyon apró betűvel mondva, mert minden dicsőség az Istené, építhetem az ő országát kegyelemből, a nekem adott mérték szerint, és hogy tényleg nagyon sok emberrel megoszthattam, akár bent Isten tiszteleteken, akár személyes beszélgetéseken, azt az örömüzenetet, ami ennek az egész világnak tulajdonképpen a nagy-nagy hiánya, hogy Isten személy, hogy Isten szeretet, és hogy Istennek valóban ma is az a célja, és ma is az a szándéka, hogy az embert megkeresve kiemelje abból az állapotból, amiben van, és Istennek van egy jó terve mindenki számára.
2: Igen, Lajos, te magad is építetted ezt a csoportot, ezt magam is tapasztaltam, és a bentöltött röpke pár éved alatt sok-sok embert fordítottál jó irányba. Hogy van ez, hogy az Isten kemény missziót szab ki egy bűnösre? Istennek bűnösre van szüksége a munkájához, hiszen te bűnös voltál. Mégis elítéltek, jó nagy számba beszélnek úgy rólad, mint fontos és változtató kilométerkőről. Tudom, hogy ezt tetted bent a börtönben, de mit csinálsz most?
1: Hát, hogy az Istennek bűnösökre van-e szüksége, egyszer valaki mondott egy történetet, ami tulajdonképpen a Bibliában van, és megmosolyogtató. Az Úr Jézus, amikor leült a vámszedőkkel lenni, akkor azt mondták a többiek, hogy nézd, bűnösökkel eszik. És valaki hozzátette, hogy hát vagy bűnösökkel evett az Úr Jézus, vagy egyedül. Mert hogy a környezetében senki nem volt, aki teljes lett volna az Isten dicsőségével, vagy pedig bűn nélkül élte volna az életét. Hát igen, az Isten használja az embert így a falakon belül is, és használja az életemet így a falakon kívül is. Azt gondolom, az út semmit nem változott, amire rátette az Isten a lábamat az ő útjára ezelőtt több mint 20 évvel. A környezet változott szabadulásom után, az a lelki út, amin haladok, másképp néz ki, amik mellett haladok el, gyülekezetekbe szolgálok, de nyilvánvaló voltam nem egy börtönbe, amióta szabadultam, akár magyar börtönbe, akár román börtönbe, de hogy tulajdonképpen ugyanaz van. Emberek vannak, akiknek az ember beszél az életútjáról, bent is és kint is. Magyarul itt kint is az Isten használ az ő országának építésében. Jelenleg a baptista szeretetszolgálatnál dolgozom, mint missziós munkatárs, és járok különböző helyekre, mint hogy most itt ma reggel a Tilos Rádióban is vagyok, és próbálom elmondani, megosztani az emberekkel azt, amit belül van, és amit Isten velem tett.
0: Mikor visszatérsz Svájcra, bármilyen alkalomra, hogy tekintesz most rá, és hogy már civilként, mert azért elég sok időt töltött.
2: Saját belépőkártyában nyitni az ajtókat, azért ez
1: hát
2: komoly.
1: Még így Vácon nem voltam, most érik egyébként ez a dolog, hogy be tudok oda is menni. Más börtönbe voltam, akár a Miskolciba, akár a Szatmár Németi Román börtönbe,
0: vagy
1: jól, akár
0: valahol úgy mész, hogy hazamehetsz utána.
1: Egy ilyen vegyes érzelem van bennem egy nagy fájdalom, azok felé, akiket látok, hogy velem szembe ülnek azokon a székeken, azokban a szürke, vagy éppen civil ruhákban, mert én is azokban a székekben ültem, és én tisztában vagyok vele, hogy Istennek van arra hatalma, hogy felemelje őket abból az állapotból. Arról a székről, arról az ágyról föl lehet állni, nem kell megvárni, hogy szabaduljon, hanem ezt meg lehet tenni.
2: Tudom, hogy te is és Margit néni is komoly bűnmegelőzési projektekbe vesztek részt, és valami fantasztikus, hogy kiálltok gyerekek elé, fiatalok elé, hitelesen. Azok az emberek mondják el, hogy a bűn nem kifizetődő, akik onnan jöttek a gödörből. Ez valami fantasztikus. Mesélj erről a munkádról.
1: Talán azért van neki nagyobb ereje látszólag, amikor egy-egy helyre elmegyünk és szolgálunk az Istennek a beszédével, mert a háttér, ahonnét jövünk, nagyon sötét, és a fény így sokkal intenzívebb és jobban látható. De egyébként ugyanaz a fény, ugyanaz a világosság van a börtönből, a mélyből, vagy egy rákbetegségből meggyógyult hívő embernek az életébe is, mint aki úgynevezett normál állapotból tér az Istenhez, csak a háttér sokkal sötétebb. Hát ilyen sötét háttér az ember életébe. A börtön múlt, onnét jön ki az ember, és nagyon nagy dolog az, amikor az ember mellé odáll az Isten, és a cselekedeteivel is be tudja mutatni.
0: Van egy telefonálunk,
2: vegyük fel.
3: Jó reggelt kívánok, a kis ember vagyok.
0: Szia, kis ember.
3: Kedves vendég, a hétköznapjaidról mesélsz majd egy picit.
1: Hát igen, különböző meghívásoknak szoktam eleget tenni.
3: Jó, hallgattam a rádióban, jó?
1: Jó.
3: Köszönöm.
2: Mondja csak, Lajos, csak letette hát, a telefont.
1: Különböző meghívásoknak szoktam eleget tenni, ez a nagyon szélsőséges. Most például legutóbb 8-9-10 éves gyerekeknek beszéltem Istenről, és mikor megmondom őszintén, megláttam, hogy a gyermekeket vezetik befelé a Verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskolának az aulájába, és ott ültem a Tamás testvérem, és néztem őket, és oda súgtam, hogy mit tudok én ezeknek mondani. De hogy abban a 15 percben Isten megadta azokat a szavakat, amik tulajdonképpen szóltak arról is, hogy nagyon fiatalon is lehet jó döntéseket hozni, és hogy vannak dolgok, amik nagyon rossz irányba hajthatják az embert, és alapjába véve maga a bűn, az egy rossz tanácsadó, és nagyon jó hallgatni a bölcsebb, idősebb emberek. Hát itt gondoltam a tanárjaikra, és így tényleg voltak olyan dolgok, amiket nem osztottam meg velük, mert mondjuk a 18-as karikát rá lehetett volna tenni, de az érdekes volt, amikor jöttünk el, akkor tanárok mondták, hogy azért a 18 éven felül részt is meghallgatnák már, ami az ember hitéletére vonatkozik, hogy miből vette ki. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon szélsőséges, hogy van, amikor így gyerekek felé szolgál az ember, van, amikor egy gyülekezetbe szolgál az ember, járok egy házi közösségbe péntekenként, vasárnaponként istentiszteleti alkalomra.
4: Öregek között szolgáltak.
1: Igen, öregek között, nyugdíjasok közt voltunk nemrég például Margitkával a gödöllői református templomba, tehát nem heti szinten, hanem hetente több alkalommal nyílik rá lehetőség.
2: És ne felejtsük el a legfrissebb projektet, azt, hogy ami ma este indul a Teleki téren, Magyarország legnagyobb összefüggő gettójában a 8. kerületben egy állandó alkalmunk lesz, ahol az Otthon nevű helyen várunk minden kedves érdeklődőt, aki Lajosra kíváncsi, és aki ott Isten felé akar fordulni, de most eljött az időnk, hogy megint meghallgassunk egy kis zenét, aztán állandó szakértőnket várjuk.

Hush. Someone is calling my name. Hush. Hush.

0: Így van, és vissza is tértünk. A vonalban pedig itt van tanár úr, nyugalmazott ezredes úrunk. Haló, haló!
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok! Hát tanár úr, szerintem gyorsan essünk túl az üdvözlésen. Itt van mellettem Boros Lajos és Margit néni.
2: Isten áldja, tanár úr!
3: Szeretettel
0: köszöntöm
1: téged.
0: Nem tudom, mennyire tudta hallgatni a műsort.
1: Hát sajnos nem tudtam hallgatni.
0: És mivel készült nekünk ma?
1: Hát amiről két hete beszéltünk, illetve amivel elváltunk, ez a nevelés, nevelhetőség.
0: Kíváncsi, hallgatjuk. Kérdése.
1: Hát amikor erről beszéltünk és felvállaltam ezt a témát, akkor nem igazán gondoltam, hogy ilyen nehéz fába vágom a fejszemet, tudnék néhány percben telefonon keresztül ezt tisztázni.
0: Van több műsori óránk, vagy műsor napunk, úgyhogy majd szépen lassan, fokozatosan fogunk haladni ezzel.
1: Jó. Hát először arról kéne beszélnem, hogy egyáltalában mi a nevelés. Tudnék, amióta ez a fogalom hát valamilyen módon megszületett, azóta vita van róla, hogy mit értsünk alatta, hogyan, miként működik. És csak a laikus számára olyan egyszerű a dolog, hogy a gyerek megszületik, a szülők azok elpátyolgatják, kísérik az élete, úgyhogy aztán valami lesz belőle felnőtt korában. A szakemberek között egyetlen egy dologban van egyetértés, az az, hogy ez a nevelés ez egy rendkívül bonyolult és rendkívül összetett folyamat. És itt a folyamaton van a lényeg. De az alapkérdésekben óriási a vita, hogy egyáltalán nevelhető-e az ember. De vannak, akik azt mondják, hogy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, bizonyos életkorig, életszakaszig. Szóval vannak, akik azt mondják, hogy gyakorlatilag egész életük végén. Péter ön biztos tudja, mert hallott engem erről polemizálni már egy párszor, én ezt az utóbbit vallom, ezt az utóbbi felfogást. De ezen túl, hogy mi a célja, mik a módszerei, milyen eszközöket és hogyan használ fel, hát ebben nincs egyetértés, rendkívül sok vita van a szakemberek között. És akkor ez ugye az általános pedagógiára, az ember nevelhetőségére úgy általában vonatkozik, akkor ennél sokkal-sokkal bonyolultabb probléma az, hogy az elítélt, a rab, a bűnelkövető, a bűnöző, az nevelhető-e, megváltoztatható-e.
0: De tanár úr, a nevelésnek, én laikus vagyok, azt gondolom, hogy ott kezdődik, hogy a gyermekkorban ugye vannak, vagy a gyermekkori neveléshez vannak rendszerek, és akkor szép lassan ugye ez fejlődik tovább, és amíg elér egy ember egy bizonyos életkort, akkor hát ez már ugye nehezen lehet befolyásolni az ember viselkedését, változtatni rajta, mert rögzülnek a szokások. Mondom, ez még nehezebb feladat egy börtönviselt, vagy egy börtönben lévő ember esetében.
1: Na, a probléma itt kezd igazán elmélyülni, amikor a részletekben megyünk, hogy ugye változnak, vagy nehezen változnak a rögzült szokások. Valóban nehezen változnak? Vagy csak azokat a feltételeket nem tudjuk, vagy nem akarjuk megváltoztatni, amelyek ezeket a szokásokat alakítják? Hát gondoljon bele, menjünk egy nagyon hétköznapi példába. Egy zseniális bűnöző, egy csaló él luxus életet x éven keresztül, bekerül a börtönben, és pillanatok alatt megváltoznak a feltételei. Nyilvánvalóan, hogy azokat a szokásokat, amelyek hát vezérelték a magatartását megelőző időszakban, azokat nem tudja érvényesíteni. Tehát azban a pillanatban, hogy bekerül a börtönbe, nem más feltételek közé, zárt rendszerben, abban a pillanatban megváltoznak a szokásai, illetve új szokások alakulnak ki. Ugye ez eléggé szemléletes példa.
0: Igen.
4: Furcsa, hogy én nem éreztem úgy, tanár úr, a börtönbe, hogy akarnának engem nevelni.
1: Erre azt mondanám, hogy ha érzi, hogy akarják nevelni, akkor ott a nevelőnél valami probléma van. Az a jó, hogyha az ember, a nevelt úgy változik, hogy nem is sejti, nem is érzi, hogy őt itt most tudatos szándékkal valamilyen irányba befolyásolják. Ez egy picit olyan, mint a manipuláció. Az ember tudja, hogy manipulálni akarják, akkor ellenáll. A gyerek is, főleg kamaszkorban, vagy az első daszkorban tudja, hogy a szülő irányítani akarja, akkor nagyon keményen ellenáll.
4: Akkor ezek szerint ön úgy véli, hogy a börtönökben most folyik egy hatékony és jó nevelési munka?
1: Erre nem tudok válaszolni, hogy most a börtönökben mi folyik, mert pár éve elkerültem a börtönök világából. Azért nehéz megint ez a kérdés, mert egy dolog, hogy mit akar egy nevelő, más dolog, hogy mit akar a másik nevelő, harmadik dolog, hogy mit akar a rendszer, negyedik dolog, hogy ez a rendszer mit épít fel, egyáltalán mire képes. Tehát megint egy nagyon bonyolult kérdésnél vagyunk, amikről heteket kéne vitatkozni igazából. Az ember tisztálláson, nem pedig kimondjon valami megalapozott véleményt.
0: Van egyébként bármifajta most évrénben lévő alapszabály, vagy legalábbis egy séma, egy út, hogy merre kéne vinni ezt a dolgot? Hogy milyen elképzelése van egy intézetnek arról, hogy visszaforgassuk az embereket az életben?
1: Én megint csak a nevelés elméleti részéből tudok kiindulni ahhoz, hogy eredményesnek mondhassuk ezt az egész tevékenységet, amit nevezhetünk börtönnevelésnek, rabnevelésnek, bárminek, ha egyáltalán van még ilyen, akkor ott kéne kezdeni, meg kéne felelni bizonyos pedagógiai elveknek, mert különben nem működik. Ezek az elvek pedig hát elég sok számban fordulnak elő, de a legalapvetőbbek például az, hogy az egyének az önálló választási, döntési szabadságát bizonyos mértékig meg kell hagyni. Alapelvként kellene leszögezni, hogy nem a börtönre akarunk szocializálni, hanem a börtön utáni szabad társadalomra
4: fontos
1: akarunk szocializálni.
4: Igen.
1: Tehát de számtalan ilyen elv van, amit tisztázni kéne. Most, ha ezeket tisztáztuk, akkor utána kéne megnézni, hogy a rendszer, ami a börtön belül működik, az milyen. Megfelel-e ezeknek az elveknek, vagy nem felel meg? Ha nem felel meg, mit kéne, vagy hogyan kéne változtatni ahhoz, hogy megfeleljen? Ha ez megtörténik, és sikerül egy ilyen változtatást elérni, vagy változást elérni, akkor nagy kérdés, hogy kik azok, akik érvényt szereznek ennek a gyakorlatnak, tehát működtetik ezt a rendszert. Szakemberek kellenek, gyógyszerével pedagógusok, pszichológusok kellenének, akik ismerik az emberi lélektannak az alapjait, hogy egyáltalán hogyan kell hozzányúlni valakihez, hogy az fejlődni, változni tudjon olyan irányba, amit mi szeretnénk. És akkor nem elég, hogy pedagógus vagy pszichológus, tehát szakember, akkor még börtönnevelővé kell válnia, mert azért a börtön, mondtam, hogy ez egy speciális terület, ez egy olyan közeg, ami hát egészen más, vagy nem egészen más, de sokkal több tapasztalást és szaktudást igényel, mint az általános pedagógia bármely területe. Lehet, hogy ebben egy kicsit elfogult vagyok, és lehet, hogy ez azért van így, mert hát a börtön az tényleg egy ilyen perifériális területe a nevelésnek, ha lehet egyáltalán annak nevezni, de tényleg én gondolom, hogy önök megtapasztalhatták azt, hogy különböző nevelők, különböző típusú emberek, különböző módon, különböző eredményességgel tudják befolyásolni esetleg az egyes fogvatartottakat.
0: Igen, az eredményesség javítható lenne, gondolom, hogyha egy nevelőre mondjuk nem 100 ember, hanem mondjuk egy 12 fős csoport jutna, akivel napi szinten tud foglalkozni. De hát ez nem megoldható a jelen körülmények között.
1: Biztos, hogy ez is nagyon fontos lenne, vagy nagyon jó lenne, vagy nagyon kényelmes lenne mondjuk a nevelő számára, de igazából szerintem nem ezen múlik. Én emlékszem, hogy volt olyan viszonylag hosszú, közel egy éves időszak, amikor közel 120 fiatalkorú elítéltel bajlódtam egyedül, mert úgy adódott a helyzet, és nem a létszám arányok okozták a legnagyobb problémát, megmondom őszintén.
0: Hanem mi például?
1: A legnagyobb problémát, és itt most az emlékeimre hagyatkozom, tehát tegyük félre minden objektivitást és szakmaiságot, a legnagyobb problémát azt a szemlélet okozza. Legalábbis a nevelő számára, vagy legalábbis az én számomra az okozta. Hogy kik vannak nagyobb arányban azok között, akik az elítéltekkel foglalkoznak. Olyanok, akik látnak ebben lehetőséget, hogy jó útra terelhetik, irányíthatják, megváltoztathatják az egyént, az elítéltet, vagy azok, akik eleve olyan attitűddel jelennek meg a börtönbe, hogy hát igazából kár ezekre időt és energiát fecsérelni. Van a társadalomnak olyan területe, ahol jobban megérdemelnék a gondozottak, a neveltek, hogy foglalkozzanak velük, és hát nyilvánvalóan ennek megfelelően viseltetnek a munkájukkal, a szakmájukkal kapcsolatban is.
0: Nagyszerű. Hát öröm ezt hallani, de megmondom őszintén, hát ugye, mint egyszer beszéltünk erről, hogy annyira nehezen mozdul ez a rendszer, hogy hát be se lehet látni azt az időt, hogy mikor történt olyan változás, ami esetleg mindenkinek jó. Tehát nem csak a fogvatartottnak, nem csak az intézetnek, hanem a társadalomnak is közösen, és akkor valami utat mutat ez a dolog. Nagyon szépen köszönjük, tanár úr.
1: Nagyon szépen.
0: Két hét múlva találkozunk, majd adáson kívül megbeszéljük, hogy milyen témával. És akkor, hát jó, nagy a páskodást, vagy most mi következik a mai napban?
1: Igen, hát most az következik.
0: Jó van, akkor jó elfoglaltságot kívánok. És
1: köszönöm szépen maguknak, meg további jó munkát.
0: Köszönjük szépen, viszontlátásra.
2: Szép napot kívánok.
1: Köszönöm, viszontlátásra.
4: Hát, kedves hallgatóink, akkor ma megint hallhattátok a Real Sheet-et, és arról beszéltünk, hogy vannak utak a börtönbe, amik eltérőek a szokványostól. Vannak csoportok, amiknek sokkal jobb statisztikái vannak, mint az átlagnak. Vannak emberek, akik arra áldozzák az életüket, hogy ezt a dolgot előbbre vigyék. És csodálatos dolog, hogy olyanról is lehet beszélni, hogy jó dolgok indulnak a börtönben. Tudjuk, hogy most már a 7 éve működő Váci Apak csoporton kívül 3 másikat indítottak Magyarországon. Ezzel kapcsolatban nekem vannak kis aggályaim, Margit nénin felé mondom ezt a kérdést. Nekem úgy tűnik, hogy ilyen copy-paste módszerrel másolják ezt az apakot, pedig hát az apakot nem úgy lehet létrehozni, hogy valamire kitesszük a táblát, hogy apak. Azt hiszem, hogy az apakot valami más hozza létre, ugye, Margit néni?
3: Hiszem, hogy Isten ebből a kezdeményezésből is jót tud kihozni, mert ahol hangzik az evangélium, olvasnak Bibliát, napi szinten énekelgetnek együtt keresztény énekeket. Nagyon sok fiatal ember ott, mikor bejött az Isten tiszteletre, elsírta magát, mert megragadta egy-egy ének, hogy ez rólam szól, nekem szól. Tehát adjon az Isten lehetőségeket a bibliaolvasásra, az evangélium hallására, és a hit az hallásból van. Ezt tudjuk, meg van írva a Bibliába.
4: Mindenesetre borzasztóan üdvözöljük a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának azt a kezdeményezését, hogy minél több apak körletet hoz létre, és még egyszer mondom, belekiáltom az étterbe, apak börtönt szeretnénk már végre látni, szeretnénk egy tilos rádió külső közvetítést az első apak börtönből, talán össze tudjuk hozni. Hadd mondjam el nektek most gyorsan még a műsorunk bezárása előtt, hogy a jövő héten, nem, 2 hét múlva ismét jövünk, megint itt lesz a Real Sheet. És azok az emberek lesznek a vendégeink a 2 hét múlva létrejövő adásban, akik létrehozták Vácon az első börtönrádiót, a Rács FM-et, akik minket is tanítottak, akik elmondták azt nekünk, hogy hogyan kell rádiózni. Itt lesz az Egyesület 3 fontos tagja, oktatóink, tanáraink, mentoraink, barátaink, és még mindig szakmai segítőink, Hajdú Judit pszichológus, Braun Zsolt médiaszakember, médiaoktató, Kerényi György ős rádiós, médiaszaktekintély oktató, és beszélni fogunk a börtönrádiók létrejöttéről, értelméről, jövőjéről és lehetőségeiről. Én és ezzel bezárjuk a műsorunkat, elköszönünk a kedves hallgatóinktól.
0: A héttérítő fecóékkal, jó szórakozást, és köszönjük a vendégeknek, hogy
4: eljöttek. Szép napot kívánunk mindenkinek.
5: Mi is köszönjük.
3: Isten áldjon mindenkit.
0: Zárás.
6: Így
7: jó.
6: Jó.
8: Jó.
9: Jó.
6: Keltakaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mind. Ott naponta elolvassa az, akonta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorlan megtörve, tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul. Habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz!

0: Gonzák, Gonzák, Szeged sörényű bambák, ti rogyam térdűek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, létkoszorús ünők, csak bólogassatok, csak bólogassatok. S kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik. Tanulok a macskát és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőt szerint önkéntesek. Ostort csördítek, lószörből forrott ostort, az alázat felett!
1: Fölzúg a pajta, s egymás véknyában marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős, az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és feléd nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ide szegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ide szegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Aja közül a vízzel te pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lény. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csürkapony elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázalékmaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is. Vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát. Vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot!
2: Legalább.
1: Dühöng az ár, és az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A víz csak énekel. A vásárra vitt bőrnek ára is van. Nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? A vásárra vitt bőrnek ára is van. Nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Psz.
3: Özönvíz. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapun elé. Fölkapja illés szekerét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely, könycsurok bajszára reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt, vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongy falvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol, a víz csak énekel.

árvízi. Bodrog halászol 1948. január 24-én. Vízben úsznak a kertek, fél sziget a kis falu már, s nő az áradat. Megtettünk mindent, mit ember tehet. Kint vak sötét, egy csillag sem fakad, a teendő már Istenre marad. Bűzlő olajmécs füstköde alatt fújja az öreg iskola falak között a himnuszt, a gyülekezet, majd a szózatot, majd azt, hogy te benned bíztunk. Kézben a süveg, a kalap, nyakak és tarfejek ere dagad, üstökök gácsér farakai rezegnek a buzgalomtól, csengőn kikicsap egy kislány hangja, mint lélek harangé, és énekel a kurátor, a pap, és 10 gyereke közt a szikár papné, és koromszál és sűrű csizmaszag, s rebeg benne a lámpa sárga nyelve, és tenger már a világ, és szakad percenként vadabbul nekieredve a téli eső a sötét vizekre. Doleo ergo sum.

0: Fürgevízi csikóval mentem, csuka bíró. Sok hullámzó polip zászló, figyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyolt. Nátszányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizsergett, didergett, buborékot szemelgett. Ide csuka bíróval jöttünk, vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsont a teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás. Suhogva, zuhogva süllyed fentről izomba. Olyan szép a halének, néma bárki fülének. Habok száll, hova száll? Talatta, talatta, kár aggódni miatta. Halkisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, bőlegénye csókolja. Jó a pikkely a csúszós, jó a nyálka a nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borít. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, tán csak lengő birkacsengő. Szerelmem, szerelmem. Úzni kezdtem ád ellen.
1: Kicsi patak, kicsi patak, habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog szalad, a kő között, a lomb alatt.
2: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
1: Kicsi patak, habjai gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
2: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
1: Kicsi patak, szomja szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó. Félek, légy jó, patakanyú.
2: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vész el egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem.
3: A balholmi leányok, mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Csillog, villog a leányok csukjája, száldogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak, kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A bálholmi leányok, mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de sohasem nevetnek.
0: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tó.

0: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
1: A kő és az ember.

nádas stavon. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a beregben, fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeledten. Nézem ezt a szép világot, mennyi bűváj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben, len a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szeliden rám lehellő. Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi, hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, s minden olyan mozdulatlan. Múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben, minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi

Ad una volló másol. Adi Endre verse. Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunánk, ez a vén róka, mikről talán sohase álmodott az ősi barlang tüzek óta, ez a közönyös Európa. Megloptam a vénisztér titkait, titkait az árnyas Dunának. Magyar földön ravasz a vén kugyon, hisz látott ő búsabb csodákat. De akkor pletyka kedve támadt. Vallott nekem, nem is tudom mikor, tavasz volt, és ő csacska részeg. Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt. Budapestre fitymálva nézett, s gúnyos nótákat fütyülészett. Talán Szent Margit híres szigetén állott velem részegen szóba. Ma is félve kalimpál a szívem, s haj már régen késiken óta. Ugye, Iszter, vén folyam róka, nagy komoly lett a bóra vén túl. Torkán hűlt vad tavaszi kedve, olyan volt, mint egy iszákos zseni. Alig mert nézni a szemembe, s én vallattam keményen egyre. Na, vén korhely, láttál egy-két csodát, mióta ezt a tájat mossa sápat vized, árnyos, szörnyű vized, mely az öreg árnyakat hozza, gyónnyál nekem, vén falu rossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ. Eredendő bűn, lanyha vétek, hideglelés, vergődés, könny, aszály, a Dunaparton sose éltek boldog, erős, kacagó népek. Halk mormolással kezdte a mesét a vén Duna. Igaz az átok, mit már sokan sejtünk, ó, mind igaz, mióta ő zúgva kivágott, boldog népet itt sose látott. A Dunatáj bús villámhárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára készült szégyen kaloda, ahol a szárnyakat lenyesték, s ahol halottasak az esték. Sose lesz másként, így rendeltetett, mormolta a vén Duna habja, s boldogtalan kis országok között kinyújtózott a vén mi haszna, és elrohant tőlem kacsa.

0: új vizeken járt. Ne félj, anyja, rajtad a holnap hőse, röhögjenek a részeg evezősre, röpülj hajón, ne félj hajón, rajtad a holnap hőse. Szállani, szállani, szállani egyre, új-új vizekre, nagy szűzi vizekre, röpülj hajón, szállani, szállani, szállani egyre. Új horizonok libegnek elébed, minden percben új, félelmes az élet, röpülj hajóm, új horizonok libegnek elébed. Nem kellenek a megálmodott álmok, új kínok, titkok, vágyak vizén járok, röpülj hajóm, nem kellenek a megálmodott álmok. Én nem leszek a szürkék hegedőse, hajtson szentlélek, vagy a korcsma gőze, röpülj hajóm, én nem leszek a szürkék hegedőse.
1: Most, mikor a nagy inogások sápadt képe rezeg a földön,

0: óceánok. Szabadabb lettem volna, bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége, ha végtelen. Tágabb szárnyaló volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűz szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős látkör összeforr. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj és az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad napleveg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív sugja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Bejó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes ég, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riadt félve föl bennem ma is még a kisdiák. Szállnak a példák a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, gágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengenek. A Balaton. Zúg harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint lűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba semmibe, locsogja ajka, veri vagy szíve.
1: Széchenyi Tigya, Hány könyvet?

Balaton. Kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam, vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal. S ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség.

bedeszkázó szökőkútak. Hallod-e téljön, hallod-e? Deszkázd be szökőkútjai. Véredből jég rózsa ne virítson, deszkázd be szökőkútjai. Meg lesz a város neszezés, csobogás nélkül is elél. Deszkázd be szökőkútjai. Nyakadon, nyakadon a tél.

Zuzmara. Micsoda sóhaj dermet rá a tetőcserépre, ecetfára, csillére, dúcra, drótkötélre, vaslándzsás villakerítésre. Fölsóhajtott a pince kamra, az ember és az ember barma. Mert szólt a tél, hogy visszalábol a karmos észak csillagáról. Zuzmara minden, vaslap szürke egek alatt e sóhaj csipke. A delelő nap skarlátmázas, de árva, mint az üres lábas. Piros tűzvésze sok virágnak, kioldva már, csak szárak állnak. Rongyos papírzsák beborítja a rózsafákat térdig sipka. Ej, barbár ritmus kell a télnek, lábdogások, sziszenések. Már próbáljuk a hozzám éltó zenét, már szól a tüdősípszó. Tejecske sír a csarnokokban, remeg a szív az asszonyokban. Kupicák között nagy a csöngés, kisüsti szagot ont a söntés. Az új aszfalton hanyat fekszik, az út csináló úgy melegszik. Fújja a párát eltűnődve, emlékezik az anya ölre. Víkság sípjaid befulladnak, az út, a szurok sötét szallag, nyarad gyászol e zúzcsokorban, a szívem iszonyúan dobban.

Tiszának reggeliget húsított. A Tiszának partján virradott meg egyszer, hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer. Az égbolt az atyát kék szín táblájával tüzesedni láttam napunk sugarával. Mosolyodni kezd az hajnal világunkra, világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra. Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek, hegyeknek tövibes völgyekbe rejteznek, innen ereszgetik felfelé párályok, s a reggellel egyként közelítnék homályok. A nyugodt természet kell, s kifújja magát, vergődik álmából, újra kezdi dolgát, még az erdők s hegyek homályba nyugodtak, hol napunk világát várván csak hallgattak. Az álmos természet végtére megindul, élő fiaival munkájára mondul. Napunknak sugara terjeszkedik rajta, mely holdat, csillagot a tengerbe hajtja. Erdős hegytetőket megaranyoz tüze, ragyog játékára az harmatnak vize. Lesüllyedt az éjjel már ólombottyával, a nap kezd ragyogni fényes világában. Földünknek szélirül felszökött egére, űzi a setétet komor tengerén. Nagy természetünkben kacagni kezd minden, melynek nagy lármája elkezdődik rendben. Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, szólnak madarai a vígvadászokkal, jajdulnak a kopók, hangzik a kürt messze, bőgnek az élőfák, faldosott a fejsze. Az halászhajója harsog a vizeken, keresi prédáját a párás térjeken. A sásas rétekre sok marhát veretnek, rívó bőgései gyakran kettőztetnek. Égszájok a fűbe széjjel harácsolnak, furujája zendül közt a pásztának. A Tisza partjáról ezeket szemlélvén, csendesen hallottam, mindennek örülvén. E víznél kétfelől szörnyű jegenyefák nőttek, melyek csak nem a felleget tartják. Iszapos gyökerök mélyen ereszkedett, bogjas oldalakon kérgek repedezett. Terjed gajjaikkal lefelé hajlanak, s mintha szomjúznám a vizekben. Nyájasan zörgenek zöld fehér levelek, melyeken csak lassan bújdosnak a szelek. Ezek közt a Tisza foly csendességében, s mintha gondolkodom olyan nyilvánosan. Sárga tajtékjait formálja közepén, sok gajjak s levelek ballagnak a színén. Sebes örvényei bújdosván magukba, zúgással ütköznek méhol a partokba, melyek két részeken erdejek táplálják, s a világ lármáját csendesen hallgatja. A páros gerlicék szárnyok csattogtatva, rebdesnek felettek magukat mutatva. Vidámul a Tisza turbékolásokkal, mert szép lármát tesznek nagy csacsogásokkal. A Tisza egy részén széles réteg vannak, onnan kiáltások hallik a darvaknak. Ezeknek nagy szavok a magas egeket betöltvén lármázzák érzékenységünket. Sok hattyúk is nyúlnak a Tisza felettel, kik repülvén dűnnek a szép süvöltésekkel. Zárnyoknak különös kettős hangozása, oly, mint a csehelő kopók kiáltása. Több számos madarak zengenek ezentúl, melyekből a puskaszóra sok alá hull. Ilyen dolgok között szemlélvén a Tiszát, gyakran jártam által örvényes forrásnál. Füzesei mellett sétáltam magamba, fövenyes lapáján és gondolatomba, szüntelen neveltem gyönyörűségemet, részegítvén bele érzékenységemet. A tavaszi szagok orromba ütköztek, melyeket magokkal hordoztak a szelek. Ilyen az hely, ahol életre születtem. És e nagy természetnek, férfi tagja lett.

0: Fettő Fisándor, a Tisza.
1: Írta Fettő Fisándor.
0: Nyári napnak alkonyulatánál megállít a kanyargó
1: Tiszánál.
0: Ott, hol a kis túr siet beléje,
1: mint a gyermek anyja kebeléje.
0: A folyó oly símán, oly szelíden ballagott le partalan medrében. Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék fogjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér táncok jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, stortott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok
1: hevert.
0: Túl a réten, néma méltóságban magas erdő. Benne már homály van.
1: Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő.
0: Olyan, mintha égne s folyna
1: vére. Benne már homály van, de az alkony üszköt vett fejére, olyan, mintha égne.
0: Mogyorós, rekettje bokrok tarkán.
1: Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyorós, rekettje bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon át,
0: boldog órák szép emlékeképpen, rózsafelhők úsztak át az
1: boldog
0: égen.
1: Órák szép
0: legmesszebbről rám merengve néztek ködön át, a mármarosi bérce.
1: Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át,
0: az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett.
1: Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be.
0: Mint szúnyog dongása.
1: Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt.
0: Túlnan, vélem átellenben éppen, pormenyecske jött, korsó
1: túlnan,
0: kezében.
1: Túlnan, vélem átellenben éppen, pormenyecske
0: rám nézett át,
1: korsó
0: aztán
1: kezében.
0: Ment sietve.
1: Korsaját, míg telemerítette,
0: némán,
1: rám nézett át,
0: álltam,
1: aztán
0: mintha gyökeret vert volna lábam.
1: Ott a némán,
0: édes, mély
1: mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült,
0: ó, dicső
1: a természet örök szépségét.
0: Mely nyelv merne versenyezni véled?
1: Ó, természet!
0: Mi nagy vagy te?
1: Ó, dicső természet! Mely nyelv merne annál versenyezni többe, véled?
0: Annál szebb.
1: Mi mondod. Nagy vagy te? Mentül inkább hallgatsz.
0: Késő éjjel értem a tanyára,
1: többe.
0: Friss gyümölcsből készült
1: annál
0: vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott
1: késő
0: a rőzseláng mellettünk.
1: Friss gyümölcsből
0: többek között szóltam én hozzá.
1: Társaimmal hosszan
0: szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója.
1: Szegény Tisza, miért is
0: bántjátok?
1: Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb.
0: Jön az árvíz hangzék. Stengert láttam, ahogy
1: félszendergésemből,
0: mint az őrült,
1: félrevert halomzúgása
0: vert föl. A Tisza a rólam,
1: jön az árvíz!
0: Zúgva,
1: jön az árvíz!
0: Törte át a gátom, el akarta nyelni a
1: Stengert világot. Láttam, ahogy kitekintik, mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.

megint a Tiszánál. Egy nyarom elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyón nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet. Hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álomterem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csendesség és békesség maga. A csendesség, mely mégis hallg zene, az Úr világok végüzenete. Se béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, Tisza parti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút. Búcsú.

Rásásodik a víz. Töredék. Rásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Kiáltozás.

a Dunán. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehő. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a méh. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű örök esőmódra hult, szintelenül, mint tarka volt a múlt. A Duna csak folyt. És mint a terméken másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felé. Az időjárján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullám. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ars poeta.

0: Violetta kodörnöjö.
1: Oho, tollottam a régi öregektől. Mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből terült ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

Lazacok, ívásra úsznak a vad vizek hátán a lágytestű rózsaszín lazacok. Szeretkeznek sziklás vizek virányán, s a szerelmük már ikrákban ragyog, ott halnak meg nagy út után az árvák, hol születtek ők és elődeik, s a kegyelmes szelek rájuk dobálják, szülővizük hullámgöröngyeit.

0: Pó gyors futású. Dagadó vizednek hátán, amit viszel, csupán a teste. De szellemem, mit bévül rejteget. Sem tőled, sem más erőtől nem ilyet. Nem ingva fölle bárkaként, sietnek gyors szárnyai vágyához egyenesen, a légen át aranyló lomba hessen. Szél, víz, vitorla, mind legyőzve retteg. Gőgös, dacos folyó, vizek királya, találkozóra, mely sietsz a nappal, napnyugaton még szebb fényt hagyva hátra. Halandó részem sodrod csak magaddal. A másikat viszi szerelme szárnya oda, hol édesebb az éj, és a nappal.
1: Francesco Petrarca, Hú, földi kérgem. Hú, földi kérgem, bárhogy is sodorjad, vized hatalmas, száguldó folyásán, a szellemem mélyen belül tanyázván, erőd nem féli, s más éjtőn se közben. Vitorlát jobb vagy bal felé se forgat, mégis jó széllel, nyílként, vágya szárnyán, az aranylom felé lebegve száll már, s erősebb, mint hab, szél, lapács, vitorla. Egyéb folyók közt, te királyi, büszke, ki ott éred a napot, merre támad, nyugaton százszor szebb fényt hagyva messze, csak földi részem hordja szarvad, ágad. A másik, vágya szárnyával fedezve, repül révébe, édes otthon.
2: Janusz Pannoni,

0: A részek hajó. Hogy jöttem lefelé egykedvű vén vizeknek folyásán, vontatóim már nem jöttek velem. Lármás részbőrű rajköz céltáblául sziszegtek, bepingált bóznasorhoz nyilazban mesztelen. De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez. S hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol. Alig, hogy véget ért a parti furcsa hetsz, vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol. És tél jött,
1: szörnyű zaj köz, s engem kibőr.

0: Háló, sziasztok! Ez itt a Teszt és Lélek rendkívüli adása a gyűjtögetők nagy gyűjtő napján. Mi a gyűjtögetésről fogunk beszélni, és vendégem dr. Csigó Katalin.
1: Sziasztok!
0: Tehát mi arról a részről fogunk beszélni, ami már betegségbe hajlik, úgyhogy mindjárt erről is fogunk beszélni, de először akkor Katalint kérdezem, hogy minden vendégünket meg szoktuk kérdezni, hogy ő hogy lett pszichológus, és hogy kerül ide.
1: Ugye ezért hát... Hát ez még valahol a 90-es években nyúlik vissza. Bementem egy könyvesboltba, és levettem Freud bevezetés a pszichoanalízisbe című könyvét. 15 évesen, rongyosra olvastam, semmit nem értettem belőle, de az volt az érzésem, hogy valami olyat mutat, ami roppant érdekes, és hogy szerintem ott minden eldőlt. Ez nem volt kérdés, hogy én pszichoterapeuta leszek, és az analízissel fogok foglalkozni.
0: És ez így is lett.
1: És így is lett.
0: Jó. Igen. És akkor hogy kerültél ugye az osztályra? Ugye most már ugye más neve van, de a Nyírő Gyula Kórháznak van egy speciális beteg pszichiátria osztálya, igen, ami kényszerbetegségekkel is foglalkozik.
1: Igen. Én ott 17 éve dolgozom.
0: Tehát ez rögtön az egyetem után?
1: Igen. Az egyetem utolsó évében ismertem meg Németh Attila főorvost, akkor ő még főorvos volt, és a Lipót még létezett. Igen. Mi még ott képződtünk. És ő hívott erre az osztályra dolgozni, amit ő alakított ki. És tulajdonképpen az ő hatására kezdtem el kényszerbetegekkel foglalkozni. Azt mondta, hogy Kati, csináld, ez egy érdekes dolog. Valóban. Tehát, hogy ez egyik legizgalmasabb betegségcsoport, és az egyik legnehezebb is, és mégis ez történik 10 éve, és az utóbbi években dolgoztunk ki egy olyan speciális pszichoterápiás programot, ami azt hiszem, hogy tényleg egyedülálló.
0: Oda mindenképpen eljutunk, de akkor egy kicsit most, ugye, aki, ugye nagyon sokféle gyűjtésről lesz ma szó, hogy mi minden gyűjtenek az emberek. Tehát ugye van egy gyűjtő szenvedély, amit köznapi nyelven így mondunk, és van ez, amit már betegségnek hívjuk. Próbáljuk meg valahogy ezt elkülöníteni, és esetleg definiálni, hogy mi az, hogy kényszerbetegség.
1: Ez két külön fogalom, a kényszerbetegség és a gyűjtögetés szindróma. Uh-huh. Tehát a kettő az két külön betegségcsoport. Uh-huh. Vannak olyan gyűjtögetők, ami kényszerbetegséggel társul, de ez ma már az új betegségosztályozási rendszerben, ez egy teljesen külön kategóriának tekinthető.
0: A DSM-5-ben.
1: Igen. Maga a kényszerbetegség az egy olyan betegségcsoport, ami kényszer gondolatokból és kényszer cselekvésekből álló tünet együttes, aminek az az érdekessége, hogy végül is gondolat nagyon sok minden lehet, tehát hogy ez impulzus, kép, képzett fantázia, ami automatikusan bevillan az ember fejébe, és a beteg úgy érzi, hogy képtelen tőle szabadulni.
0: Tehát, hogy valamit meg kell tenni.
1: Nem feltétlenül, tehát hogy ezek lehetnek akár riasztó képek, például egy agresszív kép, látok egy véres jelenetet, abban attól a képtől nem tud a beteg megszabadulni. Olyan gondolat is van, ami őt valamire készteti, hogy leellenőrizze az árat 88 milliómodszor, vagy megmossa a kezét, vagy visszamenjen az utcán, és azt ellenőrizze, hogy nem lökötte le valakit a villamos elé. Mm. Tehát ezek nagyon kínzó képzetek, és ennek következtében alakulnak ki a kényszer cselekvések. Tehát a cselekvések mindig arra vonatkoznak, hogy valahogyan ezeket a képzeteket, gondolatokat, képeket az ember kilökje a fejéből, és próbálja azokat semlegesíteni.
0: És akkor ugye valahogy szóba kerülnek ugye a szorongás, hogy ez mind szorongás, magas szintű szorongással jár.
1: Az az érdekes, hogy egészen idáig ezt gondoltuk, hogy ez egy szorongásos betegség, az utóbbi 1-2 évig, és szorongásos betegségcsoportként is kezeltük, az összes terápiás technika erre vonatkozott. Ma már azt gondoljuk, hogy ez nem tisztán szorongásos betegség, hanem egy egészen eltérő, az összes neuropszichológiai képalkotó kutatás azt mutatja, akár genetikai kutatások, hogy bizonyos módon a személyiség sérüléséről van szó a kényszerbetegségnél, és ebben mondjuk számomra különösen az az érdekes, aki pszichoanalitikus szemléletbe gondolkodom, hogy itt az analitikus elméletek nagyon sok mindenben igazolást nyernek, hogy valóban a pszichoanalízis gondolta azt, hogy a személyiség egy része fejlődik kóros módon a kényszerbetegségben, míg egy másik része be tudja járni a normál fejlődést. Tehát ma azt gondoljuk, hogy a kényszerek, ehhez társulnak természetesen intenzív szorongások, de ez egy olyan működészavar, ami áthatja az ember teljes működését, és mindenre kihat.
0: Jó, akkor mondjuk egy ilyen diagnosztikus definíciót próbáljunk megalkotni, hogy mitől mondjuk az, tehát mitől, hogy vesszük észre, vagy mitől mondjuk azt, hogy ő ilyen zavarban szenved, vagy azzal él.
1: Igen, ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek vannak kényszerei, tehát ez nem kérdés. Pont ezért, mert hogy a személyiség egy része kényszeresen működik mindannyiunknál, és különösen kritikus helyzetben, ha valami bajunk van, akkor ilyen kis rituálékhoz nyúlunk, hogy a legtöbb embernek van ilyen lefekvési rituáléja, hogy akkor tudok úgy ellazulni, hogyha végigcsináltam ugyanazt a fürdőszobába, hogy így mosok fogat, meg oda így elrendezgetem a kis dolgaimat, végigjárom a lakást, lekapcsoltam el mindent, stb. Tehát, hogy ez természetes. Ott dől el, hogy valami kényszer vagy nem, hogyha az ember azt érzi, hogy nem tudja ezeket a dolgokat nem megcsinálni, és hogy akkor is meg kell csinálni, amikor az felülírja azt, amit valóban meg szeretnék csinálni. Tehát, hogy nem tudok, tehát például mondjuk vissza kell szaladnom a lakásba, és én van egy olyan tisztasági mániám, hogy ott nem megyek be a lakásomba cipővel, de ha ott felejtettem a kulcsomat, akkor visszaszaladok cipővel és kabátban. A kényszerbeteg ezt nem tudja megtenni. Annak le kell venni a cipőjét, akkor is, hogyha elkésik valahonnan, mert hogy az fölülír minden egyéb normál impulzust, vagy normál késztetést.
0: Olvastam egy valami ilyesmit, hogy ez minimum föl kell 2 hétig legalább fenn kell állnia, de nyilván...
1: És hogy legalább legalább 1 órát az ember napi életéből lekötnek ezek a tünetek. Aha. Tehát, hogy van ennek egy ilyen időhatára Ez is mondjuk kérdés, azt is kényszerbetegnek tudjuk tekinteni, akik a tünetek maguk csak pár percig tartanak, de hogy azok annyira intenzív szenvedést okoznak, vagy ilyen akadályokat jelentenek, hogy mondjuk egy gondolat úgy leblokkol, hogy megállok az utcán. Tehát, hogy vannak olyan betegeink, akik áldogálnak itt-ott a város különböző pontjain, mert éppen leragadnak egy helyzetben, és amíg valamit át nem gondolnak pontról pontra, addig nem tudnak tovább haladni.
0: Most tulajdonképpen akkor a kényszeres zavarról beszéltél, és akkor azt mondtad, hogy egy kicsit más ez a bizonyos gyűjtögetés.
1: Igen, tehát a kényszer betegségnek az az egyik jellegzetessége, hogy a tünetek rendkívül változékonyak, tehát hogy nem tudjuk úgy összefoglalni a tüneteket, mint mondjuk a depressziónál, vagy a pszichotikus betegségeknél, hogy van 4-5 olyan tünet, amiből biztosan meg tudjuk állapítani, hogy valaki beteg. A kényszerbetegségnél tünetcsoportok vannak, amiknek millió változata lehet, ami az adott embernél másként van. És az egyik tünetcsoport az a gyűjtögetés. Ha most azt mondom, hogy vannak gondolatok és cselekvések, és mondjuk ezek jellemzően a gondolatok általában vagy az agresszió, vagy a szexualitás, vagy valamilyen ilyen morális dilemmázás csoportban tartoznak, a cselekvések leggyakrabban a tisztálkodás, az ellenőrzés, a szimmetria, ismétlések csoportjába tartoznak, és itt találkozunk gyűjtögetéssel. Ez az, amikor a kényszerbe beépül a gyűjtögetés. De és ez a legnehezebb betegcsoport, akiknél kényszerek nélkül szerepel csak a gyűjtögetési szindróma. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy reménytelen velük foglalkozni, mert ilyet nem tudok mondani, mert mindenkiben általában szoktam valami reményt látni, de valóban a legnehezebb tünetcsoportról beszélünk. Általában nincs betegségbelátás arra, hogy a gyűjtögetés értelmetlen, és ezek a személyek nagyon sokszor izolálódnak, és rendkívüli mértékig rejtegetik a tüneteiket, ami a kényszerre egyébként is jellemző, de a gyűjtögetőkre kifejezetten. Tehát leplezni igyekeznek a környezet előtt, és minden módon tagadják azt, hogy ilyen jellegű problémájuk van.
0: Tehát, hogy akkor ez az azt jelenti, amit mondasz, hogy a környezet próbál valami segítséget kérni, és nem ő.
1: Hát a környezet kezd el először szenvedni. Igen. Tehát, hogy ez akár lehet egy társasházi lakóközösség is, hogy azt látja a környezet, hogy mondjuk a szomszéd valahogyan a lomtalanításon kivitt holmikat mindig beviszi, eldugdossa, a kukából kiveszi, és hogy milyen érdekes, hogy mondjuk valakinek a lakásában már nem lehet bemenni, ami korábban még jellemző volt, hogy úgy valahogy úgy nyitja ki az ajtót, hogy ne lehessen belátni, hogy oda benn mi van. Az már a nehezebb dolog, hogyha a szagok és minden egyéb is ki.
0: Tehát akkor látszik. Azt mondod, hogy nem ilyen gondolatok, mint a többinél, hanem akkor, tehát ő hogy magyarázza, ha mégis ide kerül mondjuk hozzátok?
1: Kevés ilyen beteggel találkozunk, és akik bekerülnek hozzánk, azokat általában már hozzák. Tehát, hogy valahogyan a család vagy a közösség rákényszeríti a betegre azt, hogy kérjen segítséget, de a legritkább, hogy a gyűjtögetés miatt kér segítséget, hanem sokkal inkább mondjuk, ha ehhez társul esetleg egy depresszív hangulatzavar, abba bele lehet kapaszkodni, hogy ő csak arról beszél, és azt mondja, hogy nincs, ez nem jelent problémát, mert tehát a gyűjtögetésnek az a lényege, hogy a beteg úgy érzi, hogy azok a holmik, amiket ő fölhalmoz, azokat majd ő valamire fel fogja használni, és valamilyen, ezt intellektualizálásnak nevezné a lélektan, valamilyen magyarázatot fűz ahhoz, hogy ő miért gyűjti össze azokat a tárgyakat.
0: Lámpa.
1: Például, vagy hogy azokat a ruhadarabokat majd ő el fogja ajándékozni a nem tudom milyen közösségnek.
0: De addig még itt feltart.
1: De addig ezeket felhalmozza. Tehát hogy az a különbség a gyűjtögetők és a kényszeres gyűjtögetők közt, hogy a valódi gyűjtögetők tényleg értelmetlen, akár ártalmas dolgokat is gyűjtögetnek, mint ételmaradék, vegyi anyagok, flakonok, nem tudom, tehát hogy rendkívül szélsőséges lehet az, hogy és hulladékot is konkrétan gyűjtögetnek, míg akinél ez egy kényszerbetegségnek az egyik megnyilvánulása, ott valami jelentősége van annak, hogy mit gyűjt. Például azt gyűjti, amihez valamilyen érzelmi emlék fűzi. Tehát, hogy mondjuk volt olyan betegünk, aki azokat a tárgyakat mind eltette, amihez a családtagjai hozzáértek. És ez egy csokoládépapírt is jelenthet, amit az ember gyereke megeszik. Azt nem lehet kidobni, mert ha kidobom a csoki papírt, annak van egy mágikus jelentése, hogy azon keresztül már ártok a családtagomnak, és egy jó anya ilyet nem tesz. Tehát, hogy azok igen értelemben szemét, papír, de hogy mégis nem ételmaradék, és ott fel lehet azt fejteni, hogy ehhez valamilyen érzelem társul. Sokszor azt is látjuk, hogy a kényszeres gyűjtögetőnél ez egy olyan zavar része, hogy ami általában jellemző gondolkodási zavarként a kényszerre, hogy nem tud döntést hozni arról, hogy mi a fontos, mi a lényegtelen. Tehát ugye kettő az összemosódik, és hogy ezért kell minden tárgyat megőrizni, mert hogy nem tudok döntést hozni arról, hogy ennek van-e lényegi eleme annak a tárgynak, vagy jó lesz-e még valamire, vagy nem, és inkább nehogy hibázzak, ezért inkább mindent megtartok. Tehát a hibázást a kényszeresnek minden áron el kell kerülni, mert ez egy elviselhetetlen érzés.
0: Na most jól belecsaptunk így a közepén.
1: Mindenről beszélünk, igen.
0: Most szerintem egy rövid zenét, és utána megpróbálunk átcsapni oda, hogy akkor hogy lehet ezen egyáltalán segíteni, mert nagyon kínzónak hangzik, hogy ez milyen nehéz lehet neki. Jó, akkor most zenélünk.

0: Sziasztok! Itt vagyunk megint, és eddig beszéltünk arról, hogy mi is ez a kényszer, kényszeres gyűjtögetés, kényszere vagy sem. És ugye most arra gondoltunk, hogy akkor egy kicsit térjünk át arra, hogy hát hogy lehet ebben segíteni, hogyha hát valahogy oda jut.
1: Pozitívabban beszélünk.
0: Igen, ez nagyon nyomasztó volt, igen. Még én is nagyon elszomorodtam, hogy ez milyen nehéz lehet ebben az állapotban lenni.
1: Egy, nekem azért furcsa, mert ugye nekem ezek ilyen mindennapi tapasztalatok, hát, hogy ebben vagyok, ebben dolgozom a betegekkel, hogy már szinte néha fel sem tűnik, hogy ez, ezek ennyire nehéz tünetek valaki
0: kívülálló. Most arra beszéltünk, hogy valaki megpróbálja őt oda terelni hozzátok. Van-e, aki valahogy maga megy?
1: Persze, nagyon sokan.
0: És mit mond? Miért jöttem? Elkopogok jöttem?
1: Konkrétan a kényszerbetegség miatt.
0: Hogy ez már annyira kínzó.
1: És valahogy nyilván azért ez már megjelenik a köztudatban, hogy lehet segítséget kérni, és aki igazán akar, az meg is talál bennünket, hogy nem olyan bonyolult kideríteni, hogy hol foglalkoznak a kényszerbetegség kezelésével. És több módon lehet kezelni a kényszerbetegséget. Nyilván a legsúlyosabb helyzet, ami alatt azt értem, hogyha valakinek úgy a mindennapi életét már akadályozzák a tünetek, hogy nem tud akár bejutni az egyetemre, a munkahelyére, tanulni, ellátni önmagát, ott érdemes a kórházi kezelést egyszerűen igénybe venni, és hogy erre van mód, van lehetőség bekerülni olyan osztályra, ahol érdemben foglalkoznak a betegséggel.
0: Például itt.
1: Tehát, hogy nálunk ez egy olyan program, ahol van olyan beteg is, aki nem is kap gyógyszeres terápiát, ami azért egy ritka dolog, hogy úgy lehet kórházi osztályon feküdni, hogy nem. Tehát, hogy ezek is ilyen tévhitek a pszichiátriával kapcsolatban, hogy itt valakit legyógyszereznek, és csak a gyógyszert látjuk megoldásnak. Ez egyáltalán nincs így. Alapvetően ez egy pszichoterápiás program, és azt mérlegeljük, hogy az adott betegünk mennyire szenved, és hogy ha úgy érezi ő is, és mi is, hogy nehéz részt venni a pszichoterápiás programban, az egy nagyon intenzív dolog, és intenzív munkával, belső munkával jár, akkor javasoljuk neki, hogy a gyógyszert is fogadja el, ami segíthet a tüneteket csökkenteni.
0: Igen, tehát hogy akkor ez egy alapvető kérdés, ami mindig felszokott merülni pszichiátriai betegségeknél, hogy van-e biológiai háttere, ami akár oki, akár kísérő, vagy akkor csak pszichológiai, pszichés, ahogy mondtad már, hogy a személyiség kvázi zavara, vagy fejlődési zavara.
1: A kettő együtt lehet igaz. Tehát, hogy igen, vannak olyan betegeink, akiknél azt látjuk, hogy akár ez egy családi halmozódást mutat, tehát, hogy már a felmenők közt is megjelennek a szorongásos vagy a hangulatzavar egyes esetei, ott feltételezünk egy biológiai érintettséget, vannak ilyen irányú kutatásaink is, de hogy azt is lehet látni, akinél azért ténylegesen kibontható egy pszichodinamikai elem, vagy egy olyan életesemény, aminél azt mondjuk, hogy az belobbantotta az esetlegesen meglévő hajlamot. Tehát, hogy talán így érdemes gondolkodni a betegségekről.
0: Igen, ugye, ahogy én olvastam, ugye szintén a szerotonin meg a dopamin rendszer érintettsége, ami a szorongásos, vagy akár a hangulatzavaroknál szokott-e felmerülni. Tehát akkor erre kaphat esetleg
1: így
0: gyógyszert.
1: Van. Tehát kap egy antidepresszánst, és hogy azt úgy magyarázzuk a betegeknek is, hogy igen, a gyógyszer az olyan, mint egy mankó, hogy segít az agyban a szerotonin rendszer eltolódását helyreállítani, és arra teszi őt alkalmassá, hogy képes legyen részt venni a pszichoterápiában. Tehát ahogy ugye az első etapban beszéltünk, a kényszer egy nagyon, tényleg a legkínzóbb belső állapottal jár a beteg számára, mert megéli azt, hogy teljesen irracionális, amit csinál, hogy hülyeségekbe tekeri bele magát, és belegabajodik valami értelmetlen, irracionális dologba, de nem tud tőle szabadulni. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly bezártság.
0: Igen, ez nagyon izgalmas, hogy az egyetemre jártam, 5 éves voltam, és én tanácsadás, meg pályatanácsadás szakirányra jártam, és bekopogott az egyetemre egy nő, azzal, hogy ő most jött Tündérhegyről, hova azért került, mert az volt az ő kényszeres gondolat, hogy azt súgták a hangok, ugye, hogy meg kell ölnie a gyerekét. És ő úgy gondolta, hogy ezt nem akarja megtenni, de nem tud tőle szabadulni, és akkor ő is valahogy eljutott oda, és a rehabilitációban kért segítséget. Na most én egy nagyon fiatal kezdő voltam. Ebben jó voltam már ugye a pálya alkalmasás, stb. És nagyon jól is haladtunk, de azért eléggé megütött engem ez a...
1: Hát ez ijesztő hogy ennyire, ezt hallani, hogy nem mondjuk az, egy anyának van egy ilyen gondolata.
0: De hogy ez annyira szép is volt, hogy ő ezt le akarta küzdeni, ez nagyon-nagyon fontos volt, és láttam benne, hogy ez mennyi erő benne.
1: És hogy ugye ott lesz ilyenből kényszer, hogy én azért azt gondolom minden anyának, normál esetben van olyan gondolata, hogy elegem van a gyerekemből, igen. Most már nem bírom, igen, a francba menjen innen el, de hogy ezt egy normál ember tudja, hogy ez most egy pillanatnyi gondolatom, igen. És majd elmúlik, vagy ez csak egy gondolat. A kényszerbetegség ott alakul ki, hogy az adott ember ettől megijed, hogy létezik, hogy ilyen gondolat az eszembe jut, megjelenik egy olyan torzítás, hogy ha ez eszembe jutott, meg is fogom csinálni, hogy tényleg kihajítom a gyerekemet az ablakon, vagy ártok neki valamilyen módon, és elkezd attól félni, hogy nehogy még egyszer ilyen gondolat eszébe jusson. És itt jönnek a manőverek, hogy hogyan tudom kitolni ezeket a gondolatokat, és ha visszatérünk a terápiára, a terápia pont olyan szemléletben dolgozunk, amiben próbáljuk azokat a pszichoterápiás elemeket integrálni egy ilyen nagyon intenzív programba, amiről azt gondoljuk, hogy hasznos a betegség gyógyításában. Ugye ma nagyon népszerű a kognitív viselkedés terápia, viszonylag gyors és népszerű módszer. Nekünk az az érdekességünk, hogy mi is alkalmazunk ilyen elemeket, de nem azt gondoljuk, hogy önmagában a kognitív viselkedés terápia gyógyítja meg a betegeket, hogy ezek kell technikákat tanulnak a betegek, ami rendkívül fontos, hogy visszaszerezze azt a készségét, hogy valahogyan kézbe tudom tartani a tüneteimet, és uralkodok fölöttük, de a feltáró terápia az borzasztó lényeges, hogy azt megérteni, hogy honnan, miért indít el bennem ez ilyen félelmeket, hogyan próbálom magamat állandóan ilyen korlátokba beszorítani de és szabályozni.
0: Valahogy belenézhetünk-e, hogy ezt megértse, aki most minket hallgat, hogy milyen ez, mi az, hogy feltáró terápia?
1: ez egy pszichoanalitikus terápia. És itt az a különlegessége a mi osztályunknak, GM, más az országban, ahol az osztályvezető főorvos is pszichoanalitikus. Tehát, hogy ezért általában az analitikusok magánpraxisban dolgoznak már, de hogy mi még elérhetők vagyunk az állami egészségügybe is. És tehát a feltáró terápia azt jelenti, hogy egy ponton tudunk oda eljutni, hogy tényleg a beteg képes önmagáról beszélni. Ahhoz az kell, hogy egy kicsit a tüneteitől szabaduljon. Tehát általában azzal kezdünk, hogy olyan technikákat tanítunk, ilyen egyszerű viselkedésterápiás technikákat, hogy mégis hogyan próbálja meg szabályozni a gondolatait és a konkrét cselekvéseit. Mondjuk egy 28-szor valaki kezet mos, akkor megtanítjuk őt újra kezet mosni. Ez egy ilyen látszólag egyszerű folyamat, de borzasztó nehéz újra fölépíteni egy viselkedést, és ez után
0: tehát,
1: jöhet
0: csak
1: az
0: akkor,
1: a...
0: Mit jelent az újra kezet mosni? Hogy csak akkor, amikor indokolt? Vagy mi az, hogy újra?
1: Például ilyenekről beszélünk, hogy mit érez beszennyezetnek, mi az, ami egy normál szennyezettség, mi az, ami az ő gondolataiban már egy torzítás, hogy ő azt túlzónak gondolja, hogy nem tudom, itt most ülünk, és nem tudom, matat az asztalon, megfogom a fejhallgatót, vagy bármit, hogy ezután most nem kell kirohannom kezet mosni, hanem elég, ha az ember hazamegy, az egy természetes dolog. Egy kényszerbeteg már most ezt zsebkendővel fogná meg például.
0: Szóval ezt én otthon nagyon megtanultam, anyukám egyébként egészségügyi dolgozott, hogy amikor hazaérünk, kezet mosunk, és amikor elmegyek a munkahelyemre, hát hiszen ez egy egészségügyi, ott is mindig kezet mosok, mit csodálkoznak. De pedig nagyon hasznos, mert például engem nagyon ritkán érintenek ezek a nátha, meg ilyes jellegű, pedig csak ennyi, tehát nem szoktam sűrűn, de ha hazaérek, az biztos, és ez szerintem nagyon hasznos is, de mindig ezt is nagyon furcsának tartják, hát még hogyha ez ilyen nagyon gyakori.
1: Hát és itt jön akkor a feltáró terápia, hogy ez például innen indul el, valahol ott gyökerezik egy ilyen tünet, hogy az anyukám azt mondta, hogy mindig kezet kell mosni, és hogy én nem mertem másként csinálni, és más szabályokat kialakítani az életbe, csak azt, amit az anyukám mondott. Tehát mondjuk 40 évesen is azt csinálom el, amit az anyukám mond.
0: És hát ugye, hogyha az anyuka ennyire nagyon mondta, akkor ugye lehet, hogy érezhető volt az ő félelme, ami mindentől. Tehát mennyire óvott engem, ő mennyire félt mennyi mindentől. Ezt ugye, ha nem is mondta ki, ezt nyilván érezhette a gyerek, hogy valami félelmetes dolog, ha nem mosunk el kezet.
1: Hát ezt mindenképpen, és ugye nyilván a szabályok a szüleinktől épülnek be az énünk egy struktúrájába, hogy belsővé teszem azt a elvárást, vagy amit én vélek elvárásnak, amit az anyámon látok. Igen. De és hogy ez onnantól tulajdonképpen a kényszerbeteg önmagával játssza le ezt belül, hogy van egy ilyen fenyegető, tiltó én része. Erről így szoktam a betegekkel már a feltáró terápiában beszélni, tehát nagyon ki vannak abban képezve, hogy igen, igen, ez most a tiltó részem arra kényszerít, és hogy nem, nem mer az a szabad, egészséges én rész megjelenni, aki úgy mérlegelhetné azt, hogy én vagyok a döntéshozó, nem a bennem lévő tilalmak.
0: Szóval milyen korára is megyünk most vissza?
1: Milyen koránra? Aha. Van egy olyan életkor, ahol azt feltételezzük, hogy ilyen a kényszerek szempontjából döntő jelentőségű, azaz, amikor az én tudat alakul. Ugye ez klasszikusan Freud azt mondta, hogy az a tisztaságra szoktatás időszaka, hogy ott milyen szabályokat tanult meg a gyerek, és a későbbi Freud utáni pszichoanalitikus szerzők azt írják le, hogy ez nem csak azért fontos, hogy konkrétan a szobatisztaság hogyan alakul ki, hanem akkor alakul az énünknek az a része, amikor önmagamról olyasmiket élek meg, hogy én hatékony vagyok valamibe, és hogy nekem van egy ilyen saját kezdeményező készségem, felismerem, hogy jön egy szükségletem, nyilván akár a WC-zés szükséglete, de bármi más is, és hogy én azt követni merem, és azt hatékonyan megteszem, és ez egy visszajelzés, hogy én milyen vagyok, és ott nem mindegy, hogy a szülő
0: hát mi ugye az korlátokat, ugye?
1: Ez az autonómia, ezt akartam körbejárni, köszi.
0: És ott tehát nagyon, ez nagyon fontos ez, hogy egy ideig ugye sokszor mások akarata nyomán csináljuk ezt, és megtanuljuk, hogy hát mi szabályozzuk, tehát hogy nekünk kell majd ezt szabályoznia, és a testünkre figyelve, de mégis már autonóm módon.
1: Így van, és akkor a ebben lehet egy fajta zavar. Nagyon sokszor beszélnek arról, hogy ahogy ilyesmikről beszélünk, hogy bennük hogyan tudjuk azonosítani ezeket, hogy nem merek autonóm lenni, mert rögtön a tilalmak jönnek, hogy előjön sok-sok olyan élményük, hogy jé, tényleg, hogy mondjuk én nem futkoshattam szabadon a játszótéren, mert hogy az anyám rögtön szólt, hogy oda nem állsz föl, az veszélyes, az ne fogd meg, az koszos, az, tehát hogy nincs egy ilyen szabad mozgástér, aminél az lehetne az élmény, hogy alapvetően a világ biztonságos, hanem a világban állandóan ilyen veszélyforrások vannak. És hogy ez ilyen 5-6 éves korra nyúlik vissza, és általában ott van egy ilyen természetes része, természetes jelenség is, hogy az óvodásoknál lehet kényszeres jelenségeket látni, aztán
0: hát kinőzik. Akkor ez a feltáró rész, és akkor ebből hogy lesz kvázi javulás, vagy újra strukturálódás?
1: Hát a terápiának, igen, egy része ez a fajta egyéni terápia, és aztán egy csoportterápia is zajlik, ami hát ilyen vicces, tehát hogy ott közösen gyakorlunk helyzeteket, tehát hogy mondjuk amiben én is beszállok, az nagyon fontos, hogy a terapeutást is lássák ilyen szituációkban, hogy oldunk meg ilyen helyzeteket, hogy nem tudom, lemegyünk a kórházudvarra, leülünk a fűbe, hát ilyet, hát ott teljesen ki szoktak borulni. Mi az, hogy leülünk Budapest közepén a fűbe? Hát az koszos. Tehát nem mezitláb a fűben, hát olyat nem lehet. Aztán nyilván valahogyan, ha én is leülök, és a segítő terapeuta társak is, akkor van egy ilyen csoporthatás, hogyha együtt valamit meg tudunk csinálni, az sokkal jobb. Nagyon sokat nevetünk ilyen helyzetekben.

0: Sziasztok! Ez itt a Teszt és Leleknek a gyűjtők napi különkiadása, és hát nyilván próbálunk a gyűjtögetésről beszélni már, amikor egy kicsit ez már túlzó. Tehát eddig beszéltünk ugye a kényszerességről, annak a terápiás lehetőségeiről, meg egy kicsit a hátteréről, és most visszatérünk oda, hogy mi van akkor, hogyha ez a gyűjtés, ez már túlzó. Hogyha a család próbál, tehát a család mondjuk észreveszi, hogy ez már nagyon túlzó, és megkeseríti mindannyiunk életét, és próbálnak segíteni.
1: Tehát a gyűjtögetésről ugye azt is mondtuk, hogy ott a legjellemzőbb az, hogy a beteg leplezni próbálja, vagy valamilyen magyarázattal ellátni, hogy ő miért gyűjtögeti a ilyen-olyan holmikat. Tehát ott az elsődleges, hogy valamilyen családtagot, vagy akár az egész családot is beszoktuk hívni, hogy egyszerűen legyen arról egy közös beszélgetés, hogy ki hogyan látja ezt a helyzetet.
0: Hogy legyen nyílt ez a helyzet.
1: Hogy legyen nyílt ez a helyzet, és hogy valahogyan meg tudjuk nyerni a családot is annak, hogy ezt fel kell ismerni, hogy itt van valami kórosság. Sokszor a család is ebbe beépül, és tulajdonképpen asszisztál ahhoz, hogy jó, hát ezt a szobát nem használjuk a lakásban vagy a garázsban, ajtót már nem lehet kinyitni, de hát vannak ezzel más családok is így, nem, egyébként nincsenek. És nyilván az a cél, hogy valami közös olyan szerződésre vagy megállapodásra jussunk, ahol mindenki fölismeri azt, hogy itt mindenkinek van ebben valamilyen feladata és valami szerepe, hogy ez a helyzet idáig eljutott.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát az, hogy azért, ha a családi rendszert nézzük, vagy ebbe gondolkodunk, hogy nyilván nem csak a betegről szól ez a történet, hanem ahhoz tényleg egy család asszisztál, hogy ők valahogy ugyanúgy szemet hunytak, vagy ugyanúgy benne hagyták az index páciens, ugye a családterápiában sokszor így beszélünk, hogy őnála látszódnak a legerősebb hatások, de hogy azért a család tagok is ebbe részt vesznek valamilyen módon, és hogy ott érdemes mindig ezeket elemezni, hogy kinek mi a feladata abban, hogy a helyzet meg tudjon változni.
0: Ugye a tévben sokszor lehet látni ilyen spektrumon, meg ezeken az informatív csatornákon, hogyha ilyenre valahogy fény derül, akkor jön egy csapat, és akkor egy kicsit így megpróbálják kiszelektálni azt a halmot, amiben már nem lehet bejutni ugye a lakásba. És akkor ez nagyon érdekes szokott lenni, hogy ők megpróbálják őt is valahogy bevonni, hogy akkor ezt valahogy kidobhatjuk, akkor nyilván az elején mindenre azt mondja, hogy nem, semmit. És akkor egy időt elkezd ilyen kompromisszum, tehát hogy eljuttatják valahogy a kompromisszumokra, hogy mi maradhat és mi nem, és akkor nyilván megpróbálják valahogy a normál szintre juttatni őt, hogy néz ki egy lakás úgy, hogy az élhető. Mit gondolsz erről?
1: Ez a legjobb terápiás technikák egyike, de az, amikor házhoz megy a terapeuta, de hogy hol van erre? Ma a Magyarországon kapacitás nagyon kevés.
0: Például a szociális munkás, ebbe így be tud.
1: Próbálunk erre, vagy van erre nálunk is minimális lehetőség, de azért ezt tényleg hangsúlyozom, hogy minimális erre a lehetőségünk. Nyilván pont a gyűjtögetésnél az a legnehezebb, hogyha be is tudjuk valahogyan invitálni egy terápiába a pácienst, ott nem jelennek meg a tünetek, mert az mindig otthon van. Igen. Tehát mi csak arra tudunk hagyatkozni, amit ő elmond, igen. És az, hogy én instruálom őt valamire, ezt nem tudom élőben megnézni, hogy ő ezt meg is csinálja az otthonában.
0: De hogyha mondjuk
1: lehet,
0: a család...
1: Ilyet, szoktunk ilyeneket, hogy akkor hozzon be holmikat hozzánk, és akkor így megjelennek akár ilyen-olyan holmikkal a betegek feladatként. Ott is például a gyűjtögetésre az is jellemző, hogy ugye ami bekerült az ő zárt rendszerébe, ami az otthon, onnan az nem vihető ki, tehát hogy már az egy feladat,
0: igen, az egy kicsit
1: hogy hozza
0: lazul,
1: be a kórházba
0: igen.
1: Akár a két zacskóban a valamit.
0: De hogy amikor a családról beszélted, úgy jutott eszembe, hogy ha nem a szociális munkás, de végig is a család is megtehetné ezt, ha oda jutnak, ugye?
1: Vannak ilyen terápiás technikák, hogy valamilyen családtagot képezzünk ki tulajdonképpen segítővé, igen. Ez egy nagyon kétélű dolog. Igen. Tehát, hogy ezt akkor lehet, és ebben én elég szigorú vagyok, hogy csak akkor, ha tényleg azt látom, hogy az a családtag az építő jelleggel, és egyértelműen a páciens érdekében cselekszik. Tehát, hogy ez ne egy ilyen manipulatív játszma része legyen, hogy hát elkezdem őt még tovább kontrollálni, ami amúgy is jellemző
0: igen,
1: ezekben
0: mondtál,
1: a családokban.
0: Hogy ők egyrészt szemet hújnak, másrészt, hogy meghagyták abban, hogy vannak ezek, amit mondtál, magyarázatok, hogy ő miért gyűjti a bármit, és ilyen mértékben vagy mennyiségben. Tehát nem fogták magukat és raktak ott rendet. Mert mondjuk egy csomó, egy betegnél, mondjuk ha valakinek eltört a lába, akkor oda megyünk, és akkor ott...
1: Igen, ugye, ez sokszor tényleg érthetetlen, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy ebben hosszú évek története van, egy ilyen szemethúnyásban, hogy működik az hát, a család.
0: Olyan túlzottan tapintatosak, tehát egy abszolút elfogadták, a kívülről is egy idő után már irracionálisnak tűnő, hogy látod, hogy miért van szükség arra, és miért nem nyúlunk ehhez a csodás gyűjteményhez.
1: Hát ez is lehet, vagy az is, hogy olyan mértékben fél a család bármi nemű konfrontálódástól, hogy egymással tulajdonképpen nincsenek is ilyen párbeszédek, amiből valami vita lehetne, tehát hogy minden ilyen negatív indulatot azt el kell kerülni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kör. Nehéz, mert pont a gyűjtögetőkre az is jellemző, hogy azért általában izoláltan élnek. Tehát, hogy nagyon kevésüknek van családjuk.
0: Nincs család.
1: És nincs körülöttük senki. És hogy bizonyos módon lehet ezen gondolkodni, hogy ez tényleg olyan, mint egy pótcselekvés, hogy az ember valamit felhalmoz, hogy azzal népesíti be a amúgy üres, magányos világát. Tehát, hogy sokféle elképzelésünk van arról, hogy miért történik a gyűjtögetés, hogy valamit így birtokolnom kell, tehát mint akár az evészavarok egy része, hogy mintha így magamba kéne tömni mindenféle. Tehát, hogy ezek nagyon messzire vezethetnek ezek az asszociációk. Nincs erről igazán pontos vizsgálat.
0: Jó, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy valaki gyógyul, mondjuk hiányzik, ez így ilyen pszichológiai, tehát hogy változik, mondjuk igen. Azt mondjuk, változik, igen. Akkor azt hogy lehet látni? Szóval mi a jele ennek szerinted?
1: Nyilván a változás vagy a gyógyulásnak kritériuma az, hogy a tünetek csökkenjenek, de hogy a betegek nem csak azt fogalmazzák meg, hogy kevesebbszer mosok kezet, ki fogom tudni már dobni a szemetet, egyáltalán meg tudom fogni a szemetes kukát. Tehát, hogy a gyűjtögetésnél ez is probléma, aha. Hogy azért halmozódnak fel a tárgyak, mert nem tudom őket kidobni. Igen. Tehát, hogy ez is alaposan körbe kell kérdezni, hogy igen. Mi tartja fönn ezt a tünetet. Tehát, hogy nyilván azt kell látnunk, hogy ezek jelentősen oldódnak, de igazából azt tekintjük valódi változásnak, vagy valódi gyógyulásnak, hogyha ehhez a belső élmény is megváltozott, tehát hogy ő nem csak egy ilyen szabályt követ, amit megtesz a kedvemért, mert megkedvelt és megsajnálta, hogy ne kilódjon már itt a pszichológus ennyi hónapja velem, akkor megcsinálom a kedvéért, és hazamegyek, aztán úgyis marad, annyi van az egész. Nyilván erről szoktam is hülyeskedni a betegekkel, de hanem hogy ő tényleg elkezd a dolgokról másként gondolkodni.
0: De egyébként ez tök fontos, amit mondasz, mert valahol minden terápiás eljárásban érezzük ezt, hogy én is azt láttam, hogy egy idő után látszik neki, hogyha ennek a valakinek ennyire fontos ez, az hat rá, hogy akkor nekem is fontosnak kell lenni. Szóval ez persze viccesen hangzik, de mégis lehet érezni, hogy őt valahogy ilyen, mintha elbűvölné, hogy nekem ennyire fontos egy másik embernek az én ügyem, hát akkor tényleg fontos ez, akkor tényleg érdemes ezt valahogy csinálni.
1: Persze, én szóval is azt gondolom, hogy a terápiás kapcsolat kulcsfontosságú, és hogy ez egy olyan erőforrás, amire lehet támaszkodni, hogy a betegek látják, hogy én lelkes vagyok, még ennyi év után is képes vagyok velük a kézmosást gyakorolni, hogy ez fontos, és akkor ők azt gondolják, de hogy ez az első lépés, és annak kell kialakulni, hogy benne legyen belül egy ilyen belső terapeuta, szóval, aki belül lelkes, és belül érzi azt, hogy ez
0: szóval ezek
1: érdemes.
0: A filmek, amiket így látunk, hogy valahogy kitakarítják, vagy kiszeretteljek, hogy egy ilyennek, és akkor vissza szoktak menni, hogy ez meg tudott-e maradni. Aha. És lehet, hogy valahol ebben is, tehát hogy ezért is jön létre az, hogy ez megváltozott, mert hogy megérzi, hogy milyen, amikor esetleg nem úgy van az a lakásom, hogy úristen, itt szőnyeg is volt, mert hogy már nem látszott, mert annyira be volt. Tehát, hogy ilyen szobák vannak teljesen kiiktatódva a lakásból, vagy a konyhában már tudod, nem lehet egy ösvényesebb elútni, mert ott vannak a dobozok, meg a minden. De amikor ezt így valahogy kiszelektálták, akkor ő képes például fenntartani, és lehet, hogy emiatt is van, hogy valaki jött nekem segíteni, és itt csinálták, nem tudom, napokig, nem tudom én hányan, akkor ugyanez, mint a terápiás helyzet, hogy valaki jött és segített nekem.
1: De nekem az a tapasztalatom, hogy ez akkor is csak első lépés
0: persze.
1: Tud lenni, hogy igen, a tüneteket markáns, drasztikus erővel tulajdonképpen megszüntettük. Ez ennél a tünetnél csak így mehet, hogy kidobáljuk a holmikat. de hogy abból ő benne történt-e bármi megértés abból, hogy én hogyan élek, vagy miért kezdtem el így élni, vagy mi hiányzik, vagy mire van szükségem. Tehát ez az, ami a feltárás
0: csak
1: rész.
0: Voltam, hogy ez tényleg csak egy ilyen csinadratta ez a film, hogy lehet ennek
1: nem,
0: valósága.
1: Nyilván van. Tehát, hogy muszáj bizonyos módon ez az inger elárasztáshoz hasonló technika, amivel én óvatos szoktam lenni.
0: Persze.
1: Nem az én stílusom, ezt kell, hogy mondjam, hogy én nem szeretem a betegeket olyan intenzív, szorongó helyzetbe hozni, ahol nagyon drasztikusan szembesülnek valamivel.
0: De mondom, szerintem ebben a filmben is van egy ilyen fontos jelenet, hogy elkezdik őt kérdezgetni, hogy akkor ezt, igen, ezt nem, tehát ez van
1: fontos.
0: Azért, tehát nem csak így jönnek és erőszakosan kidobálják, akar, mert nyilván az valószínűleg nagyon, hanem hogy valahogy, tehát be van ő vonva, tehát valószínűleg van egy segítség rész is emögött, de hogy ez is nagy segítség, hogy valószínűleg ezt a mennyiséget egyedül leépíteni is nagyon nehéz.
1: Igen, tehát hogy ez...
0: Tehát hiába javul, ahogy mondod, hogy a belső élménnyel, és ott mondjuk nem halmoz fel mondjuk többet, ami egy nagy lépés már, de ami ott van, azt eleve nehéz leépíteni, vagy kiszerektálni.
1: Persze, tehát hogy ez, ha jól van előkészítve, vagy lehetne ilyet csinálni, hogy előre már arról beszélni, hogy ez fog történni, igen, és hogy ő ott hogyan lesz képes ebben részt venni, és konkrét segítők megcsinálják. Tehát ez egy nagyon jó technika lehet.
0: Na, akkor nem tudom, hogy arról azért keveset beszéltünk, hogy miben más, amikor valaki valamit gyűjt, mint ez a kritikátlan bármit gyűjt.
1: Igen, tehát hogy a valódi gyűjtés, mint hobbi,
0: igen,
1: az valamilyen módon örömmel jár. Tehát, hogy azt én úgy tekintem, hogy bele tudok merülni abba, hogy rendezgetem a nem tudom mit. Nyilván ennek is vannak ilyen elemei, hogy miért okoz valakinek örömet a rendezgetés, a babrálás valamivel, a sorbarakás, a katalogizálás, a nem tudom micsoda. De ez egy kritérium, hogy ott ahhoz társul egy öröm, és a cselekvés abba hagyható. Uh-huh. Tehát, hogy az valamettől valameddig tart.
0: Tehát ez egy differencia specifika,
1: igen,
0: hogy ez az öröm, és azt meg a szorongás,
1: igen,
0: inkább, vagy félelem.
1: Én ezt magamért azért teszem, hogy nem tudom, munka után egy órát ezzel foglalkozom, mert ez jól esik, és akkor nem kell se a családdal lenni, se a munkámmal lenni, semmi. A gyűjtögetési szenvedély, tehát, hogy ha azt most jó értelemben, normál értelemben használjuk, az a szenvedély jelzi ezt, hogy ehhez társulnak pozitív érzések. Míg a betegségnél ehhez semmilyen pozitív érzés nem társul, tehát valahol a beteg is szenved attól, hogy és épp ezt akarja elleplezni a szomszédok vagy a családtagok elől, hogy pontosan tudja, hogy kínos.
0: Ez igaz, mert hogy akinek van egy ilyen gyűjteménye, az
1: mutogatja.
0: Például ezt akartam, hogy nem szokta eltitkolni, másrészt látszik, hogy öröm ránézni arra, igen, bármire.
1: És abba elmélyed, és utána olvas, és foglalkozik vele. Itt ez mindig leplezve van. Tehát nem lehet bejutni abba a szobába, abba a garázsba, abba a pincébe.
0: Aha. Ez nagyon fontos, mert ugye most a nap következő részében majd olyanokat fogunk hallani, akik tényleg örömmel, igen, különböző típusú dolgokat gyűjtöttek.
1: Azért érdemes tőlük megkérdezni azt, hogy volt-e olyan, hogy ezért már nem tudtak szabadulni attól a gondolattól, vagy hogy
0: meg
1: túl
0: kell
1: sokat,
0: szerezni
1: hogy meg kell szerezni, vagy hogy ott már más dolgom lenne, de én még mindig az interneten azt keresem, hogy hozzájutok-e a nem tudom melyik
0: gitáralapatrészhez. Én például a népek meséjét gyűjtöm, mint meseterepauta, és az ilyen, de minden nap megnézem, hogy a hiányzó könyvecském, amit nehéz beszerezni, az esetleg feltűnte valahol megvásárolható, úgyhogy ezt én vállalom.
1: És az is fontos, hogy mondjuk engedett, hogy ennek bárki más részese legyen. Tehát, hogy meg lehet-e nézni a te könyveidet, vagy el tud-e mondani ezt a mesét, meg tudod-e osztani valakivel.
0: Hát volt olyan, mivel ezt nagyon régóta gyűjtöm, még az egyetemista koromtól fogva, volt, ami duplán volt, mert most már kénytelen voltam, ugye, egy Google Drive, ami márhon elérhetek, egy listát írni belőle, hogy ne vegyem már meg, de volt egy csomó, ami duplán volt meg, ezért a meseterepot a társaimnak felajánlottam. Igen. Tehát ez nagyon fontos volt, de az, ami fontos, hogy meg legyen, azt nyilván azt nem adom, az nekem kell.
1: Tehát, jó, hogy mondjuk megmutatni meg,
0: ja,
1: tudod.
0: Hát persze.
1: Tehát, hogy ott lehetnek esetleg jelenségek, de hát ez a baj velem, hogy én elvárva minden
0: tehát, amit ki nem
1: patológiát dobom. Látom már, vagy hogy hol kell résen lenni, hogy mondjuk, nem tudom, valakinek van egy gitárgyűjteménye, és hogy ahhoz azt meg lehet-e fogni? Vagy ja. akkor ő ott infarktust kap, hogyha igen, mondjuk igen. jön egy barátja, és azt le akarja venni a falról, mert hogy túlfélti, nehogy igen, megkarcolja, igen. nehogy valahogyan tönkretegye. Tehát, hogy az már egy túlféltés.
0: Jó, ez jó, hogy mondod, akkor ez így fontos erre figyelni, de nem, én ezt szoktam. Szóval kiszottam minden a lakásból is, tehát ez már fontos.
1: Ez az egészségeség jelzésre
0: legyen. Hogyha nagyon köszönöm, hogy jöttél, és akkor körbejártuk ezt, ízelítőként, és akkor köszönjük, hogy hallgattad minket, és mindenkinek jó gyűjtő szenvedély, és sok-sok örömet.
1: És kevés kényszert.
0: Igen, sziasztok. Köszönjük. Hello.

0: Ez igazi?
1: Ez igazi, és neked van, Balázs.
0: Aj, de édesek vagyta.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Én Szabi vagyok a pult innenső oldaláról.
2: Csabi erről az oldalról, és kettőnk között pedig.
0: Balázs, sziasztok.
2: Hát úgy volt már, hogy a Balázs többször lesz a műsorunk vendége, így volt is, sőt úgy volt, hogy műsorkészítőtársunk is lesz, volt is, de most valami egész más miatt van itt. Most mezei vendégként fog nekünk beszélni egy kicsit, remélem, hogy miután eltettétek a telefonjaitokat, egymás szemében nézve fogunk őszintén arról beszélgetni,
0: hogy... a Facebookon, hogy hallgassanak minket a hallgatók.
1: Nem ilyen egyszerű ez a kérdés, Csabi, mert hogy amióta, nem tudom, pár hete lett egy ilyen modern telefonom, azóta egy régi álmomat beteljesítettem, hogy nem nyomtatott papírt hozok magammal, és ezzel is pusztítom a fákat, majd kitalak egy más módszert, Csabi, nyugodj meg, hogy legyen globális felmelegedés, hanem a telefonba írom bele, és onnan olvasom fel azokat a kis
2: tématöredékeket. Igen, hogyha hallgatók nem tudnák, törekvésünk arra szolgál, hogy a híreket még alternatívabban megoldhassuk, tehát a műsorok által készített saját hírek utána a napi rotációba belekerülhessenek, és erre volt már egy kitűnő kísérlet a harmadik utas, hát IT fanatikus műsorkészítő társának, ugye?
1: Így van, Szabina? De a műsor nem erről szól, hanem igazándiból valami olyasmi lenne a téma, hogy mit tanulhatunk mi Amerikától, illetve mit tanulhatunk mi általában külföldről, ugyanis az az elméletem, hogy be kéne áramoltatni egy pár jó dolgot a világ más szegleteiből. Nem tudom, például, amikor most Amerikában jártunk, akkor az egyik ilyen dolog volt az, hogy minden busz elején legyen kerékpárszállító.
0: Igen.
1: És pont így, az elején legyen, tehát hogy lássa a buszvezető, amikor fölteszem vagy leveszem, és ingyenesen használható legyen.
0: Igen.
1: Ezt nem tudom, hogy Amerikán kívül bárhol másot csinálják-e, ez azonnal.
2: Jó, hát Amerikában rengeteg nagy találmányt szeretnénk, hogyha honosítanának nekem a bőséges reggeli, ami elérhető, és 8 dollárba kerül, szerintem az is kitűnő lenne.
1: A szalonás rántottás, a sohasszírupos palacsint?
0: Az. Igen, egy kis waffellal.
2: Igen. De te már jó sok óta laksz Amerikában, sőt azt hiszem két laki vagy, vagy hogy is van ez nálad?
0: Leginkább ilyen, azt szoktam mondani, igen, most az elmúlt 5 évben inkább kint, és most ez egy nagyon izgalmas szakasz jön, hogy most akkor kis bébivel most ez hogy alakul majd, hogy akkor is tudjuk ezt az ide-oda utazgatást csinálni, vagy azért az túlzás lenne, szóval ez most a következő egy évnek lesz a műsora, hogy ez hogy alakul. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, csak úgy, hogy visszük a palomát magunkkal.
2: Hát azért ezek a óceán átrepülések egy darabig viccesek, aztán utána már nem lesz annyira vicces.
0: Nem, már rég nem vicces.
2: Már nem vicces. Volt a fél éves a lányod?
0: 8 hónapos.
2: 8 hónapos.
0: Igen, és egy angyal. Majdnem bejöttek integetni, de helyett elmentek egy ringató nevű dologra, amit ő imád, és nagyon éli. Ilyen gyerekes zenés program, és gyakorlatilag ott tartok, hogy lehet, hogy veszek egy gitárt, és előveszem a 30 éves gitártudásomat, mert hogy annyira rá van kattanva ott a gitárra, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen ez a hangszer.
2: De akkor kezdjük ezzel a gyerekek foglalkoztatása Amerikában. Biztos találkoztál lehetőségekkel, az ottani ringatókkal. Kijutottál oda már a gyerekeddel?
0: Nem, ez az első útunk.
2: Már most mentek
0: együtt, aha, október végén, és be fogok számolni arról, hogy ez hogy működik. Hát az látszik, hogy Amerika az ős hazája a helikopter parentingnek, ugye? Tehát amikor a szülők helikopterszerűen lebegve a gyerek fölött annak minden lépését árgus szemekkel figyelik. Épp tegnap volt egy jó cikk a HVG-n ennek a dolognak a hatásairól.
2: Ja, a kinderarchi.
0: Igen, a kinderarchi, így van. Tehát hogy ennek az a veszélye, hogy másképp éli meg a világot az a gyermek, mint mondjuk mi vagy a szüleink élték meg. Szóval nagyon érdekes, hogy leng az inga gyereknevelés ügyben. De én azért jöttem igazán, hogy meghallgassam a Szabinak a road trip sztoriát. Hogy
2: az két hete volt, vissza kell hallgassam.
1: Az már legkisztűbb.
0: A fenébe.
1: Tehát, hogy pont az volt, hogy az egyik adás, amikor bejöttünk Laurával és meséltünk Amerikáról, az számunkra a legérdektelenebb részről szólt, vagy látáspontról szólt, hogy mi történt velünk Amerikában.
0: De azt meg tudom hallgatni az archívból.
1: Igen, ezt meg is fogom.
0: Hogy a legközelebb, amikor találkozom, akkor ahol tudjunk beszélgetni.
1: De az, hogy egy csomó nagyon izgalmas lehetőséggel találkoztunk, és hogy ezeket az izgalmas lehetőségeket szeretnénk. Hát az Csabinak volt izgalmas, nekem kevés.
2: Nekem nagyon, én nagyon szeretek enni, nem tudom. Hogy
0: és nekem a reggeli a kedvenc foglalatosságom az összes evés közül, tehát egy rendes reggeli szerintem az nagyon jól beindítja.
2: Amúgy gyerekkel együtt igazán izgalmas ez a dolog, mert akkor ugye aztán tényleg a karácsony asztal minden percet ki lehet élvezni a rohangálással és a bőségességgel együtt. De most például a gyerekem az ott tart, hogy ő most 2 volt nemrég, hogy fel kell éjszaka, és akkor kakaó, sajt, virsli. És simán
1: hajnali 4. Ezt megcsinálja magának, ugye?
2: Nem, sajnos ezt nekünk kell prezentálni ezt a dolgot. De a reggelizés az tényleg egy nagyon fontos része ennek a dolognak szerintem is. Úgyhogy ne hagyjuk ki a kajálást, mert Amerikából, amit tanulhatunk, azok a mérhetetlen adagok és a borzasztó sok szemét.
1: Hát ez a...
2: Ami a kajából keletkezik, a túlfogyasztás.
0: Hogy breakfast all day, tehát ez nem csak sima reggeli, hanem az, hogy ezeken a helyeken, hogy a rendesenken ki van írva, hogy egész nap a reggelit fogyasztod.
2: Ugyanezt kapod végig.
0: Megkapod a reggelit.
1: Meg a másik, amit tanultam kint, az a heart attack on a plate. Az adag nagyságáról, tehát infarktus a tányér fölött. Ez jól hangzik, ez annyira jól hangzik, mint az all you can eat, de valójában ez, szerintem ez egy nagyon, nagyon veszélyes trend.
0: Hát főleg ugye az, amikor észreveszed, hogy mennyire, tehát hogy mondjam, Amerikában, ami nagyon hiányzik nekem továbbra is 5 év után is, azok az igazi ízek. Tehát egyszerűen az alapanyagok, amiből ezeket a kajákat csinálják, azok gyári alapanyagok. Tehát mondjuk a Whole Foods-ban, ami ugye egy ilyen az organikus dolgoknak a mekkája és medinája egy személyben, ott sem találsz tulajdonképpen igazi paradicsomot, kivéve mondjuk szeptembert, amikor valahogy akkor tudják szüretelni a nem tudom melyik money maker típusú paradicsomot, amit amúgy nagyapám is termelt 40 évvel ezelőtt, de még mondom, a legorganikusabb helyen sem olyanok a zöldségek, mint amikor itt egyszerűen lemész a piacra is.
1: Farmers Market?
0: Farmers Market még azt tartja magát, de ugye ott viszont olyan árakat fizetsz már, amit ugye itthon könnyen megfizetsz, hál' Istennek, kint viszont azért ugye, tehát mondjuk egy farmer's marketból megfőzni egy ebédet, ugye akkor már majdnem ott vagy, hogy elmehetsz egy szuper étterembe. Tehát egyszerűen hiányoznak az ízek, akárhányszor jövünk haza, mindig újra felfedezzük egyszerűen a tojásnak más az íze, a zöldségeknek, paradicsomnak, paprikának, hát nincs is igazi. Tehát egyszerűen ez jó, ilyen szempontból már önmagában ezért nagyon szuper mindig hazajönni.
1: Aha, tehát mi ezt tanítjuk meg majd Amerikának.
0: Igen, pontosan.
1: De egyébként azon gondolkoztam, hogy az, hogy hiányzik csirke, az íz, az azt jelenti, hogy hiányzik a tápanyag, meg mikroelem tartalma is.
0: Meg már, hogy a csirkének ugye halszaga és hal aromája van, mert ugye darált halakkal etetik a csirkéket a gyárakban, tehát úgy, ahogy van minden estül, megdarálják a halakat szemmel, igen, ha tulajdonképpen halat töltött csirkét kapsz. Tehát azt csináljuk, hogy Magyarországon eszünk csirkét, Amerikában eszünk marhát például. De ott viszont vannak rendes marafarmok, ahol nem fejik a teheneket, hanem
2: hamburger. Húsra dolgoztatják.
0: Húsra, igen. Tehát innentől kezdve viszont Magyarországon nem lett, ugye most már azért szerencsé az elmúlt 3-4 évben egyre inkább igen, de nagyon sokáig nem lehetett igazából, nem volt érdemes igazából sztéket vagy ilyesmit enni, mert hogy öreg és kiteljeltetett marhákból jöttek a
2: sztéket. És mi a helyzet a mesterséges adalékanyagokkal, vagy amit Ázsiában használ mindenre egy jó kis kanál GMO-t rászornak.
0: Igen. Hát ugye mi szerencsénkre ezt nem annyira érezzük, vagy látjuk, mert hogy ez erre nagyon érzékenyek Kaliforniában, meg Észak-Kaliforniában különösen, tehát mi azt látjuk, hogy azokban az éttermekben, ahol mi eszünk, ott mindig ki van írva, és komolyan van véve az, hogy ezek nem, és nyilván az olyan boltokba vásárolunk, ahol szintén nem, hogyha meg mondjuk a Safeway-be vásárolunk, akkor pedig ott is van egy organikus szekció.
2: Az a Tesco, nem?
0: Az körülbelül a Hát nem Ocean. Tesco, mert Mikor? Inkább, tehát ahogy mondjam, Spar. Spar. Aha.
2: Tehát egyen válogatottam.
0: Igen. Igen, tehát a Tesco az inkább...
2: Ja, mert a Walmart lenne.
0: A Walmart az a Tesco, igen.
2: Hát sajnos én még nem jártam arra, úgyhogy nekem csak az a legendásom, hogy az, hogyha valamit szeretnék venni, és a Szabi ebben meg is erősített, hogy ott a spájzok és a hűtőszekrények tulajdonképpen egy hosszabb hónapos atomtámadás utáni ellátásra vannak berendezkedve, mindenből a 100-as pakkot veszik meg, és még 20-at legalább kapnak hozzá ajándékba, és ugye ebből is ered egyrészt ez a túlfogyasztás, hogy sosem tudják ezeket elfogyasztani, és hát bizony lejár a szavatosság, mennek a sehova, a kukába, és a hűtőnek mindig teli kell lenni, a spájzban mindig mindenből 500-nak kell lenni, hogy nehogy elfogjon. Ez nem tudom, hogy titeket mennyire érintett meg, vagy rendes magyar spájzot tartotok, és hetente vásároltok. Vagy.
0: Igazándiból, igen, tehát nem volt lehetőségünk arra, hogy itten kiépítsünk éves rezervöket, vagy nem ebben utazunk, igen.
1: Hát az egyik érdekes jelenség az volt, hogy átszeltük Amerikát, hogy mindenki, akivel találkoztunk, de tényleg mindenki azt mondta, hogy ő túlfogyaszt. Túlvásárolja magát, és az élelmiszerek esetében érdekes módon mindenki ugyanazt a számot mondta, hogy 80%-át dobja ki az élelmiszernek, amit megvett. És ez teljesen reális is volt, hogy láttuk a hűtőszekrények nagyságát, meg a benne lévő termékeket. Tehát nem lehet azt elfogyasztani annyi idő alatt.
0: Hát nekem a nevelésem ezt tiltja, tehát én nem tudom, én nekem nagyon nehéz kidobnom élelmiszert, tehát ez nem vagyok egy jó amerikai ilyen szempontból. Én már érzem előre, hogy hazudni fogok az állampolgársági vizsgán, amikor megkérdezik jövőre, hogy rendes amerikaiként kidobnám-e a 80%-át a frigider.
2: De mert most készülsz esetleg 2-es, 3-as, 1-es állampolgára?
0: Igen, jövőre ez.
2: Leváltod a magyart?
0: Nem, kérdezel? Hát én 2-es. És hát aztán... EU-amerikai. Aztán irány Costa Rica.
2: Ezt nagyon sokan mondják, főleg akik már megjárták Amerikát, hogy nem rossz, meg vannak lehetőségek, de ha élni akarsz, azért inkább menjél egy lejjebb.
0: Hát Costa Rica az ugye rendszeresen az élenvég, ez a legboldogabb országok. Élhetőség, svájci várató élettartam van. 40-es években, amikor egy miniszterelnök azt gondolta, hogy diktátor lesz, akkor inkább a hadsereget is megszüntették, azóta azt beteszik oktatásba és egészségügybe, tehát, hogy...
1: Hol lehet jegyet foglalni?
2: Tényleg erről teljesen nem maradtunk, de amúgy már jártál arra?
0: Na, nagyon sokat, elmúlt 10 évben majdnem minden évben voltam.
2: Tehát ha már Amerikán vész, mész Costa Ricában.
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon szuper, egy 4 milliós ország, ahol gyakorlatilag nincsenek igazi pártpolitikák, mert hogy mindenkinek az unokatestvére. Ez az én személyes megfigyelésem.
2: A Svájcban, meg Izlandon is ez van.
0: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 miniszterelnökből 3 börtönben volt, és nem azért, mert hogy csak Costa Ricában utána, mert lopnak, hanem hogy ott börtönbe csukják őket, de nem hosszan, tehát akkor 3 év bőri, akkor bemegy a prime minister, és aztán kijön, érted? Tehát, hogy egyszerűen komolyan veszik azt, hogy ezt nem kell csinálni, és nincsenek szekértávolok, ami mögé be lehet bújni.
2: És vajon miért nem tudunk mi Costa Ricáról?
0: Túl nagyok, ja, azt nem tudom, mert sokkal nem tudnak róla, de mi azért, tehát szerintem 10 millió az túl sok. Tehát ez jó méret az olyan 4 millió, ahol ez a típusú dolog, ez még nehéz.
1: Van ez a trend, hogy fogyasszuk az ország
0: létszámát. Aztán elérjük a...
1: Gondolom, ez a cél, hogy egy olyan rendszer legyen, mint Costa Rica.
2: Costa Ricáról miért nem tudunk? Ez volt az előző kérdésem, mert közép-amerikai országot azért van egy csomó más, inkább problémás vidék, és Costa Rica, így, mint a béke szigete, ugye most kiderült, hogy a legjobb természeti öröksége is Costa Ricának van elképesztő.
0: Hát ott van elképesztő, olyan ilyen mérsékelt égővi esőerdők vannak. Tehát ilyen kontinentális éghajlatú esőerdők vannak ilyen 2-3 ezer méter magasan. Mi most ott beszállunk egy ilyen hippie community építésbe, egy ilyen esőerdő mellett. Úgy hívják az esőerdőt, hogy az unokák esőerdője, tehát ami mindig is a következő generációknak a megmaradt ilyen természeti kincs, és arra ráállítólag az egész telek, ahol most beszállunk egy ilyen superfood farming és egyéb ügyekben. Szóval ez komoly a Costa Ricai dolog.
2: Ez nem rossz, és akkor mint amerikaiak számára ilyen kis elmenekülési lehetőség van, vagy ez még Amerikában sem ennyire nyilvánvaló?
0: Amerikában most elég népszerű ez, hát főleg.
2: Mert most tényleg a te kaliforniai San Francisco élményeidről beszélünk, ahol egy kicsit más a mentalitás.
0: Ott lejárnak Costa Ricában ilyen retreatekre, ilyen elvonulásokra, tehát az ilyen szempontból nagyon megy Costa Rica, mert egyszerűen egy békés hely a Közép-Amerikában, ami nincs nagyon sok, tehát és nem egy kerítésekkel elkerített hely, hanem egyszerűen egy olyan hely, ahol senki nem, tehát se nem utálják a külföldieket, se nem mondjuk felnéznek a külföldiekre, hanem egyszerűen egy ilyen békés egymás mellett élés van a külföldiekkel, mindenki tudja, hogy ez így nagyon jó, örülnek, hogy jönnek hozzájuk a turisták, és költik a pénzüket, de nem a lehúzás megy.
2: Tehát igen, Ázsiában, merre jártunk, ott élő ATM automatának tekintik a turistákat, igen. És tulajdonképpen bármi, ami van, persze, és már...
1: Ismered a skintex szót?
2: Skintex.
1: Nem, skintex. Tehát, hogy a bőrszín alapján fizetsz skin többet.
2: A bőrszínadó, igen. Igen. Hát reméljük, szóval ez itt nem fog így megvalósulni. De menjünk csak vissza még Costa Rica és Amerika kapcsolatára, hogy te hogy keveredtél oda először, és egy-két Costa Rica-ra ment, azt hiszem Costa Rica még nem volt a műsorunkban, ugye? Pedig már sokfelé jártunk. Aha.
0: Én bármilyen sztorizok Costa Ricáról.
2: Nem kell, csak egy párat, hogy így a kedvünket meghozni.
0: Én a jelen találkoztam a kosztarikai pénzügyminiszterrel, aki
1: éppen aki, kijött a börtönből.
0: Aki ő volt az, aki nem volt soha börtönbe, sőt az volt, hogy felkérte az ellenzék, a győztes ellenzéki párt, hogy maradjon pénzügyminiszter helyettesnek. Tehát ez se egy szokásos eseménysorozat. Aztán később elmesélte, hogy ez túl unalmas lett volna, így aztán egy pár hónap után lemondott, mert csak ottan ő gyelgett, és nem kell semmi munkát végezni, és egy dolgos ember, és nem szeret csak úgy lenni egy pozícióban azért, hogy kap egy fizetést, meg autót, meg minden. És akkor inkább lemondott, és elment dolgozni vissza a bankszektorba, de egy zseniális figura, és azóta is nagyon jóban vagyunk itt családilag, mondom, nagyon sokat voltunk náluk, és ő elég sokat mesél arról, hogy milyen ez az ország. Mélyen vallásos, tehát ez egy érdekes dolog, ahogy azt látni, hogy például egyik legfontosabb ilyen társadalmi verseny az a betlehemi szcéna mérete, kivilágítottsága és különböző tartozékai a karácsonyi időszakban, hogy ez mondjuk egy komplett szobát foglal el a házban, vagy esetleg kín van az udvaron, megfelelően fedett módon, nyilván kis Jézus behelyezésével szenteste magasságában a megfelelő jászolba. Tehát, hogy egyszerűen őket nagyon megérintette ez a mém komplex, és láthatólag itt mindenki ebbe utazik, de ezt is olyan édesen csinálják.
2: De ez tehát, elég békésnek tűnik.
0: Igen, tehát nem, ebből sem, tehát ez olyan természetes, hogy egyszerűen, tehát ott szerintem az a típusú, tehát amit én szívesen látok, vallásosság van, amikor egyszerűen komolyan veszik, hogy aha, akkor van ez a 10 parancsolat, emlékeztek, akkor azt szerint kéne élni, és akkor
2: ez van?
0: Ja, abszolút, tehát hogy ez a megélik a hitet, ami a jó része nekem mondjuk egy ilyen...
2: Ez azért ilyen... nagy dráma, hogy mondtad mém komplexeknél, mert itt Magyarországon is hivatkoznak a 10 parancsolatra sokat, de azért, hogyha kikérdeznénk, nem biztos, hogy mindenki végig tudná mondani.
0: Igen. Így van, meg hát ne lopj meg ezek a problémákkal, ugye gyűlöletkeltés, meg innen.
1: Igen,
0: ugye...
1: Hát meg az is benne van, hogy mit jelent az. Mit jelent az, hogy ne ölj például?
2: Hát mi mindent jelenthet, igen. Hát mert ugye a dráma a mémekben a szociokulturális beágyazottsága, hogy az most éppen az utóbbi 30 évben hogyan lett előadva. És hogyha nekünk ez jutott, hát akkor bizony ez jutott. Igen. És akkor mondjuk filozófusnak, vagy vallástörténésznek kell lenni, hogy egy kicsit megkapargassam, hogy ez hogy volt eredetileg, hogy van más országokban, hogy kéne legyen ennek, vagy egy elvonult szerzetesnek, hogy azt mondjam, hogy hagyjátok.
0: Igen.
2: Úgyhogy ebből a szempontból ez a vallásos, de ez egy izgalmas dolog a 21. századra, ami amikor már többször meghaladtuk a vallásosság szemléletét, az intézményeket, felülírtuk, utána újra visszavettük őket, utána még több pénzt kaptak, még több hatalmat. Hát ugye
0: most ez mind nem történt meg Costa Ricában. Tehát ott egyszerűen úgy működik a történet, hogy azt látod, hogy templom, iskola, focipálya. Tehát ez a kis háromszögük, ami, és ebből épülnek föl a kis ilyen falu központok. Tehát ugye a nagyvárosok is ilyen falu központokból állnak, meg a kisebb városok is, és akkor ezek ilyen kerületalkotó kis izék, amik körül vannak. Mindenki focizik, imádják a focit, tehát a teljes foci őrület van, nemzeti hős volt a kosztarikai válogatott ugye a VB-n újra, és erős vallásosság, mindenki a templomban van vasárnap, és mondom iskolában, tehát gyakorlatilag nincs szemét például az utcán. És ugye kérdezem a David barátomat, hogy miért nincs szemét? Hát mert oktatás van, érted? Intelligens emberek nem szemetelnek, miért szemetelnének? Tehát úgy vagy, hogy ugyanolyan, hogy mondjam, mondjuk este felé azért lepukkantnak tűnő mondjuk fővárosban, mint hogyha mondjuk lennél, nem tudom, Panama Cityben, vagy mondjuk annak a régebbi részeiben, vagy Nicaraguában, de néppen nincs szemét, sehol. És
2: közbiztonság bűnözés?
0: Tehát az van, hogy a fővárost érdemes elkerülni, de nem azért, mert szerintem nagy bűnözés lenne, hanem azért, mert nem szép. Tehát, hogy nem. Tehát egy igazi ilyen megnőtt, organikusan megnőtt, nem szép hely. És mindenhol óriási kerítések vannak, és egyetlen egy ilyen erőszakos mozdulatot se láttam az elmúlt 10 évben, és mindig megkérdezem a helyektől, hogy miért vannak ezek kerítések? Hát a nicaraguak. Tehát, hogy az van, hogy bejön 1 millió nicaraguai vendégmunkás, hogy leszüretelje a kávét. És konkrétan ugye a 4 milliós országban bejön közel 1 millió szezonra, és aztán hazamegy, és ez a válasz át a Costa Ricában, hogy a nikoszok ellen vannak a kerítések. Nem tudom, mondom, tehát nem hallottunk betörésről, nincsenek sztorik erről, hogy mi történt volna, lehet, hogy pont a kerítések miatt, én nem tudom, de a megélésünk az, tehát semmilyen, egy olyanról hallottam, hogy turisták kocsiját egy óvatlan pillanatban csomagtartóilag kipakolták. Mondom, ez tavaly előtt volt egy ilyen sztori, de mondom, 10 év alatt az egyetlen olyan, tehát amúgy minden szuperül működik, vannak még olyan, tehát vannak ilyen nagyon amerikai részek, ahol tehát mondjuk egy egész öblöt megcsináltak, tudod, ilyen $300 szobaárú hotelekkel, meg $500-osokkal, de vannak még ezek a kis ilyen, tehát van a teljesen érintetlen, tehát van, amikor effektíve elmész egy ilyen érintetlen öbölbe, és akkor ott el vagy egyedül, mondjuk vagy a kedveseddel, meg vannak ezek az ilyen, mit tudom én, a kedvenc helyünk egy Playa Samara nevű hely, oda szoktunk járni, ahol mondjuk lakunk egy derék holland fickónak, aki ott él már 20 éve a kis magán bungalóiban, és a legjobb olasz kajákat esszük a helyi oda vándorolt olasz konyhán a kín a tengerparton esténként. Tehát olyan olasz kaják, Kaliforniában nem volt ilyen olasz.
2: Pláne olasz.
0: Igen, ez zseniál, és meg ugye ott fogják nyilván a halászok a jó kis tengeri herkentjüket, és akkor azokat ott megeszegetjük a naplemente után, ami amúgy 6-kor ugye így beköltözik, hogy tuk, így világos, sötét.
2: És akkor ott korán kell a nap,
0: igen, és ugyanúgy, hát 6-tól 6-ig van, igen, tehát 6-kor így fel kell, és 6-kor így lemegy. Tehát
2: amúgy Tél-Ázsiában is valami ilyesmi volt, nem tudom, hogy függenek ezek össze.
0: Hát egyenlítő.
1: Egyenlítő közeliség.
2: A kérdés az az, hogy ilyen expatok miből élnek? Oké. Olasz kajáda, bungalow. Hát de az egyértelmű, az alkimista hipnotizőr, hát kérlek szépen, a híred megelőzés követ téged egyfolytában.
0: Cink már rég nincsen, de ez a cink, ez az valószínűleg örökére.
2: Szerintem sokat dobott. Mennyit fizettél a Szilinek ezért?
0: Ja, ennek olyan szép története van ennek a cinknek. Na mindegy. De hogy mindenkinek javaslom, hogy Costa Rica, hogy ne menjen a fővárosban, nézzen működő vulkánt, tehát mondjuk képzeljétek el, mondjuk egy ilyen termálvízbe ücsörögve, mondjuk egy valami finom chilei bort iszogatva, mert ugye az chilei bor mindenhol van, mert annyira dotálják, hogy nagyon finom borokat lehet 1 euróért kapni itthon. és mondjuk egy jacuzziba ülsz, és nézed, ahogy jön ki a láva az Arenál vulkánból, tehát az egy spirituális élmény. Tehát az olyan, hogy így hogy elgondolkodsz, hogy mi is ülünk, érted? Tehát ülsz a vulkáni vízben, és nézed, ahogy jön ki a piros cucc izéből, és úgy ülsz egy órát, és úgy kontemplálod a mondjuk a föld, mint bolygó, a föld kéreg vastagsága, miért gondoljuk azt, hogy bármi állandó, amikor igen, tehát hogy az egy nagyon komoly élmény volt.
2: Az a szegény hallgatókat már összespiritualizáltad, ne felejtsd el elmondani azt a sztorit, mert most a hallgatók már tükön ülnek, hogy ez az őrületes mém és legenda gyártás, ennek még története is van, ez nem csak úgy csöppent.
1: Megvan nektek egyébként az az arány, hogy körülbelül milyen a földnek a szilárd kérge a földhöz képest?
0: Egy százalék.
2: Vékony bőrréteg.
1: Kb. Olyan, mint az almának a héja az almához képest.
0: Ne. Hát ez, ennek a megélése az ott Kosztarikán nagyon első kézből. És zseniális ilyen, az egész Arenál környékén zseniális fürdőket építettek ki ebből a vulkáni termálvízből. Tehát úgy hűtik mondjuk, képzeljétek el mondjuk egy olyan rudasfürdőt, ami egy őserdőben van, és ugye felviszik a vizet a tetejére mondjuk egy, mondjuk mit tudom én, a szintkülönbség lehet mondjuk, mit tudom én, 6-7 méter, és akkor ott, ha oda fölmész, akkor ott a legmelegebb, és akkor lecsorgatják, érted? És akkor a csorgással mondjuk veszt egy pár fokot, akkor a következő az a kevésbé meleg medence, akkor megint lecsorgatják, érted? És akkor van mondjuk 4-5 medence egymás alatt, és akkor az alsóban már ott
2: rendeled. Már 23
0: ott fokos. Már, igen, és ott már a pinyakoládákat rendeled, és akkor ott ücsörögsz a izével a hihetetlen, és közben egy esőerdőben vagy, érted? Tehát, hogy
1: nagyon izgalmas, amiket mesélsz, egy kicsit attól tartok, hogy már az emberek csomagolnak.
0: Hallod a bőrömbe.
1: Már én is csomagolok, de közben rájöttem, hogy
0: én... De, mi megyünk, mi bevállaltuk megint, tehát megyünk, fogjuk palomát, feltesszük a hónom alá, és megyünk.
2: De a kérdésem az arra vonatkozott, hogy az életvitelszerű kosztarikaiasság megvalósításához szerinted mi kell? Hát mert általában az egyenlítő környéki országokban inkább szegénység és inkább munkanélküliség van, bár alacsonyak a költségek, de azért, hogyha te ott pénzt igen, szeretnél
0: itt
2: szerezni,
0: itt
2: akkor egy kicsit ezt mondd már el.
0: Tehát az van, hogy addig dolgoztak az oktatáson, amíg valamikor a 2000-es évek elején megérkezett az Intel, neki rengeteg adókedvezményt adtak, mert tudták, hogy az első fecske az minden, tehát hogy innentől kezdve, és akkor onnantól kezdve jöttek a következők. Tehát ugyanott vannak a shared service centerek, egymás mellett a kicsit a repülőtér az egy ilyen, mondjuk egy ilyen szentendrei távolságban van a várostól, és akkor ott a repülőtér környékén kiépült abban a megyében egy ilyen komplett ilyen IT és shared service beszállító központ. Tudtam, a munkanélküliség rendkívül alacsony, hát és olyan mondom, tehát ugye nem hiába hívják a Közép-Amerika Svájcának, mert egyszerűen mondjuk a város mellett mondjuk nem egy Mártonhegy van, hanem egy vulkáni hely, tehát ott fel tudsz mászni mondjuk 2000 méterre, és tehenek legelnek a hihetetlen zöld, tehát ugye eleve olyan zöld van, ami itt nincsen, tehát hogy leszállsz a repülőről, és rögtön a színek már teljesen, tehát a piros meg a zöld, az ilyen ázsiai vonalú piros-zöld, ugye az egyenlítő közelség miatt, és akkor ebbe a zöldbe mondjuk ott 1000 méteren a tehenek ott legelnek, és akkor ott azt mondod, hogy akkor ide akarsz költözni most, tehát ezt a kaibát itt megveszed, sajtot fogsz termelni, hihetetlen finom sajtjaik vannak emiatt, ugye az egész sajtkultúra, kávékultúra nagyon megy, kosztarikai kávé egyik legfinomabb kávé, amit ott onnan jön, voltunk ilyen kávé manufaktúrában, ahol ugyanezt az ilyen gravitációs kávé, tehát hogy úgy van megcsinálva az egész a hegyoldalban, hogy megy de ugye az elejétől a végig, és a végén már megvan a pörkölt kávészem, tehát zseniális
1: magától.
0: Az is. Magától. Úgy magától, hogy vinni nem
1: a
0: kell.
1: Vulkán.
0: Vinni nem kell, igen, tehát vinni nem kell, viszi a víz, ami jön le, meg viszi a gravitáció. Tehát ezeket mind exportálják, és a barátomnak, ők azt hiszem, hogy hatan vannak tesók, és ott az idősebb tesó, beházasodott az elnöknek a családjába, akinek Nobel-díja is van, mert kibékítette a nikaraguai harcoló feleket, az Arias, és és így aztán mondom, tehát elnöki családi kapcsolataink vannak. Tehát, hogy, és mondom, tehát az, hogy azt mondják neked, így a szemedben néznek, és azt mondják, hogy a mi házunk a te háza. És ezt egy percig se gondolj. Igen. Tehát ez olyan, hogy tudod, hogy te azt mondod, hogy figyelj, most kéne egy szoba, akkor mondják, hogy akkor el kettő közül választhatsz, ez ennek jobb a kilátás.
1: Az olyan megható volt, emellett egy olyat hallottam egy mexikóitól, hogy az én házamban mindig lesz neked függőágy. Ugyanígy az öribari, vagy valami ilyesminek a kifejezése.
0: Igen, szóval tényleg, tehát gyakorlatilag van egy kosztarikai családunk. Zenéljünk, igen.
1: Zenéljünk
0: ami jó kosztarikai zenén.
2: Most találtam MC Kekeltől a Párciú című nótát, egy mostani júniusban tették fel ezt a számot, de már 46 milliós megtekintésnél tart, szuper. Egy kosztarikai ember, és ez ott a harmadik utolsó vendégünk Szegfi Balázs, és vissza fogunk jönni azzal, hogy hogyan is lett, nem belőled lett mém, hanem, na mindegy, majd elmondod.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ahogy egy kedves hallgató írja a cseten, olyan jó itt Magyar Honba, kosztarikás jacuzziban pinyakoládázást meg társait hallgatni, aztán lemegyek kefirért és kifliért!
2: Azt mondja a hallgató, hogy szerintem egy csóró hely. Én azt mondom, hogy ha kiveszi a budapesti agglomerációt a magyar egyfőre jutó GDP-ből, akkor szerintem nem vagyunk messze Kosztarikán.
1: Hát meg az a kérdés, hogy
3: csak ez a jó kert, fontos... ugye az általános jólét, hogy is mondják ezt, van ennek valami neve?
2: Ők úgy jelenti, hogy pura vida. Tehát a pura vida, az a, ugye a pure life, az náluk az elköszönés, a találkozás, az oké, a rendben, a bármi. Tehát ez a kultúra, pura vida. Bármi történik, pura vida. Ez nagyjából nekem úgy összefoglalta a kosztarikai.
3: És Amerikában hogy hívják ezt a dolgot?
2: Amerikában az, hogy I'm fine, ugye úgy hívják, ha bármi van, I'm fine. Tehát ott gyakorlatilag ugye az I'm fine-nak a kultúrája van, ami hát sajnos nem annyira mindig nagyon...
3: De nem az, hogy ez egy ilyen képmutatós ügy, egy ilyen kis távolságtartva beszélős?
1: Ugyanezt mondjuk mi is, ugyanezt használjuk mi is.
3: Hogy vagy jól?
2: Nem jól.
1: Képzeld el, annyira szeretem, amikor a világ kis elemei maguktól összeállnak valami nagyobb képé. Tegnap néztünk egy dokumentumfilmet, a Milliómos leszel vagy hajléktalan címmel, amit Barta Máté csinált kint leginkább San Franciscóban.
2: Nem az, amelyik online van?
1: De online van.
2: És
1: a film egy adott pontján beintegetsz te.
2: Igen, a László bárban.
1: A László bárban, és meg is kell kérdezni, a László bárt rólad nevezték el?
2: Persze, abszolút. Nem, ez egy trükk volt, használtam az időgépet, oké, tehát ez nem érvényes, hogy visszamentem az időbe, hogy mire odajövök,
1: addigra, hogy legyen. Azt nem használjuk, Balázs.
2: Igen, tudom, ezzel elkövettem a Star Trek törvények iránti.
1: Az a lényeg, hogy a nagypapáddal ne találkozz. De ott két dologról volt szó, egyfelől bemutattak téged, mint a Neumann Society alapítóját, másfelől meg beugrott nekem az a nagyszerű kis mondat, amit többször hallottam Amerikában, hogy amerikai mondta nekem, hogy a magyarok azok olyanok, mint a zsidók, mi szerint a lélekszámhoz képest a társadalmi vagy a világ vagy a hatásuk a világra sokkal nagyobb, mint amit elképzelnénk.
2: Aha. Hát főleg a magyar zsidó.
1: Tehát, ugye, és így van ez az új...

0: Magyarokra épít, ha jól tudom.
1: Igen, ott csináltunk egy Neumann Society nevű dolgot a Tilesz Gyuri barátommal.
0: Ő mivel foglalkozik?
1: Ő sokáig volt egy olyan szervezetnél, amelyik arra a szép ötletre épült, hogy adjunk oda szoftvereket civil szervezeteknek a világon, ezzel óriási adókedvezményeket csinálva az amúgy szegény szoftvercégeknek. Tehát, hogy zseniális ötlet
2: volt. Ez a win-win szituáció?
1: Ez az iszonyúan win-win, ami konkrétan hippik találták ki a 80-as években, tehát konkrétan ez egy 30 éves történet, ahol tényleg arról volt szó, hogy kuncsorogtak szoftverek, hogy elküldjék azokat szerte a világon, gondoljatok tényleg ilyen Microsoft meg egyéb ügyekre. Majd rájött a Microsoft, hogy ja, hát ő a leírhatja a rendes bolti árát az ő szoftvereinek az adójából, hogyha odaadja nekik. És azt mondták, hogy hát mennyit kértek? És akkor onnantól kezdve, tehát a biolt elkezdett bejönni, basszus, millió dollár számra az adomány, mert hogy mindig évvégén megnézték, hogy ugye mennyi az, ami nekik jó adó szempontból, és betoltak néhány millió dollár értékű szoftvert. Tehát ugye a TechSoup nevű vállalkozás az ilyen szempontból egy komoly, komoly cégén nőtte ki magát, több száz országban van kapcsolatuk, terítik a szoftvereket, tényleg NGO-knak a rengeteg, tehát egy nagyon komoly cég lett, és akkor itt dolgozott sokáig, és most meg egy Binnovative nevű magyar gyökerű startupnak az egyik munkatársa, akik ilyen kreatív együttműködési támogató szoftvert csinálnak, és általában elég jó. Én nem használtam még, csak láttam, de nagyon kíváncsi vagyok a következő Neumann konferencián.
0: Na igen, és még ez lenne a kérdés, hogy hát ugye a Neumann konferenciát azért osztod össze, hogy a San Francisco, Silicon Valley-beli magyarságot, startuposokat egy kicsit összeterelt, magyarságtudat erősítés, gondolom.
1: Hát inkább az, hogy tehát mondjam, azért azt képzeljétek el, amikor mondjuk összegyűlik a egy ilyen San Francisco-i öböl kilátással, vitorlásokkal minden, összegyűlik mondjuk 150 ilyen magyar és hungarofil, és jól érzik magukat. Tehát, hogy nem tudom, 150 boldog magyar, hát tudok képzelni egy hát helyen.
0: Ezek szerint a kulcs az, hogy nem Magyarországon.
1: Nem Magyarországon, nem magyarul beszélve, mert ugye rengeteg külföldivel. Egyszerűen annyira szuper volt az első Neumannos találkozó, hogy teljesen zseniális volt.
0: És volt egyetértés abban, hogy miért is jöttetek össze? Azon túl, hogy egy hatalmas mosoly legyen mindenki.
1: Sőt, amerikai módon csináltuk, tehát megkértük, hogy meséljék el, hogy miért jöttek el, és ilyen workshopokat csináltunk délután, ami arról szól, hogy miket csináljon a Neumann Society, tehát hogy ebből lettek a programjai.
0: Egy kicsit, hogyha erről is beszélném, mert a hallgatók azért ritkán járnak arra.
2: Sőt, engem a személyes is érdekel, hogy miért jöttek el az emberek.
0: Igen.
2: Ami publikus ebből persze.
1: Miért jöttek oda?
2: Igen.
1: Hát azért, mert azt látták, hogy de jó, végre van egy olyan közösségépítés, ami se nem vallási, se nem kulináris alapú. Tehát iszonyú jók a kolbászfesztiválok, meg az ökumenikus, meg katolikus, meg református bulik, de ugye egy Google-ös programozónak ezek nem rezonálnak. De hogyha az van, hogy össze lehet jönni azokkal, akik a különböző tech cégeknél dolgoznak, és amúgy magyarok, meg startupoknál, meg ilyeneknél, akkor az nagyon izgalmas volt, és az tetszett. És egy csomó ember pedig dolgozik magyarokkal, meg üzletel, meg barátkozik, meg minden, és akkor ők is jöttek. Tehát kb. A harmada az nem magyar volt, hanem ilyen magyar barát, és kb. 100 volt, aki effektíve vagy kint született magyar volt, akinek ugye ez egy jó élmény, hogy találkozni egy csomó hazaival, vagy pedig ilyen frissebb.
0: És mi volt az arány, így a Magyarországon született magyarok versus ezek, akiket elsoroltál?
1: Az egy jó kérdés, ezt annó megnéztük, de most
0: hát
1: már
0: te biztos, hogy ott voltál.
1: Igen. Nem, hát szerintem most sacra azt mondanám, hogy a többségben voltak a mostani, az újabbak.
0: Mármint a?
1: Akik nem ott születtek, hanem most.
0: Tehát a kivándorló népség.
1: Hát mindenki kivándorló, csak mikor, ugye? Az Amerikában mindig az a kérdés, hogy
0: mindenki bevándorló
1: volt. Hát, hogy nem, hogy útlevéllel vagy útlevél nélkül jöttek.
0: Még a
1: migráns, belegondoltuk, ugye ez a migráns kérdésnek is egy jó, ez klasszikus megközelítése, hogy oké, de most akkor útlevél vagy útlevél nélkül.
2: Hát az is kérdés ebben, hogy hány évet nézünk, Mert azért azt se lehet mondani, hogy a magyarok, bár van ilyen trend is, amelyik azt mondja, hogy a magyarok 60 000 éve egyszer csak itt teremtek a Kárpát-medencében.
0: Szíriuszra.

0: Miért lehet tudni, hogy voltak mozgások erre arra a világ igen. történelemben?
1: Igen.
0: Na, szóval figyeljetek, ez szuper, de én azt érzem, hogy megint arról kezdünk el beszélni, hogy milyen izgalmas dolgok történnek a világ más részein, és nekem pont ez a nehézség. Az a problémám, hogy látom ezeket a jelenségeket, látom ezeknek a jelenségeknek a pozitív hozadékát, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeket meghonosítani itt Magyarországon, hiszen valami miatt azért mi nagyon szeretünk itt élni.
2: Vagy szeretnénk.
1: Jól lenne itt élni.
2: Szeretnénk igen. Jól élni itt. Igen.
1: Jól lenne itt.
2: Jó kedvűen, egymásra mosolyogva, örülni a pillanatnak, igen. Hogy együtt lehetünk.
1: Hát nem, a mosolygás kultúrája, ami ugye nekem annyira otthonos Kaliforniában, San Franciscóban, mindig le kell, hogy szokjak Magyarországon, mert egyszerűen úgy néznek rám, mint hogyha hülye lennék. Mint hogyha
2: na jó, de túltolják azért, nem? Egy kicsit Amerikában ezt a hát minden oké, minden szupi szuper.
1: De ugye tudják azt, hogy ugye az egész neurológiai bekötésünk az működik fordítva is. Tehát nem csak az működik, hogyha boldog vagy mosolyogsz, hanem az is működik, hogyha mosolyogsz, akkor boldog leszel.
0: Tehát hogyha a kutya farkát csóválod, akkor örömet gerjesztesz benne.
1: Igen. Tehát ez tény. Ez így persze. Megy. Tehát hogy effektíve jobb ilyen szempontból egy jobb, boldogabb élet tehát ad az, hogyha nem az a búskomorság valami itthon. Tehát nem is nehéz ezt észrevenni különben, hogyha valaki itt él, de nekem mindig akárcsor jövök vissza, elképesztő kontraszt.
0: Nekem az egyik nagy élményem volt Amerikában, hogy persze volt a fejemben valamilyen fajta prekoncepció erről a keep smiling kultúráról, és ehhez képest, amikor azzal szembesültem, hogy az emberek folyamatosan pozitív dolgokat mondanak nekem, arról, hogy mit csinálok, arról, hogy mit mondok, amikor túltettem magamat azon az első hullámon, hogy mi, hogyan, akkor utána elkezdtem nagyon élvezni, és azt éreztem meg, hogy ha valójában én akarok valamit, és abba én beleölök energiát, mennyire támogat ez a közeg.
1: Abszolút.
0: Mennyire támogat, és most is van olyan barátom, aki egy évvel ezelőtt, amikor koncertezni mentem ki, akkor hallott játszani, és azóta nyomon követ engem, és azóta meglátogat engem, és elhalmoz ajándékokkal, kedvességgel, egyszerűen azért, mert neki az alapkultúrának része ez a fajta visszajelzés.
2: De azért ez egy kicsit csapda is, tehát ahogy a műsor elején beszéltünk erről a...
0: Csapda. De hol csapda, Csabi?
2: Hát szerintem ott, hogy amikor úgy csatolsz vissza pozitívan valamit, hogy nem vagy meggyőzve annak a pozitív voltáról.
0: Hanem pusztán a személyhez... Most magyarként értelmezel valamit.
2: Hát miért? Milyenként értelmezek valamit?
0: A magyar koncepcióval értelmezett, hogy egy, akar tőlem valamit,
1: így van.
0: Kettő, hazudik. Miért hazudik?
2: Nem ezt feltételeztem, hogy hazudik, meg nem azt, hogy akar valamit, hanem akkor is pozitívan jelzek vissza, fogalmam sincs az egészről.
0: Biztos benne van ez. Biztos benne van ez, de még azt mondom, hogy globálisan voltak furcsa élményeim a pozitív visszajelzéssel.
2: Tehát, hogy arról szó volt, a pozitív visszajelzés pozitív dolgokat szül, csak engem ez a kontroll nélküliség, ami érdekel benne. Tehát, hogy ha mindenre pozitívan reagálunk, akkor egy pozitív világba fogunk élni, ugye ez a hirdetmény ennek a dolognak, és ehhez képest én mondom, hogy én szeretem azt is, hogyha tudom, hogy miért zajlik ez a dolog. És akkor ebbe azért számít az, hogy most mi is ez, aminek
1: igen, mert a hátsó szándékot keresed. Azt
2: semmi hátsó szándék, szeretném a dolgot megérteni, amivel foglalkozunk. Most az, hogy örülünk egy sikernek.
1: Ez nem egy rendes posztmodern hozzáállás, káosz.
2: Hát én elég old school vagyok ebből a szempontból.
1: Az iskoládat már tényleg értelme, mióta volt értelme a dolgoknak?
2: Hát kemény szavak ezek. Mondjuk Amerikában igen, könnyen megy ez így, mert ott azért, hogy mondjam, elég szélsőséges az intelligenciának az elterjedése is, és a felhasználása is, és ennek a honorálása is. Tehát nem kell feltétlenül okosnak és minden tudónak lenned ahhoz, hogy bizony elérjed ezeket a magas tudással és kapcsolatokkal rendelkező pozíciókat, de ez is egy izgalmas része Amerikának, amit itt Magyarországon már úgy látszik, hogy ez meg kezd kimenni. Szóval nekünk egy ilyen kis dráma az, hogy mi még tanultunk, nem is tudom, nem is mondom el, miket tanultunk, mert nagyon rég volt. Felejtsük.
0: Na, tanulás jut eszembe, hogy szintén meghonosítanám Magyarországon azt, hogy legyenek tanulókörök. Tehát ne kelljen kötelezően iskolába járatni a gyereket, hanem nyugodtan legyen minél jobban támogatott otthontanulás, meg tanuló körül.
1: Nem kell kötelező iskolába járni egyébként Magyarországon. Óvodába kötelező, iskolába nem.
0: Nincsen már ez, hogy 14 éves korig iskolába kell?
1: Nincsen, óvodába kötelező. Tehát óvoda kötelező, de iskolám kötelező.
2: De akkor még angolul se kell beszélni ezek szerint, mert hogy az óvodai kommunikáció az nem biztos, hogy az angol nyelvet feltétlenül.
1: Nem, itthon mondom.
2: Ja, itthon.
1: Kín izgalmas, tehát nekünk egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például Paloma, hogy ő milyen, tehát hogy amerikai legyen-e, nem szeretnénk, tehát azt látjuk, hogy nem szeretnénk, hogy amerikai gyerek legyen, mert hogy mi sem lettünk amerikaiak, és az, hogy mi toljuk otthon az anti-amerikai mémeket, és közben pedig be kell illeszkedni egy amerikai mém környezetbe, az nem egy jó setup, tehát az nem egy jó indítás. Kicsit olyan, mint amikor apám a demokratikus ellenzékből tolta otthon a mémeket, és én meg már nem kirugattam magam az iskolába, amikor elkezdtem ezekről beszélni. Tehát hogy nem akarnám ezt újra termelni, ezt a kettős mémkultúrán.
2: Hát, hogy meg kell alapozni szépen, hogy ez tudható legyen, hogy hol, mikor.
1: Hát igen. Akkor én is megtanultam 86-ba, tehát hogy ott merre van az előre. De például lehet, hogy Kosztarikában leszünk egy ilyen hippi kommunában, érted? Tehát még az is lehet.
2: Hát annak lenne értelme, azt szerintem sokan támogatnák, mert a kivonulás ebből a kusza és uralhatatlan, átláthatatlan társadalomból, az mint alternatíva már nagyon-nagyon felmerült. Tehát Amerikában végtelen hagyománya van az 50-es, sőt, hát már Torónak az elvonulásától szerintem számolják ezt az elvonulósdit. És hát már ez a akár hanyadik poszt-hippizmus él.
1: És annyira él, hogy azt képzeljétek el, csak azért tudom, mert pont most beszéltem a barátommal, aki ennek a főszervezője hosszan tegnap előtt, hogy úgy képzelik, hogy gyakorlatilag alkotnak egy blueprintet, egy rendes tervet arra, hogy ezt hogyan kell csinálni, tehát hogyan lehet, tehát tulajdonképpen egy ilyen igazi 21. századi részben kivonulós történet, ahol ki van találva az, hogy miből él a közösség, hogy ilyen superfood, nagyon menő superfoodokat fogunk termelni, tehát amiket lehet csinálni mondjuk kakaóbabból, meg egyéb ügyekből. Már a dolog úgy kezdődik, hogy bevezetnek egy szuper vastag internetet, az első beruházás a community-nak az az, hogy jobb interneted legyen, mint a San Francisco-i lakásodban, és utána utána pedig ezt open source-á teszik, tehát azt mondják, hogy az elmúlt 5 évben mi ezt csináltuk, csináljátok ezt meg bárhol, mert hogy nagyjából ezeket a hibákat követtük el, meg ezek működtek jól, meg ilyen anyagokat használtunk a környezetbarát ilyen ház építéshez, valami a legújabb anyag, most elfettem a nevét, persze az valamilyen földből döngött tégla, azt ismeritek? Hát zseniálisan néz ki, amiket ebből tudnak csinálni.
2: De nem váljuk,
1: hanem mondom, ilyen magas struktúrákat építenek belőle, zseniális. Tehát, hogy ezt ők oda akarják adni a közösségeknek, hogy nézzétek meg, mi erre jutottunk, Brave Earth, az a neve a közösségnek, aminek a tagjai leszünk, és az a cél, hogy ezt a típusú ilyen off the grid, de azért úgy off the grid, hogy mondjuk folyamatos előadás sorozatok, ilyen retreatek vannak, tehát oda lehet jönni, tanulni arról, hogy milyen alternatívái vannak a rendszernek, tehát hogy minden, hogy elismerve azt, hogy a rendszernek mindig is a tagja, vagy része leszel, de ugyanakkor megnézed, hogy mennyi az, amiből ki tudod vonni magadat tudatosan.
0: Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol föl kell tennem azt a kérdést, hogy milyen nehézség beilleszkedni egy ennyire más világba. Arra gondolok, hogy én nagyon örülök mindig, amikor hazajövök Magyarországra, hogyha kinézek a villamos ablakán, akkor látom, hogy ő egy kamukoldus, látom, hogy ő egy ellenőr, látom, hogy ő egy tébláboló turista, spontán beléd futok Bali, vagy beléd Csabi az utcán. Ezek, bármennyire boldog életet élek a világ akármelyik más táján, ezek nem fognak így megtörténni, mert nincsen az X évtized beágyazódás, amivel kialakulhat ez az érzelmi kapcsolati rendszer.
1: Igen.
0: És ez nekem nagyon problematikus. Tehát, hogy abszolút megértem az elvándorló fiataljainkat, öregeinket, és azt látom, hogy borzasztóan nehéz ez nekik.
1: Igen. Én azért szoktam azt mondani, hogy én nem gondolom, hogy mondjuk 40 év fölött az ember kivándorolna saját jó szándékával, saját jó szántából.
2: Ezzel már túl vagyunk sajnos, az a baj, hogy kényszer kivándorlásban van.
1: Igen, de azt gondolom, hogy azért, hát én ezt ki, legalábbis lehet, hogy még egy illúzióba rigatom magam, de én ezt egy ilyen kétlakiságnak élem meg. Tehát amíg olcsó a kerozin, addig lehet elképesztő árakért, lehet, hogy a New Yorkba repülsz $500. Tehát azért ez olyan, tehát úgy élünk, mint mondjuk a 60-as években a milliómosoknak a gyerekei. Tehát, hogy ez teljesen elképesztő, ami rendelkezésünkre áll, közben persze gyilkolva ugye a természetet, tehát nyilván nyugodtan szelektíven gyűjthetsz egész évben, hogyha megteszel egy transatlanti repülőutat, tehát akkor azzal kezit csókolom. Tehát ennek is vannak nyilván ilyen fenntarthatósági problémái, nyilván az ember megválogatja, hogy mivel rongálja a környezetét.
2: Meg akárhogy is ez, amit mondott a Szabi, az otthonosság érzése, illetve annak a hiánya, az megint csak szociokulturális adalék, tehát te mennyire tudsz abban az adott környezetben, ahova éppen elkerülsz, feloldódni, a nyelvükön és a kultúrájukon keresztül elkezdeni, meglátni annak a sajátságait. És ez az, amiben például nagyon sok magyar ember ugye nem teszi meg a lépést, mert fél kilépni, vagy a munkai környezetén túl nem tud lépni, és ez is egyfajta probléma, hogy akárhogy is vannak barátságos magyarok, de általában külföldön még kerülik is egymást a magyarok. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, de biztos láttatok ilyet, hogy ha találkozol egy magyarral, az tök jó, de kettővel már nem fogsz, mert akkor valahogy ők elkerülik egymást, és igen, 15 éve már igen. találkoztak, és az elég is volt.
1: Tehát erről sztorikat tudok mesélni, ahogy tőlem kérdezik, hogy ez hogy van. Tehát nézzétek meg, ott vannak a csehek, ott vannak az izlandiak, ott vannak a amióta meglátták egymást, nem lehet levakarni őket egymásról. A magyarok, tehát egyik ott van, a másik ott van, a harmadik ott van, és nem képesek. Ez tényleg van.
0: De ez nem lehet, hogy ez megint ez a negatív alapkommunikáció.
1: De, turáni álltok be, abszolút.
2: Így van, Siriuson is külön helyeken voltunk. És az
0: Jó, én például azért nem emlékszem erre, mert
1: a Sirius különböző holdjai.
0: Igen, de az is van, tudjátok, hogy azért Amerikát alapvetően olyan emberek rakták össze, akik elég vállalkozókedvűek voltak, hogy az akkor nagyon veszélyes óceánt átszeljék, és elmenjenek lelövöldözni azt a mindig
2: a király kegyelméért, a király kedvéért és az ő gazdagodásáért. Most, hogy megjelent a cikk, hogy második Leopold belga uralkodó hogyan sajátította ki Kongót, és hogy ezt mennyire nem tudjuk, hogy ő volt a korai Hitler, és hogy milliókat ölt le és csonkított meg. Attól, hogy tudjuk, ugye, attól nekünk ez nem lesz.
1: Belgák a legkeményebben tartják. Ők találták ki a hutukat, meg a tuszikat, a szvágot. Tehát az nem két külön nép, hanem a belgákkal rájöttek, hogy adod meg és uralkodnál nincs jobb, és elkezdtek osztogatni random személyigazolványokat. Egyiknek volt egyes, másiknak volt kettes.
2: És aki egyes volt, az utálta a kettest, vagy ha nem, akkor csak választásuk idején elkezdték összehergelni őket. Tehát ez elképesztő. És ugye, ami a hírnek a másik fele, hogy Belgiumban van az egyik legsokszínűbb közösség, ami létezik.
1: Igen, tehát gyűlölik egymást otthon is, tehát azt tudod, hogy egyszerűen nincs belga kormány. Tehát ugye a valonok utálják
2: a flamandokat.
1: Mindenből kettő van.
2: Tehát és a belgák hova álljanak.
1: Tehát a liberális pártban van egy flamand, meg egy van, szóval nagyon komoly. Ja, azt írja valaki, ha barna cukor, hogy splendid isolation, de nekem pont az izgalmas ebben, hogy nem ez a cél, hogy splendid isolation, hanem az, hogy élünk egy olyan rendszerben, ami szerintem nagyon emberellenes. Tehát az egész ipari társadalom, azt nem hiába hívják ipari társadalomnak, és nem mondjuk humanista társadalomnak, mert hogy ez nem a humanoidoknak a jólétére van optimalizálva. Tehát szerintem a kapitalizmus nagyjából ugye abból nőtt nagyra, hogy a humán és a környezeti externáliákat nem áraszták be. Tehát nem egyszerűen az emberi és a természeti kizsákmányolás ment. és ettől nőtt nagyra maga ez a rendszer, és ugye kezdünk rájönni mind a kettőnek a problémáira, és arra, hogy ezen kell majd változtatni, és valószínűleg ez lesz a vége is ennek a nagyon jól működő, profitábilis rendszernek. Közben ugye bejött az információ technológia, ami egy szép csavart fog erre az egészet tenni, tehát lehet, hogy ez tényleg megmenti, vagy új fázisba tolja ezt az egész rendszer. De a lényeg az, hogy vegyük észre, hogy az emberek azért nincsenek jól, mert ez nem egy olyan hely, ez a világ ma, ez a kapitalista világ, ami arra van kitalálva, hogy az emberek jól legyenek. Tehát, hogy nem jó nekünk nukleáris családokban, mert hogy egy falu kell, hogy egy gyereket fölneveljen, vagy egy törzs. Nem jó nekünk bezárva a kis dobozainkba, nem jó nekünk elszakítva lenni a természettől, nem jó nekünk egy csomó dolog ebben a mai világban. Tehát mindenkinek üzenem, minden hallgatók üzenem, aki úgy ébred, hogy nincsen nagyon jól, hogy ő jól van, tehát nem ő vele van a baj, hanem a világgal. Tehát ilyen szempontból, amit megpróbál mondjuk egy ilyen közösség csinálni, az pont az, hogy megnézi, hogy hogyan lehet direkt nem izolációra, hanem a rendszer részeként tételezve önmagát, hogyan lehet visszahozni, megteremteni, újra teremteni azokat a részeket, ami működővé, jóvá, emberbaráttá tesz mondjuk egy életet.
0: Mindenképpen ezzel folytassuk, addig muzsikálunk egy kicsit, ez itt a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, a vendégünk dr. Karafiát Balázs.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Vendégünk pedig Karafiát Balázs, és beszélgetünk erről, arról, ki tudja miről.
2: Hát most éppen arról beszélgetnek a csetelők itt a tilos.hu csetfalán, pedig be is lehetne telefonálni ugye a 2153773-ra, de egyrészt arról beszélgetnek, hogy a belgák nem is utálják egymást, úgy. Másik oldalról pedig azt mondják, vagyis azt kérdezik, hogy mi a helyzet az érzelmi vámpirokkal, akik ugye túlmosolyognak mindenkit, és a mosolyukkal próbálnak energiát kicsalni belőlünk. Tehát, hogy az előző témakörre, és ugye ne felejtsük el, hogy még van egy mémed, amiről be kell számolni, önmagadról szól.
1: Egyébként én találkoztam egy olyan emberrel, aki nagyon túltolta ezt a pozitív visszajelzést, és ez egyszerűen nem volt, hogy egy bizonyos távolságot tartottam tőle. Ugyanúgy, mint attól is távolságot tartottak.
3: Borzalmas arcok vannak Amerikában, az igazi felszíne szar.
2: Erre próbáltam egy kicsit.
3: Hogyne, tehát ne vicceljetek, hát az egész kultúra az ugye pénzközpontú, ugye a rengeteg érték összejön, és az rengeteg értéknek ugye a közös értékmérője, a legkisebb közös többszöröse az a dollár. És innentől kezdve csak az számít, hogy mennyi dollárod van, és a dollárod fogja, dollárai száma fogja visszamenőlegesen indokolni azt, hogy mit csinálsz. Tehát mindenkinek az az első kérdése, vagy egy német srác annyira fel volt ezen háborodva, hogy írt egy New Yorki dating kódexet, meg lehet találni az interneten, és ott elmondja, hogy amit ő megélt New Yorkban, az hogy hogyan működik a dating, a randizás, és rendesen megvan az, hogy mondjuk az első randi neked nyilvánosságra kell hoznod a anyagi körülményeidet.
1: Velem megtörtént ez. Jó, nem randin, hanem amikor leesett az a nagyon nagy hó 2 évvel ezelőtt januárban.
3: Ja, igen, akkor elakadtam a reptér felé.
1: Akkor elakadtam a reptér felé, és ezért bepecóztam egy barátom barátjához, aki egy nagyszerű írónő és ügyvédnő, és Manhattan közepében egy nagyobb háznak a 39. emeletén van saját lakása a Central Park mellett. És azzal viccelődtek ezek a lányok, hogy hát természetesen majd le kell vele feküdnöm, tehát valahogy vissza kell fizetnem ezt a jóságot, hogy nála alhatok. És amikor megérkeztem hozzá, akkor kb. Az első 5 percben túlestünk azon, hogy mennyit keresek, és valójában mi a célom, hogy mennyit keresek. És én mondtam, hogy tökéletesen elégedett vagyok azzal a pénzzel, amit keresek, én nem akarok többet keresni, a kevesebben sincsen baj, de hogy így én nagyon boldog életet élek. Láttam a szemében, ahogy kialszik a fény, és tökéletesen elvesztette az érdeklődést irányomban.
2: Nem vagy motivált, hogy mi is ez?
3: Nem, az ő világában
1: dollár.
3: Igen, az ő világában ez nem értelmezhető. Igen, abszolút. Nagyon, nagyon izgalmas.
2: De te nagyon sok ilyen emberrel találkozol, akik ráadásul pénzben fürdenek, abból élnek, hogy a pénzről beszélnek, a pénzét eszik.
3: Én tovább is mentem a keleti parton, mert egyszerűen nem volt nekem ott jó, tehát a lelkemnek ez nem volt jó. Ugye mindig érdemes megnézni az eredetet, ugye New Yorkot 2 dolog tette nagyjá, a színház és a rabszolgatartók pénzének a forgatása a bankokban. Tehát és ma is ez van, tehát színház van, és abból lett ugye a Wall Street. Tehát, és ezért mentem tovább a nyugati partra, ahol legalább egy olyan illúziód megvan, hogy az embereket érdekli az ötleted. Tehát míg a keleti parton csak az érdekel, hogy mennyi pénzed van, a nyugati parton ott van egy ilyen fétise a kreativitásnak, meg az ötleteknek. A második kérdés akkor is nyilván az, hogy ebből hogy lesz pénz, és mi. De ott legalább a kicsit van egy olyan érzésed, hogy a pénz mondjuk az értékmérője az ötletet hasznosságának, vagy kreatív voltának, vagy ilyesmi. Tehát ott van legalább egy illúziód, megtarthatod arról, hogy fontos a gondolatod, meg az ötleted, és az biztos, hogy például az a kultúra, hogy rangrejtve járnak az emberek a szilíciumvölgybe, az zseniális. Tehát, hogy egyszer nem tudhatod egyik szakadt farmeros, konkrétan az egyik ilyen multimilliómos, több százmilliómos fickón, akivel dolgoztam, annak effektíve, tudjátok, ez az agyonmosottan lukas pólója volt. Egy. Én csak abban láttam, tudom, amiknek így a varrás mentén elkezd kilukadni. És soha nem mondtad volna meg róla, hogy ő most adta el a Solar cégét 500 millió dollárért. bemész egy izébe, partiba, és azt mondod, hogy kivel akarok beszélgetni, és ha van egy embered, aki valakit ismer, vagy ismeri azokat, akik ismerik a válságokat, kiderül, hogy mondjuk hát azzal az emberrel érdemes beszélgetni, mert mondjuk ő a legnagyobb tudóra mondjuk a Szilíciumvölgyben a rakéta meghajtásnak dolgozik ide-oda, de már mit tudom én, már eljött az Elon Musk-tól, mert hogy az már unalmas, mert őt már a következő generáció érdekli, akkor azzal beszélhetsz, mert ő nem tudom, ezt és ezt a robotot találta ki, aki nem tudom, forgatja inkább a naperőműveket ahelyett, hogy azok maguk forgatnának. Tehát gyakorlatilag egy ilyen tök átlagos ilyen partin, ahol Magyarországon arról lenne szó, hogy a migránsok, meg a foci, meg a nem tudom mi, ott elképesztő beszélgetéseket folytathatsz olyan emberekkel, aki ránéz és azt mondhat, hogy ez valami tehát ez egy tarisznyás bölcsésznek az informatikus megfelelője, és közben pedig érted, tehát olyan mém viharba kerülhetsz, hogy utána Google-özzel érted 2 hétig, hogy rájöjj, hogy mi történt. Tehát, hogy ez elképesztő, akinek kedve van ilyen lifelong learning-et csinálni, erre a Szilíciumvölgy a zseniális.
2: És ott vannak ilyen képzési lehetőségek is? Tehát maga beavatása a kortárs tudományba? Vagy...
3: Folyamatosan. Tehát mindenkinek, ez a mániája mindenkinek, hogy hogyan tegyék elérhetővé a tudományukat. Tehát ha akarsz, akkor minden nap másik helyre mész.
2: Van egy biciklid,
3: meg van egy viszonylag élhető ugye buszok, villamosok és metrók által jó kezelhető távolságok, és innentől kezdve te a Stanford és a Berkeley között ingázol a különböző nyílt napokon, meetupokon, community buildingen, előadásokon, ingyenes előadás, $5 előadás, tehát hogy ugyanúgy rájöttem arra, hogy New Yorkban meg lehetne abból élni, hogy ilyenekre jársz, mármint hogy kajáilag, tehát hogy folyamatosan, tehát hogy ott rájöttem arra, hogy annyi könyvbemutató, vernisszázs van, hogy ha akarsz, akkor gyakorlatilag fel tudsz építeni egy életet úgy, hogy élsz egy haverodnál, és könyvbemutatókon és vernisszázsokon eszel délben és borozol este. Tehát gyakorlatilag ez gond
1: van,
3: nélkül.
1: Van ilyen életmód Budapesten is. Én magam is egy rövid ideig éltem ezt.
2: Megnyitok, rengetegen, igen.
3: Igen, tehát gyakorlatilag szerintem meg lehet élni. Tehát úgy megetett, hogy étkezni, abszolút. Tehát ingyenes, tehát az ingyenes étkezést megteremthető New Yorkban is teljes mértékben. Ugyanez San Franciscóban megteremthető ez a diéta az agyadnak. Tehát, hogy tényleg... Tehát minden nap van lehetnek olyan élményeid, hogy megnyílik egy új univerzum, na hát erről még így soha nem gondolkodtam. És nekem, mint ilyen learning junkie-nak, ez tényleg egy paradicsom. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon, tehát San Francisco az zseniális olyan szempontból, hogy nagyon sok minden van. Tehát van kultúra, nyilván az a színházi kultúra nincs, amit én nagyon szeretek, tehát az New York, de van független film és dokumentumfilm kultúra, abszolút. Van ez a jövőbelátós tech kultúra, tehát ez a Long Now Foundation, hogyha ezt ismeritek, meg ez a környéki csapat zseniális. Van ilyen politikai beszélgetések, és hát rengeteg technológiai meetup, AI, a legkülönbözőbb súlyosságok. Tehát szoktam járni például, ami engem szokott érdekelni, a Quantified Self meetupokra, ami ugye egy pici mozgalom volt 3-4 éve, és ma több száz ember méri magát a legkülönbözőbb módokon, tehát ott ezek az órák, hányat lép, milyen a pulzusa, hogyan tudja elérni az optimális humán eredményeket.
2: És van ennek valami kézzelfoghatósága, mert ugye...
3: Rengeteg, persze, az amerikai bringa csapat az elhatározta, hogy ő semmit nem fog doppingolni, hanem csak ilyen quantified self alapon megy, és elképesztő eredményeket érnek el azáltal,
2: hogy tudják, hogy
3: mikor kell aludni, mikor kell és mit enni, hogyan működik, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy komolyan veszik azt, hogy megadják a szervezetnek azt, ami kell, ebből nagyon komoly eredményeket érnek el. Tehát, hogy ugye a VB nyertes német csapat már az előző VB 4 éve úgy volt bedrótozva, hogy mindent tudtak a kispadon, azt, hogy a játékos hány lépést tett, futva, gyalogolva, mikor elérte már a píkjét, vagy nem, és úgy nyerték meg a VB-t, hogy egyszerűen a játékosokat a gép lehívta a pályára.
2: Hát akkor ez már a Big Data Science-ba
3: tartozik. Abszolút, tehát a német csapat a Big Data-val nyert 4 éve.
2: Ez már kemény dolog, mert itt ugye visszacsatolunk ez az egész IT-hez, hogy az emberi teljesítmény számosításával kontrollálhatóvá válik ez a dolog, és hogyha megvan az ember, aki megmondja, hogy mi a jó neki, vagy hogyan lehet ezt fejleszteni, akkor innen már csak egy lépés az, hogy hát tömegek legyenek így befolyásolva, és ugye ez a csel, hogy ez jó-e nekünk.
1: Hát nekem a régi álmom ugye az intelligens ingecske, amelyik méri a testemnek a vitamin, mikroelem tartalmát, megmondja, hogy mikor, mennyit, hogyan kell innom, mikor kell aludnom, és mennyit, hogy mennyi
2: fehérgrádot
1: fogyasszak.
3: Abszolút.
1: Ez nagyon praktikus. Most is ezt csinálom a magam egyszerű módján, ugye, hogy figyelek a dolgokra, és megpróbálom optimalizálni, sőt, szerintem mindenki ezt csinálja a világon.
3: Így van, és a figyelésre segít ez tulajdonképpen, érted? Tehát amint valamit így tudsz mérni, azonnantól kezdve fejleszthető, és össze tudod kötni testi érzésekkel, érted? Amikor ebben nem volt, most szomjas vagyok, érted? Egy csomó ember annyira nem figyel oda, hogy észre se veszi, hogy folyamatosan dehidrált állapotban van. Például.
1: Ami például nem jó az agynak.
3: Így van.
2: Semminek se jó, hát a testünk több mint 70% a vízből áll, és ezt mindig elfelejtjük, főleg amikor sok sört iszunk, egyre kevésbé iszunk vizet, és pedig kéne minden pohár sör után egy kis vizet is.
3: Így van, így van.
1: Mondjuk a dolog árnyoldalához hozzátartozik, hogy Kaliforniában, amit most mondjuk azt mondom, hogy San Franciscótól San Joséig terjedő szakaszon, úgy tudom, hogy az amerikai viszonylatban a legmagasabb a válások és öngyilkosságok száma, mert van ez az up or out elv, hogy mindig többet teljesíts, többet keres, ami hát leginkább mesterséges szerekkel felturbozva tartható fenn egy darabig.
3: Igen.
1: Tehát ott nagyon nagy a gyógyszerhasználat, amfetamin használat, igen, bár mondjuk pont ebben a milliárdos leszel, vagy hajléktalan dokumentumfilmben ott azt mondták, hogy egy átlag San Franciscói az füvet szív, Toyota Prius-szal jár, ha nem azzal megy, akkor biciklizik, egészségtudatos és környezettudatos.
3: Igen.
1: Tehát érdekes ez a kettőség.
3: Abszolút jelen van.
2: Ez egy Kalifornia nagyon nagy országrész.
3: Bizony, hát a...
2: És ebből San Francisco az ezerszeresen kiemelkedik.
3: Igen. És nyilván teljesen más Dél-Kalifornia, mint Észak-Kalifornia, tehát az messziről megmondott, hogy
2: valaki. Pont Kaliforniában van most egy illető, aki egy börtönből csinál kendertelepet, tehát kendergyáratok, egy megszűnt börtönből csinál, csak azért, hogy a körforgás ne szűnjön meg.
3: De
1: szerinted nem fog összeomlani ez a rendszer? Ez a túltermelő, túlfogyasztó rendszer?
3: Én azt gondolom, nem biztos, hogy megússzuk forradalom nélkül, tehát ez nagyon... Én alapvetően evolúciópárti vagyok, tehát nem hiszek abban, hogy a világforradalom az segítene minket, de van, abszolút van egy olyan vonal szerintem itt, hogy ezt nem fogjuk megúszni, tehát hogy nagyon más világ lesz itt viszonylag hamar.
1: Ugyanerről gondolkozunk itt mi Magyarországon, hogy hogyan lehet ezt a rendszert, ezt a bebetonozott rendszert megváltoztatni, igen, mert nem nagyon látszik most a lehetőség.
2: Se fék, se ellensúly, ugye? Vagy hát legalábbis ami van, az nem a mi kezünkben van, vagy nem elérhető, illetve igen, nem megszólítható.
3: Igen. Igen, tehát ez ilyen szempontból kicsit ebben én most már olyan nyugodalmasabb állásponton vagyok, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen bizonyos dolgokon keresztül kell mennünk, óriási tanítómester, mondjuk a mostani miniszterelnök abban, hogy az inga hova lenghet ki, és...
2: Ez most melyik ország, amiről beszél?
3: Mondjuk Magyarországon, ja. és nagyon sokat, hogy mondjam, tehát egy ilyen teher alatt nőhet egy demokrácia pálma, hogyha az ember jól megtanulja, hogy mit nem akar. Tehát...
2: Ez nagyon pozitív, amit mondtál, de ezrek és ezrek hördültek fel most a rádiókészülők előtt, hogy bölcsvezérünk teher alatt növeszti a demokrácia pálmáját.
3: Ja nem, azt mondtam, hogy tehát, hogy mondjam.
2: Egy
3: tehát,
2: lehetséges emberről beszélsz.
3: Ja nem, én pont az ellenkezőt mondom, azt mondom, hogy minden élmény tanít, vagy arra tanít, hogy hogyan, vagy arra, hogy hogyan ne csináljad, érted?
1: Minden, vagy el, vagy megerősítés.
3: Igen.
2: És itt egy telefonáló 2-15-37-73. Szia hallgató, mondjad.
4: Ja. Mélységesen egyetértenék, ha nem érezném azt, hogy a többség azért egyetért ezzel, ami itt folyik. Tehát nem úgy élik meg, hogy változtatni rossz, hanem tehát igenis, hogy a kétharmad ott van, basszus.
2: Igen, a többség szereti bős vezérünket.
4: Igen.
3: Minek a többsége?
1: Minek a többsége? Ez egy érdekes kérdés.
4: Magyarország lakosságának, állampolgárainak, polgárnak.
3: Ez
1: nem olyan egyértelmű. Igen. Nem olyan egyértelmű.
2: Hát azért...
4: De miből derül ki az ellenkezője?
3: Hát mondjuk ebből a népszavazási dologból.
4: Hát ez... Én is amellett lennék, de...
1: Ismered azt a történetet, nem, hogy Orbán Viktor sört rendel. Kér egy korsó sört, kap 2 decit, és azt mondja, hogy de hát ez csak fele annak, amit szerettem volna. Igen, de ennek 98% a sör.
4: Szaggat, nem hallom, háló.
3: Oké, halljó.
2: Szóval itt a kérdés felmerül, ugye jövőkutatásról beszélünk. Egyrészt azt mondják, hogy ha lenne változás, mondjuk kormányváltás, és ezek után ugyanott folytatnánk, ahol eddig, akkor ugyanúgy nem történne változás, sőt, lehet, hogy még rosszabb szituációba kerülnénk. És ez a csapdája ennek, ami most van, ugye nincs alternatíva, nincs ellenzék, ami felé lehetne menni. Mondják egyrészt, hogy milyen jó lesz majd, hogyha a kétfarkú kutyapárt kerül kormányra, akkor szakértői kormányt fog létrehozni szakértőkből, és kizárja az eddigi csókosokat, talpasokat és táskahordozókat. Én is olvasnám ezt a könyvet tovább, úgyhogy majd küldjétek el a második részét is.
1: De van-e vajon olyan jövőkép, amiben a lehető legjobban beleszólhatok én, mint választópolgár, vagy honpolgártárs az ország, vagy legalábbis a szűkebb, tágabb lakhelyemnek a döntéseibe?
3: Van, én csináltam egy ilyen rendszert, amit lehetne szerintem üzemeltetni. Tehát én arra gondoltam, hogy családokból és törzsekből kéne alulról építkezve felépítenünk egy olyan típusú rendszert, ami arról szól, hogy a fölfelé rétegződően képviseleti módon menne a történet, ahol mondjuk egy ilyen családméretű, mondjuk egy ilyen 15 fős képződményt képviselne egy családfő, a családfő része lenne egy törzsnek, ahol csak családfők vannak, abból lenne egy ilyen 150 fős közössége ezeknek a családfőknek, akkor annak lenne egy képviselője, egy ilyen törzsfőnek, az megint része lenne egy ilyen családméretű klánszervezetnek.
1: Ez a 150, ez honnan jött?
3: Az a törzsi szám, tehát 120-150-ben voltunk, ez egy Robin Dunbar nevű kutatóhoz kötődő. És akkor ezek a 15-150-es dolgok azok váltogatnák egymást egy ilyen rendszerben, ahol az egész rendszeren végigfutna mondjuk radikálisabb esetben fél évente, vagy évente, két évente egy választást megerősíteni azokat az embereket, hogy még mindig akarom-e, hogy ő képviseljen minket.
1: Volt itt bent többször adásban egy nagyszerű magyar etológus, aki azt mondta, hogy ez az a szám, amilyen közösségben kéne élnünk.
3: Igen.
1: Azért kérdeztem vissza.
3: Abszolút, ezért az a szám. Közösség. Ezért az a szám, igen. Abszolút. Abszolút, tehát abszolút, ezt Csányi nagyon gyakran emlegeti. Tehát szerintem valami ilyesmi, és az izgalmas az, hogy most már egyre inkább meg lesz rá a technológia. Tehát egyre inkább birtokában vagyunk annak a technológiai háttérnek, hogy el tudjunk kezdeni ténylegesen ilyen típusú irányítás támogató rendszereket globális méretekben is végig gondolni és megalkotni. Tehát szerintem egy izgalmas ilyen szempontból a technológiai világ szempontjából nézve nagyon izgalmas lesz a következő 50 év, hogy milyen új irányítási rendszereket tud az emberiség magáévá tenni, mert jelen pillanatban ugye ezek a technológiai rendszerek csak támogatják a régi rossz rendszereket, tehát ugye a Magyarországon az, hogy 10 millió ember hogyan szavaz, ez egy adatbázisban egy ilyen pici sarokban elfér, hozzáférő kis gépen ez kiszámolható, és innentől kezdve követhető, tehát nyilván azért kellenek ilyen hadgyakorlatok, mint a vasárnapi, hogy ugye ez végigfut egy ilyen rendszeren, egy ilyen sorozat, és akkor még pontosabban tudják, hogy hova érdemes az erőforrásokat allokálni. Amerikában ezt az Obamáék fejlesztették tökélyre 8 évvel ezelőtt, és látszik, hogy Amerika méretben is működött egy ilyen. Tehát tudták úgy koncentrálni az erőforrásaikat, hogy pontosan azokat meg tudták célozni, akik megmozdíthatóak.
1: Igen,
3: tehát ott volt egy, arról sokat lehet olvasni ilyen különböző metodológiai cikkekben, hogy csinálták meg azt, hogy el tudták érni a magukat függetlennek, vagy undecidednak, tehát még nem eldöntött módon szavazónak tartó emberek barátait, hogy ők velük beszéljenek. Tehát ez volt a titka a történetnek, így tudták gyakorlatilag a Obama
1: mindenki
3: győzelmét.
1: Mindenki hozom még egy embert?
3: Igen, ennek a szofisztikált és iszonyúan célzott változata.
1: Meg tudom, hogy a színesbőrű lakosság leszavazási aránya is sokkal magasabb volt, mint a korábbi választások idején.
3: Persze, hiszen ugye ott ugye ez egy nagyon régi trend Amerikában a 60-as évek óta, hogy próbálják kizárni a színesbőrű lakosságot a választásból, tehát ne legyenek illúzióink, amikor itt kopaszok állnak a választás irodába fizikailag. Amerikában törvényeket hoznak a helyi republikánusok államszinten, hogy hogyan, mit tudom én, egy előre meg nem nevezett választások előtt 2 hónappal lévő napon egy kicsi, ám de sötét és eldugott helyiségben kell megjelenni a jogosítványod mellett még egy másik identifikáló dokumentummal, ami nincs senkinek, és akkor lehet szavazni. Tehát gyakorlatilag kitalálnak olyan törvényeket, hogy hogyan lehet a nem nagyon érdeklődő lakosságot kizárni a szavazásba.
1: Ez nagyon jó. Emlékszem, amikor elpusztították a Földet a Galaxis Utikalóz Stoposoknak című dokumentumregényben, akkor az volt, hogy de hát 20 éve ki van állítva a dokumentum.
3: Az Alfa Centaurira.
1: Mindössze 10 fényévre lévő hivatalban, ha valakit ennyire nem érdekelnek a lokális hírek,
3: akkor mire számít, igen. Így van, hát körülbelül ez.
2: Arról keveset beszéltünk, hogy az információs társadalom korában az információ, ami az egyik métej lehet. Tehát ha túl sokat tudunk valamiről, akkor az keserűségbe, apátiába dönthet bennünket, illetve mihez kezdjünk az információkkal, amiről eddig mit sem tudtunk. Nem tudom, hogy ennek van-e már tudománya a túlinformáltság kezelésének, de ez szerintem manapság egy igazán különös dolog, amikor még a nagymamám is olyan helyekről szerzi olyan információit, aminek már a verifikálás is probléma.
1: Hogy Tinder? Mire gondoltam? Szerzi a nagymama az e-bot.
2: Szóval te volt!
1: Jóra húztam a nagyit, szeretetből.
2: Kedves tőle, azóta is imádok.
3: Mindenre fel, nagyi. De jó.
2: Szóval hogyan lehet ezt kontrollálni még akár...
3: Minden kontroll csak illúziókával, hát ez a neved is mutatja, most tényleg ilyen kérdéseket nem
2: lehet. De most van egy 2 éves gyerekem, akinek próbálok egy utat mutatni, hogy amit én nem tapasztalhattam meg, hogy beleszületek egy információs társadalomba, és magam bőrén kell kitalálni ezeket az utakat, hát talán a gyerekemnek már lesz ilyen tantárgya, aminek az a neve, hogy...
3: Információk kezelése.
1: Vagy demokrácia.
3: Verifikálás. Igen. Izgalmas, ez szuper izgalmas dolog, és nekem én nagyon nem szeretnék mondjuk a 7-8 éves gyermekkel bíró barátaim helyébe lenni, akik mesélik ezeket a sztorikat, hogy hogyan működik a cyberbullying, érted, a 7 éves gyerekek között, hogy felteszik valakinek a képét a Facebookra, odaírják, hogy hülye, és akkor azt kell lájkolni, és mindenkinek szólnak, hogy lájkoljátok azt a képet, hogy Jancsi hülye, és akkor innentől kezdve, ami korábban ugye egy osztályteremben működött, az most működik az internet nyilvánossága előtt, és Jancsik a kurva szarul érzi magát emiatt. Tehát, hogy van egy iszonyú sötét oldal ennek a történetnek, az önmagam utogatása, a tények helyett a tényekről alkotott percepciónak a fontossága és előtérbe kerülése, tehát nekem ilyenkor az egyetlen válaszom tényleg a kosztarikai őserdő, tehát hogy...
2: Akkor visszajövünk egy kis zene után a kosztarikai őserdőből.
1: Korofia,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és hatalmas öröm, hogy itt van velünk Karafiát, Balázs, Szabi, Csabi, és hát Amerikából eljutottunk oda, hogy mihez kezdjünk akkor, hogyha az állam kezd el olyan pecsétes papírokat küldeni nekünk, vagy már azt sem küldi, hogy hát egyszerűen az életünket teszi egy új vágányra, és ez ellen mit lehet tenni?
2: Na, ez de szépen mondtad.
1: Hát igen, hát,
3: figyelj, a
1: gyertósításról
2: egy új
1: mi, sorry.
2: Basszus.
1: De...
2: ez a nem mindegy.
1: Igen, tehát
2: egy új
1: ez
2: vágányra kerül az életünk a pályaudvaron. Közben csinálok egy tíros
3: egyébként,
2: felfi.
3: Egyébként
2: a
3: CIA álmodni sem mert volna szerintem megvan. Korábban olyan eszközökről, persze. Amivel ilyen szinten nyomon lehet követni a hétköznapi ember életét, mint például a Facebook vagy a Google.
2: Persze.
3: De tehát szerintem...
2: abszolút, meg a kamerák. Hát nézzetek meg a Matt Damon-nek a legújabb filmjét, ez a micsoda, a Bourne-ban, azt hiszem, most már a negyedik film. Ott van egy kis bemutató arról, hogy működnek ezek a technológiánk. Nyilván kicsit el van túlozva, de nem nagyon.
1: Hát ott a Snowden-es sztori, ott azért... igen. Elvileg nincs eltúlozva semmi, ott keményen beírják a keresőbe, és a magánlevelezés legutolsó szögletéig mindent kiadnak.
3: Tudom, arra, hogy minden az Egyesült Államokban forgalmazott telefonkészüléken van egy pici app,
1: hátsó,
3: ami az összes billentyű lenyomást azt jegyzeteli. Tehát mindent, amit írok üzenetben, saját jegyzetben, miket hallgatók.
1: De hát ennek a párja, ami egy éve vagy két éve jött ki, az, hogy a legtöbb nyomtató kábelében van egy olyan dolog, hogyha felcsatlakozik az internetre, akkor bizonyos ilyen megfigyelő cégeknek elküldi a listát, amit nyomtattál. Tehát a kábel be van beleépítve.
3: Ez annyira megnyugtató, tehát ez azt jelenti, hogy például nálam nagyon sokszor megkapták a különböző rága leírásokat, tála leírásokat, és akkor ezzel mint egy növelem a közérdeklődését az indiai klasszikus zene irányában.
1: Hát igen, Snowden is ezen szenvedett, hogy ő csak egy ilyen csoportosító programot szeretett volna csinálni, és valami egész mást hoztak ki belőle a munkatársai, hogyha lehet ezt mondani munkatársaknak. Igen. Mindegy, nem is erről beszélünk most. Nem, tök másról. A vendégünk egy olyan önmegvalósító dologba vesz részt, ami túlmutatta a nullákon és az egyeseken, és konkrétan a nulláról, önmagáról szól. Az ember önmaga felfedezéséről nem lépünk túl az egyről.
2: Az egyről szól, legyen az egyről, kávas.
1: A megvalósított önmagunkról beszél?
2: Igen, legyen az.
1: Hát akkor a hallgatóknak is egy pár szóban, mert olyan dologgal foglalkozol, ami egyrészt távoli a valóságtól, másrészt viszont mi közelebbi annál, mint saját fejlettségünk, vagy fejlesztésünk.
2: Igen. Tegnap volt pont csináltam egy workshopot egy 25 emberrel, és ott arról beszéltem, hogy magunk vagyunk a felelősség a saját valóságunkért, és azzal illusztráltam ezt, hogy nem lehet mást tenni úgysem. Tehát amit mi mondjuk látunk a világból, az körülbelül úgy épül föl, hogy van egy valóság és a tények, amit még senki nem látott. Akkor utána van egy szelektált valóság, ami a te valóságod. Utána ezt a szelektált valóságot te interpretálod, utána ezt az interpretációból levonsz konzekvenciákat, utána ezekből a konzekvenciákból építesz hitrendszereket, és aztán pedig a hitrendszerekre építesz akciókat, amik nyilván teljesen függetlenek és a valóságra támaszkodnak szerinted. Tehát, hogy olyan mértékben csináljuk úgy is a saját valóságunkat, hogy akkor azt javasoltam az egybegyűlteknek, hogy akkor már csináljuk tudatosan. Tehát hogyha így működik a valóságunk megélése, akkor viszont miért ne vállaljunk felelősséget ezért a valóságépítési folyamatért, hiszen might as well, tehát akkor már miért ne csináljuk okosan, és akkor elmondtam ennek az eszközeit. A kedvenc példám az szokott lenni, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogyha bejöttünk egy ilyen helységbe, akkor borzalmas bűz volt, mert egyszerűen a higiénia nem volt semmilyen módon része a kultúrának. Az elmúlt 100 évben egyszerűen olyan elképesztő kulturális változás állt be a civilizációban, civilizációban, hogy ciki lenne, hogyha most mind a ketten itt fintorognátok, mert én mondjuk egy pár hete nem mosakodtam volna.
3: De az, hogy bűz volt akkor, az csak, hogyha most időutazóként visszamennénk, akkor tűnt volna föl.
2: Persze, hát ez tök természetes volt. Így van, abszolút időutazóknak lenne csak ilyen szempontból baja. Persze, abszolút. Na most innentől kezdve viszont ugye azt látjuk, hogy úgy ugyanez a higiénia nem köszöntött be a mentál higiénia területén, tehát hogy nem tartjuk karban a saját fejünkbe lévő dolgokat. Miközben ugyanúgy, ahogy vágjuk, mossuk mondjuk a fejünk külső oldalán növő dolgokat, ugyanúgy dolgozhatnánk a fejünk belső oldalán lévő dolgokkal is. Tehát tulajdonképpen ennek a módszereit részleteztem ott ebben a kis előadásban, amiről lesz amúgy videó hamarosan. Közzétesszük.
1: Mi a címe kb., vagy hogyan lehet erre rákeresni?
3: Hát figyelj, azt mondom, hogy szerintem osszuk meg majd a harmadik utas oldalán, és akkor meg.
1: Igen, csak ugye viszonyításként, mert most annyi kulcsot mondtál el hirtelen, hogy igen. Így azért nehezebb megtalálni.
2: Igen, felébredt vezetőknek szoktam ezeket hívni, és archetípusok a vezetésben, meg ilyen talányos neveket adtam ezeknek, de leginkább az éber élet az, amit én ilyen mémként igyekszem tolni. És az Éber élet jegyzetek című kis blogomban írogatok erről, mely szerint szuper egyszerű eszközei vannak annak, hogy az ember egyszerűen karban tartsa mondjuk a tudatalattiát, és a tudatalattián keresztül a kapcsolatát mondjuk a kollektív tudattalannal, és hogy biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy pár száz év inkvizíció előtt ez egy mindenki által űzött mesterség volt. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy elektromosság előtt nem tudtunk más csinálni, mint beszélgetni és elképzeltetni egymással dolgokat, metni egymással dolgokat, meg magunknak elképzelni dolgokat a tűz körül, vagy a

0: Ami engem igazán érdekel, hogy hogyan tudjuk ezt a típusú munkát elérhetővé tenni a tömegeknek, mert ez az egyetlen ellenszere szerintem az ilyen Putyin, Trump, Orbán, vagy akár a másik oldalon Clinton, Gyurcsány típusú nekifutásoknak, nem? Hogyha te magad tisztában vagy azzal, hogy hogyan nem tudják a te gombjaidat nyomkodni. Ugye Orbán nem csinált mást, meg ez a csapat, mint pár milliárd forintért nyomkodta a gombjainkat, felépítve ugye egy nem létező ellenség képét, ugye még erősebb, amit a egyik hallgató is idézte az Új Péternek a mai cikkét, érdemes olvasni a 444-en, ugye, hogy minél messzebb van az ellenség, annál könnyebb felépíteni. És ezzel foglalkozva valahogy egy kicsit aztán megértettem azt, hogy hogy működött a náci propaganda gépezet is, hogy megéreztem azt, hogy mi van, amikor mondjuk akkor még ugye kellett egy stadion, ahol ezeket tudják csinálni, hogy az érzelmeket felkorbácsolva meg tudják csinálni azt, hogy az összes pozitívat behozzák magukra, és közben az összes negatívat viszont azt valahova irányítani kell. Érted? Tehát, hogy a felkorbácsolás utáni szétválasztás csak az ellenségkép megnevezésével tud történni, mert akkor tud minden letisztult pozitív bennmaradni. Tehát akkor lehet a vezért imádni, hogyha van kit utálni, mert különben basszus, nekem kénytelen vagyok a felkorbácsolt érzelmeimet itt belül megoldani. Tehát ez a működési mód valahogy így lejött nekem, hogy basszus, ez mindig így fog működni, mert ezt tudja megtartani az üstben az imádatot. A feltétel nélküli szeretet, a végiggondolás nélküli szeretet, az, hogy mindig van egy cső, amin kimegy egy általuk irányítható módon. Közben itt magyarázom a Tilos Rádió hallgatók, nem tévénézők, valamitten képileg is megfogalmazni ezt az elméletemet, de szóval...
1: Viszont 1984-ben ott volt a gyűlölet órája, azt hiszem úgy hívták, amikor a gyűlölt vezérképét vetítették ki, és meg lehetett dobálni bakancsal, meg lehetett húrogni.
0: Újra kell
1: utána jött a saját vezérünk képe, amikor fölállva lehetett sírva örülni, hogy ilyen fantasztikus vezetők.
0: Újra kell olvasnom. Most a Szép új világot olvastam újra, hát az is hátborzongató, 21-ből vagy mikor, tehát zseniális.
1: De az meg volt, hogy az 1984-et eredtentésül írták, és nem tanácsadói kézében.
0: Valahogy ez nem jött át, igen, úgy látszik.
2: De ez hát a fajta öntudatra nevelés, amit te mondasz, ezt korábban is felvetettük, amikor a gyerekeknek, illetve egyáltalán mindenkinek az információ áradattal szembeni tevékenységében egyfajta kritikára nevelés, vagy odafigyelés.
0: Igen. Ez része volt a Jobbik tradíciónak a 20. században, tehát mindig megvolt a tradíció, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez most... Hát, vagy vesztésre áll, vagy visszahúzódott, vagy legalábbis újraértelmezés előtt áll, pontosan az általatok említett, hogy mondjam, információfogyasztás, kritikai információfogyasztás tantárgy hiánya, vagy várható bevezetése kapcsán, igen.
1: De az nem probléma, hogy információfogyasztásban is érzelmeket követünk, tehát az, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, intellektuálisan közelítem meg a kérdést, akkor pont ellene dolgozok a saját belső triggereimnek, miszerint én a macskás videókra szeretek kattintani, mert azok mennyire cukik, és bennem az érzés lesz, hogy
0: De ezzel kapcsolatban pont te olvastam egy tök jó kis cikket, egy rövid cikket, ami arról szólt, hogy a mindless facebookozást is lehet mindful módon csinálni. Tehát érezd meg azt az egeret az ujjad alatt. De. Kattintást figyeld meg. Olvasd el a cikket, és hagyd, hogy hasson rád. Örömet okoz-e? Ha nem, azonnal csukd be. Ha igen, választ egy hasonlót. Nézd meg, ahogy gördül lefelé az egér. Tehát, hogy igenis lehet. Tehát, hogy ha már úgy döntesz, hogy most 10 percet rászánsz, érted arra, hogy örömet okozol magadnak a macskás videókkal, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt mindful módon csináld. Tehát tudatosan akkor most az örömszerzésre fordíts az időt. És akkor hát, hogy csak 5 perc elég lesz például, érted? Mert ha hatékonytalanul csinálod a buta a facebookozást, akkor lehet, hogy az akkor több időt fogsz lehet tölteni.
1: Hát nekem annyira kezelhetetlen volt ez az egész rendszer, hogy egyébként pont a te tanácsodra fölraktam a Kill Facebook igen, appot, igen, és ezért nincsen
0: igen, newsfeed. Ugyanez van, ugyanez nincs newsfeed-em nekem.
1: Tehát valakire, hogyha akarok, Csabi, ha érdekel, hogy mit csinálsz, akkor rád nézek, de amúgy nincsen ez, hogy az emberek folyamatosan igen. nyomják.
0: A newsfeed eradicator, igen, című Chrome applikációt javaslom mindenkinek.

0: Na, ez nagyon jól hangzik, azért most már gyakorlati tanácsok idejében vagyunk, így az utolsó 10 percben különböző programajánló, jövőkép, bemutató.
1: Mondom, hogy miről nem esett szó, egy pár dolog, amit szerettem volna, hogyha meghonosítunk, és itt rögtön adásban ki is találjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. Az egyik az, hogy Bogotában egy időben bevezették, hogy nem volt köztéri reklám. Nem volt poszter.
0: Az Buenos Airesben van.
1: Nem volt óriás plakát. Szintén itt kitalálták, hogy inkább a közösségi közlekedésre helyezik a hangsúlyt, és azokat az utakat, amit korábban autóknak építettek, azt elkezdték befüvesíteni, és egy-egy sávot hagytak meg a busznak, volt még bicikli, ezt is jó lenne, hogyha behoznánk az országba, de hogyha konkrétan Amerikára próbálok meg visszaemlékezni, akkor amiket nagyon szeretnék csinálni, az ugye az egyik az, hogy a busz órába legyen ilyen kerékpártároló, a másik, hogy... Nagy reggeli, igen.
2: Igen. Mosolygás az utcán.
1: Mosolygás az utcán, szuper jó. Szeretném, hogyha piros lámpánál lehetne jobbra kanyarodni, hogyha forgalmat nem zavarom.
2: Abszolút, abszolút. Én egyszer meg is csináltam Magyarországon, és amikor a Rákóczi úton mentem, akkor jöttem rá, hogy ezt itt ne csináld, Balázs. Ezt itt semmiképpen ne csináld.
1: Összekeverted az országokat?
2: Igen, amikor a Síp utcára simán bekanyarodtam.
1: Aztán a közlekedésben még nagyon tetszett az, hogy az egyenrangú utak kereszteződésénél
2: az nem a kérdés, hogy mikor mentél szabály oda.
1: Van, hanem mind a négy befutó útnál van egy elsőbségadás kötelező tábla.
2: Így van, és aki nagyon, előbb ért oda, igen, az megy utána.
1: Ami nagyon csökkenti a baleseteket, hiszen mindenképpen meg kell állnod, tehát nem mész egy ilyen
2: kereszteződésen lendületből. Igen, tehát ez a four-way stop, igen, az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy bevállalják azt, hogy igen, ezt forgalomlassítás miatt csináljuk. Tehát nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy álljál meg. Érted? Tehát, hogy ez baromi jól működik, nyilván autósként baromi idegesítő, tehát pont azt nem, tehát ugye a zöld hullámnak a poláris ellentétjéről beszélünk, borzalmas idegesítő autósként, gyorsít megáll, viszont egyszerűen nem is tudsz felgyorsulni annyira. Én azt gondolom, ugye, hogy a Burning Man-en érvényes 15 km/h sebességet kéne az autósoknak kötelezően előírni a városokban.
1: Ez gyönyörű, annál még én is néha gyorsabban
2: pontosan, futok. Annál gyorsabban biciklizel, tehát aha, a bringások gyorsabbak az autóknál, amúgy az, ráadásul azt hiszem, hogy hazudok, mert szerintem 5 mérföld. Igen, tehát olyan 7,5-8 km/h. Tehát gyakorlatilag egy kicsit gyorsabban mennek az autók a gyalogosoknál. Tehát tulajdonképpen futó ember sebessége mennek az autók. És szerintem amúgy én akárcsak az autókra nézek, mindig arra gondolok, hogy itten csináltunk egy félelemben tartási eszközt az embereknek. Tehát, hogy emberek beleülnek ilyen fém, ilyen harci eszközökbe, és azokkal így egymásnak és másik embereknek mennek állandóan. Érted?
1: Meg erre épül az egész városunk. Tehát nem arra, hogy itt mi szeretnénk jól érezni magunkat,
2: hanem az autó.
1: A drága kis autónak legyen hol pihennie, sétálgathasson erre.
2: És nagyon szép látni azt a budai környéken, ahol én felnőttem, hogy az autók lehetetlené teszik az autók haladását.
1: Igen.
2: Tehát ugye, hogy ezek az utcák nem arra, nem az autóforgalomnak itt állva, messze nem a parkolóautó egyik sáv, másik sáv parkolóautó, ez majdnem sehol, és innentől kezdve egyszerűen nem tudnak haladni az autósok szerencsére a többi autós miatt. Tehát gyakorlatilag olyan természetes forgalomlassítás van érvényben mondjuk azon a környéken, mert egyszerűen nem lehet menni.
1: Aminek a problématikája az, hogyha közelben lakom például, és hosszú időn keresztül az álló autók csak pöfögnek, mert annak sincsen kultúrája, hogy ilyen esetben mondjuk leállítsák, igen, a motort.
0: Hát mert várják, hogy menjenek
2: tovább. Tehát jönnek az elektromos autók, ugye egész pontosan visszajönnek az elektromos autók, ugye, mert azt mindenki tudja, hogy először az autók elektromosok voltak, mielőtt benzinesek lettek volna, mert hiszen akkor mindenki azt mondta logikusan, hülyék vagytok, egy 30%-os hatékonyságú benzinmotor, egy szuper elektromos. Hát ez szóba se jött. Tehát a kapitalizmus versenyében nem lehet 30%-os hatékonyságú motorokkal nyerni, de igen, lehet nyerni, mert kiderült, hogy ingyen a cucc a földbe. Tehát innentől kezdve ugye visszatérünk az elektromos autókhoz, és akkor már ez működhet, hogy akkor már nagyon kevésre vagyunk attól, hogy az föltenni valamilyen izére, ami úgy húzza, érted, és akkor már úgy kötött pályás közlekedésre.
1: De klasszikus ugye, hogy van ez a viszonylag fordítható rendszer, hogy az olajból, ebből a véges mennyiségű anyagból elhasználunk nagyon-nagyon sokat, azért, hogy a testünket egy tonnás eszközökben tologassuk.
2: 30%-os
1: hatékonysággal, illetve ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz az olajnak egy másik részével beborítjuk a földet, hogy ne legyen ez a felesleges hülyeség, ez a por, meg...
2: Igen. Én konkrétan növény. Emlékszem arra, amikor ezt a 30%-os hatékonyságot az úgy leesett nekem valamikor 10 éves koromban, és így többször visszakérdeztem, hogy biztos valaki van itt félreértett, hogy mi nem tudtam elhinni, hogy ez így működik.
1: Szuper, véget ért az adásunk. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál.
2: Hadd mondjam el a kedvence, az that awkward moment típusú mémeket, hogy az a kínos pillanat, amikor, és a egyik kedvencem ebből az a kínos pillanat, amikor rájössz arra, hogy a műanyag dinoszauruszok azok igazi dinoszauruszokból vannak.
0: Kemény világ. Még a hétvégére egy rövid programajánló. A ritkán hallható Qualitons együttes lép fel az Aquarium Klubba szombaton, és vasárnap pedig délután 3-tól hanglemez bőrze lesz a Műsziben. Én ezeket szeretném nektek ajánlani, illetve...
1: A Qualitons, ha jól emlékszem, a Red Hot Chili Peppers kedvenc zenekara.
0: Így van. És még október 12-én Krisztóf Penderecki is fel fog lépni a Műpába. Ez a három, ami engem biztos, hogy érdekel. Remélem, hallgatókat is fogja. Köszönjük szépen Balázsnak, hogy itt volt vendégben. Ez volt a harmadik
1: utas.
0: Facebookon kövessétek a csoportunkat, már majdnem megvan az 1000 rajongója a harmadik utas Facebook csoportnak. 1000 után, ugye, mi jöhet más?
1: 1001.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kertakaró.
5: Jó.
4: Kertakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
4: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
6: Tilos Rádió?
4: Jó.
9: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, élednek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden, az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred a tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szakát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam. Sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog, így reszketnek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este, és valahogy akkor is itt leszek.

kosztolányi szeptemberi áfa. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl még ez egyszer, halál felé a régi romokon, segíts nekem, szeptember, ne eressz el. Testvéri ősz, forró négű rokon, én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget, véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni, csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a keresztet, én pártfogom és császárom, vezess. Az életem a sors kezébe reszked, de lelkem és gerincem egyenes, uralkodásra karom erős még, agy kortyaidból nekem végtelen, s te aranyozz, aki vagy a dicsőség, még most se rúd, nem őszülő fejem. Éred beléd mutatja, lásd a dinny, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsba, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőrű, s a boldogságtól elmény szőrű. Bizony csodás, mint hogyha a perc szárnyakon osan. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb pozsony. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdő alkonyatkor, a csillag olyan ez éppen, mint gyermekkorom. A felnőttek érthetően beszélnek egymás között. Minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tám megriadt lent a sötét palomtól, télre sár, család. Aztán a délután is furcsa nekem, hogy a napok árnyékok tömeg, s a zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik, patetik. Bugdácsol a billeg,

ülalukon fürödött. Miféle ország mond e gyermek ország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhajt, mint mélyen alvú, verde szemhéjban, vakok mereztik égre szemüket, Isten felé fülelő hangsúlyt. Vagy nézd az este, a kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a halak, csöpp lángban, szegényen és hirdetlen, mint régi képen, ódon. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesetén, fekete eső, arany ablakok. Fünn a vihar, elfáradt lassú írás. Benn villanyfény, őszi takarítás. A készülődés tény, az ígéret, s az álmodtan szőne égények. A csillagok ma, mond, miért nagyobbak? S mint a kisikált sárga víz edények, a konyha délutánján miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt a tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálkozol? Szép életem, lobog, lobog tovább, cél nélkül éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőj össze, naptár, te rothadó gondottól régi maptár. Ifjúságom zászló, úszva lassan, röpülhetek az ünnepi magasban. Babics, ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincének, szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen test egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egy, itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befűtje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve, puha dunnánk, makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefekvő,

goodness sake, Satan of this art that I rinse. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj! Meg kell halni. Meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokkóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfolyni könyv, elszállni a sóval. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híres csodák. Csak az én telem nem én halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lett. Lombom, ami lehult, sose halt. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamolt a padba, a tavasz sárvize elsöpője. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is. Csak te borítsz rám asszony jóság, mint a letört karóra a búság, rémült szemem csókkal. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni.

a közelítőtést. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél vörök. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatin néma homályborong, bíbor tirzuszain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden méve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszom, még alig ízleli nektárját vajakom, még alig illetém egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igézheti, lollim barna szemöldök.

Ivković Mihályhoz. Midőn mosolygó bölcsességedet, belémenyelgi szép episztolád, melyet barátunk Horváth érdemelt, melyben Horáccal fested a mezőt, s annak szelíden bájoló nyugalmát. Vígabban érzek, s boldogabb vagyok. Szebbnek találom puszta lakhelyem, kertem virági szebben illatoznak, szebben nevetnek szőlőm fürtei, és kazlaimnak árnya hívesebb. Igen, de minthogy minden verselők Homér atyánktól fogva ekkorig falut dicsértek, engedd meg nekem, hogy én Budáról s Pestről énekeljek. Midőn Budának roppant bércfokáról szédülve Pestnek tornyait tekintem, s a száz hajókat rengető Dunát, a nagy Dunának tündérkertjeit és a habokkal küzdő szép hidat, melyen zsibongva egy világ tolong, midőn körültem minden éls, örüls, újabb meg újabb érzelemre gyújt. Itt a tanult kéz nagy remekjei, ott a dicső ész alkotásai az élet édes bájait mutatják, s mindazt előttem testesülve látom, amit magamban csak képzelhetek. Kívánhat-e még többeket szemem? Hát amidőn majd véled, s helmecinkkel, virághoz együtt ballagunk karöltve, s a bölcs öregtől új lelket veszünk. Onnét te hozzád, s nyájas asztalodhoz, hol a kinyílt szív, s józan ész kínál, s vidám szabadság, s tréfa a szakács. Onnét palinkhoz, pécel dallosához, és mindazokhoz, kik barátaink, s velünk egyenlőn tudnak érzeni, hol majd hazánknak ós új dolgait, majd a világnak főbb történteit száguldjuk által, és mustrára intjük a föld királyit s büszke nagyjait, vagy majd Kopernik égi útjain vizsgáljuk-e nagy minden titkait, és a világok szisztemáit oldjuk, majd a morálnak mély törvényein Plátónkkal újabb s szebb republikákat alkotva, Szólón s a dicső Likurguszt, lehozzuk embert boldogítani. Ha azt megunjuk, mert mindent megún az ember, s édes a változtatás, szemünk legelhet Teszpizbáj világán, s a táncolóknak szárnyas rendein. Szívünk örömre olvadozva rebdez a zengzeteknek szép koncertjein, s ha kell, közel van kert, szőlő, liget, Horáccal untig ott kapálhatunk, s nevetni fognak ott is a bohók. Mi kell tehát több? Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni. S a bölcs nyugalma háboríthatatlan a pesti bálban s csörtetés között, mint a magányos rejtek árnyai. Nyugodni, enni, inni és alunni lehet mezőn is. Ó, de mint örüljek fákkal, füvekkel, ökrökkel sokáig. Csupán szememnek tárgy mindezek. Szívemnek ember és rokon kebel kell, kivel vegyítse érzeményeit. Elmémnek elme, mely megértheti, s melyben sugárit tükröztetheti. Van itt is ember. Mondd, de milyen ember? Ínség, gonoszság néz ki vad szeméből, s lesújt pipádért, hogyha nem vigyázz. Szemét sötétség, vállát, terh, sanyarja, s utálja mindazt, aki boldogabb. S mi szép mulatság, látni izzadását? Mi szép nekem még, rajta szántanom, s aszott kezéből lesni sültemet? Nem szebbe Pesten vígan perleni verbőci hajló nyelvén, és merészen a szent igazság mellett harcra kelni. Barátom, a bölcs boldog mindenütt. Az Hortobágyon, az Pesten, Budán, mert ő magával hordja kincseit. De boldogabb ott mégis, hol körülte a nyájas élet hinti kellemit, és szíve lelke tárgyát lelheti, minthol magába zárva él magának, s csak álma tündérképét kergeti, mint egy vadonban bujdosó fakír. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. S nem a világi jókat megtagadni,
de józan ésszel vélek élni tudni, a bölcsességnek titka is jele. Maradj, s perej te Pesten, s élj vidáman baráti dédes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott. Van annyi, mennyi kell, s ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízi korság szomját el nem oltja minden dunáknak, s tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk-e, s lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged, édes Miskám, megkeres az új zefírrel, s első fülmilével, s veled csevegni és nevetni fog.

Ó, én szeretem a búspesti nép. Ó, én szeretem a búspesti népet, mely a külső József városba tépet ruhákba jár vasárnap délután, és ámolyogva szédelegbe hallja, hogy döng a tükrös kávéházak alja, s a mozi reklámokra néz tudni. Sokszor úgy érzem, szinte-szinte vétek, hogy csöndben élek, nem nézek felétek, s az álmok lenge fodrát fodrozom. Ilyenkor aztán elhagyott vasárnap, kis görbe közein a téli sárnap, vezeklőn járok az utcátokon. Itt élnek ők a kedves kéke járdán, letaposott cipősarokkal árván, kávémérésbe bújva hallgatok, éhes leányaikat szeretnek, kopott árvácskák, fáradt vézna szentek, gázláng alatt sötéten állnak. Ki nézte meg, mit rejt szobájuk árnya? Ki leste meg, van-e ágyukba párna? Ki látta, hogy mi a búspesti nép? Én láttam a munkást, és lázra bújtott, sápadt arcát, hogy rossz ivarra gyújtott. És láttam a föld vérező szívét. Bármerre mennék, ide visszatérnék, bármerre szállnék, átkozott szegény nép, a gondodat kiáltaná a szám. Mert bánatkővel van utcát kirakva, szemed a bánat végtelen patakja. S jaj, ez a föld, e bús föld, a hazám.

Bocsássatok meg! Bocsássatok meg! Kiürült szemek, legördült mellek, megszáradt kezek, leütött hátak, elsápadt hajak. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg, megégett szívek, befagyott ajkak, elhervadt fogak, legázolt arcok, puszta homlokok. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg halott kalapok, fáradt gombjukak, fáradt nadrágok, foldott harisnyák, góliát cipők. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg csavargó kutyák, megkötött kecskék, kopasz bárányok, koplaló cinkék, megragadt legyek. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg széttört játékok, megvakult tükrök, elesett szegfűk, levert levelek, honttalan piké. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg, bocsássatok meg nékem. Hol van valami? Hol van valami tünékenyebb, hangtalanabb annál, mikor egy nagy madár szárnyal az égben, és úgy hagyja nyújtva két szárnyát, és úgy látszik, mintha alámerülne, s megint emeli két szárnyát, s mintha álmában emelné, s úgy száll előre, bej. Tán az gyengédebb és ámulatosabb, az, mikor télben elkezd a hó pejhenként esni, vagy az, mikor július arany zöld füvén homály oson által, mert gondolt az ég egy felhő, hát az, mikor szikkad a szivárvány, és még ott van, de már nincsen ott, ki emlékszik? Ki leste meg azt a hajolást, az, amint a rózsafej meghajtja magát a szárán, és úgy marad bukva, s a földet nézi, mintha így óhajtana tükörbe nézni. Úgy várja meg az október. A rózsa főhajtását ki látta? Kinek a szíve fogadta méltó módon? Néked szól. Néked, ki 100 év múlva sétálsz a sétaúton, s botoddal, ha szokás lesz akkor is bottal menni, unottan piszkálsz száraz levelek közt, de semmi foszlány papír, barátom, révedve néked nyújtom. Meleg leheletem fut a tiszta papírosra, mely eléd zöröghet a levelek közt a porban. Addig, tudom, sok sár eltörli a szót a sorban, elrongyolja a szél, az eső barnára mossa. Épp olyan lesz talán a természeted, mint nékem. Szemed is ilyen lesz tán, a hangod is hasonló, tán még a képed is, meg járásod is, s a romló években éppen így csüngsz majd a végtelenségen. Jobb kezem adnám néked, ki ott jársz messze távol, szeretnék véled kezet fogni, szemedbe nézni. Te is leszel majd úgy, hogy lelked holt múltban érzi igaz hívedet, s avval beszélni vágyva vágyol. Téged tudósítlak, hogy itt voltam a világon, hogy szívem vert, s halk hával mindegyre lélegzettem. Fenn voltam és aludtam, mozogtam, ittam, ettem, Isten felől hallottam, s meg kell itt halni, látom. Gyermek voltam, fiú meg ifjú, s így ember lettem. Beszélt a szám, nevetett, danolt, fütyölt, sohajtott, szemem könnyeket ejtett, arcomon mosoly hajtott, játszottam és küszködtem, unatkoztam, szenvedtem.
Járás közben megálltam utcákon, úton, kertben. Ébredve néztem szét, a világon vagyok, élek. Álltam sokszor tükörben, s láttam, bámulok, félek. Próbáltam hangom, ha, és magam meg nem ismertem. Szerettem volna egyetlen, határtalant csinálni, hírt adni, itt vagyok, hogy mind a tengert bejárja, mint kezdő nap, mosollyal sütni szegény világra, s végre orvosságot a halál ellen tanálni. Ki él mindenkit látni, s mindenkivel beszélni, és meghallani mindent, és mindenütt ott lenni, minden gyönyörön, s minden bánaton végig menni, s időkben és mezekben mindenki helyett élni. Egy-egy ismeretlennek nyakába vágytam esni. Ó, élsz te is? Hogy hínak, mondd? Mit gondolsz magadba? Tudod, hogy egyszer élünk? És őt karonragadva sietni el vele, a boldogságot keresni. Hallottam, boldogság. És azt mondták, hogy az nincsen, de hiába mondták meg, mégiscsak azt kerestem. Azt hittem, én velem majd kivételt tesz az Isten, és tréfarapság lesz az élet, mézes bilincsen. Egy aranyat kerestem, kit senki el nem vesztett. Kerestem a napot, ki este felé nem megy le. A gyermekek édesdett dolgát kívántam egyre. Fúlásig szedni vágytam borult szőlőgerezdet. Én vágytam csolnakon csak úgy úszni félálomban. Vágytam csak lengni hintán, hunyt szemmel, andalodva. Arany zúgásban, milyent hoz kagylók hajnalodva, vagy tűnni néma ménen, hajdonfőt néma homban. Ősszel gondoltam, ó tél, boldog leszek a télen, s télen, hogy a tavasszal, s nyáron, hogy majd az ősszel. Minden nap gondoltam, majd holnap, holnap kezdődsz el, te fényes, édes évad, mikor világom élen. Jaj, most is, hogy itt írok, szívem kiújul, mintha bujkált a tűz a hambat kazalba mélyen, s a pernye új hévséget fog, s fellanggal éjfélen, és füstöl és parázslik. Ég húny, s a szikra hull-hull. Hívó élet, friss pázsit, mezitláb lépni rajta a völgyben dal, világos kastélyban éjj zengés, visszhang a mély erdőben, víz arcán kék merengés, gyertyák fényében emlék, lány gyúl, ügyetlen ajka. Rózsa Balaton, rózsa, hervat levélből tátra, szerelem, pillangóból felleg, trillából orkán, szerelem, gőze méznek, gyász lángok csoda tortán, szerelem, rebben tőlem madárnak mind a fákra. Két karom volt derékon körös körül karolni, két ajkam csókot tudni, fogaim marni gyengén, szemem volt mást nem látni, csak őt, hunyván merengvén, hangom lihegni, búgni, jajdulni, s szót nem szólni. Izennem kéne néked, mindent szivárvány ívre felnyújtanék, hogy hozzád jusson. Te, fáj a mellben a szív, mint égett seb, mint villámlás vak tengerben, mint haldokolni szomjan, úgy fáj az ember szíve. Te, nem lehet leírni, milyen szép volt az ég fenn, s milyen szép volt a nagy víz, s a föld, akármely tájon milyen szép volt. Tán jobban csodálom, sem hogy fájjon, hogy az élet, az élni való nem szép itt mégsem. Vasúton és hajóval eljártam idegenbe, csak mulattak, s kínlódtak mindenütt körülöttem, más-más nyelven váltottam szót, s mindig visszajöttem. Hiába megyek el, csak magammal megyek szembe. Az igazit beszélni, azt úgy szerettem volna, panaszt felnyögni, ízes titkot kiadni, s kérni, s mindent elkérni mástól, s mi nékem van kimérni, s az élőknek köszönni, s búcsúzni tőlük sorba. Ismertem sok-sok embert, kerestem egy barátot, és ismertem sok nőt, és egy barátnőt kerestem, s térdemmel a lemondás térdei elé estem, s a magánosság lett a legjobb barátom, látod. Számolni kell, hány évnél tartok, s eltűrni halkan, hogy a nap itt hagy mindig, s kívánni kell jó estét.
a sejem élet lassan kopik le, mint a festék orcáimon, hajam vész, s azt hiszem, már meghaltam. Az életed, barátom, szétszórja itt az élet. Én nem tudom, mit éltem, s mi az, hogy én itt voltam. Már minden igazságnak, mely itt jár, udvaroltam. Fáradt vagyok, nincs kedvem, s magamról nem beszélek. És képzelem még mindig, sejtem, gyanítom, várom, hogy a boldogság fog majd egy reggel rám köszönni. S elment időm kezd majd, tavasz jön, visszajönni, és minden szépre fordul, s azt hajtom, álom, álom. Én minden nap megnéztem a felhőket az égen, mert szépek voltak, szépek szépség fölött, túl szépek, és tudtam, mindörökre múlnak, mint álom népek. Ez fájdalom s öröm volt együtt, s így volt jó nékem, a felhők pártján voltam. Virágokon borulva, s a tenger volt tanyám, és a széllel kóboroltam, s mégis mindig és mindig az emberek közt voltam, s mentem szorongva köztük, színházba, háborúba. Az elmúlás kiárat, halált egymástól vesznek a hímek, megbukott a szív, nyomor, kín, baj, vadság paréja nő a kertben, álom, remény, szabadság elszáradt, és hold és nap cserélve fönn repesnek. Nincs más világosság itt, csak a halál. A száraz észben más mentség nincsen, csak a halál. Nincs vígasz, csak a halál. Fedél nincs, csak a halál. Ki hí, az csak a halál. Nincs válasz, csak a halál a válasz. Elmúlni vágyom, s vágyom. Felélni, jönni, lenni. Csodálatos csodálat a nagy világ, egyetlen, hogy ríttam volna gyáván emberek, és kegyetlen ordítottam von, gyilkos, téboly, nem igaz semmi, de ez mind annyi volt, mint mikor a sűrű nyájban egy lyú nyugtalanul megy, fejét felfúrja, véget, de elnyomják, és nem látsz közöttük különbséget, ahogy tűnnek mind a nagy porban, alkonyattájban.

Nyugati nyers szél, ősz sóhajja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mord varázsló üzne szellem rajt, szalad a sárgas éjszín, s lászpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sútba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétben le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rondasz és óvsz, hald, ó, hald dalom. Kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lombandalok, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzvan, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnyt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át, ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál bályi öbliben, s álmában akkastélyok tornya ring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azul mozat, s virág lepibe ment, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízzónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, hald dalom! Kalomb lehetnék, s vinnél búzs avart, vagy felhő szárnyait közt lengedi, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társadva lég, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fonát, lelked szabad, vad, büszke rokonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül. Ó, szórcét, hol csak ember él! Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késed a tavasz, ha már itt a tél!

Tilos Rádió. A következő műsort kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett hallgassák.

Kinyitom a szemem, felülök, hátam a falnak támasztom. Nézem a vekkert, eltelik egy perc, kettő, aztán három is, a számlapon semmi változás. 22-22. Redőnyök leengedve. Átszólok a szomszéd szobába. Mennyi az idő? Semmi reakció, a pecó tök üres. Megkordul a gyomrom, lerúgom magamról a takarót. Kéne szerezni valami kaját. Jobb hián a tegnapi sportfröccs maradékát döntöm magamba, és elindítok egy válogatást a YouTube-ról. Azt írja, nekem csinálták. Azt mondom, jó vicc. A hangszórók gerjednek, a mobilom rezegve indul az éjjeli szekrény pereme felé. Önnek új üzenete érkezett. Életben vagy? Kösz a kérdést. A fejem átkozottul sajog, ennyi biztos. Minden más fenntartásokkal kezelek. A vekkel rövidet sípol, ugrik egyet a percmutató. Lepattintom a hátlapot, kiszedem az elemeket. Utánpótlás persze nincs, 22-23 marad örökre. Összeszedem minden erőmet, és négykézláb elkúszom az ágy végébe, az oldalamra dőlök, a medence csontomon félkörnyit fordulok, mintha valami elbaszott táncmozdulatot gyakorolnék. Leteszem a bal lábam a szőnyegre, a papucs után kutatva az egyiket az ágy alá rúgom. Le a földre, kúszom utána. Feszül az ágykeret a vállamnál, elakadok. Se előre, se hátra. Nyújtózkodom, ahogy csak bírok, két új percnyi hiányzik. Ha készülne az életem szánalmas pillanataiból egy válogatás, mint a Eurosporton az ordinári nagy pereccelésekből és öngólokból, ennek tuti köztük lenne a helye. Nincs más hátra, lemondok a papucsról, és engedek az ágyszorításának. Talán ez is úgy működik, ahogy az örvények. Ha nem ellenkezel, egy idő után kilök magából. A koponyám még mindig rohadtul lüktet, próbálom rekonstruálni a rendelkezésemre álló információkból a tegnap eseményeit. A részegek között két típus van. Az egyik kijózanodik, ha sétál, a másik a sejtjei legmélyébe is képes bedolgozni a piát. Addig megvan a történet, hogy összeszedtem az eldobált cuccaimat, felöltöztem és titokba kislisszoltam. A rakparton sétáltam, erre tisztán emlékszem. Aztán képszakadás. Az hazaútból csak villanások maradtak. Valami gyors étteremben sörös dobozba üdítőt csapolok, a karomnál fogva vontatnak, magyarázok a szekusnak, hogy aki nem dolgozik, ne is igyék. Aztán egy kibelezett épületben sétálok, az emeletek között lépcsők helyett pallók, utána ugrálás, egy átszótér akadálypályán, a következő pillanatban már a föld felé zuhanok. Még mindig érzem a hegyes kis kavisok nyomát az arcomon. Tök üres volt a játszótér, csodálkoztam, mert délutánonként mindig tele szokott lenni. Vagy nem is délután volt? Fasz se tudja. Újból megrezzel a telefon, felnyúlok az ágyra, kitopogatom a paplan gyűrődései között, és az arcomhoz emelem. A főnök az. Szabad nap ide, brutális szétesés oda, felveszem. Én a dolgozók gyöngye. Igen? Szevasz, fater. Hello. Mi a Steiss? A Steiss rendben, köszi. Rendben? Igen, nagyjából. Biztos vagy benne? Mert szerintem kurvára nincs rendben. Miért? Hol vagy? Az ágy alatt. Otthon vakarod a tököd? Nem vakarom. Beszorultam. 10 perc múlva kezdés van. 10 perc? Ne idegelj, fater, éjfél van. Éjfél? Igen, jól hallod. 11 után, 1 előtt. Tudod, 12. Pont ott a közepén. Hányadika van? Te most szórakozol velem? 1/2 óra múlva legyél itt, te kurvára bazd meg. Kipasszírozom a testem az ágy alól, felteszem a kávét, magamba diktálok némi fájdalomcsillapítót. Márka hűség híján nehezebb a döntés, mint gondolnám. Algopirin, kalmopirin, faszompirin, összesből egyet, az a biztos. Üres gyomorral csak szenvedni fogok, de semmi kaja nincs itthon. Leülök az asztalhoz, maradék kifli véget túrok elő a kenyértartóból. Legyűröm. Visszanézem a tegnapi vagy Isten tudja mikori beszélgetéseket. Hajnalban küldtem egy videót Jánnak, ahol énekelve a villamos sineken sétálok. 6 percnyi unalom, hamis refrénekkel és kibogozhatatlan eszmefuttatásokkal. Beletekerek, hát ha találok valami használhatót. 1:10 semmi, 2:16 semmi, 3:40 semmi, 5:50 változó nézőpont, remegő pixelek, látszik az utca, egy turista átmegy a képen, elkerekedett szemekkel bámul, no hablas espanyol, kiabálom, utána szembefordítom a kamerát magammal, és teli szájjal beleröhögök.
Az államtól a jobb halántékomig az egész arcom le van horzsolva. Vége főcím. A hétfők, a keddek meg a szerdák a konstant semmit mondásról szólnak. Célirányosan vonuló üzletemberek, kismamák, gimnazisták, drámának vagy polgárpukkasztásnak nyoma sincs. Csütörtök, vihar előtti csend, aztán beüt a péntek. A kismamákból kisírt szemű miniszoknyás picsák lesznek, a menedzserekből utcasarokra húgyozó trógerek, a kamaszokból szurkolói rigmusokat skandáló huligánok. Attól nem kell félnem, hogy kilógnék a sorból a lehorzsolt pofámmal. Ahogy egyre beljebb jutok a városban, úgy sűrűsödik a partiba vezényelt tömeg. Legény búcsús csapat egyen pulcsiban fényképezkedik egy kocsma előtt. Tükörfordított szöveg a mellkasukon. Mi történik külföldön, tartózkodik külföldön. Körülbelül a buli negyed alaptartozékának számító zsebtolvaj sündörög. A rendőrök már előre köszönnek neki, lassan ő is nekem. Mindenki látja, hogy egyre jövök melóba, szinte csak a nevemet nem tudja. Ötletem sincs, mit remél, de azért bepróbálkozik. Hallod, bátya? Hallom. Van órád? Nincs. Telefonod? Az van. És mennyi az idő? Volt idő. Már nincs. 22-23. Vigyorogva biccent, hátat fordít. Valamiért tiszteli bennem, hogy hülyének nézem. Valamiért tisztelem benne, hogy hülyének néz. Posta vagy szórakozó hely? Minden sorban ott áll az a néhány ideggyenge, aki alanyi jogon beszólogat. Itt a sor vége, mondja most is valamelyik. Ott meg az eleje, válaszolnak. Ezek itt összekeverik a sor közepét az univerzuméval. A kidobók lyukat feszítenek a testek között, begyűröm magam, mint az utolsó boxert a túlpakolt mosógépbe. A főnök valószínűleg a személyzetében vár, pontról pontra betanult szövegével. Célba veszem a WC-t, onnan próbálok majd besúnyogni. Nem adom könnyen a fizetés levonásomat, dolgozzon meg érte. A link dolgozó mencsvára a húgyozás. Megpróbálom élére állítani a kis illatosító tablettát. Életem legnagyobb hiányossága, hogy sosem tudtam pusztító erejű sugárban pisálni. Miután végeztem, kiengedek magam előtt pár tagot. A csapóajtó holtjátéka elég időt szolgáltat, hogy felmérjem a terepet. A főnök sehol, ő is sunnyog. Nélküle is tudom, mi következik. Ó, jaj, mit csináljak veled, fater? Mit lehet erre mondani? Rukki vagy kussolj. Ha a pultig észrevétlenül eljutok, és csak ott fog elkapni, akkor simán bekamuszhatom, hogy itt vagyok legalább 3/4 órája, és egyszerűen valami furcsa véletlennél fogva elkerültük egymást. Előcsoszogok, mint egy zavarodott cirkuszi állat élete első teltházas estéjén, keresztülvágok a tánctéren, és behúzok a pultba. Gyors pólócsere, szemetes zsákba rejtem a táskámat, elindítom a mosogatógépet, törölgetem a frissen mosott poharakat, ügyelek rá, hogy magabiztosnak tűnjek. Érzem, hogy itt köröz valahol. Fater, hát mit csináljak? Azt a leborult kurva élet, mi történt a fejeddel? Őszintén rám csodálkozik, egy pillanatra kiesik a szerepéből, aztán kapcsol. Szerinted ez rendben van, hogy 4 órás késéssel érkezel? Egyszer belefér. Éjfél előtt úgy sincs hajtás. És a sátor szerinted magától épül fel? Van olyan sátor, ami így kipattan. Tényleg magától. Frankon magától? Frankon. Jól néz az ki? Amennyire egy sátor jól tud kinézni. Banyag, mit csináljak veled? Rukki. Jaj, ne hülyéskedj már. Többet nem fog előfordulni, oké? Jó. Na, fater, most, hogy megbeszéltük, én kicsit bevágódom. Iszonyat a buli, beszarás mennyi a csaj. Sok mindent lehet rá mondani, de a szavát az betartja. Önfeledten ugrál odabent, bámulatos az a természetesség, ahogyan a saját fészkébe szarik. Talán szükségszerű, hogy elhatárolódjunk a munkahelyünktől. Miután kiismertük, máshogy kezdünk működni. Beég az agyba a méla undor, a máshol jobb lenne. Aki húspogácsát süt, sosem fog már kajaként gondolni a hamburgerre. Én is így vagyok a partiba vezényelt emberekkel. Vonagló alakok, üres bólyák, csak akadályok a szlalompályán. Nagy levegőt veszek, az üvegekkel telepakolt tálcát a fejem fölé emelem, elcseszett szabadságszobor vagyok. Én is bevágódok a tömegbe. Igaza volt, iszonyat a buli. 2 kanyar után egy 30 körülű nő elkapja a karomat és visszaránt. Szia, Tigris, figyellek már egy ideje. Hízelgő, köszi. Hány éves vagy? Kívül vagy belül? Mindig is érdekeltek a számok. 40. Közelebb hajol, és a fülembe súg. Centi? Év.
Nem ajánlanál nekem valami finomat? Mit szeretnél? Szerintem tudod te, Cuba Libre. Nincs kedved egy kis szünetet tartani? Végignézi a tálcát az üvegekkel, és megint a fülembe sú. Itt megvárlak. Rendben, nem sokára jövök. A nem sokára inkább nem, mint sokára. Remélem ezt egy 30-as szinglinek nem kell magyarázni. Kiérek a tömegből, beteszem a tálcát a pultba, és a másik irányba megyek tovább, egyenesen a vészkijárathoz. Résnyire nyitom az ajtót, rágyújtok, onnan figyelem a tömeget. Homogén masszaként együtt remegnek, mosoly kövült az arcokra. Üresnek tűnnek. Lehet, hogy ők is csak kötelességből vannak itt. Szólnom kellene, hogy nyugodtan abba hagyhatják. Húzhatnak haza a picsába.

0: Tilos Rádió, a Kertakarót hallgatjátok, és benne Stornó Milán olvassa fel Föld alatti nyár című regényét.
1: A kórház légterében csupa olyan dolog kering, aminek elemi érdeke a pusztítás. Szinte érzem, hogy szétkenődnek a homlokomon a vírusok, leperegnek a vállamról a baktériumok. Próbálok minél gyorsabban eljutni a beteg felvételhez. Elsuhanok a váróterem plakátjai előtt, magam mögött hagyom a felvillanó tüdőket és rákokat, mint egy száguldó távolságú busz a mezőn baszónyulakat. Pályázati pénzekből épített infópult és szexi hangú diszpécsercsaj helyett csak unott nővérkéket látok.

ebédelni mentem, tábla mögött pletykalapot búj. A címoldal hozzám beszél, valaki átkúr valakit. Jó napot. Igen, a fülorgégészetre jöttem. Van időpontja? A váróterem kihalt, a sorszám kijelzők összhang nélkül villognak. Az egyik ajtón a szakorvos névtábláját elengedte a ragasztó. Hétfők jók magának? Hetek, fél nyolcak? Hányadikán? Február 27. Azt hiszem, félreértjük egymást. Erre a hónapra szeretnék időpontot. Miért? Mi baja van? Recseg a fülem. Olyan, mintha az nem sürgőségi eset, legkorábban februárban tudják fogadni. Válaszra várva bámul rám, zavartan körbenézek. Már a nyuggerek sem járnak ide a heti törődésüket bevasalni. Az aktuális gyógyászati álláspont a közöny és a taplóság. Ennél még az otthonhalás is klasszisokkal jobb. Na, mondja, jó lesz akkor az időpont, vagy nem? Nem érek rá egész nap. A kijárat felé végignézem a váróterem plakátjait, februárig van még időm. Ingyenes végbéltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka. Csak semmi stressz. Mielőtt kinyitnám az ajtót és végre kijutnék a friss levegőre, pisszegést hallok a hátam mögül. A másodperc töredéke alatt végigpörgetem a lehetséges szereplőket és szituációkat. Kinéz a nővérke a pultból, elintézzük soron kívül. Kinéz a doki a rendelőből, szól a nővérkének, elintézzük soron kívül. Kinézek a rendelőből, pisszegek magamnak, nem is tudtam, hogy orvos vagyok. Pszt, pszt, pszt. Hátrafordulok, a váróterem sarkában tolószékes srác. Egyik kezében tájékoztató füzetet tart a HIV fertőzésről, a másikkal integet. Szia, a gégerákot próbáltad? Tessék? Mondom, a gégerákot nem próbáltad? Csillogó szemekkel várja a választ. Arca beesett, szürke bőre ráfeszül a koponyájára, mintha a tarkója mögül egy fekete lyuk próbálná beszippantani. Azt mondták, hogy csak fél év múlva jöhetsz vizsgálatra, ugye? Ja, igen, olyasmit. Mert nem vagy sürgősségi eset, mi? Konkrétan így. Mindenkivel ezt csinálják. Mi a bajod? Recseg a fülem. Folyton. Próbálkozz a gégerákkal, akkor soron kívül bemehetsz. Nekem elhiheted? Tudok segíteni valamiben? Nem, dehogy. Mindjárt jön az apukám, aztán tűzünk a nyaralunkba. Tudod, elég nehéz errefele parkolni. Hát, akkor jó nyaralást. Ha arra jársz, benézhetnél valamikor, minden este buli van. Rendben, ha arra járok. Nem is tudod, merre van az arra. Előveszi a mobilját, bepötyögi a helységnevet és felén fordítja. Nagyon jó hely, kiskerom óta minden évben kijárunk apukámmal. Ő is az apukájával kezdte ilyen fiús program. Koncertre megyünk, sörőzünk, csajozunk. Persze ő nem, csak én. Zavartan felnevet, nem teszi el a telefont, mereven kitartja, vár. Közelebb hajolok a térképhez. Kisebb-nagyobb dombok között egy falunak sem nevezhető település, 3 bányatóval körülötte. Minden este buli, sörözés, csajozás. Valószínű. Zene is szokott lenni, és tábortűz, és tánc. Egy kiszáradt bányató helyén van. Rendben, köszi, megjegyeztem. Akkor majd ott találkozunk. Most megyek és bepróbálkozom megint. Örültem a szerencsének, szia! Visszatér a HIV-fertőzéses kiadványhoz, én pedig halk léptekkel megközelítem a passzív-agresszív picsát. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Igen, szeretnék időpontot kérni. Fiatalember, ne szórakozzon velem. Eszem ágában sincs szórakozni. Február 27-én 7:30-ra beírtam. Ennyit tudok tenni. Február 27-ig meghalok, ha nem fogadnak. Ha egy mód van rá, ne raboljuk egymás idejét, jó? Nem érek rá vicceket hallgatni. Maga szerint viccelek? Én a gégerákot nem tartom viccesnek. Leteszi a pletykalapot és gyanakodva rám néz. Az a szomorú helyzet, hogy gégerákos lettem. Gégerákos? Pontosan. És ez most derült ki? Ahogy mondja, kifelé menet. Látja azt a plakátot? Szokjon le a dohányzásról 2 hét alatt. Leszoknom még nem sikerült, elolvasni igen. Kiderült, hogy gégerákon van. Szóval adna egy időpontot, kérem, és tényleg nem érek rá egész nap. Meghallja a védjegyes szövegét és elvörösödik. Gyengét pötyögtetés helyett ütni kezdi a klaviatúrát, sóhajtozik, fészkelődik, kitartóan amortizálja a környezetét, végül a kezembe ad egy sorszámot. 007. Foglaljon helyet, mindjárt szólítják. Vigyorogva elveszem a sorszámot, és további szép napot kívánok. A tolószékes srác rám mosolyog, és felmutatja a hüvelykujját. Kacsintok neki, eltátogok egy közszépent. Az ugráshoz készülő névtáblával szemben leülök, a kijelzőt szugerálom. 006, az Isten értse akar váltani. 006,
tuti a nővérke baszakodik velem. 006, úgy érzem magam, mint egy teraszajtót bámuló kutya. 006, kizártak a lakásból. 006, odabent ünnepi vacsora. 006, félnek, hogy a szőnyegre szarok megint. Vált a kijelző, kattan a zár, résre nyílik az ajtó. 007. A doki az előírásoknak megfelelő sablon mosolja a fogad, és rámutat a rendelő egyik üres székére. Az asszisztens a párkányon könyökölve cigizik. Nos, miben segíthetek, mi a panasz? Recseg a fülem. Olyan, mintha folyamatosan víz alatt lennék, és a dobhártyán be akarná repedni a túlnyomástól. Nem is recseg, inkább kattog, mint amikor egy felhúzós autót érti felhúznak, csak egy, ennek nincs vége, mindig van egy újabb kattanás. Nem volt a közelmúltban koncerten vagy valamilyen túlhangos helyen? Esetleg nem dolgozik hallásra megterhelő környezetben? Nem. És zenét szokott hallgatni? Igen, de sosem fülhallgatóval. Nem fülhallgatóval, nagyon helyes. És milyen zenéket szeret? Ki a kedvence? Én nagy Bon Jovi rajongó vagyok. Ismeri? Igen, érintőlegesen. Nagyon helyes, nagyon helyes. Egyébként ideges? Hogy értve? Stresszes? Mármint most? Nem most, úgy általában. Nem mondanám. Tudja, ilyen jellegű panaszokat okozhat a stressz is. Volt már ilyen panasza valamelyik családtagjának? Nem tudok róla. Nem is kell, elég, ha megvan önben a hajlam. Márpedig, ha megvan és stresszes helyzetbe kerül, akkor aktiválódik. De nem vagyok stresszes. Nagyon helyes, nem is szabad. A feleségem például, amikor a második gyerekünket várta, rettentően stresszes volt. Képzelj el, 3 hónapig nem látszott rajta, hogy teherbe esett. Azt hittük, csak elkezdett, hogy is mondjam, kívános lenni, érti, nem? Furcsa dolgokra képes a stressz. Nézze, én egyáltalán nem vagyok stresszes. Kattog a fülem, néha észre se veszem, valamikor viszont aludni se tudok tőle. Írok egy beutalót a pszichiátriára, jó lesz úgy? Most látom csak az aktáját. Kijut magának a jóból, mi? Csak viccelek, hogy van a rákja? Gyógyulgat. Ezt örömmel hallom. Tessék, itt a beutaló. Február 27, 7:30. Megfelel? Hogyne, köszönöm. Igazán nincs mit, és ne feledje, csak semmi stressz. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka, csak semmi stressz. A földön a HIV-fertőzéses brossúra pihen, befut egy újabb beteg, 08 görbe hátul lassan csoszogó ősznéni. A földről felveszi a szórólapot, és elkerekedett szemmel tanulmányozza. Talán azért zúdítják a nyakunkba ezt a sok szart, hogy jobban érezzük magunkat. Pont úgy, ahogy a tévében az erőszakoros, gyilkolós bedől deviza hiteles híreket. Hullafáradtan hazaesel, leülsz a tévé elé, végignézed a híradót, és megkönnyebbülten konstatálod, hogy ma sem baszott seggbe az apád, és vagy nem zabálta fel a bank a lakásodat. Ha nem is az egész világ, de egy kicsi, kiszámítható része a tiéd. A kattogás ütemére rendezem a lépteimet, az ajtókat kinyitják előttem, 09 előre enged, hála neki ritmusban maradok. Az utcára érve elnézek a szürke lakóházak felett. Mint valami dühös tinédzser a telefonfülke üvegére, egy repülő az égre olyan hosszú csíkot karcol. A zebránál egy fiú várakozik. Pont olyan ruhákat visel, mint én. Még a cipő is stimmel. Észrevétlenül mellé állok, és az elhúzó buszok tükröződésében összehasonlítom magammal. Magasabb, szélesvállú, szimmetrikus arcú és sokkal izmosabb. A fülhallgatójából kiszűrődik a zene, Red Hot Chili Peppers. Reménykedtem, hogy Bon Jovit hallgat, vagy valami hasonló fast. Az utca túloldalán barna hajú lány, lenge ruhákban, olyan kisugárzással, ami miatt még a jelzőlámpa is hamarabb vált. Az autók lefékeznek, kollektív stírölés. Legnagyobb bánatunkra nem ő jön, hanem hozzá mennek. Javított kiadásom legyorsul az utolsó métereken, majd összeölelkezik a lányjal. Mielőtt gyűlölni kezdeném a srácot, a lányt, az életet, magamat, előtúrom a hátizsákomból a fülhallgatót. Felveszem és elindítok egy számot. Mindegy mit, csak hangos legyen. Nyomja el ezt a kibaszott kattogást.

Megint a ritmusra lépek. A poharakat és az üvegeket a basszus ütemére teszem a tálcára. Az túlzás, hogy megszerettem a minimál technót, de nagyjából értem már a lényegét. Aki nincs benne, annak persze fogalma sincs róla, hogy miért lehet szeretni. Ez a király az egészben. Beállni, szarkészen vonaglani órákon át, konkrétan szenvedni, közben visszaszámolni. Egész este várni azt a három hangot, ami egy rövid időre kiránt a szokásosból. Pár másodperce feloldódni, hogy utána megint kezdődjön a darálás. Bármilyen röhelyes, ennél életszerűbb zenét szerintem még nem csináltak. Poszttraumás bulizás. Valószínűleg ezért rühellik annyian. Hé, te mit csinálsz, abban még van? Belenézek a pohárba, az alján kiolvadt jég és egy citromkarika. Ebben? Melyik részét nem érted? Elnézést. Visszaadom és hátat fordítok. Figyelj, hozzám már még egyet. Kiolvadt jeget citrommal? Mit mondtál? Annyit, hogy ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Jobb szöveged nincs? Kiadta a főnök, hogy ezt kell ismételned, vagy mi van? Ami azt illeti, pontosan így történt. Aha, oké. Na akkor egy viszki kólát a visszajárót megtartod. Ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Te most szívózol velem? Ellenkezőleg. Mit ellenkezőleg? Beszélj már magyarul. Kiszolgálás a pultban. Melyik részét nem érted? Kelletlenül feláll, a szemembe néz, már várom a felhívást, hogy menjek utána, beszéljük meg odakint. Végül csak elsétál mellettem, jelzés értékkel azért belém jön. A poharak összekoccannak, egy sörös üveg átbucskázik a tálca peremén és összetörik. A szilánkok becsúsznak a tánctérre, sektitánhoz pedig odalép egy szekus. Fülébe súgja, ha nem viselkedik úriember módjára, kénytelen lesz jelzés értékkel végig simítani az arcát. A mosogatógépből kiömlik a forró gőz, lélegzetvételnyi szünet, kevés energiaitalt öntök magamba. A pult végénél egy fél részeg reklamál, csak a szokásos kispóroltuk a vodkát és rajta akarunk meggazdagodni szöveg. Egész véletlenül mindig akkor jut eszükbe nyafogni, amikor a felét már megitták. Kialszik a sárga gomb, kihűlt a gép, szabad a pálya. Szívószál kuka, citromkarika kuka, jeget a mosogatóba, hátulra a viszkisek, jobb szélén pont elfér egy sor 4 centes. A pezsgősökből és koktélosokból sormintát kell rakni, különben eldőlnek mosogatás közben. A Martinis pohár rendszer hiba, keresem a helyét, ide-oda tologatom, mintha léghokiznék vele, végül átteszem a mosogatóba. Jó lesz az ott. Szefó beesik a pultbe egy tálca ásványvizes üveggel. Az indokolatlanul nagy vízfogyasztás a lehető legrosszabb előjel. Minél több vizet vesznek, annál hosszabb lesz a műszak. Vannak páran, akik sosem tudják belülni az ideális mennyiségű amfetamint. Veszettül pörögnek, csikorgatják a fogukat, izzadnak, érzik, ahogy túlmelegszenek, literszámra vedelik a vizet. Hajnali 5 előtt képtelenek leállni. Náluk még a kötekedő piásokat is jobban bírjuk. Azok 3-nál tovább ritkán húzzák. Vagy a testük mondja fel a szolgálatot, vagy a szekusok basszák ki őket. Hallod? Nagy gáz van. Fasza már hiányzott. A WC-ben voltál mostanában? Összehánytak, vagy mi? Nem, rosszabb. Nem akarom tudni. A főnök most szólt, hogy kezdjünk vele valamit azonnal. Aha, persze. Kezdjen vele valamit ő, ha nagyon akar. A slozi, amelyikről letépték az ajtót, tudod? Mi van vele? Telefosták az egészet. Csak szopac. Valamit ki kellene találnunk. Szefo, én nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. Poharas vagyok, nem vécés. Menjenek a kurva pultosok. Egyszer végre ők is csinálhatnának valamit. Jó, de figyelj, nem maradhat így. Dehogy nem maradhat. Pontosan az lesz, úgy marad. Hallott, tegnap már ki lett kötve, csak meg kéne fognunk és kivinni. Csak? A tánctéren keresztül? Nézd már körbe, Szefó. Egy csurik fosott WC-t akarsz észrevétlenül keresztül csempészni a tánctéren? Ide-oda kilöttyintünk egy keveset, nem gáz, úgyis picsakész mindenki? Senki nem venné észre? Hát nem tudom, egy próbát megér, szerintem. Egy próbát, persze. Van egy ötletem, ami működhet. Felmondunk? Nem, annál azért jobb. Mondom, nem akarom tudni. Szólunk a DJ-nek, hogy csapassa a füstgépet. A WC ajtajából visszanézek, felemelem a kezem, megadom a jelzést. Elkezd szivárogni a füst, a tánctér gőzölgő üsté változik, együtt rotyognak a gyanútlan vendégek, a hátam mögül meghallom Szefó helyzetjelentését. Úristen! Az ajtó nélküli fülkében egy csempére ragasztott papírlap. Ne használd, nem működik. Alatta a csupasz csésze, se tartály, se deszka, se WC-papír. Naív elgondolás volt, hogy a mások előtt való szarás visszatartó erőt jelenthet. Csak meg kéne fognunk azt meg kivinni, ugye? Kéne szerezni gumikesztyűt. Rendes sörcsapunk sincs, nem hogy gumikesztyünk. Hát akkor ennyi, essünk neki.
Szomszédos vécéajtóból kicsapódik, sektitán elő, botorkál, mint egy bukott bűvész a botrányba fulladt bemutató után. A vállai előrejtve, megy amerre a feje húzza. Csodálkozva megáll a szétfosott vécé előtt, és megjegyzi, hogy mekkora állatok járnak ide. Egyik kézzel a csésze alját fogjuk, másikkal a peremét. Szefo undorodva eltartja a fejét, kicsavarja a nyakát, ahogy csak tudja. A tánctéren vastagon áll már a füst, a lézerfények végig szaladnak egy-egy alakon, felvillantva lehetséges útvonalakat. A terem túlsó végében kéken világít a megváltást jelző exit. Összenézünk, fejünk fölé emeljük, mint egy óriási koporsót cipelnénk. A tömegben szlalomozunk. El kell ismerni, a füstgép nem is volt rossz ötlet. Sűrű kötként megült a testek között, fél méternél tovább alig látni. A helyzethez mérten szinte észrevétlenek vagyunk. Csak a pultosok szúrtak ki minket. Ők persze majd összehúgyozzák magukat a rögéstől, még a kiszolgálást is abba hagyják. Gondolom, a köttengeren csónakázó fossal teli vécécsésze nem mindennapi jelenség. A főnök nem érzi a helyzetet. Egy bárszéken ül, önti magába a piát. Az utolsó kanyart is sikeresen bevesszük, a kétszárnyú vészkijáratot kinyitják nekünk. Kiérünk, letesszük a vécécsészét a konténer mellé. Kifújjuk magunkat és elégedetten figyeljük, mint valami modern műalkotást. Szerintem megérdemeljük a cigi szünetet. Kettőt minimum. Nekidőlök a klub falának, és az utcalámpa fényénél köröző bogarakat figyelem. Érzem a basszus lüktetését a hátamon, mintha egy hatalmas gyomornak támaszkodnék. Kitörni készül. Felöklendez vagy kiprésel magából valami undorítót. A klub segjükából egy adag füst kíséretében kirobban a főnök. Bingo. Üres poharat markol, látszik rajta, hogy szétkúrja az ideg. Ez a WC-s akció gondolom nem fér bele az elit klubról alkotott elképzeléseibe. Srácok, fogynak a poharak. Hamarosan intézkedünk. A hamarosan túl késő. Nem most kéne cigizni, hajtás van. Azért befejezhetjük? Forgatja a szemét és idétlenül toporog. Félhangosan beszél maga elé, valami olyasmit magyaráz, hogy fejezzük csak be, de igyekezzünk, mert a tánctér szélén valami barom összetört egy sörös üveget. A talpak alatt ropognak a szilánkok. Kitartóan tapossák a maradványokat. A söprögetés kellemes munka, mert könnyű alibizni. Amikor már kurvára unom a pohárszedést, megragadom a partvist, és elkezdem egyik sarokból a másikba húzni a képzeletbeli szilánkokat. Kupacba rendezem őket, néha mérgelődök, hogy megint átsétáltak rajta, kezdtem előről. Most is ez van. Ha befejeztem, lehet, hogy hátra megyek a raktárba, megnézem, mennyi üres rekeszünk van még. Félúton eltévedek, benézek a ruhatárba, és leszámolom a bilétákat. Miközben pantomimezek a partvissal, észreveszem, hogy megint a zene ritmusára lépek. Bárhogy is próbálkozom, egyszerűen nem tudok a basszuson kívül maradni. Kikapcsolom az agyam. A csendre gondolok. Arra, hogy simán kibújok ebből az atmoszférából. Néhány taktus erejéig működik, aztán újból igazodom. Alapból csak a fejemben szól a tompa kattogás, de most egyre mélyebbre ereszkedik a testemben. Eltelít. A végtagjaim szinte maguktól mozognak. Mégis mi a fasz csinálok itt? Söprögetem a semmit.

Zene le, fények fel, a szekusok kelletlenül bevonulnak a tánctérre, élükön a vezérbikával. Nyakában kolomb helyett walkie-talkie lóg, lapát kezéből törcsélt formál, és úgy osztja az igét. Vége van, köszönjük, lehet hazamenni anyukához, apukához, lehet menni aludni, pihenni, köszönjük, vége van, holnap is van nap, mindenki menjen relaxázni. Az utolsó önjáró vendég mindent feltesz egy lapra. Vodka narancsért könyörög a pultnál. Távozásra szólítják fel, de ő csak ismételgeti, hogy még egy vodkát, még egy vodkát. Harmadik már nincs. Kérdés nélkül hajtogatják harmonikába, és basszák ki a hátsó bejáraton. A sarokban összeroskadt gyerek. Fel-fel vakarják a saját mocskából, nadrágszárránál fogva megemelik, méla undorral maguktól eltartva kiviszik, mint egy zsák szemetet. A szokásos végjáték, fennakadni nem érdemes. Figyelj, fater, ez vidd már ki a kukkendáróba. Kezembe nyom valami porral és szilánkokkal teli fekete zacskót, és visszabotorkál az irodába. Ízlelgetem a kifejezést. Kukkendáró. Addig rendben van, hogy az ilyen középszerű szórakozó helyeken törvényszerűen egy kis stílű barom a főnök, aki a szutykos fizetéseket jó fejeskedéssel próbálja kompenzálni, de ez a kukkendáró ügy már igazán sok. Ráadásul ezt az egészet állítólag tanári diplomával hozta össze. Erre szokták mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet tanulni. Ostoba pöcs. Meglengetem a fejem körül, és nagy ívben csűröm a konténer irányába. Tompa puffanással landol egy tócsában. A munkát befejezetnek tekintem, hónap dolgozója címről még csak álmodni sem merek. A fizetési prémium, extra szabadság, plusz cigi szünetrendszer csak a világ szebbik felén ismerik. Nálunk egy bónusz van, és azt mobilis dohányzó sátornak hívják. Az ember azt hinné, hogy egy ilyen név valami über nyugati cuccot akar. Megfogod, ide tolod, oda tolod, lekapod a ponyvát, összecsukod a lábakat, bevágod a farzsebedbe, és örömödben föltöz csapkodod a segged. Nagy lófaszt. Csavarok, anyák, tiplik, hurkok, lyukak, menetek, csövek, rudak, lécek, sarokelemek, ornamentikával. Amikor először megláttam a virágos indás csecsebecséket, azt hittem hülyét kapok. Az állásinterjún azt mondta, azért kell, hogy érezzék magukat bent, amikor kint vannak. Már akkor levágtam, hogy ez a sátorépítés maga a teste töltött szopás. Az egyetlen nyugati az egész mobilis pakban a francia kulcs. Az viszont nagyon nyugati. Slé Manuel. Ez van a használati utasításban. Fogja meg a francia kulcsot, kis csillag, zárójelben ötös számú eszköz, Slé Manuel. Szóval minden 10 órás műszak után megragadom a Slé Manuelt, és szétszerelem a picsába az egész mobilis szart. Amikor lehalkítjuk a zenét és felkapcsoljuk a fényeket, már reflexből elönt az ideg. Pontosan tisztában vagyok a menetrenddel. Hozzám vágják a szutykos fizetést, csodálkozom, hogy miért csak ennyi, felvilágosítást kapok a fogyasztás levonásokról, meg a kárkompenzálásokról, utána meg jön a jó fejeskedés. Ó, fater, szerel már szét a sátrat. Nem gáz? Dehogy gáz. Hogy lenne gáz? Már kérni akartam. Jó kis cucc az, über nyugati. Eljátszom a gondolattal, hogy sátorszedés helyett benézek a bankba, és 4 generációra előre eladósítom a nem létező családomat, csak azért, hogy devizahitelből és gyors kölcsönből felvásároljam a klubot, és irodástól, pultostól, dohányzósátrastól, kukkendárostól porig égethessem. Kellemes melegség járja át a lelkem. Bármilyen meglepő, ha rajtam múlna, még 1000 évig is itt állna ez a fostelep. A rombolás szórakoztató időtöltés, de nem elég drámai. Ha más nem, azt megtanultam, hogy a túléléshez igazi végletekre van szükség. Kívülről úgy tűnhet, hogy dolgozom, valami elvileg hasznos dolgot csinálok, poharakat törölgetek vagy söprögetek. Valójában tök máshol járok. Legbelül van egy karantén, emlékek több üzölgő pöcegödör, amiben együtt rohad mindaz, amit képtelen voltam kilökni magamból. Benyert sallerek, lesajnáló mosolyok. Rosszkor rossz helyenek, majdnemek, egyszerek, a feltételes módok. A strandfürdő klórszagú WC-je, a hipermarket csikorgó kasszája, a gyorsétterem zsírtól ragadós köve. Nem sokára a klub is ott indul bomlásnak. Irodástól, pultostól, mindenestől. Na, fater, tessék itt a lóvé! Vigyorog, megint kis címletek. Ezt az ócska többnek látszik trükköt utoljára 8 évesen vettem be, akkor az Antikrisztus csítos tigris képében vigyorgott rám egy levegővel telepumpált csipszes zacskóról. Na, és jól pókoltál, fater? Mit csináltam? Pókoltál. Jössz, mész, összeszeded az üres poharakat, üvegeket, begyűjtöd mindet és a pultba hozod. Érted? Mint a pók. A pók üres poharakat hord a pultba. Fater, ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban.
Eszembe jutnak a devizahitelek és gyors kölcsönök. Kellemes melegség járja át a lelkem. Hú, fater, a sátrat szét kéne még szedni. Megtennéd, nem gáz? Ránézek az órámra. 6 múlt, kint már világos van. Plusz 2 órát megint ráhúztunk, persze túlóra bél nélkül. Nem, nem tenném meg. Gáz. Sőt, cikória kávé. Micsoda? Cikória kávé? Igen, cikória. Ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban. Fater, tényleg nem értem. Azt jelenti kifejezetten gáz, cink, szívás, szopás, cikória. Mostabán bámul, talán most először merül fel benne, hogy az iróniának nem sok köze van a poénkodáshoz. De ne aggódj, francia kulcsa no perc alatt szétkapjátok. Jó kis cucca az 5-ös számú eszköz, Slémanuel. Köszönés nélkül hátat fordítok, és hozzáteszem, hogy holnap ne számítson rám. Azt remélem tudod, hogyha kimész azon az ajtón, ki vagy rúgva. Kösz, megpróbálom észben tartani. Fater. Múlt héten a ruhatárosok, tegnap pedig az összes pultos felmondott. Nem értem honnan, de már a mindegyiknek megvolt a helyettese. Így érezze magát bárki is pótolhatatlannak. Különösebben persze nem érdekel, hogy ki az és ki nem, Tinát leszámítva, semmelyik taplót sem bírtam. Ő volt az egyetlen pultos, aki nem csicskáztatta a poharasokat. Ehhez jött még pluszba, hogy folyton mosolygott, és meló után háztól házig vitt. A formás fenekét formás Volkswagennel fuvarozta, az anyós ülése mindig elfogott a bűntudat, hogy belerondítok ebbe a tökéletes képbe. Szimbiózis. Szerencsére nem hagyta, hogy sokat problémázzak, pontosabban megkért, hogy tartsam szóval, ellenkező esetben az első útunkba akadó oszlopra felcsavarodunk. Becsületemre váljék, lelkiismeretesen toltam a hülyeséget. Milyen zenét hallgat, hova utazna legszívesebben, hol javítatja az autót, hányszor kell egy gyertyát cserélnie, hogyan bírják a csapágyak a turbódízelt. Beszélgetés közben az utat figyelte, én pedig a mellét. Egyszer annyira megfeledkeztem magamról, hogy a visszapillantó tükröt is ráállítottam a lényegre. Sosem mertem megkérdezni, hogy nincs-e kedve feljönni hozzám. Túlságosan hibátlannak tűnt. Aztán egyik hazauton elmondta, hogy soha többet nem fog jönni, eladja az autóját és lelép külföldre. Felparkolt a ház előtt a járdára, és úgy bőgött a vállamon, mintha a legjobb barátja lennék. Akkor nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy erről ennyit lőttek a kellemes fuvaroknak. Ma derült ki, hogy Tina helyett nem veszünk fel senki újat. Kevesebben maradnak ugyanannyi melóra. A pékség nyitott ajtajából dől a friss sütemények és kenyerek illata. A sárgára festett üzlet belső üvegpultjában lekvárral töltött rudak, vaníliás párnák, sajtos pogácsek és pizzaszeletek sorakoznak. A háttérben pizzát szeletel egy izzadt homlokú srác. Újnak tűnik, gyorsan és pontosan vág. Bólogat a zenére, ami csak épp annyira szól, hogy ne nyomja el a sütők morajlását. Elvitelre kérek egy teljes kávét cukor nélkül, és rámutatok az egyik töltött kiflire. Kis címlettel fizetek, az eladó nyavajog. Megkérdezi, hogy nincs-e aprom, egyik kezéből a másikba rakosgatja a visszajárót. Miközben újra és újra átszámolja, én is nekiállok matekozni. Pontokba szedem az elmúlt napomat. A szokásos útvonalon elsétálok a pöcegödörhöz, és rohadásba küldöm a teljes listát. A munkát befejezetnek tekintem, az új nap első emlékét magamnál tartom. Illatos, aranybarna és mogyorókrém van a közepén.

Ránézésre átférek a kerítés meggörbült vascsövei között. Belepróbálom a fejem az egyik résbe, oldalt fordulok, átpréselem magam. Az illegális határátlépés jegyzőkönyvezésre kerül, a mellkasomra rozsdás pecsétet kapok. Ján is nekiveselkedik, passzírozza magát becsülettel, félúton mégis elakad. A feje és a bal oldala bent, a maradék odakint. Már látom a hét hírét. Tűzoltók szabadították ki a lakatlan hotel kerítésébe szorult ittas egyetemistát. Na mi van, Mici, beszorultál a pagonyba? Mici mackó mindjárt kiszorul a pagonyból és szétrúgja ezt a ványat segged. Tudod, hogy nézel ki most? Bazd meg, ne röhögj már, inkább segíts! Mint egy légypapírba ragadt nyomorult bogár. Jól van, kurva vicces vagy, itt a kezem, gyerünk! Kitámasztok és teljes erőből húzni kezdem. Egy-két próbálkozás után megadja magát a kerítés, elgörbül az egyik cső, Ján átcsusszan, én pedig lendületből esek hátra. Látod, haver, Isten nem ver bottal. Na, ebben igazad van. Isten nem bottal, hanem veled ver. Elvigyorodik, kezet nyújt és felhúz a földről. Derékig gázolunk a növényzetben, életnek semmi jele. Se nyugdíjas portás, se kiéhezett Rottweiler farka, még csak egy blöffnek szánt tábla sincs sehol. Vigyázat, a kutya harap. Biztonsági kamerával megfigyel terület. A makákókat etetni szigorúan tilos és balesetveszélyes. Észrevétlenül próbálunk lopakodni, de kézjeles kommunikáció hiányában az egésznek semmi értelme. Suttogás helyett kiabálunk, több méter távolságból magyarázunk a másiknak. Hallod, gyere már ide! Mit találtál? Mondom, gyere ide és meglátod. Jan egy fa legalsó ágán csimpaszkodik és előre-hátra himbálózik. Te meg mit csinálsz? Szerinted mit? Majomra ittad magad? Majdnem, Szilvára vadászom. Ész nélkül rázni kezdi az ágat, az érett gyümölcsök lepotyognak, felszedek egyet, belemélyeztem a két hüvelykujjam és félbeszakítom. Ez nem is Szilva. Miért, mi lenne, dinnye? Inkább Ringró, talán Mirabella. Ján arcára kiül a döbbenet. Milyen Bella? Mirabella. Az is olyan, mint a Szilve, csak Mirabella? Igen, bazd meg, Mira. Megijesztesz, haver. Tényleg olyan, csak ez sárga. Ma még Mirabellázol, holnap szójatejet vedelsz, onnan meg egyenes út vezet a lébőjt kúráig. Fosod majd nekem az epeköveket. Na adj egy cigit, ezt máshogyan nem lehet bírni. Wellness cigit? Amúgy a dekoldja a koleszterin, tudtad? Magas a koleszterined? Ja, lófasz, de valamivel nekem is nyugtatnom kell magam. Előbb másszunk fel a tetőre, majd ott rágyújtunk. Igenis, kapitány. Ja, minden lépésére lepereg egy kevés a tűzlétre festéséből. A fejemre hullanak a forgácsok, onnan a vállaimra. Érzem, ahogy becsúsznak a pólóm alá. Szigorú egymás utánban lépdelünk felfele, a létráról éppen belátok a szobákba. A gita elsorvadt az ablakkeretekben, a húzat betörte az üveget. A padlószőnyek helyenként még előtűnik a madárszar és toll közül. A negyedik emeleten üres dobozok, hűtők, oldalára döntött automaták, ventilátorok és kartonmappák porosodnak. Öt emelet megmászása után felérünk a tetőre. Két megszürkült műanyag széket találunk. Látszólag nem mi vagyunk az elsők, mégis eljátsszuk, mint a sosem jártak volna még itt előttünk. Átkutatjuk a tetőt, saroktól sarokig, egy madár átrepül a legközelebbi fára. Onnan figyeli, ahogy Ján felvesz a földről egy guriga szemetes zsákot. A Hotel Juventus felirat ellentmondást nem tűrően hirdeti egykori gazdáját. Közelről hatalmasnak tűnnek a betűi, mintha meg akarnának győzni valami olyanról, amit ők sem értenek. Óriás embrióként beülök az óbetű üres méhébe, és elnézek a fák felett. A hatalmas műanyag karika napközben megszívta magát, most kellemes meleget sugároz. Ján a szakadéknak hátat fordítva áll és hunyorogva számol. A szemetes zsákokat darabonként letépi a göngyölegről, és elkezdi egyenesével ráhúzni a betűkre. Miután plastik gyászruhába öltöztette a szöveget, hátralép és elégedetten vigyorog. A telefonjáról lő egy képet, közben megjegyzi, hogy ezt látnom kell. Világra jövök, két lábra emelkedem, odalépek mellé és végigmérem a foghíjas feliratot. Új életem első emléke, Hotel Etus. Lesöpörjük a mocskot a két székről, leülünk. Ján előveszi hátizsákjából az előre betározott két üveg sört és a füves cigit. Némán vizsgáljuk a tájat. Vannak dolgok, amiket csak innen lehet megérteni. Kamaszos lázadás, második tinédzserkor, kapuzárási pánik. Lényegében tök mindegy, minek nevezzük. A rombolás a közös nevező. Kiállok a tető szélére és lehúgyozok. Nyolcasokat írok a levegőben, Ján hozzáteszi a maga részét, elsuhan mellettem egy parázsló csík. Lekövetem a szabadesést. Visszaülök a helyemre és lehúzom a maradék sört.
Ján keresztbe teszi a lábát, és megvakarja az állát. Te melyik Disney hercegnőt basznád meg? Mi van? Én tuti, hogy Arielt. Baráti jó tanács, inkább menj orvoshoz. Haverre mögött koncepció van. Na, ettől féltem. Itt ez a csaj, Shelly vagy mi a fasz? A lényeg, hogy deréktől lefele egy hal, és a vízben él. Eddig megvan, ugye? Ugye. Szóval kitalálja nagy boldoga, mint a bármi realitása lenne, hogy ő majd egy proli matrózzal összejön. A faterja persze megtiltja neki, mert nyilván nonsens az egész, de a kis csaj nem ért a szóból. Rényel reggeltől estig, hogy ő már pedig össze akar jönni a csávóval. A film minimum fele picsogás. És tudod, mi a megoldás? Nem az, hogy lekennek neki egy oltári nagy sallert, és felvilágosítják a biológiai törvényszerűségről. Á, nem. Tudod mi? Ötletem sincs. Addig nyavajog, amíg csak a faterja emberré nem változtatja. És ezzel persze minden megoldódik. Az egyetlen állítása, hogy csodák léteznek. Sőt, mi az, hogy léteznek? Érdemes rájuk várni. Rinyálni kell és várni a csodákra, baszod. Jól hangzik. Szerinted miért van, hogy minden második csaj valami kretén után rohan, aki vagy kőgazdag, vagy szobortestű, vagy csak szimplán szarik a fejére? Hát a szájba kúr Disney hercegnők miatt. Egytől egyig ilyen trógerfaszokat hajtottak. Ha nekem lányom lesz, az tudja, hogy nem fogja nézni ezeket a fosokat. Pincébe zárva tartod majd 18 éves koráig? Á, inkább add azt a beígért cigit. Előtúrom zsebemből a horpadt oldalú lakit, és oda nyújtom neki. Kivesz egy, nyújtom neki. Kivesz egyet, és rágyújt. Újra szótlanságba burkolózunk, és elnézünk a fák felé.

0: Tilos Rádió, Keltakarót hallottátok, és benne köszönjük Stornó Milánnak a felolvasást. Mit lehet erről a könyvről tudni? Amit én tudok, az, hogy tavaly jelent meg, és a kiadó...
1: A Now Books and Music.
0: És hol lehet hozzájutni?
1: Leginkább az írók voltjában, vagy a Now Books and Music online webshopjában.
0: Arról tudsz mondani pár dolgot esetleg? Hogy kerültél a kiadóhoz? Mi ez?
1: Volt egy kiváló kéziratom, amit küldözgettem mindenhová, de nem nagyon válaszoltak sehonnan, csak a Now Books-szal, és végül is így.
0: Értem. És ott ők kortárs magyar irodalommal is foglalkoznak? Vagy hogy van?
1: Kortárs magyar irodalom és kortárs zenével. Ez egy ilyen fúziós történet. Úgyhogy amennyire irodalom, annyira zene is fordítva.
0: És a te könyved pedig ugye nem csak irodalom, hanem dizájn is. Ugye az ember kezébe veszi, én még csak az interneten láttam a gyanús részeit, amiket a te dizájner voltodnak is köszönhető.
1: Hát igen, a eltemetett grafikus énem akkor még belenyúlt a szövegekbe is, és felforgatta rendesen, úgyhogy vannak ilyen érdekes kötészeti poénok is, ami nyilvános rádión keresztül nem jött át.
0: De ezért érdemes
1: megnézni.
0: Igen, és ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy bár vagy poharas voltál, vagy poharleszedőként dolgoztál, vagy dolgoztál bárban.
1: Ja, egy kiváló vidéki szórakozó helyen voltam poharas, úgyhogy elég inspiratív közel volt.
0: Igen, ezt hallhattuk is, és aki utána néz, illetve holnap is egy ilyen pohárleszedős helyen, aki el is jön meghallgatni ezt az egészet, és megnézni, hogy ezt mi élőben előadjuk. Holnap a Kertész utcában, a Refuge-ban lehet nagyjából ugyanezt hallani.
1: Ja, várjuk mindenkit.
0: Akkor további jó tilosozást, és köszönjük, hogy bejöttél.
1: Köszi.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Kedves, mindenkinél kedvesebb hallgató, annyi vallomás letéteményese, hiszen az elérhetetlen címzet sohasem kapja meg, és te, kedvesek kedvese, annyinál annyival kedvesebb, akinek szól ez a levél. Legyen ez a levélíró felfohászkodása, sugallatért, és kegyelemért is, mert kegyelmi állapot kell hozzá könyvvé kerekíteni ezt a céltalan, hosszúra nyúló és amúgy is elküldhetetlen levélhegyet. Emlékszel, Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepito és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezik.
2: Brave marin, reviens de guerre.
3: Művésznő.
2: Brave. Ott, azon a rongyon, ahol áll. Törölje meg a lábát, barátom, és mielőtt levetné ezt a júj, de furcsa színű felöltőt, olyan jól heverek. Zárja be az ajtót. Melyik színháznál is van maga?
3: Nem színház. Hárfás egylet.
2: Azt hittem dramaturg. Kár. Igen, igen, a kallantyút az ajtóra. Nyitva szoktam tartani, hogy ne kelljen felkelni. Várom a házmestert és a rendőrséget, de most csak hat kopogjanak. Milyen kedvesen áll. Akár Szilárd barátom. De őt ne említsük, túlságosan fáj még a seb. Bravo, Marin.
3: De miért várja a rendőrséget? Valami zűr?
2: Rommel takarítás következetes elmulasztása a vád ellenem társadalmi munkában. Legutoljára a bécsi szállóban volt némi összeszólalkozásom a rendőrséggel. Egy cipős katúja dugárút hoztam volna. Kokót mi egymást, szegény jó Ödi bácsi számára, akinek akkor már mindegy volt hasfarrágban. Van cigarettája? Rémesen köhögtött ez a... Tudja, nálunk színésznőknél eleve rom vagyok. Takarítsanak el, ha akarnak társadalmi munkában, de én... De hogy én... Te már sasszé. Tű malvi tű. Mit néz? Bravo, Marin.
3: Ez mi? Ami dudorászik, a dal.
2: Hogy ez mi? Párizsba szakadt anyai nagynénémtől, Mollitól tanultam ki, egy ideig a Noctem csillaga volt, és spanyol nevekre hallgatott. Ott Juanita, lululolo, lala. Molly nem volt prűd, amilyen erényes ez a kis dalocska a hős tengerészről. Mit néz a zsuzsuimat? Loncos vagyok. Fésületlen. De még arra is lusta, hogy minden erényem a rosszra való restség. Majd, ha megöntözte virágaimat, kannát is talál, akkor nem bánom, idébb húzhatja azt a széket a kanapéhoz. Te már so szép, te már vidő. Istenem! Ez a tetőtéri nyomor budoár, ez a lepra telep, ez a város, bravo, Marin, reviens de guerre, tudum.

0: Soha olyan kavarodást, akkora nekiszilajodást, mint akkor azon az első szabad zsibvásáron. A papír, trombita, kacolatej, törökméz és birsalmasajt vásár negyede után a lopott kerékpárok, pumpák és gumibelsők végeladása következett. A romok alól kihúzgált és rendbeszedett rongykollekció utcája a nyúl és baromfi feketézők zsib negyedébe tolkodott.
1: Hogy a nyulacska, néni?
2: Két kék hasú, meg egy sárga.
1: Egy szóval 3 milliárd 500 millió.
2: Rosszabb, aki megeszi. Én már csak így tudom.
1: Kiválasztanám az egyiket.
2: Már én csak úgy adom oda, mint. Ez az utolja.
1: De ha nekem csak egy kell...
2: Akkor inkább hazaviszem.
1: De mit kezdjek 3 nyúllal, amikor nekem csak egy kell?
2: Majd eltetszik ajándékozni a menyasszonykának, a kedvesinek. Hadd legyen húsvétjük.
1: Nem bánom, csak aztán hova tegyem?
2: A Lóden kabátja zsebébe, aranyoskám. Az egyiket ide, a másikat emide, a legkisebbet meg ide lak, belülre, hogy meg ne fázzon.
0: Tárfásod kikeveredett a vásárból, Pepita, és örömszerző, örvendező szívvel pumpálta kereke alá a kilométereket, végig az esteledő, néptelenedő városon keresztül. Innen, onnan utána kurjantottak, vagy barátságosan utána eresztettek egy-két golyót, de ő meg sem állt. Tudta, hogy amúgy sem jelentéktelen személyének szól, hanem kerékpárjának. Akkor tájt kerékpárral kimerészkedni az utcára kihívó vakmerőség volt, mint nyugalmasabb időkben Ibn Saud fejedelmi aranykróm autó csodájával megjelenni a Nyomor negyedben.
1: Bábika, nyulacskát hoztam.
3: Nézzenek oda! Gyere! Hát nekem hoztad ezt a nyuszi füles?
1: Magának hát, bábika.
3: Mi jutott eszedbe? Istenem, ha szegény Imrém élne! Mit adtál érte?
1: Sose törődjék vele. Vagy van húsvét, vagy nincs.
3: Már hogy ne törődnék? Egyem a kis hazontalanja! Igazán nekem hoztad, fiam?
1: No, bábi néni. Aki pityereg, az nem érdemli. Mindjárt visszaviszem.
3: Szegény Lacimnak az Isten nyugosztalja. Te nem ösmerted, amilyen áldott jó gyerek volt. Az volt az álma. Nagy divat volt akkoriban.
1: Persze.
3: Angóra tenyészet?
1: Persze.
3: Kezdtük is. Csak aztán valami füvecske kellene neki. Felnevelnénk.
1: Itt a romtemplom harang emeletén?
3: Eltanyázhatna az orgona erkélyen. Pecsenyének vagy hogy szereted? Vadasa?
1: Elevenem, bábika. Elevenem nyúliuszkomát. Fűről majd gondoskodom, maga csak arra vigyázzon, hogy ne nagyon menjen a hárfám közelébe, ha megdűnnek a körmöcskéi. Nehogy belecibáljon a húrjaimba.
3: Jaj, dehogy. Mindjárt kibélelem neki azt a kis kosarat a nagy harang alatt. Aztán te már mész is el, lelke. Hiszen csak most jöttél haza.
1: Ezt a nyulacskát hoztam magának húsvétra, babci.
4: Istenem!
1: Vegye el, édeske, fogja, ne tartogassam.
4: Igazán nekem?
1: Csak Iston, csak magának melengedtem. Itt mi a kabátomban, senkinek sem másnak.
4: Drágám, drága pityi nyulambulam.
1: Örül, babci? Mit játszott éppen?
4: A nyulambulam nem magának szólt. A reszpégi ujjazatait nyúzom. Mondja, maga híres, a hárfafúval a koncertet, a Mozartunkat mikor próbáljuk? Soha?
1: Rohannom kell, orvosságot ígértek bábika nénének, szegénynek.
4: Le sem ülni nálunk.
1: Kiló lencséért, amit viszont csak 3 cimbalom húr ellenében ad az izé, az illető.
4: Mit adok össze-vissza? Ilyen későn kimozdulni, hogy kirabolják nekem, hogy levetköztessék nekem.
1: Ugyan édes baba. Ezek a különféle orv, bér és rablógyilkos históriák a derék megszálló hadseregről mind a fantázia szüleménye. Aféle mendemonda.
4: Ha így kérem, piti-piti.
1: Hm? Jaj, az Isten áldja meg. Ezzel a dorombolásával mindig levesz a lábamról. Nem érti, hogy ember életről van szó.
4: Pepito, ekkora örömet okozni nekem ezzel az édes nyuszi-muszival, és akkor így elrontani.
5: Ki az?
1: Én, Pepito.
5: Mi jut eszébe? Pepito, télvíz idején, ének évadján, annak is a kellős... Jó, ez a hideg. Ezután mindig így lesz.
1: Ez már a lángsugarú nyár, Pepito.
5: Lángsugarú? Én vacogok. Jézus Isten, hova teszem magát? Hogyan fog elmenni ebben a nagy emberfogdosásban? Üljön ide, a kanapé szélére. Csak ne nézzen hátra, csupa szembarátom. Az ócska balettbugyi még óvodás éveimből. Elfelejtettem visszarakni a skatujába.
1: Hoztam valamit, Pepita. Itt van, Ni. Bebugyoláltam a kabátomba. Ide teszem magam elé.
5: Jó Istenem! De izgabizgatott vagyok. Valami mozog. Egér! Pepito!
1: Nem nyilatkozom.
5: De igazán, az én hipotóniás szívemmel én ilyen kukac vagyok.
1: Ne féljen tőle.
5: Jó, dehogy nem. Az egértől meg a szatírtól. Boldogul Tatuber bácsi volt a korona tanúja, imáimba foglalom a nevét. Ő volt a, ahogy is mondjam, a színház történet egyetlen direktora, aki szerződtetési kanapét nem alkalmazott, és egy párt fogoltjától eltekintve, akinek viszont haláláig fizette a gyermektartást, az áldott jó Tatuber soha senkinek, még nekem se. Pedig... aki csak gondolatban hozzám nyúl, vagy nagymálé szemkocsánnyal alá tenyerel a fenekemnek. Fúj! Ezt maga nem mondja, mint Lovranában az a szállodai szatír, a vájkálós, aki volt, hát annak nálam vesztett ügye van mindörökre. Torkig vagyok a ronda dögledék haddal, a színházi csűrönc bandával, az ilyen menazsériával, lese! Fúj! Ezt maga nem mondja!
1: Húsvéti, Pepita.
5: Igazi, nyuszi.
1: Igazi, Pepita. Az egyetlen igazi, amit a zsibvásáron felhajtani sikerült.
5: És ezt az egyetlen nekem. Pepito. Nem volna helyesebb? Bizonyára van valaki, aki sokkal közelebb áll. Nekem a magánügyeihez semmi közöm, de ez égbe kiáltó. Nyusz, nyusz. Muc, muc. Éppen én, aki semmivel nem érdemeltem, és ezt jól jegyezze meg, nem is fogom soha. Nekem.
1: Magának, Pepita.
5: Jaj, én édes jó istenkém, muszínyuszikám. Ha belegondolok, hogy néhány éve még Kökörcsin utcai tulajdon sziklakertemben szaladgáltam olyan aranypapucsban, olyan mohapárnákon, hogy maga még álmában se, és hogy minden este... milyen közösség hevert a lábaimban? Hány? És milyen csokor? Hogy tisztességes asszony voltam.
1: De Pepita...
5: hogy Svájcból hozattam a fűmagot. Most pedig házőrző kutya vagyok Olgica néném családi kacattárában. A dodók a fedele alatt. Ahol én bármikor kitehetik a szűröm.
1: Pepita, édes... nem azért hoztam, hogy megríkassam.
5: Ne mondja nekem azt, hogy édes. Ne merje. Érti? Ez már a maguk mancsa. A nyúlkáló férfi mancs. Nem szenvedhetem.
1: Pepita.
5: És ne nézen így. Ne tegye ezt velem.
1: Nem nézem. Nem mozdulok. Nem mondok semmit, és meg azt is visszavonom. Csak ne sírjon, Pepita.
5: Hát igazán egy kivert kutyának akar a kivert kutyája lenni. Pepito. Muszi, muszi. Muli, nyuli. Nyuli, muli. Az a tapsolós füle. Valóságos tapsorkán.
1: Még agyon nyomja, úgy szorongatja.
5: Agyon, agyon, agyon, agyon. Hopp! Hopp! Mekkorákat átugorna a Kilimandzsáró.
3: Agyon bizony, agyon én. Nyúz, nyúz, nyúz, nyúz. Nyúz, nyaz. A füled. Jó, én de tudok szeretni. Rémes. Ez a végzetem. Ez a becevihar. Vagy nem álljátok, vagy nem tudjátok értékelni. Műszi, püszi, nuszi, nyuszi. Ez Kani? Csupa szem, barátom. Nézzenek oda, hogy fülig vörösödött. Hát még azt se nézte meg neki. Szent ember. Nem érdekelte. Majd én megnézem. Kani, hát... Műszi, műszi. Muszi, nyuszi.
1: Majd szedek neki füvet. Meg laput is. Pepita.
3: A lapuról jut eszembe. Most úti laput kötök a maga talpacskája alá, barátom. Látom, indulóban van, és nem tartóztatom.
1: Én? Pepita?
3: Igen, igen. Érezze kidobva magát. Hosszú idők óta izgalmak nélkül élek. És nem venném a lelkemre, ha most valami helyrehozhatatlan ostobaságot követnénk.
1: De édes szép Pepita, hallja ezt? Hallotta ezt a sorozatot, a lövéseket? Ennyit se félt? Én szentül ígérem, hogy...
3: Még egy szót is elvesztünk. Soha nem mondhatja azt, hogy édes. Soha. De soha azt, hogy... Fél ujjal hozzám nem érhet, és olyan magas piedesztára helyezem magam fölé, hogy nem állja meg szédülés nélkül. Ez kell, hogy szent legyen. Nem utazom szentek megrontására, akik nyulat hoznak húsvétkor egy színésznőnek. Most menjen. Menjen, hamar. Csak ezt a rémes nyakkendőt, ezt a sárga veszedelmet ne lássam magán. Várjon. Nem, nincs itt. Mégsem egy téglaszín a férjem nyakkendőiből. Oszkári pettyes volt. Drukkoljon nekem. Szorítson. Holnap délelőtt dől el, hogy behívnak-e a rádióba.
1: Nekem is, Pepita. Drukkoljon, hogy hazaérjek.
3: Istenem, atyám. Miért is raktad rám ezt a keresztet? Egyszer még térden állva fog kezet csókolni, hogy megkíméltem attól a méter gyűjteménytől, aki vagyok. Köszönöm a nyulat, és a szép estét.
0: Fél karoddal magadhoz vontad nyakánál hárfásodat, és kóvájgó, szemérmes ajakkal a szemét kerested. Megtaláltad? Nem lelted? Akkor ezt nem értette tisztán, szédületében, de bizonyára meg. Mert amióta az a vajúdó, vívódó, sziromcsók érintette szemét, azóta reggelenként ezt a csók szemét, a balt kancsin kinyitva, s dörzsölve a másikat, egy finomabbra már nem formálható kreol porcellán száj, ajak íve jelenik meg előtte, kiábrázolódik, amint pihegősen nyiladozva, fényeske fogát is villantva, s annál nyelvét lebegtetve, felsugárzik mögötte. A paradicsomot őrző angyal lángokban álló látomása. A bal szeme ez a csókszem, Pepita. A csókodon keresztül szemléli, s látja másnak a világot azóta. Te ajándékoztad meg a hárfást, ezzel a mindenben csókot látó világszemlélettel. Pepita, emlékszel?
1: Ez hihetetlen. Megáll az ember esze.
2: Bizony, hogy megáll az ember esze. A fuvolás lánykának feléjese nézel, amióta ez a színészné. De jobb, ha nem beszélek. Pedig a fuvolás lány apja a kenyéradó gazdád.
1: Hely, bábika, ugyan hagyjon. Nem látja, mi történik itt? Hárfázik a nyúl.
3: Már az eszedet nem is bánom, a soha se volt, de a szemedet megkérdem, hogy hova tetted. Hát nem látod, hogy ez a színészni az anyád lehetne?
1: Mi jut eszébe, bábika? Miért kavarja most a dolgainkat, amikor eddig olyan jól megvoltunk?
6: Most valami mást, Julius barátom.
3: Édes gyerekem, dehogy is kavarom én, dehogy is kavarom, ne hallgass te rám, szegény bolond vénasszonyra, hiszen csak magamban beszélek.
7: Bár a kéztartásod, Fülöp nyúl, nem éppen szabályos, fölöttébb figyelemre méltó zenei adományokra élenek benned. Mától kezdve leckéket veszel, és rendszeresen gyakorolsz.
3: Már én ma holnap összeköthetem a kis motyómat, ami van, aztán fel is út, le is út, nekem ugyan befellegzett.
7: A kotta olvasást is meg kell tanulnod, Julius Fülöp.
3: Ezt érdemeltem. Együtt ment senki színészné miatt, aki tönkre fogja tenni majd az életedet. Mi lesz veled, ha meghalok? Ki mossa, ki vasalja az ingeidet? Megesz a kosz. Ne félj, még kikaparnál a 10 körmöddel a bábi nénédet, aki innen ugrott le a toronyból. Innen! Innen!
7: Fülöp, passzorgalmat követelek.
8: Csütörtökön se, szerdán se. Hol kóborolt? A másiknál is ki az? Rimbuta, majom fráter.
6: Gurig a fejű baba tündér.
8: Hárfász figyfirigy.
6: Ha azokat a tincsecskéket a fülecske körül megkaparinthatnám.
8: Azokat a tincsecskéket, kis hárfászom. Mit csinálna velük?
6: A tincses házamba tenném. Úgy őrizném.
8: Ó, a tincsek őrzője, ha megkaparinthatnám. A Mari barókára való.
6: Mit mond?
8: Azt kérdem.
6: Nyughassatok, gyerekek.
8: Mi van az operájával?
6: Az operámmal? Nyersanyag hiány van, babsi. 4 kiló babot adtam egy kotta vonalzóért, 12 tojást a papírért.
8: Miért nem ír Fuvola koncertet?
6: Fuvola koncertet?
8: Azt, nekem. Majd én szólok a papának, maga csak írja meg.
6: De Fuvolára én soha...
8: Csak komédiás nőkre, akiket az utcán szed fel, undok fráter!
6: Baba!
8: Semmi baba, magának egy szavát sem lehet inni. Többé nem ismerem. Menjen innen, menjen a szemembe!
6: Gyerekek, berekek! Ennye, bejnye!
8: Képzeld, apa Fuvola koncertet ír a számomra. Nekem ajánlotta.
6: Maga, fiam?
1: Én, Frédi bátyám.
9: Mennyit lehet keresni egy Fuvola koncerttel?
1: Egy Fuvola koncerttel?
10: Tudj.
1: 400 billiót.
9: 4 kék hasút, 8 tojás se, ha jól meggondolom. $0.5 sincs. Annyi, amennyiért ígérte a Schusterom, hogy restaurálja egy cipőroncsomat, amit valaha az öltöztetőnöm fejéhez vágni is szégyeltem volna. Ha megkapja azt a csempészet mokaszínbőrt, ha nekem volna $0.5, és ha volna öltöztetőnöm, ha.
1: És ha nekem volna, hogy magának adjam.
9: Meg ne halljam máskor. Sst! Nem az fáj nekem, Pepituskó. Nem az fáj nekem ebben a bérpokolban, hogy a tükrömet adja ide. Ott. Mit szenvedek ezektől a pörsenésektől? Oda a bőröm egészen. Hanem, hogy azok a fécesz puellák, akik az akadémián senkik voltak, most felhabzsolják a világot. Vagy ahogy Noldi bácsi boldogult mondása volt, lelegelik előlünk, mint a szauruszok az erdőt. Bár ne érjük meg, hogy ott végezzük.
1: Hol? Pepita.
9: Nyújtsa ide a szimpatolomat, meg azt a koszosabbik kockacukrot, szegény barátom. Kösz-kösz. Stihant, küsszi-küsszi. Bécsben verték agyon az Agmenházban, amikor már 3. éve minden maga alá eresztett. Agyon verték a Noldi bácsit. aki vére felkorbácsolására a szunamit a gyógykurához akarta megnyerni 13 éves romlatlanságomat, de én magasra tartottam a liliomot. És csak diákosan, jelképileg defronáltattam magam, mert divat volt így. Csínyán, bugyin, nadrágon át egy szobrász növendékkel, aki hosszú szivarszipkákat dugott az orgyukamba, hogy meg ne fulladjak, amíg az öntés tart, miután lezsírozott a szörnyeteg, és leöntötte aktomat. Gipszel. Akarja látni? A zöld vagy a sárga kalapskatuján fenekén a fényképe. Ha az eredetivel nem elégszik meg, és ha egyszer rászánom magam, hogy előkotorjam, és nem csak mondom, de felkelek, szóval... Ha!
7: És nem csak fenyeget vele, de felöltözik, és meghallgatja a fuvola koncertemet. Mennyit hever így egyfolytában, Pepita?
9: Egy héten 5 napot, az éjszakákat, meg a délelőttöket leszámítva, amikor nincs lelki erőm. Ez az én 5 napos munkahetem. Ha igaz, és még megvan, a sötét lilas katuján fenekén őrzöm a filmszerződésem a Paramount Pictures-szel. Bár kiköti, hogy 40 kilónál több nem lehetek, most 69 vagyok, trikóban. De ha a félvesém kidobatom, amely úgysem működik, és ha elveszik a méhen kívüli terhességemet...
7: Hogy?
9: Nem hiszi. De igen, az van. Lemegy legalább 12 kiló. Rendben. Nem szoktam a barátaimat cserben hagyni.
7: Nem bánja meg, Pepita. Leendő államtitkárokkal ismerkedhet meg. Hangversenyrendezőkkel. Esetleg egy szavalóestre is leszerződhet.
9: Államtitkár? Nincs olyan szerencsém. És hol van mindez az izé?
7: Az Ilonca Bérci út végénél. A Gunimun téren.
9: Az Ilonca Bérci út végénél? Fenn a hegyen? De Pepito! Életemben összesen nem gyalogoltam annyit, mint innen a kis Cicelli utcából az Ilonca Bérci út végén fel a Gunimun térre. De szent egek!
7: Nem értem ezt a megrendülést.
9: Nem érti? Hát el tudja képzelni rólam? Nincs az a kultusz államtitkár, nem úgy fuvol a koncert.
7: Kerékpáron viszem.
9: Soha.
7: Palankint hozok.
9: Gyaloghintót?
7: Azt.
0: A kanyargó törmelékhegyek nyergein, ereszkedőin és forró lankáin, ha megpillantottak, napernyőd, menyezeted, legyezőid alatt lustán heverésző bibliai Eszter, és önfeledten elnézték jobbra-balra gördülve ringó két combod sudarát, a romeltakarítás lapátjára támaszkodott, és néha percekre megakadt.
10: Ida! A csőgő! A keserves hétszentség is! Hátra! Hátra!
11: Csak tudnám, mi van olyan bámulnivaló egy palankinon.
10: Csiga!
11: Igaz, amikor a gazdahitel intézet összeomlásával hónapokig az anyai ezüstökből éltünk, süldő palánta koromban Hugo bácsi hozott magának Párizsból egy patent ornyírót, és Hermina nénémnek, stupid, de jó lélek és főzési nyaralási tanácsadó második asszonykodásom idején neki pillacsi teszt,
10: amit... Azt akarják, hogy a fejükre szakadjon az épület? Az egész keserves istennyila hétszentség, amit most lemagadtunk?
11: Maga nem is figyel rám, Pepituskó!
7: Figyelek, hogy ne figyelnék, Pepituskó!
11: Ez a pillacsipesz!
10: Ez
11: a pillacsipesz volt a mindenem! Bár sem jogász kuzinom Déneske, Görci, mert Tódor révén görciek is vagyunk, sem Veronika számzseni barátnőm a zárdában, kinek azért főtudománya nem a kör, hanem a házassági háromszög négyszögesítése volt, soha, de soha nem kaphattak rajta hivalkodáson, léháskodáson, pedig órákig elgöndörítettem a pilláimat vele, meg Belladonnát is szedtem, hogy táguljon a pupillám, mert minden romlottságot végig akartam stálálni. Az Álmos úti temetőket voltam mindenek!
7: Haladjunk, Pepita! Haladjunk, ha kedves az életem! Pepita.
11: Először is nem kedves az életem, másodszor azt hittem, meghallgató, kedves baráttal eltem!
10: Menjünk innen! Menjünk az istálóját, emberek! Feleset révolt a kúpasztatát!
7: Hát halljunk meg egy kicsit! Nem bánom!
10: Csiga!
7: Csak mondja!
11: Már késő! Nem és nem! Többet nem ülök gyalogkintóba! Mindenki engem bámul!
12: Édes fiam, remélem nem fogja az okon venni nyers őszinteségemet. Botrányosan játszott a múltkor. Hogy leányomnak dedikálta, ezt azt hiszem nem bánta meg. A kicsike fényesen kitett magáért, és szó se róla, a versenyű is ragyogó. Műsorra tűzzük, és előadjuk, de a hárfaszólamot másnak kell játszani, bármennyire fájjon is magának. Másnak. Egy igazi hárfásnak.
6: Frédi bátyám, van egy nyulam. Ha már én nem játszhatom el, hát játssza el, Fülöp.
12: No.
6: Ne gondolja, hogy félrebeszélek, Frédi bátyám. A tulajdon fülével győződjék meg róla, hogy tiszta szín való, amit mondok. A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész.
8: De abba, Pepito.
6: A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész, akit valaha a hátán hordott a föld.
12: Gyerünk, fiam! Egy hárfázó nyúl megér egy kirándulást. Mit kap enni?
6: Káposztalevelet és laput.
12: Káposztalevelet és laput. A Mozart kettős versenyt fogja játszani babával, ha igaz, amit mondasz. Fuvolára, hárfára és Handel hárfa versenyét.

0: De azt a bitang hétszentségit, ez már mégiscsak sok. Elmegy az ember plakátot ragasztani élet első hangversenyére, erre ellopják a kerékpárját. Hazajön, erre itt találja a harangjait teleakatva mindenféle réklikkel, felemásgatyákkal.
1: Ó, jó, ha a hárfára teregetem, az is baj. Ha... Istenem, atyám, hogy miért nem könyörülsz már rajtam?
0: De miért kell így agyonmosni mindent? Citává sikálni. Tessék! Egy vonalatúj gatya. Még nem is volt rajtam.
1: Az csak 6-7-i kortat, de már olyan büdös koszos volt, hogyha elereszted magát, ú, hazatalál!
0: Ugyan már, bábika!
1: Ez új te neked? Ehu ne! Ehu ne!
0: Most mit dobál itt nekem? Ez nem is az én gatyám. Ez valami rékli.
1: Az apától örökölted azt a cudar háládatlan természetedet. Várj csak, várj, hogy tőlem is örökölsz nem sokára. A szalmazsákomat. Édes gyerekeim, drágáim a föld. Ha tik látnátok, hogy abbánik szülőanyátokkal ez a harabia, ez a kivetkezett, ez az elrugaszkodott, ez a, hogy mint a súrral arongyal, úgy bánik velem, a súrral arongyal is különbül bánnak, a súrral arongyal is.
0: Bábika, no.
1: Ne haragudjál rám, édes gyerekem, ami eljár a szám, azért még nem vagyok én olyan rossz.
0: Jól van, bábi néni, jól van. Hiszen nincs is semmi baj. Tegyük el magunkat a holnapi nagynapra. Hát, ha jobb idők virradnak ránk. A hangverseny után.

0: Bocsásson meg, barátom, látom már ágyban van. Ha Stilita magányában ezen a késői órán zavarom.
1: Foglaljon helyet. Nem fázik? Csak nincs valami baj.
0: Köszönöm. Majd a lábánál. Nem nyomom a combját? Mint egy kis minisztráns ebben az ingecskében. Tudja, holnap reggel Harry szólt, próbát szavalok a rádióban. Mutassa, mit olvas lefekvéskor. Jó, hárfás kalendárium, de profundis. Biztosan a pokolba kíván, hogy megzavartam, de Harryék három ciklus terveznek velem. A korán elhunyt, a tragikus véget ért, és a halálba menekült költők ciklusát. És most akkora mikrofonlázam van, mint egy ház.
1: Nem fázik? Nem fog berekedni? Egy kendőt? Muszlin sálat kerítsek? Hozza?
0: Nem is tudom. Hűvöske van magánál itt a toronyban.
1: Nem fog berekedni?
0: Nem. Nekem mindig ilyen fátyolos, rekettes. Tudja, hogy vérig ingerel, ha simogatnak. Dugja bele az orrát a zsoltárba, és ne törődjék velem. Szegény barátom, most maga a mikrofon. Ma egy menüért, tegnap szálvirágért, holnap magányom hajtótársaságért, neked jó szóért adtam el magam.
1: A mélységből kiáltok hozzád, uram.
0: Költő, dallal fizes, oly sok csapásért, hadd felejtem, hogy még hátra van egy ölelés. Lakásért, jó lakásért.
1: Hallgass meg az én szómat! Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra.
0: Nem vagyok hibás, hogy préda lettem, felsőbb hatalmak alkuttanak felettem.
1: Ahogy a bűnöket számon tartod, uram, uram, kicsoda maradhat meg?
0: A műteremben, mint hattyú éltavon, szabad volt hab nyakszírtem tartanom. Elefánt hát ringott vélem dús damasztal, násfa, homlok gyémánt, boklár, kösöttyű, s mit súlyos kéjenc képzelet tapasztal.
1: Hiszen te látod a bocsánat, hogy féljenek téged.
0: Voltam testietlen, tiszta, könnyű. Nem vagyok hibás, hogy elromultam. Titkos erő kerített, élve holtan.
1: A mélységből kiáltok hozzád!
0: Ugye rémes? Szegény barátom, szígyjon, csepüljön. Tudtam, hogy kiábrándítom. Nem tudom, hova tenni, mit kezdeni vele, hogy miért éppen ezt nekem. Majd holnap még átveszem azért még egyszer, mielőtt. Köszönöm, bátor minisztránsom, hogy ilyen keményen állt a próbát. Köszi, köszi, köszi, köszi, piti, piti. Nézze, így pitizek magának, látja? De már megyek is, jó hét! Jó éjszakát!
1: Külöp! Az anyád! Már megint idesz a fene!
2: Valami baj van?
3: Tessék!
2: Azt kérdem, van valami baj?
3: Semmi baj! Csak aludjék, bábi néni!
2: Hiszen ha tudnék, aranyos gyerekem!
3: Tessék!
2: Mondom, ha tudnék!
3: Próbáljon!
1: Külöp! Már megint te vagy az? Azt a keserves szakramentumát!
2: Valami baj van?
3: Hogyan?
2: Mondom, van valami baj?
3: Van a fenét! Aludjék, bábika!
2: Csak az a nagyon jó Isten adná...
3: Mi?
2: Adná az Isten, mondom!
3: Számoljon!
1: Fülök! Te nyavajás! Hát nem volt még elég! Mi?
2: Csak nincs valami baj.
3: A nyúl. Oda a nyulam.
2: No, mondd már, mi az? Mi történt?
3: A hárfázó nyúlnak vége.
2: Semmi baj, gyönyör. Holnap nyúlgerinc lesz. Ebédre vadasa.
4: Rom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom p De ez példátlan, megvárakoztatni ennyi embert, és maga itt nyugodtan ebédel az egész filharmóniát, ahelyett, hogy elhozná a nyulat. Hol a nyúl?
1: Mármint a nyúl?
4: Ne hozzon ki a sodromból, édes fiam. Azt kérdeztem, hol a nyúl?
1: Itt.
4: Nem megette?
1: Meg.
5: Gyerünk a nyúllal, próbálunk, vagy sem? Mi történik itt?
4: Megette.
5: Ez példátlan. Ez égbe kiáltó. Megette.
4: Az egyik hárfás a másikat. Szörnyeteg! Én ebbe a házasságba nem megyek be.
3: Miféle házasságba? A kanyúl nagyon elvadult, és nem hagyott aludni, ennyi az egész. De házasságról nem volt szó.
5: Nem volt szó. Hát akkor ki beszélte? Mivel beszélte tele a fejemet?
3: Én?
5: Igenis, maga. Egy ilyen szédelgő szatír. Én ma este nem játszom azon a koncerten, fuvolázzon más.
4: Édes gyermekeim, ne tegyétek ezt velem. Minden jegy elkelt. Szélhámos. Azt akarjátok, hogy én és ti is mi minnyájan tönkre menjünk? Konyván. Azt akarjátok?
5: Tehetségtelen kontár. Nézze nekem ezzel maga. Az emberrel az életben
4: fiam,
5: nem
4: beszélt. Édes fiam,
3: nem, hát nem.
4: Így nem megyünk semmire. A ma esti fellépésedért fizetek másfél dollárt.
5: Hiszen darabokra térik,
4: csendben,
5: látják,
4: most
5: hogy nem
4: én
5: nyúl.
4: Beszélek.
5: De jól van az neki.
4: Fizetek mondjuk 2,5,
5: de
4: mondjuk
5: van.
4: 3 jól és fél.
5: Jól van az neki. Csak
4: 10 dollárt, 20 dollárt, 30 dollárt, 50 dollárt.
5: Ha belepusztulok, akkor se nem játszom ezzel a szatírral.
4: Hallottak ilyet? Így beszél az ember a vőlegényével. Édes fiam, fizetek magának, mondjuk, de akkor nagyon megerőltetem magam. 500 dollár, angyalkám.
5: Ezt nem mondod komolyan.
4: Tessék, rendben van, szóval...
3: Foglaljon helyet az asztalnál, Frédi bátyám.
4: Köszönöm, édes fiam, köszönöm.

0: Képzelje, Pepi Tuskó, mint a derültékből. Olgicáik megjöttek falulról és lecsaptak rám. Nekem, belém. Dodus kerekem megtagadta, hogy ott maradjak valami ostoba pletyka miatt abban az infernális házban, hogy állítólag maga hébe-hóba nálam hált. Olgica néném a maga mézmáz módján, ő is a vén satrafa, hogy irodának.
1: Akkor most...
0: Oly elárvult, oly elanyátlanodott, oly szerencsétlen teremtés vagyok. És most még ez a költözés is, ami a nyakamba szakadt. Nincs ok holmim, a skatujáim, a hangulatgyertyáim, a kanapém. Tudna valakit, aki segít, egy embert?
1: Nincs más emberem, tulajdon magamon kívül. Ezt felajánlhatom. És tudom, a pokol tűzébe is elmegy magáért.
0: Megtenni? Pepi Tuskó! Ládákat cipelni, szobabútort egy hárfás. Istenem, nem engedhetem.
1: Menjen előre és csomagoljon, Pepita. Nekem még tiszteletemet kell tennem Jankovius úrnál, aztán majd hozom a kiskocsit.
2: Jó napot, Pepito. Örülök, hogy látom, magának adom a fogolámot. Abba hagyom.
1: Ne mondjon ilyeneket, babus, babucika. Fényes pálya áll azelőtt, akinek hangverseny rendező az apukája.
2: Maga miatt most már úgyis mindegy. Megmondhatom. Bevettem 37 állt.
1: Mi?
2: Mert elment azzal a nővel henteregni a hüllővel a homokban, fürödni a fényben, és én nem kellettem, maga mondta.
1: Babuci!
2: Úriga fejű.
1: Babuci!
2: Gondolja, még ki lehet mosni?
1: Jézus Isten!
2: Nem, ugye? Emlékezzék a bolondos fobolás lányra, aki olyan, de olyan nagyon. Álmoska már. Ég vele.
1: Mikor vette be?
2: Kettős koncert.
1: Ez az a skatúja?
2: Ezúttal elmarad hárfára, fuvolára.
1: Olyan,
2: olyan nehéz a fél.
1: Babuci.
2: Gondolja, hogy szólni kéne apunak?
1: Van lenger?
2: Az a skatúja. Egy fél órája.
1: Orvost! Orvost!
2: Pepito, félek egyedül. Utoljára ne hagyjam itt, hova rohan.
1: Valaki!
3: Mit történt?
2: Pepito!
1: A lánya megvérgezte magát!
2: Jöjjön, vissza!
3: Hamar, hamar, orvos! Nyomorvosás!
2: Apa!

0: A Lumpenhunger cukrászda szemét rakásának kellős közepén már ültek az első vendégek, legfeljebb arrébb seperték habos tekercseik mellől a malter kupacot, ha arra járt a romeltakarítás. A Kikaker körút kristálypalotái elfüstölöttek. Romgubancaikban mókusok pelék kerestek menedéket, a körút egykori lakói pedig az erősen megrongálódott Ilonca erdő odvaiban, csatorna szurdokaiban és ott felejtett mutatványos bódéiban ütötték fel sátorfájukat. Jól lehet, a lekaszált fákat fel az Ilonca bércig azóta is folyvást ritkították az orvfavágók.
1: Ha néha úgy visszaforgathatnám az időt, Pepituskó, mint a prágai gettó héberül járó órája. Istenem! Ha mind felgondolom, a pánik a bankosok a zároltak páni öngyilkossága rémnapjaiban, melyre szüleim rejtélyes eltűnése az örvényben csak rátette a koronát. Azt hittem, már semmi nem következik. Mi jöhet még? Elhagytak. A Szilárd, aki volt, és akkor jött maga, barátom, és belelépett az életembe. És ha nem tudnám, hogy szabaddá kell tennie a tornyot, és ma-holnap elbontják a lába alul, ha Bábika belemenne, és maga szívhez szólóan kapacitálna, hát egy percig sem mondanám, hogy nem. Mert arra a tűzre esküszöm, arra a tűzre, és anyám a tiszta szent asszony emlékére esküszöm, akit elégettek abban a tűzben. Azt a húsvéti nyulat, annak a kitaszítottnak, annak a leprás, lepiszkolt nőszemélynek ebben a bélpokolban, aki voltam, amit akkor hozott, amíg élek, nem felejtem el. Mert hogy akkor a Dunának nem mentem, hogy itt lát, és költöztetheti elrontott életemet. Azt is annak köszönheti. A kezét. Megcsókolom a kezét.
2: Pepita.
1: Adja.
2: Pepita.
1: A kezét. Akarom.
2: De Pepita.
1: Csitt. Egy szót se. Ne szóljon. Majd még visszaemlékszik rám. És így jussak eszébe. Így. Így. Ez jó. A maga Pepitájára, aki egyszer csókjaival füröztötte, könnyeivel árasztotta a kezét. Ne! Ne vonja el. Akarom.
2: Pepita.
1: Ha akkor tudtam volna, hogy ki maga nekem. Hát én akkor... Én nem is tudom, mit csinálok. Csak úgy magának. Én...
2: Pepita.
1: Egy szót sem. Tudok mindent. Könyörgöm, ne kínoszom. Nekem is van szívem. Most pár. Kösz. Köszi. Az ott, az a nagy, szürke, magas, az a ház.

0: A hárfást az évek messze sodorták. Hangszert változtatott. Tudás akart lenni, és ezért poklokra szállt. Bejárta a mélyek ronda bugyrait, és látta a társadalom tornyait, olyan hordalék csatornák, olyan kazamaták felől, amelyek meglétéről semmit sem tudnak a torony gombaranyozók. Ő hangvilla hangolással tengette életét, Bábika üzemtakarított. A hárfázó nyulat túlhaladta az idő, a hárfázó embert elnyelte a kor.
1: Pepita! Pepita!
2: Kérem?
1: Pepita, művésznő. Tévednék talán? Bocsánat.
2: Hagyjon, kérem, igazán. Sietnem kell. Szavaló este megyek.
1: Sietnie? Hiszen maga ilyenkor még heverészni szokott.
2: Az csak volt, barátom. Sok minden volt, ami elmúlt. Mióta egyesek ártó befolyása alól kikerültem. Azon hallgattam Harry barátomra a rádiónál, aki védőleg pártfogol. Még mindig ott van a...
1: Ne rohanjon így az Istenért! Nem bírok magával lépést tartani.
2: Még mindig ott van a szerződésem a Paramonttal. Az idén még érvényes, sőt, jövőre is. Miért akar lépést tartani? Nagyon kérem, ne kövessen, ismerősök jönnek, és ez nem jó. Nem akarom.
1: Hát ezért fogyott le 25 kiló.
2: Csak 17-et. Benne van a szerződésemben a Paramonttal a 40 kiló, és azt a kettőt, ami még hátra van, majd azt is lerázom. De ne haragudjék magát is. Maradjon el. Nagyon kérem, Pamino.
1: Pamino? Hát már a nevemet is elfelejtett.
2: Hagyjon magamra! Micsoda bárdolatlanság!
1: Rámegy a szíve! Pepita, ne tegyek!
2: Köszönöm! A tanácsaival torkig vagyok, de hordja el magát a kedves a testépsége! A barátaim nem ismerik a tréfát!

0: ahogy a vízi akrobaták gumi uszonyaikkal a tenger akváriumában alásiklanak, úgy látlak téged, Pepita, tovasiklóban. Vízben bomladozó hajéked, karod váltogató kanalazását, buborékcsapó lábad végét, sikamos csípőmedencéd s áramod minden vonalát. Néha szerettem volna üzenni neked, Pepita, s ha másképp nem, könyvet írni rólad, s ha nem rólad, valakiről. Ez a szó fordulna elő benne legtöbbször. Emlékszel? Majd próbálom formán. Emlékszel? Így és mégsem így, valami foszlányosan szüremlő más dallamra, sugalmas visszakérdezőn. Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepitó és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezett.
2: Irodalmi lépegető.

0: Pepiton, Pepito és Pepita!
1: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján. Hangmesterek Borlai Kinga, Kis László, Kulcsár Péter és Maksai Helga. Előadja határgyőző és határné Prágai Piroska.
0: Pepito és Pepita!
2: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi volna úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
3: Nem, Piroskámmal.
2: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán.

Egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvén trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, egyet eljobbra balrázva, lóra valló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, rendes guta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünnep, rutin, naptár, numeráit, íjjá, mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibro király között. Nádor.
1: Nem úgy, király! Kívántad így cseves lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ring ribrab langy magad!
2: Mi gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Manyom s nemem, bizut csomra s csökömre mondva nem.
1: Zsivok kikomnya úr, s a pők zsupán, jőkákon pilli néppel zsurgyebán, országod olkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik. Ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat. De ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni pókhálós kupáját. Szakála átalveri, talveri, hely, talveri asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejna bük, hely, ficfa bük,

0: Széko Mihajlárom. Asztalt, széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, állkapcám berosdált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Vagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál, barbarossza rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm, borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézsút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rázhegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna elernyedése, sehonnan, sehol semmit. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmár. Aranyát csörgeti.
2: Harciasabbra nekem az én Krisztusomat! Harciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszít.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat te szobrász, a Krisztusát, harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, hunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén. A négy meg a lándzsától, ami ahol átalszult, a nihot patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lenget.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Konokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztus, hallod-e a hét szentséges szent háromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van? Harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséges megalázkodással.
0: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig ha lehet majd keresztre feszítésnek.

Sátorajóhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak. Örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál. Jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok, s légyfogásban versenyt mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul, kelepel orcimpája, míg a zárka zárja, bezárja. Miléta táncol, Jóca szaval hát. Ki csokoládét képzel, ki almát, ki pincérlányt, ki könyvtár nyugalmát. Defalnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel, és egy-két szellentést ereszt el a mester, ha ki restelni is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hét alvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap.

0: Hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán eladó ez a csillagos ég?
2: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sokallom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
2: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold 2 volna rajta.
0: Hold, kibújik, majd kibújik az is. Csak tavi tükröt terítsen alá.
1: Hatjával, no.
0: Annyi, amennyi.
1: Sok az egy égért.
0: Ilyen csillagos égért.
1: Nem bánom. Még megsevettem, és a csillagaim már lealszanak.
0: Amott az ivó, no erre állomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Ha-ha, itt a csillagos ege, ha megvette, ha az vigye.
3: Húszsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húzolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
4: Lilli Bollero. Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária, nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandula fagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mit jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánum, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyó, az ajúkát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tornás, borsos, gyömbéres, sőt, sonka, vattalékos salátát életében.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás mocsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd tagait. Nem sokára a Szardínia és a Passui nyúlós nyákos fagdaléka már a szemöldököd ígér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb ilkot a sátáni szakát kacagásánál, kinek saláta tengerét ma hónap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó, atyám!
1: A kárhozat tengere. A hullámtaraj által csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köles kásája helyett?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. De majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, de csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit?
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot. Ó, atyám!
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot, a török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskáját.
2: Mind valamennyit?
1: A világ minden édes süteményét szereted?
2: A világ minden édes süteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert. Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyedez veled a fertelmes sárga hab. Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpetelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja? Mérges, keservesebbet a cukorhab, Cudar tengerénél, mely hullámsírod is, tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát? A zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztoga hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hulyák háborgó óceánumáról biztos részbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Egy veszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámbor példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Döla. Och så jomnog dylo, säga bula su. Nämte hete krula, rula, njäjo, sulga su. Mekse musdule koponja boltozot, smär älmumban ellätoma dulgumot. Ki Tamás kodóba, mást gondolna tán. Elfaragtak rossz fából, a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat elten, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig. Íni-míni.
1: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, íni-míni, májni-mó, édes egy szülék, én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni-májni-mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni-míni-májni-mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni-májni-mó. Hullapója, hull, potyog, élni oly sebes, íni-míni-májni-mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni-májni-mó.
0: Vidám táncdal.
2: Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szent Háromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írt a búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha-soha nem elég. Szent Háromság vasárnapján, amennyit ő sírhatok, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szent Háromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szent Háromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alámerül. Szent Háromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hop! A szobája függöny éje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell. Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli. Üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szent Háromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva lett, egy halállal, száz hiába. Száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. S most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült, ágyat, kiben kénsárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrta sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló, mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpa alá való.
3: Bálint napra.
4: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegbe, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembe te álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi liliom ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok allott csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskám, ragyoghassál csillagocskám, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskám.
5: Te rámadtad a hálóingedet.
6: Emlékszel? Úgy áll,
5: mint egy kamasznak.
6: Milyen gömbölyű volt.
5: S milyen hideg.
6: Hogy loholtál.
5: Túlóráztam aznap.
6: Vártál?
5: Jöttem.
6: Lélek szakadt.
5: Esőbe.
6: Késtél.
5: A vasúton át.
6: A kopogtatásra.
5: Az édes szabadra.
6: Mit mondtam, azt is?
5: Minden szabadra.
6: Hallgass, édes, ezt nem add tovább. Hisz csupa víz vagy.
5: Jó, hogy vigyázol.
6: Gyorsan!
5: Dunyhát melegítsz a kályhán.
6: Teát is kapsz.
5: De te is hiányzol.
6: És most? Boldog vagy?
5: Mint egy királylány.
6: Hogy hívtál?
5: S te engem?
6: Kérdezhetnél.
5: Hallgassunk. A varást megbontanád.
6: Hogy anyáskodtál?
5: Mit kényeztettél?
6: S a hajnaltáján...
5: Felébresztettél?
6: Hallgass. Édes, ezt nem mond tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál...
5: Hajnalban?
6: Jégbarlang volt a lakás.
5: Milyen fáradt voltam.
6: S hogy nyafogtál?
5: Hol nappalos voltam?
6: Hol éjszakás?
5: S reggel?
6: Keltünk.
5: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
6: Kérded?
5: Ma is mondanád?
6: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
5: Azt mondtad, nem adsz, mondtad!
6: Nem adlak.
5: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
6: Ne mondd tovább.

0: Rendben vagy, édeském? Minden rendben van? Jó van. Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
1: Nem.
0: Nem? Menjünk haza. Feküdjünk le. Na.
1: Hogy itt
0: mindent itt hagyunk?
1: Hát a kalapon.
0: Na. Minden megvan, azt hiszem.
1: Ugye,
0: ellopott, ugye, az már benne van a vaskó.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

0: Jó napot kívánunk, Csabány György vagyok, Hammer Ferenccel ülök itt. Feri, mondhatom Feri?
1: Feri.
0: Feri, Hammer az Feri. Feri, ez így?
1: Igen, az a nevem.
0: És a névjegyed nem is ez van?
1: Nem.
0: Sokféle névjegyed van?
1: Nem, egyféle van.
0: Egyféle.
1: Csináltattam magamnak.
0: És azon mi van? Azon Ferenc van, fogadjunk.
1: Persze, azon az van rajta, hogy
0: megnézi. Most az hosszasan keres.
1: Lázasan keres.
0: Van névjegy tartója. Egyébként komoly ember.
1: Nem névjegy tartó, ez kérdez.
0: Hát mi?
1: Hát én kártya tartom minden szenszor.
0: Kártya. Nekem tessék, adod?
1: Itt van
0: Öribe.
1: Itt haza egy
0: szóval Hammer, ezen Ferenc van természetesen, Hammer Feri, de hát az is egy kicsit olyan érdekes helyzet, hogy milyen, tehát mindig valami nevet kell adnunk, hogy milyen relációban ülünk itt, mert hogy a Ferenc, vagy Feri a Tilos Rádió alapítója is, de itt nincsen pontos kánon ebbe a kérdéskörbe, de akkor azt hagyd kérdezzem meg, hogy akkor a te verziód az hogy néz ki.
1: Már hogy értve?
0: Hát, hogy mint hogy a tilos alapító az azt jelenti, hogy van valami alapítói, van valamilyen élethelyzet, vagy szituáció, vagy...
1: Alapítói őstörténet?
0: Hát, ja.
1: Alapítói őstörténet szerintem, mint mindenki gondolom úgy szokta mondani, hogy és akkor ott voltunk a tilos az ában.
0: Igen, ez
1: így. Tehát, hogy ez alapvetően, az egy ilyen életmód klubnak volt tekinthető, meg egy ilyen kocsmának, szóval délután este felé, meg reggelente, meg minden ott voltak ott az emberek, és aztán ott több mindenféle projektek voltak, és akkor ez volt az egyik ilyen projekt, hogy akkor visszajöttek Hollandiából, azt hiszem, és hogy hát éppen egy rádióadót is sikerült, azt hiszem, hazahozni, hogy akkor ez már milyen frankó lenne, hogy akkor most már csinálnánk tilos rádió, hogy csinálnánk kalóz rádió, és akkor ez így le. És aztán onnan minden ment magától.
0: És te ismerted azok az urakat, akik ott ilyen spontán, ilyen olyan networkingből, vagy egyszerűen csak a Palotai úrtól kértél egy kávét, vagy egy
1: sör? Nem, hát ott összebarátkoztam. Mondom, ez inkább olyan volt, mint egy klub akkoriban a tilos az el szerintem, tehát hogy ott alapvetően sütt időt töltöttek az emberek, tehát mit velem előfordult, hogy jöttem az egyetemről, és akkor ott oda mentem. Ott voltam egész délután. Vagy az egyetem helyett van. És akkor sok, tehát ott volt, hogy ott dolgoztam, dolgokat ott csináltam, ott találkoztam emberekkel, meg ilyesmi, és aztán akikkel ott együtt elkezdtük csinálni, azokat félig meddig onnan ismertük, aztán voltak új fiúk is, akik máshonnan jöttek, azokat nem ismertem, de aztán hamar összeismerkedtünk. És ilyen kis csoportokban dolgozott mindenki vitte az adást, mert ha jól emlékszem, ugye hétfő, szerda, péntek volt talán akkor az adás, napi 2 óra volt talán, azt
0: hiszem. Talán, igen.
1: 93,3-on volt, azt hiszem. És akkor az volt, hogy mindenki a kis csapatjával készítette el a műsort, és akkor vitte el a magnót, hordozható magnót, meg az adót, meg az antennát egy olyan magas helyre, ahol ezt le kellett. És akkor ott kellett várni, amíg meg nem lenne ment az adás, ez nem volt olyan nagyon. És akkor ebben ilyen kis csapatok voltak, és akkor én voltam így a Kerényi Gyurival, meg a Kádár Tamással.
0: Aha, és akkor éreztél valamit, hogy most mert hogy a sajtószabadság napja van, tehát ilyen zicsereket meg fog próbálni.
1: Abszolút,
0: hogy
1: persze.
0: Te most akkor itt a sajtószabadságon
1: tágít. Igen, persze. Persze, az azért, tehát egyrészt én akkor azért már tanultam szociológiát, akkor, tehát akkor én már ilyen elég, hát már ki is jártam talán már éppen az egyetemet akkoriban. Tehát,
0: hát ez 91.
1: Igen, na azért mondom, tehát akkor én már éppen végeztem is, és éppen pont akkor végeztem. Tehát az, hogy milyen szerepe van, és ráadásul ugye akkoriban Magyarországon elég sok beszéd volt ezekről a dolgokról, mert akkor jöttek létre a demokráciának, meg a kapitalizmusnak az alapintézményei, és érdeklődő fiatalember voltam, és engem ugyanúgy is érdekeltek ezek a dolgok, és azért mondjuk az elég menő volt, hogy ott az ember ügyetlenkedik ilyen rossz drótokkal, meg banándugókkal, meg minden, és akkor két hét múlva a New York Times ír róla egy cikket, mondjuk. Ez mondjuk nem volt szokványos akkoriban. Ma sem, olyan nagyon.
0: És a szociológus, a történelem szociológia szakon végeztél, és ez a média iránti érzét, mondhatnánk, nem tudom pontosan, hogy definiálnád magad, de nem is kell, de ilyen média szociológia, elég sokat foglalkoztál.
1: Igen. Igen, de akkoriban még nem. Tehát én engem akkoriban teljesen más dolgok érdekeltek, sőt, amikor rá 8-10 évre, kb. Amikor igen, az kb. 7 évre volt rá, amikor elkezdtem az ELTE-n tanítani médiát, a média szakon, de még akkor sem médiát, hanem inkább ilyen politológia szerűséget, és én tulajdonképpen ott az egyetemen tanultam meg ezt a
0: Tehát ott kezdett a mint média.
1: Aha,
0: mint
1: igen, ilyen. Igen, igen. Egyébként kezdtem olyan dolgokat tanítani, és akkor ezeket úgy megtanultam az egyetemen nagyjából. Tehát ugye, mint a klasszikus példákban az 50-es években, amikor az orosz tanár két leckével van a diákjai előtt. Tehát én is nagyjából így csináltam.
0: Szakirodalom, autodidakta, önképzés.
1: Igen, abszolút.
0: De hát ez tök jó, nem?
1: Persze, hogy...
0: Azóta is képzed magad folyamatosan, lifelong learning, minden.
1: Hát persze, hogy...
0: Persze. És mikor kezdtél el zenélni? Már így, hát azt is tudom, hogy az ilyen korán, de tehát nekem akkor is elég fura, illetve nagyon érdekes, jó értelembe véve, hogy tulajdonképpen néha te egy punk zenekarszerű élethelyzetben punk zenekarosat játszotok, vagy szóval nyilván ez egy szakrális, rituális cucc, hogy akkor ott így összeborzoljátok a hajatokat, és...
1: Ja, hát ez olyan kulturált testmozgás, tényleg úgy átmozgatja az embert, hogy különösen 50 fölött azért fontos, hogy az ember ne csak az elméjét csiszolja, hanem adott esetben az izmait is, és akkor rekesz izmait is, azt is lehet erősen acélosítani ebben a gyakorlatban, és ezen kívül pedig ez egy nagyon mulatságos élmény együtt lenni ezekkel a fiúkkal, akikkel csináljuk ezt a dolgot. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az események, és aztán hogyha az ember a passziójáé még pénzt is kap, hát az már több.
0: De most hogy kérem, kb. Mondjuk egy évben hány koncertetek van? Ez egy Lopunk nevű zenekar.
1: 10 kb.
0: 10, tehát mondjuk havonta egy, nem pörgetitek túl, nem. De néha van, hogy összejöttek.
1: Igen, legközelebb november 11-én a Korvintetőn fogunk játszani.
0: És ilyen próbálni is kell? Vagy egy
1: szoktunk,
0: nem
1: igen.
0: Ilyen,
1: szoktunk.
0: Rendesen?
1: Nem.
0: Egy, két, három,
1: nem, nem rendesen. Ciszt, az nincsen, azt hiszem, igen, mert hogy azt hiszem a kottát olvasni, azt senki nem tud a zenekarból. Illetve én tudok egy picit, de én viszont nem nyúlok hozzá a hangszerekhez.
0: Te énekelsz, te recsitálsz, tehát én hangokat adsz
1: igen,
0: ki.
1: Igen, mikrofonkezelő vagyok.
0: És ha van szöveg, tanulsz, vannak ilyen izék?
1: Persze, az nagyon fontos, hát ezeket... Mert azért úgy, az sokszor van, hogy úgy legagyízzák a kollégák ezeket a számokat, hogyha nem tudnak angolul, meg ilyesmi. És aztán, hát nekem is volt, hogy hirtelenében meg kellett tanulni 6-8 számot, mert helyettesíteni kellett mást, és akkor az mondjuk nem volt egyszerű, és akkor én is egy kicsit gagyiztam. De aztán utána rájöttem.
0: Az mit jelent, hogy a sálálálálálá?
1: Hát be, és akkor rájöttem arra viszont, és ez mondjuk már lehet, hogy egy folyosón lakunk az esztétika szakkal, és akkor, hogy a pontosság az egy nagyon érdekes esztétikai élmény. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy ez most valami van, és ez olyan pontos. Akkor az önmagában tud egy esztétikai élményt nyújtani, és akkor erre figyeltem, és akkor rájöttem arra, hogy sokkal hatásosabbak ezek a számok, hogyha az ember pontosan próbálja csinálni őket, és akkor ez az egyik, a másik, az viszont ezzel szemben viszont van egy másik érdekesség, hogy én hát úgy elég jól tudok angolul, és akkor hát én ezeket megtanultam, ezeket a szövegeket a internetről leszettem, és megtanultam. És aztán egy idő után, és tulajdonképpen a többiek kezdtek el noszogatni, hogy hogy valami nem jó, hogy ez kicsit olyan ez, mint hogyha ilyen angol óra lenne tulajdonképpen. És akkor kezdtem el azt csinálni, hogy tulajdonképpen az angol szöveget mondom, de bizonyos fontos refréneket, meg fontos sorokat úgy énekelek, mint akkor, amikor még nem értettem őket. Tehát akkor viszont tényleg gagyizok, de egyszerűen azért, mert én nem véletlenül értettem azt úgy, mert az én magyar fülemnek pontosan annyi értelme volt ennek. És viszont, hogyha én ezt így csinálom, például Ramon számoknál ez rendszerint előjön, akkor ez paradox módon annak ellenére, hogy gagyizok, de mégiscsak angolosabbnak tűnik, mint amit én angol tudással mondanék. Szóval ezek olyan érdekes dolgok.
0: De ezt mondhatjuk azt, hogy ez punk zene, vagy punk
1: basszus. Persze.
0: De ez azért, mert amikor te fiatal voltál, akkor volt a punk.
1: Hát persze,
0: a fénykorában, és igen. Akkor ilyen, nem tudom, a megfelelő együtteseket, nem vagyok nagy punk szakértő, a Police, vagy nem tudom. Vagy
1: nem, hát a Sex Pistols, Ramos,
0: Sex Pistols,
1: Strangers, Damned, meg ilyesmi. Persze akkor még Strangersnek hívtuk például pár évig. Hát figyelj, senki nem tudott angolul. Ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy ez tényleg ilyen, mint az ilyen tapogatózása a nagy ködbe, hogy mi ez, meg mit jelent, meg hogy kell érteni, úgyhogy.
0: De a punk az nekem valamiért ilyen lázadó dolognak tűnik, vagy dühös, vagy család, csúnyán beszélnek meg.
1: Igen.
0: Uh-huh. És hát is így csúnyán beszélve énekeltek.
1: Hát miért, mert szerinted kisipoljuk helyette, vagy hogy?
0: Nem, csak azért azon gondolkozom, hogy tehát, hogy most mi itt egy rádióba ülünk, és nyilván akkor itt ilyen van egyfajta ilyen közmegegyezés, hogy mit nem mondunk a rádióban.
1: Ó, igen, ez egyébként ez nekem is eszembe jutott már sokszor, hogyha az erkölcsökre és a közkultúrára annyira érzékeny cenzoroknak fontos, hogy ezek a fiatalság testi-lelki fejlődését minden bizonnyal nagyon súlyosan befolyásoló megnyilatkozások ne legyenek benne. De ugyanakkor viszont minden baj nélkül berakunk akármilyen angol nyelvű számot, amiben hát nagyon randán beszélnek, és akkor ez ugye azt eredményez, hogy ezek a rettenetes hatások, amiket a média így gyakorol a fiatal gyermekek, meg a fiataloknak a testi és a lelki fejlődésében, ez csak magyarul történik, mert angolul feltehetőleg nem.
0: De hát pont a fiatalok kezdenek el most már egész jól beszélni angolul,
1: hát
0: utolsóban az internet használata és hatása.
1: Így van, így van.
0: És az teljesen természetes nyilván, hogy az interneten ezek egy-egyben hozzáférhetők minden korlátozás nélkül, és ez még inkább így lesz.
1: Persze, hát különösen a zene. Különösen az elem, azért jó minőségi mozgókép azért van, hogy nem annyira hozzáférhető, vagy például könyvek, folyóiratok, azok néha eléggé kell kepeszteni, hogy az ember meg tudja szerezni magának, de a zene az még az a legjobban hozzáférhető.
0: Meg, tehát most például van ez a nap, és akkor úgy gondolkoztunk rajta. Én kifejezetten azt gondolom, hogy a sajtószabadság kérdéskörébe tartozik, hogy elég vad zenéket is le lehessen játszani. Ugye ebben nem mindig értek egyet itt a kollégákkal, mert én azt gondolom, hogy a Tilos Rádiónak az lenne a feladata, hogy főleg olyan zenéket játszon le, ami sehol máshol nem mehetne le. Tehát az összes kereskedelmi és közszolgálati ízebe a zenei szerkesztő hanyat dobná magát, hogyha meghalaná John Zorn és a Yamantakai-nak az előbb bejátszott kis művét, és hogy itt meg lehet, tehát ez is egyfajta ilyen cenzúra, nem cenzúra, de hát ez egy közösségrádió, itt mehet, de este 10-től lesz egy olyan blokk, ahol magyarul is olyan számok fognak lemenni, ami most napközben is mehetne, de nem fog menni, mert hát...
1: Hát igen, ez egy fontos kérdés, ahogy így mennek, így vannak így a fejlemények a médiában, meg az infokommunikációban, meg a digitális iparban, azért azt látom, hogy az ilyen jellegű fontos felmutatása azoknak a tartalmaknak, amik komerciális, inkább mint politikai okok miatt nem kapnak helyet a nagy mainstream médiában. Ez egy egyre fontosabb dolog, mert korábban azért, hogyha belegondolsz, például csak visszatérve a punkra, az, hogy a Sex Pistols az úgy végezte, ahogy végezte, annak többek között John Peel-nek, a BBC rádió legendás szerkesztőjének is nagy szerepe volt, hogy azok után, hogy gyakorlatilag az összes hirdető és az összes média csatorna és az összes még a wurlitzereket üzemeltető kocsma szövetség, vagy tudod, amiben a lemezek voltak, mind kiakadtak a God Save the Queen után, akkor a John Peel azért ugye már játszott a BBC-be, és akkor volt állítólag valami olyan hogy akkor hívták őt a raportra, hogy hát hallott, hogy van ez a szörnyű szennyzene, hogy hát nem is értik, hogy lehet, és akkor mondta, hogy ja, persze, mi már 3 hete semmi más se játsszuk, csak ezeket. Na már most, amit ezzel akarok mondani, ez az, hogy ide kellett ugye egy bátor szerkesztő, és ez a bátor szerkesztő itt momentán a BBC-ben dolgozott, de ugyanilyen bátor menedzserek és szerkesztők kellettek kapitalista lemezkiadó vállalatokhoz, akik adott esetben be tudtak vállalni ilyen karcosabb New Wave zenéket, amik először azért nem biztos, hogy olyan nagyon közönségbarátak. Az XTC-nek az első lemeze például, hát azért ez nem egy ilyen lagzilajcsi dolog. És ennek ellenére mindenféle szakmai legitimáció alapján, mondván, hogy hát, mit tudom én, nem most jöttünk le a fáról, van free jazz és a világon, attól, hogy a mainstream nem szereti, attól az még lehet, hogy sikeres lesz,
0: hogy később lesz a mainstream.
1: Így van, és akkor ezt át tudták nyomni. Na most ugye egészen, és akkor persze nagyon vicces, hogy eközben ezeket a kapitalista lemezkiadó vállalatokat, az alternatívok persze mindig is ekézték, hogy persze nekik mindig csak a lóvé meg minden, de hát ugye azért nem szabad elfelejteni, itt azért befektetett pénz is volt, meg minden, tehát itt volt. De ennek most ugye sok szempontból vége van, mert először is nem lemezekről beszélünk, hanem számokról, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a lemez, tehát amikor 10 darabjával áruljuk a számokat, és nem egyesével, az ugye ez egy teljesen más algoritmust hoz létre a zene forgalmazásával kapcsolatban, és ráadásul ez nagyon sokszor a terjesztő az nem a konvencionális lemezbolt a Váci utcában, hanem az emberek terjesztik a különféle tartalom megosztó oldalakon. Tehát a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy a Facebook-on, vagy mit tudom én. Na most itt ilyenkor megint csak azt lehet mondani, mint a média kutató, azt mondhatnám, hogy hát akkor ez aztán a piros betűs ünnep a média elmélet kalendáriumában, hiszen az embereknek a kezébe adtuk a döntés lehetőségét arról, hogy olyan zenét hallgassanak, amilyet akarnak, az emberek kiszolgálják magukat, alulról jövő, bázisdemokratikus, tehát tényleg, mint a csodálatos. Na, és akkor nézzük meg, mi a végeredmény. Ugye csupa olyan zenekar hoz létre ez a kultúra, meg olyan zenéket, amik tulajdonképpen mind arra vágynak, hogy bekerüljenek a Petőfi Rádióba, mondjuk.
0: Nem mind, de igen.
1: Szóval de úgy zömmel. Tehát, igen. Hogy és egyszerűen tehát az alulról jövő zenékből egyszerűen nagyon sokszor nincs benne a bátorság. Nem arra nézve, hogy másmilyenek legyenek, mint a többiek, azért, mert hogy attól félnek, hogy akkor majd nem fognak tetszeni, vagy stb.
0: A Hopunk zenekar az természetesen nem fog játszódni a Petőfi Rádióban egy darabig még.
1: Én ezt semmit nem lehet sohasem kizárni, de mert ez
0: olyan... Hát még elindulhatsz akár valami tehetségkutatón, vagy ilyen.
1: Múltkor ránk írtak a...
0: Valamiki RTV-s?
1: Igen, az RTL klubból valamelyik ilyen megasztár.
0: Hogy nem megasztár.
1: Igen, hogy esetleg bemennénk-e, és Hát ezt a nagyon udvariasan elhárítottam ezt a megtisztelő.
0: Igen. Nem.
1: Igen.
0: Csak mert nekem az a, ugye az foglalkoztat, hogy a net, hát meg ezek az egyéb, tehát igen, hogy nem egy bakelitet veszünk, ami egy tárgy és egy ipari termék, hanem ez ugye sokkal rugalmasabb, de ugye a net az nagyon keményen felborítja, illetve idézőjelbe teszi ezeket a szabályokat. Hát tehát szerintem ez... már az is marhaság, hogy este 10-kor lehet, hogy beteszünk egy olyan számot, amit tudom én, ha a punk kultúránál maradunk, akkor a Flash zenekar cenzor című számával elindulunk, vagy a tudósok zenekarnak, ha angolul mondom, fák, vagy nem tudom pontosan mi a helyes fordítás című darabját, mert ugye angol ezt mondhatjuk, és mi este 10-kor azt gondoljuk, hogy alszanak a gyerekek, nem? Vagy mit gondolunk?
1: Hát egyébként rendes gyerekek azok alszanak szerintem.
0: Rendes gyerekek.
1: Na de komolyan, tehát szerintem, most ezt most tök komolyan mondom, tehát hogyha az embernek vannak gyerekei, akkor szerintem nagyon kitol magával is, meg a gyerekeivel is, hogyha nem szoktatja rá őket egy olyan életmódra, ami...
0: Ez te vagy, ugye, akinek vannak például.
1: Persze.
0: Na most hány évesek?
1: Hát 19 meg 21. Aha. Most már azért ez már
0: és
1: elmúlt.
0: És ők 10-kor alszanak.
1: Hát nem, de nagyon sokáig. Tehát ilyen 10-12 éves korukig szerintem...
0: Jó, akkor nem te vagy a tipikus példa. Általában azt szokták mondani, hogy ugye az a probléma, hogy kicsin gyerekekhez olyan tartalom jut el, ami megborítja. Nyilván esetleg más érzékeny nyugdíjas nénikhez is, de alapvetően ez szokott lenni. Na most erre van egy védekezés, hogy ki van írva a tévébe is, hogy 12 éven aluli gyerek szülői felügyelet nélkül nem, vagy stb. De ez a netre semmilyen módon nem. Tehát hogy lehet, szerinted lehet a gyerekeket az internet korlátozni? Nyilván gyerekeidet már nem, azért nem vagy jó példa, 14 éves gyerekeket lehet.
1: Hát szóval szerintem ezek akkor működik jól, hogyha ezek a dolgok már messze-messze sokkal korábban meg vannak beszélve, mint amikor ez az adott esetben sor kerül valami problémára. Tehát ez egy ilyen nagyon banális, egyszerű dolog, hogyha az ember foglalkozik a gyerekeivel, és nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és már azelőtt megbeszél ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, mi a pornó például, vagy mi az az erőszak, vagy az, hogy hogyan függ össze az embereknek az életmódja, vagy az embereknek a sorsa azzal például, hogy milyen kultúrát fogyaszt. Tehát ezek ilyen egyszerű, banális kérdések. Hogyha erről sokat beszél az ember, akkor szerintem meg alapvetően, tehát nem csak a média fogyasztásról beszél sokat az ember, hanem egy csomó más dologról is sokat beszél, akkor szerintem ezek egyszerűen nem lesznek problémák. És akkor már tulajdonképpen bármi történhet. És ezzel együtt persze én egyáltalán nem akarom lebecsülni azokat az erőfeszítéseket, vagy kezdeményezéseket, hogy hát az ördög nem alszik, azért mit tudom én, egy kicsit lekorlátozzuk a hozzáférhető internetes tartalmaknak a...
0: Le lehet?
1: Szerintem nem minden gyerek egy vele született geek, hacker, tehát azért, tehát néha a tanítványaimon is fogom a fejemet, hogy hát néha, komolyan mondtad, média szakosok is néha annyira műveletlenek az ilyen digitális készségek tekintetében. Tehát, hogy ez egy mítosz azért, hogy a gyerekek mindent megtalálnak. Hát egy csomó gyerek megtalál, de egy csomó gyerek egyáltalán nem talál meg, szerintem. Vagy azért nem, mert nem érdekli például. Tehát, hogy tehát sokféle. Tehát szóval alapvetően, de ez nem csak az internet

0: időnként kapunk ilyen kis 5000-es büntetést,
1: világos, mert persze.
0: Arról beszélnek, hogy, és akkor most ezt nem mondom meg, hogy miről, egy tudományos cikk szerint a nem tudom mi, de az kiüti a biztosítékot, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes képmutatás, és hát itt komolyan a technika fejlődésére, meg az internetre. Most a Tilos Rádió egyébként is tudna, de eleve nyert egy pályázatot, hogy különböző alternatív streameket indítson, és komolyan felmerült az, hogy indítson egy streamet, ami természetesen nem fogható autóba vagy FM-en, de hát úgy is egyre többen hallgatják a rádiót interneten, okostelefonon keresztül, és ez nyilván kitágítja a lehetőségeket, tehát ezt Kaliforniától nem tudom én meddig, Ausztráliáig is meg lehet tenni, és ha egy ugyanez az alternatív stream most azon beszélnénk, akkor beszélhetnénk csúnyán is, vagy kimondhatnánk azokat a szavakat, és mivel egyre inkább így lesz, ez egyre inkább nevetségesebb lesz az, hogy most akkor nagyon kell figyelnünk arra, hogy mit mondhatunk, mert mások is figyelik, hogy...
1: Hát, igen, de ugyanakkor tehát más szempontból meg egy kicsit ez egy olyan kérdés, hogy a képmutatást ezt nem ítélem el őszintén szóval, mert tulajdonképpen a kettős norma az egy nagyon fontos értéke a mi civilizációnknak, mert hogyha nem lenne kettős norma, akkor állandóan csak egymást beleznénk és egymást öldökölnénk. És tulajdonképpen én az optimális nevelés, vagy az a nevelés, amik sikeres, azt gondolom ennek a céljának, hogy akkor az a gyerek az soha ne beszéljen csúnyán, hanem azt, hogy,
0: akkor
1: beszéljen csúnyán, amikor annak megvan ott a helye, meg az ideje, és nem keveri össze a szezont a fazonnal. És hogyha erre képes, erre a distinkcióra, hisz az egész élet semmi más, csak különféle különbségtevéseknek és distinkcióknak a mestersége, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt, és akkor felőlem úgy beszél a barátaival, ahogy akar egyébként. Mert hogy ott azért, hát hagyj beszéljen már úgy, ahogy akar.
0: És akkor a kettős norma jegyében, akkor az tök oké, hogy van egy alternatív stream a Tilosnak, ahol meg úgy beszélnek a műsorkészítők, ahogy akarnak.
1: Hogyha ez fontos, tehát hogy azért mondom.
0: Hát van rá lehetőség, és van rá igény az, hogy mi lesz, hogy milyen lesz pontosan, ugye még nem megy, illetve időnként kísérleti jelleggel megy munkabánkit.
1: Nem, egyébként ezek az ilyen bukkasztások, meg normaszegések, meg devianciák azért ennél fontosabbak szerintem, mert hogy egy kicsit analóg saját magával a sajtószabadsággal egyébként, mert a sajtószabadság sem önmagában csak azért fontos, amiért az benne van az összes ilyen demokrácia tankönyvben, meg média kutató tankönyvben, hogy hát azért nagyon fontos a szabad média, mert így elszámoltatható a politika, mert így fejezheti ki saját, mindenki saját magát, a gondolatait, vagy azt, hogy vagy azért, mert hogy így lehet közös ügyeket megbeszélni. Amúgy különben elszigetelt kis kreclikben élnénk, és akkor ezt én mind aláírom, és én ezt nagyjából úgy el is ismerem, hogy ez így van, de emellett van még egy másik fontos funkciója szerintem a szabad sajtónak, vagy a szólásszabadságnak, a szabad szólásnak, és pedig az, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen marker, mint egy ilyen jelző dolog. Mert tudnélik, tehát kb. Olyan, mint amikor nézünk egy jéghegyet, és amikor látjuk a tengeren a jéghegyet, és látjuk, hogy kiáll, akkor azt is sejthetjük, hogy alatta van egy 25-ször akkora bazinagy. Na most, és a sajtószabadságnak a természete, meg a formája, az megmutat egy csomó elrejtett dolgot. Gondoljunk abba bele, hogyha például van neked mondjuk 10 millió forintod, akkor 10 millió forintból összetudsz hozni egy olyan online pilot kis oldalt, dolgozik benne néhány ember néhány hónapig, amiben, hogyha jó szakmai munka folyik, meg ilyesmi, eléggé meg lehet nehezíteni egy pár politikusnak az életét, vagy a hatalomgyakorlásnak a küllőiből lehet az egy-két botot tenni azzal, hogy mondjuk megírja, hogy az ember, hogy a legfőbb ügyésznek a sofőrje az éppen ki.

0: hozott 200 milliárd forintot, vagy mit tudom, hogy egy ilyen népi metaforával éljek. Na most 10 millió forintból ezt meg lehet csinálni, hát ez egy használt nyugati autó, nem? Vagy...
1: jó autó, igen.
0: Hát azt mondom, egy kis fagyizót lehet talán be. Tehát ez nem egy olyan iszonyatosan nagy vállalkozás, amivel egy relatíve nagy bosszúságot lehet okozni a hatalomgyakorlóknak, és éppen ezért tekinthetünk a hatalomgyakorlókra nagy tisztelettel, amikor képesek megtartóztatni magukat attól, hogy ilyen nagy bosszúságot okozó gonosztevőket nem korlátozzák az ő tevékenységükben, pedig lehet, hogy lenne rá eszközük. Ugye? És akkor beszélhetünk sajtószabadságról, hogyha abban a politikai elitben és a demokrácia intézményeiben megvan az elszánás és az akarat arra, hogy ezeket a bizonyos normákat betartsák, annak ellenére, hogy ez nagyon kifizetődne rövid távon, hogyha ezeket néha sikerülne elhallgattatni, igaz? Na most ebből viszont következtethetünk arra, hogyha ilyen nagy haszonnal járó dolgok esetében is meg tudják magukat fékezni, akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk jóval nagyobb erőfeszítést kellene tenni azért mondjuk, hogy mondjuk a piacot tönkre tegyék azért, hogy a saját érdekeiknek megfelelően történjenek a dolgok, akkor esetleg ott is úgy fognak csinálni. Tehát, hogy hogyha már nagyobb lenne az erőfeszítés, akkor mondjuk a kereskedelmet tönkretenni a saját érdekeiknek megfelelően, akkor ha már nem tették a szabad sajtóval, akkor már sokkal kevésbé valószínű, hogy a kereskedelemmel megteszik, igaz? Tehát ebből az következik, hogyha van egy ország, amiben a hatalom tiszteletben tartja a szabad szólást és a szabad sajtót, akkor abból azt gondolhatjuk, vagy azt következhetjük, hogy a kevésbé necces ügyekben is tiszteletre méltó módon jár.
1: És azt mondod, hogy akkor ezzel mint egy valamilyen értelme a demokrácia mérhetjük?
0: Így van, ezért is van.
1: Demokrácia méter.
0: Így van. Tehát ez egy nagyon jó markere annak, hogy amúgy hogy mennek a dolgok ebben a bizonyos országban, és azért szeretik olyan nagy kedvel összehasonlítgatni ezek a különféle sajtószabadság központok ezeket a dolgok, ezeket az állapotokat, azzal együtt egyébként, hogy empirikus kutatásokat nézve azért ezek nem nagyon pontosak. Tehát az, hogy két médiakultúrát összehasonlítani és lepontozni, hogy akkor te leszel a 22-t, te meg 27, azért az beláthatjuk, hogy azért nem.
1: Hát ez mert ilyen bonyolult szerintem a magyar helyzetben is, ugye ez nagyon érdekes, hogy az állam a állami reklámokkal, tehát hogy ez, hogy akkor most hogy borogatja a piacot, vagy most tényleg nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosai
0: sajtótermékeknek. Tehát a piac, egy jól működő piac, az egy rendkívül fontos fundamentum egy jól működő sajtószabadságnak, és hogyha az nincsen, akkor onnantól kezdve már azt lehet mondani, hogy kicsit semmi sem lesz már onnan.
1: Azért én még annyit hozzátennék, hogy ez a sajtószabadság mérce, ez azon gondolkoztam, miért jöttél, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott országban milyen, hát hogy mondjam, a demokráciának milyen egyéb ellensúlyai vannak, vagy nagyon egyszerűen akarom mondani, milyen csúnya dolgok vannak. Uh-huh. Mert ugye az annál érdekesebb, tehát lehet, hogy Svájcban annyira nem érdekes, vagy nem tudom, most tételezzünk valami jól működő demokratikus országot, ott nem annyira érdekes, hogy mint a napi sajtó most mennyire szabad, vagy mit ír meg, vagy hogy van, mint ha mondjuk ezt Türkmenisztánba, vagy valahol máshol néznénk, ahol ugye hát lenne mit megírni. Uh-huh. Tehát, hogy az ilyen más a szorzója. Tehát ez a... ezen a...
0: Hát igen, de ugyanakkor viszont itt van egy ilyen önmagát gerjesztő ilyen örvény is ebben, hogy minél szabadabb a sajtó, akkor emiatt elképzelhető, hogy annál nagyobb konzekvenciája, annál vagy nagyobb következményei vannak annak, hogy mit ír le. Tehát, hogyha például mondjuk egy német tartományi miniszterről megírja azt az újság, hogy ő a levél, az irodai levélpapírján küldött egy levelet mondjuk az unokaöcsének, az iskola igazgatójának, ami Magyarországon meg nem is érti az ember, hogy ez most miért lenne, akkor ezt már adott esetben hivatali visszaélésnek és nyomásgyakorlásnak és nepotizmusnak értette az az év aktuális.
1: Erkölcsileg.
0: És szó nélkül vette a táskáját és lemondott, szóval, hogy tehát természetesen. Szóval, tehát, hogy akkor ennek ilyen következménye.
1: Azt jelenti, hogy a következő műsor itt toporog a
2: hátunk mögött? Az Annáik is pontosak lesznek, és van 9 bejátszásunk, de én bírnám, hogyha ha már tudna maradni, és átfolyna velünk ebben.
0: Maradhatok meg egy kicsit.
2: Ha van időd, mert a Larry Flint című filmről fogunk beszélgetni, lesznek bejátszások, és akkor annak kapcsán csak két bejátszás között kb. 5 percünk van mindig. Tehát, hogy nagyon szigorúan kell tartanunk a ritmust, mert az egész így építkezik. Szerintem most én lépjük el az elsőt, és ezzel menjünk át a következő műsorba.
1: És akkor most az egyik műsor átmegy a másik.
2: Hallatszunk? Jók ezek a mikrofonok? Mert reggel probléma volt a Gulyás Marci mikrofonjával. Van még füles, hogy én is halljam.
1: Persze.
3: Hello.
2: Sziasztok.
3: Volt szignál.
1: És akkor megvan, hogy mi fog ráindulni?
2: Igen, akkor most indítsuk az első bejátszást.
4: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
2: Nem, álljunk le
3: ez
2: gyorsan.
3: Ez is jó.
2: Nem.
3: Csak ez majd máskor
2: gyorsan. Álljunk le.
3: De ezt nem vezetjük át, Gyuri, hogy mi fogjuk
1: akkor tenni? Vegyünk be egy zenét, és akkor...
2: Akkor vezessük fel azzal, hogy egy olyan filmről fogunk beszélgetni, ami
4: egy
2: konkrétan
4: a...
2: Igen, akkor a sajtószabadság egyik emblémája. És hogyha valaki nem látta a filmet, akkor körülbelül így az elejét elmondom, hogy van egy Hustler, Gogo...
3: Milos Forman, Larry Flint, provokátorok.
2: Igen.
3: Ez a film címe.
2: Milos Forman filmje, igen, aki 68-ban disszidált Amerikában, és már híres rendező volt, amikor ezt a filmet rendezte. Na, szóval van egy ilyen topless bar, és akkor ott ilyen csajok vetköznek, és hát gondolja a főszereplőnk Larry Flint, aki egyébként egy valóságos figura, és mai napig is él, hogy hirdetni ezt a topless bárt, ilyen belső hírlevéllel, és akkor elmegy egy nyomdába, ahol azt mondja a nyomdász, hogy de hát ezek személyre nem sértő képek, és mondja, hogy nem érdekes, mert ez csak ilyen belső használatra lesz, de közben elkezdi nézegetni a Playboyt, és hát rájön, hogy tulajdonképpen a Playboy sem szól másról, igaz, vannak benne cikkek, hogy tulajdonképpen ő is indíthatná egy olyasmi lapot, mint a Playboy, és akkor most jöhet az első bejátszás.
5: Hú, oda néz, milyen szép cicik.
6: Szép cicik, de úgy tűnik nem igaziak. Nem értem ezt a magazint, ez az egész...
5: Nézd a fenekét, igazán.
6: Homályos képek, sok-sok cikk, nem tudom, mi a fenéről szól. Olvassátok a Playboyt? Igen. Mhm. És tetszett? Bocs, drágám. És tetszett az a cikk a mostani számban a sztereó lemezjátszók szakszerű használatáról?
7: Azt hiszem, azt kihagytam. Hé! Hey.
6: Uh-huh. És megfogadtátok a tanácsot arról, hogyan kell készíteni tökéletes martinit?
7: Hé, hey, Larry, menj már odébb, vigyázz onnan!
6: Kinek szól ez az újság, könyörgöm? Mert nekem ebből úgy tűnik, hogy aki nem keres 20 000 dollárnál többet egy évben, az nem is répázik. 7 millió ember veszi rendszeresen, és senki sem olvassa. Uraim, a Playboy becsapja önöket.
2: Tehát ez volt az első bejátszásunk. Borzalmasan hangzanak ezek a magyar szinkronok, tehát eredetiben annyira klassz eredetiben, hogy legszeresebben... Igen.
1: Fáj.
2: Szóval az első felismerés, hogy ugye csinálnak egy lapot, amit senki nem olvas, viszont mindenki vásárol. És
1: de hát azért, mert nézik a képeket.
2: Igen.
1: De ezt, tehát hogy ezt a Ferenctől is akartam kérdezni, tehát hogy biztos láttad a Larry Flintet.
0: Nem.
1: Nem? Házi feladat. Akkor nehéz erről beszélni. Tehát nem nehéz, az tehát,
2: hogy azt állítja, hogy arra jön rá, hogy a Playboy becsapja az olvasókat, mert egy olyan terméket ad el újság címszó alatt, amiben nyilván megjelenek cikket, amit senki sem olvas, mert mindenki csak a mesztelen csajokat nézegeti, hogy...
1: És egyre tovább megy, mert a Hustlerbe nem is szervek is vannak, tehát hogy a személy, az áll, tehát ez az álbecsapós izért, és akkor ugye ez az amerikai, tehát egy csomó jelenet a bíróságon játszódik, ugye, hogy mi a szólásszabadság
3: kérdése, hogy az
1: amerikai alkotmány első kiegészítésebe megnéztem egyébként, azt hiszem, hogy az valami bonyolultabb dolog. Egyszerűen az van csak benne, hogy a szólásszabadságot védi az amerikai alkotmány.
3: Pont.
1: Ez az egy,
8: tudom, de egy fél mondat. The Congress shall not make laws regarding the regulation of free
1: expression. Nyilván a bírósági szakirodalomban, meg a precedens jogban van egy csomó kérdés, és ez körül mozog a Larry Flint, hogy igen, tehát hogy tehát ugye akkor is kell védeni a szólás szabadságát, hogyha az akár ízléstelen, vagy gusztustalan, vagy
3: nem. Ha nekem nem tetszik.
2: És azt mondja, hogy azért meg, hogy megmutatják a nemi szerveket, a teremtőnél kell reklamálni, mert hogy ő csinálta ilyen.
1: És hát persze nyilván összehúzzák egyéb gazságokat, tehát hogy a tévéiradóban lehet látni, hogy valaki autógarambolva négy ember szétlocsan, vagy éppen most Aleppóban hány hulla van.
3: Na, tessék,
1: sokat. Hulla van, vagy egy gyilkosság van, vagy nem tudom.
2: Egyetek közel, mert besipol.
1: Ahol véres fejű emberek fekszenek a földön, azt lehet, de...
2: Akkor szerintem hallgassuk meg pont ezt a részt, ezt az álcázott cenzúra, ez a következő 33 másodperces bejátszás.
9: És talán egy társadalom nem szabhatja meg a saját normáit?
10: Nem. Az csupán álcázott cenzúra. Ez az ország épp annyira az enyém, mint amennyire az öné, Mr. Lees. És ha önnek nem tetszik a Hustler magazin, ne olvassa!
9: Én nem is. De mi van azokkal az ártatlan gyerekekkel, akik bámulják a magazinját az élelmiszerboltokban?
10: Hát... Nézze, ha egy kölyköt elkapnak a kocsmában, amint sört iszik, azért még nem tiltják be a Heinekent országszerte.
1: Hát Budweiser nyilván az eredeti, de a Heineken is jó, mert azon meg van a magyar Heineken, vörös csillag még?
3: Van. De Borsodit kéne mondani, nem?
1: Önkényuralmi jelként.
3: De nem Borsodit kéne mondani?
1: Borsodit? Mert...
2: tudom, hát akkor még nem volt.
3: Akkor még nem volt Borsodi, amikor volt.
2: Nem, mert hogy ez a film ugye az 50-es évek körül születik a Larry Flint, és akkor ez a 70-es évek közepe ez a sztori.
3: 70-es évek közepén Magyarországon Heinekken, még kevés, de Amerikában
1: sem. Jó, okay. De ezt nem akkor.
3: Jó, rendben.
1: A DVD-ken.
3: Ugye. De hogy a szabadság?
2: Hát igen, hogy azért, mert meg lehet vásárolni, vagy akár egy fiatal kezébe kerülhet, attól még nem kell.
3: Én emlékszem arra, hogy és esztétika szak, Balassa Péter, nem akarok nagyon, tehát hogy nagyon bátran, boldog vagyok, hogy nagyon klassz, hogy meg lehetett azt élni, hogy jártam úgy egyetemre, hogy megtiltották a bölcsészkar folyosóján az esztétika szakon a dohányzást, illetve azzal párhuzamosan volt valami kis gond az egyetem másik szárnyában, elloptak egy számítógép darabot. És akkor az került bevezetésre, hogy mindenkinek kifele és befele menet belenézhettek a táskájába. És a Balassa tanár úr éppen valamilyen órát, azt hiszem, utána Varázs egyetelemeztük minden héten, és az óra elején azt mondta, hogy ezt komolyan gondolják, hogy még nem állnak kinn az utcán az egyetem előtt. Hagyják, hogy belenézzenek a táskájukba, és hogy nem dohányozhatnak a folyoson, dohányzik valakit. Én akkor, és végig dohányoztuk az órát, és én akkor megértettem valamit abból, hogy tehát hogyha feladom, akkor baj van. És a Larry Flint meg pont ezt tudja ilyen nagyon szabadon, és ráadásul egy nagyon komoly megfellebbezhetetlen dolog egy pornó, valami minden irányból támadhatatlan és támadható csak és kizárólag.
2: Mert meg az a csodálatos még bennem, hogy, hogy egy tök civil szó, hogy egy
3: ilyen
2: rendes amerikai alkoholista papa, valahol a világ végén két gyerek, ugye ez egy testvérpár, ez a Larry Flint és a, nem tudom, hogy hívják a másikat.
1: Figyelj, a, nagyon érdekes, hogy ugye ezt egy Milos Forman nevű ember csinálta meg ezt a filmet, és amikor a filmet bemutatták, nagyon jól indult a film, mert nagyon jó a film, remek színészekkel, és ugye egy idő után elkezdték betámadni a New York Times-nek
3: különböző cikket.
1: Hát, hogy az egész filmet elkezdték elkézni, és akkor a Forman írt egy válaszlevelet, hogy hát ő a fasizmusban nőtt föl, az egy elég radikális így a sajtószabadság szempontjából, és aztán a kommunizmusban az a megint másik a dolog, és akkor itt most, hát akkor most itt mi itt a probléma pontosan, mert hát ezt nyilván egy kelet-európai ember tudta igazán jól megcsinálni, amellett, hogy nagy mester volt, és akkor ugye kiderült, hogy hogy két irányból támadták, egyrészt feministák, de nem arccal, tehát, hogy, tehát már akkor is voltak ilyen lobbik, amik hátulról, a másik pedig az derült ki később, hogy a konkurens filmstúdió működtetett egy elég komoly ilyen dezinformációs troll hálózatot, az Oscar, mert ugye nevezték az Oscarra a Woody Harrelsont is. A
3: Körti Lávról, szóval, hogy igen, mondjuk Körti Lávról azért emlékezzünk meg, hogyha a feministák tiltakoznak, hogy mennyire csodálatos volt.
1: Tehát tulajdonképpen abban rögtön nem volt túl sikeres a film anyagilag, mert eléggé megijedtek, hogy akkor itt most akkor Jézus Mária, tehát a pornográfia és a nőjogi, vagy a, ez a politikai korrektség nevében komolyan becsúsztak páros lábbal a dolognak. Aztán persze nyilván minden...
3: Hát hiszen Amerika.
1: De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondja, hogy, hogy a szart is védeni kell tulajdonképpen, tehát hogy nem lehet...
3: Alapvető jog.
1: Most nem tudom, hogy kell-e, vagy ez hol a határ, meg ez Amerika... Te voltál, éltél egy
8: ideig. Laktam egy darabig. Nem is azon gondolkoztam, hogy itt a... hogy akkor, amikor a 70-es években nem az ilyen erotikus magazinokat, hanem pornófilmeket kezdték el hát tulajdonképpen bírósági eljárás alá vonni, és pontosan abból a megfontolásból, hogy nem az első alkotmány kiegészítés alá sem, hanem azért, hogy például megvalósít olyan egyenlőtlenségeket.
3: Jó, hát ez jogos.
8: Amik, vagy az, hogy hogyan bánnak sokszor ezekben a filmekkel, a filmekben a nőkkel, meg ilyesmi. És azért hozzáteszem, hogy azért sem volt egy könnyű meccs, mert ebben is voltak jobbról is, balról is sikerek és sikertelenségek. Tehát a lényeg az volt, hogy végül is azt a fajta pornográfiát és azt a fajta szókimondó erotikus kifejezésmódokat egyébként egyáltalán nem a bíróságok szüntették meg, hanem éppenséggel a piac.
3: A kereslet?
8: Hát persze, uh-huh. Mert ugye most volt tavaly, hogy úgy jelent meg a Playboy, hogy benne nem volt benne mesztelen csak.
3: Ja. És tehát a filmen meg a netten vajon? Hát ugye az megszabadította ezt.
1: És ez nem a net, tehát már nem annyira
3: érdekes. Hát nem kell lapozni, hanem.
8: Hát egyrészt, tehát hogy egyszerűen azok az olvasók, akiknek ők szánják ezt a magazint, azok hát hogy talán nevetségesnek tartják azt, hogy ilyen nagyon kifotoshopolt
3: nagyon
8: attraktív nők úgy ott gebesztenek, hogy
3: mutassanak. Minden hónapban nem vesznek ilyet.
8: Szóval, hogy, tehát, hogy az olyan, hát, mert aki az ember, hogyha gondolom az ilyen tartalmat szeret, akkor az erre specializálódott helyekre megy, ahol viszont nagy kanállal kap ennél sokkal jó, sokkal szókimondóbbat. Tehát pont ez a lényeg, hogy itt most hülyeskedünk, hogy hát legyen benne egy kis egy kis amerikai irodalom is, de közben legyen ott a Centerfoldban azért legyen ott egy nagyon attraktív mesztelen nő. Ez már olyan.
1: De azért, mert ez ilyen, tehát hogy az árukapcsolás, hogy egy motor, hogyan csinálunk egy igazi Martinit, két nő. Hát a Hustler az egyel tovább ment, mert abban voltak nemi szervek, igen. Tehát nyilván ez a piacon.
8: És egyszerűen az is elképzelhető, hogy tehát nem egyszerűen csak a hardcore pornónak a győzelme tulajdonképpen az, ami ilyen módon kiszorította a mesztelen nőket a Playboyból, hanem egyszerűen az, hogy elképzelhető, hogy például az új olvasó közönség a Playboynak például, hogy azok nők is például, és akkor például lehet, hogy mondjuk egy nő mondjuk nem annyira víg, hogyha nézeget
1: érdeket. Hát akkor csipendél fiúkat kell
3: belerakni.
8: Akkor
2: már vígabb, hogyha.
8: És aztán, és egyrészt másrészt meg, hogy még azt a, meg hogy, tehát hogy egyszerűen szóval az erotikus szókimondásnak úgy tűnik, hogy más az algoritmusa, meg más a normája, és amiben egyszerűen ez itt már úgy tűnt, hogy teher volt már a Playboynak, mint sem egy fontos eladható.
1: Bele fog bukni.
2: Na, de hallgassuk meg a következő bejátszást, mert ugye konkrétan erről szól. Ez Edward Norton, az ügyvéd, aki védi Larry Flintet.
11: Esküd, hölgyek és urak! A mai napon már eleget hallottak, és nem akarom újra és újra elismételni az egészet. De vissza kell vonulniuk, és döntést kell hozniuk. És van még egy dolog, amit szeretnék világossá tenni, mielőtt döntenek. Nem akarom meggyőzni önöket arról, hogy helyes az, amit Larry Flint csinál. Nekem sem tetszik, amit Larry Flint csinál. De az már tetszik, hogy én olyan országban élek, ahol önök és én önállóan dönthetünk. Szeretek olyan országban élni, ahol vehetek mondjuk Hustler magazint, és ha akarom, elolvashatom, vagy kidobhatom a szemétbe, ha odavalónak ítélem. Sőt, kinyilváníthatom a véleményem azzal, hogy meg se veszem. Örülök, hogy megvan ez a jogom. Ez fontos nekem, és önöknek is fontos kell, hogy legyen. Komolyan. Ugyanis mi szabad országban élünk. Tudom, sokszor mondogatjuk, de szerintem gyakran elfelejtjük, mit is jelent ez. Ismételjük meg. Mi egy szabad országban élünk. És ez egy magasztos eszme, ez egy csodálatos módja az életnek. De ennek a szabadságnak ára van az, hogy néha el kell viselnünk dolgokat, amiket nem feltétlenül szeretünk. Mikor dönteni mennek, szabadon gondolhatnak Larry Flintről és a Hustler magazinról akármit, amit csak akarnak. De kérdezzék meg maguktól, vajon helyettünk is dönthetnek-e? Mert a szabadság, aminek itt a teremben mindenki örvend, most a szószoros értelmében a kezükben van. És ha mi falakat kezdünk emelni az ellen, amit némelyikünk obszcénnek tart, könnyen lehet, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy immár falak állnak körülöttünk, a legkülönbözőbb helyeken, ahol nem is vártuk. És nem látunk semmit, és nem tehetünk semmit.
3: Jaj, mindig szerelmes leszek Edward Nortonban már, amikor ő mondja, amikor ezt elmondja.
1: Ez nem az Edward Norton mondta.
2: Ezt az Edward Norton magyar hangja mondta.
3: De hogy tehát hogy az eredetibe. De hogy milyen egyszerűen van megfogalmazva benne minden, nem?
1: Hát figyelj, jó forgatókönyvírói voltak a Formannak, de most azt érzem, hogy ez egy nagyon romantikus kor lehetett. Ugye ez az előbb szóba került, van egy dokfilm, ez az Inside of Deep Throat, a mély torokról, illetve ugyanennek, gyakorlatilag ugyanez a sztori, hogy a börtön, igen.
2: Betelefonálunk van, szia!
3: Halló!
12: Sziasztok, Edward Norton, hello!
3: Szevasz!
12: Hallgatom ezt a szerintet, és nagyon szeretem a filmet, meg remek film egyébként, de alapvetően szerintem egy óriási hazugságra épül, majd pedig az, amit szeretünk itt Magyarországon félreérteni, hogy az Egyesült Államok az nem szabad ország. Az állampolgároknak komoly problémák vannak ezzel, főleg az elmúlt 10-20 évben, főleg 2001 után, tehát hogy azért hogy arról is lehetne esetleg fejteni, hogy milyen mértékben csorbulnak a szabadságjogok ebben a nagy dumás Amerikában.
3: Jó, oké, szeretnék néha annyira szabad lenni, amennyire ők nem azok.
12: Vezetnek át olajvezetékeket, és bármikor a Patriotek kapcsán bemehetnek a házatba, és elvihetnek szó nélkül, bírósági ítélet nélkül. Tehát ez már sok-sok-sok éve Amerika az nem egy szabad ország. Hogy erről esetleg erősnek kell
3: emlékezni,
12: amellett, hogy a Larry Flint, mint film, és amit képvisel, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó film, meg jó is, amit képvisel, csak hogy ez Hollywoodnak egy óriási becsapása, hogy a közvetíti az Egyesült Államokról, hogy ez egy szabad ország lenne.
3: Egy klassz, nagy hazafias filmet láttunk a Larry Flintben szerintem.
12: Igen, ez egy átverés, aminek nagyon sok
2: zsebből végzett
12: a dolga.
2: Okay.
3: De
2: ideának
3: remek.
12: Igen.
3: Ja, de jó nézni.
1: Oké, köszi, hello.
2: Köszi.
1: Hát egyrészt a minden film átverés. A dokumentumfilm az azt játsza, hogy
2: az
1: nem.
2: Az az egyik legnagyobb átverés.
1: Azt játsza, hogy nem. Ez de közben még objektív, de a film az ez egy mese. Tehát a film nem azt mutatja meg, hogy milyen Amerika, vagy mi, amiről szól, hanem az egy az ideák. Tehát, hogy ez, attól ez tök érvényes, hogy nem tudom most mi van. Egy fogalmam sincs, hogy mennyire szabad ország Amerika, meg mihez képest.
3: De még mondjuk mindig viccelődnek a Trumppal, ami Magyarországon például nem szokás, hogy politikusokkal viccelődünk. Tehát lehet, hogy nem szabadok.
2: Hát meg ez egy keresztény kultúrkörben érvényes szót.
3: Kapkodok, de a Ferire nézek, mert ő biztos, hogy ebben...
0: Ja, hát ez, tehát szerintem azért elég, az előbb is beszéltünk arról, hogy például vannak ezek az demokratikus országrangsorok, amik azt hivatottak megmutatni a világnak, hogy melyik ország mennyire demokratikus, az, hogy ezeket nagyon nehéz ilyen egyszerű mérőszámok szerint...
3: De Amerika benne van az első 10-ben?
0: Általában benne van, igen. Most ugye a probléma az, hogy minden politikai rendszert a saját maga által szabott és saját maga által tiszteletben tartott normák szerint lehet tekintetbe venni. Na most elképzelhető, hogy tehát például ilyen alapon, például Amerikában bizony egy kisvárosban lakni, az nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint Manhattanben lakni, vagy San Franciscóban lakni. Amikor mondjuk az ember bemegy idegenként egy kisvárosnak, egy ilyen tipikus amerikai kertvárosnak az utcájába, és ráhívják a rendőrt, mert hogy idegen van az utcában. Tehát ez most...
1: Ez te voltál az, aki...
0: Nem, tehát ezt lát, tehát hall, ismerősömmel történt meg. Tehát, hogy tehát egyszerűen azért, mert hogy...
3: Ismerjük, akik itt laknak.
0: Mert hogy az egy deviancia, hogy egy idegen van az utcán. Ugye? Tehát, hogy
3: gyalog.
0: De ugyanakkor viszont, és akkor emiatt akkor azt lehet mondani, hogy akkor... Vagy például csak az, hogy igen, komoly szomszéd terror figyelhető meg, például akkor, amikor az ember a gyepet nem nyírja le rendszeresen, és akkor, mert hogy itt...
3: Randa.
0: Nem, annál sokkal nagyobb probléma, mert akkor a szomszédságra az a vízió hárulhat, hogy itt olyan emberek vannak, akik nem nyírják a gyepiket,
3: És akkor
0: adott esetben például a környéknek az ingatlanpiaci besorolásába adott esetben, tehát ez egy kollektív érdek,
1: mindenki
0: így van, és akkor az úgy van, nincs levágva a fül, akkor átmennek, hogy
2: Elromlott
3: a fűnyíró.
0: Ugye? Na most ugye a probléma, tehát itt megint csak az van, és éppen ezért, akinek mondjuk a mániája az, hogy ő gazt termeljen a kertjébe, az igen rosszul teszi, hogyha Amerikába megy.
2: Viszont
0: ugyanígy megvannak, vagy például a Dogville című film, az nagyon sok tekintetben, az egy nagyon pontos leírása a nagy városi központoktól távol eső kisvárosi életformának. És az nem egy szabad, de ugyanakkor viszont mégiscsak azt lehet mondani, hogy és szeptember 11 valóban ebbe belekavart ebbe a dologba,
8: hogy nagyon sok vonatkozásában az életnek azért az amerikai szabadságjogok azok még mindig példamutatóak.
1: Tehát például a sajtószabadság ügyében azért.
8: Igen, szóval, hogy tehát mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem létezik a szabadságoknak egy ilyen végső nagy elszámolása, amiben sommással meg lehet állapítani. Ráadásul egy nagyon nagy és egy nagyon bonyolult országról, hogy ez mennyire demokratikus, mert mennyire nem szerintem. Úgyhogy ilyen értelemben nem értek egyet a hallgatóval.
2: Ja, nekem csak az jutott eszembe, hogy láttam egy kis filmet arról, hogy egy amerikai társaság megvesz, egy nudista társaság egy komplett ilyen kisebb várost, és akkor oda beköltöznek, és a postás is meztelenül viszi a leveleket, meg a boltba is be lehet menni meztelenül, meg nem tudom, és hogy viszont ennek az nagyon morbid, vagy nem is tudom, tehát hogy az előnyei is ott vannak, hogy nem mennek be egyik városba, a másikba idegenek.
1: Ruhával be lehet menni ruhástól?
2: Igen, be lehet menni ruhástól.
3: Hát csak kilóksz a sorból, hello?
2: Szia!
13: Hello? Kilóks.
2: Igen, hello, itt vagy.
13: Jó, van, oké, mert oké, köszönöm. Egy kérdésem lett volna még az előző amerikai betelefonálóhoz kapcsolódva, hogy még azt érdemes körüljárni, hogy a demokrácia és a liberalizmus a sok eszmeiség talaján álló Amerika, az hogy lehet, hogy több mint 100 éve két pártra osztik a szenátusban, hogy a demokrata meg a republikánus van, míg Európában alig találni olyan kormányzatot, a mi kis országunkat kivéve, ahol ne lenne 3-4-5 párt koalícióban, ami igazából egy demokratikus verzió, vagy legalábbis egy, ha nem is demokratikus, de legalább egy megbeszélős, több a liberalizmusnak egy nagyobb dimenzióját kinyitó dolog. Amerikában pedig azt látjuk, hogy mindig két párt közé, még most, amikor nem lehet választani a két jelölt közül, akkor is 40%-on állnak a jelöltek, plusz-minusz 10%, holott az egy csomó dolog lehetne, és miért nem tud ott kijönni az, hogy több hely, több-többből tudok választani. Miért van az, hogy...
3: Szerintem az alapfékek erősebbek az egészben.
13: Hogy micsoda?
3: Az alapfékei a közös tudásnak, meg elvárásnak.
8: Én őszintén szóval...
13: Alapfékei a közös tudásnak. Hát ez olyat mondtál...
3: Hát egy ilyen fából vaskarikát, de mégis igaz.
8: Én azt szeretném mondani, hogy...
13: Várjál, alaptudásnak a fékei?
3: Igen.
13: Mi az alaptudás, és mik a fékek az alaptudás?
3: A demokrácia...
13: Alaptudásnak miért kell fék az alaptudásnak? Alaptudás az, amiből mindenki nő. Azt nem kell fékezni. Hát... ezek, tehát ezt nem értem. Tehát az a lényeg, amit akartam mondani, hogy ott mindig csak két párt van, több mint 100 éve, azt hiszem 2-3 független szenátor kerül be ezekben az alsó-felsőházakban, nem tudom, hogy pontosan hogy van, de mindig a republikánus, illetve a demokrata annak megfelelő, a kornak megfelelő elnevezéssel. Tehát én arra gondolok, hogy Amerika egy erőszakos és képmutató ország, és az erőforrásokhoz való hozzáférésért egyszerűen szövetkezni kell. Beolvasztja magába a két párt, tehát hogy először van 8, és akkor látják, hogy mit tudom, egyenként nem érünk semmit, az egyik összeszövetkezik a másikkal, az eszemben lévő, a tó másik partján lévő összeszövetkezik a másik kettővel, és addig, amíg mi nem találunk ki az erőforrásokhoz való hozzáférésre egy másik algoritmust, addig mindig két párt lesz. És hogyha az Amerikai Egyesült Államok politikai kormányzata adja nekünk a példát, az szerintem zsákutca. És azt nem értem, hogy itt, mit tudom én, 18.000-20.000 kilométerre távolságtól attól az országtól, miért kell nekünk azt, hogy a másik oldalt, a szovjet, orosz, kommunista, nem tudom milyen, német, akármi. Tehát Magyarország, ami egy nagyon különleges ország, én nem itt születtem, de jól megtanultam nyelvet, mert különleges országra találtam, és a kultúrája és a nyelve is van, lenyűgöz engem. Hogy miért nem tudnánk valami mást kitalálni, Svájc, Svédország, inkább Svédország, valami, de nem kéne valamelyik
3: hatalmat segít
13: nyelni. Ebből is lehetne, ha ezt körül, még kicsit körül tudnátok nyelni.
1: Egy gyors kérdés, melyik országba születtél?
13: Az mindegy most.
1: Mindegy, jó, oké. Okay. Jó, jó.
0: Szóval ezek az elhangzottakkal kapcsolatban szerintem az, hogy egy országban hány párt van, az egy nagyon durva mércéje annak, hogy ott milyen a demokrácia. Egyszerűen, tehát hogyha ilyen értelemben azt lehet mondani,
13: hogy... A demokrácia azt jelenti, hogy a nép akarat. Az, hogy hány párt van...
0: Az, hogy a demokrácia mit jelent, annak azért többféle, az szó szerint azt jelenti, hogy a nép akarat, de abban mindenek előtt, de hogyha belegondolok, a demokrácia önmagában nem más, mint a többségi szavazás. Tehát, hogy az erősebb kutya ugat, ugye? Tehát, hogy ez viszont azt jelenti, hogyha csak annyit gondolunk a demokráciáról, hogy az erősebb kutya ugat, abban őszintén szóval én semmi elismerni valót nem látok, mert itt az egyszerűen az történik, hogy akkor a többségnek valósul meg a diktatúrája. Na most
13: igen,
0: viszont...
13: Én emeltem ki a liberalizmust, mert a liberális az, hogy sok gondolat van, nem is a demokráciát emeltem ki, hanem a sok gondolat, és a sok gondolat mögött felsorakozó emberek ereje.
0: Így van, de hogyha megnézi az ember az amerikai...
13: A sok nagy ember...
0: Így van, csak hogyha megnézi az ember az amerikai közéletet, vagy a kultúrát, akkor azért nagyon nehéz visszafejteni azt, hogyha ránéz az ember valakire, vagy valamire, hogy akkor ez most demokrata, vagy pedig republikánus. Először ott kezdődik, hogy a demokrata párti szavazókban benne vannak a New Englandi, újangliai, amerikai arisztokratáktól kezdve a latinokon keresztül
13: ez
0: a fekete...
13: Ez eredeti amerikai. Tehát amíg ezt meg nem módosították bizonyos körök,
0: hát, de én most mostani helyzetről beszélek. És éppen...
13: Annak van egy folyamata.
1: Hagyd már, hogy végigmondjon egy mondatot.
0: És a... Szóval...
13: Köszönöm
1: szépen. Hello.
14: Köszönöm.
0: Szóval szerintem a pártoknak a száma az egy... Tehát az tekintet arra, hogy a pártokon belül is éppen akkor a különbségek vannak olykor, mint két párt között, úgyhogy innentől kezdve ez egy technikai dolog. Mert hogy a párton belül nagyon sokszor az történik, hogy azok a versengések, amik egyébként egy másik demokratikus országban a pártok között történik meg, ez nagyon sokszor a párton belül történik meg. Ja. Most ezt mondjuk technikailag...
1: Én szerintem sehol, hogy a 15 párton Olaszországban attól több a gondolat, mint a...
3: Hát persze. Meg hát, hogy mihez tartjuk magunkat.
2: Ezután a betelefonáló után viszont berakjuk a következő részt. Építkezik a műsor. Nincs zene, mert mindjárt vége van. Mondjál?
15: Ja, csak azt akartam, hogy a pártoszáma igazából nagyon is számít. Egy piacgazdasági példával élve nem mindegy, hogy egy cég van a piacon, vagy versenyző piacon, vagy két cég van a piacon. Ebből a szempontból mondjuk az egypártrendszer Kínában ugye nem olyan demokratikus. Most másképp is mit értünk rajta. És ugye az amerikai rendszer a két pártal szerintem azt sem tekintető, hogy abszolút demokratikusnak. Tehát Amerikában olyan nagy belépési korlát van ahhoz, hogy valaki politikába kezdjen ezen a két párton keresztül, hogy ez gyakorlatilag fölért majdnem egy pártrendszerrel olyan szempontból, hogy teljesen esélytelenít.
0: Ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Például ott volt a Bill Clinton, aki egy nagyon elmaradott államnak, egyáltalán nem egy privilegizált társadalmi csoportjából jött egy nagyon...
15: Nem figyelte arra, amit mondtam. Tehát Kínában a kommunista pártba is be tudsz lépni, és a kommunista pártba is lehet főtitkár bárhonnan jött. Ugyanígy Észak-Koreába is be tudsz lépni az egy párt rendszerbe. De pluralizmusról nem beszéltünk Amerikába, ahol kettő párt van évszázadon keresztül, és ugye kettő párt van, ez nem egy teljes értékű demokrácia, ugyanis ha nem szerzel magad mögé olyan óriási pénzerőt, ami ott a Super PAC nem támogatnak felül mennyiségű gazdag és cég, akkor esélytelen, hogy te bármit elérjél.
0: Igen, de most az a probléma, hogy akkor, amikor Amerikáról beszélünk és politikáról, mindenki az amerikai elnökre gondol, holott az amerikaiak zömének a számára a demokrácia az sokkal inkább az, hogy az iskolai bizottságba el fog menni, vagy mit tudom én, szervezi.
15: A kínaiaknak is ezt jelenti, és ott is van ilyen, tehát ez nem szerelés. Tehát azért ne, tehát Amerikában két párt van, a városházától az elnökig a szenátuson át mindenhol, ami nem tekinthető egy követendő demokratikus modellnek, mert nem demokratikus, pont, hogy a pénzt adta.
3: De lehet, hogy a civilek okay. erősebbek ott
1: köszi.
3: Például.
1: Hello.
2: Köszi.
3: Na, a civilekben akkor ott lehet nézni.
2: Játsszuk be ezt az Orwell-i dolgot most.
6: De azt is egy civil. Orwell mondta egyszer, hogy a szabadság mindenek előtt azt jelenti, hogy elmondhatjuk másoknak, amit nem akarnak hallani. Amerika csak azért a világ legerősebb országa ma, mert a legszabadabb ország. De ha valaha figyelmen kívül hagyja saját alapvető örökségét és a hozzátartozó alapelveket, nem lesz többé szabad.
3: Ja, szóval, hogy a civil. Szerintem, tehát végig politikáról beszéltünk, de hogy a Larry Flintben pont az a jó, hogy egy ilyen nagyon durva, szélsőséges tematikán keresztül abszolút civil, és mégis alapdolgokért harcol, és tudjuk mindannyian, hogy ez egy mese, meg azt is értjük, hogy Amerika, meg amerikai nem messze van, de hogy alapdolgok vannak benne, és ez a mindannyian egyetértünk, hogy olyan helyen szeretünk élni, ahol szabad azt gondolni, amit akarunk, azt szerintem fair.
2: Igen, szerintem se azzal kellene vitatkozunk, hogy tényleg Amerika tényleg szabad el, hanem hogy ezek az elvek, ezek ilyen igazi szabadságelvek ebben a környezetben lettek kimondva, ugye ne felejtsük el, hogy 1975-öt írunk, tehát ez a film akkor ahhoz képest most már
3: bár ezen vitáznánk mi is, nem?
2: 40 éves. Nekem nem Amerika jelenlegi, nem tudom, hogy demokrácia van-e, vagy nem ez hitelesíti a filmet, hanem a precizitása, vagy a, nem tudom, ez az ügyvédi bravúra, hogy megvan ez írva.
3: Amire egyszerűen gondol, kimondja a szabadságra való igényét.
1: De marha érdekes, hogy elindul egy ilyen a film kapcsán.
3: Abszolút.
1: És a legvadabb kérdések közepébe, hogy mi a demokrácia, meg a hány párt, meg nem párt, meg a hány gondolat, meg kéne csinálni egyszer tematikus Amerika napot, mert messze van, és nagyon
3: más
1: és izgalmas. És akkor ilyen típusú szakértőket meghívni. Valójában a sajtószabadságból indultunk ki, és tehát valószínűleg az egyik vannak még a Watergate ügyel kapcsolatban, tehát van azért ennek filmirodalma, de hát ez vegy tisztán arról szól, hogy meddig
2: hogy egy civil, hogy tudja a saját jogait érvényesíteni egy olyan országban, ahol tisztelik annyira a jogot, hogy véglet vinni egy ilyen pert. Most,
1: vagy
2: hogy valóban
1: pert.
2: Szabad-e az ország? Igen. Vagy nem? Egyébként köszönjük a Hammer Ferinek, hogy
1: igen, közben el kellett mennie. Hammer Ferenc volt a vendégünk.
2: És Müller Dóra, Szabán György, Győri Csilla, Larry Flint, és a pótban köszönjük, Bazsi, hogy lekevered nekünk a műsort. Szerintem menjünk még egyet a filmmel. Ugye az jön, hogy Larry Flint visszaperel egy vádra.
3: Ja, és mindenki, aki megnézi, az eredeti nyelven is próbálja megnézni.
2: Illetve csak eredeti nyelven.
1: Nem
2: igen.
1: Angolul játsszuk be.
3: De hogy a szinkron is klassz, de eredetiben meg még
2: eredetiben jó. Embertelen.
14: Figyelj rám, tudom, nem a legjobb alkalom, de emlékszel arra a kis Campari reklámra? Jerry Falwell az anyjával a fáskamrában. Szóval látta. És azt hiszem, bizton mondhatom, nem igazán szórakozott jól rajta. Lényeg, hogy beperelt. Rágalmazásért és szándékos becsületsértésért. És 40 millió dollárt akar. És abban az államban perel, ahol él. Szóval, ha kész vagy rá, nagyon ki kell találnunk, hogy akarod megoldani.
16: Visszapereljük.
17: Hogy?
16: Igen, Jerry, ő perel téged.
17: Ő perel engem? A régszerelmére milyen alapon?
16: Lefénymásoltad a reklámját. És szétküldted 1 millió adománykérő levélben.
17: Igen, és?
16: De nem kértél tőle engedélyt. Ez a szerzői jog megsértése.
3: Hát szerintem ezzel búcsúzhatunk is.
1: Ja,
3: az úcsót eresszük rá. A leges
2: hát nem, jó, akkor eresszük rá most már a végét, búcsút. A búcsút, és még akkor ez alatt a 3 perc alatt a megoldást is megkapjátok. Mi elköszönünk, jön a következő műsor.
1: Larry Flint, a Provokátor, Milos Forman filmje, a sajtószabadság.
2: Pont 3 perc van még, úgyhogy engedjük el. Sziasztok.
3: A szabadságról.
2: Szabadság.
3: Igen.
14: Az egyik legbecsesebb eszme ebben az országban, hogy legyen korlátoktól mentes szólásszabadság és nyilvános vita. A mai napon arra keressük a választ, hogy egy közéleti személy joga a becsületsértés elleni védekezéshez fontosabb-e, mint az a közérdek, ami biztosítja minden polgár számára a szabad véleménynyilvánítást.
17: De mi volt a vélemény, ami megjelent a bizonyítékban?
14: Azzal kezdeném, hogy ez egy ismert Campari reklám paródiája.
17: Értem, csak folytass.
14: Jól van. Még fontosabb, hogy szatíra egy közéleti személyiségről, Jerry Falwellről. Aki ez esetben igazán elsőrangú alany volt a szatírához, mivel feletté valószínűtlen a megjelenése egy italreklámban. Ő olyan személy, akit szószéken, Bibliával a kezében szoktunk meg, amint prédikál a ma jól ismert üdvözült mosolyjal az arcán.
17: De hol van itt a közérdek, amiről az imént beszélt? Talán érdeke valakinek, hogy nevetségessé tegye őt?
14: Igen. Igen, bíró úr, közérdekű dolog, hogy Jerry Falwellt nevetségessé tegyék, amennyiben közérdek az, hogy a Hustler kinyilvánítsa abbéli véleményét, hogy Jerry Falwell baromságokat beszél. Nyilvánvaló, amikor valaki kritizál egy közéleti személyt, elkerülhetetlen a lelki sérülés. Mindnyájan tudjuk. Ezt a világ legkönnyebb dolga állítani és lehetetlen cáfolni. Ettől válik értelmetlen normává. Valójában arra jó, hogy megbüntessük a szókimondást. És ez az ország arra a szilárd meggyőződésre épült, legalábbis részben, hogy a szókimondás abszolút nélkülözhetetlen nemzetünk egészségéhez.
10: Ha az alkotmány megvéd egy ilyen... minek nevezett Grootman?
14: Féreg.
10: Férget, mint én, akkor mindnyájunkat megvédi. Mert én vagyok a legrosszabb.
14: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
10: És jó vagy rossz?
14: Felolvasom neked. Az alkotmány első cikkeje a gondolatok szabad áramlásának alapvető fontosságára épül. A szólásszabadság nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem elengedhetetlen az igazság kereséséhez és az egész társadalom működéséhez. A közélet nyilvános megvitatásának világában a kevésbé tetszetős motiváción alapuló tevékenység is az alkotmány védelme alatt áll.
10: Szóval győztünk.
14: Igen, úgy van, győztünk.
3: Mert mi lesz ezután?
18: Kert akaró.
19: Jó.
18: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
19: Sanyi, Atesz és Varek.
18: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
20: Kettős vállalkozás.
18: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
21: Ott a hírlapok kifüggesztek. Ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
18: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
18: Hallgass, hallgass, hallgass.
22: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
19: Tilos Rádió?
18: Jó.
19: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
18: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Tehát a kelt a karót halljátok. És vendégünk Parti Nagy Lajos, aki a Fagyott kutya lába című nemrég megjelent novellás kötetéből olvas fel.

Nie ezt tanulnám fej. A sauna Big Mac az alapdoló, mit hittél, mint az anyatej vagy a jackpot. Gatyászom luketmézed, mi? Amcsi zászlóból van varva, faszán térdalálódnanál, hova lógjon, yes. Boxerom a haverom, elég jó, nem? Rímel, fuck you. Én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam. Yeah, baromira full vagy, Big Mac, mondták, de nem nyertem. Danubiusba. Karton Red Bullt nem. Kedvenc gatyászom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem az egyedül, megmondom zárójelben. Vagy idéző. Nem voltam magyaros típus iskolában. Inkább torna meg csivésség, de náhogy. Faszomat karatek, hogyha mit hittél? Al Pacino éjjel-nappal. Legfőleg csak usziban hordom, sajnos. Illetve a moment fűnyírok. Főnökné mondja, wow, bírom ezt a gatyaszot, Big Mac. Tegeződünk oda-vissza, tisztára családias. Yes, Andi, mondom én is a tiedét. Vagyis ezt csak gondolom, de úgyis oké. Süt a napsütés, lekísérem a masszört a sátánok miatt. Múltkor sajnálatos eset volt, főnök megmondta, aki hozzánk jön, nem mászkál a többet szabadon, kiherélésem terhe mellett, vagy ha udvarolnák az Andinak. Tudod ki? Ha elment a masszőr, fűnyírok. Tisztára turbó, mit hittél? Feeling vagyok, mondom, ki vagyok gyúrva, Big Mac, mint az angyalok, olyan lazac. Pedig mostanában csak jó lesésig gyúrok. Faszomnak majom éjjel-nappal. Szóval főnöknél, hogy how do you do, gatyász? Mellesleg Campari. Csupa gatyám, amcsi, mondom, alap dolog, ami itt nem amcsi, annak uncsi. Én költöttem, beküldtem, nyertem popcorn bérletet. Jó rostos, very nice egészségügyi. Full cure lesz. USA-ból táplálkozástudományi, mire számítottál? Amcsiba minden taszár, nem ám vidéki, mint itt. Izadni a leghifibb. Kísérje magát a H és az ember Red Bull estét. Másrészt, hogy mindennapok addig viselkedj köcsög, amíg életben vagy. Ott aztán semmi gatyászom is szabadidőn, Big Mac, hanem külalak. Főnök kurvául kényes, például koszos körömér is levisz hídba, mint a Clark Ádám, és lesprézi az agyam. Azért az agyat sprézem le, bivaj geci, azt ordítja, mert már alig van a flakonba. Sokat nevettünk, de igazságos. Mondjuk nem csak alulápolt köröm volt, hanem tihanyba el lett veszítve golyóálló mellény.

Szia! Na, a Big Mac végre, hogy mondod a nevet, hát hangról tudja melyik vagy köcsög. Azt akarod, hogy megint kiherjú? És te ments főnök, ne csináld, hogy kiherjél el, megöl a csajom, mit hittél? Ma jó, fölpróbálom a csajot, köcsög. Ó, az kicsi rád, főnök. Na jó, azért megbocsátok, ide tudsz ekkor és ekkor? Hogy ne tudnák, Big Mac, hol vagy? Vienbe. Vagy bárhol, ahol van, ilyenkor azt mondja be, hogy hol van. Oké, röpcsizek, főnök. Be let's go valamelyik terepjáróba, és nénó-nénó, reszkessetek egerek. Vagy esetleg, hogy hova vigyen moment a limuzint, repülőtér, bármi, Ferihegy vagy Margit sziget és parlament elé. És hány hára? A forró drót a sikerhez. Olyan hosszú limuzin Big Mac, mint a 105-ös busz. Szandálfa berendezés, kézmosó, minibár, printer, fuck you, hey. Ha van mobilod, és azt mondja, pitty, rögtön nem vagy mesztelen alapdoló. Hello, Bill, itt a mobil. Beküldtem. Mit gondoltál, második lettem, egy hónapos ingyen használat. Éjjel-nappal Hawaii. Kár, hogy nincs belőle vízhatlan uszodához. Akkor úszva is kapcsolat, Big Mac. Sok majom vízhatlan mobil persze nem talál ki. Ezzel, ha bedődök, le tudnám rúgni a Nokiukat. Persze úgyse egész nap vízbe dagonya, az fuck you. Hanem járáskerés, keverés, high life, éjjel, meló, bárban ülés, icéval, ice nélkül, ilyesmi. Többet erről úgyse. Tisztán bizalmi. Tekila, mint a szemét, pisztácia. Négyüknek egy opera bérlet elég. Nagy büfé, szekurity. Reggel meg, ha van fél óra, szabad irány a nénó-nénó szaunázni. Főnöki privát, oda be nem. Kényes rá, hogy lábgomba. Kit belépsz, lábad levágom. Pláncfűrez, Dolores. Legjobb izzadni a világon, Big Mac meg a tánc. Csajokat nem is mondva. Evés még, hassza, hogy es. Evés alapdolog, sokat ráfigyelni arra, mert kell. Épülni a buildingnek, vitamin a tatamin, én költöttem, beküldtem. Halózás nem mindegy, színhús, nem farhát, meg proli parizer. Mangalica is nyomelem, ez a jelszavam. De nem csak a strucbélszín vagy a homár, hanem mire számítottál, egy egyszerű szívpöri is étkezdébe. Nénik között fuck you, prolik között lepince, érted, és halózás. Tulajha haver, mindjárt két adag. Termeling is befele. És akkor másnap lazac. Egyel arra ébredek, lazac vagyok, na anyám, belegagyeszomba is, fuss Forrest, fuss, levárosba, átvároson, szellőzik a fejbőr, ezt még nem küldtem be magyar e-mail. Yes, eating és during, alap dolog. Valahogy délután leülök Frankon, és nézem full lemésztés tükörbe. Ennyi mi? Ja, mit hittél, mert szép. Az izmok csalogánya. Ez itt az utolsó mohikán, máskülönben nem nagyon tetuzok. Meg a seggemen egy Tom és Jerry, de az régi. Isi bőli. Nyolcadikban bőli. De is mérget, mit hittél, nem tudtam ülni, álltam, mint a fasz. Kátbalogattam két napig, megmaradtam, felnőttem, nem panaszkodok. Nagyjából van aprítani. Heti kétszer lövészet, kétszer küzdősportok, egyszer angol. Full time. Néha nem szép munka, van ronda része, ujját visszahajtani, de hát behajtás nem első áldozó. Ha jajgat, bimmak, akkor legszeretnék beteget jelenteni. Hello, főnök, csókollak, beteg vagyok, csukjás izom, Aril leszel. Jelszik-e, maradj otthon, ciha, nem erőszak? De ezt csak képzelem, hogy ezt mondja. Főnökkel nem lehet így akarni, meg ma kell. Legrosszabb, ha etikumtól kell behajtani. Kurva sok az etikum. Csinálják a gyereket, Big Mac, mint a pogácsát. Nekem mindegy, minden út Romába vezet. Beküldtem. Még nem nyert. Ülök limuzinba, várok, gondolkodok, kitalálok. Mondjuk öltözködni meg aranyláncot eléggé kamelok, olyan nekem, mint a gyík, levágják a farkát, kinő, ez kéne nekem is, hogy kinő, nem kéne mellén, csak a Camon meg az Al Pacino, hogy gyík volnánk. Most ezt mire mondom? Angya faszra, nem? Csak egészség legyen és popcorn. Szervezet részére fűtőanyag ellátás, az mindig jól jön. Ha egészség oké, nem adom sokét. Én találtam ki, beküldtem. Mire számítottál? Pár esetben beküldök, meg fölhívok mobilon. Viszem például mosatni a limuzint, és fölhívok. Hello everybody. Hi, mondják. Megismerem a hangodat, mondják. Te vagy, aki sokat beküldesz. Yes, mondom. Popcorn bérlek. Akkor hadd találjam ki, te vagy a lazac, mondja a rádiós köcsög. No, én a ciha vagyok. Story, story, persze, hogy a ciha, bocsika. Hogy ejtett, kérdezi rádió. Szia, jétsei. Nem, mondom, vagyis igen. Köszik a hívást, mondja, és bye-bye. Az ilyeneket szeretem, hallani hangom Danubiusból süt a nap,
két proletár köcsök.

mossa a limuzint, hallják, hogy hallom a hangomat, ez elég Franco Nero, meg a Sauna Big Mac, az alap dolog, mit hittél, mint az anyatej, vagy a jackpot, katyesszum luket nézed mi, amcsi zászlóból van varva, faszán térdaláló, na ná, hová lógjon, yes, boxerom a haverom, elég jó, nem, rímel, fuck you, én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam, jeh, baromira full vagy, Big Mac mondták, de nem nyertem, Danubiusba, karton, Red Bull, nem. Kedvenc gatyasszom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem az egyedül, megmondom zárójelben, vagy idéző.

Hiéna esztrád. Eszik a hiéna kemény papírt? Talán nem, mondom. Talán ha zörgetjük neki a cellofánt, nem. Megmondanád, mivel zörgessük? Morogja a társam, a puszta szemünkkel. Akkor kiabáljunk, javasolnám, de rögtön rájövök, hogy ez még nagyobb ostobaság, mint a zörgetés. Amint zajt hall, rögtön idejön, és ha azt látja, élünk, nem ússzuk meg. De ha csak dögöt eszik, akkor ha élünk, megúszhatjuk, nem? Ki van zárva, mondom. Az az egyetlen esélyünk, hogy nem eszik cigarettás dobozt. Mindent eszik, miért pont azt ne? Csak, mondom, ne olyan hangosan. Hülye egy érzés, súgja a társam és kancsalít fölfelé. Szinte hallom, ahogy nyikorog a szeme, mégse látja a feliratot. Mindent látunk, csak a kibaszott feliratot nem fölöttünk. Ki fog törni a szemem? Mondja merev szájjal és csúnyán káromkodik. Nekem már a könnyem is folyik, mégse vagyok képes többet kivenni, talán egy ó betűt. Atr, atro. Persze ettől nem leszünk okosabbak. Atrop. Neonszínű betűk, mondom, alig hanem fluoreszkálnak. Valami világítós festék, mint a 60-as évek mozi reklámjain. Biztosan, hogy nem kamel? Eléggé biztos, mondom. Különben is ezt te csak a pupok miatt gondolod. A pupok már az érkezésünk késő délután óta ólálkodnak a parkoló körül. Hol itt, hol ott üti fel a fejét egy, fölbukkan is elmerül, fodros, aránytalanul bonyolult szája még sokáig remeg a homokon. Ezek nem tevék, vakondok, esetleg földi kutyák, mondja. Persze, mondom, csak éppen akkorák, mint egy teve. Akkorák, de mégse tevék, mondja a társam is, megborzongva nedves törölközőtől. Megjáratta volna, hót mered meg a zuhany alatt, most leverné róla a víz a lágyrész csontig. Voltak éppen szerencse, hogy épp megérkezett a fürdőből, mikor ez a dolog történt. Így legalább együtt vagyunk. Még a tusfürdő is ott a kezében, és ahogy kinéz, ott is marad. Old Spice az örökké valóságnak. Jó, tehát? Kérdezem. Elkezdtem, de nem volt több 2 eurósom. Nyeli, mint a Niagara. Szörnyű érzés, hogy csak a szánk mozog meg a szemünk, semmi más. Ha fölfelé nem is, körben a helyzetünkhöz képest messze ellátunk. Helyzetünk hülye. A Szahara és a Zahai dombság találkozásánál benzinszürke tájban hosszú, prémes emelkedőn terül el a 761-es számú Szerálystészen. Sok ilyen van a strádán, nagyjából egyformák, ennek talán jobb a híre, azt mondják, kicsikével jobb filmeket adnak, és kevésbé lopnak a lányok. Tisztább a fű. Van persze minden, ami kell, bedobó szauna, sí és gyóntató automata is van, motel, melegkonyhás bistró, drinkbár, melyben esténként élő zene szól. Mint amikor egy fűrészgépre csengőt köt meg, de akkor is valódi esztrád zene. Az autós moziban már állítólag a púpost vetítették. Tízszer láttam mindegyikünk, nem nagy veszteség lemaradni róla. Persze megnéztük volna 11-szer is, ha magunk fajta tud úgy nézni, hogy közben alszik, vagy fordítva. Gyakorlott lomba utazók vagyunk, ha leszáll az est, fehér zoknit húzunk, kockás papucsot, akkumulátorról melegítjük a körömpörköltet, és hetekig el vagyunk mozdulatlanul. De ez most más. Egy sorsára hagyott ideges állatkert kellős közepében éjszakázni nem tiramisu. Morog, vonít, hisztérikusan sóhajtozik flóra és fauna. Még a flórával csak elvolnánk. A szauna ereszéről olykor leszakad egy 5 kilós papagáj, csattanó piros jégcsap. Talán az a legnyugtalanítóbb, hogy a strádát halkan és módszeresen bemossa a homok. Azt az utat is, amerre jöttünk, azt is, amerre mennénk. Messze ellátni. Hisz akkor a hold van, mint egy kézi festésű szivaros dobozon. Foltos és tekintélyes, nem kérdés, hogy itt ő dirigál. Nem őrködik, csak föllesétál a horizonton, ő tudja a legjobban, nincs hova menni reggelig, unalmába cicceg és füttyöget, hergeli a zsiráfokat. Viaszosan rémülten lobog a nyakuk vagy a törzsük,
minden bizonnyal gumiból vannak, mint a töltőállomás tetején az oroszlán. Némelyik, ha nem bírja tovább a gúnyos füttyögetést, eldurran, sivítva veri magát a földhöz. Épp nyitottam a fülke ajtaját, mikor villant valami, alig nagyobbat egy villámlásnál, tulajdonképpen ennyit lehetett érzékelni. Azóta a vezetőfülke mellett állok, fogom a félig nyitott ajtót, cigarettával kínálom a társam, szélesen mosolygok, hajamban kifogástalan a hullám. Megbolondult a főnök, mondja a társam, és fölfelé intett a szemével. Most már az álló autók sebességét is méri. Ezen nevettünk, pontosabban nevetünk azóta is mereven, tele szájjal. Nyúl a keze az odakinál doboz után, még nem vette észre rajta az ominózus rajzunkat. Az is lehet, hogy fénykép. Pontosan érzem, ahogy eltelik egy örökké valóság. Jégkrémet viszünk Zalaegerszegről Kamerunkba, papírjaink rendben, semmi rosszat nem csináltunk, el nem tudom képzelni, ki szórakozik velünk, és főleg mit akar. A főnök azt akarja bizonyítani, hogy az ember kisebb, mint a sivatag, hogy kicsi bénák vagytok, csavarkulcs ide vagy oda. Évek óta erre járunk. Mit bizonyít ez? Zár a bisztró, tekeredik le az ajtóban a dupla acélrács. Az arab udvarosok lehúzott fejjel kirontanak, elcipelik a bozótik a szemetet, kiborítják, vagy hanyathomok visszarohannak, épp becsúsznak a vassodrony alatt. Valaki megtapsolja őket bentről. A nedves, rengő halmok tompán csillognak a holcsütésben. Milyen bisztró az, ahol ennyi friss bélhulladék képződik? Ez jut eszembe, egy darabig ezen tűnődöm. Az albínó öregasszony búvárruhában mossa a szaunát. A bérelt buszban elcsöndesednek a kurvák, csak a készenléti ablaknál ég a stoplámpa, olyasféle ablak, mint a patikában, bekopogsz, eltolják, csak ez lejjebb van is persejes. A rágyújtás tartós küszöbén hiányzik legjobban a cigaretta. Mindkettőnknek azon jár az esze, hogy az éles és letagadhatatlanul erősbüdő kacagás jöhet-e még az autós moziból. De egy idő után már nem jöhet, és a verejtékünk megzizzen, mint a hártyajég, mint a celofán. Nem tudni mi az, de halljuk, hogy egyre közelebb jön. Ez ide jön. Mit akar ez potni velünk? Kérdezi a társam, eléggé vékony hangon. Felelek neki, de hogy mit, azt egyáltalán nem hallom. Ebből gondolom, hogy vagy fölébredek másodperceken belül, vagy tényleg nagy a baj. Hosszú, rosszagú felhő csúszik a hold elé. Lihegi, mondom a társamnak. Nem liheg, azt mondja. Hát akkor nem tudja, mondja. Pedig tudja. És én is tudom. Aztán visszafolytjuk a lélegzetünket. Fél perc telik el, majd anélkül, hogy meglepődnénk, egy közepes erő a lapunkról az oldalunkra fordít. És néz, és liheg. Ránk cseppen a nyála. Legalább a rohadék fejünket, ha el tudnánk kapkodni. Hülye érzés egy cigarettás dobozra nyomtatva lenni, mondja a társam. Na ne mondd, mondom, és még mindig suttogok. Rövid időre megint kivilágosodik, elvakít az éles holdfény és a dű, hogy továbbra sem tudom a márka nevet leolvasni a fejünk fölött, pedig ez valamivel jobb szög. Alig, hanem mégis atrop. Lehet, hogy egy betűvel se több. Aztán megint sötét lesz, nyál és vonítás.

testékszerek. Ha felrobban egy gimnáziumi kólagyár, illetve melléküzem, azt úgy kell elképzelni, mint egy sóhajt. Mint ha valami irdatlan világvégi böfögés teleraknak kővel, vasreszelékkel, beélesített mikrofonnal. Mobilok, táskák, testrészek, pink notebookok szállnak szerte szét, hullik belőlük a pezsgő barna vér. Mint kiderül, az esemény ugye rendkívüli, a körülmények ismeretében mégsem váratlan. Legfeljebb a robbanás középfokú intézményhez képest hatalmas méretén lehet csodálkozni. Ilyenkor egyesek, szülők, politikusok, diákjogi aktivisták rendre felvetik az Ipartanügyminisztérium, IPTAÜM felelősségét, és hogy rendeletben kellene szabályozni olyan termelő üzemben, ahol szubverziós dúsító van, illetőleg szénsavreaktor, csak saját felelősségre működhet oktatási intézmény. Ezt más szülők és más politikusok képmutatásnak nevezik, mondván a szabályok be nem tartásából nem az következik, hogy más szabályokat kéne hozni. Föltéve, hogy a szabályok jók, már pedig jók. Meg kell mondjam, olyan felelős tényező is van, aki nem a száját jártatja, hanem cselekszik, és mint tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Egy hét se telik el, és a cég szíves hozzájárulásával osztályunk emlékére fellőnek egy gyászműholdat. A Szikitúrad Astra projekt nem elsősorban reklámhordozó, sokkal fontosabb, hogy minden tanulóról ott legyen a kis jellemző videoklip, név, kereszt és vezeték, fogyasztási szokások, kabala állat, kedvenc szín, telefonszám, merre bármeddig küldhető emeldíjas SMS. Egy interaktív, előrehozott tabló, kedves barátaim, mondja a PR főnök meghatott komoly hangon, hisz maga sem tudja kivonni magát a szülők és hozzátartozók keltette hangulat alól. A vizsgálat nemzetgazdasági érdekből nem fejeződik be, ennél a sebek begyógyítása fontosabb, és az, hogy visszatérjen a termeléshez szükséges béke és bizalom. Ha nincs mihez képest, idővel a találgatások szépen kioltják egymást, és az igazság a feledéssel karöltve elfoglalja megérdemelt helyét a múltban. Ha valaki ragaszkodna az esetleges történtekhez, annyit mondhatok, beosztott tanulótársaim hirtelen megrendelés, netán valami privát üzlet következtében valószínűleg megint niagaráztak, azaz kiiktatták a szekurítómatákat, a kézi vezérlésről pedig tudjuk, hogy életveszélyes. Egy érettebb gondolkodás ezen úrrá tud lenni, de az ifjú lelkeket gyakran elkapja a kóla mámor, gyerünk, mondják, még előre, és bizony ilyenkor ütközésig nyomjuk a karokat, pirosban az érzékelők, villog a monitor, recseg és sír a rendszer, aztán egyszer csak nincs visszaút. A két gyanúsított negyedikes napok óta sápat volt és kialvatlan, s a kérdésekre, hogy mi ez az extra megrendelés, kitérőleg válaszolt. Tanulmányi feladatait nagy ívben elhanyagolta, noha a gépterembe diszponált tanulók számos könnyítést kapnak. És nem tagadható, hogy főleg az éjszakás, kisebb részben a délutános műszakok alatt gyanúsan, baljósan megremegett öreg alma máterünk épülete. Igazgatónőnk a társastánc iránti bizalom visszaállítását, valamint a romok eltakarítását állítja a jövő homlokterébe, egyébként úgy csinál, mint aki nem tud és nem hallott semmiről. Jobb is, ha nem tud, az egész várost és az agglomerációt ez a gimnázium látja el kólával. El lehet dönteni, mi a fontosabb. Ha az ember, már pedig ezen nincs mit vitatkozni, akkor kell az üdítő. A tanárnő, ha ideje engedi, fitness tanít és jó eszélyt. Alapjában rendes asszony, mosolya, mint a szájkosár, alacsony, gumírozott cipőkben közlekedik a folyosókon, besurran a fizikai szertárba, ahol a palackozót rendeztük be, hunyorít, sóhajt, fejet csóvál, óva int. Nem az iskolának, az életnek tanultok. Éjjel persze sírógörcsök, szívritmus zavarok látogatják, ha végül elalszik, villamos székkel vagy a nyugdíjazásával álmodik. Ő tudja a legjobban, hogy egyszerűen nem lehet eleget termelni. Az üdülőtelepek ki vannak emelve, hasonlóképpen a wellness kommandók, harmad, de nem utolsó sorban pedig ott van a lakosság.
az üres pillapalackokat kötelező 24 órán belül beszolgáltatni, ellenkező esetben igazgatói intő jár, 3 intő pedig egy automatikus rendőrségi feljelentés. Nyár van, a napi kötelező 2 literen túl is kólát iszik mindenki. Trendi a dobhas. Olyan a hasuk, mint az afrikai gyerekeknek. Épp a társastánc verseny kellős közepén robbanunk fel, a parkett kis ördögeinek megállni sincs idejük, az abolátlan sziszegést azonnal követi a csattanás és a nagy, puha bum. Úgy hajlik meg a padló és a plafon, mint a nedves tortalap. Aztán csak a bugyborgás és az égből jövő sikoltozás hullámai, szabályos lökésekben, mint a szívdobogás vagy a sziréna. Kimegyek kólázni, és visszamenet épp megállok az ajtóban, még odakint a folyosón. Így úszom meg, némi sokkal, légnyomással, fülvérzéssel. Állok ott, és nézem, ahogy elröpül 2 emelet, kezemben összelapul a papírpohár, aztán repülök én is. Váratlanul egy szellőzőaknában találom magam, közepesen lejt, vígan csúszdázhatnék lefelé, de 1,5 méterenként fönnakadok, így az egész menekülésem csak kínlódás. A megrogyott épület csúnyán káromkodik mögöttem, nagyokat böfög. Ha utána másznas fel akarnak falni, nem lepődnék meg. Az akna 100 méterrel lejjebb a haszonjármű parkoló mellett éri el a felszínt. Kirúgom a rácsot, sokáig állok a lapulevelek közt, nagyon sírok. Szürkés-pirosban látom a tájat, a hegyoldalt, a fákon fityegő színes kis testékszerekkel. Egyedül a menetrend szerinti autóbusz zöld. A szállítóautók egyötörte úton imbolyog felém, hámozza le magát lassan, mint az almaéj. A sofőr rögtön megáll az intésemre, tele a busz napsütötte apácákkal, együttemre mindig nyugat felé forgatják a fejüket, a lebukó vörös napkorunk irányába. Nem tűnik fel nekik, hogy kinőtt zakóm, fehér ingem, sötétkék nadrágom, csupa vér a fülemtől. Meleg empátiával veszik tudomásul, hogy csak tátogok, mutogatok fölfelé. Igen, kicsi öcsénk, szép gondolat. Ő valóban örökké való, közli az egységes, komoly bólintások. Lent a városban a rendőrök sem mennek velem semmire. Lázasan, csatakosan ébredek másnap. Nem emlékszem, hogy mit álmodtam, de mikor ránézek egy pillepalackra a multikantinban, erős hányingerem támad. És úgy jut aztán lassan eszembe az egész balul sikerült táncverseny. Nagyon sötéten nézhetem a rekeszeket, mert a szeplős vörös ajú eladólány megszólít. Vedd csak meg az adagodat előre. Adagomat? Ja. A fejadagot is, meg a private-odat is. Nagyon előfordulhat, hogy sokáig nem hoznak üdítőt. 2 hétig is. Hát fölrobbant a gimnáziumban a kólagyár. Zoom. Ráadásul épp táncversenykor csezd meg. Lassú táncolt az egész 3. B. Senki nem élte túl. Egyszer csak mind elrepültetek szépen, matróz blúzban.

A szerencse csapása. Megfog a lottózó előtt, hogy én csak legyek szíves, ne menjek be. A külsejét itt nem írom le, nem a napos oldal lovagja szent igaz, amivel se jellemezni, se megbántani nem akarnám. És azt, hogy őrült, azt sem mondom könnyelműen, ki nem az. Tulajdonképpen miért ne fogna meg egy embertársam az utcán, hogy ide vagy oda, ne menjek be. Olyan jó bemenni. Alatt tudom, a végképp eszembe se jut, ezt közlöm is vele. Dehogy is nem, mondja. Látja ő. Ha ő itt nem volt volna, én már rég bementem volna. Pedig az ott benn teljesen összezavarja az embert. Összerázza az élete során így úgy leülepedett kis trutyiját. És ettől óvna ő messze menően. Konkrétan a lapátkörmű nőtől óvna, név szerint a disznófejű mammonnétól, ha így jobban értem. Az eheti főnyereményről beszél, na, mert akire ezt reám érte a sorsanak, annyi, az kezdte gyűjteni a temetésére. Annak merő epeömlés lesz a boldogsága és szakadatlan pokol. Mennyi volna az a pokol számszerűleg? Kérdezem könnyelműen, erre megfogja a gombomacs, belehajol az arcomba, a számba, hogy ne tetessen magam hülyének, hát minden szaros gyermek tudja, hogy 1.673.457.392 itt van számmal neki a tenyerében, esetleg vizuális típus volnék. Ezt ő hetente fölírja golyóstollal a tenyerébe, és lesikálja mindahányszor. Lassan már átlátni a bőrén, igaz, bőrt látni ott is, nem valami intim dolgot, vagy mit tudom én. Úgyhogy ő köszöni szépen, és ezt meg is mondta odabent a nevezett disznófejű nőnek, hogy nem, hiába tetszik ingatni a hajzatunkat, aranyoskám. Szép pénz, ő azt kilóra is nagyon vizuálisan el tudja képzelni, bőröngye van több is. Nem számzáros, de több, oda van készítve, ennek ellenére köszöni nem. Végig gondolta, higgyem el. És persze engem most furdal a kíváncsiság, hogy miért nem. Hogyne, mondom, ami azt illeti bizonyos fokig furdal, csak sajnos nagyon sietek. Na, lág a szavamba, azt ő előre megmondhatta volna borítékolice, hogy sietek méghozzá ide a lottózóba, mert hova máshova? Máshova nem érdemes sietni. No menos tamen, ugye? Kitalálta a sunyi kis gondolatomat? Ki? Mondom és megadom magam. És ugye? Rémesen furdal ő iránta a kíváncsiság. Ajaj, mondom ironikusan, rémesen furdal, alig bírok magammal. Na jó, mondja. Ő lassan hozzászokik, hogy az emberek abnormálisan kíváncsiak, a pofátlanságig azok, de most már mindegy, megígérte, elmondja, mégse álljunk itt némán. Még inzultálom őtet, ha nem meséli el. Nem, mintha magamtól nem tudnám kitalálni barkokbálisan, vagy direkte is az ő indítékait. Például a kokáért azért nem, mármint lottózik, mert neki megállna a szíve abban a szentséges pillanatban, rúgna egy nagyot és meg. Így kezdődne a szerencséje, arra mérget vehetek. De ha mondjuk nem, ha mondjuk megúszna az első sokkot egy sima arckoponya beverős ájulással, akkor is mi van? Gondoljátok meg, proletárok, ahogy a költő mondja. Mi van, ha x idő múlva föleszmél a konyhakövön és látja, hogy nagy valószínűséggel ez nem a mennyország, ahhoz túlontúl ismerős a pálmafa alakú beázása spájzajtó fölött, továbbá zúg a feje, merő egy kék folt a homloka és szorongatja a cédulát a markában. Gyűrött. Épp hogy nem dőlt rá estében a tejavíz. Továbbá azért sem a mennyország, mert tisztán hallja magát fektében, ahogy ri. Aztán meg nevet. Remeg a lába. Effektíve a sállával kell összekötözze, úgy tud elmászni a kis szanakszáért. De utána is. Mi van? A hideg verejték. Jó. Egy-két órát eltölt azzal, hogy leellenőrzi, összenézi a káprázó szemével, hát ha nem is ezek azok a számok. De hál' Istennek azok, az összes szemüveggel azok, és se kaparás, se javítás, szép egyenes x-ek, mint a temető félrebillent fejjel. Akkor föláll a konyhaasztaltól, többször elpróbálta, ne féljek, az ajtóhoz lopakodik, ráfordítja a kulcsot egyszer-kétszer. Sajnos nem fordul tovább, egy ilyen szar civil zár. Persze a 100 fordulás volna egy zárban, az is kevés volna. Leül, csipkedi magát egy darabig, de nincs hová fölébredni, pedig talán jobb lenne. Végül bámul csak maga elé, forrón, dobogva, mint a galambok.
Legyek neki őszinte, hát mit csináljon? Kész passz. Ezek után az utcára kiléphető, mint egy halandó? Nem léphet, az fix. Se a szelvénnyel, se nélküle. Akkor meg? De mondjuk eldugja. Beteszi egy bérlettokba és eldugja. Többet már ő a tapintásával ehhez a drága okmányhoz, vagy hogy nevezze, értékpapírhoz nem ismer hozzája nyúlni. Még majd nehogy az új zsír legyen a kizáró ok. De hova tegye? Páncélszekrénye nincs, ki, hogy legyen neki, egy magyar porszemjankó, na náhogy nincs, még egy szaros lemezszekrény se semmi. Vagy egy séf. Az se. És ez újabb seb a szívbe, hogy csak jár föl alá az éjszaka dettó, mert aludni nem alszik, azt én verjem ki a fejemből. Ilyen eseménnyel élő ember nem alszik. Viszi a bérlettokot egyik helyről a másikra, mélyhűtő, WC-tartály, keble fölött, linoleum alatt, redőnytokban, semmi se jó. Ha eldugja, nem látja. Ha meglátja, akkor más is látja. Ezen a dilemmán atomkorára sem lépett még túl az emberiség, s ha a legkevésbé is szem előtt van, az direkt fölhívás egy besurranónak keringőre. Mindeközben a szegény agya jár, mint a migrén. Boltba képzelhettem, hogy le nem megy, csöngetésre, kopogásra nem reagál, azaz, és ez a legördögibb a dologban, előbb-utóbb mégis kénytelen ajtót nyitni, ha másért nem számításból, lássák, hogy él. El sem hiszem ilyenek az emberek. Mindig van okvetetlenkedő, aki, ha nem lát mozgás napokig, már is odajön, édes szagot érez, szaglászik, bekulcslukaszgat. Sőt, mert mi van, ha mondjuk rendőrt hív egy ilyen szakhuszár, és hatóságilag rátörik az ajtaját, ő meg állott a baltával, mert valami védekezés kell, ha már páncélszekrény ugye nincsen, állott kiéhezve, kiidegelve, hát az minimum lipót mező, ha nem szól semmit azért, ha meg elárulja magát azért, és az inkognitónak is annyi. Mindenhogyan annyi kis szarország ez. Úgyhogy értem már a dilemmát. Mert a cél az lenne, hogy minden, de végig minden a legnagyobb titokban történjen. Pont az lenne a legfontosabb, ami lehetetlen. Természetesen fölfogadhatna valakit a temetéspénzből, annyi mindig félre van neki téve, hogy a lottózóig és haza fölfogadjon egy-két security embert. Csak éppen kiket? Tudhatja azt ő, mit rejt az egyen tarkó? És ha nem is rejt semmit, mit mond nekik? Jó napot kívánok, tessék szorosan elkísérni a lottózóba, megyek a kettesemért. Na ugye, hogy ez szociálisan milyen igazságtalan? Milliók egy miatt? Arról nem is beszélve, hogy ő ilyen, ha ő ilyen őrzővédő személyekkel a sarkában beállott a sorba, az egymagában is tiszta lebukás. De rendben, azt mondja, hogy a kis unokaöccsei is végigállja a sort. Hanem mit mond az ablaknál a disznófejű asszonynak, aki ha őt meglátja, már készíti is a 470 forintot. Ha megszólal, ha nem, már le van bukva. Okéka. Egy pillanatra odatartja a lukhoz a bérlettokot, kézbe persze nem adja, csak mutatja, cicceget és bököget rá némán az állával. És itt az újabb bökkenő. Nem mondjam én, hogy az az asszony a rádöbbenéstől nem ájul el melegében nagy műbőrlétra létére, mert dehogy nem, elájul. Szalad a műköröm ezer felé. S ha még a fejét is beveri, mit tudja ő? Volt inkognitó, nincs inkognitó. De ha van, se jó. Mert akkor mire az a tenger összeg, ha inkognitó? Apránként azt nem lehet elkölteni. A kiskörme kamatját se, a morzsáját se feltűnés nélkül. Egy kis szobai úszómedence kiépítése meg teszi azt ekkora lakásban. Hát az még az őrzésvédésnél is nagyobb feltűnés. A feszített víz például, amit ő, megmondja őszintén, fizikailag se bír elképzelni, maximum télen, amikor meg úgyis Bahamákra volna repülve. Egyébként pont a Bahamák az szépen vinni a pénzt. Vagy egy húzamos kaszinó. Több rút téli szaláni. Nem sorolja, mert erre ő ott a konyhában gondolni se tudna. Jóra nem tudna, csak a rettegésre. Az ilyen ember egy űzött vad a köbön. Minél rafinációsabb, annál űzöttebb. Na. Elsősorban ilyeneket gondolna ő a bekövetkezett szerencse tragédiája után a bezárt lakásában. Hogy nincs vesztesebb teremtés, mint a nyertes. Végül arra jutna, hogy az a legfeltűnőbb, ha ennyire nem kelt feltűnést.
És ettől kapna az igazi pánikot, hogy úgyse tudja megúszni ajtórától és balta elmeosztály. A szelvény meg fene tudja hol. Félő addigra el is felejtené, hogy vajon még mindig a WC tartály fedélhez van szigetelő szalagozva, vagy már a mély hűtőben van lefagyasztva, netán azóta a kenyérpirítóban, mert az is fölmerült, ha csak nem a redőnytok lett a nyerő, és így tovább. Találgatna ott a baltával, ráadásul nem is hinnének neki. Ezt nem kifantáziálja, hallott ő olyant, hogy addig dúdosták a családtagok, amíg végleg elveszett a rohadt kurva fecnie, hiába keresték, úgyhogy összeverekedtek az oltári rendetlenség fölött, de rendőri intézkedésig bezárólag, így elveszett nekik az inkognitó, ellenben a tragédia érvényes maradt. Meg olyan is volt, hogy nem elveszett a szelvény, hanem érvénytelen volt, illetve ennek folyamányaképpen veszett el, és csak évek múlva vallotta be egyikük, hogy lenyelte. Igen, jól értem, könnyek között, de megette a lottójukat a fürdőszobában az egészet, mert sajnos megtalálta a pénztárcájában az ellenőrző szelvényt is, meg a beküldendő részt is. Magyarán elfelejtette bedobni, ez még a régi világban volt, amikor be kellett dobni, ez az illető meg elfeledte, viszont az igazsághoz nem volt szíve, megzavarni a kitörő családi örömöt nem volt, erre föltalálta ki jobb hián az elveszést. Sírt szegény, gyűjtötte a nyálát a tükör előtt. Persze, mire mindez töredelmesen kiderült, már válás is volt, öngyilkosság is, megháborodás is. Nem osztott, nem szorzott át az igazság. Most pedig én menjek, ahova akarok. Ő nyomatékosan köszöni szépen, de nem kér az ilyen szerencséből, és nem a levegőbe beszél. Előbbieket minden szombaton végig gondolja a sorsolás után, és nincs oka, hogy változtasson az álláspontján, és ne jöjjek azzal, mondja, ne jöjjek, hogy eléggé nagy valószínűséggel esett találná a számokat. Ha megengedi, ez is része az igazságnak.

fagyott kutyalába. Vérzőfejű, rendezetlen betegem jön, s miután sürgősséggel ellátom, traumás izgalma, vazomóció, kéztremor, glóbus a torokban, nem hogy csillapul, hanem a konvulzióig menően fokozódik. Vizsgálóágyomon minduntalan fölül, s a széken, mit utóbb engedélyezett neki, nem bír megmaradni. Keszeg előnytelen termetét föl lehányja. Arca a labium leporinum jellegzetes kifejezését mutatja, pupillák középtágok egyenlőek, nyelv kissé balra deviál, reszket. Alkoholszaga nem észlelhető. Néhány ízben obszcénül káromkodik, könnyei folynak, spútum ürítését csak kifejezett parancsomra adja abba. Ezzel együtt még szánnám is, ha nem lenne rossz szagú, s vérig sértett. Néhány zavaros perc elteltével összeszedi magát, és felállva szabályos kihallgatást kér tőlem, mint férfi társától Isten előtt. A hűvös, sőt kelletlen bólintásomra illedelmesen közli, hogy ő tartalékos egyenruhaszabó, nemi élete pedig felfokozott és társtalan. Ennek persze is mindennek ő az oka. Ezt kitűnően megtanult a saját káron, hogy az ember nagyon is oka magának, de talán akkor segít elrontott váltöméseken állni évszám, míg elmúlik a sólymos ifjúság. Azon kívül meddig járja goromba kútvájúban mosakszani, hogy mint a tél behullott ablaka úszkál a reggeli jég, és beretválkozni abban meddig? De hagyján, hagyján, ha a fasz, mint a fagyott kutya lába. Értve tán a beállott csöndből hirtelen tónust vált e tanulatlan ember, és folyékonyan előadja, hogy a jobb megértés véget szót kell bizonyos mellékkörülményeiről is ejtenie. Szókincse váratlanul nagy és többrétű, az alantasnak és a fentebb stílnek oly elegyemely, bő és mocskos fantáziára, továbbá erős, szenzációkkal teli lelki életre utal. Egy keskeny, ablaktalan kamrában van a szállása, mely ugyanakkor padlásföljárós, maga a szakadatlan léghúzat. Ebből adódik a kínzó, szinte mindennapos tapasztalata, hogy mire a gyönge tüdejével belehelné, már mennie is kell a szolgálatba. És ha nincs tüdő elég, akkor az egész testével kénytelen melegíteni, elméjének és genitáliának legmesszebb menő stimulációja által, hiszen hogy lehetne a létezés korlátlan hidegét kibírni másként, mint gyorsan és fájdalmasan befűtve azzal, ami kéznél van, a keserű bazdühhel, meg a képzelettel. Ezzel együtt jelenti ki, hogy a fölgyűrt ingek, lecsókolt kombinék, illetve nadrágok, vagy a fékjenint suttogások s készók se nagyon hevítik ezt az ő egérkoporsóját a fagypont fölé. Ahogy a bőséges ejakuláció sem, mely mint az őrült ki letépte láncát, frecsel, amerre lát. Vak csillag a geci, tanársegéd úr, mondja a beteg, és tán még a zubbonyom gombját is megfogná, ha rendre nem utasítanám. Megjegyzem, a teljes anamnézis alatt árulkodó, hogy amennyire truccolni, annyira bruderolni is akarna vélem, s úgy megbotránkoztatásomra, mint megnyerésemre, ravasz kerülő utakat eszel ki a szegény ördög, mialatt a szememet keresi minduntalan a maga bogányszerű pillantásával. Bocsánatomat kéri, majd előadja, hogy a frecselés annyi, mint felrepülni a leszakadt egekbe, és legalábbis ő alól, mintha valami bronzparipát rúgnának ki olyankor, vagy még inkább az utolsó széket. Igen, a ma legutolsót, amiért nagyon sajnos, de mégse kár. Sajnos továbbá, hogy a geci hamar kihűl. Nesze neked, vak csillag! De még az öntő ólomnál is hamarabb kihűl, amelyikkel a Leona és a Ferike firtatírozza a jövendőjét, mikor a kis ringlójuk már nagyon lábújhegyen áll, ha értem őt, amire gondol. Orvos vagyok, válaszolom szárazon, már hogy ne érteném, mire gondol. Azt kérem, alázattal kevés, suttogja a beteg. Orvosnak lenni kevés, érteni, az meg még jobban kevés. Ha nem a Kairoszkízis torzítaná el, egyenesen Pimasznak mondanám az ábrázatát az égő parasztgyertyáival, mikre szemhéját kockázatos lehet levonnia. Érteni, az klinikus ésszel meg nem lehet, kérem.
hogy mi végre van, ha föláll az emberi fasz, ez a semmi és szalmacsóva, ha a toroktól a bokáig föl van állva belül, tanár segéd úr. Sajnos férfiak vagyunk, büdösek, egyformák és szomorúak. Sajnos, de nem kár, teszi hozzá a beteg kis mélázás és fejének ingatása után, mert mit lehet tenni, ha nincs? Szentséges Istenem, ha még hiányában sincsen nagyobb dolog a pinánál. Vagy van? Mondjam meg, van-e? És adjak neki valami nyugtatószert, mert elrepül különben akár az angyal, vagy az ágyugolyó. Hipnobromidot kap, továbbá azt rendelem, hogy beszéljen, hogy tud, zavartatás nélkül fakadjon csak ki, jót tesz a komplexének a fáj, és dolgozik. Mindazonáltal erősen ingerülté tesz a tény, hogy akut bőrpíromat, mint a beteg kérdései fölkeltenek, előle eltagadni nem tudom, hogy bizonyos respektusomat sem. Holott mi egyébtől nyeri ez az ő beszámolója érdekességét, mint a hangos mi voltjától, attól a pár liter rongyos és bakaszagú levegőtől, mely rezonálja a test némas, közönséges alvilágát. Attól, hogy kifordítja a forró kesztyűt, nem pedig illeget és legyezget vele konszenzus szerint. Nevezze akárki akárhogy, folytatja ez a keserű róka ember, és először teszi le vörös kezét az asztalra. Mégiscsak a pina a közös nevező. Nem? És azért nem, ha nem, mert nem, vagy mert natúr csúnya, azért nem. De hát, hogy egy szép példát hozzon, a mindennapi kenyerünk az nem csúnya, holott abban is benne van a pina hátulról, ha gyorsan egymás után kitetszik mondani a tanár segéd úrnak, nem igaz? Ő megengedi, hogy a mindenféle költők tollán a szerelemke szebb, a rózsabimbó szebb, vagy a cunnika, de az csak úgy mondva van, az udvarlás meg az illendőség véget, mert a legtöbbje ez alatt a kimondott pinát érti és gondolja, ha egyáltalán szót gondol, nem pedig direkt azt a forró, sós és harmatos női szakadékot, mely bölcsönk és sírunk, és ami a pina. Hát a minden Fritz Franznak íhatják, miért pont ennek nem? Miért ez a csúnya pont, ami pedig a leggyönyörűbb? És azt ne higgye senki, mondja a betegem, senki, hogy amiről nem lehet beszélni, hogy nem arról folyik a legtöbb szó a bőr meg a szégyen húzatja alatt. A test szellőzetlen sajgó palotájában úgy pereg a nemiség, akár egy nyirokezüst vízér, akár kinematográfban a szallagpántlika, amit talán még a halál sem szakít el, megfér lekaristolja róla a sok egyenruhaszabót, meg tanársegédet, már bocsánat. Egy szóval a csipisz földi embert, mint a létszart kérem alázatosan, és mehet is tovább minden az idők végezetéig. Ha maga a pina szép, meg ha a fasz is szép állítólag fölállva szegény, és ha az is igenis szép, hogy együtt basz, mint az egyszerű költő mondja az árnyékszékeken, akkor az ártatlan betűje neki, a megnevezése, mitől alantas és disznó? Hát lehet csúnya az, csak tegyem én a szívembe a kezemet, lehet ordinári, amiből könyörgéssel és kiáltozással kifrecselt az emberiség jó része? De nem. Legyen csúnya. Mert hát köztünk szólva tényleg olyan, mint a gambászi hernyó, hogy nagy a mellény, kicsi a sejmelés, és nyűszít csak és fáj, és piszkot csinál. Jó, legyen csúnya már, bocsánat, az édesapikánk fasza. De hát az már csak nem csúnya, és az csak nem fúj, amelyből előnyomakodtunk, kérdi ő alázatosan. Az a fájdalmas és mártíriumi édesanyai testrész, az csak nem csúnya. És abban még a vallás sem ellenkezik, mert lehet, hogy a megbaszás maga szeplőtelen volt, tanár segéd úr, de hát akkor is mégiscsak a Szűz Mária ominózusán bújt elő a mi megváltónk, boldogságos pináján. De nem ezt akarja mondani, hanem hogy mi történt. Az egyenruha szabó rossz körülményeihez tartozik, hogy a századosék is szűkösen vannak, kik őt családi szolgálatra befogadták, göbelányaikkal négyesben lakván a téli konyhát, gangot, a két mutyi szobát téglapadlóval, így még ez úgnak is örvennie kellett, hol a Grádics alatt a daráló, a kerékpár, s mi egyemek mellett, el nem férhetett se ált, se dikó.
viszont a forrázó teknőben az év túlnyomó részére nézve ágyat vetetett magának. Szinte bölcsőben, mondja ez az én betegem, egy verejték és szőrszagú bölcsőben, amelynek a nyárfája már örökre zsíros és sima, az íze örökre sós meg szappanos, miképp elholt színésznék medencéje. És akár elefántcsontnak is széthasgathatnák, ha nem volna akkora érték, s a szegényes háznak leguniverzálisabb bútora, mely mi mindenre van használva, nem is gondolnám. Elkezdve a disznóölésen azon, hogy egymagában a nyers hús is, ami megfordult benne az idők során, ami csattantott és vérzett és levezett és zogogott a sótól, hogy csupán csak az is megnyomja a 10 magyar tonnát. Ha csak évi 2 darabjával számolja a főhadnagyúr, az is 60 darab kiízlalt, elboncolt állat. Betegem így mondja, elboncolt. És közli, onnét tudja szám szerint, hogy megnézvén a berógott évszámot a teknő oldalán, azt el nem feledhette, születése évszáma az a faragás. Gondolja meg, rongy 30 év, mégis micsoda körforgás. Kezdve a hajnaloknál, mikor a kiszenvedett nagy pőszetesteket a teknőben megforgatták, és cuppogott a forró, véres szőr, tanár segédúr kérem, és sár ide vagy oda meg szar, arra a tiszta gőzre mégis rá lehetett feküdni, miként a Mohamed koporsójára. Most kezdve ezen, és folytatva tovább a férfi reggeliken, hogy még kering szinte az a sűrt buta vér, még dobog az abárolt szív, mikor körömközűs villahegyről már el lesz fogyasztva, persze addigra a teknőnek ki kell súrolva lenni, mint az ostyatartó, hiszen már is burogatják belé a ringó pájslit, mind a hökkent bárzsingot, nem kell felsorolni előttem, tudom mi egy test. Örökös menet rendez, mert ő gyermekségétől fogva ismer, hisz egyszer másszor foghatta is az állat farkát a leszúráskor, kit cocikának hív, de hamar elrúgdosták onnan tüzelni, belet mosni, egy szóval fölnőni árván. Ő tehát jól tudja, mondja a beteg, hogy mire mi jön, hogy ezt a belsőséget délutánra a kockára vagdalt zsírszalonna követi, mintha egyenest a korai kávészín alkonyatnak volna a szűz vattája, egyből töpörtyű lesz, mire feljön az első csillag. És éjszakára Circulus viciosus, ott van az állat megint, feldolgozva és rendbe rakva a nagy teknőben, honnét a hajnallal elindul. Kész passz, jelentem alásan, az alkotó pihen. Ragyog a súlyban sonka és szalonna és oldalas és csordultig van a kamrai éj mindama bestialitással, itt az emberiség a léte föntartásáért békében megcselekszik, és mi más a lét, mint hogy faj, tanár segédúr, mint kétségédúr, mint kétségbe esett mohóság a baszásra, az élvezetre,

nyugodtott a százados, azután mégis elzavarta a betegemet a helyére azzal, hogyha csak egyszer is leskelődni mer, széllyel fogja lőni a pompos száját. De spicces ember mély igazságát ő magán tapasztalja azóta, miképpen a száját illető életveszélyes fenyegetést is, és belenyugvással mondja nekem, hogy megérdemli a sorsát, mely az elmúlt éjszaka ő rajta beteljesedett. Oda is ér most már hamar a mesélésben, de ehhez hozzátartozik, hogy a tegnapi estétől neki megint nem bölcső, hanem sírhalom az ágya, hiszen télidő van, enni kell, disznótölni kell. Az idén például egy vilmuska dermed abban a hideg pátsóban. Kérdő tekintetemre jelenti, hogy a százados lányok minden szezonban becenevet adnak a levágandó jószágnak, színésznőként elsősorban, így jött az idén a Medgyasszai Vilma sorra, kiről betegen megjegyzi, hogy különösen jól sikerült, nem annyira zsírosra, mint hatalmasra. Tele volt vele a téli konyhában a szapuló, s lám még az ő nagy teknője is, utolsó cseppi, épp hogy ki nem bugyogott. Bizony. Az ő életében advent második, harmadik hete mindig így telik majd a betegem, legfeljebb nem mindig van ilyen betyár hideg. Ilyenkor nem alszik, hanem billeg a daráló káváján, és az álmatlanságtól már mindenféléket képzel, illetve lát, jót és rosszat, míg a fáradtság le nem üti a csupasz földre, még jó, hogy ki nem történik valamiért, nem lett volna csoda, már abban a kamrában nincs szabad föld, egy esésnyi sincsen. Ha oda temetnék, így lehet, sose halna meg. Betömködi rongyokkal az ajtót, aztán ül. Meggyűjt egy gyertyavéget magán, és nézi a lángot, olyan közelről, mint a csókolózna. Néha nyelvére is venné, Isten bizony, dömöckölné, hogy hát annak a másiknak is legyen egy kicsi jója. Persze hiába, mert csak is magának jó az ember. Ez a földön az elrendezés. Nem tart soká, hamar szemen köpi magát a gyertya, és a sötétben a beteg megpróbál, azt mondja, valami szépre gondolni, egy szerelmes, ingyenes baszásra, vagy a karácsonyra, de csak a szíve facsarodik el akár a cseléd Máriknak. Vagy a mesében a gyufaárus leánynak, akit ő szépen magához ölel, betakar a köpennye, és tanítgat összebújni. Jelentem, mondja a beteg, mindig megkérdem tőle, hogy van-e szeretőd, meg hogy nem-e félsz tőlem. Azután azt, hogy szőröse már az egérkéd, és ilyesmi kérdéseket, de nem felel. Senki sem felel ebben az életben, tanár segéd úr, csak ez az én sós, vacogó szám. Legfőjebb egy ín rándul meg a teknő mélyén, emlékezvén valami sejem harisnyára a lánykorából. Elmondása szerint tegnap este, amikor megállott a kamrájában, szokatlan ideges konvulziót produkált, olyasmi fölött ráadásul, mint mindig is elvégezni tartozott a szállás és az egyszeri vastag kávé fejében. Fel nem foghatja, de a reszketésig fölhergelte magát, hogy mi dolog ez? Hogy a más fürdése, toka szalonnája után miért ő neki kell a kádat kimosnia, vagyis hát teknőt? Miért? És ez járt benne, mint a dalás, hogy miért? Holott a dologra még csak sor se került aktuálisan, hisz a zsír és hús mind ott feküdt a teknőben a szem előtt, s hol volt még a nap, hogy azt kitakaríthassa. Mégis elég volt a puszta rágondolás, hogy a torkába löki a keserűséget. Azt, hogy mi dolog egy gyomorbajos, de ifjú szabónak, ki tűhöz szokott az ujjaival, nem szőrös jéghöz, mi dolog annak merő télben, a kopogó hidegben disznóülőteknőt súrolni, s átöblíteni a lúgos vízzel kis tucatszor, míg oly fehér nem lesz a körme, mint a klinikai csecsemők. Igenis, hogy Szabó. Kiált föl váratlanul betegen, passzomány Szabó. A bakkancspapírt ragasztat is véle a betyárkurva élet. Egy morosgoványival, tanár segéd úr. Már meg ne haragudjon a világ. És bizony megragadnám még a karomat is, ha érné, s el nem rántanám. Egy pillantás múlva rendreutasítás nélkül is alázatos bocsánatomat kéri, engedélyemre egyenletesen föl alá járkál, kibelélegzik, majd egy ital vizet kér, s a látható kéztremordacára szabályszerűen megissza. Közli, hogy itt egy

újabb kitérőt kell tennie, de talán a legutolsót, úgy reméli. Nékem doktornak tudnom kell, hogy a vidéken ez a bizonyos forrázóteknő bevett színtere a nagy fürdéseknek is, míg a századoségnál dívó házirend szerint a második szombatokon foganatosítatnak. Már télidőben ezt nem veszik szigorúan, már csak a disznó miatt sem, ami nem várhat, ha eljön az ideje. Az emberek többet bírnak. Advent előtt letisztálkodnak, és az kitart karácsony. Lényeg az hozzá. E napokon az ebéd és a mosogatás után betegem tartozik, vagyis hogy tartozott, a teknőt az ecélre felfűtött konyhával fölállítani, kistabilizálni 4, illetve 6 felől, minek utána az odakünti katlanban kellő hőfokon lobogó vízből telehordani, igényi személy szerint. Azután kötelessége pihenj állásban várakozni az udvaron, és a végzett a szóban forgó személy vagy nő, és erről jól látható jelt ad, betegem köteles kiüríteni a szennyvizet, és bekészíteni a tisztát. Ez a menetrend véle be volt tanítva betű szerint, néha a százados elkérdezte, és pálca járt, ha elakadt valami részletnél. A fürdés ennek ellenére ugyanolyan tennivaló volt, mint a többi. Jelenti a beteg, talán csak kellemesebb, hisz főleg jó szagú. Maga a százados, ez a száraz bőrágyú hamar meg volt a tisztálkodással, nem így a női részleg, aki eléggé várta a második szombatokat. Értető, 2 eladó leány, és egy aktív, júnó valagú asszony, Istenem, ami gőzt és visongást azok csaptak, az maga volt az Orfeum. A Leona és a Ferike, meg az Irma nagysága, akinek gödrös, huncut arcán elég nehéz volt kiigazodni a betegemnek. Ez is volt talán a baj, mondja, de mindegy, most már az is az Irma. Megedzi, hatán érdekel a későbbiekre nézve, hogy szép kis bajsza volt, és kövér kis pinája, kopott erős bozonttal. A beteg rettenetesen félt a századostól, ki igen vigyázott a családja fürdése alatt, végig kint szivarazott a gangon, s ment föl alá, de azért volt néha alkalom a meglesésre, és nem csak az Irma nagyságáira, hanem a lányokéra is. Látta nékik a kis szerelmük kelyhét göbe koruktól, és persze később is, mikor egyik nagyobb cura lett már, mint a másik. Előfordult, hogy a puszta vihogásuktól erekciót kapott betegem, elmondása szerint egyszer-egyszer még a szemenye is elment. De hogy látta, az hagyján, mert legfőképpen elgondolta mind a hármójukat. A képzeletében szabályosan egybegyúrta, ami vér szerint amúgy is egybe tartozott, a súlyos locsogásukat, a cuppanást, a farukat megemelték, vagy épp a szétfürdött hegyesbarna csecseiket a keserű tejjel, mely mint a dióé. Szombat késő este pedig lehet mondani, hogy kellemes fáradtsággal a tagjaiban tartozott utánuk által szedték kimosni a teknőt, melyben sok évvel korábban még ravataloztak is egyszer, igaz gyereket. Itt elmondja, hogy ugyan adódott alávaló munka más is, de azért rendszeresen ezt a fürdés körüli dolgot végezte, mintha csak meg akarták volna ajándékozni, legalább a hideg szappanszaggal a szegény nyúlszájúját. Ezeken az estéken különösen sokáig ült a kamrában a daráló káváján, és várta, hogy kiszáradjon az a betyár teknő. Nem látom-e, hogy ebbe is benne van a nő, mint mindenben. Várni kellett, mert ha azon nedvesen beléjágy, az maga a reuma, hiszen nincs is annyi váltom, és már nem is lesz az ő puha árjában, amennyi a tél. És itt van már is, ahová ki akart volna nekem lyukadni, hogy ugyanígy időzött a tegnap este, kifagyva a lépcső alatt, és remegő gyomorral nézte a teknőt. Egy darabig gyertyával, 9 óra után pedig anélkül. Bevackolt a köpenyébe, és átsorgott, hogy a tüzérló, nekidőlt a padlás lépcsőnek, ennyi volt a kényelme, igen sós volt a nyelve, a tenyere, és bízisten, édességnek nyalogatta a könnyeit. Hallgatta az orra, meg a tüdeje sipogását, és a szívét, ahogy rúgkapál. Csodával határos, hogy nagyon is meleg volt ez a szív, tessék elhinni, mondja betegem,
ő réges-rég ki is hűlt volna már enélkül, és ez talán jobb is lett volna. Hallgatta odakünn a szívas kutyákat, a pustoló darát, s abból tudta a takarodót, hogy mint a vekker csörögne, elébb a százados kardja, majd vizelete csörrent az árva ólt cement lábazatán. Kisvártatva háromszor nyílt és csukódott az árnyékszék ajtaja. Elhihettem, hogy álmában is megismeri a csurgásokat. Először a két gyengét, utána azt az egy erősebb, harsogót. A százados erre az egészségügyi momentumra mindig nagy súlyt fektetett, hogy a lefekvés előtt okvetlenül tessék hátra menni a családnak, éppen elég bilizni az ének évadján, vagy ha rajt van a nőkön a baj. Mikor mind bementek a szobákba, és gondosan bezárt, a százados szilentírent kiáltott, hogy csönd legyen most már, de kellett-e parancsolni azt, ami égigért? Kérdezi betegem, és válaszol is rá, hogy nem kellett. Akkora csönd volt, amilyen csak lenni tud karácsony előtt, és akkora, hogy egy perc telt el benne egy óra alatt, vagy fordítva. Hanem a sötéttel, mondja a beteg, mégis történt valami. Az ajtó és a padlás följáró a dunsztig be volt tömködve rongyokkal, ott fényben nem szökött. Nem beszélve, hogy mi is jött volna onnét, ahol elhagyott, hideg füstölő az éjszaka. Betegem arra jutott, hogy az álmatlansága miatt tapasztal bizonyos derengést, és ezen illuminációban úgy látta a forrázó teknőt, mint a tényleg a kősó termelné a világosságot, az erős pávabányai kősó, és az moccantaná meg akár valamely bizarr feltámadás a sonkák, szalonnák hideg organizmusát. Elég az hozzá. Egyszer csak a füle mellett kukorica és likőrszagú levegőt hallott megremegni. Maga az Morosgoványi? Kérdezte ez a sóha, és nem volt benne gúny, pláne tartózkodás, hanem meleg volt, szelíd és kurvás. Belé lehetett fordítani az arcot, és tartani benne szépen. Jött a lehelet, és eltűnt. Betegem vacogó fogakkal jelenti ki, hogy ott és akkor igazándiból nem is lepődött meg, hanem szép nyugodtan megválaszolta a kérdést, hogy igen, százados nénak alázatosan jelenti, ő az, de nem-e fog megfázni a nagyságos asszony az ágyából kikelve. Erre föl megcirogatták a szeplős kezét, és futó kacagást hallott a közelből, a galéria alul vagy a padlásról, és azt a mondatot hallotta, hogy a fázás csupán ki az egyenruhaszabó múlik. Az ő ügyességén, ha érti. Értettem, nagyságos asszony, felelte betegem. Honnan tudja ő, hogy aki a fülébe súg, az ő a nagysága, nem pedig a leányai. Azt én látom, kérem, suttogta a beteg is, közli velem, hogy tényleg látta, ha csak nem bolondult meg az őt ért gerincsorvadása következtében. Mint ezt a bögrét itt a rendelő asztalon, vagy a revolvertokomat. Olyan világosan látta a századosnét a teknőből, matla szép ongyolába, papucs nélkül, egy kihajtott piros regénnyel a szívén. Gyönyörű volt, egy falra való fotográfia, épp rámája nem volt. Húsos és távoli, akár az elrepült édesanyák. Hát mi lesz most, te betyár uram Isten? Akargasson, Morosgoványi! Szólalt meg az asszony, recsent és cuppantott, mintha egy mesterhegedű nyújtózkodna. Legalábbis betegem így emlékezik, hogy olyan volt ez a hang, és ő boldogan vakargatott az egy szabad kezével, mert a másikkal gombolta is kifele a katonaköppent, a sliccet, cibálta a gatyakorcot, és egyszer csak ott feküdt a kacagó, szuszogó teknőben, illetőleg rajta azon, és látta is, hogy ott fekszik, mert látott közben mindent, a saját rossz ülepét, és a félvászon regényt, melyel a századosné meglegyintette őt. Ha ezt elmondani nem is igazán tudja. Megőrülök magáért, suttogta az asszony. Magának olyan a csókja, mint hogy egy merőkanál kúrná a számat. A szép, leveses számat. Ugye, hogy szép?
Igenis, hogy szép. Felelte gyöngét tónusban az egyenruhaszabó, a nő pedig csak egyre jobban nevetett. A pongyoláján és a síkos hálóingjén át szépen ki lehetett tapogatni a bundabugyi kidudorodását, amit a beteg elkezdett húzkodni lefele. Jelentem, tanársegéd úr, mondja a beteg, lassan, de megállíthatatlanul nőtt a faszom. Ekkor a nagyságos asszony átölelte az ő retkes, elvakart nyakát, és azt mondta, hogy mit csinál kis csacsi a toalettommal, hát lássa, hogy tél van, és egy asszony magától értetődik, hogy nem fázhat föl a berendezésével. Hát nem tudja, hogy annak sok meleg kell, rengeteg meleg. Tudja vagy nem tudja, Moros Goványi? Kérdezte a századosné, és megforgatta csupasz nyelvét a beteg szájában, miközben annak szabad kezét a nagy rengő mellére vonta. Pina meleg kell, súgta a betegem, rengeteg pina meleg, és hogy az orcáját ezen közben oda dörgölte ahhoz a sós, pihés tokához, folyni kezdtek a könnyei. Ne tessék haragudni. Tegezzél, hallotta a választ, tegezzél le a szíve, míg te csődör csecsemő. Igenis, válaszolta az egyenruhaszabó, igenis a te csődör csecsemőd. És kigombolta a hálóinget a csípőjéig, betegem hasonlatával élve olyan volt akár egy porcelánfók. Azután emlékezete szerint szájába fogta a századosné melbimbóit, és azon hintázott, mammogott ott a súlyos teknőben, mintha ennyi volna az élet előre, hátra, balra, jobbra. Ez a cuppogás. Várjál, hát a belem kihányom, te, mondta az asszony, vagy valami ilyesmit, mire a beteg a halálfélelmén erőt véve kacagni kezdett, és azt súgta a vastag, homályos fülkagylóba, hogy Irma, meg foglak baszni. Szabad-e ilyet mondani, te? Játszotta le elvékonyított hangon magát, egészen beleérve a beteg, és meg is válaszolta a maga mélyebb hangfekvésén, hogy persze, hogy szabad a kutya istenit. Basszad meg a pinám, kurrogta újfent ez az alaknő, és szabályosan rázta a teknő, dugjad belé tövig a pöcsöd. Az egyenruhaszabó előadja, őnek jó olyan érzése volt, hogy folyton lecsúszott erről a századosnéről, amit föl nem foghatott, mert ha lecsúszott is, rajta volt, ha mellé dugta is, benne volt, és ezen nagyon nevettek, hogy íme a hús mágnese mindennél erősebb. Édes Petyár Istenem, tanár segéd úr, mondja a beteg, és hogy ő akkor már mindenhol benne volt könnyékig, és olyan szépen vinnyogott, és nyogott neki az egész teremtés, hogy arra nincs szó, ne is legyen. Azt se tudja, ugyanis kivette le a bokákról a bugyogót, ha csak nem magától málott a semmivé, mint a vattacukor. Az a lényeg, emlékezete szerint egyszer csak semmi más nem volt a százados némeztelen testén, csak valami gőzrongyocska. Ezt meg föl lehetett tűrni puszta szájjal, és így is történt, ő, a szegény betegem, egyszer csak ott találta magát, hogy a mohás pinakoszorút szuszmákolja, amikor pedig a csúszós, párás valagokat a két kezével megemelte, és orcája a szerte döndülő combok közé véglegbe esett, akkor minden elhomályosult néki, ami nem oda tartozott a baszáshoz, ehhez a remegő késhez a női vajban, a programhoz, mint belénk írtak a századok. Ha emelkedetten is kifejezheti magát, mondja betegem, őneki ekkor úgy sűrűdött meg, úgy gyűrődött össze az idő, mint valami mennyei sejembugyi, dajnacafrang és kégyönyörűség, és ő, amíg él, sem tudhatja azt kisimogatni az értelmével, ha még élő egyáltalán. Elég az hozzá, erős szappanszak csapta meg, olyan, mint soha, a legszebb szombatokon sem, és úgy érezte, hogy a hajánál fogva rántja magára ez a feltüzelt és dagadó teremtés, ki már csak gurgulázott és szuszogott, és a nyílásain keresztül beszélt hozzá, azzal a közvetlenséggel, mint a kolbászhús, vagy mint az angyalok. Mondd nekem, mangalicám, emsém, kövér disznócskám, cocikám, mondd nekem, Ferike, meg Leona, meg Vilma, mondj Irmuskát, te! Te, sikítsunk, röfögjünk, mert rosszul a sír, és pászincsad, ami belefér. De hát hová lenne a pászintása mindenhová,
tanár segéd úr? Kérdezi a beteg, és már csak ziál, csak a hitvány teste beszédével árulja el, hogy mi történt az éjjel ebben a kamrában, hol már alatta is, fölötte is, mindenhol csak cunnusz volt, és vagina, és rózsaszínű bél, meg suppogás, hogy aki csak élt és halt, és mesztelenkedett ebben a nyomorult teknőben valaha is, az mind a betegem alatt vergődött, ő pedig egyszer csak zokogva, Jézus Máriázva ejakulálni kezdett, igen. Pontosan úgy, mint a fölrepülne a leszakadt egekbe, hol körözött kicsit, majd puszilgatva és gügyögetve elaludt ebben az élményében, mit velem, mint férfitársával megpróbált még utoljára megosztani. Arra lett figyelmes, hogy mentem megfagy, és hogy pucér altesttel hasmán fekszik a széndúrt húsokon, s péniszét rettenetesen csípi a só. Valamint arra, hogy mindezen rajt kapván a kerékpárjáért benyitó százados épp agyonlövi. Csattan a fejhús. De facto erre ébredt.

Tilos Rádió. Kertakarót hallottátok, és Parti Nagy Lajos olvasott fel nekünk a Fagyott Kutya Lába című nemrég megjelent novellás kötetéből a Magvető kiadónál. És mindenfelé lehet kapni a könyvesboltokban. Meg reméljük, hogy nem sokára megint készítünk ezekből egy audiovizuális előadást, és akkor majd szólunk. Hallgassatok tovább a Tilost!

0: Rádió, a Szabad és Független 90.3, Magyar Hírnap, tematikus nap a Tilos Rádióban, minden a hírekről szól. 100 000 hírünk volt eddig, nem számoltam persze, Ránki Júlia vagyok, Murányi Gábor a vendég, aki valamikor a Magyar Nemzetben dolgozott, és most a HVG szellemrovatából ismerhetünk téged, és számtalan könyv szerzőjeként is. És várjuk Vágbelyi B. András Vageszt, aki meg gondolom ismeritek egymást. Eddig főleg a múltról, meg sztorikról, meg ügyekről, hírrel kapcsolatos ügyekről volt szó, és én azt gondoltam, hogy kezdjük úgy, hogy mi újság.
1: Ha például ide jöttem.
0: Ha például, te pontos voltál.
1: Ide jöttem, pontosan ide találtam, bár nem olyan könnyű titeket megtalálni.
0: Nem mondtad, itt vagyunk a város közepén.
1: Hát igen, csak hogyha nekem az ülői utat és a klinikákat mondod, akkor erről nekem a klinikák jutott az eszembe, és nem a szemke.
0: Mindegy. Ja, hogy úgy klinika. Igen. Ja, értem. Te
1: mindegy.
0: Ja, de itt vagy.
1: Jó, de itt voltam időben.
0: És mi újság van? Mert az, hogy megjöttél, ez tehát arra akartam kilukadni, hogy a mi újság és a hír között igazából a magyar nyelv óriási különbséget tesz. És ez foglalkoztat engem, hogy amikor két ember találkozik, azt mondják, hogy mi újság, akkor tulajdonképpen híreket mondanak egymásról.
1: Hát híreket mondunk, csak az a kérdés, hogy kinek szóló híreket mondunk.
0: Reggel azt kérdezték a nagyon ifjak a Baló György kétlába járó legendától, mert azért ma van itt egy-két kétlába járó legenda, te is közéjük tartozol, meg az előbb Vince Mátyás, aki itt volt, és ki mindenki még. De reggel 7-kor az volt a felvetésük a fiataloknak, hogyha, és aztán később is előkerült ez, hogyha tulajdonképpen a közösségi média megjelenésével az egymással megosztott információk hírekké válhatnak. És hogy van ez a folyamat?
1: Most ezt, de szerintem mindig így volt.
0: Ezt akartam, te sajtótörténész is vagy.
1: Abszolút így volt.
0: A füstjelek esetén az ott akkor hogy volt?
1: Hát mindig az a kérdés számomra, hogy mikor mi a hír. Tehát ugye van a újságíró iskolában tanultuk azt a nagyon okos és nagyon bölcs dolgot, ugye a hírnek 4 jellemzője van, aminek már benne kell, hogy legyen. Ki, mit, mikor és hol.
0: És most ezt... Nekem volt egy
1: ötödik. Hát ez a kiben benne van, igen. Tehát hogy ki vagy kik.
0: Igen.
1: Ilyen értelemben, tehát ez azért csak 4.
0: Jó.
1: De ezt bármire kapcsolatban fel lehet tenni, és ugyanez a kérdés gyakorlatilag Kossuth Lajos óta, hogyha végig gondolod, ugye amikor Kossuth Lajos elindítja maga lapját, az egy hír lap volt a szó
0: szoros
1: értelmében, arról szólt, hogy eddig ugye tanácskoztak ezek a nagyurak a parlamentben, és majd most én elmondom, hogy miről tanácskoztak, és én fogok róla tudósítani, most a nagyon leegyszerűsítjük a Kossuth.
0: Tehát addig nem osztották meg a néppel, a pleks
1: addig
0: nem
1: is
0: tudta.
1: Megosztották, hát hiszen nem az első lap volt, és akkor is, de hogy mi a hír, azt mindig kvázi két dolog dönti el szerintem, az egyik az, hogy ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni. És ebből a ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni, ebből aztán, hogyha végignézed
0: nagy
1: a sajtótörténetet, állandó nagy feszültség van. Ugye én az irányított sajtótörténetével foglalkoztam, úgymond tudományosabban, vagy nagyobb kutatással, vagy nagyobb merítéssel, és ahogy amikor telefonáltal, akkor átgondoltam azt, hogy mik jutnak erről a hírről eszembe, és elsősorban az elhallgatott hírek jutottak elsősorban az eszembe. És az elhallgatott hírekbe, ha belegondolok, akkor mik is a leginkább elhallgatott hírek, amik az én eszembe ötlöttek, a temetések, a halálok voltak. Ha most úgy végignéztem, ugye volt ez a teljesen véletlen próbálkozásom, amikor megpróbáltam megtalálni, mert ugye vannak a legendáriumok, amelyek úgy szólnak, például, hogy Sztálin halálakor megjelent a labban, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Josip Visarionovics Sztálin meghalt. Ez egy nyomdász. Abszolút módon nyomdász legenda volt, és ennek abszolút valóságos alapja van, mert megmondták azt, hogy ez az Esti Budapestben jelent meg, vagy a Népszavában, mert hogy Bodó Béla, a népszerű Brumi meséknek a későbbi írója volt akkor a szerkesztés, ezért az ávó őt letartóztatta, elvitte, és több hónapot ült ezért a hírért, hogy nem vette észre a mély megrendeléssel.
0: Mert hogy akkor úgy volt, azért mondjuk el azoknak, akik ma már nem tudják, hogy a következő kérdésem lett volna, de akkor igen, itt egy picit nem hagszol, hogyha megállunk, hogy ez akkor úgy készült, hogy nyomda, szedő, korrektor, szerkesztő, korrektor másodszor. Igaz? Tehát, hogy nem, akkor ott piros a kéke,
1: úgy kezdődött, hogy kézirat. Nem, úgy kezdődött, hogy kézirat. Igen. Hogy ha már belemegyünk ebbe, írógép, az kézirat.
0: Diktál,
1: akkor
0: írógép,
1: jön a szerkesztő, és azt mondja, hogy rendben van, jön az olvasó szerkesztő, azt mondja, hogy rendben van, szórendeket cserélnek, akkor ha túl sok a javítás a kéziraton, akkor
0: újra
1: ezt
0: szedik.
1: Újra szedik, vagy újra gépelik, mert a nyomda nem fogadja el pontosan az agyon piszkolt kéziratot, ez a kézirat bekerül a nyomdába. Ott jön a
0: és minden papír, tehát minden a javítás a papíron, pirossal, kékkel,
1: jön
0: feketével.
1: A úgymond linószedés, ez egy ólom öntő, gyors öntő, amivel egy-egy sort le lehetett szedni. A linószedés után betördelik az oldalt a keretbe, egy ilyen nagy tepsire, és akkor utána erről csinálnak egy levonatot, már egy egész levonatot,
0: nézni.
1: Akkor átnézik, és ha ott valami hiba van, kiveszik belőle azt az egy sort, azt újra szedik, visszateszik, sortcserék kizárása az enyhén szólva nem történt túl ritkán, hogy máshová tették be a sorokat, újabb ellenőrzés, tehát egy ilyen végén, végezet is megjelenik az, hogy Sztálin elvtárs mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs meghalt.
0: Most ez egy legendárium. Húrányalunk című film, amit Húrányalunknak szedte.
1: Az majd egy következő történet, amit szintén el tudok mondani, de ez 53-ban vagyunk, és ami tény, a Bodó Bélát tényleg elvitték, tényleg ült, de senki nem találta hosszú-hosszú időn keresztül ezt a dolgot, bezúzták, ez azért történhetett. És egy teljesen más irányú lapozgatás után jutottam el odáig, hogy ez 53 márciusáról beszélünk, és 53 március 5-ei vagy 6-ai számban jelentek meg a halálhírek, és mindenki a halálnál kereste, és én teljesen véletlenül egész mást keresve az 53 március 4-i számnál kötöttem ki, most a dátumokért egészen, tehát egy nappal előbbinél.
0: Jó, téged nem fog elvinni az ávó tévedhez nyugodtan.
1: Igen. De a lényege a dolognak, hogy megtalálom ezt a sort. Igaz, hogy nem címben jelent meg, de megjelent, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs beteg, meg súlyosan beteg.
0: És ez a Népszavában?
1: Ez a Népszavában jelent meg, és megjelent, nem húzták, nem zúzták be a lapot, viszont Bodó Bélát valóban elvitték ezért.
0: Hát valaki az apróbb betűt is olvasta, nem csak
1: ilyen,
0: a címeket.
1: Igen, egy másik ilyen legenda, ebben, és ez is egy hír, egy másik ilyen hír legenda, az pedig a következő, amit itt el tudok
0: tennyében,
1: de megjött a Vagesz is. Szia!
0: Ez is egy hír. Ma már volt egy ilyen hír, amikor Bomber a Krisztus késett egy picit, és akkor mondták a kollégák, hogy az a hírünk van, friss hír, megjött Bomber a Krisztus. Friss hír, megjött Vagesz. Vágbőgyi András, foglalj helyet, telefonod ki van-e kapcsolva?
2: Azt hiszem, igen.
0: Jó. Kérsz-e inni? Mert akkor
2: oda
0: kell... Ugye? Nem. Üljön át? Átpakolom a táskámat, gyere. Elmondjuk a kedves hallgatónak, hogy egy téglalap alakú asztalunk van, négy mikrofonnal, de
2: igen,
0: azzal a kis hamissal mindig van valami gond.
2: Igen. A balketteskével.
0: És ha inni szeretnél, akkor kimegyek és hozok neked egy poharat, mert vízintartóan. Vagy hozol magadnak egy poharat?
2: Majd, most nem vagyok szomjas egyelőre.
0: Jó, ott tartunk.
1: És addig ezt még elmesélem.
0: Ki, hogy tudja, hogy hogy volt az a hír, ami miatt a Bodó Bélát elvitték 53-ban.
2: Nem tudom, számomra
0: mindjárt,
2: sötét terület.
0: Mindjárt, hogy akkor is rögtön az, hogy
1: mély megrendeléssel tudatjuk, a Sztálin elvtárs meghalt.
2: Mély megrendelés?
0: Nem
2: ismertem.
0: Ez a hírnek
2: magamat. Igen, már érdemes volt élni ma. Igen.
1: Ugyanilyen legendárium, amit hallottam, de még nem találtam meg az írott nyomát. Ez már a 60-as, 70-es évek, amikor is úgy hangzott a hír, hogy valamelyik megyei lapban, biztos, hogy a székesfehérvári lapban láttam, biztos, hogy a békési lapban láttam, biztos, hogy nem itt vagy ott láttam, tehát látták ezt a hírt kinyomtatva, én még nem sikerült látnom, de minden esetre legendárium az úgy szól, hogy a idéglenesen Magyarországon állomásozó szovjet tisztek beköltöztek örök lakásaiba.
0: Ezt én is hallottam.
2: Igen, ez hát persze, hogy ne.
1: Ennek a magát, a hírt nem találtam még meg, ezúttal is kéretik, ha valaki egyszer megtalálja, küldje el nekem a HVG szerkesztőségébe, de a lényege a dolognak az, hogy a hírekkel ez az egyik része. A másik része, amit úgy el akartam mondani, az a halálhírek.
0: Ebben indultunk ki, igen. A Sztálin is így került terítékre.
1: És a halálhírekben nagyon jellemző dolog, hogy például 1971-ben Rákosi Mátyás elhunyt a Nagy Szovjetunióban, és Rákosi Mátyás halálhíre, ugye a bölcs vezérünk halálhíre, 1971-ben érdés mond egy mínuszos hírt.
0: Emlékszem,
1: érdemelt a lapban, egész picike lap
0: volt,
1: de abban
0: az, hogy apró
1: az öt sor volt, ezt a politikai bizottság döntötte el, hogy nem lehet címe a hírnek. A Népsport egyébként nem tartotta be ezt a szabályt, és egy picit...
2: A híres labdarúgóról.
1: Nem tartottam
2: el, és majdnem aranycsapatos.
1: És ott bizony-bizony egy kis címet is hagyott, hogy elhunyt Rákosi Mátyás. Kiírták a Rákosi Mátyást, de kiírták. De ebben az öt sorban sikerült egy ordas nagy hazugságot is elhelyezni, nevezetesen, hogy a Szovjetunióban gyógykezelésen tartózkodó Rákosi Mátyás
0: hunyt
1: el.
0: Hát az volt akkor, hogy
1: de hát ez nem egy gyógykezelés, mert ha gyógykezelés volt, akkor 1956 júliusában jutott, ment ki.
2: Hosszantartó súlyos.
1: Leváltása után, és halálig tartó betegsége, igen, volt ebből. És akkor még egy apró sztorikat, Bibó István neve is ugye mond valamit, Bibó István 79-ben hal meg. Bibó István le nem lehetett írni a nevét. És a család, igen, a család a magyar nemzetben feladott egy gyászhirdetést, és abban Ember Mária vette azt a bátorságot, aki akkor éppen aznap olvasószerkesztő volt, és az egésznek a képtelenségét akarom mondani, hogy amikor úgy fogalmazok, hogy vette a bátorságot, az azt jelentette, hogy ez tényleg bátorság volt, hogy a gyászhírből, a feladott gyászhírből fabrikált egy mínuszos hírt, és azt írta, hogy Bibó István meghalt, és volt még ekkor és ekkor napra, és hogy temetése az nem tudom én mikor lesz. Egy gyászhírből fabrikált egy úgymond az újság által előállított hírt.
0: Hát te akkor a Magyar Nemzetnél dolgoztál.
1: Igen.
0: Úgyhogy tanulja voltam. Mi történt másnap?
1: Nem,
0: mert ugye
1: történt.
0: Ezeknek a dolgoknak van egy másnapja, amikor ráébrednek, hogy Podobélát el kell vinni.
1: Nem, ezen maradjunk, azt gondolom, hogy nincs, tehát nincs folytatás a történetnek. Elvtársak azok úgymond szemet hunytak, és nem ezért rúgták, illetve nem ezért váltottatták aztán le az olvasó szerkesztésről őt, mert nem sokkal később leváltották, de ez egy másik történet már.
0: Ugye akkor ez úgy működött emlékeim szerint, bár akkor én még csak egyetemist, 79-ben már nem egyetemista voltam, nem dolgoztam, tehát a saját bőrömben is tapasztalva tudom, hogy megtanultuk az újságíró iskolában, hogy ez, te ne nézz így rám, mert te sokkal fiatalabb vagy, te akkor még csak éppen, hogy ovis voltál, iskolásnak jó.
2: Iskolás.
1: Engem viszont nem vettek fel háromszor.
0: Hova?
2: Az újságíró iskolában? Hozsa Ferenc újságíró iskolában?
0: Hát engem rögtön beutaltak, hogy van a pártközpont, és annak van egy agitációs propaganda osztály, és ott intézik az ilyen ügyeket, tehát Lakatos Ernő, vagy nem tudom ki, mindenki ott ült, és olvasta, gondolom, és minden héten eligazította a főszerkesztőket, hogy miről kell beszélni, és miről tilos beszélni. ehhez képest azért mégiscsak te sajtótörténészként gondolom, látod, hogy elég töredezett volt a szófogadás, tehát azért nem mindenki fogadott szót ezeknek az irányelveknek, csak nem mindig, és nem is mindig volt következménye az ellenállásnak.
1: Nem is volt mindig következménye, és mint ahogy a cenzúrával mindig ez a történet, hogy a cenzúra, bármelyik működő cenzúra, mindig a botrányokról ismerszik meg. Tudnék, ez azt jelenti, hogy üzemzavar történt a cenzúra menetében.
0: Na most kell húzni egyet a csavarokon.
1: És nem, vagy valamiért el kell indítani. És ez az üzemzavar jellemzi gyakorlatilag az összes cenzúrát. Tehát, hogy ez most ettől aztán teljesen rendszer független.
0: Tehát, na, majd jön a bageszedőben. Mert abból indultunk ki, hogy az elhallgatott hírek, és hogy így kell, mielőtt jöttél volna, hogy ez a kategória az, amin jól lehet érzékelni, mert hogy mi a hír, és hogy mi újság, kérdeztem a Gábortól, mondta, hogy az, hogy megérkezett, és téged megvárunk. Mm-hmm. Tehát, hogy a hírek természetrajzából akkor tudunk meg sokat, ha például azt megnézzük utólag, hogy mik voltak az elhallgatott hírek, és miért, és mi volt azoknak a sorsa.
1: Ez úgy keveredtünk ide nagyjából. A másik része pedig az az, hogy egy állandó kutya-macska, vagy egér-macska harc ez igazából, amelyben ugye van a cenzor, aki szeretné azt viszont látni a különféle lapokban, most már ezzel nem a kezdetéről igen. beszélek a sajtó történetének, de 1920-as évektől kezdődően a különféle cenzurális időszakok azok változtak, és azért valahol a sajtó mindig belefutott a cenzurába, hol a hadi cenzúra az a 10-es évektől, hol a fehér terroros cenzúra, hol a megszállás cenzúrája, hol a irányított sajtó cenzúrája, hol ennek a cenzúrája, hol annak a cenzúrája, a mai cenzúráról majd nyilván más tehát, hogy de ez egy állandó harc, és most már megint kutyát, macskát akarok mondani,
0: de
1: macska egérben, de ez egy állandó harcot jelentett, mert hát az ember nem szereti, hogyha vele szólnak a szövegeibe, nem szereti. És megpróbálja mindig becsempészni a dolgokat a labba, és ebben a nagy becsempészésben az igazi, hogy mondjam, az iskola példát a Magyar Nemzet szolgáltatta, na nem az az időszak, amelyikben én dolgoztam, hanem az 1938 és 1944 közötti. Tehát az a hirdetés, amelyik akkor volt, hogy olvass el a Magyar Nemzet minden sorát, az abszolút módon azt kell mondanom, hogy egy abszolút igaz valami volt, mert valamit betettek, egy hírt, betettek hozzá valami mást, hozzá lehetett olvasni, olvasd össze a hírt és mondjuk egy hirdetést, és akkor ez a kedvenc példája Vásárhelyi Miklósnak, aki ezt megírta, ezt a Magyar Nemzet sajtótörténetét, egy fantasztikus tanulmány, amikor azt mondja, hogy kiadják a hírt, hogy a átütő sikereket és német csapatok lehengerlik mindent, majd ott van mellette a Ferenc József keserűvíz, amiről tudva levőleg, ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, de akkor ez egy hashajtó volt. Tehát, hogy beszarva mennek el. És ez a kódrendszer abszolút módon működött, mert kiépítették az olvasókkal ezt az összekacsintó beszédet.
0: És aztán ebből volt a Kádár rendszerben is egyfajta magatartásforma, hát, amit sugaltak, ugyanezt, hogy olvass el minden sorát, hogy a sorok között kellett tudni olvasni.
1: És aztán átadom neked a szót, így értékelődik fel a kis híreknek a szerepe, tehát én nem véletlenül dobtam most be ezeket az apró kis híreket, mert hirtelenjében azt, hogy Bibó meghalt, nyilvánvalóan az, hogy Bibó István meghalt, azt nagyon kevesen értették akkor. De az a 15-20 ezer ember, aki még emlékezett valamire annó,
2: 56-ban.
1: Nem csak 56-ban, nem nagyon emlékeztek a Bibó kapcsán.
2: De 45-48-ban.
1: Hát Bibó akkor már nem volt ott jelen a 1945 és 1945.
0: De milyen érdekesen át van hangolva ez a név a mai... újságírásban, hát azért, a mai nyilvánosságban.
1: Hát azért, volt 1956-ban.
2: Nem annyira de, miniszteri listákat nézték az emberek.
1: De nem a miniszteri listákat, és a Bibónak megnyilvánulása, nyilvános megnyilvánulása 56-ban nem volt olyan átütő, amelyik azt mondhatott, hogy hú, tudjuk azt, hogy
2: hát,
1: akkor
2: hogy
1: ott ült
2: egy memorandumot, ott, amit aztán a
1: a forradalom napjaiban az utcán ki tudta, hogy ott ül a Bibó parlament.
0: Nem, én azért mondom, hogy ma van áthangolva a Bibó név arra az 56-os
1: de egyébként teljesen joggal.
0: Etalonra, hogy ott ülsz az utolsó pillanatig, és képviseled azt, amit vállaltál, hogy képviselni fogsz.
1: De azt a néhány ezer ember tudhatta, hogy de annak a néhány ezer embernek ez a hír, hogy meghalt, az hír volt. Az egy nagyon fontos, érdemi
0: hír volt. Én azt hiszem, hogy ez a temetésen akkor érződött is, és az volt a következő feladat, hogy azt elhallgassák, hogy az hogy történt. Van egy kis zenére időnk, és akkor utána átnyergelünk a maiságra a múltságból. És akkor a Vagesztől meg fogom kérdezni, hogy ma hogy működik a cenzúra.
2: Jó.
0: Jó?
2: Bár nem vagyok cenzor.
0: És akkor itt vagyunk ismét, a Magyar Hírnap, a 3-4-ig tartó órának a vendégei Murányi Gábor és Vágógyi B. András Vagesz. Eddig arról beszéltünk, hogy az elhallgatott hírek milyen önálló életre kelnek egy idő után, mert hogy akit akarja, mégiscsak megtalálja, vagy akit akarnak, megtalálnak a cenzorok, és meg is büntetik érte. És azért már itt lógott a levegőben az a feltételezés, hogy a cenzúra az csak az irányított hírek világában létezik, vagy pedig az úgynevezett szabad sajtó világában is van egyfajta cenzúra. Én nekem az az érzésem, hogy van, mert hogy az információ az hatalom, és igazából a hír az a hatalom érdeke szerint mozgatható, tehát hogy a hatalom az milyen hír megjelenését szeretné, akarja, erőszakolja, fizeti, mindenfélét mondhatok, és akkor az a hír bizony jön, és annyiszor és úgy, ahogy azt a hatalom szeretné, és ennek megfelelően akkor nyilván, aki hatalma vagy, bizonyos fajta cenzúrát is enged, sőt gyakorol, hogy más dolgok viszont ne zavarják meg az ő hír működését, de ez egy feltételezés részemről, Vagaszte, hogy...
2: Hát én azt gondolom, hogy cenzúra biztos, hogy ezt látjuk, hogy van, működik, irányított híráramlat, biztos, hogy van, ez szerintem az elmúlt...
0: Ezt én finoman nevezzük, hogy irányított hír?
2: Hát azt gondolom, hogy igen, mert azért ne felejtsük el, hogy az internet korában élünk, tehát azért mindenféle hírek, és főleg a közösségi médián azért nagyon sok minden olyan van, amit egész egyszerűen fizikailag képtelenség megakadályozni.
0: Hát nálunk képtelenség, de ahol megtiltják a Facebookot, internetet, ott már is
2: hát
0: megvan.
2: Jó, mondjuk most Kínát, meg Iránt, meg mit tudom én,
0: van
2: Oroszország is, tehát ott is, mit tudom én, mondjuk Facebook és Twitter, és nem tudom én, micsoda, az nem annyira működik, és akkor van ez a V-kontakt, meg nem tudom én, ami ott orosz Facebooknak hívnak, és hasonlók, amiket azért jobban tudnak kontrollálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsi és európai országban, mint Magyarország, a teljes cenzúra az nyilvánvaló képtelenség. Tehát ugye, és tudom, mikor itt beestem, és akkor a Gábor beszélt ezekről a régi cenzúrális dolgokról, nekem mondjuk ilyen első világháborús Népszava címlap például, hogy volt 4 sor, és utána az egész címlap üres volt. Tehát ugye az egy nem szégyenlős cenzúra volt, az bevállalt, hogy igen, cenzúra van, és akkor tudom én 5 hasábot kiszedtek az újságból, és egy fél hasáb belekerült.
1: De a cenzúra is megváltozott, mert egy idő után 1940-es években például betiltották ezeket a fehér foltokat.
2: Tehát igen, nem tehát lehetett. Azt mondom, hogy az első világháborús volt, amit én mondtam, az a Népszava címlap.
1: 1939-ben
0: de
1: még ilyenek
0: voltak. De a 2000-es években mikor igen, volt ez, mikor a magyar sajtó fehér oldalak
1: jelentnek? Az tiltakozás.
0: A tiltakozás volt, de nem,
2: én például azt akartam példának felhozni, hogy 1981-ben sajnos 10 éve elhalt barátom Őrsi István, az Írószövetség közgyűlésén felvetette azt, hogy Magyarországon fel kellene állítani egy cenzúra hivatalt. Azaz, hogy művek legyenek betiltva, és ne szerzők legyenek betiltva, hogy bizonyos írások legyenek, és a lengyel cenzúra hivatalt, persze ez egy ironikus javaslat volt, de a lengyel cenzúra hivatalt hozta fel egyébként
0: Pélának,
2: mert a lengyel barátok nem voltak ilyen szégyenlősek, és ott volt valódi cenzúra hivatal. Tehát nem az volt, hogy egyfajta ilyen elsikálós, szőnyeg alá söpős, hanem bevállalósabb.
0: Nem mutatott, ezt nem.
2: Ezt nem. És hogy most akkor mit tudom én...
0: Ezek ilyen ideológiai kérdések.
2: Hát nyilván ideológiai kérdések, meg hát hírkérdések is lehetek, azt gondolom, bőséggel. Na most... Én azt hiszem, hogy a magyar sajtónak így a 80-as évek utolsó éveiben, tehát már 89 előtt is, és főleg egyébként a Magyar Nemzet, gondolok itt a nyomtatott sajtó, a napi lapok közül, tehát hogy volt egyfajta ilyen aranykora, ami mondjuk így a 90-es évek elejéig tartott, és talán emlékszünk rá, hogy volt olyan, hogy az összes szakmák közül a lakosság többsége felmérések szerint az újságírókat tartotta a legmegbízhatóbb forrásnak. Elég rövid ideig volt ez, de volt ilyen.
0: Meg az ellenkezője van, miért?
2: Ma meg az ellenkezője van. Hát nézd, egyrészt azt gondolom, hogy a tulajdonosi nyomás az ugye nagyon fontos, tehát hogyha megnézed azt, hogy a sajtótermékeknek hogyan érződik az, hogy akkor ez most milyen irányultságú, mindenki azt kérdezi, hogy ki a tulajdonos. Nem azt kérdezik, hogy ki a főszerkesztő.
0: Mi az sima metró újságot olvasó ember azt kérdezi, ki a tulajdonos?
2: Azt gondolom, hogy igen, tehát van egy ilyen, hogy ki a tulajdonos, tehát hogy milyen irányba lendül a dolog. Tehát az, hogy mondjuk, mit tudom én, a különböző sajtótermékeknél olyan szerkesztőségi karta, vagy alkotmány, vagy bármilyen alapokirat van, amiben a szerkesztőség munkatársainak. Hát annak idején, mikor mondjuk a 90-es évek elején a Narancsban csináltunk ilyet, akkor például azt tudom, hogy az első, mint amit olvastunk, az pont a HVG volt egyébként, és abból indult ki az, amiből utána mi is ott kiindultunk, és hát aztán azt formálgattunk.
0: De akkor hova lett a tömegek bizalma az újságírókban? Mert ez volt a kérdés, hogy miközben 89-ben magasan állt ez a mutató, most meg a békafeneke alatt van.
2: Békafeneke
0: alatt
2: van. Hol
0: vesztettük el a
2: népet? Hát én azt gondolom, hogy talán 90-es évek második felétől kezdődően nyilvánvalóan egy folyamat volt. Több irányú ez. Részben azt hiszem, hogy ugye a nyomtatott sajtónak azért elég jelentős ára van, már csak a nyomda költség miatt is, tehát az ugye, és hát ugye esik vissza. Tehát, hogy ez ugye pénzbe kerül, kevésbé veszik az emberek, tudom, én mondjuk magam elég nagy hírfogyasztó vagyok, én is hétvégén szoktam napilapot venni alkalmasint.
0: De a 90-es évek közepén ez még legfeljebb a tévével volt konkurenciában.
2: Hát a tévével, meg a rádióval, meg a nem tudom én, és aztán utána indultak a 90-es évek végétől ugye ezek az online portálok.
0: És ettől maga a szakma veszítette el a hitelességet?
2: Nem ettől, hanem azt, hogy egyre több olyan eset jött, ahol a tulajdonosi nyomás érezhető volt. Hát ugye Gábor könyvet írt a Magyar Nemzet káváriájáról, ami azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog volt ebben.
0: Tehát ez egy politikai játszma.
2: Politikai játszma volt, mint ahogy egy politikai játszma volt egyébként a Magyar Hírlap. Hát ki gondolta volna a Magyar Hírlapról, ami egy ilyen csőri liberális lap volt, hogy azt egyszer már egy reformnyilas lap lesz. Szóval azért azt hívom, hogy reformnyilasnak, ami hát ugye nyilas csak így jobb színbe szeretne feltüntetődni. És
0: én azt hittem, hogy azt fogjátok mondani, vagy nem tudom, Gábor, neked mi a véleményed erről a kérdésről, tehát hogy hol veszítette el a sajtó a népek bizalmát, és hová lett ez a 89 körül megdolgozott, mert előtte se volt az embereknek bizalmuk a sajtóban, hiszen azt tudták, hogy hazudik. Nem. Aztán lett, aztán meg azt mondják, hogy miket beszélnek ezek össze-vissza egymásnak ellentmondó dolgokat. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy az emberek egyszerűen a saját bőrükön tapasztalták, hogy ami az újságban van, az egyrészt szenzációhajhász, és azért nem igaz, vagy nem tudják, hogy mi történt, és azért nem igaz. És most, hogy már van társadalmi média, vagy hogy nevezem ezt, közösségi média, most meg aztán végképp baromira újságírónak kell lenni annak, aki igazat akar írni, tehát aki olyan hírt akar, és mégis sikerül olykor-olykor, hogy olyan hír jön, amit senki más nem tudott megszerezni, csak az újságíró, és mennyi dolgozott. Schmidt Pál megbuktatása, az tipikusan ez a hírírási módszer volt, ami mögött hónapok összerakott munkája át, sose fogjuk megtudni, mert nem akarják megmutatni, hogy ki volt az ECSZ-géber, de akkor a hírt csináltak, hogy az meg tud buktatni egy köztársasági elnököt. Tehát ugye ilyen 10 évben egyszer van, jól mondom, körülbelül, ugye ilyen súlyú ügy.
1: Inkább 20.
0: És ott nem, de nem kell mindenképpen a köztársasági elnököt megbuktatni, tehát hogy egy ilyen, hogy így ül a hír.
2: Jó, de most Nézd, szóval, tehát a hírrel való manipulálás, az ugye részben ugye van a szóval, az írással, a szöveggel való manipulálás, ami egy könnyebben átlátható dolog, és akkor utána, vagy legalábbis szélesebb tömegek számára könnyebben átlátható dolog, és utána van a képekkel való manipulálás. Mondjuk egy tegnapi dolog, Orbán Viktor Nyíregyházára érkezett, ott van egy fotó,
0: tömegek
2: állják körül, és félfej, nem félfejjel, fél test hosszal magasodik ki a tömegből. Na most ugye itt a közösségi média, én ezen tegnap egy kicsit így röhögcsértem, és néztem különböző dolgokat Facebookon és itt-ott, akkor egyrészt találós kérdések, min állt Orbán Viktor?
0: A lépcsőn.
2: Lépcsőn, tekes hátán, Sámlin, nem tudom én, tehát szóval hogy úgy volt mindenféle íze. Másrészt 2 millió ember várt a Nyíregyházán. Akkor utána volt egy,
1: mit tudom én, akkor millió ember volt a Kossuth téren.
2: Igen, de aztán kiderült.
0: Pedig a Nyíregyháza az egy kisebb tér.
2: Kisebb tér. Na most, tehát, hogy...
0: Volt
2: egy totál, amit leszedettek viszont, ha nem tudom én, a Hajdubihar, nem Hajdubihar, mi a Szabolcs-Szatmári hírlap, vagy nem tudom én, hogy hívják ott a helyi lap, vagy portál, vagy valaminek a izé, leszedették azt a képet, nem tudom, hogy kicsoda. Úgy tudja, azért sok az ilyen önkéntes kutya is, tehát soha ne felejtsük el, hogy amikor cenzúráról beszélünk, az egy dolog, hogy van cenzúra hivatal, meg van tulajdonosi elvárás, meg van nem tudom én valamiféle politikai ráhatás, és a másik az, ami pedig úgy megképződik az újságíró agyába, akinek ugye számlákat kell fizetni, a családot eltartani, stb. Ilyen-olyan rezsie van, és bár megtör a rezsiharcos is, de azért hát ez egy nehéz küzdelem, és akkor azt gondolja, hogy akkor az öncenzúra az ebben az esetben jobb volna, vagy jó volna, és akkor hát ez egy ilyen pszichés folyamat, hogy akkor miket írnak le emberek, meg miket nem írnak le.
0: Igen, és akkor már is annál a...
2: És mivel lehet őket perelni, én például perben állok ugye a köztársasági elnökkel.
0: Ami még mindig?
2: Persze,
0: hogy,
2: majd
0: hogy mit csináltatok a fogdán, mit mondott, igen, és ki emlékszik, jó, ez nagyon vicces. Akkor most ne befolyásoljuk a bíróságot, jó?
2: Befolyásoljuk,
0: de ez is egy hír lesz, igen. Majd december 2-án?
2: 8-án.
0: Kivárjuk egy hónap múlva.
1: De az a kérdés, amit te ott feltettél, azért nekem ott egy dolog van, tehát amit válaszképpen is egy kicsit komolyabban is veszek, tehát hogy azért nem csupán arról van szó, hogy vannak körülmények, hanem arról is, hogy magamat megpróbálva ebből kvázi úgy, hogy törekszem nem így lenni, de gyakorlatilag a magyar sajtó bulvárosodása az egy ténykérdésé vált.
0: De tehát csak hogy, követte jól megkésve a nyugat-európai sajtóviselkedésé.
1: De az, amiről mi beszéltünk, és fénykorról beszéltünk, az pontosan arról volt, hogy a sajtó abban az esetben
2: minőségi volt,
1: precíz volt, pontos volt, időben jól helyezve, és főleg nem hazudva, vagy nem elhazudva, vagy nem elhallgatva. Mert az elhallgatás...
0: Ez most melyik korszak?
1: Én most

0: Hát vagy pedig olyan dolog történik, amire magad sem gondoltál.
1: Igen, mert nem azt, megjelenik nem az valaki, volt a szándékom, és... nem, volt a, nem azt szerettem volna elérni.
0: Ezzel azt mondod, ami nekem is a rögeszmém, a mai nap folyamán erre jöttem rá, ilyen, hogy sűrítve mindenki a hírekről beszél itt a Tilosban, hogy a hír mindenkié, tehát mindenki hírt ír a Facebookon, hírt ír a honlapján, a blogján, tehát hogy olyan mennyiségű információ áramlik szabadon, hogy bármiből lehet pillangóhatási elvből kiindulva egy olyan méretű eseménysorozat, aminek a végén egy igazi nagy hír lesz, holott te csak azt írtad le, hogy kinyílott a pitypang.
1: Ez az egyik része a dolognak, ez az egyik része a dolognak, a másik, de igen, de ez csak az egyik része a dolognak, a másik része az a dolognak, hogy abban a nyomáskényszerben nincs arra az újságíróknak, szerkesztőségeknek adott helyzetben gondolatuk, hogy elkezdjenek szelektálni a hírek között. Hát az a hír özön, amelyik zúdul minden naponta ránk, te hogy választasz ki? Kialakítasz magadban egy módot arra, melyik honlapot nézed meg, abból mit nézel meg, használod a hírkeresőt, vagy a HVG-t, vagy az Indexet, vagy az Origót, vagy a 444-et, és most sorolhatnám, fogadod el a saját információs bázisodnak, de kiderül mindegyikről, hogy nem elég. Mert hát azok is nem, és van még egy nagyon fontos része a dolognak, ez a cenzúrának egy nagyon rafinált módja, az MTI.
2: Hogyne?
1: Hát az, hogy az MTI kvázi adja a híreket.
0: Az állami hírszolgálat.
1: Az állami hírszolgálatot, és ebben megjelenik egy csomó minden, ingyenesen kvázi hozzájuthatsz, ettől a pillanattól kezdve abban a rohanásban, amiben vagy, és abban a hír özönben, hát tényleg az a legegyszerűbb elkapni, leírni, gyorsan továbbadni, hírverseny van, gyerünk, ha én már, hát látom azt, hogy mi történik, hát már a másikon kint van, mondja az egyik honlap szerkesztőség a másikról, és fordítva.
0: És akkor ez is ez a tulajdonosi nyomás, nem? Hogy jön a tulajdonos, azt mondja, hogy mit késlekedtek, azok meg már készen vannak vele, és nekünk kell kattintásszám és egyébként.
1: Igaz, hogy pontatlan benne a név, el igen, van hát írva, látom, igaz, hogy pontatlan benne a hely, igaz, hogy pont, tehát mindaz a négy igen. dolog, amit az elején mondtam, nem stimmel,
2: nem
1: de ott van. Igen.
0: Viszont ez nem válasz igen. arra a kérdésemre, hogy a magánemberek folyamatos magánhír cseréje, ami a közösségi médiának köszönhetően létezik, az hogyan befolyásolja a professzionális hír? Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy a hír az információ hatalom, és a hatalom az információ, ez egy ilyen kölcsönös, egymást feltételező két dolog. A magánemberek milyen szerepet kapnak ebben? 5 perc hát, van a témára.
1: Szerintem teljesen egyértelműen mi hírszolgáltatók, ők hírszolgáltatók.
0: Igen, na de ki kire van hatása? Mi magánemberként az egymás közötti hírcserével befolyásoljuk az információt és a hatalmat, vagy a hatalom befolyásol minket, hogy milyen híreket cserélünk egymás
2: között? Hát mind a kettő, persze. Hát nem tudom. Hát én azt mondanám, hogy az ember ugye valahogy úgy szocializálódik hírszempontból is, hogy rászokik valamilyen médiára.
0: Ez így, ahogy a Gábor mondja, négyből válaszolsz.
2: Igen, tehát mondjuk én mit tudom, én amikor úgy rászoktam erre, tehát ilyen egyetemista 20 éves koromban a rendszeres napilap olvasásra, akkor én az a 80-as évek eleje, én Magyar Nemzetet olvastam, és a Magyar Nemzetet egy hogy mondjam, az akkori viszonyok között egy elfogadható hírszolgáltatónak tartottam, ezen kívül Szabad Európa Rádiót hallgattam, meg hát mindenféle folyóiratokat és szamizdatot olvastam.
0: De tehát tévét is néztél.
2: Tévét is néztem, de keveset már akkor is. Tehát, hogy azt azért károsítónak éreztem
0: hát
2: a televíziót.
0: Hát meg volt egy kritikai szempontod annak kritikai a szempont, köszönhetően, amit olvastam.
2: De például a rádiót inkább hallgattam, tehát mondjuk a szombat délutáni rádiózás az azért egy ilyen
0: 168
2: óra.
0: A strandon is.
2: Igen. Tehát, hogy az azért úgy volt.
0: Na most látom, hogy...
2: Na most hagyd mondjak egy mai példát. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha az ember mondjuk így hozzászokik, vagy lehetősége van minőségi napilapot olvasni. Most az a mázdim volt, hogy az idén voltam egy pár hónapot Svájcban, és egy olyan helyen, ahova járt a Neue Zürcher Zeitung. Az hozzátartozik, hogy én nem tudok mondjuk németül annyira nagyon jó, de azért úgy

0: olvasok. Na most, ahogy az ember figyeli egy minőségi napilapot egy folyamatában, azt, hogy miket hoz le, milyen témákat hogyan kezel, tehát, hogy milyen terjedelmű cikkekkel, stb. Az azért nagyon tanulságos, és az, hogy tulajdonképpen ennek milyen hát így közösségi szempontból milyen szocializációs hatása tudhat lenni. Tavaly például voltam valamikor Amerikában, és akkor hoztam egy vasárnapi New York Times-t, és egy médiatanszéken tanítottam tavaly Erdélyben, Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsváron, és ott bevittem egy vasárnapi New York Times-t, ami hát egy ilyen több kilós valami, és akkor nem tudom, még két órán keresztül, vagy két alkalmon keresztül elemeztük azt, hogy milyen hírek vannak. Az, hogy mondjuk egy afganisztáni riport, mondjuk minőség és novellaszerűen van megírva, az szerintem egy fontos dolog, mint ahogy az is, hogy megtudok valamit a berlini, éppen aktuális berlini undergroundról New Yorkban, vagy megtudok valamit, nem tudom én, perui sámánokról, és nem tudom én, tehát egy ilyen szélesebb látókörű valami érzékel az ember, mint amit mondjuk a magyar sajtóból meg lehet tapasztalni. Meg lehet tapasztalni a magyar sajtóból is, csak sok mindent kell olvasni hozzá. Tehát
1: ez a Sunday Times van hasonlóan van az angoloknál, vagy
0: nyilván, én azt kevésbé olvasom.
1: De én úgy látom, hogy ez, mintha most a magyar újságírásban a neten lenne.
0: A neten cool, van.
1: Hogy a neten van, de
0: abban is van egyfajta ilyen generációs jelleg, igen. Tehát egy ilyen 40 alatti korosztálynak szól, és tudom én, ami tök jó egyébként, és nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy szóval én is, mit tudom én, naponta egy ilyen 3-4 portát nézek, követek, stb. De mondjuk így az állandó napilap olvasásról, ami annak idején, amikor mondjuk aktív újságíró voltam, akkor azért a 4 minőségi lapilapot és még volt 2 bulvárt azért olvastam. Mert ez
1: Gábor,
0: fontos volt.
1: Gábor, te mint printhős, hogy állsz a netes olvasással? Neked is egy perced van még, hogy ezt kifejtsd.
2: Abszolút olvasom, és abszolút olvasom, de hogy gondolom, hogy kell.
1: Igen,
2: olvasni,
1: viszont amit írsz, az print, tehát hogy te nem netes újságíró vagy, ha valami megjelenik, akkor a print alapján jelenik meg a neten abból, amit te
2: igen,
1: írtál.
2: Igen, ez 98%-ban így van.
1: És ez valami más stílust követel meg, vagy te ezzel nem foglalkozol, hogy a netre mi fog felkerülni, mert a printnek van egy bizonyos...
2: Hát, hogy mondjam, ez olyan van, én azt gondolom, hogy ehhez értek. Ez ilyen egyszerű dolog. Tehát azt, hogy ha muszáj, mert olykor muszáj, akkor az ember beül, és természetesen tud azon a nyelven is gondolkodni, de nem szívesen teszi, nem azért, mert ez számára megalázva, hanem azért, mert nem saját magamat adom. Hát én valamit kialakítottam, beleüregettem, belefásultam adott helyzetben, de az én vagyok. A fásultságaimmal, az ügyetlenségeimmel.
1: Hát most azonnal együtt. Tiltakoznom kellene, ne sorold ezt, mert nincs időm tiltakozni. Szerintem ez tök jó, hogy így csinálod.
2: Nem, hát,
1: mert ez, tehát én azt gondolom, hogy mindig lesz nyomtatott újság.
2: Saját magamat adom, én így tudok írni. És ez adott helyzetben vagy korszerűtlen lesz, vagy nem lesz korszerűtlen, ezt majd eldönti adott helyzetben. Az olvasó, vagy rosszabb esetben a tulajdonos?
1: Most rettentő sok mindent nem tudtam sem elmondani, sem megkérdezni, mert szerettem volna, de nem nincs rá időnk, mert be kell fejezzük, de azért elmondom információkat, hogy mindenketten tartjuk. Próbáld meg a bakkáccsal megcsinálni, bakkát kiküldjük, hogy verekedjen meg a bakkival, mi megbeszélgetünk.
0: Simán.
1: Azt gondolom, hogy csak azt akartam elmondani, hogy mindenketten, illetve mind a hárman, hogy magamat is ide soroljam veletek egy platformra kerülve, ezáltal a Nyilvánosság Klubnak bizonyos időszakokban az ügyvívői, vagy tagjai, vagy testvéri tagjai voltunk, és ez a Nyilvánosság Klub bár létezik még, de nincs szükség a működésére, mert a nyilvánosság olyan módon megváltozott, hogy ez a klub még nem érte utol ezeket a változásokat. Viszont ti mind a kettenettől, valószínűleg nem függetlenül, de mégis ez egy másik mondat, publikáltok, neked hamarosan megjelenik egy könyved, ez percek kérdése, és Gábor, te pedig hát nem kisebb feladatot látsz el, mint hogy a Mérai életműnek a gondozója vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális gyűjteményében, úgy hívják ezt, a digitális irodalmi akadémia.
2: Ez igaz, de ezen már a munka nagy részén, ezen a részén
1: igen,
2: túl vagyok.
1: Csak a tudás, ami ezáltal adatik, az,
2: hát az előbb, a következő 25 évre
1: ezt akartam mondani, hogy előbb-utóbb most a Vagász előnyben van, ugye megjelik a könyve abból, amit már megtudott az elmúlt 25 évben.
2: Hát ha reklámozni kell, nekem is megjelent most egy sajtótörténeti almanahom, úgyhogy az
1: amiben az eddigi cikkeid vannak benne.
2: Nem, ez egy újság 1938 és 1944 közötti időszakról szól, nevezetesen a két időpont 1938 az első zsidó törvény, 1944-45, amikor az a 25 újságíró, akit beválogatta, véletlenségből meghalt idő előtt.
1: Durván fogalmaztam.
2: Tehát gyakorlatilag a zsidó törvény kényszer áldozatai, újságírók, és ezeknek egy-egy cikkét kiválogattam, amelyik azt akarja jelezni, hogy a legkülönfélébb típusú emberek, keresztények, vállalt zsidók, ateisták, kommunisták és egyéb liberálisok és ókeresztények miként gondolkodtak 1938 és 44 között, akkor, amikor éppen a zsidó törvények sújtották
1: őket. Azt akarod mondani ezzel, hogy hiába telt el 70 év, még mindig aktuális.
2: De hogy akartam én mondani, ez véletlenül jelent csak most meg.
1: Értékelem az iróniádat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Én is köszönöm.
1: És azt remélem, hogy a hír és a hatalom Bermuda, mi lehet? Hír, a hatalom és a befogadó Bermuda háromszögében nem fogunk elveszni a továbbiakban sem. Horváth Ádám volt a DJ-nk és a hangmesterünk, akinek az édesapja nyomdász volt.
3: Újságíró
1: volt, bocsánat.
2: És a, de sokat az, járt nyomdába.
1: De sokat járt nyomdába. Az én apukám volt nyomdász, igen, de nem találkoztak. Úgyhogy köszönjük a segítségedet, és ezek szerint te is szívtál magadba egy kis ólom illatot, meg egyebet. Hello, hallgatók, mindjárt jönnek négytől. A következő csapat, hallgassátok őket is szeretettel a Magyar Hírnapon.
4: Jó.
5: Keltakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
5: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na, kelt a karó.

agresszív adózás örömei. Ez a dolog is úgy kezdődött, mint minden komoly ügy, erős fogfájással. A fogorvosom megállapította, hogy az egyik metsző fogam lyukas, ám a kezelés kellős közepén váratlanul abbahagyta a fúrást és levetette fehér köpenyét. Elnézést kérek, mondta, nem érdemes tovább folytatnom. Úgy szólván viszintesen ültem a fogorvosi székben, a szájam fel volt peckelve egy kis elmés szerkezet segítségével, és tompa nyűszítéseket hallattam. A tiszta bevételem ebben az évben elérte a havi 1500 livát, magyarázta a doktor, így több mint 80% progresszív jövedelmi adót fizetek minden további liva után, szóval, uram, nem érdemes. Sokat mondó kézmozdulattal jeleztem, én mindezek ellenére a kezelés folytatása mellett vagyok. Önnek sem érdemes, jó uram, érvelt a fogorvos. 3000 livát kell keresnie ahhoz, hogy nettó 600 maradjon a bukszájába, és kifizethesse a honoráriumomat, amiből aztán az adók levonása után ugye meghagynak nekem kerek 120 livácskát, egy fillérrel se többet. Nos, én pont ezt a 120 livát szándékoztam befizetni a feleségem autóvezetői tanfolyamára. Mindebből tehát az következik, hogy a sofőr oktatónak végül is 24 kemény liva fogja ütni a markát az ön 3000-ből. Jó, mondtam. De legalább nettó, tiszta bevétel. Igen, felelte a fogak specialistája, ám tegnap legnagyobb sajnálatomra az autóvezetői tanfolyamon duplájára emelték a tandíjat, és most nettó 48 livát követelnek minden egyes leckét. Na már most, hogy kifizethessek további 24 livát, kénytelen lennék felemelni az ön kezelési költségét 3000-ről 6000-re. Hát láthatja, jobb, ha elfelejtjük az egészet. Ekkor kiköptem az elmés kis szerkezetet, felálltam, és a fogorvos fülébe súgtam az össznépi varázsigét. Hát, kértem én magától nyugtát. Nem, ön korrektül viselkedett, így a doktor. De nem akarok semmi kellemetlenséget az adóhatóságokkal. Én szabályosan bejelentem minden jövedelmemet. Ez nálam emberi méltóság kérdése, mondhatnám elvi álláspont. Hát, a fogamnak muszáj lyukasnak maradnia? A világért se. Csupán arról van szó, hogy ön a nettó 48 livát egyenesen a nejem sofőroktatójának kezébe fizesse le. Ez esetben én is megtalálom a számításomat, és ön is. Egy pillanat tűnődtem félhangosan, hogy mit fogok mondani, ha az adóhatóságok felfedezik az autóvezetői tanfolyam könyvelésében, hogy én finanszíroztam a kedves felesége sofőrleckéit. Hát mondja, hogy a szeretője. Láthatnám a nagyságos asszony fényképét? De szorítkozzunk csak a dolog adóügyi vonatkozásaira. Kérdeztem, hogy lehet-e folytatni a próbafúrásokat, ám a kezelés folytatását a hétvégére elhalasztottuk. Időközben összeakadtam a sofőroktatóval, és kiderült, hogy ő is többet keres a megengedett összegnél. Sajnálom, mondta a gépkocsi tudora, augusztus végéig nem nyúlok pénzhez, nem fizetődik ki nekem, minden további garas a magasabb adókulcsosztály felé taszít. Pénz nem jöhet nálam a nyáron számításba. Akkor talán kiegyenlíthetem a számláját a fűszeresnél. Már kiegyenlítette a bútorgyáros, akit vezetni tanítok. Nálam, uram, meg vannak szervezve a dolgok, jegyezte meg a sofőroktató. A szobafestő például, aki motorbiciklizni tanul iskolámban, tegnap előtt kifestette a nővérem lakását tandíj fejében. A garázs számlámat két divattervezőnő fedezi közösen. Hát tudod énekelni? Nem nagyon kár. Mert látja, képeztetni akartam a hangom zeneileg. Bélyeg gyűjteménye van? Csak kulcstartó kollekció. Hát az mafu. Tudja mi? Fizesse ki a pesztonkánkat a fogorvos feleségének adott sofőrleckék fejében. A pesztonkával szépen megegyeztem. Jól lehet, eleinte vonakodott szóba állni velem, mondván, hogy nem hajlandó pénzt elfogadni vadidegen férfiakról.
Javasoltam, hogy hozok neki ajánlást a vízvezeték szerelőnktől, a lakatosunktól, a varrónőnktől, a fodrászunktól, asztalosunktól, kertészünktől, villanyszerelőnktől, fogorvosunktól, az ügyvédünktől, az éjjeli őrünktől, akik valamennyien tanúsíthatják, hogy kizárólag készpénzben és stikában fizetek. Soha, de soha nem kérek nyugtát továbbá. Maximális adódiszkréciót biztosítok ügyfeleim számára. Én nem akarok senkinek se a markában lenni, makacsolta meg magát a Pestonka. Nagyon fáj a foga? Percről percre jobban. Hát akkor ajándékozzon nekem kontaktlencsét. Tudja, amit a pucér szemgolyóra kell rátenni szemüveg ellen. Hát legyen, egyeztem bele a tranzakcióba. De ha felfedezik ezt az optikus könyvelésében, hogyan fogom megmagyarázni a dolgot? Mondja azt, hogy az ágyasa vagyok. Ez az állásom már foglalt, közöltem a Pestonkával. A fogorvosné még magácska előtt feliratkozott. Van esőköpenye? Igen, van. A fiatal pártól, aki a kisbaba a harmadik emelet 4-ben, így a Pestonka. Átmeneti megoldásképpen hajlandó vagyok beérni egy tibériási vikkendel félpenzióval. Ez az ajánlat megfelel nekem. Ámbátor, később hallottam, hogy a kontaktlencse is simán elment volna, mivel hogy időközben alapítottak Tel Avivban néhány optikus szaküzletet, amelyekben adószempontok figyelembevételével irodafelszerelést is árulnak. Az átlag polgár pápa szemet vásárol ezekben a boltokban, de hivatalos nyugtát írószerről kap, amely tudva levőleg adómentes beruházásnak számít. Létesültek ilyesfajta üzletek, művészi ajándéktárgyak is, porcelán szervizek árusítása céljából is, íróként nyugtákkal kombinálva. A város északi részében pedig egy élelmes pedigűrös nő hajlandó tyúkszemvágást skandináv nyelvű üzleti levelezésként számlázni. Itt a földközi tenger mellékén gyorsan alkalmazkodnak a népek a tényekhez. A tibériási szállodában sem ütköztem különösebb nehézségekbe. Van szobám a hétvégére a sofőroktató Pestonkájának, mondta a szállodaigazgató a kagylóba, de ez nem telefontéma. Leballagtam hát a Kinerettóhoz, és ott tárgyaltunk a nyílt mező négy szem közt. Na, mássuk, csak lapozgatott a tulaj titkos kis notaszében. Az első emelet foglalt a fiam zongora tanára részére, hát mellette lakja le a bérét a mosodásunk, a hercegi lakosztályban meg az adószakértő. Az én szállodámban minden szolgáltatások és áruk ellenében megy pénzt nem érdemes elfogadnom, mivel hogy az adóm 80% világos, mondtam. De hogyan tudnám én önt rekompenzálni? Talán mosogassak néhány napig a konyhát? Ne, hát az az állás már be van töltve, közölte a szállodaigazgató. Ez eszemben van egy ötlete. Fizesse ki a fogorvosomat. A körbe zárul. A szállodás fogorvosa természetesen nem akart tőlem pénzt elfogadni, mivel már ő is átlépte a legfelsőbb adóhatárt, ellenben szüksége volt egy repülőjegyre Uruguayba az anyósa részére. Ha ez nem megy, közölte, akkor beéri 3000 tojással és 10 kiló sóval. Ekkor már kifáradtam kissé ebben a progresszív adóügyi versenyfutásban, és elhatároztam, hogy fogfájással fogok élni, amíg újsághirdetés útján nem találok egy pocsék fogorvost, akit a kutya sem vesz igénybe, és így még alacsony az adókulcsa. A kormány bölcs gazdaságpolitikája minden esetre dicséretet érdemel. Sikerült nekik első ízben a modern történelem folyamán kiküszöbölni az emberiség ősi rákfenéjét, a pénzt, mint általános fizetőeszközt. Visszatérésünk a primitív népek egészséges cserekereskedelméhez határozottan kívánatos, s talán rövidesen visszatérhetünk a fákra is a dzsungelben, amelyet oly könnyelműen elhagytunk a progresszív adóztatás bevezetése előtt.

0: Egy meglepetés következik, kérem szépen, a színfalak mögött várakozik valaki. Egy olyas valaki, aki ebben az országban minden kérdést, minden problémát meg tud oldani, és meg tud válaszolni. Önökön lesz a sor, hogy föltegyék ezeket a kérdéseket, a legégetőbb kérdéseket, amik önöket foglalkoztatják. A színfalak mögött, aki áll, ő a nagy magyar mágus, ami megváltunk, a legesleges legfőbb illetékes mindenütt. Önökön a sor.
1: Kérdésem a következő. Mi a véleményük az IKEA reklámkampányáról?
0: Talán nem mindenki tudja, hogy megszállták az IKEA áruházat az Őrsvezér télen valamelyik éjszaka a lakosok, mert 15%-os árengedmény volt.
2: Az illető tudja, hogy ki lesz a következő kormányfő?
0: Hátrányos helyzetű ajtón kívüliek, hogyha akarnak kérdezni. Állóhelyes rész. Igen.
3: A családom érintett a fiatalok lakáshelyzetével.
0: A fiatalok lakáshelyzet.
3: Igen.
4: Nem tudja intézni a polgármester, hogy megkapnánk a 13. havi fizetésünket a pestiek.
0: Igen.
5: Azt szeretném tudni, hogy a benzin árában még mit lehet beépíteni.
0: Gondolkodnak azon, hogy a kőolajat, de... Meglepetést ígértem, meglepetés fogja önöket érni, ugyanis én pillanatokon belül ide fogom szólítani dr. Tordány Józsefet, Éles István magyar hangján.
6: Véreim! Magyarok! Hallgassátok, Tordján vezér! Örülök, hogy kérdeztek tőlem az én leendő választóim. Nagyon örülök, hogy kérdeztek, bár meg kell mondjam, hogy mi kisgazdák, és különösen én kisgazda, mi a nemzet ütő erére téve kezünket kiérezzük a kérdéseket, és tudjuk a válaszokat is természetesen. Ennek ellenére természetesen nem volt felesleges, hogy az én leendő választóim föltették a kérdéseket.
0: Ne haragudj, de a két perc lejárt, Tordján.
6: Igen, nem lehet megzavarni abban, hogy én a népemet szolgáljam. Azt a népet, amelyiktől én a legitimációt szereztem.
0: Itt szerzett ön a népétől?
6: Én a legitimációmat kaptam ettől a néptől.
0: Negyedik lett a listán Nyíregyházán, vagy ötödik?
6: Az egy másik lista volt. Saját igazi listámon én kizárólag az első helyen szerepeltem. Különben is olyan pártállami maradványokkal nem vagyok hajlandó még egy listán sem szerepelni.
0: Csak azt szeretném...
6: Én egy demokratikus rendszerben szeretnék élni, ahol végre már nincsenek elöljárók, ahol a nép az igazi elöljáró.
0: És ön hol helyezkedik el?
6: Én a nép előtt járok ugyan, de ez... Korán sem jelentheti azt, hogy én egy elöljáró vagyok. Csupán csak azt jelenti, hogy mivel engem a nép felruházott ezzel a lehetőséggel, hogy az élére álljak, ez természetesen az én számomra egy kötelezettség. Mert mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, nagyon jól tudom azt, hogy mire van igazán szüksége a magyar népnek. Mert a magyar népnek arra van szüksége, hogy reprivatizáljunk, és földet osszunk, és mindenki az ősi jussához hozzájussunk.
0: Akkor erről beszéljünk.
6: Beszéljünk.
0: Ki lesz a következő kormányfő?
6: A kérdést a lehető leghatározottabban visszautasítom, mert az rejlik benne, hogy a tisztelt kérdező nem bízik abban, hogy mi kis gazdák és én kis gazda megnyernénk a következő választásokat, és azt hiszem, szerénységem tiltja, hogy megnevezzem, hogy ki lesz a következő kormányfő. És én ezt természetesen vállalom, mint ahogy a reprivatizációs programot is természetesen, mint ahogy vissza kell adni természetesen a földet a parasztnak, a villamosvezetőnek a villamost, a kalauzt, a kalauznak a saját kocsiait, a villamosokat,
0: ne arra,
6: a szerelvényeket.
0: Közbe vágnék. Szóval ön szerint mikor lenne igazán ideális
6: nem meg... Nem értem a tisztelt
0: megrendezni.
6: Fiatal kollégámat, teljesen ilyen pártállami, justos, franekos, frankós, vagy...
0: Just is megkérdezem azt öntől...
6: ...beállítódással megpróbálja belém folytani a szót. Kérem szépen, én nem szoktam ahhoz hozzá, hogy belém folytják a szót. Erre maximum Szabad Györgynek, Dornbaka Lajosnak van módja. Ne haragudjon,
0: de én korosztályomból is egy párom megpróbálták. Igaz, hogy az ön hívei rohadt narancsnak nevezték őket, de hát...
6: Hát ugye azt nem várják el, hogy amikor például meglátom ezt a három derék fiatal barátomat, Dajcs Tamást, Orbán Viktort, vagy bármelyikőjüket, és ottan megjelennek, akkor talán azt várják, hogy én legyek a három narancs szerelmese, vagy nem?
0: Na nézzük a következőt. IKEA.
6: Bizonyára önnek igaza van abban, amikor ezt a kérdést fölteszi, csak az az igazság, hogy számomra ez a kérdés így önmagában még nem jól értelmezhető.
0: Az IKEA az egy svéd bútorgyártó vállalat, és a kérdés úgy szólt, hogy a reklám hadjárathoz mit szól ön?
6: Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen hadjáratok, pontosabban... Annak örülök, hogy a mi országunkban csak ilyenfajta hadjáratok vannak. Már elfelejtettük ugyebár azt, hogy a múlt évben voltak persze más hadjáratok is, amit természetesen mi nyertünk meg, csak ez nem tükröződött a választási eredményekben. Tehát én nagyon örülök, hogy az IKEA így hadjárjon nekem tulajdonképpen. Végül is az IKEA-val semmi
0: kérdés.
6: Bajom, hiszen az IKEA behozza ide a tőkét. Az IKEA egy potenciális vállalkozó arra, hogy például a világkiállításon is produkáljon, mert a nyugati tőke, kérem tisztelettel, magától nem jön be, azt nekem kell behívni.
0: Magától elmegy. Jó.
6: Tőlem igenis be fog jönni a nyugati tőke, a keleti tőke.
0: Igen. A tajvani tőke. A hongkongi
6: nagyon
0: tőke.
6: Jó, hogy mondja ezt a Tajvant, hiszen Tajvantól Hongkongig az összes tőke miattam és általam jön be ebbe a...
0: Nem beszélve a koreai tőkéről, ugye?
6: Igen, az összes koreai tőke is természetesen a mi kapcsolataink által is révén jut be. A keleti, az északi, a nyugati, a...
0: Tordján úr, kettő Korea van, ez nem kis gazdapárt, hogy négy, meg hat, meg... Csak kettő.
6: De most, hogy fölvettük velük a kapcsolatot, én el tudom képzelni, hogy innentől kezdve Korea is osztódással szaporodik. Ugye itt vannak a gazdasági problémák, hogy más ne mondjak, ugye ezeket nekünk meg kell oldani, és mi kis gazdák, különösen én kis gazdag, ezt természetesen meg tudom oldani, hiszen óriási, sok időkártya van a mi kezünkben, hiszen mi adósok vagyunk, és aki adós, az természetesen óriási sok időkártyával rendelkezik. Akkor... Például azzal, hogy nem fizet.
0: Ki képviseli ön szerint
6: magyarul? Én képviselem a leghatározottabban és a legkövetkezetesebben a magyar népet, a magyar hazát, ezt a szegény, szerencsétlen, drága magyar hazát, ami nekünk van, amiért mi dolgozunk, küzdünk és fáradozunk. Hadd ne mondjam, hogy mi kis gazdák.
0: Térjünk át az autókra. Nem tudom, föltűnt-e önnek, hogy újabban...
6: Bocsánat, én repülőgéppel járok. Persze az automobilokról is eshet szó.
0: Szóval várható-e, hogy emelkedik a benzin? Suttogják itt, ott, amott.
6: Hát, ha suttogják, akkor sajnos kénytelen lesz a kormány megemelni.
0: Azt szeretném csupán megkérdezni, hogy van-e abban valami tudatos célzatosság, hogy Kupa Mihály a közeljövőben Moszkvába utazik, ön pedig Amerikába?
6: Igen, ebben határozottan felfedezhető az a célzatosság, hogy én a magam részéről az amerikai kisgazdákkal szeretnék, akiket ott egyébként farmereknek hívnak, szeretnék velük intenzívebb kapcsolatokat létesíteni.
0: Melyikük fog visszajönni?
6: első hallásra természetesen úgy tűnik, hogy a kupának van erre nagyobb esélye.
0: Nézzük a 13. havi fizetést.
6: Na nézzük. Végre egy igazán használható ötlet. Az elmúlt 15 percben egy hasonlót nem hallottam, még fiatal tanult.
0: Pedagógus hölgy kérdezte, hogy ő hasonlóan az önkormányzatokhoz számíthat-e a 13. havi fizetésre.
6: Erre tulajdonképpen számíthat, csak ne nagyon építsen.
0: Harminc éves vagyok. A fiatalok lakásproblémáit hogyan tudná ön megoldani?
6: Hát kérem, meg kell mondjam őszintén, hogy az én édes véreim, az én gyermekeim, akik természetesen nem csak az én saját gyermekeim, hanem az a valamennyi szülötte, akiknek az a legfontosabb problémájuk, ami nekem is, hogy nincs nekik még egyelőre saját fészkük, kis odújuk, ahova megtérhetnének estelente a jól elvégzett munka után megpihenvén. Mivel ehhez még nem jutottak hozzá, természetesen mi kis gazdák és különösen én kis gazda, kitaláltam azt az egyetlen nagyszerű módszert, amely a következő. Én a nemzet nagysága előtt kalapot emelek, leteszem a bolsevisták által lerombolt, ledöntött és felrobbantott nemzeti színház helyére, kiteszem a kalapomat, a véremet, a szívemet, vitánkat és szangvinánkat, ahogy a svéd mondja, ha jól beszél latinul. És odavárom a nemzet fiait, lányait, mindazokat, akiknek van karikagyűrűjük, tegyék oda bele a kalapba, és ami édes, drága véreinknek, gyermekeinknek lesz lakásuk.
0: Ugyanúgy mit tegyen az, akinek nincsen sem lakása, sem karikagyűrűje?
6: Akinek nincsen karikagyűrű, ez menjen el és váltsa ki az aciból. És tegye oda, ami közös, nagy, nemzeti, népnemzeti kalapunkba. És utána majd nézzék meg, hogy megoldódnak a problémák. Mert csodát ugyan nem tudok tenni, de biztos, hogy a megoldást tudom. És nézzék meg, hogy hol lesz utána a kalap.

0: A legutoljára csak annyit kérdeznék öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy önt 22-18 arányban leváltották a Kisgazdapárt frakcióvezetői minőségére.
1: Én a magam részéről csupán csak annyit tudok mondani, hogy egy Tordján Józsefet leváltani lehet, legyőzni soha. Egyebekben pedig természetesen el kell mondjam még azt is, hogy egy művelt nyugati demokráciában ezután a szavazás után azt következnék, hogy én lennék 18 percig a frakcióvezető, aztán 22 percig az összes többi.
2: Köszönjük a válaszokat!

0: Egy év eltelt, és a nagy félelmeink elmúltával jöttek a hétköznapi kis félelmeink. Beszélgető partnerem egy kis nyugdíjas.
1: Azt szeretném megtudni, hogy nem féle az utcán.
2: De igen, nagyon csúszik.
1: Attól nem féle, hogy esetleg megtámadják.
2: Attól is félek, mert a sógornőmet a múlt héten fényes nappal a nyílt utcán megerőszakolta.
1: Hány éves a sógornője?
2: 17.
1: Azt szeretném megtudni öntől, hogy féle.
2: Igen, nagyon félek.
1: Hogyan védekezik?
2: Gázfegyverrel.
1: Használta már?
2: Többször is.
1: És sikerrel?
2: Igen.
1: Hogy?
2: Múltkor egyszer becsengetett egy ilyen betörő kinézetű egyén. Nagyon megijedtem, és izgalmamban leggáspréztem magam. Ettől elájultam, és így nem tudtam beengedni.
1: Igen.
2: És azóta mindig így teszek, már tükör nélkül rutinból szembe tudom magam lőni.
1: Mondja, és önnek egyáltalán vannak még értékei, amit ön félt?
2: Hogyne, van egy hátsó hidam, talán arany, vagy aféle, nem tudom.
1: Például órája van-e?
2: Igen, angol órám van, ugyanis a fiamhoz készülök Kanadába, angol órákat veszek.
1: Mondja, az otthonában tart-e ön komolyabb értéket?
2: A lakásban található riasztó berendezés a legkomolyabb érték, azt nagyon féltem.
1: Mert milyen típusú ez a riasztó?
2: Drótszörű, fakszi.

0: hely a nap alatt. Azon a vészterhes hajnalon a bal felső metszőfogam felébredt téli álmából és sajgani kezdett. Megkérdeztem Trude nénit, hogy ismere egy jó fogorvost a közelben. A nénikén megnevezett hármat is a közvetlen környéken, ami New Yorkban azt jelenti, hogy egyik sem rendel messze 25-30 kilométernél légvonalban. Kérdeztem, melyik a legjobb fogorvos a három közül. Hogy melyik a legjobb, így Trude? Hát az attól függ. Az elsőnél például a város központjában csak nagy szerencsével lehet parkolóhelyet találni, a második már jobb fogorvos, mert kifogástalan autóbusz közlekedés van közötte és a legközelebbi olcsó parkolótelek között, de a legjobb mégis dr. Birnbaum, aki a külvárosban lakik, és úgy hirdet, hogy a környező mellékutcákban nem egyszer lehet parkolóhelyet találni. Fogam kezdett bedagadni, úgyhogy lesiettem használt autómhoz, és kiutaztam dr. Birnbaumhoz. Csak hamar megtaláltam a házat és a környező mellékutcákat, csak éppen minden négyzetcentiméter el volt foglalva járművek tömkelegével. Kis ideig keringtem a ház körül, mint egy utat tévesztett műhold, még aztán csoda nem történt, egy jámbor amerikánus bukkant fel az autója felé farolva, rögtön melléje suhantam. Eltetszik hajtani? Az amerikánus értetlenül nézett rám, míg aztán közel-keleti megjelenésem rá nem ébresztette, hogy autodidakta vagyok a parkolás terén. Elhajtani? Nem hitt a fülének. 2 évig vártam, miszter, erre a helyre. Amíg múlt ősszel végre elcsíptem, amikor a tornádó elvitte az összes itt parkoló kocsikat. Ekkor láttam csak, hogy autóját 2 ujjnyi porréteg fedi. Akár csak a többi autót, ameddig a szem ellát. Megkérdeztem az amerikánust, hogy hát akkor hol lehetne mégiscsak parkolnom? Csak a jó Isten tudja, válaszolta. Azt hallottam, Texasban találni még néhány üres helyet. Ne felejts el, miszter, hogy minden évben 50 millióval több autónk van, és a kocsijaink évente átlagosan 35 cm-rel hosszabbak. A Gallup intézet utolsó jelentése szerint a lakosság 83%-a tartja a parkolóhelyek hiányát az Egyesült Államok legégetőbb problémájának, míg az atomháború csak 11%-ot aggaszt. Azzal az amerikános kihúzott egy biciklit az autójából és rápattant. Kérdeztem, miért nem zárja be a kocsiját? Minek? Nem lopnak itt kocsit, nem tudnának vele hol leállni. Fogamnyilalása tovább hajtott. Annyi autó állt az út szélén, mint a tenger fövenye. Ahol nem állt jármű, ott mindig egy tábla volt, hogy azt mondja, a parkolás júliustól júniusig tilos, vagy tilos a parkolás 12-től 5-ig és 5-től 12-ig. Vagy egy nagy vörös tűzcsap, amelynek környékén még átutazni sem szabad a tűzveszély miatt. A város szélén találtam egy táblát, hogy azt mondja, másfél órai parkolás 1983. augusztus 7-én délután 3 és 4 között. Gondoltam, kivárom, de sajnos a fogam belém nyűszített. Aztán gyütt a szerencsés fordulat az egyik kanyarban. Fölfedeztem egy üresedést valamilyen nagy ház előtt, mondván, szabad parkolás ügyfeleknek. Pörői csapásként parkoltam, mire azonnal megjelent egy bedobó ember, és betuszkolt a biztosítási ügynökséghez. Mondtam az alkalmazottnak, hogy szeretnék valami kis biztosítást. Kérem szépen, így az alkalmazott. Mennyi időről van szó? Másfél óra. Az alkalmazott elővette a hivatalos táblázatot. Másfél óra parkolás, $10,000 tűz és jégbiztosítás, ez a minimum. Megmagyaráztam neki, hogy legfeljebb az autómat verheti el a jég, és ez csak szerencsés fordulatnak számítana. Kérem szépen, $3,000 balesetbiztosításért nyújthatok fél órai parkolást. Hát akkor inkább itt hagyom a kocsimat, és veszek egy újat. Kérem szépen, ez elég gyakori. Tovább utaztam a parkoló órák felé az egyik mozi előtt, de az emberek minden órában kiszaladtak a moziból és bedobtak egy érmét. Kisvártatva elfogyott a benzinem. És közben lassan sötétedni kezdett. Behajtottam egy benzinkúthoz, és miközben feltöltötték a tankomat, engedélyt kértem, hogy a mellékhelységet fölkeresessem. A WC ablakon aztán gyorsan kimásztam, végigkúsztam valami sötét folyosón, átlopakodtam egy raktáron, kisettenkedtem a hátsó ajtón, de csak hamar kiderült, hogy ez az autó. melyet a tapasztalt kutasok a hátsó ajtó elé állítottak. Gúnyos mosolyuk láttán fölébredt bennem az ősi orientális büszkeség. Mit tudnának még csinálni a kocsimmal? Hörögte. Ajánlatot kérek, na mit?
1: Hát kérem szépen.
0: Olajcsere
1: 10 perc,
0: szelepcsiszolás fél óra, átfestés 1 óra, fessék át zöldre és olajcsere! Azzal rohanni kezdtem a fogorvos felé, mert a garázsnyíkok figyelmeztettek, hogy pontosan 1 óra 10 perc múlva el kell vinnem a kocsit, különben porrá égetik egy külön erre a célra konstruált speciális parkoló kemencében. Csak hamar elfulladt a lélegzetem a szaladástól, mire autóbuszra szálltam, majd a végállomástól taxin folytattam utamat. 42 perc múlva érkeztem dr. Birnbaum házához, úgyhogy azonnal vissza kellett fordulnom. Még idejében érkeztem a benzinkúthoz, akkor kezdték locsolni benzinnel a kocsimat. Ekkor már világos volt előttem, mi a teendő. Visszahajtottam a fogorvoshoz, és a kapu előtt nekihajtottam a lámpaoszlopnak. Aztán megkönnyebbülten kikászálódtam a roncsból, és végre bejutottam a rendelőbe. A kezelés vége felé dühös autótülkörés hallatszott rendtől. Dr. Birnbaum egy másik páciense nyomogatta a dudát türelmetlenül volt autón mögött, amikor meglátott, rám mordult. Mondja, mennyi ideig akarja maga kisajátítani azt a lámpaoszlopot? Beláttam, igaza van. A privát lámpaoszlop kényelmét csak a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak az új világban.

0: A fordulat. A fordulat. A fordulat. Mielőtt a fordulat bekövetkezett volna, aránylag szürkén folyt le életem javarésze. Csak néha napján sikerült valamelyes figyelmet kelteni magam iránt, mondjuk például a Nagy Héber lexikon megszerkesztésével, amelyről több újság is beszámolt az irodalmi rovatban, hogy azt mondja fr.kisch.lex24.köt. Aztán, ha jól emlékszem, a nyári szünetben meghódítottam a Kilimandzsárót, és ha a rádió hírszolgálatának vezetője éppen nem náthás aznap, akkor biztosan megemlítettek volna az adásokban. Néhány évvel ezelőtt megkomponáltam Beethoven 10. szimfóniáját, és akkor végre megjelentem a Letztes Neues című napilap innen-onnan rovatában. További fénypont az életemben, miután felfedeztem a rák ellenszerét, az egészségügyi miniszter személyes kihallgatáson fogadott, amely negyed óráig tartott az uruguayi urológus küldöttség megérkezéséig. Mi is volt még? Ja igen, utóbbi években történelmi kutatásokkal foglalkoztam, megírtam a zsidóság nagy eposzát, Ábrahám apánktól napjainkig 4000 oldalon. Ez ügyben meg is interjú voltak a rádió könnyűzenei műsorában. A nagy közönség azonban még mindig nem tudott rólam semmit. Ekkor következett be a fordulat. A dolog meglepetésszerűen történt. A Dizengoff sugárúton hozzám lépett egy kisfiú mikrofonnal a kezében, és megkérdezte, mi a véleményem a dolgok állásáról. Oda se neki, feleltem. Majd csak meg leszünk valahogy. Azután hazatértem, és elfelejtettem az egész incidenst. Azonban az esti órákban rekett üvöltés hallatszott a szalonból, ahol gyermekeim szoktak a televízió készülék előtt a szőnyegen vacsorázni, és a küszöbön megjelent Amir fiam reszketeg alakja. Apu! Rögte a gyermek. Apu! A televízióban! Apu! Televízió! Apu! A gyerek ideiglenesen megbénult. Kihívtuk az orvost, és rövid időn belül hallottuk kiáltozásait a lépcsőházban. Láttam, kiabálta a doktor. Láttam, oda sem, televízió. Csak akkor emlékeztem vissza, hogy tényleg állt ott az utcán egy másik kisfiú is valami filmfelvevőgéppel, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a dolgok állásáról. És akkor a telefon is csengeni kezdett.
1: Köszönöm,
0: suttogta a kagylóba egy jeruzsálemi matrón.
1: Köszönöm önnek, az emberiség nevében.
0: Az első csokrot a nemzetgyűlés elnöke küldte. Optimista nyilatkozatod a televízióban rendkívüli benyomást tett rám, így az elnök. Bravo! Két autógramot is kért. Aztán betódultak a szomszédok, felsorakoztak a fal mellett, hogy lássanak. A bátrabbak megérintették ruházatomat, és gyorsan visszaugrottak. A kora esti órákban befutott egy hajfai építész, aki látni akarta a profilomat.
1: Pontosan, mint a másznak,
0: jegyezte meg, és pajkosan hozzátette. Oda se neki, mi? Részegítő napok voltak ezek. Gyermekkori álmaim megvalósulásának önfelett periódusa. Valahányszor a nép közé vegyültem, összesúgtak mellettem és mögöttem az emberek.
1: Itt megy, a televízió, az oda se neki.
0: Az üzletekben nem egyszer előfordult, hogy a kiszolgálók tányérszerű kimerett szemmel néztek rám, elsápadtak és hangtalanul összecsuklottak, mert rájöttek, hogy én vagyok az a televízióból. Serdülő lánykák szemlátomást elolvadtak jelenlétemben, és virágok, hogy egészen őszinte legyek, a feleségem hozzám állása is teljesen megváltozott. Az egyik holttalan éjjelen kinyitottam a fél szemem a vackomon, és láttam, miképpen nézeget az asszony hosszasan, mint a először látna életében. Efraim, suttogta a kicsike, oldalról Goldára hasonlítasz. és én magam is megváltoztam. Járásom döngőbb lett, és megjelenésem súlyosabb. A mamám szerint 2-3 centimétert nőttem is. Szavaimat rendszerint így kezdtem. Mint a televízió egyik kulcs szereplője, csak azt mondhatom, az elmúlt évek sok kudarca és csalódása után a nyavajást lexikonokkal, szimfóniákkal, eposzokkal érthető, hogy valósággal megrészegültem váratlan és példátlan népszerűségemtől. De a hozzávetőleges becslés szerint az egész lakosság látott a televízióban. Josef Milsteint kivéve. A fenti polgár lakásában ugyanis éppen akkor égtek ki a biztosítékok, amikor a televíziós jelenésem volt. Hosszú levélben rekonstruáltam, neki felléptem. Feltételezhető volt, hogy rövid időn belül átkeresztelik az utcát, amelyben lakom, valamely időszerű névre, mint mondjuk interjú fasor, vagy a képernyőn megjelentek sugárútja, vagy ilyesmi. Minden esetre új névjegyet nyomtattam. Efraim Kishon, látták a televízióban, oda se neki, 1971. január 14-én. Ez, hogy őszinte legyek, elég nagy szükségem van manapság erre a névjegyre, mert a hálátlan tömegek kezdenek elfelejteni. Ijeszt a dolog. Nem egyszer megesik, hogy az emberek hűvös közönnyel viseltetnek irányomban, mintha csak egy szimpla író volnék. És nem televíziós jelenő. Megérdeklődtem Jeruzsálemben, hogy talán még egyszer lehetne sugározni szenzációs szereplésemet, de negatív választ kaptam, és a fizetett hirdetéseket letiltották. Igyekeztem az utóbbi időben olyan helyeken forgolódni, ahol kisfiúk fényképeznek a televízió részére, de eddig sikertelenül. Csak egyszer történt meg, hogy az operában már jöttek felém, amikor valaki mögöttem turkálni kezdett az orrában, és előnyben részesítették. Én is gyorsan turkálni kezdtem, de már késő volt. Most pánik hangulatban vagyok. Tegnap előtt közölték velem, hogy megkaptam a Bialik irodalmi nagydíjat. Kérdeztem, hogy felveszik a televízióban, de azt mondták, hogy nem. De el sem mentem. Az egyik takarítónő a televízióban megígérte, hogy behoz ősszel a Hogy ityeg a fityeg című szórakoztató műsorban. Hát most ez az egyetlen reményem. Addig kénytelen vagyok újból visszasüllyedni a reménytelen, sivár névtelenségre.

nagyon szépen köszönöm a tapsot. Akkor is hallaná megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemez borítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na, most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, ide rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel.

0: csomóra, most. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg, ez meg nem történik semmi. Egyik se ül, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögél, kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Ez az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem. Ment egy műsor. TV minta volt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar?
3: Hogy lehet ilyet kérdezni?
0: Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy. Tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem. Ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmát. Válasz.
3: A csizma azért ázik be, mert a gyártmányfejlesztést mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva
0: Várjál, semmit nem értek, várjál. Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt szokott az illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Ő, de meredek, mi? De ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a paka honvalat, viszi haza, tillárom haj, messzi. Otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te marha. 1200 forintért. Tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír? Vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszi külföldi is, de az, hogy ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtárs,

Ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De nagyon jó, bevált. Csak egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe. Így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk. Hordja egészséggel, lábon, elő. Ajjaj, itt aztán már ugye gáz, mert oda van írva, hogy csizma, lábon, meg hogy elő. Na most figyeljetek, csizma benne van. De hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csiz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Hozz egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek, úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó, mondja. Tartom a csizmát nagyon szorosan, így a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész. Ilyen ungel is egy csiriz. Na, egy ilyen volt. Megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bótba. Köszön. Nem fogadják. Ő a hülye, még köszön. Nem tudja, hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmát. Vezetőhöptárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rövő, mert tudom, mit akarok mondani. Így, asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye, humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

0: Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hála a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van, ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapba meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, te hogy megy, a rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó. Szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdöget kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ül kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírt, hogy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben, aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék, is csoráz. 2. Azt mondja a grossis a kapuban. Minda. Pedig itt álltam, hogy ment ebbe? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára. Új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami is? Nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli. Ajjaj, ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így, így. Mert itt a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a padba meg rálagatod a lábára. Azt hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgás, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Istennek. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval kérdezik, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsik. Nénda, ott meg fut valaki, oda né. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsik, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze, rúgta a labda, megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezte. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé, ide. Nem oda 10 méterrel odér, nem oda 20 méterrel, ide elé, mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Hát hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki, erre maguktól nem jöttek rá, ezt képzeld. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len. Kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta, nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy írták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30, most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, kocsi is fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsi is feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a külire, a hámlokára, ide előre. Azt mondok ott is magának, hogy kérdőzik ki, hogy Sany, ez a labda? Rábólintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy idei nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni, sóbálni. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Papp László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság, sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek, Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?
1: Töredékek következnek Boncz Géza fejéből. De ezek a töredékek most egy érdekes népművészeti vásáról szóló levéllé állnak össze. A cserepeket bemutatja Boncz Géza, önök szíveskedjenek összerakni.
2: Kedves Marton elvtárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat a Lekváros neméni tájjellegű napokról. Elnézését kérem a gírbegurva betűimért, ezt a levelet egy száguldó zetoron írtam. Azt, hogy miként kerültem a zetorra, még én sem tudom, de az a lényeg, hogy távolodom a falutól, és a kapával, kaszával utánam rohanó emberek már rég eltűntek. Hát akkor neki kezdek a levélnek. Hideg csípős, orkánszerű kabáttal érkeztem. Lekváros neménybe, a Batyú népművészet fellegvárába. Miközben talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva, mint kovácsoltvas kerítés, hagyják el a házat. Arrébb nosztalgia hullám söpört végig a falun, az 50-es éveket idézte a Mátyás napi kulákjárás. A farkas étvágyú nézők azonnal följelentették a szomszédjukat, persze ez csak játék volt, épp ezért névtelenül. Tolongás fogadott a tanácsháza udvarán. Mindenki kíváncsi volt, mert az éjjel egy furcsa állat jelent meg a följárati lépcsőn. Ahogy elnéztem, egy teknős béka lehetett. Egyre izgatottabbak lettek az emberek, kérdezték a mellettem elterülő agronómust. Mi ez? Ő nem tudja, volt a válasz. Szaladtak a gyógyszerészért, kérem, én nem nyilatkozom. Futottak az iskola igazgatóért, kérem, ez nincs benne a tanrendben. Végül is, hát hívták a tanács elnökét. Az megállt a csúszkáló valami előtt, feltolta kalapját, hosszasan gondolkodott, majd fontoskodva megszólalt. Ámberek, ez vagy valami, vagy megy valahová. A főutca mellett lévő Karcsi bácsi téri művelődési otthonban eredeti fővárosi népművészek lakó tömb környéki saját ihletésű tárgyakat árultak. Például bőrből készült napszemüveg, fából faragott májkonzerv, lószőrből font lószőr, nyereg alatt nyitott népi ellenőr, és egy szegecselt vaspánt, nehogy attól a nagy népművészettől szétpattanjon a fejük. Már esteledett, mikor a nagy teremben megnyitották a gálaestet. Volt itt nóta, néptánc, folk hátán folk. Alig győztük kapkodni a fejünket a röpülj páva elől. Ekkor a hátam mögött megszólalt a szakszervezet Vándor Zacskóval kitüntetett titkárnője. Azt mondta, hogy mi majd ott és majd mi vált válnak vetve, és majd erős bástya a mi résünk, mondják a nők, és hogy majd mi odaállunk, sőt fölmegyünk, ott, ahol majd mi aztán majd megmutatjuk, és hogyha senki nem figyel oda, akkor legrosszabb esetben visszatesz. Van itt írnivaló. Papírom is fogytán, de tinta az van elég. Méghozzá házi főzésű. Hajnalban disznó toroson vettünk részt, töltsön egy hurkát kedvenceivel. A menyecskék sündörögtek, így aztán minden kolbásznak lába kelt. Iszogattunk, a hangulat annyira emelkedett volt, hogy a házigazdát alig tudtuk leszedni a gémes kútról. Lassan minden elcsendesedett, a zenészek szedték a házigazda sátorfáját. A bőgőből a tanácselnök hangja, és a bőgőtokból a lopott kakasok kukorékolása verte fel a vendégeket. Bekövetkezett a búcsúzás ideje. A kapu előtt a mára virradóra asszonyokká lett lányok kórusa. Frissen szedett virágénekekkel árasztották el az egybegyűlteket. Azaz bennünket. Lassan elindultam. Egy kivilágított ablak előtt megyek el. Bent egy fiatal pár bújik a paplan alá. Megszólal a fiú. Drágám, most te mire gondolsz? A lány. Arra, amire te. Akkor hozz egy üveg sört. Ez igen! Gondolkodtam magamban, ilyen rendezvényt még én sem láttam, szélesen a drágban.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik véntölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyekig borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők! Neben Vince. Egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottam prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ön is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugat dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, mi kiguberált pár kiló kopszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hinnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Már pedig nekem higgadt a vérem, én ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen meg kimélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Amúgy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport géren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a pruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetbe, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán olyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuson, az én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, madám Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollár passzíroz a fasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek szárnyú fugattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, komázom egy kistelekkel, s nem komázom misztelekkel. Persze, ha van esemény, lesemény,
de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magát. Jóságos Isten, Uram Teremtő, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, és ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőn, a kommunizmusig.

interpelláció humorintem. Ki százezreket megnevettet, és a romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íja. Elméje elmén, vére felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja. Mégsem lelkélt a humorában, csak szomorúan ül szomorában. S idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hagyják lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajlan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán. Miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajlan az íjat. A gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Haridi Frigyes díjat.

Tilos Rádió. A kertakarót hallottátok. És Kishont Ferenc születésnapja kapcsán ma humorizáltunk. A jövő heti irodalmi lépegetőben pedig folytatjuk az izgalmas Hitchcock és Truffaut beszélgetést. További jó hallgatást!

Most megpróbálok felidézni verseket, amelyek kedvesek voltak, titkon gyógyítók, ápoltak, ha beteg voltam, fölemeltek, ha elestem, és néha, amikor rajtam volt a fény, repülni is tudtam.

0: azok közül, amelyeket a szorgalmas rádióhallgató már hallhatott egy néhányszor. A rádiónak azonban még ma is megvan az az ellenállhatatlan vonzereje, hogy unalom esetén csavarunk egyet a gombon, avagy kimegyünk a szobából. Úgy
1: tudom. Hallgatok. Hallgatok!
2: Nézzetek fel az égre. Látjátok azt a kis fekete felhőt, ami egyre nő és egyre gyorsabban közeledik?
3: Jól?
2: Sokkal rosszabb. Hurrikán közeledik.
3: Hurrikán?
4: Hurrikán. Megint valami gyagyás rukonik ki a látogatóba.
5: Világosan érezzük, hogy valami szörnyű pusztulás forgószele közeledik felénk, de még nem tudjuk, hogy ez a pokoli forgószél mellettünk, vagy rajtunk keresztül fog-e elrohanni.
6: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sor. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót köhögnek a

0: Kaiser, a Torolina. Engedélyt kérek varázslepülésre, az F3-as körzetben.
1: Milyen varázsmermettel?
0: Hármas erősség.
1: Az engedélyt megadom. Király, össze-vissza.

0: Akár akadt hallgatója, akár nem akadt. Volt gügyű, s ha gugyi akadt, boszorkánnyá lépett elő. Elsepügölt a Gellértre, X megyéből ő vala a képviselő. Megtárgyalták, hogy az éjjel kinek kocsi kerekéből ereszgessék ki a szuszt. Mikor sújtson áramszünet en városban trolibuszt, mikor hörögjön a vízcsap, mikor csöpögjön a jégcsap, stb. Sugárhajtású seprűjén, míg a gugyi üzemanyag el nem fogyott, visszakért a viskójába, s anyóvá vált vissza legott.
1: Bedöglött a seprűm egyik hajtóműve. Halló, torony!
2: Irány, össze-vissza.
0: Egy madárnak két szárnya, egyikkel előre röpül, a másikkal hátrafelé.

se lett belőlem angyalka. Tolsöpű, szárnyú, sztanyú, glóriás, gyolcsbendelyes, hercik kicsi édes. Olyan, ami nőket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, száll.

0: Én hittem!
1: A pápa csalhatatlanságában
0: még ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik! Alukáljatok, kislányok, kisfiúk! Nem történt semmi különös! Nincs semmi baj! Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög binnel engem. Egyetlen tudományom, az élve boncolás. Nézzétek, ezt a ronda tetemet. Az enyém, élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőm. Nézzétek, ezt a kopasz agybelőt. Hogy megkérgesedek, pedig még csak pár millió éves, s hogy elkérgesedett, mennyi mindent kibírt a nyavajás, mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy e pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzék, e kérges, e becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, s okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejőt, tolsökrű szárnyút, sztaniol glóriásat. És hagyjuk a sárkány mesét, és nékem, aki nem lettem angyal, tolsöprű, szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcspendelyes, hercik, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázban rába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni.

És akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom, vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban, kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyedeset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló.

0: Démonom van, segítség! Ördög fűtözi szent nyavaját.
1: Teremtő atyám, te igazi boszorkány vagy!
2: Megmondatott kerekperec, boszorkányok nincsenek,

0: a sárkány ellátó vállalat e perctől átveszi a hatalmat.
1: Sunyi sárkány, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr.
2: És hagyjuk a sárkány mesét.

0: Hip-hop ki vagyok, a könnyű mély illat, mint a szél ide csapott. Hip-hop ki vagyok, szellem kaland, villant a titok és elsuhant. Volt, nincs, agyad bármennyire bölcs, én félrevezetlek. Hip-hop,
1: hip-hop, hip-hop, itt vagyok,
0: hip-hop.

denen tanácsos. És nem tanácsos hallgatni sem. És nem tanácsos aludni. Nem tanácsos virrasztani.

Nem tanácsos robotolni. Nem tanácsos kibújni a munka alól. Nem tanácsos betegnek lenni.

0: tanácsos részt venni. Nem tanácsos közömbösnek maradni.
1: Komponálni lehet még. Meghallani a lélek úrtahat.

0: se tudatlanságunkban osztozunk.
1: De itt van közöttünk, bennünk, minnyájunkban, minnyájunkból kiállt és sürgetve dalol. Csak minnyájunkban együtt lelhetnénk meg, ezért nem leljük.

Vajon milyen lehet az élete? Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek. Ki volt?

Mi vagyok én? Zongora süket némák intézetében, kőkorszak beli táskarádió, csillagászati tápcső egy szénbánya mélyén, szélmalom teljes szélcsendjén, lejárt belépője egy elmaradt előadásra, kulcscsomó egy lebombázott lakáshoz, éjszakai napszemüveg, tévedésből kopaszra nyílt paróka, tékozó fiú malacpensei, madárjesztő a szaharában, hóember a trópusokon, eltűnt protézisét kereső macska cápban, gyalogló bajnokságból kizárt százlábú, könnyeit felszárító krokodil, egérfogóba szorult kandúr, gazellák elől futó leopárd, téli álmatlanságban szenvedő barna medve, etruszk nyelven beszélő papagáj, galambepélyű hörcsög, farkas vaksággal megvert Szent János bogár, heverő alatt sétáló zsiráf, elvonó kurán sínylődő gödény, kémény seprő fehér smokingban, föld nélküli János árendása, lepkevadász az északi sarkon, analfabéta polihisztor, vegetáriánus kannibál, fagylaltárus a pingvinek honában, búvár a sivatag kellős közepén, alkoholundorban szenvedő pincemester, abrakadabrát szállító futár, villanyszerelő Mátyás király udvarában, koporsó kísérő bohóc,

0: Marshall vagyok, nem tudom, hogy...
1: A hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
2: Mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek máma mind fontosabbak lesznek. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem.
3: Eltűnődik-e felfedezésen, hogy milyen ez rossz tréfa, vagy valamiféle bosszúállás, rajzok, nevek, üzenetek, dátumok, telefonszámok jelennek meg, vagy obszén a rajzok, félreérthetetlen ajánlatok, lelke, felkiáltások, idézőjelben a halhatatlanságnak megőrzött nevek a WC-falon. Például egymás után szinte refrénként a hanghatást így érzékelteti. Csobognak a vécék. Csörgedeznek, öblögetnek, nyögnek, köhögnek, hörögnek, felfelcsukló sírás, méről fakadó zokogás, fuldokolnak, haldokolnak. Na most ezek az önmagában álló egy-egy szó, külön bekezdésként külön kiemelve jelentek. Na most például, de ez megint egy más vonulat. Kérlek szépen, ez profánság. Na most érdemes elgondolkoznunk, hogy a tenger zúgásához hasonlítja a vécék hangját, vagy a kis huncutot keresgélő öreg urat villantja föl, vagy a fizetés nélkül eltávozó személyt, vécétől vagy klozetkönyvtárost. És itten úgy érzi, minden olyan messze, itt nincsenek ügyek, se fontosak, se kevésbé fontosak, nő nincs, semmi nincs, csak a csend, csak a csend.

fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. S húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mint támad. De 39 évesen tud némely rutinériákat is csukott szemmel teljesít. Ott belül vak van, béka lencse, öngyulladásig présel is a kegyelem, ezen túl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját a tollat. Húzza a föld, és már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszély.

0: egy bőrön komposztált papír marad utána, s egy szünetjel.
1: Leült, és azt kérdeztem, hogy hát nem fáradt el ebben a 20, mert a dedikálás is, hát fárasztom, mert odafigyelni, mert nem tudom. És akkor azt mondta, hogy nem fáradt el, és ennek az igazolására elmondta a római császárnak nevét egymásra.

0: kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű, elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzúgok, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, húzolom magam a zsákhúzsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
1: Estélyben frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak. Zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak. Gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer, ucérfüleknek.

sikon, hadd nyersen, mint a jazz. Díjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjaid alól.

0: bolond hangszer, sír, nyerítés, búr. Fusson, akinek nincs bora, ez a fekete zongora. Vakmestere tépi, cibálja, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora. Fejem zúgása, szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind-mind ez a zongora.
1: Ki tudja, meddig húzhatod?

0: zongora szónál szebb, zongora födélen a lak.
1: Ez a fekete zongora.
2: Tudom. Hallgatok. Hallgatok!
3: Hallod? Most meghallottak bennünket. Mondtam, hogy maradj csendben. Most mindjárt mehetünk aludni.
0: Gond a csönd is, ha nincs.

0: Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki táty, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja! Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény?

0: 45-ben felvettek a Rádió Irodalmi Osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy állva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány. Vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Jó volt. Jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.
1: Még fölteszünk valamit a magnó teker, egy magnó tekercset a lemezjátszónkra, a magnónkra.
2: De azért csak hopsza hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpalávaló.

Húzd rá, cigány, megitted az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jég verése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít, jajkat sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Ki volt az elfajta csóhajtás? Mi üvölt síre vad rohanatban? Ki dörömböl az ég boltozatján? Mi zokog, mint malom a pokolban? Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prometheus halhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Woo!

0: Nekonca, nekonca! Hrst!
1: Kis de mégse. Hagyj békét, úr. Lesz még egyszer ünnep a világ. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonat, és derüljön zordon a halkat. Szűteljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világondjába. Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig átadtam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat.
2: Valahol, valamikor,

ez csak a reggeli depresszió. Kár feküdni, oly jó volt élni ma, ez csak az esti eufória.

0: Az egészből hiányzik valami.
1: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária, nem emlékszem a szövegre.
2: Ki vagy?
3: Kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu.
4: Szárnyas majmok, indulás!
5: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz. Győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom púznán, majom király, majom nyelven szónokol. Egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom referát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.
6: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly iránta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világa.
7: Sajnos semmi sem jut az eszembe.
4: Próbálok.
8: Én már sok mindent elfelejtettem, de azért egyre másra még emlékszem.

0: balladi. Nemmesse van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsza csupa dél, estére csak odaér.
1: Az öreg okos ember volt. Úgy hatott rám, mint a sósav egy régi pénzdarab.
2: Amikor én arra rákérdeztem levélbe, hogy a kockák mit jelentenek a oratóriumban, akkor ő azt mondja, hogy általában nem szokta, de nekem elmondja, hogy abban igazam van, hogy a gyermekkor kockái is benne vannak, de a világ szögletessége is a jelképes ábrázolásban benne van.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizesköles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghibbálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünknek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
4: Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó milliómost fel nem kötik az utolsó lumpen proletár belére. Vagy megfordítva. Az utolsó oroszt fel nem kötik az utolsó kínai belére, vagy megfordítva. Az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére, vagy megfordítva. Az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére, vagy megfordítva. Az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére, vagy megfordítva. Az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halálra ítélt belére, vagy megfordítva. Az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére, vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére, vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére, vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre, vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyérusát, akkor majd béke lesz a földön.

0: honnét a sok-sok látomás.
1: Egy pillanat, gondolkozom. Nem tudok, ennél jobban nem tudok, de többet nem tudok.
2: Elméd világosul már?
3: Még nem egészen, atyám.
1: Tudom, kifogyok az

0: És te ki vagy?
1: Barbarossa, rőtszakál, fennbirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, hókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely talveri, asztala lapáját. Bükkfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállok. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficka bük, fékom ihajlára. Azt a céget szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgysem fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapszám berostál, hókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa.

0: un borong acasa.
1: Oda nézete! Egy kis ragy!
2: Muzeális hanglemezről

0: Elárulom önöknek a trükköt.
1: Néhány percre megállítom most életem óramutatóját, és mint aki a nagy futásban lihegve megpihen, előbb visszafelé, aztán előre nézek.
2: Ha most újra kezdhetném, ugyanezt a nehéz, hosszú kitérőt választanak.
3: Ugrálj össze-vissza. No, ez így nem jó. Elmondom ezt még egyszer. Ugrálj össze-vissza.
4: Elnézést, kedves hallgatóink! Ezt a sort félreolvastam.
5: Tudom, kifogyok az időből.
6: Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúrgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidráson. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása. Csak gyémánt por legyen benne mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveg garatján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.
7: Majom csapat, indulás!
8: Kivétel nélkül mindenki sorra kerül.
6: Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárat felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain, forgadoznánk embertársaim. Arcok szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avidbárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúrfölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állom szirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, üríts ki koldúsi szákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult. Hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég.
9: Hallgass, édes, és ne mondd tovább.
10: Végére értünk már a látomásnak.
11: És te ki vagy?
10: Végére értünk.

0: He's still out. Mulatto House, Mulatto Gallery.
1: Ez is stílus.
0: Tudom. Hallgatok. Hallgatok. Hallgatok.
2: Semmi nincs, csak a csend.
3: Víg volt, míg volt néki kedve, mostan el van keseredve. Sem egy szem cseresznye, mibe bele csipegetne. Majd fölvidul a rigó, ha megérik a dió.
1: Tilos, tilos, tilos, tilos.
4: Tilos. Te sláger, édes rádió.

külön világ ez. A lifttel valami filmszerű világot idéz föl, fent és lent. Hangok jönnek, vagy a trafik van. Ott, mint a Proust-i emlékidézés, mert itt arab lovasok jelennek meg, a bódító dohányszag indítja az emlékidézést, fúj a sivatagi szél, pálmafákat lát, lefüggöny női arcokat, lovasokat, és szinte a montás technikával él, szinte a film képsoraihoz hasonló megoldáson él.

0: Más és más hangja
1: szólalt meg elkülönítve. Na most például...
2: Valahol, valamikor, valami.
1: Tudniillik a költő nem magyarázza a verseinek, művének egy motivumát. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem. De majd mindjárt elgondolkozhatsz mondjuk olyanon, hogy tényleg szépen egyrészt halandzsa vers. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem.
3: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt, a moly virágta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világ.

0: Kíváj!
1: Tehát ez, ha majd rákérdezel, vagy nem tudom, hogy csinálod, várjál, megkeresem. Itt kérlek szépen, Rákos Sándor, tehát a költőimot. Nagyon jó. Mert ez... Na itt van. Na most...
2: Valahol, valamikor, valami.
3: Ez is tilos, ez is...

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

A Szaharából jelentik. A völgyben lakók mindenféle fantasztikus meséket tudnak szökevényekről, nyuktákról, csirkefogókról és arab törzsfők cinkosairól. De hát mindig voltak lázas agyú babonás egyének. Végre is az ember azt hiszi, amit lát. És amikor a hóvidékről a beteg szél búgni kezd, a hegyi falu eltűnik a leereszkető felhőkben. Villámlik és éjszaka von. Ilyenkor minden villámlásnál jól látja még a vak is. Sőt, a vak még jobban látja. Semmi kétség, ott mennek, és rövid, harsány, ellentmondás nem tűrő hazugságokat kiáltanak egymásnak. Ezt mindenki jól érti, világos és megmagyarázható. A többit még a legtartósabb köhögést jelentő sűrű töltfalevéllel ellátott beteg katonák sem tudják megmagyarázni. De azért mégis mindenfélét beszélnek. Ezt is, azt is. De hát babonás emberek mindig voltak és lesznek. Mert Allah úgy akarta, hogy némely ember ne azt lássa, amit lát, és ne azt hallja, amit hall, hanem külön igazságot keressen magának. És ha ezt megtalálta, akkor hinni tudja, hogy okosabb, mint a többi. Allah nagy, és Mohamed az ő prófétája bizonyára megmagyarázzák az érteklődőknek, hogy ez miért kell. Világrejtély. Kétségtelen megállapítás nyert, hogy a közben legalább 200 főre szaporodott, nagyon vegyes, járkáló dandár, nehéz páncéltörő, potyázói felszívódtak a melegben. Elpárologtak, mint talaj, hajszál csöveiben a nedvesség. És párolgott a nedvesség magasrangú tényezők hajszálain is, és őszültek is kissé, továbbá támajogtak és szédültek, mivel kétségtelen volt, hogy a szökevények teljes felszereléssel, rendes menettempóban, két páncélkocsival, valamint titkos földélkocsival, valamint titkos földfeletti kiállaton keresztül az űr valamelyik előretolt kisebb

hogy hol, merről és hová menetel éppen egy század. Hol az a csendőr, amelyik megállít egy jól felszerelt menetoszlopot? Minden eshetőségre, sítalppal is ellátva, hogy igazoltassa. És melyik szembejövő csapat tudja pontosan, hogy az ellenkező irányból éppen most és éppen ezek nem jöhetnek? Afrikában nagy a jövés-menés. A rádiók türelmetlenül bömbölik mindenfelé, hogy ennyi meg ennyi legionista megszökött. Színüket se látták. Rejtély. Ezután sokáig tartotta magát a babona, hogy van valahol a sivatag kellős közepén egy föld alatti város, amiről már filmet is írtak Hollywoodban, és itt egy nagyon gazdag és nagyon szép hölgy menedéket ad a szökött idegen légiósoknak, gyűjti őket, jó fizetést kapnak, gramofonoznak, kitűnő szivarokat szívnak, de aki megérinti a hölgyet, az halálfia. Azt senki sem tudta, hogy mi oka lenne ilyen szökevények gyűjtésére a Szahara közepén a föld alatt egy igen gazdag nőnek, pláne ha szép is. És azt sem lehet tudni, hogy miért van az, hogy aki hozzáér, az halálfia. Senki sem értette, éppen ezért erősen tartotta magát a hír, hogy ez igaz. Annyira ment a dolog, hogy még a hadvezetőség is elhatározta, hogy utána néz. Hiszen az bizonyos, hogy igen sok legionárius megszökött, és egyet sem találnak. Ekkor azután végre hurokra kerültek. Illetve hurokba, ami csak össze kell húzni. Hihetetlenül egyszerű a megoldás. Ez a teljesen elvetemedett, kétségbejtően züllött és rémületesen pimasz válogatott briganti társaság nem csak páncélkocsit lopott, ami már magába véve is elég súlyos bűncselekmény, és nem mentheti szórakozottság vagy kleptománia. Mondom, kiderült, hogy ezek a mindenre kész szélhámosok kincstári utalványokkal is rendelkeznek egy lopott zubbonyó voltából. Egyszer csak érkeztek sorra a törzsfők az Atlasz vidékéről, hogy beváltsák utalványaikat, amiért zabot, pálinkát, szállást, élelmet adtak, mint a blanketta alján az alakulat neme rubrikákban olvasható, mindezen szolgáltatásokat felvette az első számú legvegyesebb brigád. Az út célja és iránya, mint a megjelölés mondja, portyázás. Azonban bizonyára a nagy sietségben a Rumi úr elírta, és így portyázás lett a szóból. A város parancsnokságon biztosították a sejket igen dühösen, hogy ez az egyetlen valóságnak megfelelő szó az elismervény szövegében. És pontos megállapítás nyert az is, hogy az utalványon szereplő írás a La Grenelle erődből dezertált Poyác Csúf nevű legionárius kezevonása. Dühösen fizettek, na, de legalább megvan a züllött banda. Azonnal nyugatról, keletről bekerítő mozdulattal könnyű motoros és tevés osztagok, valamint egy század csendőr erőltetett iramban induljanak az elismervények után, egyenesen az Atlasz jobbra és balra kikerülhetetlen útja felé, és órákon belül megvannak. Rádió érintkezést kell létesíteni egy felderítő vadászrepülő rajjal, amely nyomban parancsot kap. Ha a repülők felfedezik a szökevényeket, és nem adják meg magukat, nyissanak gépfegyvertüzet, s lekaszálni mindet. Néhány óra, és megvannak. Követték nyomukat az Atlasz keskeny hágóján. Nincs menekvés. És Malbur helységben néhány száz méterrel a csúcs előtt a berber lakosság nem látta már őket. Ostobaság! A katonák parancsnoka sorra kihallgatta a lakosokat, fenyegette őket, hiába. Esküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. Debon és Malbur között nyoma veszett a csapatnak. Jobbra és balra lapos járhatatlan vulkanikus sziklák. Ember nem értheti. Kénytelenek voltak elismerni a lehetetlent. Nyomtalanul eltűnt több mint száz ember. Az üldözők most már végigmentek a hágón, fel a hegy csúcsáig és a túlsó oldalon tovább haladtak Marokkó felé. A következő helységben azonban nem tudták, hogy előre menjenek-e vagy hátra. Sírjanak, nevessenek vagy imádkozzanak. Ugyanis a helység vak elöljárója felkérte őket, hogy ha lehet, váltsák be egy század utalványát, mely tegnap előtt áthaladt

0: és kiderült, hogy az írás ugyanaz. Az első számú legvegyesebb brigád potyázott erre is. És pontosan leírták a páncélkocsikat, az alezredest, az adjutánsát, a sítalpakkal és egy különleges alakulatot, mely felfújható gubicsónakot is hozott ide a hegyre, készen minden eshetőségre. Hát, ha feljön egy folyó. A katonák a parancsuk szerint állandó összeköttetésben álltak a pilótákkal, a pilóták velük, és szabályos időközökben rádión értesítették egymást. Itt megáll az ember esze. A pilóták nem láttak sehol egy teremtett lelket sem. Végképp betetőzte a felfordulást, amikor egy szökött rab jelentkezett a Szahara másik határán egy csendőrőrsnél. Valamikor őrmester volt, és Baradin néven szolgált, hogy vissza akar térni követ törni, mert nem tudta, mit cselekszik, mikor azt a kényelmes úri életet otthagyta. A 2 méter magas őrmester érthetetlen módon pontosan 42 kiló és 32 deka volt, alig élő súlyban. Kínzásnak nyoma sem látszott rajta, egyetlen karcolás, egy ütés helye nem látszott. Alig lehet kivenni szavaiból, hogy mi történt vele, mert valamitől dadogó lett. Rezgeti a fejét, pislog, és kisé meghűlt. De felmutatott egy csomó kitöltetlen kincstári utalványt az ellopottak közül, és felismerte a századnál, amely szembejött, a Poyác Csúf nevű és a Királynő Csúf nevű 2 fő elvetemedettet, akik a Lagranelben szolgáltak, és vezetői a felszívódott brigádnak. Most aztán hajrá! Meg kell tudni, mi van itt. Gyerünk a vadászrajjal, motorral, tevére, lóra és gépkocsira, körbe mindenfelé, aki csak él és mozog a gyarmati hadseregből. 20 000 űzték élet-halál iramban ezeket a világ szégyeneit, és egy végelgyengülésben pihegő altábornagy ismét említette orvosának, hogy szeretné megérni, amikor ezeket elfogják. Az orvosnak este már nem is kellett volna bemenni az injekcióval, mert délután világgá röpítették a hírt, megvannak az aljasok. 2 páncélkocsival és mindennel egyetemben harc nélkül kézre kerültek, és hozzák őket. Na megálljatok! Most aztán nincs olyan csoda, hogy megmeneküljetek. Nincs. De hiszen a csodának az a lényege, hogy érzékelhető valóság. A nincs. Az altábor nagy este még ivott egy korty húslevest, és közölte leányával, hogy nem adja beleegyezését a házasságához. Éjféltájban csendben elszunnyolt 82 éves korában a hadtápnál eltöltött teljes 45 év szolgálati idő után végelgyengülésben, és íme kiderült, hogy a jó öreg korán költözött el. A rádió leadók másnap úgy sikongtak, sírtak, szitkozódtak, mint meg annyi sötétben inzultált védtelen hölgy. A foglyul ejtett 200-nyi katonáról, amelyet diadalmasan hurcoltak Ain Szefra várába, kiderült, hogy reguláris, tisztes katonai csapat. Nem a szökevények. De mi ez a 2 páncélkocsival? Hát kérem, ők parancsuk szerint meneteltek a csátó felé főhadnagyukkal, mivel azt hallották, hogy lázadók támadtak a telepre, és a végszükségben szorongatott európaiakat kell megmenteni. Útközben szembe jött a keresett csapat. Élén, bajszínű autóban egy alezredes, akinek jelentették előírásszerűen létszámukat, rendeltetésüket és menetirányukat. Az ősz katonatiszt veszélyeztetett honfitársai miatt érzett aggodalmában megparancsolta, hogy nyomban vegyék át a 2 páncélkocsit, és amint Ber al-Ghazar felé alkalmasabb terepre érnek, 2 osztag siessen előre. Átvették a páncélkocsikat, de félnapi járásra sem lehettek, amikor a szélrózsa minden irányából megérkezett a gyarmati hadsereg. Körülvették őket gépfegyverekkel, puskákkal, lángszórókkal, közölték velük, hogy egyetlen szót sem beszélhetnek, tegyék le a fegyvert, és kövessék a csapatokat. Nem értették az esetet. Most sem értik, de engedelmeskedtek. A zord katonai ügyészek és nyomozók arca sárga, halványzöld, májszínű, és teljesen bíborpiros lett. Hát nem lehet. Ezeket nem lehet egyszerűen csak agyonlövetni, ha majd kézre kerülnek. nem büntetés a történtekért. Egy tiszta homlokára ütött. Szent atyám, mi van a csáttó melletti olajkutatókkal? Rohantak. Rövid hullámon hívták az előző napon vészjelekkel jelentkező telep leadóját. A telep jelentkezett. Tehát élnek. De mennyire élnek? Köszönik a segítséget. Utolsó pillanatban itt teremtek a katonák egy alezredessel és egy szpáji főhadnaggyal. Elszántan érkezett a kis csapat, készen arra, hogyha kell, a Rovenzori csúcsáig üldözik a lázadókat, bizonyára azért hozták magukkal a síjjelő járőrt. Rövid tűzharc, utána szuronyroham, és megsemmisítették a rablók zömét. A többi elfutott. Csodálatos katonák önök! A tiszt erre azt szerette volna felelni, hogy ha nem muszáj, ne általánosítson itt, ne vegyen mindenkit egy kalap alá. De azután mégsem mondta. A csátói állomás megemlíti, hogy természetesen boldogan rendelkezésére álltak a felmentő csapatnak mindenféle utánpótlással. Különösen sok szivart és egészen finom likőröket vásároltak. Most arra kéri az érdeklődő tisztet, hogy adjon tanácsot, mit csináljon az utalványokkal. Errefelé messze környéken nincsen helyőrség. A tiszt azt felelte, örül, hogy jól vannak, és igazán nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak ezekkel a kincstárjegyekkel. Ekkor jelentkezett a már egyszer átkutatott, az Atlasz Marokkóhoz közeli lejtőjéről, Insalla község elöljárója, hogy 5 napja egy spáji tiszt, egy alezredes vajszínű kocsin, aki mellett síjelő adjutánsa ült, egy századot szállásolt be náluk, és ezt a kincstári utalványt adták. A helység lakossága apróra leírta a katonákat, és esküdtek, hogy itt álltak és pihentek egy napot. Most már csak bágyadtan ültek a tanácskozókban. Meggyőződés nélkül suttogtak módszerekről és teendőkről, megviselten és lesoványodva, sok vihart megélt, sok pokoli csatában keményen helytált öreg katonák, tábornokok és vezérezredesek, sőt, közöttük egy marsal is, aki 1 év előtt szürke köpenyben éjszaka maga vizsgálta a posztokat egy felkelők elleni döntő ütközetben, és miközben cigarettára gyújtott, egy golyó elvitte a sapkáját, de ő még sokáig pöfékelt és mondta, hogy nedves a dohány. Ez a marsalmos tanácskozás közben zsebkendőit egy pohár vízbe mártotta, homlokára kötötte, és fehér fiolából valami nyugtató port vett be. Mint egy hallgatólagosan megállapodtak abban, hogy nem foglalkoznak az ügyjel. De mit tehetnek róla, ha az ügy foglalkozott velük? 1 hét múlva Luangó szabad bantú nemzetközi garancia alatt álló semleges föld királya követe útján közölte a főhadiszállással, hogy fegyveres ellenállás nem fejtett ki, de a francia erők megjelenését jogtalannak tartja, tiltakozik ellene. Provokációra nem hivatkozhatnak, békés és a franciákkal szemben barátságos magatartást tanúsító népével szemben. Ő megadta a kért összeget a megszálló csapat élelmezésére, sőt kívánságukra, az élelmezésükről is gondoskodik. Tudomásul vette, hogy éppen a francia hadsereg számára szállított mahagóni, gumi és kopra árát foglalták le. Tiltakozott, de nem tehetett semmit az ellen, hogy első tanácsadóját és miniszterét, mivel az vonakodott számukra nemzeti táncokat eljárni, állásától megfosztották, sőt 2 fogától is, és kijelentették, hogy országának francia helytartója, egy Abu Ben Pullover nevű rejtélyes egyén, kis sötét, viharos éjszakában eltűnt baromfikat süt az erdőben. Ő elsősorban kifizette, s erről kincstári utalványa van, a megszálló csapatok teljes adóját, nehogy ezzel ürügyet szolgáltasson a provokációra. Az egész lakosság dolgozik nekik, mert himlőoltással, kötelező népoktatással, féregirtással és más életveszélyes fenyegetésekkel terrorizálják hűséges és becsületes népét. Ez az eljárás az égre kiállt. Különösen a himlőoltás méltatlan pressziója. Tiltakozásukat egy példányban eljuttatták Rangezibe, Morton úrhoz, aki valamiféle kereskedelmi konzul, olasz, vagy amerikai, vagy török, biztosan nem is tudja, de legutóbb, amikor nála járt, közölte, hogy a nemzetközi vitás kérdésekben legtöbbször az ő döntése irányadó, és ezért ő már akkoriban 6 gyönyörű elefánt agyarat adott ennek az úrnak. Miután közölte álláspontját és tiltakozását a francia kormánnyal, nyugodtan tekint Morton úr döntése elé, mely úgy véli, hogy csak a tisztelt köztársaságnak lesz kínos, kellemetlen és sok tekintetben káros, ha tekintetbe vesszük, hogy az Egyesült Amerikai Olasz és Portugál haderők Luangó segítségére sietnek, amit különben Morton úr szükség esetére fix ígéretben biztosított. Mire az első vadászgépek megjelentek Luangó országban, már nyomuk sem volt. Utóbb kiderült, hogy 2 hétig Argenton, Kongó melletti erődben éltek valami homályos történet alapján, hogy Luangó fenyegető magatartása arra az elhatározásra juttatta a katonai parancsnokot, hogy velük megerősítse az itteni helyőrséget. Mivel a 6 tápnak a 2-ös létszámról nem volt fogalma, s így megfelelő utánpótlásról gondoskodás nem történt, a különleges segédcsapat megevett és megivott mindent az erődben, majd dalolva elvonultak, és a vészjeleket leadó éjségbe jutott erődnek 3 motoros bombavető gépről, zuhanó bombázókról, 4 egymás után következő hullámban minden bázisról felszálló rajok kenyeret és szárított húst dobtak le. Ekkor már a gyarmati hadsereg 3. hadügyfőparancsnoka vonult nyugállományban az ügyből kifolyólag. A 4. deréktáji fájdalmaira hivatkozva, közvetlenül kinevezése előtt kérte, hogy helyezzék nyugállományba. Majd sürgönyileg közölték a francia köztársasági elnökkel, hogy gratulálnak neki, amiért őt éltetve megalapították itt az autonóm francia legionáriusok független, de francia barát erődjét, és mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű élelemmel, szivarral, pálinkával és napilapokkal ellátja őket a 6 táp, biztosítják Franciaországot támogatásukról. Rádióműsor a Szaharában. Az Atlasz lejtőjén ültek, és helyzetük most már igazán kilátástalan volt. A Szaharából egy csapat portyázó követi a nyomukat. Elhagyták őket, de ez csak fél nap haladékot jelent. Egérfogóba kerültek. A hatalmas hegylánc egyetlen átjárója a kaszba mellett viszel, ahová be akartak nyomulni. Igen ám, de a kaszba körül a francia katonaság táborozik. Ide látszik a tüzük. Gyönyörűen bekerítették magukat. Ha megérkeznek a portyázók, nincs tovább. Hátukban egy osztag katonaság. Reménytelen a helyzet. Ha nem megy másképp, mondta Sába, megadjuk magunkat. A különben leleményes Gorcsevis tanácstalanul nézegetett jobbra-balra. Talán akad itt valahol átjáró, hogy megkerülhessük őket, mondta Dietrich sötéten. A fenét akad. Azért mégis vihetünk egy pár embert őrjáratba. Elindultak 8 Gorcsev vezetésével, köztük Svetozár, aki valamilyen rejtélyes okból azt hitte, hogy vacsorájuk van, csak a tüzelő hiányzik, azért mennek.
1: Maga mindig csak a lábát lógatja, ha dolgozni is lehetne,
0: mondta dühösen Krajovácnak, aki erre elhúzta a tenyerét homloka előtt, jelezve Svetozár elme állapotáról kialakult nézetét, és visszaordított.
2: Az a mániája, hogy lopják a cigarettáit, maga meg fog hűlni ebbe.
0: De mivel elindultak, velük ment ő is, és közöttük volt 2 műszaki, sőt 2 postás is. Most távolról a holdfény egy darabján látszott a burnuszban közeledő partizánok csapata. A katonaság lassan megindult a hegyoldalról. Nincs tovább. 2 tűz között vannak.
1: Megadjuk magunkat, fiúk, a katonáknak, mondta Sába.
2: Megehetné a fene az egészet, dünnyögte Abu Ben Pullover. Most 4 évet ülhetek. Nem jár 4 év a katonaszökevényeknek?
1: Az igaz. De másképp mérlegelik a dolgot, ha valaki a timbuktui fegyházból szökik meg, mert pillanatnyi neuraszténiából agyon vágta egy sörös kancsóval a sógorát. Egy vacak sógorért 2 évet kap az ember. Azon felül a sógorom tüdőbajos volt. Olvasni írni nem tudott, amit mind enyhítő körülménynek kéne számítani. De ehelyett 4 év lesz. Így derült ki Pullover próféta múltja, aki csendben, búsan üldögélt aztán egy kövön.
2: Oda nézzetek! Kiáltotta Klausner, és a völgy felé mutatott.
1: Csodálatos, megdöbbentő látvány. A katonaság eltűnt a sötét szerpentin út kanyaraiban, egyáltalán nem véve tudomást róluk. Ehelyett futó lépésben értek a völgybe, felfejlődtek a gyanútlanul vágtató partjázókkal szemben, és amint ezek lőtávolba értek, olyan tüzet nyitottak meg, hogy csak úgy bukfenceztek jobbra-balra tevéikről a burnuszosok. Képfegyver, golyószóró, szabályosan feldördülő sortüzek poklának nyargaltak egyenesen, és míg visszaráncigálták tevéiket, hogy a titokzatosan rájuk zúduló halál elől meneküljenek, a fele ott feküdt már a sivatagban, és gazdátlan, nekivadult tevék futkároztak össze-vissza közöttük. Újabb futólépés. A portyázók eszeveszetten menekültek, és a katonaság szép rendben követte őket, amíg eltűntek lassan a sivatagban, jól ismert menetütemben lefelé a völgy irányába.
0: Jól intézkedtünk mi, mondta diadalmasan Dietrich, aki most jött vissza az őrjáratról. Ráfért a csirkefogokra, hogy végre alaposan elintézzék őket. Helyes kis elvonók úra volt, hogy leszokjanak a szenvedélyükről, tisztességes legionáriusok dolgába ütni az orrukat.
1: Kiderült a következő. A kaszba felé telefonhuzalokat láttak, és egy szikla platón sátor állt, amelyről már messziről látszott, hogy telefon és rádió van benne.
2: Őrt vagy ilyesmit itt nem állítottak, folytatta,
1: és nyomban láttuk, hogy ez egy műszaki csoport, amely a hírszolgálatot látja el. Bementünk és felkértük, hogy hagyják leváltani magukat. Végül is beleegyeztek. Majd el kell hozni őket, mert itt a bazalt kiugrón fekszenek megkötözve. Közöltük telefonon, mesélt Dietrich, az itt táborozó 63-as zászlóalj katonáival, hogy egy lázadó törzs megsemmisítette grabóázist. Az atlasz felé tartanak és golyót nekik. A század haladéktalanul szállja meg a Goha forrásvidéket és várja be a további utasításokat.
2: Azt hiszem, ezek sokáig fognak ott állomásozni, amíg utasítást kapnak.
1: Közben Dietrichtől azt is megtudták, hogy egy alezredes és néhány tiszt valamiért látogatóban van Caidnál. Nem tanakodtak sokáig. Nyomban cselekedni kellett, mert a Szahara már hemzsegett az üldöző csapatoktól. Éjfél után felszedelőzködtek, és megkezdődött a legkockázatosabb, legravaszabb legionárus csíny, amit valaha csak hallottak. Csendben elindultak, és gyors egymás utánban a következők történtek. Először a műszakiak sátránál időztek. Sába telefonált. Később két csoportra oszlottak. Egyiket a kövér Trovacek vezette, és vagy 50 tagja volt. A másik a főhadnagyi egyenruhát viselő Sába irányításával felfelé kapaszkodott a kaszbába. Közben a kaszbában egy kitüntetésekkel elhalmozott ősz alezredes és három tisztje Caiddal tárgyalt.
0: Higgy el, nem bizalmatlanság. Szeretném azonban, ha a nagy gyakorlatok idejére átadná a kaszbát katonáinknak.
2: A békében éltem mindig a franciákkal, és békében fogok élni mindaddig, amíg nem űznek el lakhelyemről, mondta Caid.
1: A tisztek kedvetlenül néztek a távozó Caid után.
0: Gazember, aki hihetetlen ravassággal őrzi ezt a pozícióját, és ha a kaszba teraszáról kikémlel, mindent lát, mindenről értesül, és ki tudja, nincs-e itt valahol rádió leadója, vagy ilyesmi, amivel a tuaregeket irányítja. Mert ezeknek a gazembereknek olykor hihetetlenül jó értesüléseik vannak.
2: Ördög vigye el a diplomáciát, mondja az egyik tiszt. Én már régen elintéztem volna úgy, ahogy kell, minden udvariaskodás nélkül.
1: Rossz kedvűen ültek.
2: Pokolba a sokféle oknyomozással, meg bizonyítgatással, mert amíg a hadügyben, meg a vezérkarnál felvirrad a döntés, addig ez a rabló eladja őket. És kénytelenek itt francia négyes táncolni a sej körül, olyan instrukciókkal, hogy az embernek mosolyognia kell, ha viszket a tenyere.
1: Búsan cigarettáztak, veregették a csizmájukat, és egyszer csak jön egy ordonánc.
2: Alezredes urat keresi a parancsnokság.
1: Biztos érdeklődnek, mondta az egyik tiszt, miután az ezredes kiment, hogy küldünk-e naponta friss virágot a rablóknak. Hát most az egyszer tévedtek. S Speyer főhadnagy, a marokkói kormányzóság futára jelentkezett telefonon. A parancsnok úr intézkedésére továbbítok egy mai keltezésű sürgönyt Marokkóból. Said bűnössége beigazolódott. Utasítottam a 63-asokat a Kasba haladéktalan megszállására. Szólítsa fel Saidot, hogy adja meg magát. Ruf Marshall, SK. Jelentse, hogy megértettem. Mikor Said a tisztek hívására ismét a szobáikba ment, valaki bezárta az ajtót. A főhadiszállás parancsára, mondta az alezredes. Letartóztatom, és ha emberé ellenállnak, az elfogatásra kiküldött alakulatok megsemmisítik őket. Bebizonyosodott, hogy ön áruló. Kérem, ezért nem kérdezték, maga fogoly, és a haditörvényszék elé kerül. Said egy tört rántott elő, de nyomban lefogták és megkötözték. Alig fél óra múlva a kaszba legalsó terasza előtt megszólalt a kürt. Ezt a felszerelési tárgya Travacek próféta, ha nem is volt katona, de Timbuktuban sokáig működött egy amatőr zenekarnál, fújta most kissé hamisan. Ez nem adhatott okot félreértésre, mert a katonák a fejbeütések és találatok olyan igaziak voltak, hogy álmodni sem lehetett különbet. Egyidejűleg a domboldalban ügyesen elhelyezett gépfegyverek fedezéke mellett megrohanták a várszerű építményt, és percek alatt három melvédet elfoglaltak, és újabb percek alatt a domboldali gépfegyverek már a melvédről pásztázták az udvart. Remek teljesítmény volt. A hatodik terasz ablakából látsövön kémlelő tisztek jelentőség teljesen bólogattak. Ez igen. Ezt nevezik ők diplomáciának. Hatásos, gyors és aránylag kevesebb áldozattal jár, mint a sok szóbeszéd. A második teraszra visszavonult felkelők közben kissé felocsúttak a meglepetéstől, és erős ellenállással védték az udvart. Ekkor a negyedik terasz magasságában leugráltak a hegyoldalból érkező katonák a kövér Travacek vezetésével, és abban a pillanatban, ahogy a talpuk földet ért, elő a kézigránáttal. És szinte még az ugrás lendületében hajítják egyiket a másik után a mélybe, a második teraszra. Ez köszöni szépen, és összedől. Nagy por és füstfelhő. A társaság egy részét eltemette az építmény. A többi beduin a következő teraszra kapaszkodott. E rövid idő alatt már a melvédről az udvarra továbbították a gépfegyvereket, onnan kattognak veszettül, míg a katonák keresztül kasul futkosnak, lebuknak a porzó golyólecsapódások között, bódékkövek és árkok mögül előre. A kövér Travacekkel érkezők fentről kézi tusával foglalták el egyik tetőt a másik után. Három helyen ég a kaszba. Füst, láng, tűz, ordítás, lövöldözés, és két perc múlva egy burnus leng. A törzs megadta magát. A tüzelés beszüntetik, innen is, onnan is felemelkednek, leszámítva azokat, akik örökre vagy jó időre úgy maradtak. És megkezdődik a benszülöttek lefegyverzése. A tisztek maguk is részt vettek a harcban, és tartották fél órán keresztül az állásukat a behatolást megkísérő néhány beduin ellen. Egy spáhi főhadnagy vezette az ostromlókat, jól megtermett hatalmas fiú, Sába István. Az alezredes elé lép keményen. Ramant főhadnagy jelentkezik. Létszám, 3, jó. Ezentúl rajtad lesz a szemem, mondja az alezredes. Intézkedni fogok, hogy a téged megillető helyre kerülj végre. Sába is ettől félt, hogy ilyen intézkedés az alezredes részéről esetleg még lehetséges. A katonák letáboroztak, és az alezredes azonnal telefonált. Sába ekkor már ismét a műszaki sátorban ült, mert ide kellett valaki, aki többféle hangon is beszél. Változatos és sokféle dolga volt, az bizonyos. Lihegett és felvette a hallgatót. Kapcsolja a főhadiszállást! Igenis, alezredes úr! Dörögte mély hangon, és vagy 20 perc múlva krákogva, nyávogva jelentkezett.
2: Időiver!
1: Ismert egy ilyen nevű vezérkari ezredest.
2: Mi van? Úgy látszik, ezek a 63-osok paterkáznak a sivatagban. Már egy órája várjuk a jelentését a kaszba megszállásáról.
1: A 63-osok pompásan csinálták, feleli az alezredes. A gyarmati hadsereg egyik legjobb alakulata ez. Ramant főhadnagyot a jelentésben külön kiemelem. Első rangú tiszt. Személyes bátorsága, ötletessége... igen, igen, egy tehetséges fiú. Felelte krákokba és némi őszinte mélabúval Sába. Hát akkor rendben van. Vegye át a parancsnokságot tisztjeivel együtt, nyugodt vizsgálatot várok. Milyen idő van arra felé? Száraz, tűrhető. Nálunk már két napja tombol a homokvihar. Viszontlátásra, Mumiő! És letett takagylót, illetve Sába zörgött valamit, aztán más hangon beszélt.
3: Már akkor fővonal, bontom a főhadiszállást!
1: Sercegés, majd az alaphang. 63-as műszaki haltiszt. Parancsol, alezredes úr!
2: Kapcsolja Kolombesert, a 79-es mellékállomást! Mi? Ez kedves, ma mindegy. Nem jelentkezik, alezredes úr! Kizár dolog, vasútállomás, próbálja újra!
1: Lesz, ami lesz.
2: Kolombesert!
1: Kiáltotta a zsebkendővel letakart kagylóba.
2: Rövid beszélgetés kérek! Homokvihar! Tömte a helység!
1: Egy intésére körülötte zajongani kezdtek és csörögni. A süket Svetozár kezei tördelve nézte őket.
2: Őrült társaság! Berúgtak a telefonnál!
1: Krajovác vidáman vállat vont.
2: Ha győztünk, miért ne daloljunk?
1: És rágyújtott egy nótára, és Sába kétségbe esette jelentette, hogy úgy látszik valaki megőrült a homokviharban. Az alezredes azt kérdezte, hogy ott van-e Monsieur Tribon.
2: Sajnos egy perc előtt távozott, ma már nem is jön vissza.
1: Ugyan? És mit csinálnak ott állomásfőnök nélkül?
2: Mi a helyettese?
1: Izzadt Sába, és szinte megőrült a lármától, különösen Krajovác miatt, aki valamilyen nemzeti táncnak azt a figuráját járta, amelynél egyet az asztalra, egyet a cipőjére, egyet Sába hátára vágott, hogy az folyton kiejtette a kagylót. Baumgarten csomagolt. Menekülni fog, mert erre a Schwindlire biztos rájönnek.
2: Küldje a helyettesét, Monsieur Morielt!
1: Kiáltott az ezredes.
2: Épp most rohant ki, mert beállt Ilszállakból a személy.
1: Klausner, hogy segítsen, egy vontatott a fütyült. Na hála Istennek már indul, mondta az alezredes, és a Sába kezéből kirepülő transformátor csak hajszál hiány hibázta el Klausnert. Teljesen rekedt hangot imitálva súgta a telefonba.
4: Itt Moriel beszél, oda a torkom, csupa por.
2: Gargalizálni kell.
4: Blom, tudom, már is gargalizálok.
1: Erre ez a hülye Abuben Pullover elkezd gargalizálni harsányan, mire a süket Svetozár, akit nem engedtek elmenekülni, a sátor sarkában imádkozni kezd. Ha nem tudja elhitetni az alezredessel, hogy téves kapcsolás folytán az elmeosztály jelentkezett, akkor végük.
2: Hát kérlek, azért hívtalak fel, hogy megtudjam, mi van a 80 frankkal.
4: Rendben lesz.
1: Lihegi aszmásan Sába, és egy kissé már valóban tönkrement a torka. Jelzi az ajkai közé dugott ujjal, hogy fütyüljön valaki, mintha vonat érkezne. Abuben Pullover készséggel tölt Sába szájába egy kis rumot a kolacsból, és nem érti, hogy ez miért fuldoklik.
4: Rendben van,
1: súgja lihegve Sába.
2: Minden a kívánságot szerint történt.
1: Igazán? Kiáltja az alezredes. De hisz akkor 10 000 frankunk van. Na jó, hát ez így nem megy. Az erődöt bevenni kedves tavaszi majál is ehhez képest. Hogy jön ide 10 000 frank? 80-ból.
2: Még csak azt mondd meg,
1: üvölti az alezredes,
2: hogy simán befutott-e a ló, vagy Tartarus megelőzte közben.
4: Megelőzte?
2: De az utolsó fordulóban átugrott a korláton.
3: Mi?
2: A kocsival együtt? Nem, a kocsi leszakadt.
1: Kimerülten törölte a homlokát, aztán egyik kezével eltávolította Krajovácot az öléből, másikkal Pullover szájába nyúlt, hogy beszüntesse a gargalizálást.
2: Jaj!
1: Mi bajod? Kérdezte az alezredes a rémes orbitásra.
4: Semmi, semmi. Oda csíptem az ujjamat az asztalhoz.
1: Pullover ilyettében kis hián tövig leharapta 3 ujját.
2: Klausner röhögbe hátba vágta. Hát ilyen csibész. Itt becsap mindenkit, úgy tesz, mint a beszélne valakivel, és most sül ki, hogy csak mindenféle hülyeségeket mond. Halló, öreg alezredes, szervusz!
1: Sábában meghűlt a vér. Az alezredesben is. Egy részek katona garázzálkodik itt. Ebegi a királynő gyorsan, és azt hiszi, hogy ugratom.
2: Majd elküldök a pénzért. Gramárt üdvözlöm.
4: Átadom.
2: Velem van most az Ágnes?
4: Nem.
2: Beteg. Ne mondd. Mi baja annak a kancának?
4: Ántít.
2: Halló! Beállt egy vonat!
0: Mondta boldoga, meg rajovász közben megrúgott egy hordót, és az égtelen dübörgése legurult a tombról. Lihegve és halálosan kimerülten ült a beszélgetés végeztével. Dietrich jött fentről, és örömmel újságolta, hogy milyen remekül megy minden.
2: Ügyes fiú ez a királynő, mondta Klausner, de nem sokra megy, ha mi nem állunk szíven lélekkel melléje.
0: Amit a különben nem durva sába erre felelt, hosszan, fájdalmasan, ordítva és kissé kimeredő szemekkel, azt kihagyom. Mert sába azon túl újra csak az az ember maradt, aki volt. Jó indulatú és szelíd.
1: Ha így veszekszik velünk, mondja Abu Ben Pullover, akkor a jövőben nem segítünk a műszakiakban.
0: Remélem, mondja a teljesen kimerült sába, hogy most békében hagynak a fentiek. Megrázta dühében a rádiót. Sohasem hallottam még, hogy francia tisztek lázas szenvedélye a rádió. Úgy látszik, mégsem volt a rádió olyan kimondott szenvedélye a tisztikarnak, mert csend lett. Sába odaültette a helyére Dietrichet, hogy vegye fel a tisztek kívánságait, aztán hívja őt, ha kell. A tisztásunk, Rajovács és Bengúz, a török, akit legutóbb majdnem megittak, csevegtek. Sába behúzódott kissé a ponyva mögé.
5: Azt nem értem, mondja Bengúz, miért vakulna meg, ha feltakarják, amikor nem is süt a nap a szemébe.
3: Én is úgy gondoltam, hogy valamit süthetne melléje, mert ha úgy vesszük a burgonya egymagában, még nem kimondott étel.
2: Maga süket? Kérdezte hangosabban.
3: Úgy van, köret! Ez a szó sohasem jut eszembe.
0: Most már Bengúz tisztában volt az üggyel, és mert éppen arra jött csillogó szemekkel, túl boldogan Hagebeck megszólította.
1: Vár csak, egy kérdést szeretnék tisztázni.
2: Kérlek, te is orvos vagy.
0: Érdekel Gorcsev egy intézkedése. Azt mondja, hogy a beteg öreget nem szabad feltakarni, mert rögtön megvakul a fénytől.
1: Hagebeck nem is válaszol, sietett tovább, mert a sebesültekkel volt elfoglalva.
0: Sába azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Oda ment a törökhöz.
1: Nem helyes, közölte a véleményét Bengusszal.
0: Ha a befogadott egyén mondjuk valami iránt érdeklődik itt, ami úgy tudom nem tartozik rá.
1: Mint ahogy nem tartozik másra, hogy te hogy jöttél ide Azurmarukból. Pedig erre nehéz lenne felelni, mert autóval sem lehet néhány hét alatt ideérni. Igen, sok és jó felszereléssel. Ez engem nem érdekel. De ha te megkérdezél valakit, hogy én mit írok esténként a Vörös Zsolt könyvbe, ami csak is az én dolgom, akkor én megfognálak és kicsavarnám a nyakadat.
0: Rágyújtott egy cigarettára, és a török lassan felemelkedett. Nyugodtan álltak egymással szemben. A török ólomszínű tekintete, magári arca épp olyan kevéssé változott, mint Sábáé. Ő is kivett egy cigarettát, elgondolkozva lebiggyeztette a száját, és mert a másik öngyújtója nem fogott, oda nyújtotta az égő gyufát.
1: Aki ki akarja csavarni a nyakamat, az megpróbálhatja. Nem érdekel.
0: Az égen, széles fénydorongokba, narancssárgán és bíborpirosan, szürkén és egészen lilán terült szét a nap, ünnepélyesen, utolsó lobbanásával a sivatag felett. Innen a szikláról, a tisztás fái között szép látvány volt. Sába levelte a cigarettájáról a hamut.
1: Megpróbáljuk, szólt Sába, habár felismerte Bengúzban a rendkívüli erejű, hivatásos verekedőt. Én meg itt ülök revolverrel, és aki győz, azt lelövöm.
0: Honnan a mélységes homályból bukkant fel és ült mögéjük Gorcsev? Ilyesmit nem lehet tudni. Hogy a szekeret átugrotta egyszer, mert néhány arab üldözte a fertőtlenítés miatt, és tudta, hogy öldöklés lesz, ha megüt egyet, ez biztos.
1: Te, Bengúz, most menj el innen a sátor körzetén kívül legalább 20 méternyire, mert különben agyonlőlek, öregem, bármennyire kerülöm is a cipakodást. Fegyverrel könnyű. Szóval, királynő, bárhol és bármikor megpróbálhatjuk.
0: Az az érzésem, mondta Sába, hogy rövidesen sor kerül erre. Vaksötét volt. Afrikában a sivatag felett úgy jön az este, mintha lezuhanna. Hülye vagy? Kérdezte Gorcsev, mikor ketten maradtak. Te vagy a híres kovács, aki hályogot operált. Én azt mondtam, figyeld meg, erre te odamész, és megkéred szépen, hogy hadd ölhetnéd meg. Sába szégyenkezve imbolygott jobbra-balra. Jól tudta, hogy Gorcsevnek igaza van. Azt kérdezte Hagevektől, morogta, hogy miért kell letakarni az öreg Manuelt. Ezt én sem tudom. A te dolgod. Ezt kérdezte, füttyentett. Aztán újra korholó hangon mondta. Ide hallgass, te vagy a legjobb barátom. De ha megölted volna Bengust, megszűnt volna minden barátság közöttünk. És hogy tudj valamit, hogy miért takartatom le falevelekkel, pálmával. Körülnézett, és valami sírásra hajló, mégis vért kívánó hangon súgta Sábának. Úgy vett, hogy az öreg Manuellel az apám becsületét visszük a sivatagon keresztül. És mióta Bengust megláttam, és megtudtam néhány adatot, azóta letakarom a kocsit. Ha oda megy, és felszólításra nyomban nem távozik, akkor lőd le, mint a kutyát. De addig a fölpofozáson túl, az alakulat szent jogaiba, ősi hagyományaiba nem áll módunkba beleszólni. Ne menj még egy veszélyes ütésig sem, mert fontos, hogy éljen. Sipol a rádió, négyen rohannak. Marokkot kérik, hírek vannak. Ezt a kapitány mindig meghallgatja. Közben Gorcsevnek eszébe jutott, hogy milyen szépen szokták ők énekelni együtt a kármányólét. A szép hangúakat sietve összegyűjtötte. Klausner, Dietrich, három postás, Trovacek és maga Gorcsev is a sátorba jöttek, ahol Sába felszólítására csendben vártak, míg ő felemeli a jobb kezét. Sába sercegtetett, süvítgetett az igazi rádióvevőn, aztán a zsebkendővel leborított, saját hangszórójukhoz fordult. És ezért a mai híradást nem folytatjuk, hanem kegyes emlékként a nagy ember és nagy hazafi kedvenc dalát fogja az operaház kórusa elénekelni. Csodálatos. Rendkívüli és rettentő. És tudjuk jól, hogy ilyen rendkívüli, zseniálisan megoldott eseményeknél az utolsó pillanatban előfordul egy nyelvbotlás. Sába ezt mondta. Az operaház dalárdája elénekli a Marseillest. Gorcsev halálosan elsápadt, és Klausner úgy kapkodott kezeivel, szájával, mint akit idegroham környékez. Csak Krajovác állott a helyzet magaslatán, és rágyújtott a Paris-Mont-Paris-ra, és amit még Párizsról énekelhetett volna, a Trovacek rugása következtében, már kint a szabad természet ölén dalolta. Paris, mon amour! Sába leintette őket. Helyesbítek! Az operai kórus vezetője még nem tudta, hogy közvetítünk. Most közli, hogy a kármányólét éneklik, mivel az elhunyt ezt szerette a legjobban. És most már elkezdték boldogan és gyönyörűen, némelyik talán jobban, mint az operaházi kardalos, a kármányólét. Odafenn az alezredes mosolyogva szivarozik. Na hát, mit gondoltok, ki halt meg Marokkóban? Én tudom. És sóhajt. Én ezerszer megmondtam neki, hogy költözzön át a Rivierára. Várjunk, szólt a százados. Én úgy hiszem, hogy tévedsz, alezredes úr. Tudnilik, az elhalt nekem rokonom. Ha fogadjunk. Ho-ho, szólt a joviális ezredorvos, mert az ezredes kitett közben 100 frankot. Én is fogadok. Szintén kitette a pénzt, és a százados is hozzájárult. Kész szerencse volt a fogadás, mert közben Klausner felvett egy eldobott cigaretta véget, amit más valaki elvett tőle, úgyhogy a valakit úgy vágta szájon dalolva, hogy az a törökülésben éneklő Donald égő pipájára zuhant, és sikoltó dallal kereste, kiütötte pofon. Az a valaki pedig egyik kezében a cigarettájával, másikban rohamkésével, a bejárat világosságában így dalolta a kármányólét. Mert te egy Trovacseket, aki megüt, meghal! Ezért volt szerencs, hogy a tisztek figyelmét lekötötte a fogadás, de Dietrich, aki fent a tisztiszolga feladatát látta el, mindent hallott a zuhanástól kezdve, és a Trovacsek szövegnél halott sápadta lehújta a szemét. De velük a szerencse, a tisztek neveket kiabáltak. Ez Moncroft, az öreg polgármester,
2: Mikor eljöttünk, beteg volt.
1: Olyan biztos, hogy az opera igazgató Penyi, mint ahogy itt állok.
2: Ez Barry!
1: Ugyan, az Párizsban van.
2: Csak Moncroft lehet. Újra mondom nektek, hogy Moncroft az öreg polgármester. Ez biztos.
0: Így sikeresen befejezhették a kármányolét. Sába, mint kappahangú bemondó jelezte, hogy befejezték a kármányolét, és fél óra szünet után időjárás jelentések, majd a gyermekek fél órája következik. Ezzel megjárta. Volt egy főhadnagy, aki civilben kedvelt meseíró volt. És Sába a mélyhangú speaker szerepében kényszerült bejelenteni a mesélő, jónevű ifjúsági írót. És azután öblös tenorhangon elmondta az Izlandi hajósok című regényt gyermekek számára, leegyszerűsítve. Most egy óra szünetet konferált, amiért már kikeltek odafönt, hogy ez mindig így van, és közösen írnak valamelyik nagyobb napilapnak egy levelet. Ezután az este csendes volt és nyugodt. A kis tábor, ahogy elnevezték társaságukat, az első számú legvegyesebb brigád is lepihenhetett. Rádióstul. Trovacseknek végre sikerült mégis takaródót fújni, mire az alvók közül többen felébredtek, mivel a társaság nagy része már korábban leheveredett aludni. Az utolsó messze hangzó hang, amely után a sziklára és a sivatagra leszállt a csend, ez volt. Ilyesmit merészeltek? Egy trovacsekkel? De akkorra a kürt már Klausnernél volt. Korcsev elment Manuelhez. Ezt mindenki tudta. Végtelen gyengétséggel ápolta. Szökésük egyre veszélyesebb volta, csak fokozta az az önfeláldozó szeretetet, ami ilyenkor egy beteg öreg ápolásához szükséges. Ben Gúz odajött Sábához. Azt hiszem, ha itt valahol a cserjé közé elvonulnánk, vagy akár a sivatagba, pár lépés az egész.
6: Nézd, Ben Gúz, az biztos, hogy én egyszer, valamikor, nem is kell rá várnod egy évig, eltöröm a derekadat.
1: És miután ez biztos, ezt te is jól tudod, bízzuk a sorsra. Egyikünk se orgyilkos, majd sort kerül rá. Most nem teszem.
6: Mivel én nem vagyok a kismethívők táborából való, a sors helyett inkább bízom magam az előre meghatározható ügyekre.
1: Sajnos, Sába vállat vont, nem öllek meg. Szívesen verekszem, ha akarod, de itt a rádiónál szükség van rám, és nem hagyom cserben a bajtársaimat.
0: Nyugodtan telt el az éjszaka. Reggel a tisztek bekapcsolták a rádiót. A műsor szerint egy külföldi, de Marokkóban élő úr felolvassa művét. A kövér százados szeret ilyesmit hallgatni. Nyomban jelezték ezt fentről Sábának.
1: Próba szerencse, mondta Sába. Ben Gúz, tudsz valamit mondani? Török verset, vagy tájakat, vagy bármit is törökül? Hosszan és egyfolytában?
0: A török legyintett, odállt a mikrofon elé, és rágyújtott egy cigarettára. Sába már kitűrően tudta a zsebkendőt szabályozni, hogy mi jelenti Marokkót, és mi a szomszédállomást, vagy Kolombezsárt. Marokkói mélységre dugta le a zsebkendőt, és így szólt.
7: Hello, hello, figyelem! A bemondott felolvasó úr megkezdi 30 perces felolvasását?
0: És ez kegyetlen hosszú volt. Ben Gúz odaállt a mikrofon elé, és hanyag könnyedséggel belefogott. Néha kacagott is. Sőt, végül dalolt is két sornyit, de egyfolytában beszélt pontosan 30 percig. Majd így fejezte be.
7: Allié, allié, Marokkó, allié!
0: Rövid szünet után a népszámlálás eredményét közvetítjük a statisztika megfelelő számadataival. Erre elzárták a rádiót.
1: Te mit imádkoztál itt arabul? Kérdezte Jörgens, az egyetlen, aki érdeklődve hallgatta végig az előadást. Elmondtam nekik ótörök nyelven az acélgyártás történetét.
0: És mit énekeltél?
1: Hát közben eszembe jutott egy régi dal. És mit jelent az allié? Ezen magam is csodálkoztam. Lehet, hogy van ilyen, valamilyen nyelvem.
0: És mi nevettél egy percig?
1: Azon, hogy te itt állsz és hallgatod, amit én mondok.
0: Sába azért jól hallotta, mert azt is figyelemmel kellett kísérnie, hogy a Szahara összes rádiója ordít utánuk, mint meg annyi sötétben inzultált hölgy. Helyzetük inkább szemtelen volt, mint biztos. De nem idegesítette ezzel társait, mivel már nem mozdulhattak helyükről.
1: Aztán rend lett, a rádió elhallgatott. Már az a rádió, amit Sábának kellett helyettesíteni. Az egytagú teljes program a végkimerülés állapotába odaszólt Klausernak.
2: Ide hallgass, most eredj fel és verd le a rádiót. Verd le, ha az életedbe kerül is. Vagy akármit csinálj, amitől itt nagy üzemzavar lesz, és mégsem gyanús, mert a tiszteknél történt.
1: Klausner szó nélkül engedelmeskedett. Az első, akivel odafent találkozott, a boldog Svetozár volt. A kövér ezredorvos, akinek itt annyi felszerelése volt és semmi dolga, talált valahol egy süketnek való hangerősítőt. Boldogan ragadta meg az alkalmat, hogy 3 hónap múltán ismét rendelkezésére bocsássa egy rászorulónak. Klausner érkezik rohanva, mint egy mészáros, és megtorpan haptákba, mint egy mészáros, ha rohan.
2: Akik itt fenn kiszolgálnak, azok tekintsenek el a kisebb formaságoktól,
1: mondotta az ezredorvos.
2: Csak álljon nyugodtan, és végezze a dolgát.
1: A próféta beszélne belőle, gondolta Klausner, és elindult a készülék felé, bivajerős vállával bele a hangszóróba. Svetozár felnyomja a tölcsért, visszalöki Klausnert, és vigyorog a főhadnagyra.
2: Hát, ha én most nem ülök itt, akkor egy napig nincs rádió, mert kiszakadt volna a fél fal is.
1: Nagyon derék dolog, dicséri a főhadnagy. Nagyon derék, mondja Klausner, és fújva nézi Svetozár derekát.
5: Igen, derék.
2: Azt hiszem, mondta vigyorogva Svetozár, hogy beállíthatnánk a rádiót. Talán musika van.
1: Igaza van, kapcsolja be. Klausner lehúny szemmel állt az ajtóban. Hogy most nem ölheti meg ezt az embert, az már szinte melankolikus fájdalomérzetet kelt. A hangszóróban ez hallatszott.
2: Zenénke Janet McDonald viaszra felvett dalával befejeztük. 5 perc múlva folytatjuk műsorunkat.
3: Egészségügyi fél óra.
1: A marokkói jelet ismét 5 percig kellett Sábának hoznia, közben dühötten nézett körül a sátorban, és átkozta Klausnert. Odafen a tisztek nem nagyon törődtek az ügyjel, különben észrevették volna valamilyen apróságból az ügyes csalást, de úgy szólván tisztára Svetozárra hagyták, hogy beszéljen a hangszóró.
2: Van ez úgy néha. Az egyik levelező lapot ír, a másik összerakja neszeszerében a széthullott holmikat, a harmadik ásít, és szeretne már ezen az egész marhaságon túl lenni.
3: Ha egyszer elfoglalták, minek kell itt ülni?
1: Lent mindenki rohant, hogy megkeresse Hagebeck füzetét, hanetán Svetozár teljesen megölni őket a rádióhallgatással. Legyen az egészségügyi fél órán mit olvasni. Megérkezik lihegve a nagy orú szanitéc. Közben Hagebecket ápolják, mert 4-5 állkapocs ütés után volt csak hajlandó művét odadni, amely szerinte csak 2 év múlva lehet tökéletes. Korcsev szerint a doktor már sohasem lehet tökéletes. És végre megszólal a rádió. Sába őszinte reményével, hogy most elzárják.
2: Az egészségügyi fél órát dr. Hagebeck Ervin svéd katonai orvos szakértő tartja. Katonai körökben műve iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg, címe az egészségügyi katona, mint orvos. Alcíme műtéti profilaxis az egészségügyi katona hadtéri szolgálatában.
1: Odafent következő volt a helyzet. Már Dietrich is felment, és Krajovácot, aki egyszer csak fütyülészve előtűnt a folyosón, barátságosan félrevonták, és egy lőszertával helyezték el átmenetileg. Ugyanekkor a kapitány nagyot kiáltott.
2: Ezt a rádiót zárjátok el, mert a saját szavát nem hallja az ember.
1: Svetozár haptákba felállt.
2: Ha méltóztatik megengedni, lehalkítom.
1: Persze mindent megengedtek ezeknek a legényeknek, hiszen derekasan verekedtek itt.
2: Alázatosan jelentem,
1: szólt a rokonszempes vigyorgó tisztiszolga.
2: Elromlott a halkító.
1: Klausnerként lefogták, mert elhatározta, hogy megöli Svetozárt, aztán önmagát. Dietrich praktikusabb volt, lement és Sába csinált egy kis légköri zavart, ez alatt megmondta, halkítani kell. Nem nagy ügy, kisé mélyebbre tolta a zsebkendőt, és odafent örömmel konstatálták, hogy így lehalkítva egész jó. Ezt az ezredorvos mondta, még azt is megemlítve, hogy a nagy svéd katonai szakírót ismeri egy kongresszusról. Kiváló elme. Sábának 30 percig kellett olvasni, de a rengetegnek látszó kézirat nagyrészt hatalmas anatómiai vázlatokkal volt tele, és bizonyosnak látszott, hogy az elkövetkezendő 5 perc alatt kész a szöveggel. És reketten, csapzottan, fáradtan olvasott.
8: Az ilyen eseteknél sűrűn előfordul, hogy rezideál.
1: Nagy verekedés a sátor előtt. Valaki telítüdővel ordít. Recidivál! Sába helyesbítsen! Recidivál! Elhurcolják. Hiába minden. 17. percében a felolvasásnak elfogyott Hagebeck katonaorvosi szakműve, és ő, könnyelmű őrült, még 13 percet mondott. Tehát beszélt.
8: De kitérek most a menetfelszerelésre is, amely bizonyos esetekben döntő lehet a harcban. Motorosítsuk a vörös keresztet.
1: Ekkor már hozzá sem kellett nyúlni a műszerzőjéhez. Meghallotta ezt a szót, hogy motor, és csak éjfél tájban lett kissé jobban. Ez helyes, mondta fent az ezredorvos, aki egyre nagyobb figyelemmel hallgatta az előadást. Ezt vártam Hagebecktől, végre valaki szóvá teszi, hogy bennünket is motorizáljanak. Ehelyett csak őket. De sajnos elhallgatott, mert érdekelte az előadás. Sába teljes 13 percig magyarázta el a következőket. A különböző sérülések számára speciális egészségügyi katonákra és gyorsan mozgó kis egységekre volna szüksége a vörös keresztnek. Zsebkendő változik.
9: Tisztelt hallgatóim!
1: Egy kapcsolás, egy sóhajtás, egy hörgés.
9: Vizet!
1: Kilépett a sátorból. Afrikát járt emberek mondják, hogy van ilyen. Az ember megérzi, ez az éjszaka nem olyan, mint a többi. Az oroszlánvadász ilyenkor megnézi, hogy rendben vannak-e a puskái, vagy visszafordul. Karavánok a legelső táborhelyen megállnak. Tudósok azt állítják, hogy bizonyos elektromos viharok lehetségesek teljes szélcsendben. A lényeg, Sába megállt a sátor előtt, és valami a nyeldeklőjére tapadt. Valamiért most szeretett volna akár megjelölt ember lenni Lagrenelben. Csak 2 pillanatig lehetett kétséges, azután már látott néhány suttogó árnyat a közelben, és odajött a próféta. Valami van? Baj. Megölték.
9: Kit?
1: Ordított Gorcsevre gondolva Sába. A legváratlanabb és legmegdöbbentőbb volt a válasz. Donáldot. A szegény öreg. Sába rohant. Ha most Svetozár véletlenül elég tolakodó lett volna ahhoz, hogy rádiózásra kérje fel a tiszteket, úgy azt kellett volna jelentenie, a világ nem válaszol. Ugyanis a sátorban egy lélek sem volt. Az öreg Manuel kiskordéját állták körül, és benne feküdt az ősz, hatalmas katona. Lábait felrakva, mellette pipája, úgy, ahogy derűsen, és ilyen ostobaságokra mindig hajlamosan élt. Csak éppen nagyon sápat volt, és szakadt zubbonya egy rohamkés nyomát rejtegette. Éppen válláig takarta a sok pálmalevél. Döbbenten álltak. Emberek, akiknél a halál csak tréfa, és olykor virtuskodásból belerohannak a pusztulásba. Mégis döbbenten álltak öreg, daloló bajtársuk mellett, mert ez valami egészen példátlan és különféle komplikációkat jelentő esemény volt. Ha a verekedés közben meghal valaki, azért is szomorkodnak, de itt olyan nyilvánvaló orgyilkosság történt, hogy tovább is kellett menni egy lépéssel gondolatban. Ez a társaság egy benzines hordó, amely felé millió szikrát fecskölnek. Ha egyetlen áruló egyetlen szikrát a helyes irányba juttat, ez a hordó egész kis robbanással eltűnik a föld színéről, miután már 3 gépfegyverekkel és krézigránátokkal bőven ellátott csapat van a nyomukban. Legfőbb érdekük, hogy egyetlen szökevénytől se értesülhessenek arról, hogy rászedték őket. De egy áruló is lehet, aki talán már el is szökött. Fent esetleg már tudják. Megy a telefon. Ha-ho! Telefon nem mehet. Rögtön visszaküldenek valakit a sátorba. Riadtan nézegetik egymást. Itt most valószínűleg van közöttük egy ember, aki ezt a Donaldot leszúrta. Bengúz karbafont kézzel nézi a tetemet. Gorcsev arca, mint a szürke kőből lenne. Nem nézi Donaldot, de máshova se néz. Illetve nem lehet tudni, hova néz.
6: Sába azonban egyenesen a törökre néz. Valaki azt hitte, hogy Manuel van a kocsiban, és nem számított rá, hogy az öreg Donald szokása szerint belefeküdt, mert én tudom, hogy Manuel éjszaka sétálni szokott. Érdekes, hogy Manuel nem látták. De senki sem hitte, hogy az öreg spanyol a gyilkos.

0: tanulva a marokkói színházból Shakespeare a zsebtolvajokat.
1: Mi történt?
0: Az egyik tiszta rádióműsort átnézte, és azt kívánta, hogy este Schillertől a harabjákat a marokkói rádióból ne felejtsék el kapcsolni. Mit csinálhattak volna a tisztek egy ilyen unalmas istenverte helyen, vályok falak között, mint hogy még a legrosszabb előadást is végighallgatják? Odalent tanácskozás folyt, körülbelül így. Mondd meg, hogy mit üzentek. Ha egy trovácsek mondja, akkor elhiheted, hogy zsebtolvajokat mondtak. Dosztojevszkijben nem vagyok biztos. Az előbb Shakespeare-t mondtál. Hát azért nem vagyok biztos. Én csak egyet tudok biztosan. A rablókat, szólt idegesen a proféta. Ezt már mondtad. Na látod, mondta diadalmasan trovácsek. A proféta is ismeri a darabot. Ő is tudja, hogy van Rablók címen egy híres színmű. Sába állt és fogta a homlokát. Végül mégiscsak kiderítették, hogy este Schiller Haramiák című darabját játsszák. És ez csőd. Ez teljesen csőd. Mert ha Sába tudná is kívülről a haramiákat, franciául, egyedül nem játszhatja. Azonban eszébe jutott egy homályos, igen veszélyes kivezető út. Na, maga rádió barát! Szólt 7 órakor a százados. Kapcsolja a haramiákat! Svetozár boldog vigyorral felállt a küszöb melletti székéről, és éppen csak, hogy elkaphatta Schmidtnek a karját.
2: Érdekes,
0: mondta csodálkozva. Ha én nem vagyok itt, már régen lelöktétek volna ezt a rádiót. Schmidt tovább ment, és véletlenül a lábára lépett a süketnek, de nagyon. Még 3 nap múlva is fájt. Végül megszólalt Marokkó. Sába ült a rádió előtt, mögötte Trovácsek, Abu Ben Pullover, Jörgens és Gorcsev, azzal az instrukcióval, hogy ha ő feltartja a karját, lármázzanak, és ha leereszti, hagyják őt beszélni. Halló, halló, figyelem! A Haramiák című darabot a vendégművésznő megbetegedése miatt elhalasztjuk. Helyette Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című színművét közvetítjük a következő szereposztásban. Mondanom sem kell, hogy teljesen méltánytalanul Sába az általa elmondott szereposztásban mind Trovácsek, mind Jörgens, mind a többi nevét mellőzte. Mentség erre, hogy saját nevét is mással helyettesítette, holott ő legalább 5 szerepet játszott a darabban. Ezzel a darabbal vizsgázott francia nyelvből a Színi Akadémián. A nagyarú szanitézbe jött a sátorba, de nem azért, mert a szereplési vágy hajtotta. Azt súgta Trovácseknek. A török nincs sehol. Ezt 2 ember hallotta meg, jobban, mint Trovácsek. Az egyik Sába volt, a másik Gorcsev. A darab, ez érthető ilyen alkalmakkor, nagy ugrásokkal, különösen a női szerepeknél jutott el odáig, hogy Cyranót ki akarják dobni a színházból. Sába beszélt, és felemelkedett a jobb karja. Élénk zúgás támadt, és szitkozódás. Aztán intett, és csak ennyi hallatszott mégis. Becsület szavamra, te hülye! Gorcsev kisurrant. A legközelebbi karlendítésnél jól ment minden. De rendkívül meglepte a tiszteket a Cyrano című darabból felmorajló szitkozódás. Midőn Cyranótól visszarettenve elhallgatnak, a nagy zúgásból ennyi hallható. Ha azt a disznót elkapom, én belemegyek. Ebben a pillanatban leszólt valaki.
3: Kötényed.
4: Mokkó, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
3: Öreg, rá most komolyan. Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt. Ja. Normális. Mire célod ezzel?
5: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
3: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt belezavarodtál. Ha én kútba

0: vagytok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
1: Kínos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
2: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, izé.
1: Hát na, pont ez a tilos. Igen, figyelj, szia. A FM 90.3, hát az tilos. Ott tilos a rádiózás végig.
2: Tilos.
1: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálunk.
2: Ha, adószám. Adószám, nem?
1: Na, ezt öreg, ezt bogarásza ki.
0: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
2: Jó van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
1: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
2: Aztán meg a 2.
1: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
2: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
1: De mit, fiam? Micsoda?
2: 1%.
1: Hány száz? Mennyi sok száz?
2: Hát de nem száz, csak 1%.
1: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
2: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárogjuk, jó?
1: Az igaz?
2: Tilos.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Folytatjuk az örkény emlékműsorok sorát, és a múlt héten elkezdett Azt meséld el, Pista örkény önéletrajzi írása Mácsai Pál előadásában. Jó hallgatást!

Keresztmetszet című lap nagyon hamar megszűnt, ennek konkrét irodalmi oka volt, kifogyott a pénzem. És akkor engem a véletlen a Szép Szóhoz sodort. Szerda délután volt a Szép Szó szerkesztőségi órája, egy zsúfolt, piszkos, kéziratokkal, könyvekkel, plafonig rakodott hátsó udvari szobában, a Cserépfalvi kiadó épületében. Bekopogtam, mély hang, tessék, benyitok. Íróasztal mögött ült egy égőszemű, tömött bajszú, homorú orcájú, magas homlokú fiatalember. Bemutatkoztam, mondtam, hoztam novellát. Jelentek már meg írásaid? Mondom, nem nagyon. Az a jó. Mutasd. Olvasni kezdte. Tekintete olyan szúrósá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem balsejtel megkezdtek gyötörni. De akkor ledobta és azt mondta, nézd, ez egy jó novella, mondtam, nekem mondod. Csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. Elállt a lélegzetem. Arra a gondolatra, hogy én egy vessző elhelyezésén változtassak a szövegemben, én egy szórendet fölcseréljek. Libabőrös lett a hátam. Az én szövegemnek Forradalom volt a címe. Arról szólt, hogy egy tébolyda zárt osztályáról kiszabadulnak az ápoltak, elzönlik a várost, magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Azt mondja ő, ez a nácikról szól, igaz? Mondom, igen. Nem lehet a címe Forradalom, mert nincs nemzeti szocialista forradalom, csak szocialista forradalom. Tehát írjuk, lázadás. Mondom, ne írjuk, egyáltalán semmit ne írjunk. Aki elolvassa az én szövegemet, érti, aki csak a címét, azzal én nem foglalkozom. Erre fölállt. Körözni kezdett a székem körül. És mint egy kidobott, lasszó, lassított film felvétele, úgy tekerte rám az érvei. Pányva kötelét. Egy ceruzával, ami olyan hegyesre volt faragva, mint a szemepillantása, mondatonként, szavanként. Csepüvé nyűjtte az én szövegemet. Az összes kifejezésemet a jelentése gyökeréig vetkőztette, úgyhogy a szégyenükben sikoltozva pucéran leugráltak a papírról. Válogatott szerelmes jelzőimet, gombos tűe, mint a döglött lepkét. Ez volt az az óra, amikor megsejtettem, hogy mit jelent magyarul írni. Ő meg egy adakozni vágyó nagy lelkűséggel, ahogy a győztes hadvezér visszaadja a rommávert ellenfél kapitányának a kardját. Azt kérdezte, van pénzed? Mondom, van. Kár. Meg akartalak hívni egy körözötre a rózsabokorba. József Attila, azt mondja apám, amikor elmeséltem neki ezt a délután. Ki ez a József Attila? Mi ez, hogy József Attila már megint? Sok gondot okoztam apámnak a neki nem tetsző barátaimmal. Az ő szemében ugyanis Szabó Lőrinc volt a költő, zokon vette, hogy én József Attilát többet emlegetem, mint őt. A teljes igazság kedvéért feltárom, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, azon egyszerű oknál fogva, hogy életében tőle egyetlen sort nem olvasott. Ő a Nagy Kristóf Patika tulajdonosa volt, számtalan íróval, költővel, baráti viszonyban, ami mindig egy tízpengősben öltött testet. Értékrendszerében ez nyomott alatban, költő, akinek adózó. József Attilával háromszor találkozott, mind a háromszor be kellett őt mutatnom, elfelejtette, kipüstölt a fejéből, mert nem kért pénzt. Nem tudott kérni. Én nem tartozom azok közé, akik fitymálva emlegetik Báró 60-i Bertalant azért, mert hosszú időn keresztül havi 200 pengővel támogatta József Attilát. Nem tudom, hogy a fitymálók akkor rendelkezésükre állt volna ez, megtették volna ezt. Egyszer meg voltam hívva én is a Báróhoz. Egy olyan hónap sokadikán, amikor elfeledkezett erről a 200 pengőről, sokan voltunk írók, költők. Mindannyian tudtunk a dologról, arról is, hogy József Attilának ez minden jövedelme. De persze nem mertünk szólni, csak néztük József Attilát biztatólag, ő még annyira nem szólt, mint mi. Ez jóvá tehetetlen este lett. Először szóba került Hitler, aztán, hogy hogyan ölte meg Hitler a babáját, egy Röhm nevű századost. Erről áttértünk a fajtalankodásra általában, nácizmusban különösen. Nem szórakoztató téma. De még tudtam figyelni.
Ilyen alkalmakkor törvényszerű, hogy mindig a legunalmasabb emberé lesz a szó, tehát fél óra után már csak Báró 60 ibertalan beszélt, jellegzetes orrhangján, kínai és japán tusrajzokról, amelyekhez nagyon értett. Nem figyeltem oda. Számos gyengém közül az az egyik, hogy ha tusrajzokra terelődik a szó, egy óra után lankad a koncentrációm. De az idegeim fölmondták a szolgálatot, én általában nem férek a bőrömbe, ennek számtalanszor lettem a kárvallottja. Kérlek szépen, vágtam hanyag eleganciával a beszélő Báró szavába. Lennél olyan kedves kölcsönözni 200 pengőt? Rám nézett, mintha nem volna begombolva a nadrágom, fogalma nem volt, ki vagyok. De hát az állandóan pumpolt gazdagok engedelmes mozdulatával fölállt, farzsebébe nyúlt, elővette a tárcáját, még megkérdezte, látva a túl jó öltönyömet, nem haragszol, minek ez neked? Mondom, kapupénzre. Sokat jársz haza. Akkor kapcsolt, rámerett a kezében tartott pénzekre. Attilám, hol vagy? Durrant az előszoba ajtó. Mi persze utána, de nem találtuk meg. Akkor született meg bennem az a nézet, hogy József Attila nem volna rossz költő, csak nincs neki humora. Abból született meg a nézet, hogy halálosan megsértődött, és nem a Báróra, és nem a rohadt önző József Attila ellenes világra, hanem én rám. A legkézenfekvőbb magyarázat, ennek nem én vagyok az oka, hanem ő, mert nincsen humora. Nem mindig a legkézenfekvőbb magyarázat a helyes. Apámnak az volt a kívánságostyában csomagolt parancsa, hogy én, mint leendő gyógyszerész, többre vigyem, mint ő. Tehát nekem legyen vegyészmérnöki diplomám is, ne csak gyógyszerészi oklevelem. Én ezt egyáltalán nem bántam, ez nem volt teher vagy szenvedés, élveztem. Elsajátítottam ugyanis valamit, a természettudományos gondolkodást, vagy annak egy szeletét. Hogyha le van írva egy képlet, hogy kénsavat összeöntöm, mivel öntsem össze? Báriumkloriddal mondjuk, akkor bárium szulfát keletkezik könyörgöm. Én ezt a kettőt összeöntöm egy kémcsőben, abban a pillanatban ott van fehér csapadék, bárium szulfát. Már most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, ez engem elragadott. Egy kémiai képlet, egy természeti jelenség irodalommá transzponálása. És most jön a legfontosabb, a legtömörebb módon, ahogy lehet, az értelem. Én nagyon sokat voltam katona, mint gyógyszerészt állandóan behívtak, szépen mentem fölfelé az önkéntesi ranglétrán, utoljára zászlós voltam, és Erdély visszacsatolásánál persze megint mozgósítottak, fehér gyarmatra küldtek az alakulatommal, ott vártuk a bécsi döntést, semmi dolgunk nem volt, loptuk a napot. Ahogy ott lógatjuk a lábunkat, jön egy levelező lap a feleségemtől. Drágám, beleszerettem Bobiba. Ez a legjobb barátom beceneve. Volt. Légy olyan jó, egyez bele a vállásba, csókollak. Se aláírás, se bélyeg. Ez tömörségében is hatásos írásmű. Szabadságolás föl nem merül, mozgósítva vagyunk. Én elmentem a hadosztályparancsnokhoz, major vezérőrnagyhoz, rendkívüli kihallgatás iránti igényemmel, csodák csodája fogadott. Beléptem, lejelentkeztem, szó nélkül átadtam neki ezt a novellát. Mire ő hallatlan nagylelkűen azt mondta, zászlós, az esti futárgéppel fölmehet Pestre, egy napot ott tölthet, másnapi futárgéppel visszajön. Megköszöntem, leléptem, és tényleg följöttem Pestre. Az unokahúgomhoz mentem, nem tudtam, hol vannak, és mondtam, megölöm őket, ezzel a fegyveremmel szétlocsantom az agyukat. Unokahúgom mondta, jó, csak előbb fürödj meg. Kimentem a fürdőszobába, rendbe hoztam magam, akkor megmondta, hol vannak. Oda mentem, kicsöngettem a házmestert, kinyitotta félre, föl az emeletre, vertem az ajtót. Kinyitották. Meghaltok, mondtam, a pisztolytáskámhoz kaptam, föltéptem és kirántottam belőle egy doboz kerek mackó sajtót. Ugyanis az én előrelátó ágikám azért küldött ki engem a fürdőszobába pepecselni,
látva ideg és elme állapotomat, hogy kivegye élesre töltött szolgálati fegyveremet, és hogy ne érezzem, hogy üres, amikor fölcsatolom az oldaltáska, betegyen valamit, de ő nem talált otthon egyebet. Most merüljünk el együtt ebben a drámai szituációban, hogy én állok egy vadidegen lakás ajtajában, velem szemben hites feleségem és legjobb barátom, kezemben egy sajt, és én ezzel próbálom őket presszionálni. Arra, hogy engem szeressenek, ne egymást. Ha ezt átéltük, értelme lesz feltenni a kérdést. Sikerült ez nekem? Ez a jelenet röhögésbe fulladt. Mind a hárman röhögtünk, mind a hárman máson. Értem ez alatt, hogy mind a hárman rajtam. Én rettenetesen összetörten visszamentem, beadtuk a vállókeresetet, elváltunk, és én a feleségemmel normális kapcsolatban maradtam mindig. Ezzel a barátommal soha többé egyetlen szót nem váltottam. Hát a szép szó körül, ahova ugye én is tartoztam, egy csomó illegális kommunista volt, amit velem nem közöltek, ha valakivel nem velem. Apámhoz egy nap beállít két nyomozó, nagyon tisztelettudó hangon, méltóságos uram. Apám magyar királyi kormányfő tanácsos volt, megkövetelte, hogy így címezzék, amivel egy és mindenkorra kiölt én belőle minden rang és címkorságot. A természet a gúnytövisét oltja a fiúba az apa rögzült hajlamai ellen. Méltóságos uram, kellemetlen hírrel zavarjuk, a kedves fia rossz társaságba keveredett, az én fiam hogy? Méltóságos uram, ha szabad egy tanácsot adnunk, itt nagy bajok lesznek, küldje el a kedves fiát egy évre Londonba, Párizsba, ahová méltóztatik. Így kerültem én ki Párizsba két évre másnap. Jó dolgom volt, volt egy szövetüzlet a Montmartre-on, az egyik hagyományos magyar hely, ahol a magyar emigránsok váltották egymást. A tulajdonos csak azt kötötte ki, reggel 8-kor oda kell menni, faredőnyöket levenni, bent lévő posztót őrizni estig, és soha senkinek, semmiféle kényszer hatására egyetlen centimétert nem eladni. Hogy ebben mi volt a trükk, egy magyar emigráns se jött rá, pedig sokat törtük rajta a fejünket, és több zseni volt köztünk, nem sorolom magamat közé. Sőt, a valódi emigránsok közé sem, engem megvédett a fönnálló társadalmi rend. Nekem az apámhoz jöttek a nyomozók délután ketten. Éhezni éheztem, a pengő, amit apám igyekezett küldeni, semmit nem ért már, de nem voltam valódi üldözött. Úgyhogy haza is jöttem azzal a bizonyos utolsó vonattal, ami még jött Németországon keresztül, a háború kitörése napján. Az a gondolat, hogy az ember elszakadjon a hazájától, a családjától, ez nem volt kominfó. A teljes békére értem haza, ami itthon akkor volt. Semmiféle háborús pánik Pesten, 39 őszén nem volt érezhető. Visszairatkoztam a műegyetemre, lediplomáztam. Szerettem volna magam írónak érezni, erre semmi okom nem volt. Készen volt egy regényem, Párizsban írtam, ezt beadtam a Cserépfalvi kiadónak. Visszaírtak, hogy ez egy jó márai regény, vigyek inkább valami rossz örkényt. A saját pénzemen kiadtam 12 novellámat, ez lett az első kötetem, Tengertánc címen. Na ez lett a József Attila által kifogásolt forradalom lázadásból, Tengertánc. És erről írt Szerb Antal egy valóban meglepően meleg hangú üdvözlést a nyugatba. 42 tavaszán egy nap megint behívtak, nem is tudom hányadszor, sokadszor. Nagy kátára kellett vonulni, tavasz volt. Fölvettem a gyönyörű, fehér extra egyenruhámat, fekete lakcipő, fekete paroli. A vonaton megismerkedtem egy fiatal asszonnyal. Hát abban az időben rengeteget udvaroltam, számos kalandom volt, szóló voltam. Hamarosan lesz randevú, kezét csókolom. Családom zsidó származású, de mi ezt nem vettük figyelembe.
Volt ilyen. Szerzetesi iskolát jártam, katolikus voltam, apám is az volt, magyar királyi kormányfő tanácsos. Hát... Nagy Kátán elmentem a megadott címre egy kertbe, ott ült Murai Lipót a lezredes. Bemutatkoztam, lejelentkeztem. Ez roppant lassan fölpillantott rám. Akkor észrevettem, hogy a nevem mellől a zászlós szó hiányzik. Engem munkaszolgálatra hívtak oda be. Murai az én fehér extra egyenruhámat provokációnak minősítette, azonnal kiköttetett. Kikötni úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklójára kötözött kötéllel felfüggesztik oly módon, hogy csak a lábujja hegye érintkezzék a talajjal. Ezt a szolgálati szabályzat szerint 90 perc időhuzamban orvos jelenlétében végezzük, orvos nem volt jelen. Murai este felé odajött hozzám, a zsebkésével levagdalta a karpaszományt, rangjelzéseket, és rettenetes nagy pofont kaptam, ami azért érintett engem szokatlanul, mert nem csak lógva, de állva sem ütött meg engem, egészen addig soha senki. Ez akkor történt, amikor a hercegprímás kijárta Hortinál, hogy Ukrajnába ne vigyenek magyar munkaszolgálatosokat. Ezt valóban Horti le is tiltotta egy időre. Murai szabályos elmebeteg volt. Amint megkapta a távmondatot Budapestről, hogy a rendelet érvénybe lép, azonnal összeállított egy teljes menetzászlóaljat, egy komplet szerelvény, bevagonírozta, és útnak indította a szerelvényt a frontra. Ezzel a vonattal érkeztem én oda. Kiraktak minket egy Gomely nevű orosz kisváros romjai közt, és így nem mentünk a második magyar hadsereg mellett, munkaszolgálatot teljesítve a Donig. Ez egy 2-3 ezer kilométeres séta. A visszavonuló oroszok minden vasútat megsemmisítenek, nekünk maradt a földút, országút, azon mentünk. Úgynevezett erőltetetten. Drótakadályállítás, lövészárokásás, aknaszedés, temetés, ez a napi penzum. Elértük a folyót, beástuk magunkat és vártunk. És a nagy orosz áttörés napján, tehát az Urivi offenzíva megindulásának óráiban teljesen véletlenül 12 kilométerrel hátrább voltam. Azt nem kaptam közvetlenül. Azonnal szétestünk és végérvényesen, ez köztudott. Én is pucoltam vissza, azt rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak maradni nem perspektíva. Egy halott őrmesterről leszedtem az egyenruháját, beöltöztem tényleges magyar őrmesternek, magam mellé vettem 12 embert. Csak így kaptunk élelmet, zárt alakulatban fegyveresen kellett jelentkezni érte, természetesen nem volt hol. És így visszavonultam, 360 kilométert. Meg is sebesültem közben, 12 horzsoló aknaszilánkot kapott a lábam, de tudtam menni. Bielgorodot nem értem el. Ott csukódik az orosz harapófogó, 30 kilométer hiányzott, hogy kicsusszam, nem sikerül. Fogságba estünk. Hómező, nyírfaerdőcske. És a nyírfaerdő szélén feltűnik az első bolsevik. Csizma, pufajka, óriási tányértáras géppisztoly. És mögötte 9-10 ezer ugyanilyen. Ilyenkor az ember tolmács nélkül megérti, hogy ők jobban szeretnék, ha mi mind a két puskánkat darabonként 9 lőszer javadalmazással letennénk a hóba. Lassan közelítenek, tanakodnak, hogy lőjenek-e agyon, vagy mit csináljanak. És útnak indítanak minket vissza keletre a hadifogoly táborok felé, amelyek nem léteztek. Ők álmukban nem gondoltak ilyen előretörésre. Azt mondták, arra felé. És akkor elkezdődött a bolyongás. Vissza keletre szemben a föltartóztathatatlanul áradó, hömpölygő szovjet hadsereggel. Most jött az, amihez képest a háború minden borzalma semmi. Háborúban tűzfegyverek veszik körül az embert, betonok, árkok fedezik, bajtársak, vannak szervezett élelem. Itt nincs semmi. Nincs élelem, nincs öltözet, nincs fedél. Távolság van, és mínusz 48-52 fok. 60 ezer bajtársam fagyott meg 2 hét alatt. Az, hogy én megvagyok merő véletlen, ez az esélyek töredéke volt csak. A legtöbben ülve fagynak meg nyitott szemmel az út szélén, és ezzel a márványba dermedt arccal nézik a hátamat. És én érzem a tekintetüket, adósuk vagyok, egyszerűen azért, mert túléltem őket.
itt az ember élni akart. Élni annyi, mint önzőnek lenni. Ha az ember valakinél kenyeret látott, nem látta, hogy a kenyér másé. Azt látta, ez kenyér, ellopom, és én eszem meg. Én megértem azt, hogy állattá váltam. Akkor váltam állattá, amikor az éhhaláltól féltem. Másutt az embert kiközösítik. Itt adtunk vagy kaptunk egy pofont, és mentünk tovább. Ez az időszak a lélek összeomlása, a pánik. Az ösztönfél az éhhaláltól. Ebben az állapotban évezredek óta nem élt emberi lény. Aki megmaradt, egyszer csak összeterelik egy oszlopba, esetleg magomba, és elviszik a lágerba, hát egy terület, amit kijelölnek, és a foglyok maguk megépítik. Tetves, lázas, tifuszos Bábel ez. Minden náció, amelyik ellenük harcolt, képviselteti úgymond magát. Magyarok, németek a legnagyobb számban, de vannak olaszok, osztrákok, franciák, a kisi oldal franciái, japánok. Senki nem tud semmit. Posta. Évek után. Rémhírek vannak. Reggel 6-kor hazaküldenek. Reggel 8-kor agyonlőnek. Ez mind-mind növeli ezt a teljes eltompultságot, a minden-mindegy érzést. Ekkor már több bajtársam volt, aki elfelejtette a saját nevét. Ennek így volt könnyebb. Japán fogolytársak mesélték, hogy ők nem is várnak otthonról levelet. A japán katona, ha háborúba megy, elbúcsúzik a családjától, a családja gyászruhát ölt és megsiratja. Aki katona, az halott. Ír valaki a halottnak levelet. Az éhség, a tantalosz kínja oldhatatlan, nem múlik el. Dolgozzék bár az ember a konyhán, ez törvény, szabály. Ez a hadifogság alapélménye. Nincs kivétel. Az első munka, amire kivittek, jó év után erdőírtás volt, fakitermelés, nehéz fizikai munka, 5500 kalória kellene hozzá. Egyszer csak párokra osztják az embereket, minden pár kap egy szalagfűrészt és egy fejszét. Kinyitják a lágerajtót, davaj az erdőbe. Megérkezünk az erdőbe. Ott álltak irtózatos nagy fák, valamint mi, mint a törpék, teljesen hülyén. Senki egyetlen szóval nem mondta, mi van vagy mi lesz. Fáztunk. Már most én bennem mindig maradt valami kezdeményező energia. Egy német zeneesztéta volt a partnerem, tehát favágásban épp oly perfekt, mint én. Mondtam neki, losz kamerád, megmutatjuk. Beakasztottuk a szalagfűrészt a fába, elkezdtük húzni, elakadt. Soha többé nem mozdult meg. És akkor előlépett az egész rajomból a legmújább ember, a nevét nem tudta senki, és azt mondja, elébb kibaltázzuk, kérem. Micsoda? Elvette a fejszémet, és kibaltázott egy éket. Kivette a beszorult szalagfűrészt az ék alsó éle mentén, mint a kés tavajból, beakasztotta a fának a túloldalára. És azt mondta, nem nyomjuk, húzzuk. A fűrészt, ha nyomjuk, megszorul. Elkezdtük húzni. Ez az ember tekintélet. Egységfelelős lett, beosztásparancsnok lett, rajonfőnök lett, minden lett. Én pedig boldogan végrehajtottam az utasításait. Az elátkozott kufár szellemet és kalmárvért tekintve mi magyarok lepipáltunk mindenkit a lágerban. Labdába nem rúgtak, különösen, hát később, amikor már fizetést is kaptunk úgymond a munkáért, egy cigaretta ára 9 rubel volt, ez 3 napi megfeszített robot díja, aki drágálotta vehetett a csukkot 2-ért. 50 kopek volt a szájba fúvás. Elképesztő áruk fordultak meg a táborban. Lehetett kapni kanári madarat, női melltartót. Senki nem kérdezte, honnan van. Elég az, hogy van eladó. A feketézés rögtön megindult. Egyszer valaki behozott egy fél lóerős kis villanymotort. Minek ez? Maga is ugratja. Ugratni az azt jelentette, hogy továbbadni. Diorkölni. 43 telén az ural alatt.
kultúra akkor születik, amikor két ember a barak sarkában először másról beszél. Tehát nem arról, hogy emlékszel, hogy a kassai sódar bürkéje, vagy hogyan készítjük a paprikás krumplit. Szóval, amikor nem főztünk. Hajnalokig főztünk. Egyszer valaki azt mondja, bajtársak, ne csináljunk színházat. Azonnal mindenki színházat akar csinálni. A Magyar Színház is megindult. A Munka himnusza című ópusza. Barak. Barak végében emelvény. Átcipelték rá a Kovács műhelyből az üllőt, és azon három munkás verte a vasat. Majd megjelent három kicsi ördög, piros pokrócba voltak öltözve, és piszkálták, bántották, nem hagyták vasat verni a vasverőket. A szerző előlépett, és kifejtette, hogy az ördögöcskék a nagy tőkéseket jelentik. Ez nem zavart senkit, mindenki pompásan szórakozott. A lényeg úgyis az volt, amikor egy hadnagy vagy zászlós, honvéd bárki végre megjelent a színpadon szoknyában. Azt nagyon jól lehetett látni, hogy változnak el a barakban az arcok, amikor belép a nő. Az első nőt természetesen Júlia szerepében láttam, egy düsseldorfi német lakatos alakította. Bizonyos Heinz Hünerbein nevezetű. Parányi kicsi erkélyen állott, az asztalosok készítették éjszakáig feláldozásával, a fején gyönyörű, csillogó, hullámos, vörös, hajzuhatag részdrótból volt. A fiúk a gyárból szerezték testi fenyítés és hosszabbítás kockáztatásával. Lehetett 10 kiló, de ő kacéron tűrte. Hófehér csipkeruhája a szabók minuciózusan megvarrott ajándéka a színháznak. Két dekoltázs elől hátul, hátsó dekoltázsban látni lehetett, hogy rózsaszínű hegek futnak a hátán. Stalingrádnál sebesült meg a kis kapulet. Aki látta, azt érezte, amit az élet ihletett valódi pillanataiban érzett. A barakban 500-an, 1000-en, 1500-an egymás nyakában a föld alatt, a gerendán, mindenhol ember. Akkor már harmadik éve nem láttunk nőt. Most itt volt a Hünerbein, aki elérhetetlen volt, de jelen való volt. A legbelső vágyunk látható manifestuma, lázadt az egész ellen, az otthonról beszélt, pimasz volt, frivol volt, izgató volt, mélyen megnyugtató színház volt. A legvalódibb színház, amit életemben láttam. Heinz Hünerbein Novorozhnyenszk alatt petróleumlámpa és emberbűzben a fején 20 pudrész kocka. Persze, hogy a háború életem legnagyobb élménye, hangozzék akár, hogy én ott lettem ember. Mi voltam? Jól elkényeztetett, többé-kevésbé, inkább kevésbé művelt fiatalember saját szobával a 6 szobás villalakásban, ahol laktam. Itt pedig mondom 800-an egy barakban. Ezek félig a földbe ásott barakok, az egyik fala mindig föld, számtalan sor 4-5-6 emelet, ahogy kijön Pritch. Bekerültem a tömegbe, aminek olyan porszeme lettem, hogy a nevemet nem tudta senki. És nem volt rang vagy származás, semmi nem volt. 600 g kenyér volt naponta, ha volt, reggel leves, délben kása, vacsorára megint valami csajka. Leves. Egyforma lettem. Fel kellett, hogy tűnjön, hogy ami a villalakásból tömeg, az mind tudás, szenvedély, emlékek és tervek, álmok, titkok. Azt, hogy itt lehetek és beszélhetek, kizárólag embereknek köszönhetem, olyan embereknek, akik egy rossz pillanatban mellém álltak, vagy megmentették az életemet. Utóbb aztán széltében hosszában mesélték azt a történetet, hogy még az elején, az őskorban, a bolyongáskor én flektifuszt kaptam, ezt nem volt szokás túlélni. Aki megmaradt, tudja, hogy az ember nem emlékszik belőle szinte semmire. A tifusz az egyensúlyi központot támadja meg, és megzavarja a memóriát. Amikor fölszökött a lázam, megkértem azt a bajtársamat, aki velem volt, hogy főzné meg nekem azt a 3 szem krumplit, amit valahol szereztem. Akkor 3 hétre elvesztettem az eszméletemet, és mikor magamhoz tértem, első kérdésem az volt, no, megfőtt már a krumpli? És ez az ember, ez velem maradt, egy szétlőtt malomban, és etetett, és itatott. Azóta mondom, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a szolidaritás.
46 karácsony másnapján jött be velem a vonat, ugyanarra a peronra, a keleti pályaudvaron, ahonnan 5 évvel azelőtt elindultam fehér extrában Nagy Kátára. Leszálltam festői rongyaimban, volt rajtam egy egykori magyar őrbunda, itt-ott még némi szőr, maradvány, egy bakancs, természetesen átkötve, rongyokkal, nadrág, pufajka, fejemen finn származású nyúlszőrrel vattázott katonai füleskucsma, egyetlen éppen maradt leffentyűje hol itt lebegett, hol ott. Kezemben minden hazatérő kötelező kelléke a bugyor. Hát megnéztek. Az én öltözékem a háború utáni Pesten is regényesen hatott. Az első utam a Lánchídhoz vitt. Anyámat sem láttam még, a hidat akartam látni. Azért, mert a búcsúm 5 jégzajlással és 4 tavasszal onnan szintén a hídhoz kötődött. És mindig, amikor emlékezetemben fölrém lett Budapest, az otthonom, én a hidat láttam, úgy, mint akkor, egy híg akácvirágszagú ködben lebegve, lámpák füzérében ragyogva, fényben a fény a Lánchíd. Nem tudom, hogy 1000-szer vagy 10000-szer egy nap. Tessék, én élek. És jégtorlaszok között romban. A híd. Hazaértem. A Lánchídtól elindultam hazafelé, és az oktogonon ért először a varázs. Elakadt egy fás kocsi, a kocsis nem verte a lovát szitkozódni, és csak egy kicsit szitkozódott a lovat, Jézus Krisztust és szülőanyánkat emlegetve föl. Majd ránk nézett, és azt mondta, na, toljuk már meg. És megtoltuk. Egy úr a foga közé vette az aktatáskáját. Egy szőke kisasszony, lefátyolozott kalap, magas sarkú cipő, nekifeszül a strávkocsinak. Hú, rukk! Ez lehetetlen volt 5 évvel korábban. Az oktogon közönsége megtol egy fás kocsit. Ez egy új ország. Beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is, hogy pénzem nincsen. Kénytelen lesz várni, amíg fölmegyek a családom. Az pénzért bólintott, hogy érti, látta rongyaimat, megkérdezte, meddig voltam oda, megmondtam, gratulált. És melegen elkezdett érdeklődni, hogy a családom megvan-e. Hát mondom, szerencsére igen. Ő nagyon boldog. Kedves mama, ugyebár? Mondom, igen. Nőtestvér van, ha szabad érdeklődnie? Mondom, van egy húgom. Erre arra kért, hogy följöhessen velem. Mire lesz ez jó? Semmi, csak tetszene elől menni, én vinném a bugyrot a háta mögött, a kezemben. Mondom, hát hozom én ezt a bugyrot 2000 verszta óta magam. Tessék megengedni, annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Ez följött velem. Ott állt a hátam mögött abban a kiabálásban, csókolózásban. Szerényen, mint az életmentők, erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza csókolták, abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Pénzt nem fogadott el, és amikor kikísértünk és kezet fogtunk, akkor éreztem először nem azt, hogy itthon vagyok, az csak hónapok után érzi az ember, hanem hogy egyszer talán újra itthon leszek. Irtózatos lendülettel belevetettem magam a munkába. Íróvá akartam válni. Jöttem, mentem, ahol lehetett, jelentkeztem. Mindegy volt, hogy novella vagy interjú, beszámoló, csak írhassak, gyakorolhassam a mesterségemet, volt bennem egy 5 éves éhség, mi lesz, mi van az országban, mi történt. Aztán kezdett jönni az Új Magyarország című lap hozta folytatásokban, a hadifogságban írt riport sorozatom Lágerek népe címmel. És az olyan bírálatokra, mint amik ott a labban jelentek meg, olvasói levél álorcáját öltve, hogy én feketítem a helyzetet, nem méltányolom eléggé a Szovjetunió önfeláldozó törődését. Következőképpen válaszoltam. Bírálók vádolnak engem, hogy én mindenről írok, csak a lényegről nem. Nevezetesen arról, hogy ez a sok százezer hadifogoly mégiscsak a Szovjetuniónak köszönheti az életét. Illetve ami annál sokkal drágább, a politikai szabadságát. Valóban én erről nem írok eleget, csak ebben nem én, hanem az olvasó a hibás.
az az olvasó, akiben ez nem alapvető igazság. Én azt hittem, ez ma itthon olyan közhely, hogy minden gyermek ezzel fekszik. Nekem minden gondolatom ebből a gondolatból ered. Mindennek ez a termőföldje, a humusza. Az ember egy darabig kerget egy álmot. Nehéz elengedni. És én az első pereknél, letartóztatásoknál is megpróbáltam magyarázatot találni. Nem visznek el ártatlan embereket, ennek vége. Ez egy darabig megy. És akkor Déri Tibort elhívták a Rajkper tárgyalására. Tudósítást kellett, hogy írjon róla. Én a tudósítást nem olvastam. Este átmentem hozzá. Azzal állított be, hogy egyetlen szó nem igaz az egészből, hallja, hogy a Rajk betanult szöveget mond. Attól fogva tudtuk. Azt is tudtuk, hogy rettenetes és jóvá tehetetlen. Ami történik. Egy nap apám rosszul lett, bementem vele a kórházba, egy óra hosszat üldögéltem az ágya szélén, szerettem volna beszélgetni vele, de nem volt miről. Egy idő után megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai? Azt mondta, nincsenek. Egész idő alatt hallgattunk. Mennem kellett, jó-jó fiam, merít csak, majd reggel jövök, beszélek az orvossal, jó-jó, nem olyan sürgős. Hajnalban felhívtak, hogy éjszaka meghalt. Bementem a kórházba. Az ágya üres volt már. Mellém lépett egy bőrsapkás férfi, és ajánlkozott, hogy ő majd megfürdeti és megberetválja a testet. Így mondta, hogy a testet, amivel nyilván azt kívánta érzékeltetni, hogy a szóban forgó személy nem él ugyan, de nem is egészen holttest, amíg általa megberetválva nincsen. Nálam volt egy borítékba ragasztott 100 forintos, az orvosnak szántam, odaadtam neki. Feltépte a borítékot, elsápadt, lekapta a fejéről a bőrsapkát, nem is tette vissza a jelenlétemben. Mondtam, hogy szeretném látni. Ő azt felelte, jobb lenne később. Mondtam, hogy most. Elvezetett a hullaházba. Egy beton lépcsőn kellett lefelé menni. Egy nagyon erős ernyőtlen égő világította meg a pincét, és a lépcső tövében hanyatt a betonpadlón ott feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy a csataképen festik a hősi halottat, csak ő rajta nem volt ruha, hanem egy vatta volt a bal combjához tapadva, nyilván ott kapott egy injekciót, és egy másik vatta állt ki az orjukából. Én sok halottat láttam addigra, de akkor azt mondta a bőrsapkás, most még nem mutat. Majd én lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz. Nem feleltem neki. Pénzt se adhattam senkinek. Azzal se tudtam volna jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam. Ebben az időben már állandóan kérdőjelekkel találtam magam szemközt. Ezt írod? Kérdőjel. Mit fog ehhez szólni az ellenség? Kérdőjel. Te bírálni akarod a pártot? Kérdőjel. Nem tudod, hogy nehéz ipart kell teremtenünk és áldoznunk kell, ahogy áldozott egykoron a nagy Szovjetunió? Kérdőjel. Ezeket a kérdőjeleket eleinte mások rajzolják az ember kéziratának a margójára, de én igazat adtam minden kérdésnek és minden kérdezőnek. Én azt hittem, én azt vallottam, hogy csak ilyen áron lehet Magyarországon a szocializmust megteremteni. Utóbb meg sem vártam az idegenek tollát, hanem felébresztettem szépen a saját belső cenzoromat, erőt töltöttem beléje, és saját magam odaírtam a kérdőjelet. Minden oldalam szélére, minden mondatom végére, minden gondolatom elejére. A bosszú nem várat sokáig magára. Elsőként a humorom pártolt el tőlem, savanyodni kezdtem, mint a káposzta. Díszítőkedvem lekonyult, ki nem alakult stílusom szürkülni kellett, jó úton voltam, hogy olyan szabatos legyek és unalmas, mint a telefonkönyv. És ez az időszak 48-49, ez nem csak politikai szempontból volt számomra a fordulat évei. Valamit írtam, beutalást kértem, sőt kaptam gajatetőre. Illetve
bocsánat, Mátraházára, szóval a MÁV üdülőbe. Ahol nyaralt rajtam kívül még egy nem vasutas, egy nagyon különös sorsú ember, az első magyar betűöntő igazgatója, aki paraszt gyerek volt, de annyira jó szakember, hogy már Hortiék alatt munkás igazgatója lett a gyárnak. Igen kiváló betűöntő kellett, hogy legyen, hogy utána is a helyén hagyták. De hát nem ő volt a sorsomban a fordulat, hanem a leánya, Angéla, aki szintén ott nyaralt az édesapjával. És ebből a nyaralásból szerelem, majd házasság lett, és két gyerekem, Angéla és Antal szintén ebből a házasságból született. Megjegyzem sajátos, hogy azt a négy novellát, amit írtam, kinyomtatták, könyvbe fűzték, nyomdászokon kívül senki nem látta, mert rögtön bezúzták. Mi lehetett bennük? Semmi. De kézirat sincs, nincs mit ellenőrizni. Szabályos skizofréniában éltem. Sok milliómod magammal, de ez nem válasz és nem mentség semmire. Az írásaimon is meglátszott. Megjelent első és sajnos utolsó regényem, a Házastársak, szabályos termelési regény. Film is készült belőle, Becsület és dicsőség címmel vetítették. És hát novellák. Megkaptam a hivatalos, nyomtatott, címeres értesítést. Menjek el a parlamentbe, vegyem át a Kossuth díjat. Április 4-e, vasárnap reggel, öltözöm, borotválkozom, és eszembe jutott, hogy az Írószövetség pártitkára nekem útba esik. Hát felhívtam telefonon, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Nekem volt egy háború előtti legendásan rozoga Opel autóm, az egész országban volt 25 magánautó, az egyik az enyém volt, engedélyt kaptam rá, mert a sebesülésem miatt keveset tudtam járni. Szóval, hogy menjünk együtt. Azt mondja ő, hova mész? Hát mondom, hogy hova, a parlamentbe. Úristen, most mit csinálsz? Mondom, öltözködöm. Ne öltözködj. Ne. Jó. Kiderült, hogy Révai előző éjjel kihúzott a listáról. Viszont a másnapi Szabad Népben 52. április 5-én 40. születésnapomra ajándékul ott állott a magyarázat. Révai József tollából. Kezdjük, írta Révai a szokásos heti irodalmi beszámolóját, ma Örkény elvtárs novellájával, a Lila tintával. Ez a novella rothat és hazug. Tulajdonképpeni témája a pusztuló burzsoázia megsajnálása és megsajnáltatása. Örkény elvtárs nyilatkozatokban igyekszik fejtegetni, hogy neki eszeágában nem volt bébit, a burzsoá lányt megtenni irodalmi főhősnek, de mégis átmenti őt a mi társadalmunkba, és hogyan menti át? A testével. Amit Örkény ábrázol, semmi egyéb, mint prostitúció, a mesztelen szexualitásban való önfelett és bujat turkálás. Egy író, aki meg tudta írni a házastársakat, ami minden gyengesége és fogyatékossága ellenére derékbecsületes jó szándékomokkal. Hogyan tudja rá egy évre megírni ezt? Úgyhogy mindegy neki, mit ír. Tudja ezt is, tudja azt is. Rutin kérdése nálunk az irodalom ilyen rothadási terméknek. A mi új irodalom nincs és nem lehet helyes, stb. Ez három hasábon keresztül. Én, hogy javítsak és bizonyítsam a jó szándékomat, leutaztam Sztalinvárosba, hát ha kijön belőle valami. Ki is jött, egy teljes riportkönyv. Fapados vonaton kellett menni. Leszállok, sár. Egy villanykörte nem volt az állomáson, és hajnalban ácskapocsal összerót teherautó nyomtávszélességű pallókon elmentem az építkezésre. Tízezrek. Épülő falak, daruk, exkavátorok, teherautók. Nem volt esélyem, hogy találok egy szobát, vagy jó asztalt, ahol meghúzzam magam. Nagy nehezen megtaláltam Palotai Borist, aki szintén ott dolgozott, mint tudósító, és angyalian készséges kolléganőm elvitt engem egyenesen a nagy emberhez. Tehát elevenek és holtak urához az épülő városban, mondta az obligát szöveget. Ez itt Örkény elvtárs, a Magyar Írók Szövetségének tagja, érdekelné az itt folyó munka, munkásosztályunk hősi áldozatos erőfeszítése. Nincs egy szobája, hogy pihenjen, hogy dolgozhassék, nem tudna az elvtárs segíteni? Pillanat, mondta a nagy ember, fölállt, várjanak itt az elvtársak. Kinyitotta résnyire a szekrényajtót, és kiment a szobából.
Ahogy kitette a lábát, én odafordultam Boriskához, és mondtam, te, ha ez a hülye nem ad nekem egy szobát, én úgy a francba hagyom ezt az egész saras kupleráit, a hátsómat nem látják. Boris nem felelt, de elsápadt. Belekotort a feneketlen táskájába, kivett egy cédulát, és ráírta nagy betűkkel, te őrült, ezek lehallgatnak minket! És böködött a szekrény ajtó felé. Aha. Mit volt mit tenni? Én oda mentem a szekrény ajtóhoz, és szóltam. Tudod, palotai elvtársnő, félretéve az iménti ízetlen tréfát. Megmelegszik itt az ember szíve. Ahogy elnézem ezeket az emelkedő falakat, amelyekből munkás otthonok, kisdedóvók, szocialista üzemek, étkezdék lesznek, a csodálatos teremtő iramot, munkásosztályunk eltökélt, törhetetlen szenvedélyét, a vörös zászlókat, ahogy lobognak a szélben, hátrafordultam, hogy bizonyára erről van szó. Sápadtabb volt, mint a frissen meszelt fal. Reszketett a kezében a cédula. Sok! Többet aztán nem is beszéltünk. Amikor én Stalinba, csak így per Stalinba lejárogattam, egy kicsit a mérnök bukkant elő belőlem, tudnék, ami ott épült, készült, az egy monumentális vállalkozás volt. Azt a nüanszot, hogy alapvető hülyeség az egész, mi nem tudtuk. Nem építünk várost löszre. Lehet hatszor olyan drága. De nagyon izgalmas volt. A tömeg, ami ott összeverődött. Hát az ország, amelyben élek, akárha a fogságban. A legjava és a szemetje. A legjobb mérnökök, művezetők, köművesek, pallérok, nem sorolom. Másrészt például vonatrakományszám vitték le a pesti kurvákat dolgozni, tanulni. Lehet képzelni a tanfolyamot. Az exkavátor a szemem láttára vett ki csecsemő tetemet a földből. Tehát a lelkesedés, a hit, az önátadás és az üllött korrupció úgy keveredett, valami aranyláz jellege volt az egésznek. Elmentem megnézni a nagy olvasztót. A főmérnököt egy réten találtam üldögélni egyedül háromlábú horgásszékkel. Oda mentem, bemutatkoztam, kértem, vigyen el, mutassa meg az építkezést, hol épül a kohó. Hova mennénk, író elvtárs, a kohó itt épül, itt, ahol most vagyunk. Mondom, itt, hát ez egy rét, vadvirágok, pillangók, mikor lesz ebből kohó? A szocialista rohamunkában, író elvtárs, augusztus 20-án, itt lesz csapolás. Mondom, az ide két hónap. Egy kapavágás nem történt. Nyugodjon meg az író elvtárs. Augusztus 20-án itt, folyni fog az acél. Jól értettem, hogy örkénynek hívják az író elvtársat? Mondom, igen. Patikus fia? Mondom, igen. Méltóságos Österreicher úré? Mondom, igen. Ja, akkor elárulom, író úr, kérem, lófasz fog itt folyni, nem a szél. És akkor történt velem valami pár napra rá, ami alapvetően változtatta meg az életemet. Találkoztam egy orvos nővel. Ő is lent dolgozott, a gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, ahol mind a ketten állandóan megfordultunk, és azt mondja ő, azért ez rettenetes, miért nem csinálnak már valamit? Mondom, mit? Maga nem látta. Mit? És elkezdte mondani. És ahogy elkezdte mondani, az emlékezetemnek meglévő, de mindaddig bezárt fiókjai felpattantak, és kezdtek előömleni a képek. A mocskos döngölt agyagpadló a kilocsantott leves hónapok óta eltakarítatlan sarával, a szennyes asztalok, a gyalulatlan lócák, a vakolatlan falak, és főleg az a töménytelen ember, aki le se ül ilyen körülmények között, hanem mosatlan kézzel vízcsap nincs. Állva falnak, egy kanál leves a csajkából, egy falat kenyér kiharapva a hóna alól, üres szemmel meredve maga elé. Hát erre való egy új város, mondja ő, hogy így éljenek, így egyenek emberek. Nem feleltem neki.
Rám szakadt, hogy nagyon nagy baj van velem. Én ugyanis ezt az embert a leírt körülmények között a mosatlan kezével, a semmiben néző szemével, őrlő állkapocsal láttam. Hónapok óta, nap-nap után, ezer és ezer változatban. És nem vettem észre. Tehát a szemem is felmondta a szolgálatot, nem csak a tollam, nem sikerült megőrizni magam. Hát voltam katona, voltam hadifogoly, láttam egy-két dolgot. Ezerszer többet tudtam a világról, az emberről, nem itt, amit megírni, ez szóba sem jött, amit észrevenni hajlandó voltam. Ez egy olyan vakság, amelyet azóta szégyellek. És ez nem minden. Ebben az időben

Ha ezt egy ügyész mondja, nem biztos, hogy vállalom. De hát én mondom. És 56-ban sem nagyon sok politizáló gesztusban vettem részt. Hát tagja voltam az Írószövetség kibővített elnökségének. Benn laktunk az Írószövetségben. A lényeg az, hogy amikor megindult a Szabad Rádió, akkor behívtak engem a parlamentbe, akkor onnan adták az adást. A Bródy Sándor utca, vagy talán akkor még csak Sándor utcai épület szét volt lőve. És az induló műsor új igazgatója megkért, hogy írjak bevezetőt a szabad adáshoz. Persze boldogan, ott helyben megírtam. Ezt aztán ismételték, amíg lehetett. Ez volt a hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Igen, ezt én írtam. Ez a dolog fémjelzi az én 56-os tetteimet. Illetve még egy szerelmi vallomásszerű cikk a Harcoló Budapestért. A Szülővároson Budapest című fohász. Ez még megjelent. Semmi más nem vethettek később a szememre. Már mindennek vége volt. Egy szétlőtt könyvesbolt előtt, hát mindenhol üszök, romok, lócákra kitéve árulták a megmaradt irodalmat. Meg voltam hatva, itt tolongott a legtöbb ember. És átszóltam a kisasszonynak, mi fogy? Azt mondja, versek. Ezt életemben először hallottam. Akkor értettem meg, hogy mekkora a baj. Szóval, amikor megcsinálták az írók 56-os számláját, azért én úgy álltam ott, mint akinek nem túl nagy a bűnlajstroma, mint akivel el lehet kezdeni az együttműködést. És akkor elhívtak engem egy ezzel kapcsolatos megbeszélésre, az irodalmi élet újraindítása tárgyában. Csak hogy Déri, Zelk, Háj, Tardos már mind ültek. És akkor ott nekem egy szóharcom támadt a körül, hogy tárgyalhatunk-e egymással addig, amíg írók vannak börtönben, anélkül, hogy vádirat lenne ellenük. Akkor elfogyott körülöttem a levegő. Ez 57-ben történt, addig vígan közöltek engem. Akármit írtam, akárhová nem jelent meg. Szerződéseim visszajöttek felbontva a szép irodalmi kiadótól. Szilencium. Jövedelmem nem volt. Én határozottan tudtam, hogy az, aki az én szilenciumomat kimondta, az Acél György. Írtam neki egy levelet, hogy nem jelenhetek meg. Jövedelmem nincs. Kértem, hadd próbáljak meg gyárban elhelyezkedni, nem lévén esélyem arra, hogy engem bárhová fölvesznek azzal a Priusszal, hogy 56-ban tudom is én, miket műveltem. Tehát adjon levelet, amit én az adott gyár, ahová felvételre jelentkezem, személyzeti osztályán bemutathatok. Az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárba kerültem, beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetése volt az én feladatom, és én itt dolgoztam 5 évig. Elővettem a poros vegyészmérnöki diplomámat, szépen beleolvastam magamat újra a szakmámba, napokat töltöttem minden héten a könyvtárban. Szerencsére a gyár nem volt messze, másfél óra hévvel oda, másfél óra vissza. Korán kellett kelni, melózni kellett itt, blokkolni. Csináltam, ahogy tudtam. Házasságom ugyanabban az évben felbomlott. Volt feleségem, hamar férjhez ment, gyerekek lényegében nála maradtak, lakásom nem volt, kialakítottunk, leválasztottunk nekem egy valamivel kisebb garzont, mint első lakásom volt egyetemi éveim alatt. 3 elég ronda műtétem volt ugyanabban az évben, gerincsérv operáció, meg érszűkületek a lábamban, nyilván a háborús sebesülés miatt minden esetre ugyanazon a lábamon. És közben írtam. Éjszaka lopott időben, de folyamatosan írtam. Életemben először úgy, hogy nem voltam tekintettel arra, hogy meg fog-e jelenni. Világos volt, ez nem fog megjelenni. Tehát nem voltam tekintettel a lektorra, a szerkesztőre, az olvasóra sem, csak arra, amit írni akarok. És akkor találtam magamra. Mások azt mondják, akkor találtad meg a hangodat. Nem igaz. A legelső novellámban, amit elvittem József Attilának, megpendül ugyanez. A groteszk hang, amit ez az állapot, hogy nem akarok megfelelni senkinek.

hozott újra és végleg elő. Én ekkor írtam az első egyperces novellákat, a macska játékot, a tótékat. Meguntam, hogy leírjak egy szobát, emberi arcot, tájat. Rájöttem, hogy már mindenki látott szobát. Én hiába írom le pontosan azt a szobát, amit én akarok, úgyis mindenki csak azt a szobát fogja látni, ami a benne első gyerekkori eszmélésétől összeálló szobaélmény. Tehát rájöttem, hogy létezik egy számomra merőben fölösleges írói erőfeszítés, a leírás. Aztán kezdtem lefaragni a cselekményből. Egyperces novellákat azért kezdtem írni, mert nem értem rá. Hosszabbakat írni. Lusta is voltam. Spekulatív lustaság volt, állt mögötte valami, de nem több, mint annak a tagadása, amivel én már akkor nem értettem egyet. És akkor egy nap egy fiatal barátom eljött hozzám egy nagyon fiatal lánnyal, Zsuzsával együtt, akiben én titokban, persze, rögtön beleszerettem. Titokban, hát 20 éves volt, én 2:50. A bölcsészkarra járt, és már akkor a Víg Színházban dolgozott, a dramaturgián, fizetés nélküli gyakornokként, ott aztán meg is maradt. Ez lett az életem fordulópontja, a létezés mélypontján az újjászületés maga. Ez a szerelem. Mit szeretett rajtam, fogalmam nincs. Évekig nem tudtam egy rendes helyre elvinni, egy 2 forintos ajándék szóba nem jött. A betegségeim alatt annyi pénzem nem volt, hogy cigarettával megkínáljam. Minden randevunkon kapott, mint hogy virágra nem tellett egy egyperces novellát. A szerelem nem válogat. Mind a ketten tudtuk, ez abból kapja a varázsát, hogy előbb-utóbb vége lesz. Ez halálra van ítélve a természet rendje szerint. És az majd nem lesz jó. Én fiatalnak éreztem magam, de hát a tükör. És 62-ben kaptam az első jelet. Úgy kaptam a jelet, hogy én minden évben beadtam valamit a szépirodalmi kiadónak. Minden évben visszakaptam nagyon kedves levél kíséretében. Köszönjük, máskor is gondolj ránk, de hát minden visszajött. 62-ben lapozgatok egy irodalmi folyóiratot. Ej, de jó kis novella, ki ír így? Visszalapozok én. Ez volt a jel. És akkor volt egy hosszú beszélgetésem Acél Györggyel, meglepő módon kellemesen. És én megfogalmaztam a magam számára egy mondatot. Én engedek. A kis dolgokban engedek, hogy a lényegben ne kelljen engedni. Ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen megjött a szerződés a kiadótól 2 kötetre. 1 hét múlva az útlevelem, amit nem is kértem. Hát persze ez Pest, azonnal híre ment, változás történt vele. Napilapok, színházak rögtön jelentkeztek, hogy kérnek anyagot. Egy 1/2 év után megváltam a gyártól, a vezetőség némi megkönnyebbüléssel eresztett utamra. És megjelent az első kötet. Valóban a Szilencium alatt írott írásokkal. Nagyon hamar rá a második, amely már a groteszk hang nyílt vállalása volt. Aztán az egypercesek külön kötetben, macskajáték, tóték. Felkérésre 2 hét alatt színpadra írtam a tótékat, ez egy marhaság, gondoltam. Igazam volt, a főpróba estéjén a WC-ben is bukás szagban. Ez lett a legnagyobb színpadi sikerem, nem tudom hány országban játszották, hány nyelven, ennyit értek a színházhoz. Átestem egy másik kategóriába, én ugyanis nagyon sokáig úgy szerepeltem az írók közt, mint fiatal író. Aztán egy rövid ideig, mint a derékhad tagja. Már azt hittem, íróban én leszek a Honti Hanna. De hirtelen több dolgom lett fiatalabb írókkal, és eljött a nap, amikor az egyik így kezdte a levelét. Kedves mester. Mester. Hát hány éves egy mester? 100.
Nem örültem. Az igaz, hogy az én valamit érő írásaim mind az utolsó 10-15 évben születtek. Van, aki ezzel vitatkozik, én nem. Ez azt hiszem így van. Sok oka lehet, a lényeg, én ekkorra értem be. Van ilyen. Amit Wolfgang Amadeus Mozart, 8 évesen, Vörös Sándor, 16 évesen, elérni a benne lévő lehetőségekig, azt én 50 évesen. Nekem idő kellett, meg idő, meg újra élmények, és megint csak idő, hogy valamennyire megokosodjam. Amúgy elárulom, én egyáltalán nem vagyok olyan okos ember, tehát a legszűkebb baráti körömben van 4-5 ember, aki sokkal okosabb, mint én. Amiért én szívből irigylem őket. Ezt persze nem mondom meg nekik. 68-ban pendliztem először az E és a túlvilág között, volt egy infarktusom, 3 napig voltam párszor oda át, semmi különös. Futólag láttam Beriát, a Turfot olvasta, egy falnál állt és pisilt. És csak úgy hátraszólt nekem, ne dőlj be, itt is csupa Niemand van a pártban. Ezzel nem csinált gusztust, gondoltam, maradok. Ekkoriban én már attól féltem, hogy nem írhatok olyat, hogy az meg ne jelenjen. Félelmem alaptalannak bizonyult. A szocializmus olyan rendszer, hogy az ember minden kötetben benne hagy 4-5 novellát, amelyeket a lektor fog kihagyni. Ezeket lektori novellának nevezzük. Más azonban a helyzet, ha az ember mondjuk színdarabot ír. Én, amikor a Pisti a vérzivatarban írtam, tudtam, itt két eset van. Ezt vagy betiltják, vagy a mennybe megyek. Harmadik eset az lett volna, ha le se szarnak. 10 évig nem mondták meg, mi a bajuk vele. Ilyenkor az ember némán vitázik, képzelt érvekre, képzelt ellenérveket fogalmaz, fantomokkal viaskodik, hajnalban fölriad. Nem értették, félreértették, betiltották. Viszont a színpadi sikerek hoztak némi pénzt, úgyhogy vettünk egy mély lélegzetet, és egy szobás lakásomat végre elcseréltük, de hát nem vacakoltunk, mindjárt egy másfél szobásra. És az újjáinduló, nyugalmas, konszolidált lét jegyében befogadtunk egy kóborkutyát. Jötti lett a neve, mert úgy jött. Fogalmam nem volt, milyen fajta. Déri esküdött, hogy ez bizony őz, csak én félre nevelem. Lehet, hogy igaza volt, én nem értek kutyához, hát etettem, itattam, vakartam. Nálunk nem lett kutya irodalom, kutya mitológia, mint Dérinél. Befogadtam, mert ahogy a nagykönyvben írva van, szakadó esőben éjszaka nyűszített az ajtóm előtt, ez nálam az emberi minimum. Ha önök szakadó esőben éjszaka nyűszítenek ajtóm előtt, önöket is befogadom. Etetem, itatom, vakargatom. Én humanista író vagyok. A macskajáték washingtoni bemutatója, akkor egy este otthon csörög a telefonom, és egy fiatal ember azzal a kérdéssel kezdi a Washington Star című lapnak az interjúját, hogy ugye a cenzúra komoly problémákat okoz az én munkásságomban. Telefonom. Cenzúra? Azt mondja, igen, igen, kiváló a vonal, ismétli cenzúra. Kérem, nekem közölnünk kell. Magyarországon nincs cenzúra. Azt hiszem, ön valamiféle állami ellenőrzésre gondol, ugyan már? Nekünk, magyar íróknak semmi dolgunk, semmiféle állami hatósággal. Személyekkel van dolgunk, akik kiadók, folyóiratok, intézmények élén állnak, de ez személyes kontaktust jelent, tehát nekünk módunkban áll vitatkozni. Úgyhogy a legtöbb esetben nincs is semmiféle probléma. Vannak kivételes esetek, ilyenkor vita támad, de a művért vívott csatában legtöbbször az író győz. Néha veszít. De ha ön meg én szabadságot mondunk, tudnia kell, a két dolog nem egészen ugyanazt jelenti. Az Amerikai Egyesült Államokban mást értenek szabadságot, mint a Magyar Népköztársaságban. A két dolgot össze sem lehet hasonlítani. Kémiai hasonlattal szólván az Egyesült Államokban a szabadság jogok és kötelességek 200 éve fennálló egyensúlyi helyzetét jelent. Nálunk a szabadság mozgásban lévő állat. Volt tegnapja, lesz holnapja, és mindkettő merőben különbözik a mától.
20 évvel ezelőttről például csúnya emlékeink vannak, de azóta fejlődés tapasztalható, egyesek szerint mintha kicsit talán lassú lenne ez a fejlődés, de a művészet, a színház, az irodalom nagy szabadságot élvez. Én mondjuk egyik kötetemet sem valhatom a magaménak, hiszen az író azt a kötetet valhatná a magáénak, amelyet megalkuvás nélkül állított össze. Én még soha nem adhattam ki úgy a kezemből egy kötetet, hogy abban ne lett volna némi megalkuvás. Nagyon nem szeretném, ha azt hinni, hogy politikai elvárásokra való tekintettel mondom ezt. Bár úgy is mondhatnám, hiszen vannak bizonyos igényekre, amelyeket az ember szemmel tart, de én most nem erről beszélek, csak arról, hogy soha nem volt még olyan kötetem, amelyben ne lett volna némi megalkuvás. Amerikában először jártam, én nagyon szeretek utazni. Meglepetéssel vettem észre sok mindent, egyet különösen. Egészen más az emberek viszonya a halálhoz, mint Európában. Például az orvos megmondja a betegnek, mi a baja. Láttam egy filmet is, Meghalni, ez volt a címe. Egy beteg sorsa a diagnózistól a végig. Annyira hatott rám, hogy ebből az élményből írtam a Rózsa kiállítást. Ezt a filmet, nemhogy nálunk, de Európában sehol, ahol én ismerősebb vagyok, nem lehetett volna leforgatni. Mi nálunk a halál, mint téma, tabu. Nem vagyunk mi erre felkészülni. Pedig milyen korán, akinek gyereke van, tudja, hogy a gyerek 5-6 éves korában magától meg fogja kérdezni. Anyu, te meg fogsz halni? Apu, te meg... Honnan tudja? Hisz előtte erről nem beszélünk, vigyázunk. Minden abból kap értelmet. Hogy egyszer el kell menni. 70-es évek, soha nem történt semmi, a bevált módon hintapolitikázunk, irodalomban sem történt semmi. Olyan kis rossz szelek fújdogáltak, mondjuk fuvallatok, de hát az én szaglásom az már. Kiélesedett. Én, ha ezt az urbánus népi vitát csak emlegetni hallom, rosszul leszek. Ez művita, ez hazugság, ez aljas ösztönök takarója. Ez jutott nekünk. Csináljuk. Meghalt Déri. Elesett a füredi villájában, combnyaktörés. Megoperálták, a műtét jól sikerült, ez nagy szó 83 éves korban, de hát sovány volt, végül fölfekvéseket kapott. És a szíve megszűnt dobogni. Két nappal a halála előtt, amikor bent voltam nála a kórházban, úgy ugratott, mint 30 évvel korábban. Tudni, kicsit panaszkodtam neki. Koromra, egészségi állapotomra, közérzetemre. Ezt nem tartotta elegánsnak a halálos ágya mellett. Ott helyben megosztotta velem módszerét, az öregedés bosszúsága ellen. Ha valaki panaszkodik korára, egészségére, nem a régi már felejt, stb., csak annyit kell mondani, ki az a Júlia, és ez mindig hat. A bűvös mondat egy régi pesti történetből ered, mely így szól. Júlia néni két szintén idős barátnéját várja a vendégségbe, de nagyon fél attól, hogy elfelejti őket megkínálni kávéval, ezért a várakozás napjai alatt folyamatosan ismételgeti, megkínálom őket kávéval, megkínálom őket kávéval, és tényleg, mikor megérkeznek, meg is kínálja őket kávéval. De elfelejti abba hagyni az ismételgetést, hogy megkínálom őket kávéval, ezért még 5-6-szor megkínálja őket kávéval, de a csészehegyek mögött a két idős barátné tényleg élénk, elégedett. Puszi, puszi, távoznak. Ahogy becsukják az ajtót, azt mondja egyik. Te, micsoda modor, sose jövök többet. Ez a Júlia egy csésze kávéval nem kínál meg minket? Mire a másik. Ki az a Júlia? Ezt kaptam a legjobb barátomtól, mint útravalót. Egy oxigén áll arc mögül, akkor már feladta. Nem a fájdalom, a megalázás törte meg. Már ő sem írta.
76 telén volt egy hosszú undok influenzám. Meggyógyultam. Ennek örömére elindultunk kocsmázni, az első sarkon belénk rohant egy taxi, minden ripityom már ment, szerencsére senki nem sérült meg, csak én. Két bordámat törtem, nem finom, ha még lélegezni akar az ember. Düsszentéshez képest villámtréfa a mohácsi vész. Öregszem. És unom az írást. Semmi máshoz viszont nem értek. Zsigulival tudok még karambolozni, de az nem jó megélhetés. 77-ben engedélyezték a Pisti bemutatását. Örültem neki, sietni kellett. Nagy László is meghalt. Én mit keresek itt, fogalmam nincs. A bordám persze összeforrt, rögtön utána egy újabb nyomorult influenza következett, amiből visszamaradt egy 6 hetes szűnni nem akaró köhögés és hülyeség. Ebből a köhögés elmúlt. Én azért elmentem átvilágítatni magam, és mondtam a tanárnak, mondja meg, ha valamit lát, ne csinálja velem is azt, amit a Várkonyival is csinált. Ő nem lát semmit. Köszönöm. Másnap reggel csörög a telefonom egy nagyon kedves fiatal hölgy a filmhíradótól, hogy szeretnének velem egy hosszabb lélegzetű interjút készíteni, de gyorsan. Kérdeztem, mondjam el a nekrológomat? Szegény, olyan zavarba jött, mondta, igen. Kijöttek a lakásunk. Fél éve próbáltam egy színdarabot írni, sehol nem tartottam vele, akkor még egy szívroham, ennyi kórház, annyi otthon, úgy nézett ki, a szerző is tragikus hős lesz. Én még ennyit nem kínlódtam írással, forgatókönyv, ez lett a címe. És 79 tavaszán nagyon elkezdett fájni a derekam. Na, ez egy új dolog. Sok minden fájt, már speciál a derekam, így még nem fájt. Barátaim, Zsuzsa, könyörögtek, tessék bemenni a kórházba, ki kell vizsgálni, 1000 oka lehet. Mondtam, nem megyek kórházba. Be akarom fejezni a darabomat. És befejeztem. Aznap este a lakásomon megtántorodtam, összeroppant egy gerinccsigolyám. Mielőtt bevittek az amerikai úti idegsebészetre, szépen rendet raktam az íróasztalomon. A műtét után nem tudtam többé mozogni, akkor átszállítottak a Kútvölgyi úti kórházba. Betegségem nevét senki egyetlen egyszer sem ejtette ki. Én arra gondoltam, hogy ha egy orvos föltalálná a rák gyógyszerét, írnék egy novellát az utolsó páciensről, akin a gyógyszer már nem segített. Ki tudva, hogy mi vár rá, meghal rákban. A kórházban még tovább dolgoztam a darabon, fekve diktáltam, Zsuzsa írta, és amikor úgy éreztem, kész, már nem tudok mit hozzátenni, akkor szokás szerint elküldtem néhány barátomnak, ismerősömnek, írják meg, mondják el a véleményüket. Egyiküknek úgy dedikáltam, egy volt osztálytársamnak, aki mindig jobb futó volt, mint én. Hát a Krazsóf. Győztem. Ölellek. Acél György szóban üzente meg a darabbal kapcsolatos kifogásait. Utolsó írásomban neki válaszoltam. Kedves Gyuri, mindkét szövegváltoztatási javaslatodat megkaptam, és meg is valósítottam. Így a darabból a Firtos nevet ki fogom húzni.
De ugyanilyen jogosnak érzem azt az óhajtásodat, hogy a darab ne csak az igazságtalanságokat, hanem azok jóvátételét, mai életünk konszolidációját, a hős rehabilitációját is érzékeltesse. Azt hiszem, ezt is sikerült megoldanom. Remélem, elégedett leszel. Én úgy tekintek a szövegre, mint amely végleges és több változtatás nem igényel. Üzened, szívesen összeülnél egy kis vitára. Arra kérlek, ezt halasszuk el. Elég néhány nappal. A régi barátsággal ölel. Örkény István. Azt persze senki nem értette, hogy miért iszom a kórházban folyton azt a rémes, szaharinos deit, üdítőt. Azért ittam, hogy a sok fekvésben ne hízzak el. Lehet, hogy én semmit nem írtam meg abból, amit meg kellett volna. A most következő sorokat jó testi erőben és minden szellemi képességem birtokában írtam. Kívánom, hogy hagyatékomról, szóval arról a kevésről, ami volt, van, vagy lesz, az írott törvények intézkedjenek. Irodalmi hagyatékom gondozója a feleségem legyen, illetve az ő akadályoztatása esetén Antal fiam. Kérem, hogy be nem fejezett, silány minőségük miatt félbehagyott írásaimat ne hozzák nyilvánosságra, de azt is kérem, hogy amint megjelent műveimből az idők folyamán újra kiadnak, azt ne hagyják úgy csoportosítani, vagy bármi módon úgy manipulálni, hogy életem folyamán vallott összes nézeteim hamis értelmezést kaphassanak. Kérem, hogy temetésem után barátaim valamilyen emléktárgyat kapjanak, de azt is kérem, hogy az a néhány szívemnek kedves régi könyv, amit összegyűjtöttem, az maradjon egy kézben és együtt. Temetésem módjáról a feleségemre ruházom a döntést. Én ugyan azt szeretném, hogy csak a legszűkebb család legyen jelen, de ez már az én számomra közömbös tény. Ez legyen, ahogy ő akarja. Most, amikor ezeket a sorokat írom, nem csak a rokonaimra, hanem barátaimra is, ismerőseimre is szeretettel gondolok, és hálával. Nincsen a szívemben se harag, se indulat senki iránt. Több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. A sorsomat befejezetnek érzem. Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek. Kedveseim.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, abban pedig Örkény István önéletrajzi írásaiból Mácsai Pál adott elő felvételről. A jövő héten a Kelta Karóban pedig ismét élő felolvasó lesz, mégpedig a már régen hallott Maros András fog felolvasni frissen megjelent kötetéből Csinálni kell. Most jött ki a könyvfesztiválra a Magvető kiadónál. Várjuk jövő héten Andrást, majd kaptok kis ízelítőt is a Facebookon. További jó tilosozást, most, hogy végre újra hallhatók vagyunk.

0: Üdv mindenkinek, ez a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak, egészen pontosan 2 óra lesz mostantól a műsorrendben, 2 hetenként van 2 óránk. Én Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője, vendégem Örsi László történész, az 56-os intézet munkatársa, az 56-os fegyveres felkelők legjobb ismerője, és erről is fogunk beszélgetni. Egyébként, amit most hallottatok, az Little Richard Heebie-Jeebies című rock'n'roll száma volt, ami 1956. októberében jelent meg kislemezen. Ilyen zenék voltak máshol. De még mielőtt elkezdjük, az elkerülhetetlen téma, új korszak kezdődött a magyar sajtótörténetben, felfüggesztették a legnagyobb magyar minőségű, vagy szeriőz napilap, a Népszabadság kiadását, egészen brutális módon, minden előjel nélkül, minden figyelmeztetés nélkül, lényegében becsapva a szerkesztőség munkatársait, akik összecsomagolták holmiukat azzal, hogy most költöznek át vagy vissza Óbudára az olcsóbb szerkesztőségi irodákba, majd másnap reggel motoros futár száguldott végig, és közölte mindenkivel, hogy be se menjenek most már, még a normál fizetésüket felvehetik, aztán csókolom. Függetlenül attól, hogy a magyar médiapiac, mint olyan nem létezik, ezt a pozsonyi kollégánk Lovász Attila nagyon precízen állapította meg egy Facebook bejegyzésben, tehát a magyar politikai elit, vagy ahogy én mondom, a magyar politikai kaszt 26 éven át, ne legyünk igazságtalanok, egy olyan 2000 óta szorgosan, legkésőbb 2000 óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy Magyarországon ne legyen szabad piacgazdaság, ahol mondjuk egy olyan súlyú, olyan tekintélyű, olyan szellemítőt képviselő napilap, mint a Népszabadság megélhet eladásokból és hirdetésekből, ellentétben más térségbeli országok hasonló minőségű napilapjaival. És függetlenül attól, hogy jogilag a tulajdonos sok mindent megtehet a lappal, ami nekünk nem tetszik, bár itten a jogszerűséggel is vannak kételyek. Ettől függetlenül ez olyan mértékű botrány és rossz előjel, amit nagyon nehéz kimagyarázni. Voltunk a tüntetésen szombaton. Én a magam részéről nem voltam elragadtatva, lehet, hogy más szögből néztem, mint olyan barátaim, akiknek jobb élményeik voltak, és utólag az Index fotójából, illetve videójából derült ki, hogy valakik elégették a Magyar Idők példányait ottan a kövön. Most lehet, hogy ezzel kifejezték a Magyar Idők, illetve a kormányzat iránti érzelmeiket, de hát ez egy politikai játszma, ahol az ember az ellenfélnek, amelyben gazemberek is vannak, egyszerűen nem ad a kezébe ilyen lapot. Tehát ez a mélységes politikához nem értés, spontaneitás, de ez csúnyább szóval amatőrizmus. Attól függetlenül, hát véleményszabadságban mindenki azt csinál, amit akar. Most erről a dologról nekem eszembe jutott valami, és kezdünk a tárgyra térni. Magyarországon utoljára ezelőtt, ha jól emlékszem, nem volt egyszer egy ilyen szélső jobboldali, ilyen náci jellegű könyvégetésről valami videó, ami nem biztos, hogy hiteles, de ha nem hiteles, akkor is szörnyű, hogy valakinek ilyen eszébe jut, de ismert, dokumentált könyv és újság égetés Magyarországon utoljára 1956-ban volt. Tudomásom szerint 3 helyen, a Kossuth Lajos utcai szovjet könyvesbolt előtt a Váci utcában, valamint éppen a Népszabadságház, vagy akkor azon a napon még Szabad Népház előtt a Blaha Lujza téren, ekkor átfordult a világ. Most ezen gondolkozunk, hogy milyen világ volt az, amikor ottan elkeseredésből könyveket és újságokat égettek, és ehhez képest milyen a mi világunk sokkal nagyobb jólétben, sokkal egy hosszú demokratikus periódus és uniós tagság kellős közep után és uniós tagság kellős közepén, békében, stb. Hogyan lehetséges az, hogy embereknek pont ugyanaz jut eszükbe, mint 1956-ban, amikor, és most már megkérdezem vendégemet, Őrsi László történészt, hogy milyen világ volt?
1: Mindenkit üdvözlök. Milyen világ volt? Hát ez a reakció, ugye, ami akkor, az a reakció, amiről most te is beszéltél, ez akkor se volt a legügyesebb, tehát ez szerintem az égetés, ez főleg ugye a nem sokkal korábbi náci könyvégetés előzményeként, ez nem nagyon heroizálható tett volt akkor sem. Persze, természetesen érthető a tömegeknek ez a tettem, ugye, mert annyira gyűlölték azt a rendszert, amit ezt is képviselték ezek az újságok. Na most valószínűleg ugyanez játszott le akkor, tehát a Kossuth téren is szombaton, de hát itt sem volt, egyetértek veled, tehát nem egy szerencsés ötlet volt, pontosan azért, mert könnyen támadható. Tehát a Népszabadságban beszéltük, annyit mondjuk még, ugye, hogy egy pillanat erejéig, hogy az éppen 56-ban a forradalom napokban, november 2-án jelennek az első száma.
0: Tehát nem a diktatúrában.
1: És hát nem, és hát, hogyha a forradalom emlékévéről beszélünk, akkor is ugyanakkor ezt a sajtószabadságot ért támadást is, akkor ezt is el kell mondanunk, ugye, hogy ez borzasztóan ellentétes mindazzal, amit az 56-os forradalomról hát gondolni kellene. Úgyhogy ezt még azért nekem is muszáj volt hozzátennem. Tehát visszatérve, ugye, hát ez egy reakció, egy általános reakció ilyenkor, hogy a gyűlölt, most akár újságról van szó, azt akkor elégessük, de pontosan nem. Meg akkor azt hiszem, hogy a középkori időszakban is ez egy gyakori, vagy legalábbis előforduló mozzanat volt, és hát ez, emiatt aztán, hogy...
0: Hát már ami után volt könyvalkotás.
1: Persze, volt könyvalkotás, igen. Tehát hát jobbak az, tehát fönt kell tartanunk azt az álláspontokat, jobbak az érvek, mint a gyújtogatás, vagy a fölégetés. Tehát az a szerencsésebb, hogy a érvekkel tudjuk meggyőzni az ellenfelet, nem ezzel az eszközzel, meg hát emiatt különböző asszociációk miatt meg pláne nem volt szerencsés dolog ez.
0: Nekünk tanulságos lehet, 56-ban miért volt szerinted forradalmi helyzet, vagy volt-e egyáltalán? Van-e olyan, hogy forradalmi helyzet?
1: Hát utólagosan van. Utólagosan van, senki nem tudta, hogy forradalmi helyzet van, ez tény, tehát mindazok, akik ugye elindották ezt a mozgalmat, ami már ugye elég korán 53 Nagy Imre első kormányzása idején, sőt inkább pontosabban nem is akkor, hanem amikor Nagy Imre megbukott 54 vége felé, elkezdődött, és aztán 56. október 22-én és 23-án ugye folytatódott, sőt, akkor csúszott ki, de mindez Ez ekkor még senki nem gondolta, hogy ebben forradalom lesz, mindenki a reformokban gondolkodott, ugye, és
0: szokás szerint
1: is, meg is ijedtek kellőképpen az értelmiség, ugye, akik a Nagy Imre és értelmiség rendkívül meg is ijedt, hogy mi lesz ebből, hát nekik is igazuk volt, úgyhogy hát ez azért fontos ezt erről beszélni, ugye, mert még mindig nem fejeződött be az a vita, hogy ki 56, hát így aztán mindenki, mert anélkül, hogy ez a talaj így föl nem lett volna lazítva ilyen értelemben a forradalomnak, nyilván nem lett volna a fegyveres felkelés sem, és hát a fegyveres felkeléssel radikálzott annyira a hangulat, hogy hát ezáltal legalább átmeneti szabadságot, átmeneti függetlenséget ezzel lehetett elérni.
0: Na most, mint mondtuk, a fegyveres felkelés szakértője vagy. Felkelőké, itt van előttem a korvinistákról írott kisméretű tégla nagyságú könyved, nagyon kitűnő olvasmány.
1: Ó, köszi szépen.
0: Rettentő alapos. Most kezdjük ezzel. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nem is benyomásom, hát azt látom, hogy egy jogilag követhetetlen Nagy Imrékkel kapcsolatos manővert kivéve, az egész 56-ot leegyszerűsítik a fegyveres felkelésre. Pesti srácokra, az egyik sarkon ott van óriási méretben Iván Kovács László, a másik sarokban szintén óriási méretben photoshopolva Pongrácz Gergely, 3-4 emelet magasságban, mintha csak erről szólt volna. Első kérdés, valóban erről szólt, de milyen rétegei voltak 56-nak?
1: Hát természetesen nem csak erről szólt a forradalom, meg a szabadságharc sem. Hát az a gondolat, amit előbb elkezdtünk, hogy ki is 56, ugye? Én azt gondolom, hogy azért az értelmiség rétegről is volt azért némi, hát nem is kisajátítás, de legalábbis a hangsúlyátolódás még mindig is volt, és most pedig...
0: Az értelmiségek írnak róla.
1: Igen, értelmiségek írnak róla, és azért abból az irányból, és volt valami érdekes módon ellentét a forradalom alatt, érdekes módon a forradalomat elég együtt. Tehát ami közismert, a legnagyobb összefogás talán a magyar történelemben ekkor volt, ez egy közismert dolog, ugye. Akkor nem, a börtönben már elkezdődött ez a folyamat, hogy értelmiséget kiengedték, sokkal hamarabb, kevesebb büntetéseket kaptak, és hát ugye tudjuk, a 63-ban az amnesztiában rengeteg forradalmár maradt benne, akinek a vágyát, ugye a harci vágyát az egész egyszerűen gyilkossággá minősítették át, tehát ami abszurd, ugye, mert azért T-34-esekkel szemben, T-54-esekkel szemben azért egy dióverővel azért mégsem teljesen lehet elmondani, hogy egy gyilkossági törekvésről van szó. És hát és ugye ezt a rendszerváltásnál, ahol bizony tényleg az történt, hogy az értelmiség azért nem feltétlenül vette figyelembe azokat az embereknek egész tömegét, akik 56 után azért nagyon sokkal súlyosabban ráfaragtak, hogy ezt a kifejezést használjam, sokkal rosszabb helyre kerültek, megtorlás sokkal jobban érintette őket. Hát gondoljunk bele mondjuk egy vidéki helyen, ahol valakiben be volt mondjuk a forradalomban, oda került vissza, és ott aztán nem kapott állást, vagy a legrosszabb állást kapta, és mindenütt mindig a hátrányos retorzió érte. Az értelmiséggel azért nem történt azért ennyire meg, és hát ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor őknek az életük ez elment, sőt a családjuk is ugye nagyon is mesinlette, és hát ugye aztán nagyon, nagyon súlyos keserűség tört ki belőlük, ugye, hogy ők rosszul jártak, még utána sem kapták meg a kellő elégtételt. Hát most ezt meg lehet vitatkozni, hogy azért mégiscsak voltak értőekvések, persze voltak, de valahogy ez aztán így nagyon szétesett a dolog, tehát az a 56-os összefogás az nagyon, annak az már a rendszerváltás idejénben sem nagyon volt meg, és aztán, ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé, és hát most, amit most látunk, az egy ennek, annak az ellen csapása, amikor jócskán túl nőve a korábbi aránytalanságokon. Most valóban a kormányzat ezt láthatja, hogy végül is a Nagy Imre, meg a reform értelmiségi kör szinte nem is létezett, nem csak a felkelők, és ez megint egy nagyon rossz folyamatot indít el. Azt láttam, hogy a köreinkben is, ugye, hogy most tehát most meg mi is veszük a lapot, és mi nekünk is van egy bizonyos ellenszenvünk ezekkel a fegyveres felkelőkkel szemben, akik nagy részük, nem mindenki persze, de nagyon jó fej volt annak idején, nagyon derék ember volt, és bátor is volt, hogy küzdött a szabadságért, és akkor ez rendben, 56-ban ez teljesen rendben is volt.
0: Azt, amíg talán visszatérünk rá, azért vannak még rétegek, tehát van a munkástanácsok 56-ja, amiről a 80-as években a demokratikus ellenzék fénykorában főleg ment a diskurzus, valamint van a pártoknak, az újjáalakuló, színrelépő pártoknak az 56-ja, ami pár napig tartott, de aztán meg is szűnt. Hallgassunk most megint egy kis zenét 56 októberéből, Gene Vincenttől a Blue Jean Bop című szép hangon előadott dalt.

0: A Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90,3 FM. Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 56-ról beszélgetünk, különös tekintettel a fegyveres felkelésre. 56-ról nekem az a benyomásom, hát ezek úgy látszik örök dolgok, hogy a mitosztól nem lehet látni, hogy mi történt. Tehát ahogy nekünk annak idején elmondták a nagy októberi szocialista forradalmat, hogy Lenin ott ült a Szmolnéban, meg az Aurora cirkáló ágyúja eldördült, és a téli palota, nem derült ki belőle, hogy itt tulajdonképpen mi történt, szóval mi a fenének ült a Lenin a Szmolnéban, és ki mit csinált, stb. 56-tal is nagyjából így van. Az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki nem kutatja és nem ért hozzá pontosan. Miből lett 56-ban a fegyveres felkelés? Miért tört ki?
1: Van egy olyan pillanat, amikor már nincs visszaút. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádiónál ugye megtörtént ez a konfliktus, hogy nem voltak hajlandó beolvasni az egyetemisták 16 pontját, sőt át is verték őket, mert ezt ígérték, hogy be fogják olvasni. És aztán később még ugye erőszakot a rádióvédői, az ottani AVH-sok kezdeményeztek.
0: Kinek a parancsára, ezt tudjuk?
1: Hát Orbán Miklós volt ott ugye az AVH, az ezredes az AVH parancsnoka. Én azt tudom, hogy ő volt, aki kiadta, de hát nyilván ő neki esik.
0: Önhatalmulag, vagy?
1: Hát az előtte, én úgy tudom, hogy előzetesen volt egy kiadva neki, hogyha olyan szituáció van, akkor használjon fegyvert.
0: Most például
1: nagy kapkodás volt, azt tudni kell, hogy óriási kapkodás volt ugye a pártközpontban is, úgyhogy ezt én teljesen pontosan nem ment, csak nagyjából kutattam még ezt a kérdést, hogy pontosan mi is volt ott, milyen percről percre, de majd előbb-utóbb ennek is, erre is sor kerítünk. Tehát így tudom, hogy ő adta ki a parancsot.
0: Ez de hány órakor volt?
1: Ez 9:30 és 10 között, este.
0: Most azt tudjuk, hogy 10-kor este 10-kor, helyi idő szerint este 10-kor, tehát magyar idő szerint azt hiszem este 8-kor összeült a Szovjetunió kommunista pártjának politikai bizottsága, és megvitatták a magyar helyzetet. És akkor döntöttek úgy, hogy katonai beavatkozás kell.
1: Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert volt egy kis pingpong, ugye, hogy akkor most...
0: Vitatkoztak, tehát volt vita, mert
1: például... De magyar pártvezetéssel is, hogy kell azért ehhez, mi kell hozzá, hogy valóban bejöjjenek. Tehát először Andropovval próbálkoztak, aztán úgy mondta, hogy a szovjet prezidium adhat erre.
0: Illetve bocsánat, a prezidium, akkor úgy hívták éppen,
1: igen,
0: a így elnökség. Hívták,
1: igen. Elnökség, igen. Itt aztán végül is, de hát végül is aztán úgy látták, jó. Tehát mindez meg, ez a formaiságokat lerendezése után nem is nagyon kellett akkor még külföldről bevonulniuk, elég volt, hogyha a székesfehérvári különleges hadtest alakulata vonul. Főleg az, nem csak az, de főleg az vonul be.
0: Pestre, és akkor éjfél után valamikor a legkorábbi órákban.
1: 3-4 felé, inkább 3-4 felé hajnalban jöttek meg. A belvárosban akkor tűntek fel az első páncélosok.
0: És erre válaszul, mikor alakultak meg az első magyar felkelő alakulatok?
1: Hát azért nehéz pontos választ adni, mert hát ugye mindegy igazi forradalomban minden spontán módon történt. A kirobbanás, az előbbi kérdésre is válaszolva, hogy hát senki nem tudta előzőleg, hogy ebből forradalom lesz, ott akkor rádió előtt, akkor látták úgy, még nem fejeztük be a választ, ugye akkor adódott valahogy úgy, hogy akkor most itt már nincs visszaút, itt már ezt érvényesíteni kell a legfontosabb követeléseket. Most mikor alakult ki? Hát akkor már elkezdődött szerveződni, de hát teljesen adhok módon, egy különböző helyeken, hát így a Korvin köz mondjuk az nagyon fontos helyszínek bizonyult már az első pillanattól kezdve a stratégiai szempontok miatt, ugye, hogy pont ott jártak leginkább a szovjet páncélosok a Petőfi hídon keresztül, az Üllői úton jöttek föl, meg onnan mentek a Nagykőrútra, Tehát ott az ilyen, és a Corvin köznek meg egyébként is van egy nagyon jó kis stratégiai helyzete, de nem csak ott, mindenütt másutt is jöttek, mentek az emberek az első napokban, aki úgy tűnt, hogy leginkább ért hozzá, arra hallgattak, az elment, jött egy másik, akkor arra hallgattak, tehát teljesen, és mind, jöttek-mentek az emberek, teljesen hát még akkor csoportokat nem is nagyon lehet beszélni, akkor minden nagyon spontán módon ment, és talán két-hármas fő csoportokban haladhattak inkább az első napokban a fiatalok, főleg nagyon fiatalok. Hát azért fiatalok, ugye, mert mondjuk a katonaviseltek, azok tisztá voltak az a helyzet, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben azért reménytelen az ellenállás.
0: Tehát és magyarul a pesti srácok.
1: A pesti srácok voltak azok, akik segíts fiatal srácok, akik ezt a feszélyt nem mérték föl, és így kerültek szembe a szovjet páncélosokkal, akik szintén nem gondoltak arra erre leshetőségre, tehát nyilvánvalóan politikai megoldásban gondolkodtak, különben nem jöttek volna így, ilyen támogató módon a szovjet teherautók, harckocsik is, főleg ezek a páncélautók, amiket nyitott koporsoknak nevezték később őket, mert olyan könnyen lehetett molotov koktéllal felrobbantani azokat, és hát nem. Azt gondolták, hogy ilyen, úgymond ilyen flotta demonstrációval megjelennek a városban, és akkor rendet csinálnak ezáltal. És ez
0: nem gondolkoztak az oroszok abban, hogy lőnek eredetileg?
1: Nem gondoltak. Legalábbis minden jelenre mutat, hát azért sok mindent mondhatunk ugye a szovjetekről, de azt nem, hogy amatőrök lettek volna mondjuk a szovjet hadász, a hadászatra gondolunk, abban nyilván nem volt.
0: Harcászat.
1: Harcászat, az több pontos.
0: Ez ebben az esetben.
1: Harcászat, köszönöm. Így van. Hát azért a városi harcokban is voltak bőven tapasztalataik, ugye, és nem is nagyon régen.
0: Hát
1: nem
0: Budapestet is, elég jól ismerték.
1: Igen. Budapest is jól ismerték, meg hát ugye erre van rutinuk, tehát minden jel arra mutat, hogy erre egyáltalán nem gondoltak, hogy támadás érje őket. És mondom, hát a felnőttek se, tehát hogy mondom, akik életebben emberek sem hittek volna ebben, úgyhogy teljesen a fiatal, nem igazán képzett pesti srácok voltak azok, akik főleg kivívták a átmeneti győzelmet.
0: Ha nem kezdenek el lőni, meg molotov koktélokat dobálni bele a tankokba, meg rájuk, akkor hogy alakult volna a helyzet?
1: Hát igen, a halák azok mindig kicsit nehezek, ugye, de hát lehet vele játszani. Valószínűleg akkor az lett volna, hogy bizonyos engedményeket tett volna a hatalom. Elképzelhető, hogy akkor is Nagy Imrét teszik akkor is miniszter elnöki, és valamiféle óvatos reformokkal megint próbálkoztak volna.
0: Tehát úgy alakult volna, mint Lengyelországban, hogy először van egy nyitás, aztán belesibul az egész a
1: ez az esélyes, hogy valami ilyesmi lett volna talán. Hát ugyan

0: 16 kultuszban eluralkodott, függetlenül a harcosoknak, a hős szabadságharcosoknak a hősiességéből, az az irracionális politikai cselekvésnek, tehát a nagyon keményen fogalmazva a tájékozatlanságnak és a meggondolatlanságnak a kultusza. Tehát például a Békés Csaba könyvéből tudjuk, hogy ugye a felkelők elmentek az angol követségre, mert az amerikai követség az ilyen minimalizált üzemmódban működött, vagy nem működött, és mondták, hogy akkor most kapnak-e fegyvereket, és akkor mondták, hogy szó nem lehet róla. Most hogyan képzelték azt, és ez mindig az van, hogy az amerikaiak, az tény, hogy kétféle amerikai propaganda volt, az egyik az nem csinált semmit, illetve hát biztatta, de nem csinált semmit, az másik az, hogy már jön a segítség, tartsanak ki. Ami rendkívüli felelőtlenség volt, de nem ez volt a hivatalos amerikai kormánypolitika, ez egy irányzat volt
1: Szabad Európában,
0: tehát ami a bürokrácia egyik leágazásában így gondolták, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a korabeli magyar diktatúrákat, hogy fönt kitalál valamit az elnök, és akkor onnantól mindenki ugyanazt gondolja, amit harcoltak egymással elméletek és érdekek, zárójelbe zárva. Magyarul, hogyan képzelhette azt bárki Magyarországon, hogy Magyarországra akár fegyverek, akár katonák érkeznek a NATO tagországokból, amikor 5 országgal voltunk határosok, abból 3 a Varsói Szerződés tagja, 1 az éppen semlegessé vált Ausztria, aminek ha bárki megsérti a légterét, vagy mi, akkor óriási botrány van, a 5. pedig a Tito jugoszláviai, ami éppen akkor békült ki valamennyire Kruscsovval, és nyilvánvalóan ez ilyenben nem ment volna bele. Szóval hogyan képzelhették azt, hogy itt bármiféle nyugati segítség jön katonai?
1: De azt kell mondanom, ugye, hogy azért a képzettség és a tudatlanság, vagy a felkészültség nem volt egyforma. Tehát a felkelő parancsnokok, ilyet nem tudok erről, hogy ők próbáltak volna angol követségen, vagy akik fegyvert szerezni. Hát, hogy ezek névtelen emberek, akik ezt próbálkoztak vele, és tehát nem tudunk róla tulajdonképpen semmit. Tehát itt fontos tudni, ugye, hogy azért a Corvinnak, meg az egyéb más parancsnokok azért nem a... Tehát műveltebb, tanultabb emberek voltak ezért a tömegeknél, és ez jól is volt így, mert ők azért észnél voltak, amikor észnél kellett lenni. Az más kérdés, ugye, hogy azért a novemberi harcok idején sokan bíztak abban, hogy a Szabad Európa meg a más nyugati adók tudósításaiban, vagy nem mindenki, közülük sem mindenki. Volt, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, és nem, ne higgyetek neki, de többségük hitt annak, hogy mégis csak lesz segítség, de azért ilyeneket, ezek nem voltak jellemzőek azért ezek az akciók, tehát kevesen próbálkoztak ilyennel.
0: Hamar a Corvin negyedről beszéltünk, volt 2 parancsnok, Iván Kovács László és Pongrász Gergely. Most ugyanolyan méretben, nagyjából ugyanolyan exponált helyen van kitéve a bőrkabátos, vagy nem tudom milyen ilyen photoshopolt egész alakos portréjuk, de legalábbis nem csak 89-ig, hanem 89 után is, ugye itt végül Pongrász Gergely a főszereplő, Iván Kovács Lászlóról alig tud valamit a közvélemény, még a nevét se nagyon ismeri, nem hogy teret. Van tere egyáltalán?
1: Nincs. Utcája? Gödön van utcája.
0: Hogyan jellemeznéd őket? Miből lett a váltás?
1: Ami történt itt, az végtelen igazságtalan. Hát azért az most már tudjuk pontról pontra, hogy az Iván Kovács volt az, aki ugye már rádió előtti 23. követeléseknél is ott volt, és követelte a pontok beolvasását. 25-én már Corvin közben tudjuk, vagy ott és ott már valamiféle parancsnok is lett, és onnantól kezdve 26-ától átvette a főparancsnokságot is, és ő nevéhez kötődik végül is az átmeneti győzelem. Tehát és ő volt az, aki tárgyalt a politikai vezetőkkel, így Nagy Imrével is, meg másokkal is, meg a katonai vezetőkkel is, meg a rendőrségi vezetőkkel is. Ezt ő volt elsősorban, tehát messzen, akik ezekben az időben ő volt az

0: első ember a Corvin közben, és eközben pedig Pongrácz Gergely meg a társai intrigáltak ellene, és az intrigálás ez úgy mégis odáig vezetett, hogy aztán november 1-e vagy 2-án ilyen palot, ahogy mondják, ezt megpucsolták Iván Kovácsot, egy ilyen villám érdekezettel, őkőhelyeket odahívva leváltatták, és ezt is így került aztán Pongrácz Gergely a csapat élére. Tehát aztán utána ugye tűzszünet volt, akkor mondjuk ugye mentek a dolgok a maguk útján, de novemberi harcokban pedig azért nem, tehát Pongrácz alatt nem nagyon jeleskedett azért a Corvin köz. Jó, az is igaz, hogy a szovjetek legnagyobb támadást tudván, hogy a Corvin köz legerősebb november 4-én már a Corvinra irányották, de hát ennek de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy Pongrácz Gergelyhez nem fűződnek ilyen sikerek, de viszont intrika az igen, akkor már Iván Kovács valamilyen rejtésoknál fogva árulónak kiáltották, és majdnem meg is ölték. És aztán még nagyobb szégyenet találok, hogy amikor ugye kivégezték ezeket Maléter és Iván Kovács és Renner Péter, egy harmadik korvinista, ennek tudatában Pongrácz Gergely az Amerikában megjelent 82-es könyvében mind a hármat nagyon csúnyán elintézi, rágalmazta, meg egyebek, és ezt ugye a Magyarországon ezt folytatta, és te érdekes módon a Pongrácz Gergely nagyon is olvasott szerző lett, tehát nagyon is keresett szerző volt, és sokan olvasták, sokan ezeket a hazugságokat ugye vették át, és nyomában rengeteg Pongrácz epigón hasonlóképpen írt, és hát így megállapíthatjuk azért a források rendelkezésünkre, a források alapján, hogy Iván Kovács azért az volt elsősorban a Corvin parancsnok, a másodszorban az is fontos, hogy mondhatjuk azt róla, hogy egy igazi demokrata volt, tehát ő minden tárgyalásnál elsőként a szabad választásokat követelte a politika vezetéstől, és az is nagyon fontosra tartom az ő személyiségében, hogy ilyet a kockáztatásával is védte a fogságba került AVH-sokat, meg pár funkcionáriusokat. Voltak egy csomó, akik önbíráskodni szerettek volna, és Iván Kovács egy társaival ugye kiállt mellettük, és nem kis kockázat vállalva ezért. Úgyhogy én szerintem Iván Kovács azért ez egy kimondott hős. Hát ő, ha lehet, hogy hőst keresni, akkor ő szerintem kimondottan olyan, akit példaképpen lehet állítani, sokakkal ellentétben. Ő egy igazi dehéik szabadságharcos volt szerintem.
1: Ja, lehetett volna eszménykép.
0: Ő lehetett volna szerintem eszménykép, mindazok miatt igen, amit elmondtunk, és hát Pongrácz Gergelyről ez nem mondható, hát én tisztelem őt is annyiban, hogy részese volt ugye a szabadságharcnak, de azért már ott a forradalom alatt is kijött az, hogy nagyon nehezen és összeférhető ember, ismerjük ugye a Kilián laktanyában történteket, a Maléterrel összecsapott, annak az volt annak is az volt a háttere, hogy Malétert ugye valóban jogtalanul tartották a harcok hősének, mert ugye ő volt a katona, és nem tudta elhinni a közvélemény, hogy ifjú srácok ezek ilyen győzelmet tudtak volna, tehát valóban a Kilián parancsnokához Maléterhez kötötték, de Maléter ő volt olyan korrekt, hogy a újságírók előtt, még a nyugati újság előtt is mondta, hogy nem az ő sikere volt ez, hanem a fiataloké, tehát volt ilyen tisztességes a Maléter, és mint egy egész életében, egész forradalom egészen a elítélésében is végtelenül tisztességes volt, tehát nagyon fájdalmas, hogy Pongrácz Gergely ilyen súlyos rágalmakkal gyalázta, és az is, hogy aztán ilyen sokan követték Pongrácsot ezen az úton.
1: A valóság feltárását egy némi zene után folytatjuk, azért választottam a következő zenét, mert vendégem Őrsi László történész, nagy Rolling Stones rajongó, úgyhogy ilyen eldugott klasszikusokkal folytatjuk, mint például az 1965-ös Play with Fire, Ne játssz a tűzzel című szám, ahol Mick Jagger egy ilyen fiatal munkásosztálybeli csődört alakít, aki figyelmezteti az előkelő új csaját, hogy ne játszon a tűzzel, mert megjárhatja ugyanúgy, mint az anyja, aki ugye van benne egy ilyen mozzanat, hogy megismerkedett egy ilyen veszélyes emberrel, és most She gets her kicks, mondja ilyen gúnyosan, in Stepney, not in Knightsbridge anymore, tehát a kicks, a get someone's kicks, az ugye azt jelenti, hogy jól érzi magát, mulat, kirúg a hámból, viszont a kick az azt is jelenti, hogy rugás, tehát megkapja a rugásait Knightsbridge előkelő negyede helyett Stepney munkásosztálybeli negyedében. Hallgassuk.

0: János vagyok, az És rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 1956-ról, a fegyveres felkelésről beszélgetünk, különös tekintettel a közelgő nagy állami évfordulóra. Próbáljuk felderíteni, hogy mi volt a valóság. Beszéltünk arról, hogy Iván Kovács László igazi demokrata volt. Ezek szerint a felkelők között voltak olyanok, akik nem voltak igazi demokraták, de valamennyien tényleg hősies személyiségek voltak. Mit akartak a felkelők?
1: Egy pillanatra visszatérve, hogy nem voltak demokraták, hát például talán érdekes, ahogy fogok mondani, talán Angyal István volt kevésbé viszonylag demokrata, ő annyira kommunista volt, annyira szerette volna, hogyha a régi marxi lenini eszmék kerülnek, az igazi eszmék kerülnek viadalra, hogy ő nem szerette volna, hogyha szabad választás lett volna. Például egy példát mondok, egy szintén nagyon rendkívül bámulatos emberről van szó, mint Angyal István, aki tényleg aki ugye viszonylag ismert név is, hogy mennyire tisztességes és korrekt ember volt, ugye az közismert. Ennek ellenére ez mégiscsak fontos megállapítanunk, tehát hogy ő sem volt, szólnak ebben az értelemben demokrata.
0: Tehát folytatható-e 56? Azért kérdezem, mert ugye az alaptörvénynek a preambulumában, a nemzeti hitvallásban benne van, hogy hisszük és valljuk, hogy mai szabadságunk ennek és ennek is 56-nak a hősies harcaiból, ha nem emlékszem pontosan megfogalmazása, sarjad. Na most ez, hogy mondjam, nem tudom az igazságtartalma mekkora tűnik, körülöttünk a térségben, Közép-Kelet-Európában elég sok ország van, ahol nem sarjasztják a mai szabadságukat, demokráciájukat valamilyen lényegesen korábbi történelmi eseményből. Mi volt az a modell, az a demokrácia modell, társadalmi modell, amit a felkelők szerettek volna kivívni?
1: Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert a felkelők többségében azért, bár azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy tájékozottabbak voltak talán mai fiataloknál politikai értelemben, az érzésem, vagy az látszik a jegyzőkönyvekből, az látszik, de hát azért nem várhatunk el tőlük azért az, hogy pontosan kikristályosodott volna előttük, hogy mit szeretnének. Mindenesetre a felk érdekes módon, és ezt most bármennyire is tagadják azóta, a rendszerváltás óta, többségükben baloldali gondolkodások voltak, maguk a felkelők is, tehát nagyon nem szerették, ellentétben azzal, ami most érződik, nagyon nem szerették a varti rendszert, nagyon nem szerették, hogy az visszaálljon. Ugye meg gyermekkori tapasztalatuk volt arra a nyomorról, főleg akik vidéken voltak, hogy mit is jelentett az, és nagyon nem szerették a Rákosi rendszert, ezt a kettőt nem szerették. De ugyanakkor szerették volna azt, ami az a baloldali ideológiának az a része, hogy van, ugye földosztás az megvan, de nem úgy, hogy azt megint államizálják. Szeretnék volna, hogyha a gyárak üzemekben valóban a munkások érdekei valósulnak, meg nem pedig úgymond a kapitalisták, de a kapitalizmus nem volt igazából Magyarországon addig, tehát nem tudták pontosan, mi is ez. Nem, tehát liberalizmus, emiatt nem volt liberális sem a forradalom, egyáltalán nem volt az. Ez a fajta szó, ami aztán később munkás tanácsok törekvésében csúcsosodott ki, ez volt leginkább jellemző. Hát sajnos amiatt sem aktuális már ilyen értelemben, amiatt is csak duma ez az 56-os folytatás, ugye, mert hát az kiderült, például a munkástanácsok sem életképesek abban a formájukban, amik egyébként nagyon szimpatikusak, végtelenül szimpatikus törekvések, azért nem életképesek. Az egyik, hát a másik ugye a nagyon legfontosabb követelések egyik, a függetlenség. Ezt most már tudjuk, hogy Magyarországnak az nem volna előnye, hogy nem volna
0: semlegesség.
1: A semlegesség akartam, nagyon köszönöm. Nem a függetlenség. A függetlenség az persze, az fontos, hanem a semlegesség, igen, azt akartam mondani, tényleg. Tehát ugye az mennyivel, milyen hátrányokat rejtene, meg mennyire lehetetlenség volna igazából azt fenntartani. Úgyhogy hát az sem teljesen aktuális. És hát mint mondtam, hogy ez a liberális demokrácia, ez lenne szerintem, én úgy gondolom, hogy ez lenne továbbra is, amit folytatni kéne valahogyan, de ez nem volt teljesen jelen, nem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy az 56-ra jellemző volt. Annyiban volt jellemző, hogy valóban többségük azért mégis a szabad választásokat szeretett volna.
0: És sajtószabadság.
1: És sajtószabadság, persze, talán most ma az a legaktuálisabb, az a követelés, ez benne volt az is a 16 pontban, még pedig a legfontosabb követelések közül való volt. Tehát azért az a kormányzat, amelyek úgy ünnepeli az évfordulót, hogy közben így semmibe veszi a sajtószabadságot, az nem lehet azt mondani, hogy méltóképpen ünnepli meg az 56-os forradalmat.
0: Egyébként ezen szoktam gondolkozni, hogy van ez az állítás is, hogy 56-ban mutatták meg először a világnak, hogy fegyveresen szembe lehet szállni a szovjet birodalommal. Na most ez egy kicsit másképpen van, mert a kelet-európai országok nagy részében, még a Szovjetunióban is nagyon heves ellenállás, fegyveres ellenállási mozgalmak voltak sokáig 1945 után. A Baltikumtól Ukrajnáig, Lengyelországtól Romániáig, Magyarországon pont nem volt addig, tudomásom szerint, tehát nem. 45 és 56 között nem volt semmilyen fegyveres ellenállás. Miért most? Az a kérdés, hogy miért ilyen későn kezdődött?
1: Igen, erről is írtak többen, de szerintem egyik sem teljesen meggyőző, mert szerintem hogy azért igazából pontosan ezt nem lehet kideríteni. Hát van egy ilyen teória, ugye, hogy már megint vesztett az ország, már megint ugye, vesztesek mellett találta magát az ország a háború után, és ez azzal járt, hogy a trianoni területvesztés az hát igaz, hogy egész kis mértékben, de az is fokozódott. És
0: sőt, megpecsételődött.
1: Meg is pecsételődött, de egyszer mindegy, azt hiszem, hogy három falu is ugye a határon túlra került, és hogy volt, emiatt volt egyfajta, hát ez is hozzájárult ahhoz a többi szocialista országok mellett még, meg valamennyire az is, ugye, hogy a Rákosi rendszer az talán még inkább tanítványa volt Sztálinnak, mint talán, mert bár ezt nem biztos, hogy el lehet mondani, de mindesetre itt nagyon súlyos elégedetlenség alakult ki az a fennálló rendszerrel, tehát annál is kevésbé biztos, hogy ez volt az oka, ugye, mert itt azért 48-ig valamilyen demokrácia, az mégiscsak volt, 47-48-ig valamilyen demokrácia mégiscsak megvolt, a többi szocialista országban, leszámítva mondjuk Csehszlovákiát, ahol szintén ekkor indult be a totalitárius rendszer, ugye még 45 után már teljesen átvették a sztálinisták a hatalmat, bár mondtad, ugye Lengyelországban, meg Romániában ez még nem mentén egyszerűen, igen. De én nem, szóval igazából teljesen meggyőző magyarázat erre én nem találtam még, hogy miért pont Magyarországon lett akkor, miért csak itt, és miért pont csak Magyarországon alakult ki a forradalom.
0: Nem lehet az, hogy ami Magyarországon 1945 és mondjuk 47 között történt, annak a zöme a lakosság vagy a nép nagy része számára rokon szembes volt, és egyetértett vele?
1: De hát az lehet, az annyiban talán, nézd, hát ez nem nyilvánult meg később, hogy ezért volt. Hát valamiért eltörtött, valamiért nagyon eltörtött, ennél a rádió előtt ott valami hirtelen elpattant. Ez szerintem egy pillanat volt, ami így adódott, de való igaz, hogy amit mondasz, az annyiban igaz, ugye, hogy a forradalomnak a különböző forradalmi szervezetek, a forradalmi bizottságok, meg nemzeti bizottságok nagyon nagy mértékben támaszkodtak arra a korábbi,
0: 45 utáni.
1: 45 utáni.
0: Önkormányzati formákra.
1: Igen, tehát a berendezkedésekhez, és hát ugye ahhoz a koalíciós időköz, tehát főleg ezek a pártok is futottak föl, és ezek alakították ezekben az időben vidéken is, meg a főváros egyes kerületeiben is a közgazgatást ők vették át a pár napra. Tehát valamennyire ez a berendezkedés mintának bizonyult, úgyhogy ilyen szempontból lehet tehát igazad lehet, de ezt senki nem deklarálta. Főleg nem volt a rádió előtt, amikor kitört a balé. Ja, akkor főleg nem jött ki.
0: Tehát lehet az, hogy tendenciák, folyamatok, szükségszerűségek, véletlenek, egyéni szándékok, tehát teljesen egymás mellett létező tényezőknek az összjátékából lett.
1: Igen.
0: 56, igen. Nem a magyar nép lerázta az igát, hanem
1: valahogy így. Hát az, hogy még a tüntetésnél se jutott, senkinek se eszébe, hogy ebből fegyveres összezörülés lesz, azért azt is mutatja, hogy az a véletlennek nagyon komoly szerepe is lehetett akár. De lehetséges, hogy már ugyanilyen szituáció más esetben nem lett volna, nem akkor lett volna a forradalom, hanem csak mondjuk két nap múlva, vagy két hónap múlva, szóval én szerintem a véletlennek is nagyon nagy szerepe lehetett ebben. De mindegyikre egy biztos, hogy azért meggyőző magyarázat erre szerintem még nem született.
0: Köszönöm, most pedig fél időben hallgassunk némi lassú és melankolikus zenét, Velvet Underground, Ó, édes semmi című erős szociális érzékenységről tanúskodó dala következik.

0: volt a Dr. Feelgood Roxette nevű száma, amiről az együttes a nevét kapta, és nem fordítva abból az alkalomból, hogy a Feelgoodnak a Down by the Jetty című live nagy lemeze 40 évvel ezelőtt lett első a brit album listán. Ez itt a Snobok órája, ezúttal 2 órában. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László, 56 történész és 56 specialista. Adástelefonunk 215-37-73, 215-37-73, témánk pedig 1956 a valósága a nagy ünneplés küszöbén. Ott hagytuk abba, hogy mit akartak az 56-osok, tehát mit akartak a fegyveres felkelők. Van, hát itt pedig előjönnek a személyes élmények. Nem tudom, hogy erről van-e valami kutatás, illetve hát elég szorgalmasan olvasom az 56-os intézet kiadványait, hogy a népnek mekkora része értett egyet a fegyveres felkelőkkel.
1: Ezt is elég nehéz pontosan megválaszolni. A kutatásokból az derül elsősorban ki, hogy az októberi harcokban inkább a lakosság inkább támogatta a felkelők tevékenységét, mint negyedike után. Ez érdekes egyébként, hogy miért van ennyire így, és negyedike után a közmorál is nagyon megromlott valami, negyedikén, tehát akkor lett az a szólás, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik, és odáig szerintem elmondható, hogy az a forradalom tiszta volt, onnantól kezdve...
0: A tisztasága nem engedi meg,
1: hogy se többi. A tisztaság, igen, odáig, október napokban ez elmondható, november 4-től ez már jóval kevésbé, tehát hogy ez miért volt? Talán a lakosság is érezte a szovjetek bizonytalanságát, azt, hogy esetleg itt van keresnivalónk, vagy valami ez hasonló lehetett, mert akkoriban azért sokkal inkább támogatták a felkelőket, nem azt mondom, hogy mindenki, persze ezt sose így kell értelmezni, de azért akkor inkább jellemző volt, hogy itt vagyták a kapukat, be lehetett menekülni a házakba talán, és ellátták a felkelőket üvegekkel, adott esetben a molotov koktélokhoz, meg egyéb támogatás nyújtottak, és negyedikén meg már egyre, tehát eleved, de ahogy napok teltek, 5-én, 6-án pedig egyre kevésbé, egyre inkább azt, hát kire érteni meg, ugye, hogy a lakók azok nem nagyon szerették, hogy ott onnan lövöldöznek, azért a szabadságharcosok, az nagyon is veszélybe sodott a házukat, lakásukat, hát persze ők általában pincére voltak, tehát őket személy szerint kevésbé, bár volt tudunk olyan aknázásról, amely egész családot elpusztított, és mint külvárosokban, mint Csepelen, ott és rendkívül súlyos veszteségekkel járta. Ezért én ócska melós házakban ugye nagyon könnyen pusztítottak a szovjetek különböző aknákkal, meg egyéb más bombákkal. De ez a lényege, hogy egy számokat mondani, azt tényleg nem nagyon mernék, ez egy általánosságban ez mondható el, amit a beszélgetésünk legelején, hogy az értelmiség azért nagyon meg volt szeppenve elején, hogy ebből mi lesz, és ugye hát ők úgy is érezték, hogy felelősséget vállalnak azért, hogy ugye hogy ez a mozgalom idáig kiszélesedett, és ugye hát nagy volt az ijegység, mi lesz ebből.
0: Apád mit mondott? Őrsi István.
1: Apám az értelmiségiek közül nem tipikusan azt mondja, mint az értelmiség, tehát sokkal megijedtőbb, sokkal felkelőbb barát mondjuk, mint értelmiség nagyobb része. Tehát ő is aztán az rendszerzás után is ennek az írásaiban is jelét adta. Tehát szerintem ebben
0: legalábbis az Angyal István barátja.
1: Angyal István barátja volt, de mondjuk csak az Angyal most, az Angyal is értelmiség volt, tehát ő sem az értelmiség volt inkább, még akkor is, hogyha betonszerelő volt, az később ibit is lehető ugyan, de az értelmiség volt, művelt, nagyon művelt fiú volt, hát jobb, tehát apám az sokkal megértette azokat a szempontokat, amik a felkelőket mozgatták, tehát az a radikális törekvés, ami a függetlenséggel, meg a szabadsággal ekképp megszerezhető törekvésekkel sokkal jobban azonosult. Tehát ő személyében nagyon bátor, vakmerő is talán volt időnként. Úgyhogy emiatt aztán ezzel jobban tudott azonosulni ezekkel a törekvésekkel, és ez a rendszerváltás után is, amikor megindult ez a Ez megint ez a beszélgetésük elején mondtuk, hogy a ketté vált, megint élesen ketté vált a két csoport, akkor sokkal megértést tanúsította a felkelők irányában, mint az értelmiség nagyobb része.
0: Hát ő nagyon bátor ember volt, tehát mint publicista is, tehát a 70-es, 80-as években ő a hallatlan igazságérzetéről volt nevezetes, és ő volt az, aki ebben a meglehetősen béket szerető és béketűrő korban engesztelhetetlenül gyűlölte Kádárt, amivel úgy kirítta a közegből, tehát nekem voltak kollégáim, meg úgy általában ilyen értelmiségi berkekben, az, hogy mondják, hogy 56 után ült. És akkor ez olyan volt, mint egy, hát nem egy, hogy mondjam, nem szégyenfolt, hanem olyasféle, mint egy nemesi levél, de semmi hatása nem látszott az illető karrierjére. Tehát viszont apád, tehát beilleszkedtek, karriert csináltak, aki látták, elismert emberek voltak. Apád nem volt hajlandó ilyen kompromisszumokra.
1: Igen. Nem csak ő, azért nem lennénk igazságosak, ha csak őt emelnénk ki, de ő ilyen volt. Ha én mondom, ugye azt hiszem, hogy tárgyalagosan mondhatjuk, hogy ez valahogy.
0: De viszonylag kevesen voltak, akik nem tárgyaltak.
1: Igen, viszonylag kevesen voltak. Igen, hát ő az Angyal István történő barátsága, és hát valóban ez az igazságérzet, meg ugye ez a kádári megegyezés, ez nagyon is mindig nagyon zavart. Tehát amit megírt sokszor is a börtönben, ahol kijövetel után, hogy megindult egyfajta konszolidáció, és ez az, ami neki nagyon nem tetszett.
0: Egy kis zenét, aztán kényesebb kérdésekre térünk rá. Ez pedig a Rokon szemb az ördöggel, a Sympathy for the Devil egy élő verziója 1969-ből, Rolling Stones-tól vendégünk tiszteletére.

0: Itt a Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90.3, adástelefonunk 215-37-73, még egyszer 215-37-73, Széki János vagyok, az és rovat vezetője, és egy látszólag történelmi eseményről beszélgetünk Örsi László történésszel, az 56-os fegyveres felkeléssel, de kiderül, hogy elég sokat meg lehet tudni belőle napjainkról is. Például a mai magyar politikának szerintem az egyik rettenetes hiányossága, hogy képtelenek akár a politikusok, akár a közvélemény mértékadó személy formálói nemzetközi összefüggésekben gondolkozni. Amit tesznek, az gyakran nem más, mint a magyar tapasztalatok kiterjesztése a világra, és a különbségeket nem nagyon vesszük észre. Olyan október vége táján vagyunk, kezdődik a szuezi válság, és Moszkva meggondolja magát. Egyszer megígérik Nagy Imrének, hogy kivonulnak, amit hát miért ígérnének meg, hogyha megtehetik, hogy ne vonuljanak ki, másnapra pedig meggondolják magukat. Ebben közrejátszott egy akaratlan amerikai diplomáciai hiba, ugyanis Dulles külügyminiszter mondta, hogy hát ők nem számolnak a Lengyelországgal, szintén változáson átesett Lengyelországgal és Magyarországgal, mint potenciális szövetségesekkel. Ezt ő Hruscsov szovjet vezető megnyugtatásának szánta. Hruscsov viszont úgy gondolta, hogy ezzel ő szabad kezet kapott a magyarországi beavatkozásra. És ugyanaz nap volt a köztársaságtéri vérontás. Ez a forradalomnak és szabadságharcnak egy fordulópontja. Mennyiben következett szükségszerűen abból, amit te a tájékozatlanságnak neveztél?
1: A köztársaság téli pártházastoma?
0: Igen. És az, hogy végül is lőttek.
1: Én a köztársasági pártház ostromát is inkább a véletlen számára annak tartom, hogy úgy végződött, ahogy végződött, ugye, mert Budapesten maradva nem történt másod ilyen esemény, ahol ilyen súlyos leszámolásra került volna a sor. Szorványosan volt egy-egy, tehát az ugye nem túl, forradalomban, ha bármilyen fájó is, ilyenek azért előfordulnak. Így a közfeletti lincselése együtt is azért azt kell mondjuk, hogy azért nagyon kevés fordult elő ilyen a magyar forradalomban, ami ahhoz képest, hogy mennyire súlyos diktatúrát gyakorolt, és főleg micsoda borzalmas brutalitás gyakorolt az AVH a lakosság fölött, ahhoz képest ez tényleg egy elismerésre méltó teljesítmény, tehát kezet lehet csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nem nagyon bizonyultak bosszúállóknak. A köztársaság tér más volt valóban, de hogy miért volt más, hát itt is voltak jó páran olyanok, akik védték a sikeres ostrom után, amit azért nem tudom mennyire ismernek a hallgatók, ugye teljesen véletlenül sikerült leküzdeni az elvédők ellenállását, mert ugye az ismerjük a köztársaság teret, akkor tudjuk, a kézi fegyverekkel nem nagyon lehet megtámadni, mert ott olyan fedezék nélküli nagy térségek vannak, hogy az túlságosan kockázatos. A kivezényelt Biszku Béla által kivezényelt páncélosok, vagy közvetetten Biszku Bélát kivezényelt páncélosok.
0: Akkor öt páncélosok. Biszku mi volt?
1: Biszku ekkor a 13. kerületi párt bizottság elnöke volt.
0: És vagy hogy felültél a köztársaság tér?
1: Hát ő nem, ő amikor volt az ostrom, akkor a védők ugye nagyon szerettek volna segítséget kapni, és mindenhova fordultak, Biszkóz is hosszú időn keresztül. Tudni, az történt akkor már, hogy egy páncélos egy Pilis Csabai, már az vagy páncélos volt, ami a felkelők kezére került, már ott volt a téren, és lőtt a pártházat. Habár lehet tudni, hogy nem volt egy gyakorlott páncél, csak harckocsizó az illető, vagy a kis csapat, 10 percenként lőttek ugyan egyet, de ezzel nem teljesen képtelen volt védekezni a párt a pártbizottságban lévő pártfunkcionárusok és AVH-sok, meg katonák, és ekkor mindenhol segítséget kértek, nagy nehezen aztán Biszkú hajlandó arra, hogy a Mátyás laktanyában lévő Virág Edit, vagy Ede parancsnokot felszólítsa, hogy akkor nyújtson segítséget a pártház belieknek. Tehát ő annyit értett a honvédség közt talán, mint egy átlagos ember, tehát nem, a katonasághoz, tehát nem volt semmi szakértelme, az is ilyen népi nemzeti káder volt, vagy pontosabban népi káder.
0: Úgyhogy
1: nemzeti is lehet, igen. Aki úgy kiküldte, 5 percet kellett majd várni még ahhoz, hogy a rádőszögöt is megteremtse a harckocsik között, ezt elkapkodták, tehát úgy küldték ki annélkül, olyan emberekkel, akik egyáltalán nem jártak még abba a területen, és ugye ott ki, és pedig jó elvtársok, a Galló István az kipróbált jó elvtárs volt, aki a úgymond ellenforradalom ellen már igencsak lehetett egyet és mást az asztalra az ilyen különböző összecsapások során, és ott véletlenül akkor pártházat lőtték szét. Azt hitték, hogy az Erkel színházat kell védeni, ahol a felkelők voltak, úgy hitték, hogy azt kell védeni, és véletlenül ez a röviden a történet, így tudták, hogy a felkelők leküzdeni, hogy így mondjam, a felkelők együtt a védők ellenállását, és mint ismeretes, hogy akkor egy szörnyű lincselés vette, önbíráskodás vette a kezdetét. És hát, és ismételjem magam, ugye, hogy lehetett volna úgy, mint bárhol máshogy, ahol számos AVH-s foglyokat ejtettek a forradalomban, és mégse lett komoly bántudásuk, itt viszont azok voltak fölényben, akik gyors leszámolást akarták, és bár voltak sokan a felkelők közül, akik kimentettek több elvtársat is, akik persze később nem főtlen bizonyultak állásnak. Hát tudom, hogy például a Kovács Imre, a Veselényi utcai parancsnok helyettes, aki kimentette Méhes Lajos elvtársat, az egyik párbizottsági tagot, és ennek ellen Kovács Imrét kivégezték azért annak egyen, hogy az szerint 58-ban.
0: Ez a Méhes, aki aztán ipari miniszter lett?
1: Az onnan, de nem csak ő, tehát ilyen Hollós Ervint mentettek onnan ki, na. Meg még jó pár fontos elvtársat. Így menekült meg. Nemes Dezső az hátul a valahogy sikerült a Rákóczi úton egy ilyen lukon sikerült átpasszírozni.
0: Aki idővel a Népszabadság főszerkesztője.
1: Ja, igen. Az, igen.
0: Ha már a témán vagyunk.
1: Igen, és még egy jó pár fontos későnek, mert pláne fontos pozíciókhoz jutott elvtársakat is kimenekítettek a pesti srácok, hogy így mondjam, tehát ilyenek is voltak köztük. Tehát ezt arra mondom, hogy szerintem itt se lehetett előre, vagy nem lehetett pontosan tudni, mi lesz. Itt balszerencsésen végződött a dolog, ugye ez a borzasztó brutalitással, ami sok embernek a életét jelentette, és azok között többségükben sorozott AVH-s kiskatonák voltak, tehát bárki lehetett volna közülük, akár
0: a másik
1: oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen történet volt, de visszatérve a kérdésedhez, ugye, hát bár vannak szakértők, mint Charles Garty, aki azt írta a később jelentékeny könyvében, most azt címére nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt írta meg, hogy, hogy ennek döntő szerepe volt a szovjet beavatkozásban, szerintem ebben téved, nem értek egyet ebben a Gártyival, mert ugye sok bizonyíték van arra, hogy a szovjetek leginkább legfontosabb bizonyíték 68, ahol nem kellett, nem volt fontos ilyen, hogy ahhoz, hogy a szovjetek beavatkozzanak a másik ország életébe. Tehát itt inkább ürügyként volt nagyon jó. Tehát ürügyként volt nagyon jó, hogy miért. Ezzel az ürügyel tudták például Titónak a hozzájárulását is megszerezni a november 2-án Brioniban, amikor Huscsov Malenkova oda látogatott. Tehát inkább ez volt egy jó ürügy a beavatkozáshoz, de nem pedig ok arra, hogy beavatkozás megtörténjen. Annál is inkább, ugye, hogy fennmaradt edzőkönyvekben, ugye a október 31-éről éjszakáról beszélünk, tehát akkor még szóba se jött Tehát anélkül, szava, anélkül döntöttek a beavatkozás, mert kizárólag Mikoyan volt, aki ellenszavazott. Igen. Hát ott nyilván azon túlmenni, amit mondtál, még ugye a kínai pártvezetésnek is nagyon fontos szerepe volt ebben, meg persze a szatellitországok vezetői is, kommunista vezetői is sürgették a beavatkozást, tehát ők ugye nem szerették volna a precedens teremtődik az országukban, hasonló precedens teremtődik volna, érthető, hogy az ő szempontjuk is ilyen szempontból érthető, hogy meg akarták tartani a diktatúrát a saját országukban.
0: Ami egyébként 68-ban is megismétlődött.
1: Igen.
0: És ott egyébként volt egy nagyon érdekes kitérő, mert Kádárnak az 68-as szerepéről elég nagy viták folynak, de azt lehet tudni, volt egy ilyen mozzanat, hogy elég sokáig óvaintett a katonai bevonulástól az oroszokat, pontosan azért, mert Magyarországon, ha október 23-án éjszaka nem döntenek, úgy akkor nem lett volna harc valószínűleg.
1: Hát azért ebben nem teljesen biztos. Hát
0: legalábbis harc elkezdődött, ő így fogta fel.
1: Hát elkezdődött a harc. Az AVH-val szemben elkezdődött a harc. Még a
0: szovjetek. De azt le tudták volna szerelni.
1: Hát nyilván, hogyha meg lett volna kellő akarat, de nagyon erős teljesen, az nagyon fontos volt a forradalom kitörésében is, és a későbbi fejleményében is, hogy a pártvezetés, a magyar vezetés szétesőfélben volt.
0: A köztársaságtér idején létezett még az AVH szervezete, tehát a parancsnoki hierarchia létezett?
1: Elvileg már nem, mert 29-én már Nagy Imre rádió beszédével feloszlatta az AVH-t.
0: És kiadott parancsokat 30-án?
1: Már kinek az AVH? Az AVH az egyébként a forradalom végéig is, pláne 25-én a Kossuth és Sortűz után nagyon komoly passzivitásba vonult. Tehát én szerintem tévedések azok a bizonyos AVH-s orralövészekről szóló visszaemlékezések. Hát nem az AVH kötelékében végezték, ők nagyon is visszavonultak, és nagyon is igyekeztek eltűnni, felszívódni, nem nagyon jeleskedtek abban, hogy most ők szembeszálljanak az akkori a forradalmi néptömegekkel. Úgyhogy ott komoly parancs már nem nagyon volt, és hát itt ezek is átöltöztek rendőrruhába, mint tudjuk, a köztársaságtéri védők is, mármint az AVH-sok. Tehát már központiban meg szétesett az egész.
0: Hát aztán átmentették magukat a megfelelő belügyi szervekbe, ja, változtatás nélkül.
1: Későbbében igen.
0: Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig megint Rolling Stones-t, és töltsük együtt az éjszakát, botrányos felvételük 1967-ből, amit aztán egy ismert magyar énekesnő dalszerzőileg koppintottak, mármint legalábbis a zongorás riffet. De ezt csak a nagyon-nagyon öreg popzene hallgatók tudják.

0: Szerbusz.
1: A telefonom pont lemerült, csak szerencsém, de Bósznak van másik. Adáson kívül szerettem volna valamit kérdezni.
0: Ki vagy pontosan?
1: Egy hallgató.
0: Jó, szervusz, üdvözlünk, mondjad.
1: Hogy engem, meg szerintem másokat is érdekelne, ami nem a témához szorosan kötődik, hogy miért nevezted ezt a 69-es felvételt botrányosnak, meg hogy ki volt az, aki ellopta azt a zongorás riffet?
0: Irónia volt részemről, bár igaz, hogy közben itt Örsi Lacos mondta, amíg szólt a zene, hogy ezt Kínában is betiltották. Ugye az a szöveg, hogy töltsük együtt az éjszakát, ezt eredetileg azt hiszem még az Ed Sullivan Show-ban is csak úgy engedték játszani, hogy töltsük együtt némi időt.
1: Aztán.
0: És nem emlékszem ki írta a számot, ez az utána következő Táncdalfesztiválon Zalatnai Saroltának volt a versenyszáma, tehát természetesen nem ő plagizált, hanem aki a számot szerezte, de hát ez már a múltba tartozik.
1: Ez értem, köszönöm.
0: Szívesen, szervusz.
1: Ja.
0: Tehát itten a Sznobok órája című műsort halljuk, morcsos műsor, másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Örsi László történész. Adástelefonunk továbbra is 215-37-73-56-ról beszélünk. Van egy érdekes kérdés, ezen szoktam gondolkozni, hogy városi eseményeket látunk. Győr, tehát Budapest, Győr, Miskolc különféle irányban haladó események, különféle intenzitással. Most tudni kell, hogy a magyar népességnek a többsége ekkor falun lakott és a mezőgazdaságban dolgozott, tehát többen voltak a mezőgazdasági munkások, illetve ebben a pillanatban egyéni gazdálkodók, mint az ipari munkások. Ez csak valamikor a 60-as évek elején fordult át, a Rákosi énásokkal intenzívebb kádárféle iparosítás eredményeként, meg a TSZ-esítésnek, a totális TSZ-esítésnek az eredményeként. Mit tudunk arról, hogy mi volt falun?

0: nem mernék azért teljes biztonsággal nyilatkozni. Fehérváron is volt valami utcai harc, és Dunajvárosban, Dunapentele, akkor úgy hívták, Dunapentele környékén, ott súlyosabb volt.
1: Akkor még Pentelének hívták?
0: Dunapentele, Sztálinváros, mind a kettőben. Azt hiszem különböző részei voltak, úgy város volt. Uh-huh. Falu volt régen Dunapentele, tehát ebből alakult ki a Dunajváros, és ott még komolyabb fegyveres események voltak, mint előbb említett helyeken. De összességében azért nem mérhető az ellenállás a pesti, akár külvárosi ellenállással sem. Hát, és hát ugye ott, hát, ami ugye egyértelmű, hogy minden faluban azért átalakult valamennyire, de és intaktul nem maradt meg, még ez rövid alatt is átalakult a szerkezet, atom szerkezete, ott a helyi vezetésnek voltak nagyon jelentős szerepe, vagy egy vezetés szerezett meg ott különböző funkciókat, vagy a közgazdaságnak a irányításában már sajnos, és a vezetését ott vették, helyiben vették át, különböző forradalmi bizottságok, vagy nemzeti bizottságok révén, úgyhogy ott nagyon fontos szerepe volt a forradalomnak ott vidéken is, és hát persze abban is, ugye, hogy élelmiszerrel látták a fővárost is, tehát megvolt a szolidaritás is, megvolt, amit azért mostanában már olyan gyakran hiányolunk. Tehát a vidék is hozzátartott ahhoz az egész képhez, amit az 56-os forradalomról azért mindenki tud, hogy azért itt egy össznemzeti, össznépi, ez lenne, ha nem kopott el, nagyon az a két szó, megmozdulás volt, tehát egy nagy egyetértés, vagy egy nagy közös vállalkozás volt, hogy így mondjam, de nem egy jó kifejezés, ezt tudom, de ami ilyesmi volt.
1: Miről nem szólt 56? Az az érdekes kérdés, mert ugye a Kádáréknak az volt, hogy visszajönnek, visszakívánták a horthy fasizmust. Na most bár hát a mostani mintavételek azok eléggé már hogy mondjam, szubjektívek, és na, sok idő telt el azóta. Nekem az összbenyomásom, főleg Standeszky Éva tanulmányait olvasva, meg másokat is, hogy ellentétben azzal, amit például Irving, az ismert holokausztagadó történész mond egy korai Kádár által támogatott művében, hogy ez egy antiszemita felkelés volt, igazából általánosságban természetesen voltak ilyen jelenségek, és ezt Ungvári Rudolf is megírta, hogy hát terrortámadások is, de igazából meghökkentően kevés antiszemita incidens és jelszó volt 56-ban, ez az egyik. A másik, ami engem furdal, mert ez a könyvemben ezen gondolkoztam elég sokat, hogy ahogy én nézem, mennyire nem volt téma Trianon 9 évvel a párizsi béke után.
0: Hát nézzük az első kérdést. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy a fővárosban, és főleg azok, akik forradalma fontos szerepet játszottak, tehát a harcok idején nagyon nem volt jellemző az antiszemitizmus, tehát én úgy láttam, hogy kevésbé, még sokkal kevésbé, mint ahogy az általam is tisztelt Standeszky Éva ír erről, tehát itt szinte egyáltalán nem is tudunk róla. Amikor tűzszünet volt, amikor véget értek a harcok, akkor persze fölbátorodtak egyesek, és akkor ott elkezdtek ott a lépcsőházakban, meg egyébként kiabálni mindenféle undorító dolgokat, de tettekre azért nem került sor, és ha valaki próbálkozott volna, akkor kisebbség, akkor biztos, hogy rosszul járt volna. Itt a felkelők közül is több parancsnak is, mégpedig nagyon tekintélyes parancsnak is, nyíltan, tehát közismerten zsidó származású volt, két példát mondunk, Angyal István és Nickertburg László, tudta mindenki róluk, hogy zsidók voltak, és mégis szót fogadtak nekik, tehát elfogadták a vezetésüket, úgyhogy ez volt inkább a jellemző a forradalomra. Itt Pesten mindenképpen, vidékről tudom, hogy két helyen mindenképpen, ugye Miskolc és Hajdúnánás, ahol voltak azért undorító antiszemita események is, de ez tényleg nagyon nem ez volt a jellemző a forradalomra. Még akkor sem, hogyha most sajnálatosan a zsidók mai fejjel is így érdik meg, mint hogyha sokkal

0: Sokan visszaemlékezéseiből ez derült, hogy mennyire féltek, ez érthető az ő félelmük, de legalábbis a forradalom napjaiban ez nem volt megalapozott, az, hogy később mi lett volna, azt senki nem tudja, lehet, hogy lett volna egy ilyen fordulat, de a forradalomban ez nem látszott semmi ilyes, ez ha semmi ilyen a jel ennek, hogy ebbe az irányba fordult volna a mozgalom. A Trianon az is egy érdekes kérdés, és ez is legjobban bizonyítja azt, ugye, mert a Trianon is az elsősorban, bár nyilvánvalóan ez egy össznépi fájdalom, de mégis elsősorban a jobb oldalnak a tematikában szerepel az első helyen, és tekintve, hogy alapvetően, ha megnézzük az újságokat, plakátokat, azért a messze nőkig baloldaliak voltak, a követeléseik is, meg az egy egész arculatlan forradalom baloldali volt, emiatt ez az érdekes módon a Trianon is háttérbe szorult.
1: Tehát ezt a 45 előtti rezsimmel, azzal a világgal, azzal a jobb oldalal azonosították.
0: Valamennyire azzal, csak valószínűleg ez lehetett az oka, mert valóban ez egy érdekes felvetés, hogy ez miért nem jött, miért is nem került az előtérbe ez a Trianon, ennyire nem került előtérbe, már pedig nem, hiába keresnénk plakátokon akár, most az újságot hagyjuk is ki, ott se találnánk, plakátokon sem nagyon, nem nagyon, lehet, hogy egy-két elvétve volt egy-ketten, akik ilyen plakátokat megfogalmazta, de nagyon nem volt jellemző.
1: Hogy is volt ez a, te mondta, volt ez a munkásember, akit idéztél, amikor beszélgettünk erről, hogy Horthy is ilyen, Horthy, a Kádár is olyan, hogy is volt ez?
0: Kapitány Sándor nevű Páter utcai felkelő, az nyíltan, 57-ben, pont egy évvel azután, épp a közelebb téren, amikor volt egy ünnepi, nagy ünnepi beszéd, ugye, és akkor mondta, hogy Horthyék se akartak segíteni a dolgozókon, a embereken, ugyanúgy a Rákosiék se egyik nagyobb fos, mint a másik, amihez hasonlót írt, mondott is a rendőrkapitány. A rendőr betartozták, és ott is ezt mondta. Tehát nyíltan vitatkozott a börtönőrrel is, aki jelentette, hogy nem volt kedve vitatkozni a kapitán Sándorral, inkább bezártam magam, egy magánzárkába zártam inkább, de ezt nyíltan fölvállalta. Az a letartóztatása úgy történt, hogy ott nagy hangon vitatkozott valamelyik házaspárral, miközben a női tagja a párnak ment rendőrért feljelentette, úgyhogy így vitték be a fiút.
1: Hát, igazán kiváló. Aztán kiengedték végül a börtönből? Vagy
0: hogy elítélték.
1: De elítélték, és aztán tudunk róla utána valami?
0: Nem, sajnos nem tudok semmit sem. Olyan ötöst azért kapott, ha jól emlékszem.
1: Értem.
0: Hát de elmiatt is, tehát az izgatás is a Páter utcai csoportban a részvételére, de nem, ott nem volt különösebb, nem volt nagy szerepe azért neki, azért úszta meg, idézőjelben úszta meg ennyivel.
1: Utolsó előtti zenénk egy Frank Zappa blog, a We Are In It Only For The Money, azaz a Csak a pénzért csináljuk című nagy lemezről, ami a Beatles-től 68. A maga a borító az a borsőrmesternek egy nagyon kegyetlen kifigurázása, a tartalom pedig egy ilyen általános szatíra Amerikáról, a bezápult középosztálybeli figuráktól a kamu hippikig, nagyon utálta az Zappa hippiket. Hallgassuk ezt a pár számot, nagyon tanulságosak, 3 darab egy végtébeni fél és egy percesek.

0: az utolsó szakaszban a Sznobok órája című műsorban Széki János vagyok, és Örsi László történésszel beszélgetek. Hogyan lehet 56-ról bármit mondani? Úgy értem, hogy ez nem egészen két hét volt maga, az első gyönyörű délutántól a szovjet bevonulásig. Nem volt rendszer. Tehát mindenki sokan sokfélét akartak, különféle érdekek, nézetek ütköztek, ezek közül az érdekek közül nem mind volt tiszta, volt, ami nagyon tiszta volt, nézetek között nagyon sok volt, aminek semmi valóság alapja nem volt, és ugyanolyan csődhöz vezetett volna, mint aminek Jugoszláviában később a tanúi voltunk, tehát természetesen a baloldaliaknak nagyon kedves a munkás önigazgatás rendszere, de hát úgy ismereteink szerint gazdaság még nem prosperált tartósan sem, egyáltalán hitelek és egyéb kiáratok nélkül. Folytatható volt-e, vagy lett-e volna 56?
1: Ugye mi itt kénytelen vagyunk ugye feltételezésekbe burkolózni. Hát valóban a munkástanács, így van, az még a beszélgetésünk elején is mondtuk, hogy hát ez nem valósult meg sehol se, ezek a fajta vágyak, amelyek a munkástanács követelésekben vagy a célokban hangsúlyt kaptak. Úgyhogy valószínűleg, hát amit lehet gondolni, az valószínűleg egy ilyen belpolitikai válság lett volna a gyűjtelem esetén. Voltak ugye nagy imrések, hogy ezek a nagy imrek, aki ekkor nagyon népszerű volt ebben az időben, tehát akkor október 31-től, mikor a több párt rendszer kihirdette nagy imre, aztán másodikán, amikor a függetlenség és a semlegesség, a Varsói Szerződésből való kilépés és a semlegességét menette be, hát akkor ezekkel végül is teljes mértékben megvalósította a Nagy Imre a forradalom követeléseit, és nagy hihetlen népszerű is volt, és ellentétben azokkal, akik mostanában sokan állítanak, hát rengeteg szervezkedés az arról szólt, hogy Nagy Imre lett a kormányban, tehát ez a címmel álltak össze, sok-sok ember is próbálkoztak még menteni menthetőt sikertelenül, tehát valószínűleg a Nagy Imre, az kérdés, hogy meddig ment. Hát ezt ugye nem lehet tudni, hogy Nagy Imre népszerűsége meddig tartott volna, valószínűleg a másik nagy erőpont pont az egy idő után a Mindszenti körül alakult volna talán ki, valószínűleg. Bár érdekes
0: aki
1: módon...
0: Aki szintén nem volt olyan elvetemült reakciós, mint aminek a Kádár kormány idején feltüntették, tehát igen konzervatív ember volt, de abban a bizonyos rádióbeszédben egy teljesen normális nyugati jobb-közép.
1: Hát részben, de ő vette azért a széthúzás magját azáltal, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszerőrkösnek nevezte nevezte Nagy Imrét is a Nagy Imre kormány.
0: Amihez viszont, hogy mondjam, demokratikus viszonyok között joga volt.
1: Hát nem is a jogról beszélünk, hanem azt, hogy persze még bármihez joga lehet is volna akár, de azért amellett, hogy egyetértek veled, hogy a beszéde önmagában abszolút nem volt, lett volna egyébként támadható, tehát nem hirdetett olyan eszmeiséget, amelyik esetleg a régi hortista rendszerre hajazott volna. Ez azért emiatt a széthúzásnak a kezdeményezése miatt nem volt szerencsés, de igen, tehát ez is mutatja a forradalomnak az egységét, a forradalom célkitűzésének egységét a társadalomon belül, hogy még Mindszenti sem mondott olyat, ami magával a forradalommal, a forradalom célkitűzéseivel ugye szemben állt volna, ami azért nem kis szó, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a társadalomnak óriási nagy részét magával foglalta, mindaz, amit a forradalom követelései jelentettek. De hát későbbiekben az a kérdés, hogy később mi lett volna, hát részint lehetett volna, hogy a Kisgazdapárt azért nagyon erős volt, lehetséges, hogy ott Kovács Béla ugye nagyon népszerű, főleg akkor túl vagyunk már a Szovjetunió beli deportálásán is, tehát nyilván ez is talán még fokozta volna az ő népszerűségét, hát Kisgazdapárt, Szociáldemokrata párt, szartrei klasszikus nagy történelme bíró pártok, és mondom, ezek a ennél hát még a háború előtti politikai formációk közül, ki tudja, mondom, Mindszenty Kör volt volna esélyes, aki körül elakított volna a kinagyobb tábor, de érdekes módon...
0: Minek forró... lett volna realitása? Egy demokráciában is? Hát 45-ben leradíroztak mindent, ami a előző rendszerből még valójában átmentett. Tehát ő nem volt becstelen.
1: Nem, de most itt az egész új lehetőség lett volna, ugye itt most ország független. Azt játszok, hogy az ország teljesen független lett volna, tehát még annyira se lehetek volna benne nemzetközi erők, mint amennyire 45 után, és főleg hát a szovjet azért bármennyire is sem annyira avatkoztak be az ország ügyeibe, de mégiscsak a belügyi szektor azért az ő kezükben volt, meg egyéb apróságok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen. És ez most megszűnt volna a semlegességgel.
0: Hát ahogy ugye 1989-ben sem szűntek meg a belügyi erők. Ez volt a sznobok órája. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen Őrsi Lászlónak.
1: Én is köszönöm. Eljött.
0: Szervusztok. Most pedig Leonard Cohen utolsó, pontosan a legutóbbi dala következik, pár héttel ezelőtt jelent meg. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de erős a halállal való szembenézésnek az erős hangulata lengi be.

0: SS után.
1: Kert akarul.
2: Jó.
1: Kert akarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Főútvonal. A város délkeleti részéről bekötőút vezet a 4-es főútra. Lápos pusztán, egy hídnak csak jó indulattal nevezhető betontápolmányon keresztül szeli át a nyírséget behálózó csatornarendszer város felé kanyarodó ágát. A terület augusztus közepére csontkeményre szárad, felrepedezik, a talajon kicsapódik a só, de márciustól július közepéig egybefüggő víztükör borítja, időszaki láp, otthon nyújtva a környék vízi madarainak. A biciklis épp csak felbukkant a házak mellett kikanyarodó úton, azonnal lepattant a nyerekből, és a város határt jelző tábla mellől fényképezni kezdett. Míg elérte a megduzzadt kanálist, többször megállt felvételeket készíteni. Pólóját átizzadta a júniushoz mérteni szokatlan hőségben. Elte, természettudományi kar, ennyi állt rajta. Egy tanya mellett haladt el, mielőtt a földúthoz ért volna. Ház, omladozó pajta, néhány rozog a melléképület, rozsdásodó munkagépek hevertek körülötte, ami esős időben sátántangói táj nyomasztó érzetét keltette. Három kutya őrizte. Egyet kötött csak láncra a gazdája, a gigászi termetű kuvaszt, a másik kettő, egy pumi és egy terrier keverék mindig megkergette a kerékpárral arra haladókat. A fiú tudomást sem vette mögötte csaholó ebekről, megszokta őket. A tanya utolsó kerítésoszlopa után a kutyák elmaradtak, az aszfalt beletorkolott a 4-es főútba. Túloldalt földút haladt tovább a vasúti töltésig, majd az egészen távoli tanyákig, ahonnan magas feszültségű távvezetékek halvány körvonal derengett csak elő. A töltés mögött feküdt az időszaki víztükör, ahol a vízimadarak gyülekeztek. A biciklit az útmenti fasortövébe lakatolta, és odalopózott egy kisebb dombon fekvő ligethez, a bokrok tövéből rálátott a sekély tóra. Letörölte a port a kamera lencséjéről, hasonfekve fényképezni kezdte a madarakat. Az emelkedő oldalában, fák árnyékában nézegette a fotósorozatot, mikor hátulról valaki megszólította. Szia! A lány az akkor ismét divatba jött, bodros miniszoknyát viselte, mesztelen lábfején, fekete szandált hordott, az útporra megtelepedett lábujjai között. Szia, mondta meglepetten. Hát te mit csinálsz? Kérdezte a lány. Fényképezek. Felelte kimérten, így próbálva leplezni, hogy igen zavarba jött. A csillogó gyöngyökből kirakott Miss Sixty felirat valósággal feszült a mellein, a fiú nehezen vette le a szemét a domborodó idomokról. Tejcsokoládé bőrű cigánylány volt, az egyik legszebb, akivel találkozott. A lány tovább faggatta, hogy mit fényképez, hát semmi sincs ott. Mi érdekes a madarakban, mennyibe kerül egy ilyen gép, és hogy neki pont megfelel, amit a Huawei csinál. A fiú válaszolgatott, igyekezett továbbra sem mutatni zavarát, és minél kevésbé feltűnően bámulni a melleket, amit legfeljebb azt könnyített meg, hogy az arca legalább olyan szép volt. És te mit keresel erre? Próbált ő is kérdezni valamit, mire a lány elnevette magát. Hát mit csinálnék? Pasikat várok. Keresztapám átment hatházra, valamit intéz. Addig hülye leszek a napon átsorogni. Megszeppent a hirtelen jött bizalmas információtól, nem tudott mit mondani, de a lányt ez sem zavarta, csacsogott tovább. Nem úgy tűnt, mint a kuncsafnak akarná megfogni. Ki hová valósi, merre felé lakik, hol járt iskolába, kit ismer a környékről, ezek kerültek szóba. Meghökkent, mikor kiderült, hogy csak 17 éves. Konfliktus kerülő típus lévén magát is meglepte azzal, hogy kérdőre vonja. A lánya száját húzogatta, vállát vonogatta. Ez van. Azért annyira nem gáz. Ennyit tudott felelni. Szép lassan kiderült még egy más, hogy az apja börtönben van. Hogy tartozik a lány keresztapjának, aki most eltartja a családot. Hogy volt már két abortusza. Hogy jó pár éve nem járt iskola közelében. Hogy lecsúszik, hogy olykor egy-két pofon. Mifelénk így megyen, mondta a lány, a fiú pedig csak hallgatott. Nem akarsz lefeküdni? Igen, tetszel nekem. Nézett rá nagy, sötétbarna szemével. A felajánlkozás váratlanul érte, így törheti át puskadőren és a téli nádas feletti csendet. Riadtan kapta el a tekintetét, maga elé merett, próbálta kitalálni, mi volna helyes. Vagy inkább lehetséges.
A lány észlelte zavarát, megsimogatta a halálsápat arcot. Nem pénzért, csak úgy. Azt is kell néha. Mondta mosolyogva, s megfogta a kezét. Máma nem voltam még senkivel, ha ez zavar. A fiú hebeket, betűket, szótagokat összekapirgálva próbált szavakat alkotni, de mire sikerült volna, a lány már az ajkához hajolt és megcsókolta. Melleire helyezte a kezét, és észre sem vette, hogy a fűre ejti a másik kezében tartott szemüveget. A terület azon részén már előbukkant a jelezetes nyírségi homok, enyhe lejtőt alkotva, oldalán fákból és bokrokból álló kisligettel. Ott jó lesz, gyere már! Esküszöm, még senkivel se voltam máma. Gyengéd erőszakossággal vonszolta a fiút a bokrok felé. Csókolóztak, a lánya fűre próbálta vonni, utoljára még ellenkezett, de a szájuk nem vált el egymástól, a lány kacéran, a fiú alsó ajkát a fogai között tartva húzta magával. Ne kéressed már magadat, motyogta csukott szájjal, közben megragadta a fiú kezét, spólója alá csúsztatta. Lehuppantak a fatövében fekvő tisztásra, néhány pillanat múlva már a fiú nadrágját rángatta. Nincs nálam óvszer, hebegte megszeppenten. Nem baj, nálam van, muszáj lenni, tudod. Kezével ekkor már a boxer alsóban matatott. Szörtelen mákasához bújva csókolta. Fekete haja poros volt és csapzott, pár perc kellett, hogy összeszedjék magukat. A lány felkászálódott, leporolta a fenekét, kirázta a haját, magára kapta a bugyit, eligazította a szoknyát. Egy Calvin Harris számdalamai csendültek fel. Keresztapám, ezek szerint megjött. Megyek, mert keresni fog. Lekapta a bokorágára fennakadt a topot, és sietve belebújt. Majd azt mondom, pisilni jöttem. Te maradjál még, nehogy meglásson, mert pénzt fog kérni, mondta. Nem adott sok időt a búcsúzkodásra, egy puszira ugrott oda, kacéran dobott egy sziókát, és elrohant a főút felé. Várj! A lánya lejtő alján megállt, visszafordult. Csináltok egy képet? Jól van, csináljál! Utána nézett, még alakja el sem tűnt a fák mögött, majd sokáig feküdt ugyanúgy, csak a nadrágot rángatta magára. A lombokon átszűrődő eget bámulta, fűszálakat húzogatott ki, szétdobálta őket. Végül a telefon riasztotta fel őt is. Egy ideig nézte a kijelzőt, hogy felvegye, végül lenyomta a zöld gombot. Szia! Igen, idekint. Lövök még párat. Nem, utána sehová. Persze, megyek este. Én is téged. Letette, még feküdt egy darabig a napsütéstől óvó fa árnyékában. Sokszor nézett a főút felé, de a fák eltakarták. A négyesen hosszan tülkölt egy kamion, hangja öblösen hömpölygött át a fák felett. A bekötő úton terepjáró közlekedett a vasúti töltés felől. Bajszos, jól táplált férfi vezette. Keresel valakit? Szólt ki az ablakon. Nem semmit, csak biciklizek meg fényképezek, felelte. Jó van, az szabad. Azért kérdezem, mert ez a föld itten az enyém. De mondom, biciklizél nyugodtan. Homlokán a klímánél izzadság cseppek csillogtak. Intett a fiúnak, aki hosszú másodpercekig nézte az odább guruló terepjáró hűlt helyét. Két hete tartott az őszi szemeszter, mikor legközelebb hazalátogatott. Rövid vizit volt, a barátnője nem is kísért el, csak azért ugrott haza Pestről, hogy segítsen apjának lehordani a pincébe a téli tűzifát, amit az öreg jó előre nyomott áron megvásárolt. Munka után lezuhanyzott, leült a számítógép elé, a neten böngészett. Az egyik hírportálon figyelt fel a következő címre. Női holttest Újfehértó határában. A cikk szerint egy fiatal lány torkát vágták el Téglás és Újfehértó között. A rendőrség valószínűsíti, hogy a sajtóban a négyes rémeként emlegetett sorozatgyilkos csapott le ismét. Munkásságát 5 halott prostituált kísérte az előző 2 évben Szolnok és Nyíregyháza között. A mostani lányra annyit írtak, hogy csak 17 éves volt és Ó Katalinnak hívták. Ismerte a hírportálokat, amelyek kevésbé kötik magukat jogszabályokhoz, és lehozzák a bűnügyi hírekben szereplők teljes nevét, sőt, olykor Facebook profiljukat is. Hamar megtalálta. Ő volt az a lány. Orsos Katicaként szerepelt a Facebookon, az oldal tele volt a róla készült szexibbnél szexibb képekkel, szelfikkel.
elkezdte nézegetni a profilját, de hirtelen betegesnek érezte, abba hagyta. Előkereste az egyik rejtett mappából a képet, amit róla készített. Jól eldugta, nehogy a barátnője véletlenül megtalálja. Nézte a félfordulatból kamerában mosolygó arcot, a sötétbarna szemeket. Nem tudta, mit kellene éreznie. Azt sem, hogy mit kell ilyenkor tenni. Elmenjen a rendőrségre, beszéljen róla, hogy mi történt. Lecsukta a laptopot, kitolta a biciklit a fészerből, a bekötő úthoz tekert. Elsétált a fa alá, megnézte a helyet, ahol együtt voltak. A mélyedést, amit a lány feneke formázott a homokban, rég elmosták az előző hetek, hónapok esői. Kereste az eldobott ószert a bokor tövében, persze már nem találta. Üldögélt egy darabig, a gyilkos főút irányába nézett, de ekkor sem sikerült sírnia, emiatt szégyelte kicsit magát. Visszasétált a biciklihez, nem ült fel rögtön, tolni kezdte lassan, majd néhány lépés után megállt. Leemelte a szemüvegét, és a pólójával megtörölte. A por volt az, az Isten vert a por, ami arrafelé mindent belep. Hogy a pára állandóan kicsapódik az üvegen, megszokta már, de ennyi por, ezzel nem találkozott máshol, csak ott, azon a vidéken, ahol felnőtt.

Stílus Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és benne vendégünk Szerényi Szabolcs olvas föl. További jó hallgatást!

tenger. Apámnak 50 éves korában kezdtek fájni az izületei. Pályaellenőr volt a vasútnál, Nyíregyháza és Téglás, vagy Téglás és Debrecen között járta a sineket laza csavarok, korhadás után kutatva. Napi 20 kilométert gyalogolt, míg porcai és izületei sorban fel nem mondták a szolgálatot, mint egy agyonhasznált, régi gép alkatrészei. Kopás, érelmeszesedés, csontritkulás. A papíron halmozódó latin neveket az orvos is nehezen bírta észben tartani. Abban az évben nyaraltam először a tengernél. Már a sokadik koktélt rendeltem a napozóágyhoz, és mégsem bírtam másra gondolni, csak a szüleimre, akik egész életükben egyszer lépték át az országhatárt, mikor a gyapjú szövőgyár vállalati kirándulást szervezett a Szovjetunióba. Azóta legfeljebb a szomszéd kisváros fürdőjéig jutottak, nyaranta egyszer, meg ünnepnapokon egy nyíregyházi kis vendéglőbe, ahol apám megszokásból is mindig aranyászokat ivott. Nekem nem kell figyelnem az árakat az üzletekben, anyám viszont papírfesznékkel járta a boltokat, hogy mi hol olcsóbb, és akár hetekig repedcipőt hordott tél közepén, hogy kihúzza a januári leértékelésig. Pénzt sosem fogadtak el tőlem, legfeljebb karácsonyi és születésnapi ajándékokkal sikerült kicselezni őket. Porszívó, gáztűzhely, egy-egy jobb téli kabát. Ott, az égei tengerpartján ülve döntöttem el, hogy legközelebb egy görög nyaralásra fizetem be őket. Apámat közben rokkan nyugdíjba küldték. Hozzá volt szokva a munkához, hirtelen nem tudott mit kezdeni az idejével, szinte magába roskadt. A letargikus első hetek után kertészkedni kezdett, nemesítéssel kísérletezett, oltott, metszett. Amikor bírt, elbiciklizett a városi könyvtárba, nyűjtte a botanikai szakkönyveket. De ez sem tartott soká. Porcai olyan ütemben koptak, hogy hamarosan fájdalmassá vált neki ez a 2 kilométeres kerékpározás is. Kerestem Pesten egy jó nevű ortopédust. Ugyanazt állapította meg, amit a többi orvos, hogy ez reumatoid valami, a porckopás megállíthatatlan, de legalább nem írt fel annyi gyógyszert, és alaposan elmagyarázta, hogyan lassítható a leépülés. Megfelelő táplálkozással és vízisportokkal. Diétás tanácsokat adott, hogy kollagénben gazdag halat, a kalcium miatt sok tejterméket kell ennie, biztató történeteket mesélt, és felvidította apámat. Azt már csak nekem mondta el utólag telefonon, hogy ennek mindenképp tolószék lesz a vége. Apám eleinte óckodott a víztől, úszni sem tudott, de anyám ráparancsolt, hogy mennie kell. Mi lepődtünk meg a legjobban, mennyire élvezi az órákat. Előbb vízitornára, később úszásra is járni kezdett. A mellúszást egész gyorsan megtanulta, végül már a gyorsúszásra is elboldogult. Anyám a műszakjától függően vitte és hozta a kis Suzuki-val, ő pedig mintha újjá született volna. Fél éven belül heti 3 alkalommal járt úszni, 2-szer gyógytornázott a trénerrel, akit Évikének hívott, és akire anyám lassan kezdett féltékeny lenni. A vízi foglalkozások után néhány óráig csodás volt a közérzete, aztán lassacskán romlani kezdett. Ízületei ismét bizseregtek, kiújult a fájdalma. Befészkelte magát a fotelbe, újságot olvasott vagy tévét nézett. Utazási és sportlapokra fizetett elő, vízesportok közvetítéseit és óceánokról szóló természetfilmeket nézett. Anyámmal sokat beszéltem telefonon, aggódva mesélte apám legújabb bolondériáit. Hogy már szinte csak halat hajlandó enni, amit azelőtt ki nem állhatott, anyám viszont továbbra sem bírta megenni, így hát szendvicseken élt, amitől hízni kezdett. Azt is mondta, hogy apám ujjai között egyre magasabbra húzódik a bőr, mintha alulméretezett gumikesztyűt hordana. Ezen csak mosolyogtam magamban, pár nap múlva hazatérve viszont láttam, hogy igazat beszélt. Egy vékony, szinte alig észrevehető, keskeny bőrlemeny húzódott az ujjai között. Ő meg sem ütközött ezen, csak minket fogott el tőle viszolygás. Anyám könyörgött, hogy mutassa meg egy orvosnak, vagy hadd vágja be legalább ő körömollóval, mert az emberek az utcán azt fogják hinni, hogy valami torz szülött. Apám egy várándítás elintézte, hogy talán tényleg az torz szülött. Aztán ott volt az a szag. Tenger, uszoda és halszak furcsa keveréke,
mely azonnal megcsapott, amint betettem lábamat a házba. Bármennyit is mosakodott, hiába járt tiszta ruhákban, a szag megmaradt, bár őt ez nem zavarta. Csak a testét fájlalta, a kezeit, derekát és a lábát, miközben a világért sem mondott volna le vizes hóbortjairől. Kellett valami, hogy kimozdítsa őket ezekből az egyre elkeserítőbbé váló hétköznapokból. Kész tényként közöltem velük, hogy befizetem őket egy görög nyaralásra. Anyám szabadkozott, hogy fél a repüléstől, hogy nem beszélnek idegen nyelven, hogy mi lesz a kerttel, az állatokkal. Apám csak annyit kérdezett. Milyen arra felé a tenger? Bíztunk benne, hogy a sós víz, a meleg talán jó hatással lesznek rá, és tovább odázható az elkerülhetetlen pillanat, amikor a tolószékbe kerül. Mint egy kisgyerek úgy élvezte a nyaralást, nem győzött lelkendezni anyám a telefonban, hogy szinte kicserélték, úgy úszik a nagy hullámok között, mint valami ebihal. Emlékszem, némi tétovázás után ezt a szót használta. Ebihal. Boldog és felszabadult volt a hangja, amilyennek évek óta nem hallottam. Készült róluk 2-3 fotó, a szomszéd apartmanban lakó a magyar párt kérték meg, hogy fényképezzék le őket, majd egy netkávézóból elküldték a fotókat. Ezek az utolsó közös képeim róluk. Anyám ideig összeomlást kapott. Egy hétig feküdt a szaloniki kórházban. Azonnal kiutaztam hozzá, de napokba telt, mire sikerült beszélnem vele. Sírva mesélte, apám hogy sétált be a viharos tengerbe, a hatalmas hullámok közé, ahol egyetlen egy ember sem fürdött már, s hogy hiába könyörgött neki, csak mosolygott és lépegetett tovább, mint egy felhúzható, bicegő robot, majd nekivetette magát az első hullámnak, és a következő pillanatban eltűnt a szemei elől. Sokáig fel sem fogta, mi történt, csak áltott, majd segítséget kezdett kiabálni, míg köré nem gyűlt az összes sárkányeregető, étterem vendég, csecsebecsés, giroszos, fagylaltárus, végül egy vízimentő is előkerült valahonnan, csak éppen tenni nem tudtak semmit. Mindenki a tajtékzó hullámokat nézte, meg anyámat, ahogy a homokba roskadva zokog. Ennek jövőre lesz 18 éve. Anyám 2 éve utána halt meg. Eltemettem római katolikus szertartás szerint, ahogy szerette volna, pedig görög volt. Apám volt római, a sírkőre az ő nevét is odavésettem, habár a testét soha nem találták meg. Még néhány év, és annyi idős leszek, mint ő volt akkor. Ma is gyakran jutnak eszembe a szüleim és a váratlanul érkező utolsó nyár, ami elvette őket. Jobban hiányoznak, mint az elfonnyadt barátságok, hosszabb, rövidebb időre az életembe férkőző nők, a meg nem született gyerekeim. Talán kevesebbet kesergek azon, hogy mit mulasztottam elmondani nekik. Visszavonultam az üzleti élettől, vettem egy kis házat Halkidikin. Szerencsém is volt, tombolt a gazdasági válság, mélybe zuhantak a görög ingatlanárak. Kezdetben órákig csak a parton sétáltam, igyekeztem visszaemlékezni anyám szavaira, tette utalást a helyre, hogy a fövény mely szakaszán, melyik szikla mellett, étterem előtt történt, de semmi sem rémlett. Később szereztem egy kis bárkát, végigjártam a félsziget összes kikötőjét, halászfaluját, beszéltem kikötő ellenőrökkel, átnéztem a városi fotógyűjteményeket, halpiaci jegyzőkönyveket, az elmúlt 2 évtizedből. Rádöbbentem, hogy a part összes falujában él egy öreg halász, aki mindenről tud, ami a tengeren történt az elmúlt 50 évszázadban. De ők sem emlékeztek olyasmire, amit én kerestem. Ha jó az idő, kihajózom, várom a halakat, különösen a nagy és öreg, nyúlós bőrűeket szeretem, beszélek hozzájuk pár szót, aztán visszadobom őket. Néha az az érzésem, mintha egy egészen nagy példány csapna mellettem az uszonyával, de hiába hajolok ki, csupán a hullámokat látom, az évtizedek turista rohama után is ugyanúgy csillogó tengervizet, amely egészen kék arra felé, csak napnyugta után válik feketévé. Szeretek úszni ebben a langyos sötétben.
mosolygok magamon, hogy én is egyre erősebben vágyakozom a víz után. Olyankor kint töltöm az éjszakát a hajón, hajnalban térek csak vissza a partra, és némi étel és egy deci fügepálinka után bedőlök az ágyba. Az egyetlen különös dolog, amit még kell még említenem, mert ezt magam sem tudom mire vélni, hogy egyre gyakrabban találok a lepedő redői között apró, emberbőrszínű halpikkelyeket.

cserje. Egyik télen támadt az ötlete, hogy növényt ültet magába. Órákig böngészett az interneten, végül az Anagyris latifolia nevű mediterrán cserjét választotta, mert imádta a földközi tenger vidékén, és mindenképp komolyabbat akart, nem valami egyszerű virágot. Egy fa viszont már túl nagy lett volna. Fontos szempont volt, hogy örökzöld legyen, azzal kevesebb a gond. Lassan az ötlet megszállottjává vált, szakkönyveket vásárolt kertészetről, növénygondozásról, oltásról. Eleinte úgy tervezte, hogy a hátából nő majd ki, ám végül úgy döntött,

próbálta a következő tavasszal. Szikével ejtett egy Y-alakú sebet a bal vállán, ahová előtte két hétig oldott műtrágyát, talajnemesítőt és egyéb tápanyagokat injekciózott. Egy dietetikus barátjával állították össze az étrendet, amivel a szükséges ásványokat a testébe juttatta. Pokolian fájt a sebbe tömködni a gyökereket, két óránként dupla adag fájdalomcsillapító kellett, hogy bírja, de valamit valamiért, így mesélte később. A növény végül életben maradt. Három hétig járt befáslizva, a csemetét hozzákötözte a vállához, drótból hajtogatott neki támaszt, ami rögzítette és egyenesen tartotta. Mire leszette a gészt, a vékony szár szinte egybeforrt a testével, egy milliméter sem választott el a sima kérget a bőrétől. Nyár közepére a cserje közel egy méteresre nőtt, és ha megfelelő irányba fordult vele, már árnyékot is adott. Élvezte azt az időszakot. Végre megnézték az utcán, szóba elegyedtek vele vadidegen emberek, megkapta a figyelmet, amire mindig is vágyott. Egy kisebb kábel-tv riportot készített róla, a nyári fesztiválokon több lányt is sikerült így felszednie. Bár az együttlét problémás volt a kis sátorban, a folyóparton megoldották. Remekül megszervezte élete új rutinját. A különleges étrendet, amit néha feldobott egy-egy ásványi anyag injekcióval. Közben meglátogatta időnként apja unokatestvérét, aki a meccés mestere volt. Az egyetlen gondot a rovarok jelentették, a levéltetvek és a méhek. Kiderült, hogy allergiás a növényvédőre, így az elhúzódó tetűszezonban kiütésekkel lett tele a teste. Virágzáskor pedig méhek lepték el a lakást, egy sörre sem tudtunk nyugodtan felugrani, folyton hesegetni kellett a rovarokat, és a csípések nyomán tucatnyi piros duzzanat tégtelenkedett a bőrén. Egy év után kezdte érezni, hogy valami nincs rendjén. Egyre jobban szorított a mellkasa. A röntgen elsőre kimutatta, hogy mi történik. Hogy gyökerek törönkedtek a mellüregbe. Az orvosok ezután már nem igazán kelteltek arról, mire számítson. Úgy szétágazott oda benne a gyökérzet, hogy lehetetlenné tett bármilyen műtétet, ha pedig kihúzzák, kitépte volna a szíve és tüdeje felső részét is. Így magyarázták neki. Elhívott, hogy legyek a végrendelete tanúja. Nem mondta, miről szól pontosan, de aláírtam, hisz beszámítható volt. Utoljára egy szombati napon találkoztunk, ebédelni mentünk át hozzá páran. Hetek óta fájdalomcsillapítókon élt. Az étel stílszerűen gyökerekből, hajtásokból és rügyekből állt. Soha sem ismerte volna be, hogy vállalkozása egy őrültség, végzetes hiba volt. Megszerettem ezt a fácskát. Nagyon megszerettem, mondogatta. Két nap múlva találtunk rá. Egy rokona hívott, hogy nem veszi fel a telefont. Az ágyban feküdt, hanyatt, egy szál alsóban, a növény békésen pihent az ágytámla számára kifaragott vájatában. Mindössze annyi látszott rajta, hogy a bal mellbimbójából kikandikált egy vékony gyökérfonál. A boncolás megállapította, hogy bár a cserje már kezdte áttörni a gyomor külső falát, és részben a tüdő hörgőcskét is eltömítették a gyökérszálak. Végül nem ez okozta közvetlen a halálát, hanem a szívizom, amely az egész mellüregben burjánzó gyökérzet szorításában egyszerűen elgyengült és megállt. A végrendelet tartalmazott egy rendhagyó, különleges kívánságot a temetésre, hogyha már ő nem, legalább a növény hadd éljen tovább. A családja tiszteletben tartotta. Egyedi koporsót készítettek, félig meddig ülőtartásban helyezték el benne, a tetejére rést vágtak, melyen a cserje felszíne törhetett. A talaj közelébe kellett temetni, amihez külön engedélyekre volt szükség, de elintézték. Elérkezett az a bizonyos nap, a ravatalon ott állt az ormótlan nagy láda, és kikandikált belőle egy hozzávetőleg 120 centis növény. A család miatt próbáltam nem elrögni magamat, ami nem volt egyszerű. Ahogy láttam, a többieknek sem. Őt ismerve, biztosan röhögött magán valahol. A cserje azóta közel két méteresre nőtt, múlt össze pici, lila bogyók bukkantak fel az ágain. Kíváncsiságból letéptem egyet, fanyar édeskés íze volt. Bár valamiért keserűre számít,

Tudtam, így is megindított a pillanat. Mégiscsak a barátomat kóstoltam. Ami még különös, hogy az Anagyrisz latifólia ugyan örökzöld faj, ez a példány mégis lehullatja az összes levelét, korábban, mint a temető többi fája. Ősz közepén, októbernek abban a hetében, amikor őt holtan találtuk.

Thank you.

Mikulás. Öklendezett. Még mindig a szájában érezte az ízt. Soha olyan undorítót nem érzett korábban. Lehajolt volna, hogy a csapnál kiöblítse, de a manósabb kálándon előre bukott. Bojtja belelógott a vízsugárba, inkább levette és a mosdó szélére rakta. Mocskos volt a tükör, ahogy a vécé is. Pont olyan mocskos, ami ennek ezeket a városszéli moteleket elképzelte. Ezek tuti ebből élnek. Normális ember biztos nem jön ide, gondolta. A Bojt most is belelógott a vízbe, de már nem érdekelte. Lehajolt, öblögetett, egyszer-kétszer kiköpte, aztán ivott. Arra gondolt, jó volna fogat mosni, vagy legalább egy rágó. Majdnem mindig volt nála egy Orbit, ösztönösen a zsebe felé mozdult a keze, aztán rájött, hogy tök felesleges. Végignézett magán, ott állt élénkzöld fehérneműben, melltartó, tangabugyi, harisnyakötő, harisnya, mindegyiknek pont olyan volt a színe, mint Amerikában azoké a karácsonyi manóké. Meg sem állunk, hollywoodi kislány, meg sem állunk, mondta a rendező. Hogy ez mégsem egy amerikai álom, azt a fehérnemű szegélyein lévő műszőr prémcsik jelezte. Fehérnek jó indulattal sem lehetett nevezni, színe leginkább szürke volt, mint egy agyonmosott póló. Aztán arra gondolt, hogy hát ez az ára, hogy ennyibe kerül egy rendes albérlet Pesten. Hogy ő biztos nem fog élete végéig mosogatni, vagy mosógépeket összeszerelni. Hogy az anyja már semmit sem tehet, mert 19 éves. És hogy a Pali talán még ennél a dagadt Mikulásnál is undorítóbb. Két hónapja telt be végleg a pohár, amikor a szomszéd srác elköltözött. A harmadikon laktak, a fiúnak is volt egy kutyája, egy foxi keverék, a Söprű, akit egy ideig együtt sétáltattak Zsömlével. Nagyon hiányzott neki Zsömle. Az anyja akart mindenáron kutyát, de nem sokat foglalkozott vele, amióta kioszták a sintértelepről. Minden egyes nap ő vitte le sétálni háromszor, reggel, délután és késő este. Jó ideig nem is igazán beszéltek a sráccal. Néha elmentek egymás mellett a körfolyosón, összeakadtak a liftnél, mikor levitték a kutyákat, annyi, hogy köszöntek egymásnak. Amúgy is a srác a barátnőjével költözött oda, közösen szerezték Söprűt, együtt nevelték. Aztán a lány egyszer csak eltűnt, nem látta többet. A fiú meg a Foxy maradt. 2-3 hónap telt el így, épp vitte le Zsömlét ölében a lépcsőn, amikor a földszinten a liftnél ismét összefutottak. Köszöntek, ő ment volna a kapu felé, de a fiú megszólította. Hogy ölben? Nem szeretem, ha lépcsőzik, nem tesz jót a gerincének, mondta. És hát valaki lehívta a liftet, tette hozzá mosolyogva, amitől a fiú zavarba jött. Újra a kapu felé indult, de a srác folytatta. Jártam a kisboltos bácsinál. Mesélte, hogy állatorvosi asszisztensnek tanulsz. A kisboltos volt a környék információs központja, mindenről tudott, ami a háztömbben történt. Tényleg csinált egy OKS képzést, amit azóta persze abba hagyott, de akkor ez volt, amiről elkezdtek beszélgetni. Ő is járt a kisboltba, sokszor találta ott Palit, az anyja élettársát, aki többnyire egy aranyászokot szorongatott és a vasasról beszélt. Rokkan nyugdíjas volt hivatalosan, amúgy kőműves munkákból élt. Vagyis hát éltek. Az anyja nem dolgozott semmit, néha betért egy-két ismerős a házból. A kisboltos bácsi ilyenkor nem kérdezett semmit, fogta, szó nélkül kiadta az alsó szomszédnak a kiskevertet, a felsőnek meg a presszó kávésör kombót. Pali meg állandóan őt méricskélte, még be is szólogatott, ha túl rövid szoknyában ment. Hamarosan azt a rendszert alakították ki a fiúval, hogy rövid sétára vitték le a kutyákat, a srác hamarabb felment, ő kicsit később utána. Mindig a hátsó kis lépcsőházon átment, ami sötét volt, és még az elsőnél is mocskosabb. YouTube-ot néztek, zenét hallgattak, elvoltak fél órát. Egyszer sem feküdtek le. Nem értette, hogy miért, de a fiú nem akarta. Vagyis szerinte akarta, csak nem merte, minden esetre nem tette meg. Megcsókolni viszont egyszer megcsókolta, már a végén. Közben simogatta a kezét, játszott a hajával. Az az este nagyon jó volt. Paliról sohasem beszélt neki, bár a srác egyszer felhozta az otthoni dolgokat. Sokszor hallom, hogy veszekedtek, mondta,
miről annyit felelt, hogyha hallaná a keresztszüleit, nem így gondolná. Aztán talált egy barátnőt. Párszor látta csak a lányt, a fiút meg söprült viszont egyre ritkábban. Hamar összeköltöztek. A lány valahol Albert falván lakott, a srác átcuccolt hozzá. Szeptember végén ment el végleg, írt neki Messengeren, hogy tök jó volt, meg hogy sajnálja, és hogy amúgy is van köztük 8 év, nem működött volna, biztosan talál majd egy rendes pasit. Egy elvált nő vette ki utána a lakást. Egy hét múlva eljött otthonról. Szombat este volt, Pali megint az X-faktoros trükkel próbálkozott. Először az anyjával ordított, kivette egy ászokot a hűtőből, rácsapta az ajtót és bejött hozzá. Mindig az volt az indok, hogy az anyja az X-faktort nézi, a Palit viszont jobban érdekli a bajnoki. Kislány korában ragadt rá, amikor a fiúkkal nézte a meccset, hogy ő is szereti a focit. Pedig nem a focit szerette, hanem ott lenni a fiúkkal. Pali ilyenkor bejött a szobájába, leheveredett mellé az ágyra. Csak hogy azon az estén már nem volt elég neki, ami addig igen, ma nem volt elég neki a keze, nem volt elég neki a szája, már ennél is többet akart. Végül kifutott a szobából, rácsapta az ajtót, felkapta a telefont, pénztárcát, a kabátját, kirontott a folyosóra. Ösztönösen a szomszéd lakás ajta elfelé indult volna, aztán rögtön le is esett neki, hogy mit keresne ott, hogy hiába kopogtad be azon az ajtón, semmi sem fog történni, csak hülyét csinál magából egy 50 éves, elvált nő előtt, akinek ráadásul kutya helyett macskája van. A barátnője, aki az időlegesen költözött, csinált már ezt-azt, akkor épp erotikus masszőz volt. Ez úgy nézett ki, hogy 3-4 órán keresztül masszírozta a csávókat, majd az utolsó 15 perc a happy endingről szólt. Elkezdte ő is, a pénz nagyon jó volt, viszont hamar kibukott, hogy nem alkalmas erre. Egyszer nem bírta a keze a napi 4x3-4 óra svéd masszást. 2 hét után reumatológiára kellett mennie, hogy egyáltalán fogni tudjon. Ezután következtek a modell és casting ügynökségek, próbafelvételek, kamuproducerek, de a vége mégiscsak az lett, hogy elkezdett pénzt keresni. Felnézett a dzsuvás tükörre. Mennyivel egyszerűbb a pasiknak? Sírnak, aztán letörlik. Mondjuk nem is sírnak olyan gyakran, meg amúgy is minek kell ennyit könnyezni. Megigazította a festéket. Mikor visszament a szobába, a pocakos, szakállas Mikulás még ott pihegett a kanapén. A nadrágja legalább már fel volt húzva. A rendező pattogott. Folytassuk, gyerekek! Nem érünk rá szórakozni. Elkezdték forgatni a második színt. Ezzel a szóval azelőtt csak a magyar órán találkozott, amikor a Hamletről meg Bánkbáról tanultak. Azok is mind színekre voltak osztva. Fene se gondolta, hogy a pornó ugyanúgy működik, mint a színház.

penész. Nem akarok megint nőgyógyászhoz menni, mondta. És ezt a szagot sem bírom többé elviselni. A végén zabarodottan elhebegett, jobb volna, ha nem találkoznánk egy darabig, már nem osztott, nem szorzott semmit. Kinyomta a telefont, végig simított kopasz fején, a kezére tapadt szürke pihéket a trikójába törzsölte. Különös. Egy időben még reménykedett is, hogy egyszer újra nő ott valami. Hogy a hátáról, vagy a lábáról sikerül átültetni a szőrtűszéket, ismét lesz haja, és nem fog úgy kinézni 40 évesen, mint valami jezsuita szerzetes. Végül inkább borotvával lehúzta az egészet. Arra legkevésbé sem számított, hogy egyszer tényleg újra nő ott valami. Hogy azok már nem hajszálak, hanem micélium fonalak lesznek, arra még kevésbé. Elővette a hűtőből a Finlandiát. Hét elején vásárolta, de a félteres üveg kétharmada már hiányzott. Azzal mentegette magát, amit a neten olvasott, hogy az alkoholnak fertőtlenítő, gombaölő hatása van. Arról már kevésbé vett tudomást, hogy hiába nyakalja deciszámra a vodkát lefekvés előtt, minden reggel ugyanazzal a dohos légszomjjal és poshat szájízzel kell, mint vodka nélkül. Bár nem igazán emlékezett, milyenek voltak a vodka nélküli reggelek. Ébredés után felhajtotta a köptetőt, biztos, ami biztosabban is volt alkohol, zsebkendőjébe köhögte a nyálával szürke masszává csomósodott micéliumot. Fájt ez a köhögés, belegondolni sem mert, mi lesz a vége? Egészen pontosan, hogy hová vezet. A micélium lényegében maga a gomba. Korábban azt sem tudta, mit jelent a szó, most arra rutinos lett a szakkifejezésekben. Aspergillus fumigatus, penicillum notatum, Cephalosporium rutili. Fejből sorolta, mint egy képzett mikológus. A penész képződése több szakaszra bontható, a micéliumot követi a konídium, majd a spórák időszaka. Jó ideje mindhárom jelen volt a testében. Pont akkor kezdődött, amikor látszólag sínre kerültek a dolgai. Kinevezték beszerzési csoportvezetőnek, a lakáshitelt és a tartásdíjat így már alkudozás nélkül tudta fizetni, Budára is visszaköltözhetett. És hát megjelent Vanda. Kezdetben szokatlan érzés volt annyi fiattal együtt lógni, de mióta a lány először belibbent irodája ajtaján egy hatalmas adtakhöteggel, s hebegve megkérdezte, jó helyen jár-e az új kampány költségvetésével, már semmi sem lepődött meg. Nézte azokat a természet által tökéletesre formált idomokat, és csak annyit mondott, jobb helyen nem is járhatnál. Arra álmaiban sem számított, hogy 3 nap múlva már együtt vacsoráznak, az este végén pedig úgy juttatja csúcsra az ajkaival a lány, mintha ebből szerzett volna diplomát, nem pedig marketingből a közgázon. Barna hajú, magas és karcsú igazi modellalkat volt, pont az ideája. A következő hónapokban wellness hotelek, balatonfelvidéki gasztropanziók zengtek Vanda nyugdíjcselésétől, ő pedig olyan belvárosi szórakozó helyeken töltötte hétvégi estéit, melyeknek a létezéséről sem tudott azelőtt. De legalább úgy nézett végig a felesége szemébe, hogy nem sütötte le kényszeredetten a sajátját. Megint valami közösen megkötött szerződést kellett felbontaniuk. Pár nappal korábban tette ki Facebookra a Vandával készült képeit, biztos lehetett benne, hogy Anitát eszeveszetten érdekli majd a lány. Láttam a kis barátnődet. Próbálta fanyarra venni a hangnemet. Jól megvagytok? Nagyon jó, kösz. Mindig is bejöttek a fiatal csajok, tudod? Mély ütés, talán mélyebb, mint kellett volna. Biztos a gyerekkel vág majd vissza. Szégyelte, hogy nem foglalkozik vele eleget. Igaz, a feleség erőszakolta ki, hogy legyen, de mégiscsak az ő fia volt. Valamiért mégsem vágyott rá különösebben, hogy lássa. Azt az estét is Vanda barátaival töltötték, amikor először hallott a lány finom megjegyzését, hogy megnőtt a pocakja. Legalább adta az edzés, nem kardiózott annyit, mint a válást követő hónapokban. De most ennél többről volt szó. Hazatérve a lány penészszagra kezdett panaszkodni. Ő nem érezte, és hát amúgy is hol lenne penész egy új építésű budai lakásban. Vanda tovább erősködött, hogy nagyon érzékeny rá, így keresni kezdték a mosógépben felejtett nedves ruhát, sporttáskában hagyott izzadt cuccokat, de semmi. Másnap már ő is érezte. A lány zuhanyozni ment, közben ő szétnézett a hálószobában.
Az ágy mögött találta meg, elhúzva a faltól méretes, kékezöld penész volt a kéktelenkedtek. Nem szólt Vandának, inkább megpróbálta elnyomni a szagot kevés sikerrel. Közben újra nekiállt edzeni. A beszólás után 3 napig nem evett más, csak fehérje turmixot, reggel letolta a legkeményebb programot az ellipszis tréneren, mégsem ment le a pocak. Sőt, mintha nőtt volna folyamatos puffadással, alhasi feszítéssel kísérve. Ekkor tájt érkezett a céghez Kornél. A férfi, vagy inkább kölyök, alig lehetett 30, mikor kinevezték ügyvezető igazgatónak. Személyi asszisztensnek Vandát választotta. A lány kampánymenedzserként dolgozott, költségvetéseket rakott össze reklámokhoz, addig alig beszélt a munkájáról. Innentől kezdve viszont egyre gyakrabban hallotta Kornél nevét, hogy éppen mind dolgozik, hogy szerinte mi működik jól, mi nem a cégnél. Hogy milyen sorozatokat néz, hova jár edzeni, mik a kedvenc éttermei. Ahová aztán neki is el kellett vinnie a lányt. A beszerzési terület mindennek a kulcsa, Péter. Vanda nagyon jól teljesített az elmúlt hónapokban, ő fogja leghatékonyabban érvényesíteni cégünk érdekeit. Nem szeretném, ha ezt kudarcként élnéd meg. Nagyon fontos tagja vagy a csapatunknak. Szótlanul hallgatta a rizsát, miközben Kornél tudtára hozta, hogy fölé helyezi a kis barátnőjét. Megcsináltad a vizsgálatot? Kérdezte szemtelenő Vanda, miközben levette a bugyit. Múltkor 3 napos folyáson volt utánad. A lány előléptetését ünnepelték. A menzában foglalt asztalt, de végig azt érezte, hogy elveszítette a hatalmát fölötte. Együttlét közben sem múlt az érzés. Vanda máskor mindig nyitott szemmel csinálta, most végig csukva tartotta. Egyiküknek sem sikerült elélveznie. Ez egy másik hüvely gombafaj. Új kúp kell rá, állapította meg a nőgyógyász pár nappal később a lánynál. Nála ne semmit nem mutatott ki a szűrés, valami mégsem volt rendben a testével. Puffadt, böfögött, 1 hét alatt 3-szor fordult meg a házi orvosnál, aztán egy gasztroenterológus kiderítette, hogy a bélflórájával vannak gondok. A gombák teljesen kiszorították a baktériumokat, amik az egészséges emésztésért feleltek volna. Másnap a kollégái az irodai hűtők körül tülekedtek. Mi teszik ez, Jézusom, ellepte az egészet. Szörnyűködtek, majd őt észrevéve csendben eloldalogtak. Egyedül maradt a szélesre tárt hűtő előtt, melyben 3 porcon keresztül terpeszkedett a penész, vékony bundába borítva a gyümölcsöket, zöldségeket, felvágottakat és sajtokat, a hűtő közepe felé sűrűsödve, míg végül egybefüggő szürkéskék vattává nem csomósodott az ő előző napi ebéd maradékán. Vegyszerrel sikerült csak kitakarítani. Többé nem rakott be ételt. Kornél táppénzre küldte, kérte vegye komolyabban a problémáit. Vettek tőle vért, vizeletet, székletmintát. Aspergillus fumigatus, penicillum notatum, cephalosporium rutilium. Ezeket mutatta ki első körben a tenyésztés. Ott nyüzsögtek a testében, és az orvos igyekezett úgy tenni, mintha értené, mi történik, bár nem értette. Következett a táppénz és a gomba elleni gyógyszerek. Na meg a kedélyeskedés, hogy mit se csüggedjen, ennyi penicillin a testében legalább biztosan nem kap trippert. A táppénzből ki tudta ugyan fizetni a rezsit, a lakás törlesztő részletét, a gyerektartást, de Vanda extra igényeire, mint fesztiválozás a VIP szektorban, koncertek az arénában, hétvégék a Balaton felvidéken, arra már nem futotta. A lányt egyre jobban zavarta, hogy közös vacsoráik otthon, de legjobb esetben is egy kockásszerítés kis vendéglőben zajlanak kedvenc Michelin csillagos budai éttermei és a Gosdúdvar helyett. Egyre kevesebbszer hívta, többnyire csak dobott egy üzenetet Messengeren, hogy aznap mégsem ér rá. Egyik este felhajtott mindent, ami a fertőtlenítő vodkából megmaradt. Oda taxizott a lány lakásához. Egyedül találta, Vanda szánakozva nézett rá, miközben ő dülöngélve, magából kikelve ordította, hogy vald be, mi van köztetek. Felcsinált, ugye? Lefeküdtünk párszor, ennyi. Nem akarok tőle semmit, mondta szemtelenül, és neki, mintha rozsdáskéseket forgattak volna a gyomrában. Ha velem maradsz, megbocsájtok, kavarodott bele saját kérdésébe, majd elaludt a lány kanapéján. Tulajdonképp ügyesen számolta ki, mikor hagyja el.
Külsején a következő hetekben kezdtek csak megjelenni a penészfoltok. Be kellett menni az irodába, a támpénzes igazolást leadni. Cetli várta a billentyűzetén, sporttáska az íróasztala mellett. Nálam maradt néhány cuccod. V. W. Ennyi állt a papíron. Csupán ez a W jelezte a szöveg végén, hogy kitől érkezett. Így írt alá mindent. Az SMS-eit, e-mailjeit, posztitjeit és Facebook üzeneteit. Egy W-vel. A Cassiopeia volt a kedvenc csillagképe, az apja mutatta neki kislánykorában, amikor még élt. Vanda így a monogramját is W-vé alakította. Végül már egész testét kezdte ellepni a penész, és semmit sem tudott tenni ellene. Naphosszat csak ült, vagy feküdt otthon, fáradt volt, de 4-5-ször azért mosakodott. Mosakodás után lement megvenni a kaját, amit internetes féligasságokat összeolvasva állított össze, gombaolő élelmiszerekből, vodkából és pálinkából. Egyre jobban hiányzott a fia, el is döntötte, hogy hamarosan több időt tölt majd vele, de meg akarta várni, hogy ilyen rendbe jöjjenek a dolgai. Mégsem viheti oda, hogy úgy lássa őt, meg a lakást, a penészes falakkal, sarokban halmozódó piás üvegekkel. Eleinte Finlandiát vett fertőtlenítő gyanánt, aztán egyre nehezebben jött ki a pénzből, áttért az olcsó Tesco-s vodkára. Olvasott egyszer egy könyvet, valami Nyúl nevű amcsi fickóról szólt, abban az állt, hogy amikor valakinek gyereke lesz, fizikálisan pusztulni kezd. Továbbadta a gényeit és kész, megtette a dolgát, átadja a testét az enyészetnek. Mekkora baromság, gondolta. Neki pont akkor kezdett enyészni a teste, amikor elhagyta a gyerekét. Aggasztóan nehezen vett már levegőt, de az orvosok nem tudtak vele mit kezdeni. A micéliumok mindenhová betüremkedtek, felköhögte őket, ám az sem segített, másnap kezdődött minden előről. A reggelek voltak a legijesztőbbek. Néha olyan légszomjal ébredt, partra vetett halként kapkodott oxigén után. Vanda már nem vette fel, neki az SMS-eire sem válaszolt. Először rendelt lányt a lakására. Szia, Kata vagyok, mosolygott az ajtóban, megszólalásig, mint abban a régi Pepsi reklámban. Barna hajú, magas és karcsú modellalkatú lány volt. Szinte az ideája. Ma este Vanda leszel, mondta tőle szokatlan határozottsággal, hisz nem hobbiból töltött 3 órát azzal, hogy találjon egy külsőre hasonló lányt a hirdető oldalom. Visszafogott undor és szolid rettegés tükröződött a szemében, ahogy az öblös hörgést hallgatta, miközben a férfi teste ütemesen hullámzott felette. Ez őt nem érdekelte különösebben, átadta magát az érzésnek, és minden ideg sejtjével a Vandával töltött egyik balatoni éjszakájukat idézte fel. A végén hanyat vágta magát, s halkan zihálva, sípoló tüdővel elmotyogta, hol találja a pénzt. A lány falfehéren magára rángatta a fehér neműt, felmarkolta a 10000-eseket és elviharzott. Olyan volt a tüdeje, mint egy penészes mosogató szivacs, mondta az orvos a bátyjának boncolás után. Angliából utazott haza, hogy elrendezze a lakást. El kellett adni, de az ex-felesége képtelen volt intézkedni. Minden sértettsége mellett teljesen összezuhant. Hogy mi lesz a gyerekkel, hogy mennyire szerette az apját, nyeszörögte. A lakást kipucolták, fertőtlenítették, a falakat újra festették. A hűtőt sehogy sem sikerült kitakarítani, pár nap után mindig felbukkantak benne a szőrös párnácskák, inkább kidobták. Egy dologgal nem sikerült mit kezdeni. Abban reménykedtek, hogy a leendő vevők nem akarnak majd benézni minden bútor darab mögé. Különösen az ágy mögé nem, ahol a penész minden pucolás, meszelés, festés és tapétázás után újra felbukkant a falon apró zöldecskék, nedves foltokban, mindig ugyanott. Ismerős ez a forma, szólalt meg a bátyja barátnője. Ismerős? Kérdezte meglepetten a férfi. Aha, az égről. Olyan, mint az a csillagkép. Nem jut eszembe a neve.